0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jelenlegi formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a jelenlegi rendszer elveszítette az eredeti funkcióját, és az ellenzéki pártok számára vált pénzügyi forrássá. Gémesi Györgyöt kérdezzük.
2: A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Gödöllő polgármesteret, jó estét kívánok, köszönöm.
3: Jó estét kívánok.
2: A friss hírünk ez, hogy a miniszterelnök szerint nincs szükség a megyei önkormányzatokra, mert hogy a Fidesz kiüresítette, a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizető helye ez. Mit gondol a bejelentésről? Kezdjük ezzel.
3: Hát egy kicsit meglepett, mert a múlt héten találkoztunk a miniszterasszonnyal, és önkormányzati szövetségek ott voltunk mind a 8-an elnöki szinten, és arról beszéltünk, hogy hogyan fogjuk a következő időszakban áttekinteni a feladatokat, a forrásokat, hogy milyen szintre milyen feladatot lehet tenni, mit kell állam kezébe hagyni, mit kell a települések szintjén tenni, és szó nem volt arról, amit ma a miniszterelnök úr bejelentett, sőt, abban is megegyeztünk, hogy ilyen kis munkacsoportok fognak majd alakulni, és végigveszünk azt az anyagot, azt a javaslatcsomagot, amit mi elkészítettünk, és amiben érintettek a megyék is természetesen. Abban igaza van a miniszterelnök úrnak, hogy kiüresítette a Fidesz a megyéket. De a megye az egy önkormányzati szint. A kormányhivatal az a kormányzatnak ugye a végrehajtó szerve, de a megye az önkormányzati szint. Az, hogy pártpolitikai alapon választják a képviselőket, az egy dolog, azon lehet változtatni. Hogy akkor adott esetben úgy, mint 90 és 94 között, hogy a járásokból delegálnak választás útján, tehát a polgármesterek delegálnak a testületbe, de akkor is ott választott emberek vannak. Ez óriási különbség, mert ez a területi képviseletet jelent.
2: Tehát azt mondja, hogy ugye a rendszerváltás óta vannak megyei önkormányzatok, igen, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy pusztán azért szükség is van rájuk. De ugye 2012-ben volt egy nagy változás, erre mondja azt a miniszterelnök, hogy kiüresítette a Fidesz, de akkor előtte, tehát mi pontosan az értelme, mondja a nézőknek, hogy van megyei önkormányzat? Ha visszakapnák például azokat a feladataikat, intézményrendszerüket, akkor kellene, hogy maradjanak?
3: Tehát minden feladatot ott kell ellátni, ahol a leghatékonyabban látható el. Minden feladatot ott kell legközelebb a lakossághoz, ezt hívják szubszidiaritásnak, ellátni, ahol legközelebb van a lakossághoz. A megye jelenleg üres, lehet a megyét átszervezni, és azt mondani, hogy nagyobb 3 megyés régiókat alakítunk ki választott emberekkel, ezt mind meg lehet csinálni. De a megye nem azért merül föl, hogy itt nem kell, vagy meg kell szüntetni, mert felesleges, hanem azért, mert politikai ellenfelet lát a miniszterelnök úr benne. A megyének vannak feladatai, turisztikai feladatok, amit középszinten kell látni, térségben, közlekedési feladatok, térségben, oktatási feladatok, térségben kell látni, egészségügyi feladatok, térségben. Az egy másik dolog, ezt államosította egy részét, vagy elvitte a Fidesz máshova.
2: Miért?
3: Tehát mert ezek a feladatok az a centralizációnak volt az eredménye. A Fidesz minden centralizált. Annak ellenére, hogy mi tiltakoztunk ellenőfél, minden centralizált, megjegyzem, a megyénél hagyott olyan feladatot, ami javaslat tevő szervezetként hagyta meg a megyét, a különféle pályázatok, területi fejlesztést, vidékfejlesztést érintő pályázatok javaslatokat ők tettek, hogy melyiket részesítsék előnybe. Itt nyilván voltak politikai szálak, én ezt nem is kétlem, volt, ahol ez tisztességesebben ment, a politika ide is beleszólt, de nem volt döntéshozó helyzetben. Én azt gondolom, hogy egy nagy csomó olyan feladat, amit el kellene jól hatékonyan látni, az a megyéhez telepíthető, vagy egy ugyanilyen választott regionális önkormányzathoz, az lehet akár három megye, volt már ilyen, hogy fejlesztési régiók, Magyarországon 7 ilyen régió volt, ezt is lehet, de a Szent Istváni megyéket Szent Istváni programmal megszüntetni szerintem nem biztos, hogy túl szerencsés.
2: Arról is kérdezem még, ugye az is egy mai bejelentés, minden esetre most azt mondta a miniszterelnök, hogy meg fognak szűnni, ezen dolgoznak. Mi lesz akkor annak a következménye, ha ez így lesz?
3: Én azt tudom mondani, hogy ez azt végig kell nagyon gondolni, mert európai karta, önkormányzati karta ellenes, hogy önkormányzati középszint nincsen. Ha a megyék megszűnnek, akkor létre kell hozni régiókat. Azt nem tudom, hogy ciklus közben ez megoldható-e, ezeket annyira nem tudtam átnézetni az elmúlt néhány órában, de nyilván azt kell végignézni, hogy a megyét valamilyen más organizációval kiválasztani, vagy kiváltani alternatívaként, tehát az azt jelenti, hogy oda is választott emberek kellenek, vagy egy direkt választás, vagy delegáció a választott embereknek, tehát a polgármestereknek.
2: Tehát akkor ezek ugyanaz. Annyiban
3: nem ugyanaz, hogy hát ugyan, már politikailag más felállás lesz.
2: Az világos, csak hogyha visszakapják ezeket a feladatokat, hogy a régióknak hívjuk, vagy...
3: De azért fontos, mert hatékonyan látható el a hulladékot, ugye most a MOU látja el centralizáltan koncesszió alapján. A hulladékgazdálkodás az egy tipikus regionális feladat. 300-500 ezer embert fogó ellátó szervezeteket hoztak létre annak idején, még ebben mi is benne voltunk, és az a területet ellátta mondjuk egy regionális hulladék lerakó, ez tipikusan lehet egy megyei feladat.
2: Beszélünk mindjárt az egyeztetésről, a múlt hetiről, de ha már említette ezt a programot, ugye ma bejelentette ezt a Szent István programot a miniszterelnök, azt mondja, hogy elindul egyelőre csak 10 mikrotérségben, 10 településenként 1 milliárd forinttal, és ennek a modellnek a lényege az lesz, hogy a kis települések ne egymással versenyezzenek, hanem 10-es csoportokat alkotva közösen döntsék el, mire fordítják a számukra biztosított 1 milliárd forintos fejlesztési keretet. Picit Navras és Tibor jut eszembe, mert tőle hallottam ilyen mondatokat, amikor a versenyképes járások, mert ugyanez volt. Ez hasonló, vagy ez teljesen más?
3: Nem tudom, nem láttam át, ezt sem egyeztettük. Nekem ez a legnagyobb bajom, hogy semmivel nem tisztelnek meg bennünket, holott a miniszterasszony azt mondta, államtitkár úr azt mondta, hogy ezentúl egyeztetések lesznek, és sorozatosan jönnek önkormányzatokat érintő kérdések, és egy szót nem hallunk róla. Nem biztos, hogy rossz, amiről beszélnek. Tehát én ezt nem látom, tehát nem tudom ezt így mondani, de jelenleg fut egy versenyképes járások program 60 milliárd, körülbelül 55-60 milliárd forinttal. A második üteme zajlik, kértük azt, hogy vezessék ki, mert szerintünk sem biztos, hogy ez a legjobb. De ez nincs kivezetve. Most akkor elkezdnek párhuzamosan valami épülni egy plusz 10 milliárd forintból, aminek nem tudjuk a hatékonyságát, még a másik, meg még be sincs fejezve. Tehát ott még jelenleg fejlesztések folynak, közbeszerzések folynak, és elindult valami ezen a területen. Nem biztos, hogy az a jó. Szerintem nem rossz egyébként, de nem biztos, hogy az a jó, de egy irányba kellene ezt a kérdést vinni, és akkor az összes kis település tekintetében egy olyan fejlesztési programot elindítani, ami mindenkit érint. Tőlünk elvonnak 400 milliárd forintot. Tőlem is, mármint nem tőlem, hanem Gödöllőtől. 400 milliárd forintot. Ezt a 400 milliárd forintból, ebből a 400 milliárd forintból 40 milliárd megy a kis településeknek, a többi a költségvetés központi bevétele arra való hivatkozással, hogy a kis településeket felzárkóztatjuk, és oda adunk majd nekik működési pénzt. Erről nem kaptunk az előző kormánytól tájékoztatást, hogy ez hova ment, ez a költségvetés része. Most a múlt heti tárgyaláson esély nincs arra, hogy ez csökkenjen, mert ez brutális nagyságú összeg, ez 6-szorosára nőtt 6 év alatt. Jónak tartom, hogy a kis településeket támogassuk ebből, de akkor miért kezdünk egy új programot 10 milliárd forintból, mikor itt van az a pénz, ami a kis településeknek kell menjen, 340 milliárd forint, csak ugye hát az nyilván bemegy a költségvetésbe és másra fordít.
2: Beszéljünk akkor arról, hogy mi történt múlt csütörtökön. Olyan nagyon nagy hírverést nem kapott, tehát azért gondolom, hogy konkrét javaslatok vagy megegyezések nem születtek, és rögtön ugranék a pénz kérdésére, mert nyilvánvalóan, tudom, nem mindig az a legfontosabb, de ebben az esetben biztos, hogy az évek óta halljuk, hogy az önkormányzatok nagy bajban vannak. Viszont most azt látom, ön is azt írta a Facebookján a találkozó után, hogy az idei pótköltségvetésben nem lesz önkormányzatokat érintő változás, tehát marad a szolidaritási adó, gépjárműadó és a többi, a 27-esről meg még nem tudnak. Most akkor az utóbbit hagyjuk is, de akkor mi lesz 26-ban az önkormányzatokkal?
3: Azt a választ kaptuk, a pénzügyminisztérium államtitkára ott volt ezen az egyeztetésen, azt a választ kaptuk, hogy akik nagy bajon vannak, egyedileg fogják őket kezelni. Nem tartom szerencsésnek az egyedi kezelést, annál is inkább, mert mindenki bajban van. Tehát mindenkitől elveszik a pénzt, mi nem azt kérjük,
2: hogy... De bocsánat, ez hogy hangzott el? Tehát, hogy mi az a nagy baj, hogy akkor jelzi
3: az önkormányzat? Ha már végén nem tudja kifizetni a számláit, magyarul a csőd szélére kerül, akkor azt egyedileg kezelni fogják, mert állítólag volt ilyen, nem tudom, olyan, akik már fordultak és annak a dolgait rendezték. Nem tartom ezt sem rossznak, mert ez tűzoltás, de ez nem megoldás. Ez rendszer szintű megoldásokra van szükség. És ha 2026-ban ez nem változik, el tudom én fogadni, hogy a költségvetés bajban van, és nem lehet módosítani ebben az irányban, hogy ezt a terhet csökkentsék, az elvonásokat csökkentsék, de 2027-ben feltétlen szükséges erről beszélni, mert ki van vérezve a rendszer. Tehát a nagy települések, a fővárosról nem is beszélek, hogy az akár napi kérdésként is itt van mindenki előtt az információs csatornákon, de a nagyvárosok is, mert nincs már gazdag, meg szegény település. Akiknek jobb a bevétele és több a bevétel, attól elveszi a korábbi Fidesz kormány döntése alapján. A TISZA programjában benne volt. Benne volt, hogy ezeket a terheket enyhíteni fogják. Benne volt,
2: most
3: hogy...
2: mit mond a miniszterasszony? Tehát mit, volt, találkoztak egyszer júniusban, ott volt egy bemutatkozás, aztán most volt ez az egyeztetés, amitől azt reméltek, hogy érdemi egyeztetés lesz.
3: Igen.
2: Bármiféle olyan ígéretet kaptak, mert azt írja a Facebookján, a kormány nyitott abban, hogy mérséklődjenek az elvonások, de konkrét ígér nyitott. Igen, a választási programban ott van, tehát az, hogy nyitott erre a kormány, azt eddig is lehetett ugye tudni.
3: 2027-es költségvetésben nem zárkoztak el. Tehát nem volt olyan, semmilyen esély nincs erre. Mert azt is lehetett volna mondani, hogy már ott a kormány előtt a 2027-es költségvetés, meg vannak a sarokszámok, és felejtsük el, hogy csökkenteni fogják a terheket, illetve az elvonásokat.
2: Tehát már odaadták a programokat, hogy mit szeretnének. Igen, ott vannak a programpontok. Már összefésülték a 8 szövetség programpontját.
3: Ott van minden az asztalon, el kellene kezdeni tárgyalni. Ebben én belefoglaltam volna a megyék kérdését, és teljesen megértem, hogyha a megyékkel kapcsolatban más elképzelés van, és ezeket össze lehet fésülni. Ott van 8 elkészült elnök, akik ott vannak 10-15-20 éve ezen a területen, értenek hozzá szakértői háttérrel, ezeket érdemes végigbeszélni. A miniszterasszony igazán nem beszélt ezen, államtitkár úr beszélt, Hoffmann István, aki egyébként felkészült, és aki érti, miről beszélünk. A miniszterasszony bejelentette, hogy 5 milliárdra megemelik a tűzifát, tehát a szociális tűzifát, és ezt nem csak a 5000 fős települések igényelhetik, hanem a 20 000 fős településen élők is.
2: Ez nagyon mit jelent jó. Az önkormányzatoknál? Többet tudnak adni, vagy kevesebb pénzükbe kerül?
3: Hát többet tudnak fából adni valószínű ebből a központi keretből. Ebben én nem megyek vele, mert én ezt korábban is sem tartottam jónak, hogy a kormány dönt a tűzifáról, önkormányzatnak oda kell adni a pénzt, mi tudjuk a szociális helyzetet, és a szociális alapon odaadjuk a tűzifát annak, aki rászorul. Én akkor is ezt mondtam, most is ezt mondom, mert ez így gyakorlatilag úgy tűnik, mintha a kormány függő lenne, hagyják ott a pénzünket, és akkor szépen tudunk abból mi gazdálkodni, és a leghatékonyabban tudjuk adni a tűzifát, és nem igényel akkor a adminisztrációt, hogy 600 engedélyt kell hozzá kérni, hogy ki kaphat és ki nem kaphat. Tehát ennek ellenére én pozitívan értékeltem, tehát nehogy az legyen itt a végének, hogy végén az interjú vagy a beszélgetésnek, hogy semmi nem jó. Pozitívan értékeltem a párbeszédet. Ezt mondta a miniszterasszony is, hogy párbeszéd. Ezért tartom furcsának a mai bejelentést, mert nincs párbeszéd abban, hogy akkor most ilyen program van, a futó versenyképes járások program, ami 55-60 milliárd forint, azzal akkor mi lesz, akkor most elkezdünk megint valamit, tehát számomra kezd átláthatatlan lenni a rendszer, pedig elég felkészült vagyok, és elég rutinos vagyok ebben a dologban, hogy szeretném azt, és azt kérem innen is, miniszterelnök úrtól is, hogy tárgyaljunk. Ezt mondta a miniszterasszony is, hogy párbeszéd, tárgyaljunk ezekről a kérdésekről. Nagyon sok mindenben tudunk úgy véleményt formálni, hogy jobbá teszünk. Nekünk a feladatok, és számomra a legfontosabb, nem azt most politikailag ez jó, kit pöckölünk ki, meg kit viszünk be, hanem hogy a feladat, hol látható a leghatékonyabban, az állampolgárok érdekében. Ez a legfontosabb, mert az költséghatékonyt jelent, és állampolgárság irányában is, az állampolgár irányában is hatékony feladatellátást jelent. Ez ez kell legyen minden szervezeti átalakulás hátterében. Semmi más szempont nem játszhat szerepet.
2: Hogy fejezték be az egyeztetést? Ugye most az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsát hívta össze a miniszter asszony, ami egyébként 12 óta van. Ez lesz ennek az önkormányzati egyeztetésnek a kerete innentől kezdve, és mikor lesz mondjuk akkor a következő?
3: Arról beszéltünk, hogy mi lesz a további önkormányzati érdekegyeztetés kerete, akár más is lehet. Én nagyon-nagyon szeretném, ha hatékonyabb lenne. Ebben szívesen játszok egy munkabizottságban is akár szerepet. Úgy fejeztük be egyébként, hogy a következő önetet, tehát ugyanezt a szerkezetet és struktúrát, ugyanezeket a szövetségeket meghívják október közepén, és akkor fogunk tárgyalni a 2027-es költségvetésről. Hát nyilván kíváncsian várjuk ezt. Mi találkozunk egy hét múlva, minden tekintetben egyeztetni fogunk, valószínűleg előkészítünk egy olyan megállapodást, ami még szorosabbá veszi az önkormányzati szövetségek együttműködését, mi lefedjük az országot, az egész országot ilyen szempontból, és a szeptember végén, a 29-én lesz egy nagy konferencia a önkormányzatok napja alkalmából, ami egyébként minden esztendőben megrendezésre kerül a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szervezésében, ott lesz minden szövetség, visszaigazolták, meghívtuk miniszterasszonyt, miniszterelnök urat és államelnök urat. Nagyon-nagyon szeretném, ha elindul a valódi párbeszéd az önkormányzati rendszer és a kormányzat között.
2: Köszönöm szépen, hogy itt
3: voltál. Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Belebukik-e a kancellár is abban, ami történik Németországban? Lehet ez egy nagyon leegyszerűsítő kérdése annak, ami vasárnap este óta igazán foglalkoztatja a közvéleményt. Németországban is, és szerte Európában, mert természetesen mindennek van tovagyűrűző hatása. Erről is fogunk beszélgetni Bauer Bencével, a Magyar Német Intézet igazgatójával. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt!
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a nézőket!
1: Az ön véleménye szerint mennyire szól magáról a központi kormányzatról az, ami Kelet-Németországban történt hétvégén?
2: Abszolút a központi kormányzatról szól, abszolút a szövetségi politikáról szól, és különböző mérésekben a százanháti választók úgy mondták, hogy Friedrich Merzről szólt is ez a voksolás.
1: Ez nagyon direkt.
2: Nagyon direkt, nagyjából 80-90% úgy gondolja, hogy tényleg most itt egy olyan közbenső bizonyítványt állítottak ki a német szövetségi kormánynak. Nagyon rossz mérései vannak Friedrich Merznek, szövetségi szinten 15% támogatja a munkáját, 103-ban csak 9%, és még rossz százalék tartja jónak Friedrich Merz munkásságát. Ezek olyan katasztrofális adatok, hogy gyakorlatilag magukért beszélnek, és Friedrich Merz a tegnapi sajtótájékoztatóján, mintha belengedte volna már azt, hogy esetleg távozhatna, de majd 2 hét múlva.
1: Hát ilyen körülmények között nehéz is talpon maradni, de hát majd arról is érdemes beszélni, hogy ha ő megy, akkor mi jön és ki jön a helyére. De lépjünk vissza egy picit. Miért remélik azt a szavazók, hogy az AfD meg tudja oldani a problémáikat? Mit ígér az AfD?
2: Az AfD 13 óta a placon van, és még sosa sehol nem kormányzott, és nyilvánvalóan karanténban tartja a többi párt, úgymond a tiltott gyümölcsről van itt szó, és sok olyan problémát kimond az AfD, mert kivált kép a Kelet-Németországban élő szavazópolgárok fogékonyak, a migráció kérdése, az energia kérdése, gazdaság, és összességében az embernek ilyen egzisztenciás félelmeik is vannak, és ezt az AfD kiválóan meg tudja lovagolni, és így lett ez a 43,8%-os eredmény. Természetesen az AfD se tud varázsolni. Kivált kép nem egy kis tartományban, és ugye korlátozott hatáskörben egy tartománynak, de azért egy fontos, szimbolikus erővel bír az, hogy tényleg ennyi ember felkerekedett, 78% volt a részvételi arány, ami rekord, és nagyon sok új szavazó jött be a rendszerbe, akik mind az AfD-hez mentek.
1: Ebben a kis tartományban, a Sachsen-Anhalt tartományban lehet AfD vezetés, vagy meg fogja akadályozni a helyi koalíció?
2: nagyon úgy tűnik már, hogy az AfD át fogja venni a miniszterelnöki pozíciót, hisz korábban is voltak már ilyen forgatókönyvek, akkor a CDU ugye mindenféle koalíciót összekovácsolt, és mégis egy miniszterelnököt adott. Most viszont már maga a CDU-nak a miniszterelnöke, a legköszönő miniszterelnök Sven Schulz úgy fogalmazott, hogy már nem nála van a kormányalakítási megbízás, hanem az AfD-nél. Ugye 26% pontos különbség volt az AfD és a CDU között. Itt már nagyon nehéz a CDU helyzete, és nagyon nehéz már magának vindikálni egy kormányalakítási megbízást. Ezt korrekten felismerték, és az AfD fog kormányozni. Viszont nincsen mandátum többsége az AfD-nek. Ugye van egy ilyen anti-AfD tűzfal koalíció, ez 39 mandátumon áll, CDU, balpárt, szociáldemokraták, zöldek, és van az AfD 39 mandátummal, és a királycsináló szerepben a BSZP keveredett, Bünni, Zárá, Wagenknecht teljesen meglepően 5,3%-kal bejutottak. Ők egyébként azzal kampányoltak a választás előtt, hogy a tűzfalat le kell bontani. Elég egyértelmű üzenet, a BSZP támogatni fogja az AfD jelöltjét.
1: A BSZP még jobbra van az AfD-hez képest?
2: Pont, hogy nem. A BSZP bal oldalon helyezkedik el.
1: Mert hogy ez egy nagyon fura együttműködés lenne.
2: Nagyon fura.
1: Hogy keveredett a túloldalra?
2: A BSZP a Bünni, Zárá, Wagenknecht, Zárá, Wagenknecht asszony 2024-ben vált ki a balpártból, és ő kiváltképp a migrációt kritizált. A balpárt egy migráció barát kormánypolitikát visz, Wagenknecht asszony viszont kritizálta. Kritizálta az európai politikát, és kritizálta a szankciós politikát, és egy ilyen békepolitikát hirdetett, ez nagyon ismerős egyeseknek, az AfD-ben hasonlóan érvelnek, viszont a szociálpolitikája, a gazdaságpolitikája a BSZP-nek azért eléggé kommunista ihletű, ha ezt most így óvatosan fogalmazzam meg.
1: Hát a szélsőjobbtól sem állt az messze soha.
2: Így van ez, szóval van ott nyilvánvalóan különböző érintkezési pont. Az AfD-nek azért a programja inkább gazdasági tekintetben liberális, azért azt elmondhatjuk. Szóval itt van surlódás, nem koalíciót fognak kötni, hanem punktuális együttműködést. És olyan feltételt szabott például a BSZP az AfD-nek, hogy a Bundesrátban majd emeljenek szót az oroszországi szankciók ellen. Hát szerintem ezt az AfD örömmel megteszi, azaz a feltételrendszer adott, és nem túl bonyolult, és így fognak együttműködni. A BSZP ugyanúgy úgy megtudta lovagolni azokat a Kelet-Németországban rendelkező érzelmeket a szövetségi politikával szemben. Ők ilyen régi békepárti, volt kommunista mozgalmakra mentek úgy rá, de és szerintem ugye együttesen a szavazóknak majdnem az 50%-át kapták, és ez egy olyan kooperáció lehet, ami egyébként Türingiában már működhetne, hisz ott is többségük lenne.
1: Borzalmas analógiák kerülnek elő időnként a nemzetközi sajtóban az elmúlt egy-két napban, tehát például erre az együttműködésre írják, hogy Hitler és Honecker szelleme együtt kísért. Ami nyilván nagyon sommás megítélése a mostani helyzetnek, de ahogy önt hallgatom, úgyis van valami alapja.
2: Nyilvánvalóan valamilyen minimális alapja ennek azért van, de azért nem ilyen drasztikus történelmi párhuzamokat kell itt vonni. Szerintem azért a náci rezsimnek a borzadalmait nem szabad szerintem most itt összekeverni a mai helyzettel. Nyilvánvalóan az AfD-ben vannak szélsőjobboldali elemek. Vannak az AfD-ben szélsőjobboldali politikusok. És nyilván a BSZP-ben is azért vannak erősen, karcosan baloldali gondolatok, de azért messze vagyunk Honeckertől, meg még messzebb vagyunk azért Hitlertől, szóval lassan.
1: Ráadásul az AfD ideológiája meglehetősen zavaros, tehát úgy támogatja Izrael politikáját, hogy közben, és úgy van egy meleg kapcsolatban élő vezetője, hogy közben ugye azt várja az ember egy szélső jobboldali pártról, hogy ezt mind nem teszi.
2: Igen, szóval ez azért Hitlertől nagyon messze van, de visszatérve az kooperációhoz, szerintem ugye mindenki arról beszél, hogy az AfD mennyire szélső jobboldali, antiszemita, etc., szerintem ez annyira már nem igaz. Nyilvánvalóan vannak ott is antiszemita gondolatú emberek, ami nem jó, de szerintem az igazi meglepetés majd akkor lesz, amikor kiderül, hogy igazán a BSZV egy eléggé antiszemita gondolatú párt, anti-izraeli párt, és szerintem ott lesznek még meglepetések, ha tényleg egy ilyen kooperációra sor kerül, hisz ott időnként felbukkannak olyan nyilatkozatok, amik erősen izrael kritikusak. Például a pártszervezetnek az ifjúsági szervezete júniusban nagyon erősen Izrael ellen szólalt fel.
1: Az mondjuk, ha ez így történik, Németországban mindig nagyobb figyelmet kap, mint a bárhol máshol a világban, szintén történelmi okoknál fogva. Az, hogy van egy tartomány, ahol van egy AfD-s miniszterelnök, az nyilván az országos politikában is hatást kelt. Mert hogy már van egy vezetője az AfD-nek, aki azt tudja mondani, hogy én már nyertem választást. Mit jelent ez az AfD vezetésében?
2: az AfD vezetésében azt jelenti, hogy ha Urri Zsigmond 35 éves ténylegesen miniszterelnök lesz, akkor ő lesz az AfD erős embere. Hisz ez az első bizonyított esete annak, hogy az AfD ténylegesen egy tartományt tud kormányozni. Ugye máshol is nyert már, az eddigi legjobb eredménye Türingiában volt 33%-kal, de ott ugye 2 évvel ezelőtt a CDU-nak sikerült egy ilyen mindenfajta koalíciót összeszedni az AfD ellen. Most viszont már ekkora különbséggel ezt nem lehet megtenni, és ugye ez esély, de veszély is. Veszély, hisz az AfD bemutatja, hogy esetleg ők se tudnak varázsolni, ők se tudnak csodát tenni, az választók esetleg csalódottak lesznek, ez gyakorta új politika formációknál így van, sok az ígéret, és aztán kormányozni nehéz, és főleg nincs tapasztalatuk, nincs se senkiük, se emberük, se szakértelem, se tapasztalat. A másik oldalon viszont, ha minden elvárással ellenébe esetleg mégis jól sikerül, akkor teljes mértékben leomlott a tűzfal, és bebizonyította az AfD, hogy nincs itt semmi látnivaló, normálisan lehet kormányozni, de mondom, a 2 millió 100 000 hátnak a lehetősége azért erősen korlátozottak, ez egy nem nagy és erős tartomány, inkább egy kisebb és gazdaságilag is nem olyan jól teljesítő tartomány.
1: Azért játszunk tovább a gondolattal, mert annyit megér. Ha ez tovább gyűrűzik, ez a hullám Németországon belül, az ugye hoz egy az orosz szankciós politika elleni fellépést valószínűleg, hiszen ez az AfD egyik politikája, egy Moszkva párti politikát és egy Európai Unióval szemben álló politikát. Ez egész Európát megrendíteni.
2: Ez így van, de még egyszer maradjunk a tényeknél, ugye Szász Anhalt delegál a kormánya révén a Német Szövetségi Tanácsban delegátusokat. Ott a törvényhozásba beleszólhatnak, most ugye egy tartomány 16-ból. Szóval nem értékelném túl, az, hogy tömegesen AfD miniszterelnökök lesznek Németországban, azt szerintem még a jövő zenéje, attól még nagyon messze vagyunk, ezt nem is igazán látom. Nyugaton az AfD strukturálisan gyengébb, ez egy keleti párt alapvetően, és ha van még valahol esélye miniszterelnököt adni, akkor az keleten lenne, és Szász Anhalt volt tényleg az, ahol a legnagyobb esélye volt, és ő pont egy nagyon nem népszerű Merz kormány ellen tudtak felszólalni.
1: Na, nézzük is ezt a Merz kormányt, hogy mi a baj vele. Egyrészt nyilván a gazdaság. Legelső sorban is a német gazdaság állapota, amikor azt lehet hallani, hogy a Favi azon gondolkozik, hogy bezár autógyárakat, akkor az elgondolkoztató a tekintetben is, hogy erre, hogy fog reagálni a német társadalom így, ahogy most ezt látjuk.
2: Sajnos igen, ezt kell mondanunk, hisz Friedrich Merznek nagyon sok választás ígérete volt. És kivált kép a választók az ő szakértelmét asszociálják a gazdasági felrendüléshez, migrációpolitika fordulat, amit ígértek ugye a 2025-ös kampányban. Mindez nem következett be. Sokáig úgy volt, hogy például bevándorlás, belső biztonság kérdésében a németek úgy gondolták, hogy a CDU a legkompetensebb párt. Ez már régóta megváltozott, mert az AfD-t gondolja kompetensnek, és ami tényleg ijesztő a CDU számára, hogy a gazdaságpolitikai kérdésekben is már a választók többsége úgy látja, hogy inkább az AfD kompetensebb, mint a CDU. Ez intőjel, veszélyes jel, és ezeket a mag kompetenciákat, amikkel Friedrich Merz mindig kampányolt, ezek elvesztek, és ugye szövetségi szinten nagyon rossz a megítélés a kormánynak, és ugye a tartományok egyfajta tesztet jelentenek a szövetségi kormányra nézve, további teszt következik ugye 2 hét múlva, és maga Friedrich Merz azt anticipálta, hogy 2 hét múlva majd leülnek, és megvitatják, és nem lehet már így folytatni, mint eddig, és ő személyes felelősséget is érez. Azaz ott van a levegőbe, hogy a további CDU kudarc esetén Friedrich Merznek napjai meg vannak számolva, mint kancellár.
1: Viszont a CDU nevezi meg a következőt is, ha ő lemond.
2: Ez így van. De
1: tehát, hogy igazából ezt a politikai padhelyzetet nem oldja meg az ő lemondása, mert még mindig a CDU marad a kormányrúgnak.
2: Ez pontosan így van, és nem csak, hogy a CDU, hanem a CSU-val együtt, és a szociáldemokratáknak ezt jóvá kell hagyniuk, hisz CDU-CSU-SPD kormányban szövetségi szinten. Ugye különböző szenáriók vannak, a legvalószínűbb egy konstruktív bizalmatlanság indítvány, ilyen már volt, így került Helmut Kohl hatalomba, és akkor közben jelölnek egy új kancellárt, míg a régit leváltják. Különböző pártközti egyeztetésekre lenne ilyenkor szükség. A szociáldemokratáknak lesz beleszólások, és követelni fogják ennek az árát.
1: De látszik egy olyan karakteres politikus, aki meg tudja oldani a problémák egy részét legalább?
2: Hogy meg tudja oldani, azt nem tudom. Viszont vannak olyanok, akik már helyezkednek nyilvánvalóan. Mindig úgy van, hogy az Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnök úgymond kancellár jelöltként szóba jöhet, ez most Henrik Wüst, vagy akár a bajor miniszterelnök Markus Söder. A miniszterelnök köréből szoktak kikerülni a kancellárok, vagy a miniszterek, a szövetségi miniszterek köréből.
1: Egy nagyon mély strukturális gazdasági probléma van Németországban. Nyilván az idő rendbe hozni. Ez a most előttünk álló ciklus, ez erre elegendő lehet? Bármilyen összefüggésben is ennek a pártkoalíciónak?
2: Szerintem nem. nagyon hosszú távú projektekben kell gondolkodni, és nagyon lassú Németország. Lelassult, elkényelmesedett, és a váltás az nehéz. Egy kisebb országban ez mindig egyszerűbb, könnyebb. Németországban nagy struktúrák vannak, nagy eljárások vannak, és sokáig tart, és az elszántság is hiányzik
1: igazán. És ez egy elhúzódó válságnak látszik ilyen módon.
2: Abszolút így van ez. A CDU-ban szerintem felismerték ennek a válságnak az okait, kiválóan elemzik a helyzetet, de a politikai cselekvés nem következett, és kétlem, hogy a szociáldemokrata párttal bekövetkezhet egy ilyen politikai cselekvés.
1: Magyar-Német Intézet igazgatója volt a vendégünk, Bauer Bence. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.

0: James Bond, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem, vagyis lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mind végig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát megtörheted.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás. Spirit FM.

0: Ez akkor a júniusi fővárosi döntés után akár már holnap meg lehet ez az országos szabályozás, a rendelet, mint ugye a törvényt már elfogadták, és ha én jól tudom, már pedig ezt mondta az előbb, ma egyeztettek is, kivel, vagy mi történt, megtörtént ma ez az egyeztetés?
1: Igen, inkább tájékoztatásnak mondanám, ismertette velünk a Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkára azt a kormányrendelet, egyelőre még tervezetet, amit, ha minden igaz, holnap fognak kormányülés elé bocsátani, és amelyik nagyon-nagyon súlyos restrikciókat fogalmaz meg a közterületi reklám elhelyezéssel kapcsolatban.
0: Erről mindjárt beszélünk. Miért nem a törvény elfogadása előtt egyeztettek, vagy kérték ezt előtte?
1: A törvény elfogadása előtt volt informális egyeztetés. Ennek az eredménye volt egy olyan javaslatcsomag, amit mi, azaz a közterületi tagozat letettünk augusztus 5-én az említett helyettes államtitkár úrnak, illetve az államtitkár is jelen volt, amiben egy jó néhány olyan javaslatot fogalmaztunk meg, ami a véleményünk szerint rendbe rakná ezt a helyzetet, ami most rossz irányba fordulni látszik.
0: A rendeletet akkor látták? Mármint, hogy tudják, hogy milyen irányba megy, és akkor rátérhetünk arra, hogy mi történik, hogyha elfogadják.
1: Igen, nem láttuk, de a mai online videokonferencián ismertették a főpontokat.
0: Jó, ha ezt elfogadják, akkor a hírek szerint egyébként különbözik attól, amit a főváros elfogadott? A főváros elfogadott már egy rendeletet, és itt a műsorban beszéltünk is annó, arról tiltakoztak az ellen is, vagy ez szinte ugyanaz?
1: Nagyon, nagyon hasonlít olyan szempontból, hogy az egyik legjelentősebb, legalábbis számosságában legjelentősebb médiatípust, az óriás plakátot gyakorlatilag megszünteti. Tehát a fővárosnál van egy rendelet, amelyik egy felső méretkorlátot fogalmaz meg, ez 5 négyzetméter, és tekintve, hogy az óriás plakátok 12 négyzetméteresek, a fővárosban eleve megtiltják az óriás plakátokat. Ugye a törvény, és amiről most beszélünk, ez a kormányrendelet, ez pedig az országos szintű szabályozást jelenti.
0: Tehát onnan is eltűnének akkor országosan.
1: 95%-ban eltűnnének.
0: Hát akkor nagyjából. Annó, amikor júniusban gyakorlatilag megszüntették a fővárosban az óriás plakátokat, akkor azt mondta a szakma, és idéztük is ma már, hogy a szabályozás tényleges piaci hatása az lesz, hogy a megmaradó, jellemzően NER közeli, vagy már eddig is piacvezető szereplők pozíciója erősödik, és a kisebbek rosszul járnak, KKV-k mehetnek tönkre. Miért?
1: Azért, mert a most körvonalazódó szabályozás olyan felületeket engedélyez, amelyek az említett két cég birtokában vagy tulajdonában vannak. Ők nem csak, hogy megtarthatják ezeket a felületeket, de ezeknek az értéke nyilván valamennyire fel is fog értékelődni, hiszen más felületek pedig kiesnek a teljes kínálatból.
0: Tehát még jobban járnak magyarul egy picit, de mondjuk azért az óriás plakátokat nekik sem lehet értékesíteni.
1: Nekik sem lehet, de ezt még nagyon nehéz így előre megmondani, de ők ugye veszítenek ugyanaz az óriás plakát oldalról, de ők például CityLight-be rendezéseket, ezeket a kisebb, hátulról megvilágított, jellemzően megállókban található felületeket megtartatják, és ezeknek az ára, a vélhető értékesítési ára, az egészen biztosan növekedni fog ebben.
0: Most, hogy az egész piacot nézzük, mondjuk egy tortán elképzeljük, akkor ez a pár cég, ez mekkorát hasít ki ebből, mert azt az elmúlt években megszoktuk, vagy tudjuk, hogy óriási, de hát akkor most majd még nagyobb lesz ez?
1: Igen, a két említett cég, tehát a két piacvezető cég az összesen 64%-át birtokolja a közterületi felületek, felületállománynak.
0: Hány ember megélhetését jelentheti ez, amikor azt mondjuk, hogy KKV-k mehetnek tönkre, tehát hány embernek ad mondjuk munkát?
1: Nehéz ezt megsatszolni, de azt mindenképpen érdemes leszögezni, hogy nem csak azokról az emberekről beszélünk, akik ezeknél a cégeknél dolgoznak adminisztratív vagy akár plakátragasztói munkakörben, hiszen ennek van egy ilyen tovább gyűrűző hatása, egy sor olyan iparág van, amelyik erre épül. Talán a legmagától értetődő példa az a nyomdaipar, de azokat a magánembereket is említhetjük, akik megengedik, hogy ezek a felületek telepítésre kerüljenek a hátsó kertben, és ők ezért bérleti díjat kapnak. Ez nem azt jelenti, hogy ők ebbe tönkre mennek, de a bevétel

0: Előket mindenképpen befolyásolni fogja.
1: A fővárosnál is így van, volt hír arról, hogy a BKK-nak is csökkenhet a bevétele, vagy csökkenhetnek a bevételei. Azt mondta, hogy a mai egyeztetés, vagy ez az online meeting, ez igazából egy tájékoztatás volt. Én említettem, hogy ez egy egyeztetés volt, de hát nyilván volt javaslatuk, amit oda vittek, vagy kértek valamit, hogy mi legyen ebben a rendeletben, mi volt ez.
0: Mi augusztus 5-én, amikor alkalmunk nyílt, hogy az államtitkárral és a helyettes államtitkárral találkozzunk, akkor egy viszonylag átfogó, legalábbis a rendelkezésre álló idő szempontjából a lehető legszélesebb körben felmért, egy 50 oldalas dokumentum javaslatcsomagot adtunk át nekik, aminek egyébként az egyik, vagy mondhatjuk, hogy az első legfontosabb megállapítása az volt, hogy van egy nagyon könnyen azonosítható része a közterületi reklámpiacnak, a vélhetően illegális felületek, amik vannak, tudjuk, hogy vannak, az elmúlt években, ugye mi egy érdekképviseleti szerv vagyunk, nekünk nincs jogunk ezeket eltávolítani, tehát tudomásunk van róla, de nem léphetünk fel hatóságként. De ha csak ezt az adatbázist ők elfogadták volna tőlünk, ez önmagában a teljes piacra vonatkozhatva 22%-os csökkenés jelentett volna, de ezen belül az óriás plakátpiacon 26%-nyi, tehát minden negyedik óriás plakát már ennek a nagyon-nagyon könnyen detektálható és nagyon könnyen végrehajtható intézkedésnek következtében eltűnt volna. Úgy tudjuk egyébként, hogy a minisztériumi felterjesztésben ez szerepelt, de végül a miniszter ezt a lehetőséget ezt nem fogadta el.
1: Ugye arra hivatkoznak, hogy ez egy vizuális környezetszennyezés, ennek nyilván vannak politikai okai, mindenki emlékszik az uszító plakátokra, gyűlöletkeltő plakátokra. Van egy érdekes kutatás, meg is tudjuk mutatni az egyik számsorát, a kollégáimat kérem, hogy tegyék ki ezt a bizonyos tortát, a Závet Research készítette egyébként, mert hogyha most valaki nézi a műsort, akkor esetleg azt mondta, hogy jaj, hát nem lesznek óriás plakátok, hát de jó, mert egyébként meg hogy néznek ki. Ez szerint a kutatás szerint nem zavart annyira az embereket, illetve csak a politikai hirdetések zavarják a 43%-ot, ugye most ott láthatják a nézek, 17% minden hirdetés típus zavarja kategória, tehát azért ez nem annyira megosztó. A politikai igen, de hát akkor ezt ki lehetett volna így is szűrni. Erre mit mondtak mondjuk ezen a korábbi egyeztetésen?
0: Ugye ez a kutatás azt, kb. Azt mondja ki, hogy az emberek 4/5-ét nem zavarják a kereskedelmi hirdetések egyáltalán. Az, hogy a gyűlöletkeltő politikai kampányok zavarják, az egyrészt majdnem magától értetődő, másrészt az elmúlt évek után ez egyáltalán nem csoda. De hadd mondjak erre egy nagyon érdekes példát, hogy az embereket, hogyha megkérdezzük arról, hogy ők szeretik-e a reklámokat, akkor azért nagyon sokan mondják azt, hogy nem. És ezért pont fordítva szokták ezt megtenni, hogy milyen reklámtípusokat tartanak a legzavaróbbnak, vagy mi az, ami legjobban irritálja őket. És érdekes, hogy 20 évvel ezelőtt a tévéműsorokat megszakító reklámok voltak a leginkább zavaróak. Manapság a videó, illetve a podcast megszakító reklámok a legzavaróbbak. De egy dolog nem változott 20 évvel ezelőtt is, és most is a közterületi reklámokat mondják a legkevésbé zavaró hatású médiának. Nem csoda a gyűlöletkeltő, mocskolódó kampányok után, hogy az emberek nem szeretik, de az a fajta kommunikáció ezzel kapcsolatban, hogy az emberek többségét zavarja, ez szerint a kutatás szerint sem igaz.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Hát majd kijön holnap a rendelet, vagy a napokban, akkor meglátjuk, hogy mi lesz benne, de akkor konkrét ígéretet nem kaptak a változtatásra.
0: Igen.
1: Köszönöm szépen. Most jön az Aktuál Paprika Kingával. Szervusz Réka, akik jönnek hozzád, és miről beszélgettek.
2: Szervusz Györgyi, jó estét kívánok! Szakonyi Péterrel, Juhász Ferenccel és Komlódi Gáborral arról fogunk beszélgetni, vagy hát inkább úgy kezdeném, hogy reggel azt hittük, hogy a legnagyobb témánk az lesz, arról fogunk beszélgetni, hogy Toroczkai Lászlót kitiltották a parlamentből egy hétre, De aztán hirtelen kitiltottak 10 orosz diplomatát is Magyarországról. Nyilvánvalóan ezt meg kell tárgyaljuk a ma esti vendégeimmel, de beszélni fogunk például az egészségügyi szakdolgozók, tehát az ápolók, mentősök és társaik jelentős béremeléséről, amit most beígért a miniszter a hétvégi kamarai konferencián, illetve arról is, hogy a végrehajtói karral szembeni nyomozást már másodszor szünteti meg a rendőrség. Várom önöket, mindjárt kezdünk.
1: Köszönjük szépen, maradjanak velünk, önöknek is köszönöm a figyelmet, holnap este újra várjuk önöket itt az Egyenes Beszédben, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden nap.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Színház, a következő témánk meg a politika, mert hogy nem meglepő módon ez most elég erősen összekapcsolódik. Volt egy, és van is talán még egy Déri Nép program, amivel kapcsolatban az Oktatási Hivatal megkötötte a soros szokásos szerződését, amit a szakma óriási felháborodással fogadott, mondván, hogy hát ez sok mindenről szól, legkevésbé az iskolásokról és a színházról. Ezt is helyre tesszük mindjárt, hogy akkor vajon miről is igaz volt-e ez a sommás megállapítás. Vidovszky György itt a vonalban, távolról, Pécsről jelentkezve, ahol jelenleg tanáremberként dolgozik az egyetemen. Egyébként meg a Gyermek és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetsége Magyar Központjának vezetője. Örülök, hogy itt vagy. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: És hát, hogyha valaki esetleg hirtelenjében, bár azt gondolom színházlátogató emberek között nem nagyon van ilyen, de nem mindenki jár gyerekszínházba, nem tudja Gyurit hova elhelyezni, hát a nevethez fűződik az elmúlt mondjuk 15 éve a Kolibri Színháznak egészen 2025-ig, amikor azt furcsa módon kicsavarták a kezetekből társulatostól mindenestül. Úgyhogy tudod, hogy mi az, igen, a gyerekszínház? A Déri névvel, magával, önmagában a gondolattal volt baj ezzel a programmal, és azzal, hogy elvigyen iskolásokhoz előadásokat?
2: Nem, egyáltalán nem, illetve hát a Déri Nép program, ugye ez nagyon sok alprogramból álló gondolat. Egyébként az, hogy minden gyermek jusson el egyszer színházba egy évben, ez nem is annyira a Déri Népből fakad, hanem ez pont a Kolibri korábbi igazgató Novák Jánosnak volt egy gondolata, amit ő éveken keresztül ismételgetett, hogy kellene valamilyen. Aztán ez végül is a Déri Nép programnak az egyik alprogramja, vagy néhány alprogramja megvalósította. Nem ezzel van a gond, ez egy remek ötlet, és ez nagyon fontos dolog. És az is, hogy az állam erre áldozott pénzt. Itt a hogyannal van a probléma, és ezzel évek óta probléma van. Hasonlóan, mint hogy az elmúlt 16 évben ezt többször tapasztaltuk, a kultúra területén is ketté váltak a dolgok, tehát azok, akik ezt művelték hosszú ideig, évtizedeken keresztül, azok valahogy, azoknak a nagy része valahogy ebből kiszorult, ebből a Déri Nép programból, illetve azok a programjaiból, és... És ilyen értelemben nem volt a szakmának, a szakma jelentős részének betekintése abba, hogy ott egyáltalán mi zajlik. Ami viszont hír visszajött hozzánk, vagy néhány tapasztalat, személyes tapasztalat, az meg nagyon sok kritikát vetett föl. Szóval igazából nem az alapgondolattal van gond, hanem azzal, hogy ez hogyan történt ez a kivitelezés, aminek az egyik példája ez is, hogy most hirtelen egyszer csak ugye kiderült, hogy még már most az új kormányzat alatt az Oktatási Hivatal kötött egy megállapodást az Éri Nép programmal, és senki nem tudta igazából, hogy ez mi alapján, miért pont ők, miért annyira értékes az a program, amit ők kínálnak, és ennek a felülvizsgálata azt gondolom, hogy szükséges most.
1: Sok kérdés felmerül, akár az is, hogy miért pont őkre kérdezve rá van-e más. De ha visszalépünk egy kicsikét, egy struktúraváltáshoz a jelek szerint személyzetváltás is szükségesnek látszott azok szemében, akik ezt végrehajtották. Tehát amikor a régiek kikerülnek, jönnek az újak vajon tudják-e azt, amit a régiektől elveszünk, vagy a régieknek nem hagyunk folytatni, vagy valami új minőséget tudnak-e teremteni? Ez az elmúlt 15 év kultúrpolitikájának egyik alapkérdésévé vált.
2: Így van pontosan, és itt is tulajdonképpen erről van szó. Ugye egy nagyon jelentős alprogramja, ami most már a Déri Néphez tartozik 2 éve, ez a Lázár Ervin program. Ezt talán többen hallották már. Ennek megint csak az alapgondolata nagyon szép. Jussanak el előadások olyan helyekre, ahol nincs színház, és a gyerekek nem is tudnák megfizetni a jegyárát, és ezért oda ingyen eljutnak ezek az előadások. Vagy gyerekeket szállítanak különböző színházakba, ugyancsak ingyen, tehát erre lehetett pályázni. De nagyon furcsa volt az, hogy igazából ennek a szempontrendszerét, hogy mely előadásokat választották ki, hogyan jutottak el az előadások a különbözőekre, a megfelelő célcsoportnak, korcsoportnak, az oda illő előadás érkezette, vagy ez adott esetben igazából csak a nézőgyár működött, mármint az, hogy számokban mérhető legyen. Erről nagyon-nagyon sok rossz tapasztalata van a szakmának, akik ebben részben érintettek voltak, utazótársulat egyébként, vagy iskoláknak, pedagógusokkal is beszéltünk, akik nem megfelelő szintű, vagy úgy éreztek, hogy nem megfelelő szintű programokat kaptak, és nem ők választhatták ki sose. Tehát itt van egy nagyon számunkra, mi úgy ítéljük meg, hogy nagyon rossz döntési mechanizmus, egy számunkra nem ismert szempontrendszer alapján, azt se tudjuk igazán néha, hogy kik döntenek ezekről a programokról, kisajátítás történt, és azoknak a fogalmaknak is a kisajátítása azok nélkül leginkább, akik ezt művelték évtizedeken keresztül nagyon sikeresen. Úgyhogy mi egyszerűen azt látjuk, hogy ezt felül kell vizsgálni, meg kell nézni azt, hogy tényleg ez a program ez így ebben a formában működik a legjobban, akár személyi változásokkal együtt is, de ez most nem csak a helycseréről szól, ez nagyon erőteljesen a gyerekekről szól.
1: Vigyánszky Attila személyt ebben a történetben sem lehet megkerülni. Ugye ő maga is rendre a Dréné programot, mint egy hivatkozási pontot határozta meg az elmúlt évek saját nevéhez fűződő munkásságában. Mennyire nyomta rá ő a bélyegét, az ő gondolkodásmódja erre a programra?
2: Igazából az, hogy a Dréné program most is ugye a Nemzeti Színházhoz tartozik, tehát annak a vezetőjét a Nemzeti Színház mindenkori vezetője cserélheti, vagy válthatja, vagy dönti el, hogy ki lesz az. Ez erőteljesen oda köti, tulajdonképpen a maga az a gondolat is, hogy úgy mondjam, kisajátítódott, és valószínűleg ennek ezzel az oka annak, hogy bizonyos olyan emberek, akik mondjuk nem voltak a korábbi érában lojálisak, akár a Nemzeti Színházzal, annak a politikai gondolkodásával, nem kerülhettek be ezekbe a programokba. Nagyon sokszor ezt láttuk, hogy lojalitás alapon történt a kiválasztás, és ez persze biztos, hogy ezt az állítást, amit most mondok, ezt nehéz bizonyítani, de nagyon sok ilyen esetünk van. Úgyhogy erőteljesen köthető a Nemzeti Színházhoz az egész program. Részben azért is, mert onnan indult el is annak az égisz alatt fut, anyagilag is.
1: Azt hiszem, Csáki Juditot idézem, akit nehéz lenne azzal vádolni, hogy Vigyánszky Attila nagy barátja, de azzal is, hogy nem hozzáértő kritikusa a magyar színházi életnek, tehát azért ő mérvadó, hogy 10 előadásból, amit azt hiszem, őt idézem, 2 látott jónak, 2 elfogadhatónak, és az összes többi az, ami minősíthetetlen volt. Ezek alapvetően hakni brigádok voltak a szónak a nem, egyáltalán nem nemes értelmében?
2: Nagyon sommás lenne, hogyha ezt én most kimondanám, hogy ezek hakni brigádok. Azt mondhatom, hogy ugye a színházpedagógia, a drámapedagógia, tehát ami azzal foglalkozik, hogy akár programokat iskolába vigyen, és ott iskolásokkal valahogy foglalkozzon egy téma körül, ennek megvan a módszertana. Azt mondhatom, hogy ennek a módszertannak a részleges ismeretével és a részleges figyelembevételével alakultak ki olyan programok, amelyeket aztán dömpingszerűen, kampányszerűen vittek iskolákba, és nem olyan iskolákban, nem azért, mert az iskola kérte, hanem megkapták. Például a drámapedagógiának az iskolában történő, mondjuk a színházi alkotók által is működtetett drámapedagógiának egyik fontos ismérve az, hogy nem lehet egy alkalommal valamit megcsinálni, hanem ez egy hosszú folyamat. Többször kell visszatérni az iskolába, és meg kell nézni azt, hogy milyen hatása van, hogy tényleg valóban működik-e. Ezek a programok, amikről beszélünk például a Kultapnál, itt általában egyszer, vagy maximum 2 jelent meg egy iskolában, és tulajdonképpen nagyon zárvány volt mindig. Ez például egy olyan szakmai kérdés, csak egyet emeltem ki, ami vitatandó, és amit legalábbis a szakmának egy része jelentősen vitat, és különösen úgy, hogy a Dériné program különböző alprogramjaira a többszöröse volt áldozva, most anyagilag, úgy értem, több pénzben működött, mint a teljes független szféra összesen. És ez olyan aránytalanságot hozott létre a piacon is, és természetesen a működésben is, ami nem hiszem, hogy a jövőben indokotlan, hogy fönt maradjon.
1: Viszont történt valami, ami a hazai kultúrpolitikában meglepő és újdonságnak tűnik, hogy a szakma megszólalt, megfogalmazta a véleményét, hogy ezt így ne tovább, és az oktatási hivatal szerződését a kormányzat felbontatta. Ez egy teljesen új elem az együttműködésben a kultúrpolitika és a kultúra művelői között.
2: Így van, ez nagyon meglepett minket is, és nagyon üdvözöljük ezt a gondolatot, sőt nem csak, hogy felbontotta ezt a szerződést, ami egyetlen egy programra vonatkozott egyébként, itt kötelező olvasmányok segédanyagairól volt szó, amelyek felajánlhatók iskolában és a többi, de ez, már ezzel a programmal kapcsolatban is sok kifogásunk volt. De ami még érdekesebb és fontosabb az, hogy Lanner Judit beszélgetés és egyeztetést ajánlott föl a Magyar Színházi Társaság tagjaival és az szervezeteivel, tehát például az Aszites Magyar Központtal, vagy a Független Előadó Művészeti Szövetséggel, és mint ilyen, ez sokkal inkább előremutató.
1: Ráadásul a színházi programokkal kapcsolatban, illetve eleve azzal, hogy, merre felé kellene elindulni, nagyon komoly anyag is készült, amit át is tudtok adni most már a minisztériumnak.
2: Igen, a Magyar Színházi Társaság tulajdonképpen szinte 200, azt hiszem, hogy jól tudom, 200 embert szólított meg, szakmabelit, akik heteken, hónapokon keresztül különböző munkacsoportokban gondolkodtak azon, hogy hogyan lehetne az egész színházi szakmának a problémáit föltárni, és arra javaslatot tenni, hogy ezeket hogyan lehet megváltoztatni. Ennek egy része egyébként az, hogy a gyermek és ifjúsági színházi területen mi milyen problémákat látunk, milyen megoldási javaslataink vannak, és ennek az egyik pontja egyébként valóban a Dériné program volt, még ezt megelőzően, tehát a mostani szerződéskötés kapcsán kialakult botrányt megelőzően, tehát ez egy folyamatban lévő dolog, és itt nagyon úgy érezzük, nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy egyeztetés szükséges, végre olyan szakmai szervezetekkel, akik ezt régóta művelik, nem azt mondom, hogy csak mi értünk hozzá, természetesen ennél sokkal plurálisabb a dolog, de, de az, hogy ebből tömegével voltak kihagyva olyan emberek, akik ezt művelik, az biztos, hogy nem folytatható a jövőben.
1: Nem csak ti értetek hozzá, de ti biztosan. Bidovszky György, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Nyomom még vége lesz egyszer ennek a verbális boxfightnak. Nyugi papa hiába verszel, oda tartom a másik orcámat. A haláltól sem félek már, mikor eljön a tesóim, ott várnak. A földinek nem élek már, csak a mennyei országnak.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni. Történetek, példák, lehetőségek.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Padlás söprés. Bírálják a vagyon visszaszerzési hivatalt. A vallásszabadság vége. Wilkerson profétai figyelmeztetése. Merre tart a demokrata párt? A fiataloknál hódít a szocializmus.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önök!
0: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben

0: külügyminiszter közötti telefonbeszélgetésre reagált, és szintén 2026. március 31-én a Spirit FM az Életért című műsorában arról beszélgetett Vogyerák Anikó Pávelka Márta diplomás szülésznővel, hogy mit tehetnek a nők a szülési sérülések ellen.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is, és Pavelka Mártát köszöntöm a mai adásban. Köszönjük, hogy itt vagy, aki diplomás szülésznő a Czeisel Intézetnél is, te magad is, vagy nem csak te, vagy mások is tartasz szülésfelkészítőt.
2: Jelenleg én tartom a szülésfelkészítőket.
1: A szülésfelkészítő a Czeisel, ahol lehet, hogy már nyáron nem csak mindenféle vizsgálatra lehet menni, hanem úgy tűnik, hogy majd ott is szülhetnek az adott kismamák. Egy picit induljunk az elejéről, általánosról, aztán majd beszélünk egy konkrét témáról, amit meghatároztatok nekem. Amikor szülésfelkészítésről beszélünk, akkor konkrétan mi az, amire mondjuk te fölkészíted az adott kismamát?
2: Vannak csoportos felkészítőink, és vannak egyéni felkészítőink. Egy picit másról szól a két felkészítő. A csoportoson ott általános információkat mondunk el, olyan dolgokat, hogy mik fordulhatnak elő a szülőszobán, amikor megérkezik, mivel fog ott találkozni, mik azok a fogalmak, dolgok, amik előfordulhatnak, hogy ott ne legyen már ismeretlen neki, hogyha elhangzik egy-egy kifejezés, hanem sokkal komfortosabban érzi magát, sokkal nagyobb biztonságban érzi magát egy kismama akkor, hogyha tudja, hogy mi az, ami történik körülötte. Az egyéni felkészítőkön ott viszont sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy mi az, ami neki fontos, és mi az, amire ő kifejezetten szeretne felkészülni. Mi az, amit nagyon szeretne, hogy legyen a szülőszobán körülötte, mi az, amit nagyon szeretne elkerülni esetleg, és ezeket beszéljük át jobban. Hogyha van valami egyéni kívánsága, akár korábbi szülése, amit szeretne átbeszélni, akkor ott van erre lehetőség.
1: Mi a tapasztalat, mi az a kifejezés, ami mondjuk egy ilyen csoportos foglalkozáson előkerül, és így nem feltétlen ismerik, vagy lehet, hogy nagyon edukáltak egyébként a kismamák, mire eljutnak 9 hónap alatt odáig, hogy
2: akkor nagyon, igen.
1: Számtalan
2: igen.
1: Csoportban benne vannak meg.
2: Így van, igen. Ami újdonságként szokta érni őket, az a gát felkészítésénél egy-egy gyakorlat, vagy egy-egy eszköznek a használata. Az mindig számukra is új dolog, és arra felcsillan a szemük, hogy akkor most van valami, amit itt tanulhatnak. Vagy különböző testhelyzeteket bemutatunk nekik, amiket tudnak hasznosítani a szülőszobán, és előre otthon gyakorolni még. De nagyon sok ismerős dolog is előjön nekik, amik kicsit ilyen mumusok a szülészetben is tartanak tőle, és nem értik, hogy miért fordulhatnak elő, akkor azokat ott át tudjuk beszélni, hogy mi az, ami miatt esetleg egy oxitocinos infúziót bekötünk, mi lehet a háttérbe, és is sokkal jobban megértik, és hogyha szükség van rá a szülőszobán, akkor könnyebben el is tudják fogadni, hogy mi történik körülöttük.
1: Akkor bontsuk ki ezt egy kicsit, ugye a gátvédelemről beszéltünk, vagy ezt említetted, ami nem egy új keletű kifejezés, de mondjuk azért, hát egy pár évvel ezelőtt, mondjuk ilyen 10-15 évvel ezelőtt szerintem még az én fiatal koromban, amikor kismamák voltak körülöttem, akkor a szülésnek az egyik legrémisztőbb részének tartották azt, hogy hát ott biztos, hogy történni fog velem valami, ami életem végé elkísér, amitől kezdve gyakorlatilag egy életminőségromlásom lesz, és akkor nem ecsetelem ezeket, mindenki vagy tudja, vagy nézzen utána, hogy mi történhet. És még olyan hangok is voltak, hogy pont emiatt annyira rettegtek tőle kismamák, hogy gondolták azt, hogy akkor inkább legyen az, hogy megcsászároznak, mert akkor az is fáj, de azt túl lehet élni, és utána rendben leszek.
2: Igen.
1: Ez már talán változott egy kicsit?
2: Egy kicsit.
1: Még de az valid, hogy félnek a szülés kapcsán
2: igen.
1: Ettől?
2: Nagyon. Ez egy nagyon kritikus pont szokott a kismamáknak lenni. És épp ezért keresnek meg bennünket, hogy ők nagyon gátvédelembe szeretnének szülni. Egyébként ez annyira nagyon valid, hogy még egy ilyen, tényleg egy 10 évvel ezelőtti szülészeti adatokban is a gátmetszéseknek az aránya az rémisztően magas volt. Mára azért szerencsére ez változott, de még mindig vannak olyan intézmények Magyarországon, ahol mondjuk az először szülőknél rutinszerűen végeznek gátmetszést. Egyre több intézmény.

0: eredményben változik ez, és egyre, mert a kismamák egyre jobban ezt kérik, és erre szükség is van, hogy ezeket minél jobban jelezzék a szakemberek felé, és talán úgy egy kicsit nagyobb nyitottság lesz arra, hogy gátvédelemben legyenek a szülések kísérve. De ez egy nagyon jellemző dolog. Viszont van most már nagyon sok olyan eszköz és lehetőség a kezünkbe, amivel a gátvédelemre lehet készülni.
1: No, mit jelent maga a gátvédelem? Ezt tegyük helyre.
0: Gátvédelem
1: milyen az, esetben igen? működik, azt is, mert egyáltalán nem biztos, hogy igen, mindenkire igen. működhet.
0: Igen. A gátvédelem az mindig egy nagyon-nagyon összetett folyamat, és egy nagyon sok tényezős dologról beszélünk egyáltalán. Már az is kérdés, hogy történhet-e gátvédelemben az adott szülés, vagy nem. Gátmetszést akkor végzünk, hogyha, vagy legalábbis ez lenne a terv, hogy akkor végezzünk, és a magyarországi családbarát szülészeti irányelvekben is az szerepel, hogy rutinszerűen gátmetszést nem kell végezni, csak abban az esetben, hogyha a gátvédelemhez szükséges többletidő megadása valami miatt nem megengedhető.
1: Tehát beszéljünk magyarul, túl gyorsan jön ez a gyerek, vagy túl nagy az a gyerek?
0: Nem. Itt arról van szó, hogyha ugye a kitolási szaknál mi hallgatunk szívhangot a babánál. És hogyha ő azt jelzi nekünk, hogy az a plusz 20-25 perc, ami a gátvédelemhez szükséges lenne, az neki már túl sok, és már nem születne jó állapotba, igen, akkor nem kérdés, akkor meg kell csinálni a gátmetszést. A másik eset, amikor gátmetszést csinálunk, az az, hogyha azt látjuk, hogyha nem csinálnánk, akkor egy sokkal nagyobb fokú, akár több irányba terjedő sérülés lehetne, és akkor inkább legyen egy pici metszés, mint egy nagyobb sérülés.
1: No, mi, ez mit jelent magyarul? Tehát szakadhatok
0: igen.
1: szülés közben magyarul, és ott más szervek is érintve lehetnek?
0: Azért az ritka, hogy más szerv érintve legyen, az már egy nagyon nagy fokú sérülés, azért hál' Istennek az nem annyira gyakran fordul elő, de a gátizomzatának különböző rétegei szakadhatnak. És ez az, amit igyekszünk megelőzni. És itt jön elő nagyon az, hogy a gátvédelemre lehet készülni. Több eszköz is van a kezünkben, amikkel lehet. Az egyik dolog azért nagyon-nagyon nagyban befolyásolja az, hogy egy gátvédelem sikeres tud-e lenni, hogy az agát mennyire van megerősítve, akár intim torna által, vagy mennyire volt a kismama életébe korábban olyan sport jelen, ami nagyon-nagyon erősítette a gátizomzatot. Sokszor ez van a háttérben. És ilyenkor nagyon-nagyon fokozottan kell dolgozni ezzel a gáttal, általában az ilyen 35.-6. hét környékétől, hogy ezt minél rugalmasabbá tegyük.
1: No igen, ezt is megállítalak folyamatosan, okay. és aztán te meg kifejted majd. Hogyha valaki nem ilyen sportoló, kismama lesz, egy teljesen normális hétköznapi, nem tudom, irodai munkából, ahol nincs ideje még, nem tudom, heti szinten kétszer-háromszor edzeni se. De abban teljesen biztos, hogy ő természetes úton szeretne szülni, és mondjuk hallgatja ezt az adást, vagy csak egyáltalán utána néz, ahogy edukálják magukat a kismamák, és hall erről, hogy gátvédelem. Mi az a pont, amikor még nincs elkésve, hogy ő előkészítse? Mert ha jól értem, akkor ennek igazából van egy kvázi a kismama szempontjából egy előkészítő szakasz, tehát ami a szülés előtt kell, hogy történjen, és aztán a szülésznöknek is van utána dolga.
0: Igen.
1: Szóval az előkészítés az mit jelent, és mikor nincs elkésve?
0: Az előkészítést általában betöltött 35. héten szoktuk elkezdeni. Odáig legfeljebb, amit érdemes csinálni, különböző kismama tornákra el lehet járni, bármi olyan mozgás, ami nem megerőltető, azt lehet csinálni. Egyetlen egy dolog van, amit én nem javaslok a szülés előtt, az az intim torna, a gátizomnak a tornája. Annak a szülés után nagyon nagy jelentősége van, és akkor nagyon fontos. Viszont itt arra kell készülnünk, hogy ne megerősítsük a szöveteket, hanem minél rugalmasabbá tudjuk tenni. Erre kettő módszer van, amit én szoktam javasolni. Az egyik az a gátmasszázs, ami azért egy elég ismert dolog a kismamák körében. Nagyon sokan készülnek is rá, és már úgy érkeznek meg hozzánk, hogy mutassuk meg, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ehhez vannak különböző illóolajkeverékek, amik direkt úgy lettek összeállítva, hogy ezek nagyon jól rugalmasítsák a gátat. Ez minden nap egy ilyen pár perces folyamat. nem kell erősen, tényleg csak nagyon óvatosan be kell masszírozni ezt az olajat a gátizomzatba. A másik dolog, ami viszont nem szokott ismert lenni nekik, és ez az, ami egy újdonság szokott a felkészítők során is lenni, van egy olyan eszköz, ami lényegében egy ilyen szilikonból készült ballon, egy ilyen lufi-szerű dolog, aminek a végén van egy pumpa. És ezt a lufi-szerű szilikont, ezt kell behelyezni a hüvelybe, és minden nap egy picit lassan el kell kezdeni ezt felfújni.
1: Rögtön eszembe jutna, hogy jó, de hát akkor a szegény gyerekkel nyilván nem csúszik ki, de azért mégis az nem biztos, hogy jó neki.
0: Miért őt ez nem érinti. Mert őt ez nem érinti. Ezt az eszközt, ez még a mészáját sem érinti, tehát a babát meg sem közelíti, ez csak a hüvely és a gát területét készíti és rugalmasítja. Ugye azáltal, hogy ezt mindig egy picit nagyobbra fel kell fújni, nagyon lassan és nagyon fokozatosan, ez egy alap dolog vele, hogy fokozatosan. Ezáltal meg tudjuk úgymond tanítani a szöveteknek, hogy nekik hogyan kell alakulni és alkalmazkodni, és amikor már majd ott lesznek élesben a szülőszobán, és a baba feje érkezik a hüvelygát területéhez, akkor már a szövetek sokkal könnyebben tudnak alakulni és alkalmazkodni, ezáltal sokkal könnyebben is tud megszületni a baba, le is lehet rövidíteni ezt az időszakot, és minimálisra tudjuk az esélyét csökkenteni annak, hogy bármilyen sérülés legyen.
1: Van arra vonatkozóan bármilyen, ha nem is hivatalos felmérés, de akár tapasztalatot, hogy akik egyébként ezeket a, ha nem is teljesen új, de viszonylag újnak mondható módszereket alkalmazzák már, ők sikeresen tudnak utána a gátvédelemben szülni?
0: Igen, igen. Akik használják ezt az eszközt, és ezzel készülnek, nekik a nagyjából 80%-uknál vagy nincsen sérülés, vagy csak valami minimális felületes sérülés lesz.
1: Ez az, amit a kismama tehet.
0: Igen.
1: Jól viselkedik, betartja ezeket. Onnantól kezdve mondjuk az adott orvosnak ő előrejelezheti, vagy hogyha mondjuk nem a Ceyzel intézetben, hanem máshol szül, ott ugye lehet, hogy spontán orvosnál fog szülni, akkor ő mondja, hogy figyelj, én már hetek óta azon dolgozom, úgyhogy léci, figyeljetek, tehát mi a dolga még effektív a szülés előtt, és utána a szakemberek mit tudnak tenni?
0: A szülőszobára való érkezéskor az a szülésznő, aki őt fogadja, őneki érdemes első körben ezt jelezni. Mert a szülésnél a gátvédelem az nagyon nagy részt a szülésznőn múlik, és nem az orvoson, aki ott van. És hogyha a szülésznő egyrészt tudja azt, hogy a kismamának ez egy nagyon fontos kérés, és számára ez tényleg nagyon sokat jelent, hogy gátvédelembe legyen a szülés, akkor ő ott nagyon sok mindent tud tenni még ennek az érdekében.
1: Mit?
0: Tehát neki kell jelezni. Egyrészt azt, hogyha szépen lassan és fokozatosan engedjük a babát megszületni, és nem nagyon gyorsan, úgymond csak kirepül, ezzel is lehet nagyon jól védeni a szöveteket, szintén a fokozatosság, ami a felkészülésnél is számított, itt ugyanúgy számít, hogy szépen fokozatosan lassan szülessen meg. Ami egy nagyon fontos dolog még a gátvédelemben, az az, hogy ha minden rendben van, akkor a kismama tudjon olyan testhelyzetben szülni, ami számára a legkedvezőbb, és leginkább azt érzi, hogy ő is jól tudja segíteni a babát, és a baba is sokkal könnyebben tud mozdulni. Hogyha ez megvan, akkor sokkal nagyobb eséllyel tud szépen gátvédelemben megszületni.
1: Megszületett ez a baba, remélhetőleg egészségesen, és akkor nézzük a két forgatókönyvet, illetve innen ismerül fel a kérdésem, hogy ugyanaz a regenerálódási folyamat zajlik egyik vagy másik, tehát amikor sikerül gátvédelemben szülni, és per amikor nem sikerül, és valamiért mondjuk gátmetszés lesz a vége, ugyanúgy kell regenerálni a testet, mondjuk ezzel az intim tornával, vagy egyébként ez eltér?
0: Az első egy-két napban van egy kicsi különbség. Ugye, hogyha volt gátmetszés vagy sérülés, akkor ott mindig egy varrat lesz. Ezt a varratot nagyon fontos, hogy folyamatosan tisztán kell tartani. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy naponta akár 6-7-szer zuhanyozni, hogy tényleg teljesen tisztán legyen tartva a gát, és különösen ennek a sebnek a környéke. Egyébként pedig a 6 hetes kontroll az, amit szoktunk javasolni, hogy azt érdemes megvárni, hogy szépen mindenbe gyógyuljon, utána viszont az intim tornával el lehet kezdeni dolgozni, és akkor viszont már nagyon jó ezeket a szöveteket erősíteni.
1: Amikor valaki gátvédelemben szült, ez nem azt jelenti, hogy nincs utána semmi dolga, megúszta.
0: De.
1: Utána már nem is kell semmiféle tornát alkalmaznia, akármit?
0: Hogyha teljesen rendben volt, és minden oké, akkor nem feltétlenül kell.
1: Ha ő azt sokan érzi, lehet, most értik meg, hogy miért ennyire fontos.
0: Ha ő azt érzi, hogy neki az komfortosabb, lehet csinálni, de nem feltétlenül kell. Azért nem mindegy az, hogy egy olyan regenerálódási időszak van, ahol van a gáton egy sérülés, vagy pedig nem történt semmi, és szépen úgy tudja élni a mindennapjait a már megszült hölgy, hogy nincsen sérülés rajta.
1: Amikor ilyen csoportos előadást tartasz, vagy foglalkozást, vagy amikor mondjuk egy per egy találkozol egy kismamával egy ilyen magánfoglalkozáson, akkor milyen tapasztalatod, mennyire mernek mondjuk kérdezni ezekről a kvázi tabu témának számító dolgokról? Tehát nyilván egy kicsit fura, hogy mi most mondjuk erről beszélgetünk, ugyanakkor nagyon sok olyan tabunak, vagy eddig tabunak tartott dolog van, ami azért edukatív jellege, nem baj, hogyha ha eljut sokakhoz.
0: Sokan pont ezért az egyénire jönnek el inkább, mert ott azért bátrabban felmerik tenni ezeket a kérdéseiket. Van, amikor ez a csoportos szülésfelkészítőn is előjön, sőt, én azért ott azon vagyok, hogy minél több tabut előhozzak, mert hát azért jönnek, hogy új ismereteket szerezzenek, és ami tabu, azt megismerjék, és tényleg ne váratlanul érjék őket helyzetek a szülőszobán. De akinek akár az előzményébe volt valami, amit szeretne megbeszélni, vagy valami nagyon nagy félelme van a szülés kapcsán, ők inkább az egyéni felkészítőre szoktak pont emiatt eljönni, és ott bármit meg lehet beszélni.
1: Eljut hozzád, szoktál kapni visszajelzéseket egyébként kismamáktól?
0: Sokszor kapok visszajelzéseket. Igen, és azoknak nagyon örülök a visszajelzéseknek. Az nekem is nagyon sokat segít abba, hogy mi az, amit érdemes még jobban elővenni, ami számukra nagyon sokat jelentett, akár a szülésnél, és mi az, amit csak általánosságban érdemes megbeszélni.
1: Igen, mert azon túl, hogy köszi akkor, hogy ezt mondtam, erre kellett figyelni. Jön az is, hogy mondjuk mi az a leghasznosabb tipp, amiért hálásak?
0: Hát talán a gátvédelemre való felkészítésért, és azért, hogy azt én nagyon hangsúlyozom minden felkészítőn, legyen ez akár csoportos, akár egyéni felkészítő. Ugye a szülés az normál esetben egyrészt egy élettani folyamat. Úgy van megalkotva a női test, hogy meg tud szülni. És ezért nagyon fontos az, hogy egyrészt ezt ők megérezzék, és elhiggyék magukról, hogy képesek megszülni. Megtanulják azt, hogy odafigyeljenek magukra, és tudjanak a saját testüknek a jelzéseire figyelni. Az egy szülésnél nagyon fontos. A legnagyobb segítség az, hogyha saját magukra oda tudnak figyelni, és az alapján tudnak akár testhelyzetet változtatni, a nyomásoknál segíteni a babának. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És amikor ezt ők megérzik, elhiszik magukról, hogy erre képesek, akkor sokkal könnyebben megy a szülésnél minden.
1: Volt olyan tapasztalatod, hogy valaki mondjuk pont akár a félelmekből adódóan úgy állt hozzá, hogy hát ő biztos, hogy időzített császárra fog menni, és aztán mondjuk akár egy személyes beszélgetés kapcsán megváltoztatta a véleményét, és ebből adódik az a kérdés is, hogy egyébként egy ilyen típusú szülésre is van felkészítő a célzáni?
0: Van, abszolút van.
1: Na, akkor bontsuk kertéket, van-e ilyen története?
0: Van. Aki utána nagyon szépen és sikeresen megszült. Olyan is van, akinek az előzményben volt egy viszonylag nagy gátsérülése, máshol szült. És úgy jött vissza hozzánk, hogy emiatt ő lehet, hogy inkább a császármetszést szeretné, mert nem akarja ugyanazt átélni még egyszer. És nagyon sokat beszéltünk, és ő elkezdett ezzel az eszközzel készülni, és végül lett egy gyönyörű álomszülése sérülés nélkül, és boldogan ment haza. Tehát vannak ilyenek is, de aki mindenképp császármetszéssel szeretne szülni, akár orvosi indok miatt, akár a saját kérésére, mert már ez is lehetséges, akkor ilyen felkészítőnk is van, ahol a műtétet megelőző és azt követő időszakra készülhetnek fel.
1: Igen, ez is egyfajta tabu téma, lehet, hogy érdemes lenne majd egyszer külön beszélgetni róla, nézek ki, mert hal a Bettire, mert ez egy teljesen más típusú szülés. Igen. Tehát magyarul a Czeisel intézetnél ezek szerint akkor mind a két féle szülésre fel lehet készülni.
0: Sőt, van külön olyan felkészítőnk is, ahol a császármetszést követő hüvei szülésekre készítjük fel a kismamákat, akinek az előzményben császárja volt, és most nagyon szeretne szülni, akkor ehhez van egy külön felkészítőnk is.
1: Innen folytassuk egyszer.
0: Köszönöm szépen.
1: Márta, diplomás szülésznő, a Czeisel Intézettől volt a vendégem. Köszönöm.
0: Köszönöm én is.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt és egyet lapozunk a naptárban 2026. április 1-ére. Donald Trump elnök ezen a napon azt állította, hogy tűzszünetet kért Amerikától Irán új vezetősége. Hozzátette, megfontolják a kérést, amikor a hormúzi szoros megnyílik. Addig pedig Iránt a feledés homályába taszítjuk, vagy ahogy mondani szokás, visszajutatjuk a kőkorszakba, zárta rövidre Trump. És szintén 2026. április 1-én a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Horváth Péter, a Képernyőidő magazin főszerkesztője volt, és arról beszélgettek, hogy rá lehet-e bízni a mesterséges intelligenciára a gyerekeket.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, és itt köszöntöm a stúdióban Horváth Pétert, mai vendégünket, a Képernyőidő magazin főszerkesztőjét. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Szia.
2: Hallgatók nem látják, de mindegyettenken piros cipő van, tehát teljesen összeöltöztünk. Amikor a műsornak van egy olyan megszokott menetrendje, az elején megkérdezem, hogy ki mióta használja a mesterséges intelligenciát, hogyha használja, és mire, hogyha használja.
3: Én mindig próbálom kitalálni a mesterséges intelligencia segítségével, hogy milyen cipőt vegyek föl, és most szerintem tök jól megtippeltük. Talán nem lesz túl meglepő, hogyha azt mondom, hogy én a munkához használom elsősorban, és főleg szövegalkotáshoz, forráskutatáshoz, forráselemzéshez, és ezt próbálom ezzel felgyorsítani a napi szintű munkámat, képgenerálás, cikkek, hogy ilyen klasszikusan azért én jó pár évtizede újságíró szemmel közelítem meg a dolgokat, és nagyon nehezen is tudok levetkőzni ezt az egyébként nem túl jó szokást. és most nyilván ebben a munkafolyamatokban most a kezdő, hírezőt, és a mondjuk úgy, hogy az ilyen utólagos korrektort, szerkesztőt, és mondjuk kutatásoknak az, vagy nagyobb adatmennyiségnek a feldolgozását végző kollégákat váltom ki a mesterséges intelligencia segítségével, nem zavarodtam bele ebbe a mondatba, pedig mindent megtettem.
2: Nagyon jó. Ki van írva az oldalatokra, szerintem nagyon korrekt módon, hogy a oldalon lévő tartalom készítése mesterséges intelligencia felhasználásával emberi felügyelet mellett készül.
3: Így van.
2: És szerintem ez roppant fontos. Mondjuk írsz egy cikket, körülbelül meddig engedett bele a mesterséges intelligenciát?
3: Olyannyira, hogy alapvetően a cikknek a vázát, azt általában az AI segítségével építettem föl.
2: Tehát elmondod, hogy körülbelül mit
3: elmondom,
2: akarsz írni?
3: Elmondom, hogy körülbelül mit akarok, sőt volt már olyan is, hogy abszolút szerkesztőként használtam, és azt kértem, hogy menjen végig a híreken, illetve gőzerővel használom a Perplexity-nek például a Discover funkcióját, ahol általában napi híreket olvasok el, sokkal gyorsabban, mint a portálokon. Ezek általában szörnyen megírt anyagok.
2: Igen.
3: Tehát hozzá nem
2: a portálokon, a Perplexity-re.
3: A Perplexity-re gondolok, tehát a gép által megírt anyagokat. Én még mindig nagyra tartom azokat az írókat, akik dolgoznak több magyar online újságnál is, és vannak emberek, akik kifejezetten keresem a cikkeit, és szeretettel fogyasztom őket. Én azt hiszem, hogy ilyen szempontból megmaradok klasszikus olvasónak, aki nem csak az információt, hanem a stílust is értékeli az adott műben. De én nem tettem, egyrészt nem vagyok annyira jó író, hogy csak erre flexeljek, hogy akkor most én leszek a nagy egyedül író, mindent megíró szakértő. Másrészt pedig azt gondolom, hogy rengeteg időt tudok spórolni, meg energiát, illetve meg tudtam valósítani egy olyan, mondjuk úgy, hogy edukációs média projektet, én szeretek néha így gondolni a képernyőidőre, amit akár egyedül is, hogyha senki nem ér rá, ha senki nem áll mellettem, akkor is képes vagyok véghez vinni, mert az én küldetésem, a misszióm, a célom, vízióm, nevezzük bárminek, az, hogy próbáljak meg kifejezetten a szülőkhöz szólni, és a szülőknek kommunikálni arról, hogy mi történik, amikor valaki képernyőidőt él föl az életéből, vagy képernyőn fogyaszt bármilyen jellegű tartalmat, legyen az videójáték, mesterséges intelligencia, közösségi média, filmek, sorozatok, bármi. És azt látom, hogy ebben nagyon-nagyon könnyű beleesni a végletekbe, tele van. Nagyon nem meglepő módon a közösségi média tele van megmondó emberekkel és populista lózungokkal. Nagyon sokan szoktak arra, abba az irányba terelni, hogy ezt biztos te is ismered, tudod, hogy bezeg régen, amikor még a kulcsos gyerekek voltunk, az volt a micsoda idő. És ez nagyon könnyű kapcsolódni, mert az ember kétségbe van esve, fél a változástól. Én is nagyon félek attól, hogy mi lesz velem. Szerintem az én munkámnak is a lépésről lépésre szorul ki a relevanciája a piacról, a klasszikus újságírói munkámnak, ahogy szépen automatizálódik minden. És ilyenkor nyilván, ahogy annak idején mondjuk az ipari forradalomnál is azonnal mentek gépet égetni mindenki, meg szétverni, vagy a könyveket, amikor égették a nyomda megjelenésnél, ilyenkor az emberek nagyon könnyen fölkapják a vasvilát, hogy akkor itt most rendet kell tenni, és vissza kell térni a gyökereinkhez. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a változás már visszafordítható, vagy teljes egészében visszafordítható. Abban viszont biztos vagyok, hogy szabályozni kell, de ez majd egy másik.
2: A mesterséges intelligenciáról beszélünk, mint változás. Én is azt gondolom, hogy ezt a nevezzük szellemnek, ami kijött a palackból, ezt oda visszagyömöszölni, eléggé nehéz lesz. Az viszont még egy nagy kérdés, amikor újságot olvas az ember, vagy ír, akkor 100%-ban ráenged valamit, és aztán lesz egy eredmény, ami borzalom? Vagy arra használja, hogy jobb anyagot állítson elő, akár gyorsabban, több információból, de ahogy mondott te, ebbe az...
3: Nem biztos, hogy jobbat, tehát hogyha teljesen őszinte vagyok, utólag mindig találok kivetni valót abban, amit alkotunk közösen. Mindig lehetne jobb. De a gyorsabb, és van egy nagyon kedves barátom, aki egyébként trénerként dolgozik, és ő mondta mindig, hogy az elég jó. Az is jó. Hogyha elég jó. Attól függ, hogy mihez.
2: Igen.
3: Én szerintem az, amikor olyan mérhetetlen mennyiségű információt kell feldolgoznia az embernek minden nap. Annyira szüksége van sarokpontokra gyorsan és egyszerűen, hogy nem mindig a maradandó élmény az, ami ebben a leghasznosabb segítség lehet. Ugye itt most nekem az a feladatom, amit ugyan én tűztem ki magamnak, de mégiscsak az a feladatom, hogy segítsek a laikusoknak, a szülőknek, vagy azoknak, akik többet akarnak tudni a képernyő használatról. Tudományos alapú, ellenőrizhető, és szélsőségektől mentes, megalapozott információt kapni, és segítséget vagy támaszt kapni ahhoz, hogy ők döntsenek, és ebből azonnal a végleteket lecsapkodom baltával, és próbálok arra hagyatkozni, hogy egyrészt mit mond a tudomány, mert az nem egy elhanyagolható tényező, bár manapság nagyon sokan szeretik elhanyagolni, mert azt gondolják, hogy a tudomány is vélemény.
2: Meg amúgy is sok van belőle, tehát.
3: Tessék?
2: Meg amúgy is sokféle vélemény van.
3: Hát véleményből igen, tényből kevesebb szerintem.
2: Igen.
3: De ezt ugye gyakran összekeveredik, nem tudom, emlékszel, az Agymonókban volt egy nagyon kedves jelenet, hogy kiborulnak a kockák, a tények és a vélemények, és mondja, hogy ezek mindig össze szoktak keveredni, ezt ugye az emberek keverik. Én is persze belecsúszom ebbe a hibába sokszor, de igyekszem arra figyelni, hogy a véleményemet mindig hangsúlyozom külön is, hogy az egy vélemény, és próbáljak meg mindig tény alapon.
2: Egyébként, amikor dolgokat. Azt mondom, hogy jobb, akkor inkább arra gondoltam, hogy a mesterséges intelligenciával mi, te meg én, meg a hallgatók, több forrást tudunk áttekinteni, mint igen, hogyha szabad kézzel nekiállunk keresgélni, és
3: igen, leszámítva, így van, teljesen igazad van, leszámítva azt az egyetlen egy apróságot, hogy nagyon-nagyon nehéz, még mindig nagyon-nagyon nehéz lehámozni azt a teljesen magabiztos tévedést,
2: igen,
3: amire a mesterséges intelligencia képes, amikor ugye ilyen, hát, halucinál mondjuk így ebben a hétköznapi formában, de ugye alapvetően itt arról beszélünk, hogy ő valószínűséget számol minden egyes esetben, amikor választad, és a leginkább, a legtöbbször erre a kérdésre adott legoptimálisabb választ próbálja meg megtippelni. Ez akkor is, hogyha ez hülyesség.
2: És ez, igen, ez néha nem jön be. Sőt, sokszor nem jön be, és sokszor mond, tehát nem, az a baj, nem téved ilyenkor, hanem sokszor ki is talál dolgokat, aminek nem tudom, az a célja, hogy mi örüljünk annak, hogy kaptunk egy választ.
3: Hát igen, végül is igen, az is nagyon-nagyon jól kell. Igazából az, hogy én is mindig arra jövök rá, hogy nem elég jól promptolok.
2: Igen.
3: És vannak nálam lényegesen okosabb emberek, akik azért szoktak ilyenkor mindig magyarázni is, hogy hogyan kell jól promptolni, és ez hozzátartozik, hogy a mesterséges intelligencia nagyon rosszul dolgozik, akkor ott a felhasználóban is van hiba. Nyilván ez egy olyan dolog, amit folyamatosan tanulni kell, ráadásul folyamatosan változik, tehát amiről most beszélünk, már két hét múlva lehet, hogy nem is így lesz. És ugye ez egy nagyon dinamikusan mozgó történet, amire nagyon nehéz felhasználóként azt mondani, hogy most már akkor én értem. Hiába mászkál mindenki névtáblával, hogy ő AI certificated AI szakértő. Egy fél éve csináltunk tréningeket mi is egy kollégámmal, már semmi nem aktuális abból, amit fél évvel ezelőtt még el tudtunk adni tréningként. Vannak olyan emberek nyilván, akik kiállnak és magyarázzák az általuk kőbevésett tényeknek gondolt dolgokat. Én csak azt tudom, hogy nem tudok semmit.
2: De ez egy biztos kérdés. Igen, igen. De mondjuk, de azt például szerintem, hogy a promptolás egy ilyen alapvetésként, bár az is már régi sztori, ez a bemész egy pizzázóba és kérsz egy pizzát, akkor majd kapsz valamit. Ha megmondod, hogy vékony tésztásat kérsz, nem tudom, sok sajttal, kevés sonkával és egy csipetnyi gombával, akkor azért jobb eséllyel fogod azt kapni, amit szeretnél, mint ha teljesen rábízod, hogy mondjál nekem három érdekes történetet.
3: Persze. Minél specifikusabbak vagyunk, valószínűleg annál jobb lesz a kimenet. Én ugye alapvetően projektben próbálok ChatGPT-ben dolgozni, és ott azért is, ott is visszaköszön az, hogy ha egy picit állítgatnak, ha egy pici változás történik, máshogy süt föl a nap, rosszabb a vízminőség, amit kap a szerverpark, akkor belecsúszok abba, hogy eddig teljesen alapértelmezettnek vett, mondjuk úgy gránitszilárdságú tényeket, amikben már megegyeztünk és működünk együtt, azt hirtelen fölrúgja egyik napról a másikra, alapszintű promptokat is képes elfelejteni, vagy újra gondolni, és akkor az ember nem érti hirtelen, hogy mi történik, de nyilván nem is az az én elsődleges feladatom, hogy megértsem, vagy feldolgozzam azt, hogy hogyan változik körülöttem ez a rendszer, próbálok eszközként tekinteni rá és használni, és a feladatom inkább az, hogy a felhasználóknak, és ugye, ahogy mondtam, főleg a szülőknek egy szemléletet átadni, hogy hogyan is érdemes eszközként használni ezt, és nem teljesen a rabjává válni.
2: Na, sok-sok kérdés lenne még, amit úgy terveztem mostanában, de akkor, ha már itt ezt mondtad, akkor mi az a szemlélet szerinted, ami igazán jó? Vagy mik azok a tényezők, amikből összeáll egy jó szemlélet?
3: Hát szerintem egyrészt a jó szemlélet is változik azzal, ami változik a világban.
2: Nyilvánvalóan.
3: És nem lehet mindent elvek szerint alakítani, de hogyha valami elvszerűséget próbálnék megfogalmazni, akkor az mindenképpen az lenne, hogy nagyon fontos az a fajta kritikus gondolkodás, de persze ez is ilyen Coelho szintű elcsépelt szöveg, hogy legyünk állandóan kritikusak, meg tudod...
2: Meg tényellenőrzés.
3: Tényellenőrzés, és
2: mindent ellenőrizzünk.
3: Igen, kövesd azt az embert, aki keresi az igazságot, igen, de sose higgy annak, aki megtalálta.
2: Igen.
3: Hogyha ezt megpróbálom lefordítani a technológiához való hozzáállásomra, akkor valahogy ezzel a szemlélettel próbálnék hozzáállni, hogy folyamatosan szkeptikusként figyelni azokat a dolgokat, amik körülvesznek minket. Nyilvánvalóan rám is hatással van a modern technológia, szerintem egyébként lazán telefonfüggő, vagy közösségi média függésem is van. nagyon-nagyon sokszor érzem ezt a FOMO érzést, amiben belecsúszok, de az a tudatosság, hogy erről sokat olvasok, sokat beszélek nálam okosabb emberekkel, és próbálok egy átfogó szemlélettel hozzáállni ez az egész dologhoz, ez úgy érzem, hogy tud segíteni. Ezt pont mondtam neked, amikor még műsoron kívül beszélgettünk, uh-huh. akkor fölmerült bennem ez a hasonlat, hogy szerintem az például egy nagyon fontos elf, hogy ahogy az ember az egészségére is próbál, és ugye főleg manapság a divatos irányzat az, hogy legyünk nagyon egészségtudatosak, mind a táplálkozásban, mind a mozgásban. Én azt gondolom, hogy a digitális reziliancia, vagy egyáltalán a bármilyen eszközhasználat terén is ugyanilyen fajta napi edzésre van szükség, amivel egyrészt tudatosítjuk magunkat, részint olvassuk a képernyőidőt akár, és ebből művelődünk, vagy hallgatunk téged. De ami még fontosabb az, hogy próbáljuk azt is egy, mondjuk úgy, hogy edzésterv szerint végezni, hogy hogyan használjuk az okos eszközöket munkához, szórakozáshoz, információgyűjtéshez. És ebben egy egyensúlyt tartunk fönn. És ez a gyerekek esetében szerintem egy még fontosabb kérdés, mert ott a szülő nem engedheti el a kezüket, ahogy egyébként pont most jött ki nemrég, talán évvégén, vagy most évelején az NMHH-nak egy kutatása, hogy most már az óvodáskorban is igen. megjelent a képernyő használat, úgyhogy hetente akár 7-8 órát is töltenek képernyő alatt a gyerekek, ami a 0 és 3 éves kor közötti intervallumra is már kimutatható, mérhető. Ez jó részt ugye passzív képernyő fogyasztást, tehát én feltételezem, tehát hogy az alapvetően hogy tablet elé lerakják. Ugye ez egy nagyon irányított figyelem, nagyon-nagyon könnyű a gyereknek rákapnia, és ugye mivel az agynak a fejlődési szakasza egyébként gyakorlatilag 6-7 éves korig még nagyon dinamikus, különböző stádiumokban vannak, és ebben most azért nem akarok mélyebben belemenni, mert nem tudom fejből, hogy vannak, de nyilvánvalóan erről rengeteg tanulmány olvasható. Azt is kimutatták már, konkrétan MR vizsgálattal, hogy máshogy fejlődik a gyereknek az agya attól, hogy eszközt használ. És tényleg ez egy nagyon nehéz dolog, mert egy-két generáció múlva fogjuk csak látni azt, hogy pontosan mi történt az elmúlt 20 évben, amikor elengedtük a gyeplőt.
2: Igen.
3: Most már egyébként nagyon érdekes látni, hogy most már a mostani első szülők, akik már az első gyerekekkel mennek az óvodába, ők már tudatosabbak, és már nem engedik úgy, mint 10 évvel ezelőtt mondjuk, hogy bármikor a tabletet le lehetett rakni a gyerek elé. Most én úgy látom, hogy vannak már tudatosabb szülők, vagy talán ez már egy szülőgeneráció, akik tudatosabban állnak ehhez a kérdéshez.
2: Számoljunk egy picit után, ugye 2004-ben jelent meg, ha jól emlékszem, az iPhone, nagyjából onnan datálódik az okostelefon.
3: Igen, és
2: akkor
3: talán...
2: Akkor még az internet is elég gyengécske volt, igen. De néhány éven belül indult el az okostelefonok.
3: Hát meg alapvetően ezt jó részt a közösségi médiára lehet, vagy annak a megjelenésére lehet visszavetíteni, ami mondjuk úgy, hogy a 10-es évek eleje, hát amikor igen, már tömegjelenségként...
2: Iviv már volt előtte is.
3: Például igen.
2: Ha még
3: de hogyha már azt nézzük, hogy nem csak leülök valami elé, hanem folyamatosan nálam van valami,
2: igen.
3: Akkor én azt mondom, hogy a 10-es évek első fele az, ahol látványosan, és egyébként erről kutatások is készültek, ahol például a figyelem, például az összpontosítás képessége, vagy az az idő, amit képesek vagyunk egy szöveg olvasására fókuszáltan koncentrálni, az idő az drasztikusan lecsökkent, de ezt úgy értsd a drasztikusan, hogy szerintem talán 20 év alatt a 2 percről lementünk 47 másodpercre.
2: Igen.
3: Ami brutális, tehát, és ugye most már a TikTok videós alfa generációnál gyakorlatilag 10-15 másodperces figyelmi görbéről beszélünk, és egy folyamatos scrollozás és egy állandó ingergazdag környezetben mozgunk.
2: Mert egy generációkutató mesét a múltkorval beszélgettünk, hogy felidézte, hogy volt olyan idő, amikor arra vártunk, hogy majd a szilveszteri műsor az idei, utána a jövő évi szilveszteri műsorban is lesz valami, és eltelt közte egy év. De ez olyan jó leső érzés volt ezt kivárni, ma meg ez veszett ki a fiatal generációkból, amit egyébként nagyjából mi veszejtettünk ki belőlük, hiszen minden azonnali vált.
3: Ugyanez a videójátékok kérdése. Igen. Én ugye alapvetően játék újságíróként dolgoztam nagyon sokáig, és a szenvedélyem a videójáték, és világéletemben nagyon-nagyon szerettem volna a szülőknek megmutatni, visszagondolva a saját szüleimre is, hogy a játék az nem csak egy káros dolog. De ugyanakkor én se, hogy kezdek el boomeresedni ebben a történetben, azért azt is érzem, hogy igen, régen várnunk kellett egy játékra. Régen elolvastam a GameStar-ban, a print újságban, hogy mit mutattak be az E3-on, és utána hónapokig vártam arra az adott játékra. Igen. Most csak a Steam-en, ami ugye egy PC-s digitális áruház, a legnagyobb, ott évente több ezer, de talán 20 ezer plusz játék jelenik.
2: És a megjelenés pillanatában megvetett.
3: Igen, és ki az, aki ezt végigjátsza? Ki az, aki ezt tudja követni? Tehát olyan hihetetlen ingergazdag környezetben élünk, ami elképesztően fölgyorsuló világ, és én nagyon szeretem a Gyarma Tévának az előadásait hallgatni, és pont a CEUN volt egy nagyon-nagyon izgalmas mindentudás, azt hiszem mindentudás előadás volt, és ő vetette fel azt, hogy anélkül, hogy megítélnénk a változást, hogy ez most jó vagy nem jó, anélkül is érezhető, hogy történik valamilyen fajta evolúció. Egy olyan nem csak pszichikai, hanem biológiai változás, ami simán lehet, hogy a minket körülvevő technológiai fejlődés és az ingergazdag környezet miatt egy-két generáció múlva egészen más soft skill-ek és egészen más értékek fogják majd meghatározni az embert. Ettől most mi nyilván be vagyunk tojva, hogy mi lesz. De hogyha úgy tekintünk a gyerekekre, mint nem a legborzalmasabb nemzedékre, amit ugye nagyon szokás.
2: De hát már mi is a legrosszabb gyerekek
3: voltunk. Mi is ez voltunk, ha megkérdezed az én szüleimet, mi voltunk. De aki meg az előző generáció volt, ő azt mondta, hogy aki nem volt háborúban, azok puha testű senki háziak. Tehát mi mindig is a kigyóváló nemzedék leszünk, akik nem jók semmire. Minden generáció meg van győződve arról, hogy ővé az utolsó életképes generáció. Aztán igen, mégis él az emberiség igen, valahogy.
2: Valahogy csak túlélni.
3: Tehát én ennél azért optimistább vagyok. De azt gondolom, hogy ahogy a nagy big tech cégek és social media platformok, és egyébként a mesterséges intelligencia platformok is működnek, mind adatvédelem, mind a sötét mintázatok, mind a felhasználónak figyelmének a rabulejtése terén, az egy olyan dolog, amit nem lehet csak várrándítással elintézni, és csak azt mondani, hogy ez a mi felelősségünk, legyél tudatos, sportolj többet. Ez nem így működik. Tehát itt van egy társadalmi és egyéni felelősség, mind a kettőről beszélni kell, és ezt szerintem az AI-nál is egy nagyon-nagyon igen, meghatározó probléma, hiszen látjuk azokat a mellékhatásokat, amikkel a mesterséges intelligencia használat jár, például az a fajta teljesen egyoldalú kapcsolat, amit emberekkel alakítanak AI modellekkel, vagy chatbotokkal, mint például a karakter AI, de a ChatGPT-ről is lehetne mesélni, több per is van folyamatban, sajnos elég tragikus történetek miatt, tehát amikor valaki olyan paraszociális egyoldalú kapcsolatba csúszott bele, hogy beleszeretett egy mesterséges intelligencia chatbotba, és aztán végül ez öngyilkossághoz vezetett. Igen. Volt olyan, aki kifejezetten arra használta a ChatGPT-t, hogy búcsúlevelet írasson, és az öngyilkosság módjairól, akkor még megtettem, ha már ezt valószínűleg nem tenné meg. Tehát egészen szürreális és szélsőséges helyzetek, nem tudom, ismered-e, vagy a kedves hallgatók ismerik-e a Black Mirror Fekete Tükör című igen, sorozatot, ami jó pár évvel Netflixre ment át.
2: Hát ugye az utolsó évadban elképesztő sztorik van.
3: Ott mindegyik,
2: de mindegyikben
3: mindegyik évadban teljesen
2: szürreális, a mesterséges intelligencia.
3: Hát volt ott korábban is, még akkor, tehát ugye azért is érdemes a régi részekkel kezdeni, mert dermesztő, hogy azokat a dolgokat vetíti előre mondjuk egy 10-12 évvel ezelőtti sorozatepizód, amiben most már elkezdtünk élni. És ez ugye most már a sci-fi sem évtizedekkel előre, vagy 100 évekkel előre lő, hanem azt is nehéz megsatszolni, hogy mi lesz velünk itt pár év múlva. A mesterséges intelligencia éppen átalakítja azt is, hogy milyen emberekre van szükség, milyen területeken a munkavégzést persze fölgyorsítja, módosítja, de ki is váltja. Senki nem tudja pontosan, hogy azok a generációs értékek, mint amit mi megkaptunk, hogy tanulj ügyvédnek, vagy legyél mérnök, akkor majd biztos, hogy lesz munkád. Ezt most nem tudjuk. Az a programozó volt 10 éve a tuti biztos de karrier.
2: 10 éve, 3 éve.
3: De még 3 éve igen. Is teljesen igaz.
2: Programozó, az adatbányász, adatelemző, ezek voltak a legtutibb.
3: Na, és most mindannyian mehetünk vissza a Balázsba ugrálni.
2: Ha neked ír valaki most, hogy kedves Péter, olvasom a lapodat, 15 éves a gyerekem, te mit javasolsz neki? Mit javasolnál neki?
3: Hát milyen tekintetben?
2: De mit tanuljon? Vigyázzon rá. Vigyázzon rá, persze, igen, és menjenek ki a természetbe, kapcsolódjanak ki. De hogy milyen irány? Mik azok a skillek? Ez mondja Gyarmati Éva, amit mondott egyébként. Hogy mik azok a skillek, amikre rá kéne gyúrni? Ha lehet.
3: Alapvetően ugye van ez a nagyon hangzatos soft skill fejlesztés. Amikor az információ teljes mértékben elérhetővé válik szabadon mindenki számára. Most abban nem menjünk bele, hogy ez nem hogy teljesen ez így van.
2: De, igen, de mondjuk, hogy
3: de mondjuk azt, hogy lényegesen demokratikusabb az információhoz hozzáférés, mint korábban bármikor. Ha az információ adott, de mi oktatási rendszerünk egyébként még mindig tudás alapú, akkor ott azt hiszem, hogy kijelenthetjük nagy képűség nélkül, hogy le vagyunk maradva. Már régen arról kéne beszélgetnünk, hogy hogyan kell információt keresni, hogyan kell információt feldolgozni, hogyan kell információt kritikusan használni, és mik azok az egyéni és csapatban működő képességek, aminek a segítségével mi hatékonyak, eredményesek tudunk lenni. Ebben benne van az is, hogy képesek vagyunk folyamatokat látni és átlátni, hogy föntről szemléljük a dolgokat. Benne van az is, hogy képesek vagyunk másokkal együttműködni, tehát például az empátiának az empátiát, hogyha készségként fogjuk föl, már pedig miért nem mondhatnánk azt, hogy az empátia egy készség, ami tanulható, akkor annak a segítségével sokkal hatékonyabbá váltunk kommunikációba, a többi emberrel való együttműködésbe, és ez föl fog értékelődni.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Eső és lehűlés érkezik. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Idén is népszerű úti cél volt a magyaroknak Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Vidékfejlesztési programot indít, közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra.

0: önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatok ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Megújult a közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a Stefánia utat a Tököli út és az Egressi út között, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti az Egressi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra számítsanak. A második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, szintén közműjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál, mert burkolatot javítanak, az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Szintén a Bécsi úton befelé, de a Vörösvári útnál tart a csatorna javítása, itt a külső sávot zárták le. A 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utcánál, építkezés miatt, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Röpenty utca megállót nem érinti Újpest központ felé. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: ma.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Este van, este van.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm Önöket. Szerda reggel van, és szeptember 9-e 09:09, ha valakinek ez fontos, a számmisztikával foglalkozni. De szerintem nem ez a lényeg. Itt a mai reggeli műsorban például ezzel ki is pipáltuk ezt a témát. Van nekünk bőségesen ezen kívül is. Például beszélünk mindjárt az SZFE ügyéről, aztán a közmédia kérdéseiről. Úgyhogy a következő néhány perc szerintem elég széles érdeklődésre tarthat számot, mert hogy ezekkel az ügyekkel sokat foglalkoztunk az elmúlt években. Itt van rögtön első vendégünk, Kupor László. Tisztelettel köszöntöm, jó reggelt. Kívánok, aki dramaturg, és hát a megválasztott, de be nem iktatott rektora volt a Színművészeti Egyetemnek, a Színház és Filmművészeti Egyetemnek teljes nevén 2020-ban. Ön volt az, akit nem sikerült már a székbe ültetnie az önt megválasztóknak, mert hogy jött Vidnyánszky Attila és az ő általa kinevezett kuratórium, és ezt az ügyet elsöpörte. 6 év után tért vissza az egyetem épületébe?
2: Hát majdnem 6 éven keresztül, nem hogy az épületben, hanem az utcában nem tettem be a lábamat. Amikor 2021. februárjában eljöttünk nagyon sokan végül, akkor én húztam egy vonalat, és azt mondtam, hogy innen kezdve nem szabad, hogy törődjem azzal, ami ott történik. Nem figyelek a pletykákra, nem próbálom megtudni, hogy mi rossz, mi fáj a hallgatóknak, vagy éppen az ott maradt tanároknak. Nagyon-nagyon fura érzés volt tegnap előtt visszamenni egy évnyitóra.
1: Viszont hát az is fura, hogy ott vannak részben azok, akiket azóta ültettek különböző pozíciókba, és ott vannak az újak, önök az új kuratórium tagjai, akik meg most elsöprik a Vidnyánszky érát a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetésében.
2: Hát igyekszünk azért óvatosan söpörni. Egyrészt nincs is nagyon komoly felhatalmazásunk radikális lépésekre, meg én nem is nagyon hiszek a radikális lépésekben. Nagyon-nagyon kell vigyázni arra, hogy ne romboljunk. Legalábbis a hallgatók körüli biztonsági burkot ne tépjük meg, hogy a tanárok mennyire vannak biztonságban, az egy más kérdés, mert hogy nyilván nem árulok el nagyon nagy titkot, hogy a tanári karban azért bőséggel akadnak olyanok, akik nem érdemlik meg a tanár vagy oktató nevet.
1: A tanári pozícióhoz jutást milyen érdemek támasztják arra az Isfél Művészeti Egyetemet?
2: Én nem akarok előre szaladni, egyrészt nem én vagyok a kuratórium, én vagyok a kuratórium egyik tagja, tehát biztosan nem egységes a véleményünk, meg a tudásunk se arról, ami ott van. Nagyon, nagyon alaposan meg kell, és objektív szakmai alapon meg kell vizsgálni, hogy ki alkalmas, ki képes arra, hogy felelősen oktasson fiatal embereket, hogy az ő nagy szavakat használnak, hogy az ő jövőjükről döntsön az alatt, az 5 év alatt, amíg ott vannak. Hogy ki milyen alapon került be, arról különböző indulatos és kevésbé indulatos megjegyzések szádosnak, röbdösnek a szakmán belül is, és a köz, hogy mondják, közösségi médiában is, mindenütt, ahol emberek hangjukat hallatják. Én nem akarom ezt véleményezni, de azért nagyon sok esetben vélhetőleg valamiféle hűség alap sokkal fontosabb, mint a szakmai minőség.
1: Hát viszont hűségből nem lesz művészet. Na, ez egy másik történet. Viszont visszakanyarodva az alap kérdéshez. Schilling Árpád, ezt idéztem itt a híradó végén is, egy eléggé indulatos, bár önmagához képest meglehetősen visszafogott.
2: Nagyon szelíd.
1: Sorolta azokat a tanárokat, akik szerintem méltatlanok arra, hogy tanítsák a diákokat. És igazából a diákokhoz szólt, azt jósolva, hogy az ő sorsuk lesz nagyon nehéz, ha ezek a tanárok tanítják őket. Mert hogy sem szakmai presztízsük nem lesz, sem egy olyan közösség, amelyik szívesen befogadja majd őket. Ennyire el tud szakadni és el tud különülni a szakma egyik vagy másik tanár osztályától?
2: Hát ezek az utóbbi évek, ezek nagyon-nagyon megnehezítették, főleg a fiatalok életét. A színházi szakma, a művészeti világ elég sokáig sikeresen ellenállt annak a brutális politikai megosztó tendenciának, ami ezt a szerencsétlen társadalmat szétfűrészelte, de amikor végül megérkezett, és nem utolsó sorban a Magyar Művészeti Akadémiának nevezett szörnyszülött, és a Magyar Teátrumi Társaságnak nevezett másik furcsa közlény segítségével, amikor megérkezett ez a megosztás a kulturális életben, és akkor nagyon erősen csapott le. Úgyhogy mostanra a szakmán belül őrületes feszültségek vannak. Talán a műfajunk sajátságaiból adódóan ezek a feszültségek oldódni tudnak, hogy az emberek rájönnek, hogy végül is együtt kell dolgozniuk, és testből, lélekből kell együtt dolgozniuk, de nagyon nehéz ügy. És ebből a szempontból a hallgatók sokkal-sokkal kiszolgáltatottabbak, mint a pályán levő felnőttek. Hát én a Schilling levelét, bárki megtalálja a közösségi médiában, vagy másút idézve, a Schilling levelét kifejezetten szelíd óvásnak olvastam. Azt mondja, hogy fiatalok, sajnos olyan világba csöppentetek, ahol ti áldozatai lesztek ennek a megosztásnak.
1: Hát nem egy kert csináló gondolat.
2: De nem, viszont reális, és ő azt reméli, vagy azt a reményét fejezi ki, hogy ezen lehet valahogy javítani, és szerintem nekünk, úgymond felnőtteknek, vagy vén embereknek, akik még ebben a szakmában vagyunk, dolgunk az, hogy a fiatalokra figyeljünk ebből a szempontból is.
1: Hát a határhúzást nem velük kell kezdeni, nyilvánvalóan.
2: Nem.
1: Ők ebben a történetben ártatlanok, az egészen egyértelmű.
2: Igen.
1: Sebs Jenikő azt ígérte, jósolta, jelezte, hogy lemond, le fog mondani, megkezdi erről a tárgyalásokat. Hát erről sokat tárgyalni nem tudom, miért kell, egy lemondó levelet kell írni, és akkor ez megtörténik. Ennek ellenére most hol tart ez a
2: történet? Ez nem ilyen egyszerű. Hát valószínűleg nem is lesz ez rövid és egyszerű tárgyalás. Ő végül is nem lemondott, vagy nem a lemondásáról értesített bennünket, hanem tulajdonképpen a kuratóriumnak és a minisztériumnak nagyon jól időzítve az évnyitó ünnepség kellős közepén küldött lényegben egy ultimátumot bizonyos feltételekkel, amely feltételekről elvileg vele tárgyalni kéne. Azt gondolom, hogy ez egy, hát hogy fogalmazzak finoman, ez nem egy optimális helyzet. Ultimátumokat nem küldözgetünk.
1: Vannak ezek között, a feltételek között szakmai jellegűek is?
2: Igen, van anyagi és szakmai jellegű feltétel, de ennél többet nem szeretnék erről beszélni. Nem gondolom, hogy feltételekről kéne tárgyalnunk.
1: A kuratóriumnak és a rektornak hogy kell együttműködnie? Mennyire vannak összeszorítva egy működési rendben?
2: Hát egy demokratikus működési rendben bármilyen is legyen, alapítványi vagy nem alapítványi az egyetem. Ugye ezek az állalapítványok, ezek korrupt intézmények, és nagyon-nagyon sok mindenre szolgálnak azon túl, hogy elvileg a dolguk az egyetemek fenntartása. De lehet bármilyen működésű egy egyetem, ha van egy felsőbb fenntartó szerv, nevezük kuratóriumnak, annak az a dolga, hogy minden körülmények között biztosítsa a legjobb lehetőségeket az egyetem szabad és önálló, autonóm működéséhez. Ezeknek az alapítványoknak az esetében a kuratóriumok írdatlan túlhatalommal nagyon, nagyon mélyen és durván beleszólhattak, és mondjuk a színművészeti esetében egészen extrém durván bele is szóltak az egyetem életébe. Ha visszatérhet egy demokratikus, vagy kialakulhat egy demokratikus rend, amelyben önrendelkező módon működik az egyetem, akkor ez lehet egy gyümölcsöző és fontos együttműködés a bármilyen felügyeleti szerv és az önrendelkező egyetem vezetése között. Ugye ebben az esetben hát ennyien szóval nem ígérkezik optimálisnak az együttműködés, de meglátjuk, mire megyünk.
1: A Népszavának adott egy interjút, abban úgy fogalmaz, hogy nem kellene, hogy megismétlődjön a 2020-as eset, amikor ugye hát az történt, ami történt, mindenki ment végül, aki a korábbi korszakot jelképezte, és jöttek az újak. Most az újak, azok voltak éppen önök. Legalábbis azok szemében, akik az elmúlt pár évben az egyetemen voltak.
2: Hát egyrészt a kuratóriumban tulajdonképpen én vagyok az egyetlen, akinek köze volt a régi színművészetihez, és én magam sem azt gondolom, hogy ez bármiféle térfoglalás vagy visszafoglalás, arról nem beszélve, hogy még egyszer hangsúlyozom, a kuratóriumnak nem dolga az egyetemet vezetni, beleszólni az egyetem életébe, tehát én egyáltalán nem olyan pozícióba kerültem vissza, amilyen pozícióból távoztam a színművészetiről. Egy rendes, tisztességes, jó, színvonalas és szabad színművészeti egyetemet 2020-as években, 2020-as, 30-as években fölépíteni, az nagyon-nagyon komoly munka lesz, ami évekig tart, és remélhetőleg a végére valami jó sül ki belőle. Nekünk ez alatt, az egy év alatt az optimális, vagy maximális elérhető cél az, hogy a romokat eltakarítsuk, hogy kivizsgáljunk minden visszaélést, hogy mindenütt a hallgatók jogait visszaállítsuk, megerősítsük, hogy segítsük azokat, akiknek ehhez egyáltalán közük lehet abban, hogy egy korszerű művészetoktatást létrehozzanak. De nem mi fogjuk ezt megtenni, és nem is tehetnénk, és nem is volna jó, hogyha erre aspirálnánk.
1: Jó munkát kívánok hozzá. Bor László, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Az Országgyűlés kedden megválasztotta a közmédia függetlenségének védelmére hivatott szervezetet, amelyben Bálint Viktor, Hargitay Miklós, Szabó György, illetve egy másik ágon Bayer Judit, Kollár Árpád és Sükörst Miklós kapott lehetőséget. Poyer Gáborral fogjuk megbeszélni, az önök által is jól ismert médiajogásszal, hogy mit jelent ez a kinevezés sor, illetve hogyan tovább a közmédia. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Voltak éppen szerintem a tévénézők elsőprő többségének egyáltalán nem fontos, hogy milyen testületek hogyan felügyelik a közmédiát, legyen egy tisztességes, jól működő közmédia Magyarországon. Hát ha egyáltalán erre van igény. Most arról is érdemes lesz beszélnünk pár mondatot, hogy van-e. De az, hogy végre megszületett ez a testület, mert hogy ez így hangzik el majdnem minden politikai kommentárban, ez valóban fontos és sokat jelent?
1: Ez a közmédia működése szempontjából nagyon fontos, mert ez a testület lesz az, amelyik majd kiírja azt a pályázatot, amivel végre rendeződik a közmédiának a vezetői helyzete. Ugye most egy átmeneti időszak van, ezt ebben a stúdióban is többször megbeszéltük már, és ez senkinek nem jó, sem a most ott dolgozóknak, sem a leendő pályázóknak, tehát ezt minél gyorsabban le kell zárni. Eddig nem volt lehetséges kiírni a pályázatot, most pedig ez végre megvalósulhat, és hát reméljük, hogy utána egyébként erről a független közmédia testületről valóban kevés szó esik, mert a nézőnek az nem dolga, hogy ezeket a neveket tudja, ismerje ennek a hátterét, ő majd azt fogja látni, hogy a megválasztott vezérigazgató az milyen munkát végez, és amikor esetleg olyan munkát végez, ami nincs összhangban a közmédiával szembeni elvárásokkal, akkor lesz dolga ennek a testületnek.
0: Nagyon szűkek itt már a határidők, ha azt vesszük határnapnak, hogy október 23-ára vezérigazgatót ígért Magyar Péter, ő ezekhez szokott ragaszkodni ezekhez a dátumokhoz. Eddig legalábbis így láttuk, tehát pár napja van a testületnek arra, hogy kiírja a vezérigazgatói pályázatot.
1: Ez így van, tényleg néhány napon belül látnunk kell, hogy mi történik. Ugye a nyáron zajlott egy nyilvános konzultáció, nagyon sok szakmai hozzászólás érkezhetett, egyébként én nem tudom, hogy mennyi. Ez egyelőre még nem nyilvános, de valószínűleg most majd annak az eredményeit is látni fogjuk. És ennek a konzultációnak, ami kifejezetten arról szól, hogy a közszolgálati médiától mit várunk, majd be kell épülnie a pályázatba. Én azt gondolom, hogy azért az előkészítő munka már mehetett a háttérben, ugye itt a nevek sem ismeretlenek, tehát ezek a szakmai szervezetek már hetekkel ezelőtt tulajdonképpen kiválasztották azt a három tényleg szakembert, akik az ő részükről ebben a testületben majd részt vesznek, vagy közreműködnek. Aztán egy kicsit a politika elbizonytalanodott, mert volt az egész eljárás körül némi bizonytalanság, némi vita, ami hát önmagában nem baj.
0: Az ellenzék hogy vesz ebben részt? Részt kell-e ebben vennie egyáltalán?
1: Hát az ellenzék az végül is úgy vett ebben részt, hogy, és azt kell mondanom mindenféle fenntartások nélkül, hogy tényleg vállalhatatlan neveket tettek le az asztalra, és a Tisza nagyon helyesen végül ezeket a neveket nem szavazta meg. Tehát attól, hogy egyébként az ellenzéki pártok megkapták végre azt a lehetőséget, amit ugye a Fidesz 16 éve alatt nem kaptak meg, hogy delegálhatnak szakembereket, tagokat, akik alkalmasak arra, hogy egy független európai értelemben vett közmédia felügyeletét ellássák. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkit, aki korábban a propagandában dolgozott, vagy aki Hitler életrajzot forgatott, és ehhez megfelelő elkötelezettséggel rendelkezett, az be is kerül majd ebbe a testületbe, tehát valójában nem jól éltek, nem értették meg az ellenzéki párt.
0: Kellett volna, hogy a kormány oldal felkínálja nekik, hogy oké, őket nem. Jelöljetek újakat.
1: Ez benne van a törvényben, ők jelölhettek volna újakat.
0: De nem tették.
1: Mintha ragaszkodtak is volna az első körben jelöltekhez. Ők ebben látják most kifejezni a politikai minőségüket.
0: Jó, hát akkor van ez a hat ember, aki most kiírja a pályázatot. Ők egyébként kiváló, alig ha megkérdőjelezhető közéleti személyiségek és televíziós média szakemberek. Van felelősségük abban, hogy milyen lesz ez a pályázat, vagy hát ahogy itt most az előzőekben beszéltük is, lehet, hogy ez már készen is van, ettől függetlenül, hogy most áll fel ez a testület
1: nem,
0: a mai napon.
1: Azt nem gondolom, hogy ez készen van. Nekik személyes felelősségük van, és éppen ezért nagyon fontos, hogy itt olyan emberek ülnek, akik ráadásul ugye legfeljebb mondjuk 2 évre a szakmai szervezetek által delegált tagok, akik aztán vissza fognak menni a saját szakmájukba, tehát nem adhatják az arcukat, nevüket egy olyan pályázathoz, aminek a vége egy vállalhatatlan közmédia, úgyhogy ez az ő személyes szakmai felelősségük lesz, és az előkészítő munka az pusztán azt jelenti, hogy mondjuk ennek a konzultációnak az eredményei fel vannak dolgozva, látják, hogy ebből mik azok a szempontok, amiket érdemes beépíteni, nekik kell.
0: Na, csapjunk bele a nehéz fejezetbe. Milyen a vállalható közmédia? Ugye volt egy ígéret, hogy lesz egy társadalmi vita, aztán lett egy elég szűk szakmai vita, legalábbis a társadalmi igényekhez képest valószínűleg elég szűk, mert nem előttünk zajlott, hanem különböző szervezetek maguk fogalmazták meg, hogy ők ezt hogy látják. Mennyire fogja ezt képviselni a társadalmi igényeket vajon? Mennyire képviselheti?
1: És akkor megint van egy bizonyos értelemben átmenetiség, hiszen most is zajlik egy konzultáció a közszolgálati médiáról, ezen a bizonyos közhang felületen az első téma a közmédia, ott mindenki elmondhatja a véleményét.
0: Jó lenne látni, hogy ott hogyan összpontosulnak a gondolatok.
1: Sok mindent nem látunk még. Nem lehet ezt, hogy mondjam, tehát tökéletes időzítés nincs. Szerintem elég széles körben volt lefolytatva ez a szakmai konzultáció, tehát mondjuk az egyetemek is kaptak erre lehetőséget, hogy ott megszólaljanak.
0: Tudjuk, nem mennyire értek vele?
1: Nem, én nem tudom. Biztos lehet erről tudni, én nem láttam a statisztikát.
0: Milyen legyen a közmédia? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert mindenki előtt az a kép van, hogy a közmédia a politikával van összefüggésben, miközben egyébként nem feltétlenül, csak és kizárólag, sőt.
1: Én magam nem fogok vezérigazgatói pályázatot benyújtani, úgyhogy én ezt szívesen rábízom a leendő vezérigazgatóra. Nekem van, hogy mondjam, némi elképzelésem, én abszolút egyetértek azzal, amit mond, én egy kultúra fókuszra gondolnék elsősorban, tehát azt gondolom, hogy a magyar zene, a magyar irodalom, a magyar gyerekirodalom az megérdemli, hogy teret kapjon a közszolgálati médiában. Sokkal kevesebbet kellene talán a közélettel, a hír témával foglalkozni, mint vita témával, hiszen egyébként Magyarországon pont híreket azért elég széles palettáról lehet fogyasztani, ami nem jelenti azt, hogy kimaradhat a közmédia a közéleti tájékoztatásból, de biztos, hogy a figyelmünknek a nagy részét inkább arra érdemes fordítani, hogy mik lesznek azok a tartalmak, amikre büszkék leszünk 5 év múlva, 10 év múlva, és egyébként mik azok a tartalmak, és hol vannak azok a felületek, ahol mondjuk a 10-20 éves korosztály is megszólítható értelmes magyar tartalmakkal.
0: Fiatalabb és idősebb pályázókról szakmai, kifejezetten szakmai háttérrel és vezetői háttérrel, vagy éppen műsorkészítői háttérrel pályázókról lehet hallani a szakmában. Én most nyilván nem fogok neveket mondani, mind a ketten, és szerintem nagyon sokan, akik követik a sajtót, találkoztak már nevekkel. Értékválasztás lesz az, hogy kit választanak végül is vezérigazgatónak, vagy pedig nem így, hanem kifejezetten személyi alapon születhet a döntés.
1: Én abban bízom, hogy egy szakmai választás lesz. Igen, azok a nevek, amik elhangzanak, számomra mindegyike meggyőző abban a szempontból, hogy ők elkötelezettek egy demokratikus európai közszolgálati média felépítése mellett. Itt szerintem annak kell majd döntenie, hogy ki fog tudni meggyőzőbb tervet letenni arról, hogy ezt meg is tudja valósítani.
0: Bolyár Gábor, köszönöm szépen.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
9: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
10: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Eső és lehűlés érkezik. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról, vidékfejlesztési programot indít a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trumppal. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 település Donald Trumppal. Vidékfejlesztési programot indít

0: pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégészakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút, estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán a határúti felüljárótól, lassan lehet haladni a 10-es főúton a Városhatártól, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában is sávlezárásra számítsanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál tart a csatorna javítása, itt a külső sávot lezárták. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell készülni, itt úgy gyalogátkelő helyet létesítenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Röppenty utcai megállót nem érinti Újpest központ felé. A 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt közművet javítanak, itt a külső sávot zárták le. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
4: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12 790 000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Volkswagen.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Nem látod a gördeszkámat?
8: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
9: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
8: Mégis mihez?
9: A győztes járgányhoz.
10: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
11: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán.
1: Reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves tévénézők és kedves rádióhallgatók, ha a Spirit FM-en követnek bennünket. Ez a Start, én Rónai Egon vagyok, és szeptember 9-e a mai dátum, egy szerda reggelen vagyunk túl félig meddig, mert nálunk itt azért már történt egymás a mai reggelen, és történik is még jó néhány dolog. A hétfői férgezés miatt például Forsoffer Ágnes házelnök kitiltott a Torockai Lászlót a parlamentből, ide viszont bejöhetett. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: De oda is bemehet szavazni, ugye? Ez most nagyjából így van, csak az ülésen nem vehet részt.
2: Igen, szavazni bemehettem tegnap, de ma például vizsgálóbizottságot vezetek. Tehát bent vagyok ma is az országgyűlésben, csak a plenáris ülésteremből tiltott ki a házelnök.
1: Ez egy súlyos büntetésnek számít?
2: Hát abból a szempontból talán igen, hogy ez nagyon ritka. Nagyon ritka. Arra volt példa, hogy a Kövér László többeket súlyos pénzbüntetéssel, vagy fizetés megvonással sújtott, de ezt, hogy az ülésteremből kitiltják a képviselőt, frakcióvezetőt, az nagyon az ritka.
1: Tartott tegnap egy sajtótájékoztatót, ahol azt mondta, hogy nem kér bocsánatot. Pedig ez a férgezés, ez általában ugye a legtöbb emberből azt az érzést váltja ki, hogy na, ezt azért már ne.
2: Teljesen megértem azokat, akik azt mondják, hogy ezt már ne, és hogy az országgyűlésben ennek nincs helye. Egyébként én nem Magyar Pétert neveztem féregnek, tehát ezt azért rosszul jelent meg a sajtóban, nem beszélve arról, hogy amit Magyar Péter kitett a Facebook oldalára, egy összevágott videót az esetről, az egészen elképesztően döbbenetes hazugság, és ezt bárki le tudja ellenőrizni, hiszen ott van a vágatlan felvétel, hogy mi történt, és minek a végén mondtam azt, hogy ne meneküljön gyáva féregként, tehát nem azt mondtam, hogy ő féreg.
1: Mégiscsak azért azzal de hasonlítja őt össze.
2: Nem akarok magyarázkodni.
1: Szómágia lenne ebből, így akarnak
2: kibújni. Nem akarok magyarázkodni. Ugye két nagyon fontos dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik, hogy tehát nem az volt természetesen az előzménye, amit Magyar Péter kitett, aki azt írta, egyrészt le is írta, utána később összevágtak egy videót, és kitett a Facebook oldaláról, azt írta, hogy mesekönyvet hozott nekem, egy gyerek mesekönyvet, hogy mi lenne, hogyha valaki miniszterelnök lenne, de egyébként Rétvári Bencének mutogatta a parlamentben, tehát nem nekem, egyáltalán szóba se került a velem való vita során. Az én esetemben egy sokkal súlyosabb dolog volt, olyannal vádolt meg, ami egyértelmű rágalom, és nagyon egyszerű lett volna ezt rendezni, ugye akkor nyomtam meg a gombot személyes érintettség okán, és azt mondtam, hogy ezt most azonnal rendezzük, ugye ő azt mondta, hogy valamiféle családi cégek ügyében járhattunk mi a minisztériumokban annak idején bizonyára lobbizni az előző 4 évben.
1: Soha senki?
2: Soha, és ugye ezt nagyon egyszerű lett volna rendezni. Én azt mondtam, arra szólítottam föl Magyar Pétert, hogy akkor mondja el konkrétan, tehát hogy én milyen minisztériumban voltam, milyen családi cégek, biztos lehet benne mindenki, semmiféle családi cégeink egyébként nincsenek is, tehát hogy nevezze meg, vagy kérjen bocsánatot. Szerintem ez elég súlyos dolog, és miniszterelnök szájából ezt komolyan kell venni. Hát hogyha tud ilyen ügyről, akkor azonnal tegyen feljelentést.
1: Folytatja ezt az ügyet?
2: Azonnal.
1: Ugye itt, hát jogi elégtételt kérhet, hogyha ez rágalmazás.
2: Na ez a másik része, ami miatt egyébként eljutottunk oda, hogy valóban, hogy mondjam, kemény mondatot mondtam, vagy csúnya mondatot mondtam, ami szerintem különösen durva volt, hogy akkor, amikor én azt mondtam, hogy ezt most azonnal rendezzük, és nagyon egyszerűen tudjuk rendezni, még egyszer mondom, vagy mondja meg konkrétan, hogy mire gondolt, nem mondta meg, ebben az esetben egyértelmű, hogy rágalomról volt szó, akkor viszont kérjen bocsánatot, erre ő fölállt, hátat fordított, és még odaszólt nekem, amit mindenki hallott az ülésteremben, odaszólt, oda kiabált nekem, hogy mert különben mi lesz, mit csinálsz. Na most egy miniszterelnök, ha ilyet mond, az tudja, hogy mit jelent, az a hatalommal való visszaélés. Az azt jelenti, hogy tudja, hogy én semmit nem tudok ellene tenni, hiszen a mentelmi joga úgy is védi. Ennél sokkal súlyosabb ügyben a mentelmi joga mögé bújt egyébként az Európai Parlamentben, ugye az Ötkert nevű szórakozóhelyen történtek, ami lehet akár rablás és ugye rongálás a telefon, választópolgártól való telefon elvétele és bedobása a Dunába. ha egy ilyen ügyben a mentelmi joga mögé bújt, akkor egy egyszerű rágalmazás ügyben nyilván ezt megteszi. Szerintem ez ezért súlyos dolog egy miniszterelnök részéről is, és ezért mondtam azt, hogy bár nagyon kemények voltak a szavaim, elismerem, hogy nem illik az országgyűlésbe, de két fontos dolog. Az egyik, hogy akkor kérek bocsánatot, abban a pillanatban megteszem, hogyha Magyar Péter bocsánatot kér a rágalmazása miatt, abban a pillanatban
1: azért
2: bocsánatot
1: két
2: kérek.
1: Különböző ügy, miközben értem.
2: Nem.
1: Miközben értem, de ilyen szavakat nem használunk.
2: Ha önt a családjával kapcsolatban, vagy bármelyik országgyűlési képviselőt a Tisza párt soraiból ilyen vádakkal illetném, akkor valószínűleg hasonló dolog történik a parlamentben.
1: De látja, most a parlamentben folyamatosan, hát ez megy.
2: Na, és bocsánat, és ez a másik dolog, amit még szerettem volna elmondani,
1: hogy... Egymást minősítgetik politikusok folyamatosan.
2: Igen, és ez a másik, amit szerettem volna elmondani, tehát, hogy nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen tudnánk ezt az ügyet rendezni. Magyar Péter azt mondja, hogy természetesen semmilyen ügyről nem tud, és ezért bocsánatot kér. Ha tud, akkor pedig jelentse be, de nyilván nincs ilyen ügy. És akkor én azonnal bocsánatot kérek. De van még egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a vitakultúrát, ezt Magyar Péter hozta. Még csak azt sem mondom, hogy a Tisza párt, azt mondom, hogy Magyar Péter hozta a Magyar Országgyűlésben. Nem véletlen, hogy ezért
1: korábban... Hát azért korábban, az előző 16 évben is voltak elég nem mondom, jelenetek.
2: Ezt akarom mondani, hogy az előző ciklusokban is elképesztően parázs viták voltak, de van egy nagyon fontos különbség. Van egy nagyon fontos különbség. Most minden egyes ülésnap arról szól, hogy a miniszterelnök megpróbálja a porba lehúzni, és igen, emberi méltóságában sértegetni. Most már nem azt mondjuk, hogy a Fidesz-KDNP, hanem bárkit, aki nincsen vele, tehát aki az ellenzéki padsorokban ül. És Forsthoffer Ágnes házelnök asszony, minden tiszteletem mellett mondom ezt egyébként, mert alapvetően jó véleménnyel vagyok róla, de az, hogy ebben a ciklusban, tehát a választások óta Tisza párti képviselők szájából ebben a parlamentben legalább ilyen kemény szavak, vagy ennél durvábbak elhangoztak.
1: Hát dehumanizálók talán.
2: Hogy mondja, hát éppen tegnap, bocsánat, tegnap előtt László Endre, hogyha jól emlékszem, a Tisza párti képviselő nevére egy kutyához, egy öleghez hasonlította mondjuk Szijjártó Péter, tehát igen, dehumanizáló állathoz való hasonlatok napi szinten elhangoznak, csak ezt valószínűleg nem tudja, aki nem ülött egész nap az országgyűlésben, és tudom, hogy nem lehet összehasonlítani egy kutyát egy féreggel, de a dehumanizálást az mégiscsak kimeríti.
1: Meg az valakinek egészen más jelent a magyar nyelvben, de
2: akkor mondok olyat, ami szerintem két olyan eset, ami durvább. Szerintem durvább volt, mint amit én tettem, és a házelnök asszony semmilyen büntetést nem szabott ki senkire, csak rám. Egyetlen egy tiszapárti képviselőre nem szabtak ki. Mondok kettő ilyet. Akkor, amikor Kulcsár Krisztián, nem tudom, reggeli műsorban kimondhatom-e, hogy ő mit mondott az országgyűlésben, mert azt kimondhatom, hogy én egy féreghez hasonlítottam, vagy egy féregszerű meneküléshez, hogy ezek után ugye elmenekült, vagy kivonult Magyar Péter a felszólításom közben, de az, akkor úgy mondom, hogy az édesanyját szitta a Tisza párti képviselő egy, ugye Lezsák Annának
1: ezért később,
2: egy női.
1: Igen, és Kulcsár Krisztián bocsánatot is kért.
2: Egy női, igen, de Lezsák Anna nem állított róla egy nagyon súlyos rágalmat. Tehát én is azonnal bocsánatot kérek, ha Magyar Péter ezt megteszi.
1: Jó, ennyi, ezt az ügyet mondtam, most
2: bocsánat,
1: zárjuk le.
2: De ennél voltak súlyosabb ügyek.
1: Még
2: tehát
1: súlyosabb?
2: Akkor, amikor, hát amikor azért Juhász Hajnalkának mondjuk egy másik hölgynek, tehát azért én egy férfival, tehát egy Magyar Péterrel, egy miniszterelnökkel, egy férfi emberrel kerültem ilyen súlyos vitába, de itt női mi voltukban sértettek, gyaláztak, például Juhász Hajnalkának, akinek több botoxot kiáltanak be az országgyűlésben. Tehát itt szerintem egyébként ez súlyosabb, mint ami az én esetemben volt, és ott sem volt rágalmazás, tehát eleve hölgyekkel, nőkkel szemben én különlegesen óvatos vagyok mindig, és udvarias, tehát szerintem ez is egy nagyon, szerintem ez például súlyosabb ügy volt, de hát emellett az, hogy mondjuk Magyar Péter, akkor maradjunk Magyar Péternél, azt mondja egy ellenzéki képviselőnek, hogy ön egy tróger, hosszabban, és megismétli, ön egy embertelen tróger, ott már nem az van, hogy én hasonlítom a menekülését egy gyáva, mondjuk féreg menekülését, azt mondja, hogy ön egy tróger. Semmilyen büntetés nem kapott Magyar Péter, figyelmeztetésben sem részesítették. Tehát nekem itt a fő problémám az,
1: szerintem azért hogy kettős mércem van. Kettő között, hogy dehumanizálunk egy embert, vagy trógernek nevezzük, nagyon súlyos különbségek vannak, de én azt vetném most fel.
2: Nem azt mondtam, hogy ő a féreg, még továbbra is ez van, nem?
1: Ez ugyanazt jelenti, ön is tudja, én is tudom, és szerintem a néző is. De... Én arról beszélnék önnel, hogy ahelyett, hogy politikai teljesítményeket mutatna föl, ahelyett két napja magyarázkodik a féreg miatt. Szerintem ez, én nem tudom, nem az én dolgom megítélni, de hát nem ez az a politikai teljesítmény, amivel a Mi Hazánk előre tud törni. Ugye ön azt jósolja folyamatosan, hogy a Fidesz helyét fogja átvenni a Mi Hazánk az ellenzéki oldalon.
2: Hát majd az elemzők ezt elemzik, vagy jósolgatnak. Politikai teljesítményünkről annyit, hogy több határozati javaslatot és törvényjavaslatot nyújtottunk be már ebben a ciklusban, mint a 141 fős kormányzó Tisza párt. A Fidesz-KDNP-ről nem is beszélve, annak többszörösét nyújtottuk be. Tehát a politikai teljesítmény megvan. A baj az, hogy ezekből, vagy ezekről azért nem beszélhetünk például egy televízió műsorban, mert az összeset lesöpri a Tisza párt. Egyébként, amikor a Fidesz kétharmaddal gyakorolta a hatalmat, szinte mindig ugyanez történt. Tárgysorozatban se veszik a javaslatainkat. Vagy például ugye a vizsgálóbizottság ma éppen megint élőben egyébként bárki követheti, sokan kérdezik, hogy mi történik a végrehajtói visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsággal. Én mindenkinek javaslom, hogy élőben közvetítjük a Mi Hazánk mondjuk Facebook oldalán, ugye nekem még mindig nem lehet a cenzúra miatt, de a YouTube csatornámon nézhetik, nézzék meg, hogy milyen munkát végzünk. Most éppen nagyjából olyan 100 000, de legalábbis több 10 000-nyi iratot nézünk át. Én személyesen is, tehát tegnap éjjel még ezzel foglalatoskodtam. Ez egy rendkívül fontos, szerintem történelmi munka, és hagyd mondjak akkor végre valami jó hírt a televízió nézőknek így reggelente, hogy ebben a vizsgálóbizottságban például remek munka folyik. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy pártoktól függetlenül tegnap is egy informális ülést tartottunk délután a tiszapárti tagokkal a vizsgálóbizottságban, és azt látom, hogy egy a célunk. Tehát egyrészt föltárni, hogy az elmúlt évtizedekben mi történt. Sikerült azt is elérnem, hogy egészen 1994-ig megyünk vissza. Például Hak Pétert, például az én javaslatomra meg fogja most hallgatni a vizsgálóbizottság. Ő volt az, aki már 1994-ben egyébként akkor még országgyűlési képviselőként előre jelezte, hogy ez az átalakítás, ez a profitorientált átalakítás, ez milyen veszélyeket rejt magában, és minden bejött, amit ő előre megjósolt, és emiatt magyarok millióit károsították meg az elmúlt évtizedekben. Ezek az igazán fontos ügyek, önnek igaza van, hogy erről kellene beszélni, de minden nap dolgozunk, egyrészt a sajtót ez azért annyira nem érdekli, tehát érdekes, hogy nagyjából 2 hónappal megelőztük az összes vizsgálóbizottságot, ugye a többi Tisza pártiak vezetik, ezt az egyet vezetem én. Mi kezdtünk először dolgozni, az ügyrendet, a munkatervet mi dolgoztuk ki, egyébként Tisza párti képviselők hathatós közreműködésével, mármint a bizottságban, tehát tényleg nem mondhatom azt, hogy nem dolgoznak, mindenki dolgozik, egyébként a Fidesz-KDNP képviselő is, azt gondolom, hogy eddig legalábbis konstruktívan álltak hozzá. Elvégeztük azt a munkát a többi vizsgálóbizottság, a Tisza párt által vezetett vizsgálóbizottságok helyett, és ezért ők most fogták, és a mi ügyrendünket és a munkatervünket vették alapul, és bejelentették, akkor bezzeg ott volt az összes sajtó, hogy kiket fognak meghallgatni. Én hónapok óta talán a mai ülésen jutok el oda, hogy beszéljünk arról, hogy kiket akarunk meghallgatni. Vannak különböző jogszabályok, amelyeket, jogszabálymódosítások, amelyeket a tiszapárti többségnek kell még meghozni, hogy például be tudjunk idézni majd olyanokat, mondom, Rogán Antal beidézését is már sokan várják, ami nagyon fontos. Tehát éjjel-nappal dolgozunk. De ez nem annyira, hogy mondjam,
1: hát ez még nem látványos, mert ezek bizottsági ülések. Nyilván majd, hogyha lesz eredmény.
2: Igen, ez nyilván most jobban érdekel a médiát, ez az eset, ami történt, meg ez abból a szempontból rendkívül, még egyszer mondom, elnök, hogy én részrehajlónak tartom ezt a házelnöki.
1: AFD. Láthatóan Orbán Viktor nagyon örül az AFD előretörésének. Önök egyékenyen árulnak ebben az ügyben?
2: Hát olyan szinten, hogy az AFD a mi szövetségesünk, nem a Fidesz szövetségese. Tehát az AFD velünk alapított közös európai parlamenti frakciót, együtt hoztuk létre. Egyébként itt Budapesten vetettük el a magvát ennek a közös frakciónak, és annak a közös pártnak, vagy párt családnak, amelyet szintén létrehoztuk. Ugye ez a
1: akkor Orbán Viktor mit szeretne ott?
2: Szuverén nemzetek Európája. Orbán Viktor hát udvarol az AFD-nek, és szeretne jóba lenni az AFD-vel, mert ahogy mondjuk nem csak Orbán Viktor, Elon Musk is ugye elsőként gratulált. Nagyon sokan látják a világ minden pontján azt, hogy az AFD előbb-utóbb kell, tehát muszáj, hogy kormányozza Németországot.
1: Nyugat-Németországban és szerte Európában sok ilyen náci pártnak látják az AFD-t. Ő milyennek látja?
2: hát semmiképpen nem nácinak, és ezt minden egyes nap kikérjük az AfD vezetői, és mindent megtesznek azért, hogy ilyen bélyegekkel ne tudják őket illetni. Az AfD ma a német tisztességes, becsületes, demokratikusan gondolkodó tömegeknek a pártja, a legnépszerűbb párt, amely most Szász-Anhalt tartományban megnyerte a választásokat közel 45%-os eredménnyel, és ezzel kapcsolatban szerintem, ami a legérdekesebb számunkra túl azon, hogy a Mi Hazánk mozgalom nem csak természetes szövetség, hanem testvérpártja az AfD, tehát udvarolhat Orbán Viktor, hogy a Fidesz az AfD-nek, de az AfD nem a patrióta európai pártcsaládban ül, hanem a miénkben ül, tehát nekünk van természetesen ilyen szintű kapcsolatunk az AfD-vel, de én azt gondolom, hogy az AfD Németország utolsó reménysége, és egyrészt a gazdasági programja miatt, az energia programja miatt, ami Magyarországon meghatározó lesz a következő években, másrészt pedig a német embereket meg kell kérdezni, hogy miért van az, hogy most már a legnépszerűbb párt Németországban, és ami szerintem nagyon érdekes számunkra, hogy ezzel szemben Magyar Péter egy süllyedő hajóra kapaszkodott föl néhány nappal ezelőtt, amikor Manfred Webert fogadta, és bejelentette, hogy ők belépnek az éppen most Manfred Weber pártjai most zuhannak össze Németországban, hát és arra kapaszkodik az Európai Néppártban, most belép a Tisza párt, eddig ugye tagadta Magyar Péter, hogy be is lépnek, ugye abban a frakcióban ülnek, ebben a globalista frakcióban, ezeknek leáldozott az Európai Unióban ezeknek a pártoknak, és az olyan pártok jönnek fölfelé mindenhol az Európai Unióban, mint az AfD és a Mi Hazánk Magyarországon.
1: Orbán Viktor is csak más összetevőket lát maga előtt. Toroszkai László, köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Helyszer Ákos kommunikációs szakértővel folytatjuk a Start műsorát, és ez egy kicsikét átfolyik ez, vagy visszafolyik ez a folyó az előző beszélgetés irányába, mert hogy ugye ott is arról volt szó, hogy milyen a közbeszéd, hogy milyen megfogalmazásokat engednek meg maguknak politikusok, mivel tudják ezeket a mondataikat, szavaikat megvédeni, és egyáltalán meg akarják-e védeni, vagy azt mondják, hogy így van ez jól. Torockai László azt mondta, hogy nincs ez így jól, de mégis vállalja, és majd egyszer bocsánatot kér, a tőle bocsánatot kérnek, és hát ezeket annyiszor halljuk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Szóval ezeket olyan gyakran halljuk, hogy azért, mert, meg azért, mert ő is, és közben meg egyre mélyebbre süllyedünk látszólag ebben a mocsárban.
2: Hát igen, ezt örülök, hogy így fogalmaztad meg a kérdést, hogy süllyedünk, mert ugye velük együtt mi is megyünk, tehát hogy nem tudjuk magunkat függetleníteni. Egyrészt olyan formán, hogy a politika az egyik kedvenc sorozatunká vált, tehát hogy mármint tévésorozatunká, tehát hogy nézzük többen, mint korábban, izgalmasabb és mást is hordoz a politika, mint egy fél évvel ezelőtt, aminek én egyébként örülök, szerintem a nézők nagy része is örül annak, hogy amilyen irányba egyébként változott az ország és ezzel a politikája. Az egy másik kérdés, hogy a műsornak a színvonala az, tehát nem minden epizód ugyanolyan jó.
1: Ez egy fura helyzet, mert politikai küzdelmet vársz a parlamenttől, de verbális küzdelemmé alakult, mert a másik oldalnak valódi politikai súlya nem maradt.
2: Igen, csodálatosan, egy másik csodálatos kérdés, verbalitás. Tehát, hogy végig verbalizálunk, holott szólhatna egyébként valóban, hogy is mondjam, a kedves nézőket érintő kérdésekről a politikai vita, szól is nagyon sokszor, csak a fölött elsiklunk. Tehát mit tudom én, egy-két héttel ezelőtt a teljes vízgazdálkodásunkat átalakítottuk. Hányszor volt az címlapon? Egyszer.
1: Hát akkor mondjuk sokszor, egyszer. Meg mi mindannyian elkezdtünk érteni is hozzá.
2: Igen, de úgy értem, hogy maga az átalakításról szóló jogszabály, az nem tudom milyen szintű jogszabály.
1: Az nem, valóban.
2: De a teljes átalakítást meghozó jogszabály az nem tudott. Most de is Torockai úrról beszélünk.
1: Torockai László pont erre hivatkozott, hogy az, hogy ő most mondja, hogy féreg, igen, az persze címlapsztori, az, hogy hogy dolgoznak a Mi Hazánk képviselő, vagy ő hogy dolgozik személyesen a végrehajtásokat vizsgáló bizottságban, arról meg egy szó nincsen.
2: Igen. Oké. Azt a sztorit mindig elmondom ilyen közegben, hogy ugye miért a rossz hír a hír? Tehát miért az érdekes, hogy Torockai férgezik, az miért nem érdekes, hogy egyébként milyen bizottsági munkát végez? Azért, mert az ember úgy van összerakva homo sapiens biológiailag, hogy az a hír, hogy Egon, ott a kardfogú tigris, tehát az neked fontos információ, hogyha megyünk.
1: Hát meg fog enni, hát persze.
2: Igen. Az, hogy figyelj Egon, most is van mogyoró a bokron, úgyhogy tudunk menni mogyorót szedni, az nem hír, mert tavaly is volt, meg jövőre is lesz, meg 2000 év, tehát hogy és a rossz híreknek ez a neurobiológiája, hogy a rossz hírre vagyunk kihegyezve. Ez mióta újság van, azóta így van, vagy mióta sajtó van, azóta tudjuk, hogy ez így működik, erre kapjuk fel a fejünket, ez teljesen, teljesen oké. Azért örültem még a verbális szónak a kérdésedben, hogy azt mondtad, hogy verbális csatákról beszélgetünk a politikával kapcsolatban, mert ugyanakkor a mi világunk, a homo sapiensek világa, ugye nagyon átalakult egy fél generáció alatt a közösségi média platformokkal. És a közösségi média platformok abból csinálnak hírt, ami fölháborít minket. Ők ugye ők az érzelemnek az útszedői, tehát hogyha te is gondolom, bár te biztos egy szent ember vagy, de én biztos, hogy nem. Oké, akkor vegyünk engem, legyek én a példa, jó? Mert én magam nevében biztos, hogy tudok beszélni. érzem magamon, hogy ami fölháborít, arra kommentelek, arra nyomok be oda valamit, és azt is tolja a képembe az algoritmust, amiről már ő pontosan hát tudja, előbb tudja, mint én,
1: de
2: hogy mire fogok
1: ilyen módon egy politikai eszközé is válik ebben, az az izgalmas kérdés, hogy bejön-e. Ugye amikor Orbán Viktor poloskázott,
2: igen,
1: óriási volt a felháborodás teljes joggal.
2: Igen.
1: Na de semmi másról nem szólt utána a közélet heteken keresztül, mint Orbán Viktor poloskázásáról. Tehát ha azt akarta elérni vele, hogy figyelmet kapjon, és nem másra figyeljünk, akkor ez megvalósult. Toroczkai László férgezése, igen, ugyanezt a célt szolgálhatja, csak a kérdés az az, hogy ez hosszú távon hogy jön be. És Orbán Viktor karrier története azt mutatja, hogy ez a poloskázás nem volt a legátutőbb ötlete.
2: Édesem. Oké. Egyrészt, tehát ugye így nem beszélünk. Tök jó lenne, hogyha tisztelt ház, az egy tisztelt ház lenne, és neki a mi beszélgetéseinket, mármint ugye a kedves nézők civil beszélgetéseit egy bizonyos szintre, vagy egy bizonyos szint alá nem engedni. Ez azért mondjuk, szeretném, hogyha ez ki lenne mondva ebben a műsorban. De az egy, mondtad a figyelem szót a kérdésben. Tehát valójában a politika az a figyelemgazdaságnak a részévé vált. Mindenki a kedves nézők figyelméért kapar, vállalatok, politikusok, márkák, maguk a platformok, a telefonunkon lévő összes alkalmazásnak az összes értesítése azon tipródik, hogy mi odafigyeljünk. És ebben a figyelemgazdaságban egyre nagyobbakat, erősebbeket kell mondani, hogy egy kicsikét figyeljünk rájuk. Én azt gondolom, hogy ha nem tudom, van-e Toroczkainak kommunikációs tábja, biztos van, nem tudom, hogy kik ülnek benne, hányszor ülnek össze. De amikor ezt értékelni fogják, akkor azt fogják mondani, hogy hát figyelj, legalább itt voltál az Egonnál. Tehát, hogy attól félek, hogy...
1: És ezzel meg is magyaráztak, hogy ez megérte.
2: Szerintem igen.
1: Igen, csak megérje. Tehát ő lesz az, a férgezős politikus, ha valaki nem követi napi szinten a politikát. Mint ahogy Orbán Viktorra, igen, ez a poloskázás, ez akkor is ráégett, ha utána megpróbálták elfedni, meg úgy tenni, mintha nem történt volna meg, de azért ez mégiscsak ott marad egy ember a arcélénél, hogy ja, és ő volt az, aki simán lepoloskázta az ellenfeleit.
2: Hát ez addig éri meg, ameddig a magyar társadalom szerintem egyébként nagyon... számomra nagyon meglepő és fantasztikus erős immunválaszt adott pontosan erre a típusú kommunikációra. Tehát az, amit április 12-én és előtte való hónapokban a magyar társadalomban megtörtént, az pontosan erre mondott nemet.
1: Azért... Vannak, bocsáss meg, aki azt látja, hogy Magyar Péter erre is rápakol most egy lapáttal, mert minden parlamenti ülés egy piaci szintű vádirat.
2: Igen, és azért a poloskázástól azok a vádiratok messze vannak.
1: Tehát
2: a poloskázás, férgezés az az ő hazájuk, az, hogy egyébként mi meg ki vagyunk akadva, és ezért adott esetben a minket képviselő állami vezető, miniszterelnök nem annyira, jogilag nem annyira megalapozott, vagy nem annyira védhető vádakat fogalmaz meg mondjuk Toroczkaival szemben, szerintem az a társadalom többségében kevésbé szül ellenérzést, és szerintem azért fantasztikus, hogy zajlik például ez a vita is, mondjuk ez a beszélgetés is közöttünk, hogy ez egyáltalán létrejöhetett, tehát hogy van ilyen szituáció, hogy demokrácia van, és beszélgetünk róla. Másrészt pedig biztos, hogy abban viszont tudom, hogy mi is mondjam, nagyon, hát tudjuk, hogy kik vannak a kormányzati kommunikációs pozícióban, utalok itt volt kollégádra, tehát tudjuk, hogy olyan emberek ülnek ott, akik ilyenkor szerintem azt mondják, hogy figyelj, Peti, nem áll.
1: Nem tudom, hogy Köböl Anita mond-e ilyet, mint hogy Ruf Bálintról sem tudjuk, hogy ilyenkor mondja-e, hogy nem áll. De azt látjuk, hogy azért Magyar Péter elég nehezen koordinálható ebből a szempontból, mert egy impulzív ember, aki a hirtelen gesztusoknak is híve, tehát azokból is következnek ilyen mondatok. Egy másik témát hadd hozzak még a legvégére, a Fradit. A Fradi B-közép transzparenseit. Az, hogy most eljárás indul ellene, hogy Kubatov Gábor azt mondja, hogy ezt azért nem kéne, miközben alig ha gondolom, hogy ilyen transzparens bekerül a relátorra úgy, hogy a Fradi vezetése nem tudja, hiszen minden transzparenst be kell mutatni, mielőtt kiviszed a relátorra. De hát ez egy jelenség, ami szintén összefügg azzal, hogy mit engedünk meg társadalmi méretekben önmagunknak.
2: Pontosan, tökéletes. Nekem ez ugyanaz a tál szilvás gombóc, mint az előzőről. Tehát, hogy valaki, aki még nem vette észre, hogy 2026. április 12-én a magyar társadalom azt mondta, hogy ő még a saját kis buborékjában, ő még azt hiszi, hogy még teljesen komilfó ultrákkal fenyegetni.
1: Ákos, ilyenek nem voltak.
2: Az ellenség. Hogyne?
1: Hát nem, azt kiírni, hogy megölünk, ilyen nem volt eddig.
2: Hát ne viccelj, népszavazási kezdeményezést akadályoznak meg verő emberekkel.
1: Hát az egy másik sztori volt. Igen, de ott nem, nagyon nehéz volt azt mondani, hogy konkrétan a B-közép, miközben mindenki tudta, hogy a B-közép, de nem lehetett bizonyítani, hogy a B-közép tette. Ez itt egy teljesen transzparens helyzet volt. Ott van a szurkolótábor, és ezt üzenik.
2: Transzparens helyzet. Tehát, hogy hogy is mondjam, nekem azért egy és ugyanaz, mert ugye én azt nézem, hogy ki beszél. Tehát a beszélő, ja bocsánat, hát én felteszem, hogy Kubatov Gábor. Nem tudom, de felteszem, hogy Kubatov Gábor a vele kapcsolatban lévő, onnan tudjuk, hogy kapcsolatban vannak vele a szurkolói csoportok, mert hogy a szurkolói csoportok tagjait biztonság őrzővédő emberként megbízva bizonyos feladatokra a sajtó által megírt módon, én nem vagyok ott, nem láttam a megbízó levelet, tehát a sajtó által megírt módon irányította. Na most, hogyha Kubatov Gábor irányít fradi szurkolói csoportokat, és neki megfelelő üzenetek kerülnek ki, akkor Kubatov Gábor beszél. Tehát, hogy Kubatov Gábor fradi verő embereket, fradi huligán biztonsági embereket, elnézést az uraktól, biztonsági embereket küld választást megakadályozni, Fidesz székházat körüli tüntetőket vegzálni, és aztán egyébként a fradi stadionba transzparenst kirakni, akkor nekem az ugyanaz.
1: Ez a kacsa esete, hogyha hápog, hát és igen, a sárga, igen. Gyanakodjunk?
2: Igen, szegény Kele Janó aggódjon, én viszont gyanakszom.
1: Helyszínen, Ákos, köszönöm.
2: Köszönöm.

0: Aszódi Attila, egykori paksi vezető, a BM természettudományi karának dékánja, a vonalban ilyen távoli kapcsolaton. Szeretettel köszöntöm, jó reggelt!
1: Jó reggelt, kívánok, Egon!
0: 2 évet is csúszhat Paks 2, mondja a hír, ugye egy a Európai Uniós sajtóhoz kiszivárgott dokumentum alapján, amit állítólag a Rosszatom szivárogtatott, vagy onnan szereztek meg. Na de hát mihez képest 2 évet? Hát már üzemelnie kellene, ha jól sejtem, 2 éve pontosan.
1: Mihez képest? Nagyon jó kérdést. Igen, az eredeti szerződés szerint 2025-ben és 2026-ban kellett volna a két blokknak megkezdeni a kereskedelmi üzemét. Ehhez képest volt egy nagyjából másfél éves csúszás az Európai Unió versenyjogi vizsgálata következtében, de ha ezt leszámítjuk, akkor is jelentős csúszásban van a projekt, ez 5-6-7 év tudhat lenni. Hogy mikorra lehet számítani arra, hogy ezek tényleg üzemi blokkokká válnak, azt hát mi beszélgettünk erről már korábban, ezt meglehetősen egyszerű megbecsülni, mert hogy a Rosszatomnak nagyon sok nemzetközi projektje van, és ezekben a projektekben ezeket az 1000-1200 megawattos blokkokat tipikusan az első betonöntéstől olyan 8 évre helyezték ténylegesen üzembe. Amikor februárban az 5-ös blokki első betonöntés történt, én akkor is mondtam, hogy nagyjából erre a 8 évre érdemes számítani, hogyha 2026 februárjához hozzáadjuk ezt a 8 évet, akkor abból 2034 jön ki. Tehát az, hogy mi szerepel a szerződésben, az azért lényeges, mert a szerződés alapján kell majd az érintett félnek kártérítést fizetnie, minden ilyen nagy projektben vannak kártérítési elemek, de az, hogy ténylegesen mikorra lehet arra számítani, hogy ezek a blokkok üzemivé válnak, az ebből a nemzetközi gyakorlatból viszonylag könnyen levezethető, persze feltételezve, hogy a projekt előhaladása során további nagy fennakadás nem keletkezik.
0: Hát a kártérítésre visszatérve, mondott elég, ugye most egy évtizedes csúszásról beszélünk minimum, ilyen alapon a Rosszatom fizet a végén, és nem a magyar állam az atomerőművér, hogyha valóban van benne egy rendes kártérítési klauzula. Nyilván nem ilyen van benne. Jó lenne tudni, hogy milyen. Mennyit tudunk erről a szerződésről? Ugye amikor a Magyar Péter kormánya hivatalba lépett, az egyik első bejelentés az volt, hogy megvizsgálják a Paks 2 szerződést, annak részleteit. Azóta van erről hír?
1: Én azt gondolom, hogy a kormánynak ez a szándéka, hogy átvizsgálja a szerződést, és ez teljesen jogos, abszolút célszerű és szükségszerű. Én ismerem a szerződés eredeti változatát, és bizonyos részei nyilvánosak, hiszen a Paks 2 weblapján elérhetőek. Ugyanakkor az elmúlt években jó pár módosítás történt ez a szerződéshez, vagy ebben a szerződésben. Ezeket a módosításokat én magam még nem ismerem, nagyon szeretném őket megismerni, és akkor az alapján lehet igazándiból ezekre a kérdésekre válaszolni, amiket Egon is feltesz. Az eredetiben szerepelt ez a dátum, mármint a 2025 és a 2026, és természetesen mind a jó teljesítéshez, mind pedig a határidőkhöz kötődnek kötbérek, hiszen a nemzetközi gyakorlatban az atomerőmek építését szabályozó nagy szerződésekben mindig vannak ilyen klauzulák. Ennek meghatározott összege van, tehát ezek a kötbérek, ezek a legtöbb esetben egy bizonyos határral burkoltak, tehát nem végtelen a szerződéses kötbér, hanem valamilyen határhoz kötő. De még egyszer mondom, hogy ennek megvan a nemzetközi gyakorlata, és a magyar szerződés is a nemzetközi gyakorlattal összhangban készült.
0: Remélem nem szakad meg a kapcsolatunk, mert most eléggé akadozott, úgyhogy én bátran kérdezem tovább, például arról, hogy kell-e nekünk Paks 2. És kérdezem azért, mert egyrészt tudom, hogy elkötelezettje az atomenergiának, másrészt tudom, hogy másban is gondolkozik már, és nem csak ezekben a hatalmas nagy létesítményekben, hanem vannak ezek az úgynevezett moduláris kisebb atomerőművek, amikben inkább lehetne gondolkozni az ön véleménye szerint, és hát mert hogy ez csúszik, és különböző dátumok voltak kijelölve, hogy meddig kell megépülnie, mert addigra a magyar energiaellátásnak óhatatlanul szüksége van rá. Itt van, a 20-as évek közepén vagyunk, látjuk, hogy milyen gondjaink vannak. Nincs atomerőmű, már Paks 2, és nem is biztos, hogy mondjuk a paksi telephelyen megvalósítható ilyen dunai vízállások mellett. Úgyhogy itt rengeteg kérdés jön egyszerre össze. Kell nekünk ez?
1: Mindenképpen kell. Egy nagyon egyszerű példát mondok, Egon. Gondoljon vissza az elmúlt hetekre, amikor a Duna alacsony vízállása miatt a meglévő blokkokat vissza kellett terhelni, és akkor arról beszéltünk, hogy hetente 15-25 milliárd forintba kerül az, hogy nem itthon állítjuk elő a villamosenergiát Pakson, hanem importálnunk kell a kieső mennyiséget. Ezzel a heti 15-25 milliárd forinttal nagyon könnyen kiszámolható, hogy egy új atomerőmű ilyen feltételek mellett akár 6-8 év alatt is megtérülhet, de hogyha ennél hosszabb ideig tart ez a megtérülés, akkor is mindenképpen megtérül. Tehát szükség van erre a villamosenergiára. Jelenleg a magyar villamosenergia rendszer olyan, hogy akkor van többlet kapacitásunk, amikor egyébként a régióban is többlet kapacitások vannak, tehát napközben akkor exportálunk, amikor nulla vagy negatív a villamosenergiának az ára, esténként pedig importálunk nagyon-nagyon magas áron. Tehát jelenleg egy nagyon egészségtelen összeállítása van a magyar villamosenergia rendszernek. Ezen valamennyit fognak segíteni a szélerőművek, de nem fognak mindent megoldani, hiszen a szél sem fúj mindig. Magyarországon van nagyjából évi 2000 olyan óra, amikor sem a nap nem süt, sem a szél nem fúj. Tehát szükség van zsinórtermelőre, szükség van atomerőműre, úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy szükség van a PAS 2 projektre. Az kétségtelen, hogy az Európai Unió szabályainak megfeleltetni az orosz terveket, ez egyáltalán nem egy egyszerű feladat, de azért a tervezésnek a nagy részén a PAS 2 túl van, tehát folyhat a beruházás, folyhat az építkezés, de hangsúlyozom, a projekt átvilágítása, a szerződéses keretek átvilágítása a kormány szándéka szerint abszolút indokolt és szükségszerű, és akkor érdemes a jelentős döntést meghozni, hogy akkor merre van az előre.
0: Nincs PAKS 2-nek most engedélye az Európai Uniótól, ettől még építhetjük tovább az oroszok?
1: Ez egy izgalmas kérdés. Nem tudok rá egyértelmű választ adni. A bizottság ugye vizsgálta az állami támogatási sémát, ezt egyébként megfelelőnek találta. Ugyanakkor egy részterületet a bíróság kifogásolt, mégpedig az, hogy a beszerzési kérdés és az állami támogatási kérdés együttes vizsgálata, illetve ennek az indokolása hiányzott az Európai Bizottság határozatából. Tehát itt teendője van az Európai Bizottságnak, nem a magyar félnek, nem az orosz félnek, hanem az Európai Bizottságnak. Én azt remélem, hogy akkor ezt a kérdést tudja tisztázni az Európai Bizottsággal, és akkor egyértelművé válik ez a keretrendszer. De hangsúlyozom, hogy a nagy atomerőművi projektekre szükség van Európában, számos ország halad ebbe az irányba. Olyan országok, akik az elmúlt években arról beszéltek, hogy bezárják az atomerőműveiket, ezek az országok most új atomerőművet építenek, Svédország, Hollandia, további országokat tudnék említeni. Ezeknél az országoknál is szükség lesz arra, hogy az Európai Bizottság vizsgálja azt, hogy a versenypiaci körülményeknek hogy lehet ezeket a nagy projekteket megfeleltetni, mert hogy általában a nagy infrastruktúra beruházások, azok komplex finanszírozást és emiatt komplex állami támogatási sémát igényelnek.
0: Ebből a szempontból tehát a magyar eset nem különleges, hát legfeljebb van ennek más különlegessége, ezek a mi az oroszokhoz fűződő, meg a rossz atomhoz fűződő furcsa kapcsolataink. Aszódi Attila, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Eső és lehűlés érkezik. Megszünteti a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszüntetné a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, erről döntött tegnap az országgyűlés. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre, a vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a külképviselet munkatársai a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Az orosz külügyi szóvivő a budapesti bejelentésre úgy reagált, Moszkva kemény és fájdalmas választ fogadni a kiutasításra. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ma délben írja alá a rendeletet a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiacon a kormány ellenes tüntetések Szerbiában.

0: energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt a középső sávban torlódásra is számítani kell. Továbbra is lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt és tovább a Boráros térig, a Váci út, Megyeri út csomópontban, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, a Kiskör úton az Asztória közelében, illetve a Ferenc körúton a Mester utcától az Üllői útig. Lassan lehet haladni a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a Városközpont felé, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvar előtt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton még lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra készüljenek. Silik Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Itt vagyunk a Start Plus-ban, de tulajdonképpen ez is politikai téma, amivel most mi itt folytatjuk, még hogyha nagyon más is, mint a belpolitika, amivel beszélgettünk. Katonai tiszteletadás mellett temették el Ratko Mladicot, azt a tábornokot, aki a boszniai szerb hadsereg parancsnokaként, egykori főparancsnokaként a hágai bíróság szerint háborús bűncselekményeket követett el. 8000 srebrenicai halálát varták a nyakába, ahogy ő fogalmazott, miközben hát ő volt a parancsnok, tehát más nyakába nehéz volt varni. Német András, a HVG újságírója a vendégünk, és arról beszélgetünk, hogy egy háborús bűnöst ma Európa kellős közepén az Európai Unióba tartó Szerbiában hogy lehetett katonai tiszteletadás mellett eltemetni. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, szervusz! Ez szerintem Szerbia szégyene, tehát és arra szoktam ilyenkor gondolni, hogy ugye én voltam Srebrenicában, ott voltam ennél az emlékműnél, ahol az áldozatok neve fel van sorolva, egy hatalmas emlékpark. Ezeket az embereket tömegsírokból ásták ki, és ezzel szemben áll az az embernek a szerb zászlóval letemetett követ, lettakart koporsója, aki ott volt, ő rendelte el, ő csapta be a muzulmán férfiakat és fiúkat, hogy biztonságban lesznek, nem lesz itt semmi baj. Jártam azokban a csarnokokban, ahol bezárták ezeket az embereket, jártam azokban az erdőben, ahol lelőtték őket, és tényleg egyszerűen érthetetlen, megmagyarázhatatlan bűne a szervezetésnek, hogy ezt így rendezte le. Ráadásul még gyávák is voltak, tehát ugye bebújtak a család mögé, azt mondták, hogy azért lett ilyen a temetés, mert a Mladic család ezt kérte, hogy ilyen legyen. Ugye ezt tudjuk, hogy ez egy teljesen igazolhatatlan és tartatlan magyarázat. Az, hogy miért lett így, ez megint egy szomorú dolog, tehát én úgy érzem, hogy itt azért komoly politikai számítások is voltak, amellett ugye azért Alekszandar Vučić, a jelenlegi szerb államfő, az azért tudni kell, hogy szélsőséges nacionalistaként kezdte a politikai pályafutását. A főtitkára volt a szerb radikális pártnak, tehát azért vonzódik ezekhez a szerb nacionalista népekhez. De ami még fontosabb, hogy most ott választások lesznek valószínűleg októberben, és szerintem ő arra számít, hogy ezzel a szerb társadalom jelentős részében szimpátiát vált ki, hogy tulajdonképpen hősként temette.
2: De ne felejtsük el, hogy mekkora tüntetések voltak ellene még az elmúlt esztendőben, sőt ennek az évnek az elején is. Tehát az ő népszerűségéért valóban tennie kell valamit. Ezzel tud? Tehát a szerb társadalom nincs túl ezen a jugoszláv álmon?
3: Ez a legszomorúbb valószínűleg. Nem is a jugoszláv álmon, azon már túl vannak ők is.
2: A Nagy Szerbián?
3: A Nagy Szerbián nincsenek túl, és azon nincsenek túl, hogy őket mindenki bántotta. És ugye az az alapvetés a szerb történelem magyarázatban, ez egész hágai törvényszék, amit ugye az ENSZ hozott létre, ez azt azért találták, hogy a szerbeket büntessék, és valóban az elítéltek nagyobbik része szerb volt, de hát attól tartok, hogy a háborús bűncselekmények többségét is ők követték el. Tehát a szerbek nem tudják ezt feldolgozni, ezt a délszláv háborút nem tudják feldolgozni, a horvátországi Krajina elvesztését, és az még egy nagyon szomorú jel egyébként, ugye, hogy Bosznia jelenleg két entitásból áll, a horvát muzulmán országrészből és a boszniai szerb köztársaságból, és tulajdonképpen úgy tűnik, mintha egybeolvadt volna erre a temetésre, ez az elméletileg különálló államhoz tartozó entitás és Szerbia, tehát ott voltak a boszniai szerb politikusok, Mladic ugye egy boszniai szerb volt, mindezt Belgrádban rendezték meg ezt, tehát tulajdonképpen egységesítették ezt a két országot, ami szintén egy rossz jel, mert ugye tudjuk azt, hogy a boszniai szerbek között nagyon sokan vannak, akik némi orosz segítséggel Szerbiához csatlakoznának.
2: És miért nem engedi ezt a világ? Ez egy viszonylag logikus döntés lenne, ugye ez egy olyan állam, ami valójában egy nemzetközi összefogás által egy békeszerződésen keresztül jött létre, abban a formájában, ahogy van. Azt mondják, hogy semmi kötőerő a két ország rész között nincsen egymással szemben, mind a kettő el van maga.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, és lehet érzelmi, és lehet gyakorlati indokokat felvetni pro és kontra. Ugye azt mondják, hogy Bosznia tényleg az 1995-ös Daytoni szerződés óta egy nem működő állam, ebben rengeteg igazság van, de részben azért nem működő állam, mert külső erők direkt hergelik azért az érdekelt feleket, hogy ne béküljenek ki. Azért arra emlékszünk, hogy Jugoszlávia a második világháború után annak ellenére egy valóban egységes országá vált, hogy ott a háború idején a horvátok, szerbek, muszlimok szintén gyilkolták egymást, de amikor megvolt a politikai akarat, hogy ezeket az ellentéteket elhássuk, akkor ez sikerült. Most nincs meg ez a politikai akarat, és hogy miért nem tartom én igazságos döntésnek mégsem Bosznia felosztását, tehát miért jutalmaznánk meg a szerbeket azzal, hogy egy szerb Rebrenicával, ahol ugye kiirtották a muzulmán lakosság nagyon nagy részét, egész Kelet-Boszniában nagyon sok városban voltak, nem hasonló méretű, de komoly vérengzések. Miért jutalmazzuk meg az etnikai tisztogatót azzal, hogy egy egységes államba tereljük őket? A másik pedig, hogyha Bosznia felbomolhat, akkor innentől fogva megint felvenül a kérdés, hogy akkor mi lesz Katalóniával, mi lesz Dél-Tirollal, tehát ugye megint kinyitunk egyfajta Pandora szelencéjét, hogy mindenki csatlakozzon oda, akar, akár erőszakkal. De a fő érvel nekem változatlan az, hogy egy erőszakkal félig meddig kiirtott országrészt miért csatolnánk oda azokhoz, akik ezt a végrehajtották gyakorlatilag ezt a vérontást. Ugye azt tudjuk, hogy a jugoszláv, kis-jugoszláv, a Montenegró és Szerbiából álló kis-jugoszláv vezetése, a szerb hadsereg, jugoszláv hadsereg jelentős részt vállalt ezekben a harci cselekményekben, akár úgy is, hogy fegyverekkel támogatta a boszniai szerbeket.
2: Mladic a szerb nyilvánosságban hős, most, hogy ilyen díszes temetést kapott, különösen aktuális ez a kérdés.
3: Nem tudom felmérni a szerb társadalomban, hogy mennyire hős, egy részében biztos. Tehát ugye tudjuk, hogy például a futballszurkolók rendszeresen búcsúznak el tőle, és éltetik a mérkőzéseken. A legutóbb például egy ilyen körülbelül 100 négyzetméteres Mladic portréval emlékeztek meg róla. Az is teljesen egyértelmű, hogy egy koszovó északi részén szerb többség van, ott Mladic abszolút hős, ahogy hős Radovan Karadzic a boszniai szerbek volt, és ugyancsak most börtönben lévő elnöke. Tehát a szerb nacionalisták körében mindenképpen népszerű, a belgrádi intelligencia körében valószínűleg nem. Tehát szerb is egy rettentően megosztott társadalom, ahol ez a fajta mostani vezetés, amelyik azért szintén több mint 10 éve hatalmon van, erősíti a nacionalizmust, tehát ők is beszélnek.
2: Az utolsó rövid kérdésemet ha tegyem még fel, az Európai Unióba tart Szerbia. Mit szól az Európai Unióhoz, ami most
3: abszolút történt? Elítélték, a bővítésért felelős EU biztos elhalasztotta a szerbiai útját, de ez le fog csengeni, tehát hogyha meg lesznek a többi területen az előrelépések, akkor ez tartósan nem fogja akadályozni.
2: Németh András, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától.
0: Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
2: Mi meg a Kerekdomb Fesztiválról fogunk beszélgetni az előttünk álló percekben, amelyet nem is olyan sokára, szeptember 18-a és 20-a között tartanak. Hát fesztiválról fesztiválra szervezés utazik, és aztán költözik oda Huszko Jakab Natália, aki ennek is, meg a Kapolcsi Fesztiválnak is az igazgatója. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Üdvözlök mindenkit! Hát nagyon-nagyon várjuk akár egyébként csapatszinten is ezt az igazi nyárzáró Kerekdomb Fesztivál táján.
2: Összeérez valahogy így akár visszanyúlva, meg előre kapcsolódva a Kapolcsi Fesztivállal? Ugye nincs olyan sok idő a kettő között, ez másfél hónap.
3: Nincsen, egyszerre mutatjuk a programot be egyébként tavasszal. Nagyon sok közös program is van, van egy összművészeti jellege, ezt azért nem tudjuk letagadni, de ez egy teljesen más millió. Egy történelmi tájról beszélünk, Kossuthot itt keresztelték, és ugyanebben az evangélikus templomban van fuvola koncertünk, vagy barokk kórusunk is egyébként, és Bach estünk. Itt tanítatták Rákócit, angol és francia kisasszony. Van futóversenyünk, e-bike-ozásunk, Barnogras, Quimby, Bohemian, Betyárs és Blaha Luisiana koncertünk.
2: Neked ezek a fesztiválok a szívecsücsket, ez teljesen nyilvánvaló, nem csak igazgatója vagy, te ott élsz ilyenkor és ebben élsz ilyenkor. Van különbség a kettő között a működésében, hogy hogyan épül fel egy fesztivál?
3: Sokkal kisebb ez a fesztivál, itt 160 programunk van a három nap alatt, így a 252 fő stáb helyett természetesen csak 25-en vagyunk, úgyhogy azért ez egy kisebb volumenű, szinte csapatépítő nekünk is, és nyilván máshol van, ide is ugyanúgy elmegyünk falufórumokat is akár tartani, beszélgetni a helyiekkel, hiszen évről évre egyre több családi borászat is csatlakozik hozzánk, idén már 25-en vannak velünk, úgyhogy teljesen más a jel. De
2: ez egy jó borkóstoló, három napig sok kulturális programmal?
3: Így van, van egy borútlevél is, ezért nagyokat szoktam mosolyogni, amikor éjszaka felnőttek a pecsétjeiket hasonlítgatják a borútleveleken, hogy kinek milyen pecsétjeik voltak meg, és hát egyébként zsűrizett ételeket, fantasztikus palackozott borokat kóstolhatunk meg itt, és szerintem van is olyan sorrend, amit egy-egy borász elárul, hogy hogyan ajánlja egyébként az útvonalat összeállítani.
2: Hát valakik tudják, hogy merre érdemes indulni, azok ők? Nyilván.
3: Ez így van, és itt azért, mivel családi pincészetekbe megyünk be, meghallgathatjuk, hogy valakinek a dédapja hogy készítette ezt a bort, vagy hogy voltak, persze ott menekültek a háborúba, másik sarkába ugyanek a pincének, vagy melyik érmét ragasztotta föl már az unoka egyébként. Úgyhogy nagyon sok jó sztorit is kapunk a pohárbor mellé. Ez nem egy ilyen, hogy is mondjam, egy egyszerű asztalnál való pusztán borkóstoltatásról szóló élmény, hanem családokat, életutakat ismerhetünk meg, amellett, hogy színházba is belülhetünk, ugye Márfi Márkkal, Peller Károllyal is találkozhatunk, de Udvaros Dorottyával és Füranikóval is.
2: A színpadokat úgy helyezitek el, hogy ez a, mondjuk a borkóstoló útvonalához közelessen, tehát arra megyek és ott ülök le egy kicsit?
3: Abszolút, 20 program helyszín és 25 családi borászat keresztbe Kassul bejárható.
2: Azért alapvetően.
3: Illetve párosítottunk is egyébként pincészetekhez is programot, hiszen a Szűcs pincészet pincészetnél inkább világzenével, Ferenczi Gyurival, meg jazzel, Barabás Lőrinccel találkozhatunk Kál Elulugyival, a Palota Borházban pedig a Bongorral, Lenkével, Kacaj vagy Lóci játszik, egy ilyen kicsit új hullámosabbal, attól is függően, hogy egyébként kinek a borához is mi illik.
2: Na ez egy izgalmas kérdés, a közönség. Ugye új hullámos zenekarok a fiataloknak szólítják meg. Azt szokták mondani, hogy a borhoz meg kell érni, az idősebb generáció sajátja, hogy mondjuk borkóstolóra jár. Ez itt tud keveredni? Tehát a kultúra és a bor összehozza a generációkat?
3: Abszolút, hiszen azért ugye az említett Quimby koncertre meg talán idősebbek is eljutnak, illetve a komoly zenei koncertek, színházi előadások, irodalmi performanszok is egyébként ott vannak. Én azt látom, hogy eléggé sokszínű és sok generációs ez a fesztivál is, de tény, hogy a jó bort lehet, hogy egy picivel később kezdjük el élvezni.
2: Ez az a hely, ahova egy komoly zenei koncertre, ugye eleve nem kiöltözve ülünk be, és egy pohár borral a kézben?
3: Ez a hely, ahol ezt megteheted, hiszen én egyébként nem is hiszek abban, hogy egy-egy műfajhoz mi illik, mi nem illik. Én azt vallom, hogy élvezzük a művészetet, gondolkodtasson el minket, reflektáljon valamire, és tényleg érezzük jól magunk, épüljön bele az életünkbe. És a Kerekdom Fesztivál erre ad lehetőséget, hogyha igen, egy boros pohárral szeretnénk beülni, akkor úgy ülünk be és hallgatjuk végig a kórusművet.
2: Ha valaki komolyan gondolja és oda megy 3 napra, hol fog aludni?
3: Van egy helyi kolléganőnk, és akár helyben tájára, de most már inkább a környékbeli településekre foglalhatunk szállást a segítségével, és van egy fesztiválbuszjáratunk is, ami óránként hozzaviszi az embereket, úgyhogy nem kell feltétlenül...
2: Mint ez Kapolcson is bevált.
3: Így van, nem kell feltétlenül vezetni egyébként a fesztivál során, de egyébként a fesztiválra akár vonattal is eljuthatunk nagyobb városokból, és volánbusszal is, úgyhogy eleve lehet, hogy nem biztos, hogy nem az közösségi közlekedést kell egyébként választanunk, úgyhogy akár vissza is tudunk ugorni valamelyik helyszínre egyébként innen. És hát egyébként pedig érdemes beleveszni az éjszakába is, és jókat beszélgetni egy pohár bor mellett. Egyébként, ha kicsikkel jönnénk, a Majló kastélyban is vannak egyébként ringató programok, Varró Dani, Molnár Gyuri, illetve filmek is egyébként. Van egy kalandozó komédium játszóház, vagy pedig apropó párosítás, a Winkler Nórával pedig felfedezhetjük, hogy milyen együttműködés vagy együttállás van a képzőművészet és a bor között.
2: Ráadásul meg a gyerekek szokták szeretni a koncerteket, és nincs olyan pincészet, ahol egy szörpöt ne találnának nekik, hogyha megszomjaztak volna. Úgyhogy mehetnek a borkóstolóra, és csak ne bort igyanak.
3: Igen, és nagyon-nagyon sokféle gasztrós kitelepülőnk is van, úgyhogy enni-inni is lehet, lemozogjuk egy kis családi futással, és lezárjuk ezt a klassz nyarat.
2: Tája, szeptember 18-a és 20-a között Kerekdom Fesztivál, Moszkva Jakab Natália. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Mesterséges intelligencia és oktatás. Hát szerintem mi szülők pontosan tudjuk, hogy ha kicsit nagyobbacska már a gyerek, akkor mire használja a mesterséges intelligenciát? Félő, hogy arra, hogy helyette gondolkozzon, oldjon meg feladatokat, adja meg a válaszokat mondjuk egy házi feladatban felmerülő kérdésre. Ennél sokkal több van ebben. Tóth Milánnal fogunk erről beszélgetni, a Foxio.eu technológiai igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Főleg azért, mert például volt egy konferencia néhány nappal ezelőtt, sőt, ezen a hétnek az elején a mesterséges intelligencia kapcsán, és ott rengeteg előadó foglalkozott az oktatásban lehetséges szerepével. Ez nem csak annyi, hogy a gyerek helyett gondolkozzon, ugye?
2: Hát én úgy gondolom, hogy abszolút nem, és ugye magában itt azért ki kell arra térni, hogy is tudna besegíteni magába az oktatásba a mesterséges intelligencia. Ugye nagyon fontos az, hogy jelenleg a tanmenetet elnézve a 45 perc is sokszor a pedagógusoknak nagyon kevés arra, hogy magát azt a tananyagot leadják, ami megvan adva. És nem, hogy még arra, hogy oda menjen esetlegesen egyenként segíteni a diákoknak, hogyha valahol elakad, vagy valamit nem ért, tehát erre nincs idő. Viszont ugye egy jól felépített rendszernek, egy jól felépített mesterséges intelligenciának pedig van, hiszen elérhető a nap bármelyik órájában, bármelyik napszakában, és itt kihangsúlyoznám, hogy igen, nagyon fontos az, hogy olyan eszközt próbáljunk meg használni, ami az oktatásra van lefejlesztve, vagy létrehozva.
1: Hát igen, itt az a nehézség, hogy a gyerek hozzáfér, a fiatal fogalmazok inkább így pontosabban, hozzáfér olyan platformokhoz, amik tényleg megoldják helyettet, hiszen erre vannak kitalálva. Mondd meg, hogy mit csinálják ezzel a tétellel. Mondd meg, mit csinálják ezzel a matematikai feladattal, és ő megmondja. Köszönöm szépen, kész vagyok. Másnapra semmit nem tud, de helyes a feladat megoldása. Ezt hogy tudjuk kiküszöbölni úgy, hogy gondolkozásra is késztessük, de engedjük használni?
2: Hát igazándiból itt jön előtérbe az, hogy a szülőnek egy picit jobban utána kellene nézni az adott platformnak, amit utána a gyermek vagy esetleg a gyermekkel közösen fogják használni, mert azt tudni kell az összes ilyen nagy platformról, ami bárkinek elérhető, hogy tulajdonképpen nem nincsenek személyre szabva, ami nagyon fontos. Tehát ugye ott az a lényeg, hogy mindent meg tud válaszolni, nyilvánvalóan ejt hibákat, tehát ezt tudni kell, hogy lesznek hibák, viszont ugye ő arra van idézőjelve beprogramozva, hogy minél segítőkészebb legyen, minél hamarabb megadja a választ, és tulajdonképpen ennyit. Tehát azzal tudjuk kivédeni, vagyis picit tenni ellene, hogy olyan eszközt próbálunk választani, amely az oktatás felé van egy kicsit terelve vagy fejlesztve.
1: Ha az iskolai hétköznapokat nézzük, ugye ott egyelőre inkább az elzárkózása jellemző, mint a beemelése a mesterséges intelligenciának. Lehet egyébként, hogy ez a tanmenethez ez helyes is. Nyilván kellene egy másik tanrend, amelyik képes integrálni a technológiát a hagyományos tudással.
2: Abszolút, tehát azért elég gyerekcipőben járunk, nem csak Magyarországon, de egész Európa szinten, így az oktatásban használatos mesterséges intelligenciával. Viszont én szerintem ez azért van így, hiszen szerintem nagyon sok szakmabeli egy picit megijedt és fél attól, ahol egyébként sok szakmán belül is kérdés ez, hogy ugye helyettük fog dolgozni ez az eszköz, viszont azt tudni kell, hogy én a mai napig úgy gondolok erre az egészre, hogy ez nem helyettünk fog dolgozni, hanem besegít nekünk az adott területeken, és ennek ennek van egy olyan része, hogy maga a pedagógusnak is egy olyan segítséget tud adni, egy megfelelő eszköz, ami a mindennapi folyamatos, tehát amit minden napra szükséges akár egy feladatlapot, vagy egy rövidebb tanmenetet összefoglalni, leírni. Tehát ebben tud segítséget adni egy jól elkészített mesterséges intelligencia.
1: Most, ha ebbe belevág egy pedagógus, az saját maga teszi, nyilván. Tehát nem kap támogatást, hanem felmegy valamelyik AI platformra, és ott elkezd ezzel dolgozni. Kitalálja magának. Önök tudnak segíteni neki?
2: Abszolút jelenleg fejlesztés alatt áll nem csak a gyerekeknek lévő rész, hanem kimondottan a pedagógusoknak is szeretnénk egy olyan felületet létrehozni, amely pont ezeket a mindennapi adminisztratív, akár dolgozatjavítás, akár feladatlapok létrehozását erősíti meg és gyorsítja fel. Így a pedagógusnak több ideje marad arra, hogy ténylegesen a gyerekekkel, vagy az osztályjal, vagy a közösséggel tudjon foglalkozni, és így sokkal nagyobb bizalmat tud kiépíteni.
1: Hát mi azért küldjük a gyereket iskolába, hogy ne csak tanuljon, hanem ott jól is érezze magát, hogy valamiféle, hogy mondjam, érzelmi fejlődése is a csoportban és a pedagógussal létre tudja jönni. Nyilván ez fontos lenne. A pedagógus szabadsága megmarad attól, hogy kap önöktől egy platformot?
2: Abszolút, tehát igazániból nincs rákényszerítve arra, hogy ezt használja, nincs rákényszerítve arra. Ez tulajdonképpen nagyon fontos, hogy mi, amikor erre az egész ökoszisztémára gondoltunk, mi erre úgy gondoltunk, hogy abszolút a segítséget, tehát hogy azt támasszuk alá, amiben hiányt szenvedhet.
1: Ha jól gondolom, ezen dolgoznak és e felé haladnak, jó munkát kívánok. A Foxio.eu technológiai igazgatója volt a vendégünk, Tóth Milán.
2: Köszönöm szépen
1: a beszélgetést. A diákoknak jó tanulást, a pedagógusok éjjék túl ezt a mai napot is ébbőrrel és lélekkel, és találkozunk mivel holnap reggel. Szeretettel várom Önöket akkor is itt a Startban. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz. Majd elmúlik.
2: Ezt mondtad múlt héten is.
1: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
2: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseim gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
3: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start.
9: Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
10: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. A valahamért legalacsonyabb, 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek nem tudnak közlekedni. Eloltották a tegnap este

0: Hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, a mai adást Somodi Solymos Eszter szerkeszti, és nem akármivel kezdjük ám. Egyrészt a Budapesti Fesztivál zenekarral, Fischer Ivánostól, másfelől pedig hát Mozarttal és a Varázsfuvalával, ami hát egyrészt mondják, hogy egyfajta olyan beavató opera, és sokak számára valóban az első igazi opera élmény még gyerekkorból vagy fiatal korából. Másrészt pedig hát egy olyan klasszikus, amit újra és újra bármikor és bármennyiszer. Erdődi Orsolya van itt velünk, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatója, és hát nagyjából erről fogunk beszélgetni, csak sokkal bővebben. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
2: Nem lesz ez messze már a mostani beszélgetésünktől. Szeptember 9-e és 15-e között zajlik a MÜPA és a Fesztivál Zenekar minifesztiválja. Ez már tavaly egyszer megvolt, ugye?
3: Valóban, ugye a szezon nyitása, a szezon kezdése mindig egy közös projekt a MÜPÁ-val, így ez a Mozart expedíció is, ami 3 éven keresztül zajlik, tavaly volt az első évad, a Don Giovannival, idén a Varázsfúval a témáját járjuk körül, és jövőre is folytatjuk majd.
2: És hát a Varázsfúval a... Igen, ez egy nagyon sokszor kitárgyalt, nagyon sokszor idézett, nagyon sokszor hivatkozott darab. De gondolom, hogyha szakértő kezekbe kerül, és hát szakértők mondják el róluk, hogy mit gondolnak, akkor kapunk új információkat. Ezt várná az ember egy ilyen sorozattól is, meg Fischer Ivántól nyilván.
3: A premier szeptember 9-én egy nagyon ünnepi pillanat lesz, hiszen hetekig, hónapokig, mondhatnám szinte évekig készülünk egy új opera produkcióra, hiszen a díszletek és a rendezés megalkotása egy több éves folyamat. Éppen ezért is szeretnénk ünnepivé varázsolni ezt az estét, azokat a vendégeket, akik többet szeretnének megtudni az operáról, vagy szeretnének esetleg találkozni az énekesekkel, a szereplőgárdával, az előadás előtt és után egy fogadásra várjuk, és azért is mondom el mindezt, hogy mi történik az ég királynőjének birodalmában, hiszen Nyári Krisztián fogja az ott lévőket az előadás előtt bevezetni, és izgalmas újdonságokat, összefüggéseket fog feltárni, amit eddig nem is gondoltunk, például, hogy magyarázhatjuk azt el, hogy a Varázsfúval szinte egy magyar alkotás.
2: Hogy milyen alkotás?
3: Magyar, minden, ami jó, az magyar. De nem lövöm le a poént.
2: Jó, ez azért így ebben a formában, én egy pillanatra megakadtam itt, Orsi, hogy micsoda, tehát Mozartról ne találjuk ki, hogy ő magyar volt. Bár szívesen venném.
3: Nyári Krisztián interpretációjára én is.
2: Na jó.
3: Kíváncsi vagyok.
2: Ez jónak tűnik. Hát és egyébként is a Varázsfúvola az mindig ünnep. Mit tud hozzátenni a zenekar ahhoz, ahogy mi ismerjük a Varázsfúvolát? Egyáltalán van-e a partitúrában lehetőség arra, hogy legyen egy zenekarnak vagy egy karmesternek igazi mozgástere?
3: Fischer Iván tudjuk, hogy nem ismer lehetetlent, és azt is tudjuk, hogy mindig van valamilyen új projekt, egy új elgondolás, egy új koncepció a fejében, és ezt ő maga mondta, hogy nem tud kétszer egyformán vezényelni egy darabot. A Varázsfúvalát körülbelül 10 éve játszottuk utoljára, úgyhogy én egészen biztos vagyok benne, hogy a most elkövetkező 3 előadás merőben más lesz, mint a 10 évvel ezelőtti. Már csak azért is, mert a zenekarban is azóta új muzsikusok vannak, fiatalos lendülettel fognak megtelni a hangok, és hát aki dőlt szára és érdeklődik a téma iránt, a MÜPA számos kísérő programot szervez az opera előadásokhoz, beszélgetéseket, filmvetítéseket, úgyhogy egészen el lehet mélyülni ebben a témában is. Meg lehet fejteni, hogy a Varázsfúvola egy gyerekeknek szóló, vagy egy felnőtteknek szóló darab, vagy az egész családnak szól.
2: Az egy varázslat, az a Varázsfúvola, ahogy a címe is ígéri tulajdonképpen, csak egy kicsikét másképp. Hát

0: Jó, van még bármire jegy?
1: Premier napjára árulunk még nagyon korlátozott számban néhány jegyet. Ezek olyan jegyek, amivel az említett operát megelőző és operát követő fogadásra is el lehet látogatni, be lehet lépni vele. Tavaly nagyon izgalmas volt, mert az énekesek az előadás után jelmezben jöttek ki a fogadásra, így rögtön fel lehetett őket ismerni. Másrészt annyira barátságosak és nyitottak, a próbahetek alatt átveszik a fesztivál zenekar mentalitását, és nyugodtan lehetett velük szelfizni, beszélgetni, úgyhogy most is erre bátorítok mindenkit, hogy ragadja meg az alkalmat, hogy világhírű énekesekkel beszélgethet.
0: A MÜPA és a Budapesti Fesztivál Zenekar közös mini fesztiválja szeptember 9-e és 15-e között a Varázsfuvola körül zajlik. Erdődi Orsolyának köszönöm szépen, hogy beszélt nekünk erről. A Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatóját hallották.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a Kultóra műsorát. A vonalban Korlák Lemenc László, zenész, író, szövegíró, forgatókönyvíró és minden író. Örülök, hogy itt vagy, Laci, szervusz.
2: Én is örülök, szia.
1: Van egy évforduló, 10 éves a Korlár Klemenc Kamara zenekar, és hát legtöbben még arra is emlékeznek szerintem a hallgatóink közül, hogy volt neked olyanod, hogy Kistehén, meg talán még a legelvetemültebbek az Andersen zenekarra is emlékeznek, tehát neked van egy ilyen rendszerváltás óta meglévő zenei pályafutásod.
2: Mondjuk így, igen, folyamatosan ebbe vagyok. Úgyhogy igen, mindenképpen. Azért ez a Kistehén, ez már a múlté, hogy így mondjam.
1: Tehát az Andersen is a múlté, már nagyon régóta.
2: Erősen az Andersen is a múlté, a jelenem az a kamarazenekar.
1: Hogy ez 10 év, ez egy fontos periódus? Ráadásul talán egy kicsikét még csalunk is, mert a 10 éves mondjuk a Rengeteg című album, de hát igen, a zenekar egy kicsit régebbi is.
2: Igen, ez egy igazán a Mákó Kató, az énekesnő hívta fel, illetve írt ránk, hogy tulajdonképpen idén vagyunk 10 évesek, szóval hogy ez azért nem volt annyira világos. Megkérdeztem a mesterséges intelligenciát erről, ő is zavarba jött, szóval mert nem, nincs egy ilyen, igazán egy ilyen pont, amitől mi így vagyunk. De talán a Rengeteg albumot lehet annak nevezni, illetve annak az első lemezbemutatóját a Katona József Színházban, amit adtunk, hogy az 2016-ban volt, és talán attól kezdve lehet ezt a zenekart, ezt a felállást, ami most van, így datálni.
1: Igazából te hova sorolod azt, amit zeneileg képviseltek? Én popzenei sanzonnak szoktam hívni, hogyha kell, de szerintem te ennek nem örülnél.
2: Hát ez egy érdekes dolog. Igazán, hogy mondjam, egy idő után már az ember mindennek örül. Tehát azt a képességet meg kell szerezni, az évek azt megadják, hogyha az ember elég figyelmes, hogy képes legyen mindennek örülni. Szóval, hogy hát amiből táplálkozik ez a zene, az a ballada, a népzene, a klasszikus zene, régi zene, és bizonyos értelemben a popzene is. Szóval ugye ezek dalok, szövegcentrikus dalok, és egy ilyen nagyon személyes attitűddel megfogalmazva, meg előadva.
1: Azt írod, ami veled történik? Vagy amit valamilyen módon a környezetedből megélsz, kiszívsz?
2: Vannak témák, amiket egyszerűen nem bírok nem írni, és ez gyakorlatilag 20 éve, lassan már 30 éve így van. Például ilyen a szerelem. Tényleg egyszerűen, ha hiába találok ki koncepciókat albumoknak, és én szeretek így koncepciókat kitalálni, és amentén írni egy albumot, előbb-utóbb felbukannak a szerelmi témák, és kikerülhetetlen. Tehát a legszebb a dologban egyébként, hogy kikerülhetetlen, tehát hogy nem is szabad. Még több szerelmet a parlamentben én emellett vagyok.
1: Az mondjuk jó tenne mindannyiunknak, de te állandóan szerelmes vagy?
2: Ez egy nagyon, nagyon szép kérdés. Szeretnék állandóan szerelmes lenni, igen, szeretnék. Törekszem erre, igen. De ez nem biztos, hogy ez a szerelem, ez csak arra a szerelemre értem, ami mondjuk mi két ember között létrejöhet, hanem ez egy ilyen tágabb szerelem, de törekszem arra, hogy szerelmes legyek mindig.
1: Az a szenvedély, az a fontos ebben, nem?
2: Igen.
1: Maga
2: igen,
1: a szenvedély.
2: Meg egy vastagon átélni az életünket, valami ilyesmi.
1: Az, hogy találtál hozzá zenésztársakat, az nyilván egyfajta összetartozást is jelent, meg egyfajta koncertkényszert is, nem? Tehát egy zenekar, amelyik nem koncertezik, az nincs. Márpedig fenn kell tartani valamilyen módon a működését.
2: Igen. Hát mindenképpen ez egy felelősség is, zenekart fenntartani, tehát működtetni kell a zenekart. csak úgy hiába örömből nem fognak próbálni az emberek, szóval, hogy nem fognak dolgozni. Azért ez egy munka, és nagyon sok energia. Úgyhogy ez, ha sikerről szoktam inkább ezt mondani, hogy nekem az siker, ha működik a zenekar. Tehát, hogy annyira tud működni, és annyira tud koncerteket adni, hogy ez a belefektetett munka, ez valamilyen szinten megtérül, és működteti a zenekart. Szóval körülbelül itt találkozik ez a siker és én mondjuk. De mindenképpen szóval felelősség, de sokkal szebb az emberi kapcsolati része, mint ez a felelősség része, hogy így mondjam, egy olyan országban, ahol ennyire a rétegkultúra ennyire szűk sávban mozog, ennyire kevés embert érint, ennek sok minden oka van, de hogy ténylegesen kis halmazból dolgozunk, hogy így mondjam. Szóval halmaz az, ami fenntartja ma Magyarországon a magas kultúrát, és azt a fajta kultúrát, ami értéket teremt, és
1: ez egy nehéz kérdés, mert ugye itt az eléréssel is sok minden hibázik, tehát itt van egy új lemezed, azon ott van a Lányok nem sírnak című dal, ami szerintem gyönyörű, és ami egyáltalán nem egy olyan dal, amit ne lehetne bárhol, bármikor lejátszani. De ugye mégsem az a mainstream, ami a fősodorral együtt sodródik, mint a jég a Dunán.
2: Igen, de a mainstreamben is, a mainstreamet is általában lehet finomítani, és a mainstreamet is, hogy mondjam, érzékenyíteni lehet, és befogadóbbá akár olyan dolgokra is, amiben a befogadónak munkát kell fektetni. Szóval ezen mi még nagyon az elején járunk, hogy így mondjam. De muszáj, szóval éppen ezért nekünk is ezt csinálni kell. Nagyon-nagyon örülök, hogy van az a közönségünk, aki nagyon lelkes és nagyon kitartó, és nagyon sokan éneklik és szeretik a dalainkat, szóval ennél azt hiszem, hogy nem lehetek elégedett. Ennél, szóval ez abszolút mindenkitől.
1: Mi majd meghallgatjuk mindjárt ezt a dalt, a kollégáim majd gondoskodnak róla, hogy a beszélgetés után ez elhangozhasson, viszont azért igazán egy apropót is keresünk arra, hogy ezen túlmenőleg is miért hívtunk. Vasárnap 13-án lesz egy koncertetek, méghozzá a Kobuciban.
2: Igen. Ennek lesz hát részben azért nem csak az új lemez, ott fogjuk játszani, hanem pont a 10 éves fennállásunk miatt nagyon sok olyan dalt is, amit már rég nem játszunk, mert hogy azért lemezről lemezre sajnos a programból kikerülnek, a koncertprogramból kikerülnek dalok. Tehát beemelünk most régi dalokat, és valahol egy ilyen keresztmetszetet szeretnénk mutatni. Fontos nekünk mindig ez a Kobuci koncert, minden évben valahol itt zárjuk le a nyarat, és valahol ez egy ilyen ünnep egyébként is, úgyhogy most ez egy 10. évfordulós ünnep lesz.
1: És hát alig ha kell attól tartani, hogy a közönség nem gyűlik össze. Mondod, hogy ez egy réteg zene, de hát azért az a réteg az elég régóta megy veled, azért 31 néhány évet foglaltunk össze az első 1-2 mondatban. Ők hűségesen kitartanak. Ugyanazok az arcok az első sorokban?
2: Nem, ez egy érdekes, ez változik, szóval azért ahogy szerintem körülbelül én, nekem ez mindig fontos volt, hogy kövessem a saját változásaimat, és afelé menjek, és ne álljak meg valami mellett, ami működik jó és sikeres, de közben meg lehet, hogy én 1-2 éven belül ezt már át fogom lépni, és más fog érdekelni, szóval hogy arra menjek, ami engem érdekel, és ezáltal a közönség is változik, vannak akik a kis tehén tánczenekarnak a Cyber gyerekes időszakát szerették, és azok aztán lehet, hogy utána nem tudnak csatlakozni már annyira a kamarazenekar dolgaihoz, de hogy azért ez egy nagyon személyes út, egy szerzői út, amihez mindig is nagyon nagy öröm, hogy ezt meg tudom osztani, és mások is örülnek annak, aminek én, szóval, hogy körülbelül ennyi, de ez mindenképpen egy szerzői életút, amit én csinálok, és mindig is ez lesz szerintem.
1: Laci, legyen sok örömöd ebben a vasárnapi koncertben. Szeptember 13-a vasárnap, tehát van még addig másfél hetünk, és legyen a közönség ugyanolyan örömteli ebben.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Igen, én is köszönöm. Kollár Clemens Lászlóval beszélgettünk, 10 éves a kamarazenekar, a Kollár Clemens kamarazenekar. Ezt is ünneplik meg az új lemezt a Kobuciban. Vasárnap 13-án, 20 órakor.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Ferenc körúton a Mester utcától az Üllői útig. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton a Nagy körútnál. Továbbra is lassú a haladás a Szél-Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton a Sasadi úttól, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé a közös csomópontnál, illetve az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál. A 7. kerületben a Garai teret lezárták a Murányi utcánál és a Sajó utcánál is csatorna karbantartása miatt, várhatóan kora délutánig. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra számítsanak. A 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál vízvezetéket javítanak, sávlezárásra kell számítani. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Minden

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Remélhetőleg az időjárás nem fog közbeszólni, és akkor szeptember 18-a és 20-a között Zamárdi környékén hatalmas, vagy nem is annyira hatalmas, de minden esetre látványos papírsárkányok fognak repkedni az égen. Este is, éjjel is, reggel is, nem tudom, van erre valami megkötés, de mindjárt kiderül, mert az égenjáró fesztivált dr. Glázer Kati szervezi, és itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Igaziból ez nem egy kérdés volt.
2: Már hogy melyik része?
3: Hát, hogy nem tartalmazott kérdést ez a 20-20 évbe vezető.
2: Hát de tartalmazott, hogy van-e különbség abban, hogy éjszaka repül a sárkány, vagy reggel? Van-e megkötés
3: rendben
2: ez ügyben?
3: Az, hogy éjszaka repül egy sárkány, vagy reggel, az attól függ, hogy melyik sárkány aludta ki magát. De valójában bármelyik képes rá, hogyha az időjárás úgy engedi.
2: Világos. Ki készíti a sárkányokat? Mennyi sárkányt készítenek? Akkor most ezek konkrét kérdések, tessék.
3: Először is ez egy nemzetközi sárkányfesztivál, tehát vannak szupersztárok, akik eljönnek hozzánk és elhozzák a sárkányaikat. Ezek óriási sárkányok is lehetnek, például figurás ilyen mindenféle tengeri lényt, meg egész érdekes formákat ábrázoló figuraballonszerű sárkányok, és vannak olyan sárkányeregetők, akik pedig ilyen igen érdekes szerkezeteket építenek, és azokat emelik a magasba, és ezeket kombinálják, és ezen kívül, tehát nyilván ők jönnek, és mindenféle csodát tesznek az égre nekünk, de ami emellett nagyon lényeges, hogy ez egy ingyenes családi program, ahol a gyerekek vannak a központban, és egész végig, amíg tart a fesztivál, ők ingyen készíthetnek sárkányokat, és avval ott rohangálhatnak, és ebben mindenki segít nekik, aki ott a szervezők között van. 6 asztalon fog menni a sárkánykészítés a gyerekekkel, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tanárszakos hallgatói fognak segíteni nekünk, és ezek a sárkányos mesterek, akik érkeznek, hogyha ráérnek.
2: Azt mondja, hogy hát ők profik, de vannak tényleg professzionális sárkánykészítő mesterek a világban? Ez egy iparág, ez egy művészeti ág, ez egy sport. Igazából hova lehet ezt kötni?
3: Azt hiszem, hogy mindegyik meghatározás áll. Tulajdonképpen Magyarországon ez egy szubkultúra volt, de a világon is mindenhol volt valamiféle szubkultúrával kapcsolatban, ahogy az irodalomban, mint a Mary Poppinsban, vagy bárhol máshol olvashatjuk, vagy a versekben, a papírsárkány mindig egy ilyen könnyű gyerekjátéknak számított, és ezért mindig meg is maradt, mindig van létjogosultsága. És úgy, ahogy az internet mindent bezárt, és mindent globálissá tett, ezeket a szubkultúrás csoportokat összezárta. Ezért most már nem csak Magyarországon több helyen, hanem a világon is sok helyen vannak ilyenféle fesztiválok, amikre meg tudják egymást hívni ezek a mesterek, és akkor tudják, vannak akik gyűjtők, akik mondjuk szuperfigurákat hoznak, de vannak akik kifejezetten egy területnek a mesterei. Mit tudom én, az én magyar mesterem, a mi magyar előképünk, az Bodotki István volt, ő könyvet is írt erről, és ő egy nemzetközi hírű sárkánykészítő képzőművész volt, aki aszimmetrikus sárkányokat készített, az ő ígisze alatt szerveztük meg az első fesztivált. Most más témánk van, de valójában úgy néz ez ki, hogy vannak ténylegesen profik, akik ebben foglalkoznak, építenek, és valamilyen specializációjuk van. Vannak olyanok, akik elképesztően lelkesek és mániásak, és összevásárolnak mindent, és mindent az égre tesznek, amit csak lehetséges. És vannak olyanok, mint a... Így van, és vannak olyanok, akik olyanok, mint a kutyasétáltatók, hogy van nekik egy-két sárkányuk, és akkor van a Budapesten is pár hely, ahol szinte mindig van fönt egy pár sárkány, és ott van egy kempingszékes bácsi, és akkor ő ott dohányozva nézi az ő gyönyörű sárkányát.
2: Hűvösvölgyi Nagyrét, én erre emlékszem, ott mindig voltak. Nem tudom, most vannak-e még, de régen voltak.
3: Van, és a Filozófusok kertjében is van általában a Gellért-hegynél.
2: És Kati, mondja el nekem, saját maga sárkányozni is szokott, vagy csak szervezi a fesztivált?
3: Hát én érzelmi okokból szervezem a fesztivált, emiatt az említett tanár úr miatt. Én nem vagyok nagyon ügyes sárkányos, ellenben nagyon szeretem a csendet, meg azt, amikor a gyerekek jól el vannak foglalva, és mint, hogy magam is pedagógus vagyok valamelyest, nagyon szeretem azt, amikor azt látom, hogy tulajdonképpen egy olyan hétvégét töltünk el együtt, amikor a kultúrának szinte minden része így szépen egymás köré fonódik, és egy ilyen csendes, elmélyült, szórakoztató, szeles balatonos napot töltünk együtt. Ez az én motivációm főleg.
2: És valóban van kulturális keret is, hiszen Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója adja a kulturális középpontját most ennek a Sárkányos Fesztiválnak. Annyira, hogy olvasom, hogy lesz egy égig érő fű installáció. Egy park fog repülni a fejünk fölött?
3: Nem, konkrétan, ha minden jól megy, akkor 30 darab, legmagasabb 30 méteres fűszál fog felszállni a sárkányokkal. Tehát valójában tehát ez egy égig érő fű installáció lesz, ami valóban egy égig érő fű installáció lesz, utalva erre a könyv címre, amit Janikovszky Éva írt. Igen, ez egy csodálatos dolog, én is nagyon várom, hogy lássam már repülni, egyelőre még készítjük.
2: Mi van, ha vacak idő van? Mi van, ha esik, vagy mi van, ha nem fúj, vagy mi van, ha nagyon fúj?
3: Úgy van megszervezve ez az egész, hogy minden pillanatban lehessen valamit csinálni. A gyerekek például végig tudnak sárkányt készíteni. Közben szombaton lesz egy gyerekrajzpályázat kiértékelésünk, ami az égigérő fűvel kapcsolatos gyerekrajzpályázat lesz, és aznap nyílik meg a Janikovszky Réber kiállítás a ZAM Art kultbuborékban, ami ott van a Zamárdiban, a Szavas strandon, egy ilyen csodálatos kis ilyen kultúrtér. Ezen kívül ott vannak ugye a sárkányosok folyamatosan, tehát ők olyan sárkányokat is tudnak nekünk mutatni, amihez szél se kell, és hát megállás nélkül futkosnak a gyerekek a saját készítésű sárkányokkal.
2: Az egy művészet a sárkányt reptetni, és fenntartani mindenféle szélviszonyok közepette. Ugye a legnagyobb királyok ebben a műfajban az apró kis rezdüléseket is leveszik, és annak megfelelően reptetnek. Ezt meg hát lehet ott tanulni?
3: Én biztos nem tudnám megtanulni, és én nem mindig bízom a szélbe, mert hogy azért egy jól megépített sárkány szeret felrepülni. Tehát annak olyan az aerodinamikája, hogy így elrugaszkodik, és ő már megy, és már szinte az ember hallja a fülébe, hogy David Attenborough mondja, hogy ezek a sárkányok természetes környezetükben így és így repülnek. És azt mi látjuk pontosan, hogy tényleg ezt csinálják. Egészen csodálatos az egész. És vannak olyan sárkányok, amihez effektíve, ahogy mondja, kézmozdulatok kellenek, és nem kell hozzá semmi. Vannak úgynevezett ninja sárkányok, amivel azt szokták például gyakorolni, és ezt nálunk is csinálják a fesztiválon, hogy egy lufit fölrögzítenek valahova, a sárkányok az orrán van egy tű, és kézzel mozgatják úgy, hogy a tűvel ki tudják bökni a sárkányt. És ezt baromi jól lehet csinálni, szél nélkül is, tehát egészen fantasztikus ilyen kis játékok vannak, amiket már ezek a sárkánymesterek tudnak. Arra az időre, hogyha nincsen szél, ha nincsen kedv, hogyha nincsen, vagy esetleg picit pöttyög az eső, erre mind-mind van valamiféle szórakoztató időtöltés.
2: Szeptember 18-án és 19-én, meg 20-án zajlik az Égenjáró Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál. Erről hallottak az imént nagyon szép mondatokat, nagyon plasztikusan leíró mondatokat dr. Glázer Katitól, aki a rendezvény egyik szervezője. Jó szórakozást kívánok az ott lévőknek, meg majd önnek is, mert én amennyire hallgatom, azért gyönyörködni, még ha nem is sárkányozott az elmúlt évben sem, de gyönyörködni azért szeret ebben.
3: Hát én nagyon remekül fogom érezni magam, készítem a szelet, gyűjtjük ezerrel, hogy legyen, és mindenkit szeretettel várunk, és hozzá mindenki a házi sárkányát, meg amit csak szeretne.
2: A házi sárkányt másra szoktuk használni, de biztos ott lesz ő is. Az Égenjáró Fesztiválról hallottak. Köszönöm szépen, Kati. Dr. Glázer Katit hallották az imént. Ez pedig a Kultúra volt itt a Spirit FM. Én Róna Jégon vagyok, örülök, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt a következő héten is. Viszont hallásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Eső és lehűlés érkezik, nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az azbeszt ügyben lenne ilyen aktív. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29-en pedig megsebesültek a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán dróntámadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be Idél-Libanonban, jelentette az egyik nemzetközi emberjogi szervezet. A rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag ugyan nem tiltott, de civil területeken való használata háborús bűncselekménynek számít. A jogvédők új nemzetközi szabályokat sürgetnek a vegyi anyagra vonatkozóan. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. A hőmérséklet napközben 30-35,

0: Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. Mai műsort Meszlényi Zsófi szerkeszti, én pedig Rónai Egon vagyok. Itt van a KSH friss, most közzétett gyors tájékoztatója. A KSH ugye minden hónapban nyilvánosságra hozza a fogyasztói árak változását, ezt nevezzük inflációs adatnak. A fogyasztói árak most augusztusban 1,3%-kal haladták meg az azonos hónapi értékeket az egy évvel korábbihoz viszonyítva, így aztán azt lehet mondani, hogy ennyivel nőttek az árak egy év alatt. Júliushoz képest pedig mindössze 0,2%-kal növekedtek. Több termékcsoportban nem hogy drágultak, hanem kifejezetten csökkentek az árak, ez lehet, hogy sokak számára meglepő, és hát nem feltétlenül minden esetben így érzékeljük, pedig például az élelmiszerek tekintetében kifejezett csökkenést érzékel a KSH. A legerőteljesebb növekedést egyébként érdekes módon az Espresso kávénál mérik, ott 6,7%, az előfizetéses munkai menü 6,4%, büféjáru 6,2%, de hogyha egy kicsikét tovább nézünk, akkor azt is láthatjuk, hogy például a szolgáltatások ára átlagosan közel 1%-kal nőtt, a háztartási energia ára pedig stagnált. És ha már a háztartási energiánál tartunk, akkor az első vendéghez és az első témához is tudunk csatlakozni. Paks 2-ről fogunk ugyanis pár mondatot váltani Perger Andrással, az Energia Klub programvezetőjével. Paks 2-ről, ami nélkül úgy látszik, hogy meg kell lennie a magyar gazdaságnak hosszú távon, mert megint csúszik az építkezés befejezésének határideje, legalábbis a Rosszatom szerint. Perger András, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Itt a kérdés persze az, hogy kell-e nekünk egyáltalán Paks 2, és ezt a kérdést újra és újra felteszik szakemberek, hol az a válasz, hogy mindenképp, hol az a válasz, hogy semmiképpen. Mi az ön álláspontja ez ügyben?
2: Gyakorlatilag azt látjuk, hogy olyan különleges dolog nem derült ki. Az, hogy a paksi atomerőmű építése csúszni fog, és sokkal drágább lesz, mint amit eredetileg ígértek, ez gyakorlatilag már 2014-ben a szerződéskötéskor borítékolható volt. Ehhez képest rendre azt láttuk, hogy csúszik a projekt, és mégis van az a mindenkori kormányzati kommunikáció, hogy minden rendben van, és minden ütemterv szerint halad. Időnként azért megemtették, hogy akkor felgyorsítjuk a beruházást. De hogy tulajdonképpen azt most egy papír, egy hivatalosnak látszó papír, bár ha jól tudom, akkor sem Paks 2, sem a Rosszatom nem erősítette meg, hogy ez valóban tőlük származik ez az információ. De azt, hogy a nagyjából 10 éves időtávval kell kalkulálni a blokkok megépítésével kapcsolatban, az nem olyan meglepő, mert az ilyen típusú blokkokat ottan Oroszországban is 9-10 év alatt építik meg, ideálisnak tekinthető körülmények között. És hát ha valami nem ideális, az elmúlt évtizedben sem volt ideális a körülmény, az a Paks 2 megépítésével kapcsolatban nem voltak ideálisak, és hogy az ukrajnai háború kitörése óta ezek még ráadásul nagyon sokat is romlottak. Tehát ha valaki azt mondja most, hogy elkezdtük betonozni Paksot, és akkor 8 év múlva már lesz ebből működő reaktor, eddig mi is azt mondtuk, hogy ezt nem szabad elhinni, most viszont úgy tűnik, hogy valójában maguk az építők is egy minimum 10 éves időtartalmal kalkulálnak optimális esetben.
1: Ez az első perctől is így volt, hiszen 2014-es a szerződés, és 2024-re ígérte akkor a Rosszatom, hogy felépíti Paks 2-t. Most is ez a 8-10 éves időtáv az, ami érvényes, és hát igazából valóban egy betonteknőig jutottunk. Jó, az nem kicsi, rengeteg beton van benne, de mégis azért ez még nem egy atomerőmű. Itt igazából a háború és az embargók, vagy valamiféle egészen másfajta tehetetlenség játszik szerepet?
2: Hát alapvetően azt gondolom, hogy abban sincs meglepő, hogy a Rosszatom nem képes időben teljesíteni. Legalábbis voltak erre figyelmeztető jelek, tanulmányok jelentek meg arról, hogy az ilyen típusú ígéretek, ahogy a Rosszatom mikorra fogja tudja megépíteni ezeket a reaktorokat, hogy a bejelentéseknek azért nem feltétlenül kell hinni. Én nem csak Magyarországon, hanem a Finnországban is terveztek egy hasonló atomerőművet, ott ugyanolyan problémákba futottak bele a finn hatóság, ugyanúgy kergette hosszú ideig az engedélyezését, hogy tudja engedélyezni azok alapján, a dokumentumok alapján, amiket a Rosszatom benyújtott. Ott ugye végül is nem jutottak el az engedélyezésig jó pár éves húzamona után sem, hiszen az ukrajnai háború közbeszólt, hogy ezért Finnország végül kilépett abból a projektből, de emlékszünk, hogy Magyarországon is nagyon sok sajtóhír volt arról, hogy nem megfelelő minőségek az engedélyezési dokumentumok, ezért nem engedélyezhető az erőmű. Aztán végül 2022-ben emlékeim szerint, hogy egy ilyen félkulacsos engedélyt kiadott az atomenergiai hatalma, meg nem is adott ki, és ugye akkor a további

0: 3,5 évre volt szükség, míg az első betonozás meg tudott kezdődni. Holott mondom ezt, hogy ilyen típusú problémákkal, tehát az uniós engedélyezési környezetben a Rosatomnak komoly problémái lesznek, és a csúszásokat eredményezhet majd. Ezt a körülmények már 2010-es évek közepén lehetett tudni látni.
1: Azzal kezdtem, de aztán erre nem válaszolt, úgyhogy visszatérek rá, hogy az ön álláspontja szerint egyáltalán kell nekünk egy második atomerőmű Pakson.
0: Ebben az az érdekes, hogy már 2009-es parlamenti hozzájárulás megkérdése során arról beszéltek, hogy a 2020-21-re mindenképpen szükség lesz ezekre a reaktorokra, majd a szerződés kötésekor 2014-ben arról volt, hogy a 2020-as évek közepén lesz mindenképpen szükség. Egyre most azt látjuk, hogy még valószínűleg a 2030-as évek közepére sem lesz volna megépülni, és akkorra addig is meg kell építeni, meg kell oldani az áramellátásunkat. Egyébként ez mostanra is sikerült. Mi mindig is azt mondtuk, hogy megújulóban kell gondolkozni, azok ugyanis jóskálászott a jó kalkulátó költséggel megfelelő kalkulátó időkereteken belül megépíthetőek, legyen ez nap vagy szélenergia, most már a tárolást is látjuk emellett, hogy ugyanezek a feltételek mellett, ha valaki megmondja, hogy ő mikorra fogja ezt, milyen kapacitásra megépítés mennyibe fog kerülni, akkor az annyiba fog kerülni, és áramot fog termelni, illetve tárolni, és utána visszatárolni, visszatermelni a rendszerbe. Az atom a paskerti esetében meg csak azt látjuk, hogy hát majd lehet, hogy majd valamikorra megépül, és még az is lehet, hogy nem fog sokkal többet kerülni, mint az eredetileg ígért 12,5 milliárd euró, bár valójában az is lehet, hogy a duplája lesz, ugye erről is beszélnek most, tehát mi mindig ott tartunk, hogy azt mondják, hogy majd valamikor lehet, hogy szükség lesz rá, de hogy mikorra tudjuk megépíteni, és hogy mennyiért, azt nem tudjuk megmondani, már pedig minden erőmű kérdésében, az építésének szóló döntésekben ez az alapvető kérdés, hogy milyen villamosenergia piacra, mikorra, milyen áron fogom ezt megépíteni, és milyen áron fog tudni ez majd termelni az akkori villamosenergia piacon. Ezekre az alapvető kérdésekre most nincsen válasz, csak egy ilyen bemondás, hogy nekünk feltétlenül kell. Miközben ezekre a részletkérdésekre muszáj válaszolni, mert abból lehet eldönteni, hogy valójában ezt erre felé kell menni, vagy más felé kell menni.
1: Itt a változások a kormányzatban változást hoztak a nézőpontban is. A Magyar Péter kormánya most éppen felülvizsgálja a Paks 2 ügyeit, kezdve a szerződéstől egészen azokig a kérdésekig, amiket az előbb felvetett. Amennyiben valaki arra jutna, hogy hát ez nekünk mégsem kell. Egyáltalán képesek vagyunk, ki tudunk szállni ebből a szerződésből, úgyhogy az oroszok, már bocsánat, ne vigyék a gatyánkat is?
0: Mivel nem láttam a szerződést, nem tudok válaszolni erre a kérdésre, azt valószínűsítem, hogy mindkét irányban azért muszáj, hogy tartalmaz, legalábbis nagyon bízok benne, hogy tartalmaz ilyen kötbérezéses jellegű dolgokat, hogy mi történik akkor, hogyha valaki nem csinál meg valamit, ki mivel, mikor, milyen tartozik, hogyan lehet elszámolni felmondás esetén, stb. Ebből a szempontból nem annyira biztató, hogy most már ugye folyik a betonozás, és hivatalosan megkezdődött az építkezés, hiszen korábban azt láttuk, hogy legalább egy évtizedes csúszásban volt az erőmű, és az igaz nagy pénzköltéses része még mindig nem feltétlenül indult be ennek a folyamatnak. Korábban láttunk már például Bulgáriában, hogy a bolgár fél menet közben szállt ki a szerződésbe, és az bizony, hogy 6-700 millió eurós kötbért jelentett, és hát tulajdonképpen egy gödröt kaptak, illetve az is egy nagyon hosszú történt, de lényeg az, hogy egy gödrön kívül más ott se történt, de egy jó drága gödör volt az is, de annak idején a 2010-es évek elején közepén a bolgár fél belátta, hogy ilyen bizonytalansági feltételrendszer mellett nem szabad folytatni azt a beruházást. Nem irigylem azokat, akiknek ezt a döntéseket most meg kell hozni. Mi abba bízunk, hogy egy nagyon alapos, részletes vizsgálat is majd folyik, illetve fog folyni, és ennek az eredményeit majd részletesen nyilvánosságra fogják hozni.
1: Ha a Politico által megszerzett több ezer adatból álló dokumentum valós, akkor 2034-35 lesz Paks 2 befejezési dátuma a mostani Rosatom álláspont szerint, hogy aztán egyébként meg mikorra elkészül-e egyáltalán, azt meg még nem is tudjuk. Perger Andrásnak, az Energia Klub programvezetőjének köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Hittásba.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos helyett a Blaha-Lujza tér és az Oktogon között pótlóbusszal lehet utazni hatósági intézkedés miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 16. kerületben a Vidámvásár utcában, a Simongát utcánál, itt minden irányból korlátozásra készüljenek. Továbbra is erős a forgalom a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha-Lujza térig, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. A forgalom egysában váltakozva haladhat a Törökvész úton a Pusztaszerű út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál, itt a külső sávot lezárták. A 13. kerületben a Rozsnyai utcát lezárták a Röppenty utca és a Hajdú utca közötti szakaszon, itt tart még a csatorna építése. Soroksáron a Tárcsás utcában a Gyékény utcánál tart a vízvezeték javítása, ezért korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Miközben friss KSH adatokon csámcsogunk, és azt szemlézi most valamennyi sajtótermék, hogy hogyan alakul az infláció, közben azt is érdemes látni, hogy vesszük fel a hiteleket sorra, tehát mintha a lakosság bízna abban, hogy ki fogja tudni fizetni, tehát lesz jövedelme, lesz megbízható, stabil megélhetése. Itt van például két olyan hitel, ami úgy vesz fel a magyar lakosság, írja Palkó István a Portfolio.hu elemzője, mintha nem is lenne holnap, és István a vonalban, úgyhogy megkérdezem, hogy melyik ez a kettő. Szervusz!
3: Szervusz Egon, hát az egyik az otthonstart, ami a lakáshiteleknek az abszolút favoritja, a másik pedig a személyi kölcsön, ami a fogyasztási hitel piacon belül nagyon megy.
2: Az egyiknél, az otthonstartnál azt lehet mondani, hogy ez egy befektetés a jövőbe, tehát szerzünk egy ingatlant, annak megmarad az értéke, ráadásul, amint azt láttuk az elmúlt évtizedekben csökkenni nem fog valószínűleg hosszú távon, már az értéke, tehát ha úgy van, ki is tudjuk gazdálkodni. A másik, ezek a fogyasztási hitelek, ezek azért leginkább a bankoknak nagy üzletek, nem?
3: Valóban, fogyasztási hitelt általában annak éri csak meg felvenni, aki ennél egy magasabb hozamú befektetésbe be tudja tenni ezt a pénzt, vagy számára magasabb hozamot jelent implicite az a bizonyos életcél, amit ebből megvalósít. Hát ez nem nagyon jellemző, hiszen ezek a hitelek 10% feletti kamattal mennek. Ugyanakkor autóvásárlásra, utazásra, lakásfelújításra, korszerűsítésre, akár iskolakezdés, és előszeretettel veszik fel ezeket is a magyarok.
2: Ez viszont pont az ellenkező folyamatot mutatja, hogy az otthonstart összege az alapvetően arra kevés, hogy saját tőke nélkül valaki igazán boldoguljon a lakáspiacon. Ezek a hitelek, amiket most itt soroltál a célok között, ezek a hitelek viszont pont azt mutatják, hogy azok veszik fel, akiknek egyébként is nehéz.
3: Nem feltétlenül, ugye hagyományosan ez így volt, tehát ezzel egyetértek tankönyvileg. Ugye a 2009 környékén volt utoljára ilyen csúcson a személyi kölcsönöknek a darabszáma, jelenleg 900 ezer felett van a darabszám, és hát akkoriban ugye 15-18 évvel ezelőtt volt hasonló szinten, tehát tartózkodtunk már itt a darabszám szempontjából, és akkor azt láthattuk, hogy bizony ezeknek a jelentős része bizonyos időszakokban akár több mint a 20% az bedőlt, és óriási összegben adták el követeléskezelőknek a bankok ezeket a tartozásokat. Hát most nem tartunk itt, messze nem vagyunk itt. 1-2% a bedőlő hiteleknek az aránya általában a bankoknál. Jól látják azt a bankok, hogy van egy szűk réteg, amelyiknek nem kellett volna felvenni a személyi kölcsönt. Ugyanakkor a döntő többségüket egy nagyon jól előkészített úgynevezett pre-approved folyamatban is előszűrik. Tehát kifejezetten azoknak a ügyfeleknek adnak jelenleg ilyen kölcsönöket, akik biztosan vissza tudják fizetni, vagy majdnem biztosan, és erre mindenféle eszközük van a bankoknak, hogy
2: ezt meg tudják állapítani rólunk. Persze, ha máshogy nem, akkor a folyószámlánkat megnézik, aztán látják, hogy azon milyen mozgás, milyen forgalom van, de közben meg mégis azt mondod, hogy mondjuk az iskolakezdéshez van szüksége csomó családnak arra, hogy a személyi kölcsönhöz folyamodjon. Az iskolakezdés klasszikusan egy tervezhető költség, mert hogy majd elmúlik a nyár, és a gyerek elmegy iskolába, és ha még sincs rá pénzünk, az azt mutatja, hogy eléggé ki van hegyezve a családi költségvetés.
3: Bizony vannak ilyen ügyfelek is, ugye ezt a felsorolás egyik elemeként említettem, nem feltétlenül ők alkotják azért a többséget, tehát azt látjuk, hogy a személyi kölcsönöknek egy jelentős része valamilyen lakáscélra megy, ugyanúgy, mintha lakáshitel lenne, csak számos olyan előnye van a személyi kölcsönnek a lakáshitellel szemben, ami miatt érdemes választani, illetve gépjárművásárlás is jelentős, de van egy szűk réteg valóban, amelyik olyan kiadásra költi ezt, ami előre látható valószínűleg, és sokan esetleg nem is, vagy néhányan, kis része az ügyfeleknek nem is látja azt egyelőre, hogy miből fogja tudni ezt visszafizetni. Nyilván a bankoknak ezt szűrniük kell, ezt elég hatékonyan teszik, de azért besúsznak ilyen ügyfelek is.
2: Azt írott, hogy a babaváró, a munkás meg a szabad felhasználású hitel az, ami visszaesett. Ez utóbbi érdekes, mert hogy elvben ez is felhasználható lenne mondjuk az ingatlanvásárlásra is, csak ez nagyon drága hitel.
3: Igen, hát a szabad felhasználási jelzak hitelről kérdezel?
2: Igen.
3: Igen, ugye ez hát lakásvásárlásra egyáltalán nem használták ugye ezeket lényegében sose. Ezek ugye a jelzálog fedezetű, de fogyasztási célra felhasznált hitelek voltak. Az elmúlt 15 évben ezek egyáltalán nem mennek. Tehát a visszaesés, ami látható náluk, az a régi állománynak az amortizációja. Korábban még a devizahiteles korszakban volt ezeknek a hőskora, és akkor hát akár plazmatévét és autót is jelzálog fedezettel vásároltak családok. Hát ez szomorú véget ért, úgyhogy erről van szó, most már csak néhány milliárdos vagy 10-20 milliárd forintos havi összegben veszik fel ezeket, ez meglehetősen kis piacnak számít.
2: Egyáltalán hogyan látod az ingatlan hitelek piacát? szokták mondani az ingatlanosok, mi is ebben a műsorban beszéltünk olyan szakértővel, aki azt mondta, hogy hát kifejezetten visszaesés mutat az ingatlan piac. Ez a hitelek tekintetében is látszik, vagy talán az az egyetlen szegmens, a hitelből vásárlás, ami még fűti?
3: Ha éves periódusokat nézünk, akkor inkább stagnálást mondanék. Ugye volt egy kiugró időszak, ez a tavaly ősz, amikor az otthonstart nagyon megugrasztotta a lakáspiaci tranzakciókat. Azóta nem a lakáspiac van felfűtött állapotban, hanem a hitelezés azon belül. Tehát korábban az volt a jellemző, hogy a lakásvásárlások 40-50%-ára vettek fel egyáltalán hitelt a háztartások. Ez az arány ez megemelkedett 70-80% környékére. Tehát a hitelpiac az nagyon egy havi darabszámban ez 10 000 szerződést jelent. Elmondható, hogy a felvett hitelek szerződés száma az egy év alatt meg fogja közelíteni a lakáspiaci tranzakcióknak a darabszámát. Csak ki kell szűrni ebből pár dolgot, például az, hogy vannak olyan háztartások, akkor akik egyszerre többféle hitelt vesznek fel, például az otthonstartot kiegészítik piaci lakáshitellel, és így azért az nem mondható el, hogy darabszámban mindenki, illetve ha személyenként nézzük, akkor mindenki hitelből vásárolna lakást, mert hogy vannak duplikációk is, de az elmondható, hogy a hitelpiac most is nagyon pörög, nem látjuk azt, hogy visszaesne az otthonstart iránti érdeklődés, sőt, következő hónapokban akár fokozódhat is, hiszen van egy olyan erős piaci várakozás, miszerint az otthonstartnak a feltételein az új Tisza kormány szigoríthat. Például ugye nagyon szélesre tárták a kaput azok számára is, akik már rendelkeztek lakástulajdonnal. Hát hiába hirdette azt az Orbán kormány, hogy első lakásvásárlóknak szól, valójában sokkal többen tudják ezt most is igénybe venni. Itt elképzelhető valamilyen szigorítás, bár a Tisza kormány részéről olyan igazán konkrét ígéretet vagy elköteleződést még nem látunk erre vonatkozóan.
2: Palkó István, a Portfolio.hu elemzője adott nekünk körképet a hitelpiacról. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm a figyelmet!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ha valaki most megy tankolni, akkor lehet, hogy meglepődik, ha nem nagyon figyelte az árak változását, mert azok változtak, és nem kedvünkre, igencsak fölfelé ment az árak sora, a gázolaj lassan 700 forint, ez 2022 óta a legmagasabb szint, hát vannak kutak, ahol már meg is haladta egyébként a 700 forintot, úgyhogy Bújdos Eszterhez fordulunk, a holtankoljak.hu ügyvezetőjéhez, mint minden ilyen esetben mindig, amikor azt látjuk, hogy jaj. És most azt látjuk, hogy jaj, bár a kormány próbál a kisebb autókkal rendelkező segíteni, de hát előbb jajongjunk egyet. Jó napot, Eszter!
2: Jó napot kívánok!
1: Van okunk jajongani? Hogy látja a folytatás? Mert most a mostani helyzet az inkább szomorú.
2: A gázolajos autóval rendelkezők számára bizonyára igen, azért a benzin esetében annyira nem tragikus a helyzet, hiszen az 595 forintos védett árról nagyjából egy 20 forinttal mozdult el az átlagár, nyilván ez is már egy magasabb ár és egy emelkedés, de a gázolaj az, ahol az ár az nagyjából majdnem 100 forinttal magasabb, mint a védett ár, a 615 forintos védett ár idején, és hát nem azt látjuk, hogy ez a tendencia ez változna, gondolok itt a növekvő, emelkedő tendenciára, mert hát az olajára a Brent esetében ez nem nagyon akar visszacsökkenni, és a közel-keleti konfliktus hatására ez újra 95 dollár, 97 dollár környékén mozog a jegyzésár, ami sajnos azt irányozza elő, hogy az emelkedő tendencia tényleg folytatódhat. Most már nagyjából a kutak 11-12%-ánál találkozhatunk hetessel kezdődő gázolajárral, és ez nem csak az autópályák mellett lévő kutak esetében érvényes, hanem már találkozhatunk úgymond magán vagy egyéb más kutakon is ennél magasabb gázolajárral, és hát az, hogy még nem nyáron értük el ezt a 700 forintos árat, az kizárólag annak köszönhető, hogy a MOL eltérő árazást alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a nyár folyamán folyamatosan emelte a nagykereskedelmi árat, viszont a kiskereskedelmi árat nem. Így kizárólag a KKV-knak, tehát azoknak a benzinkutaknak köszönhetjük azt, hogy még mindig 700 forint alatt tankolunk, akik kénytelenek voltak úgymond követni a MOL árazását, és a saját árésükből engedni annak érdekében, hogy ne veszítsenek piacot. Na most ez nem igazán fenntartható hosszú távon, és végre a kormány is belátta, hogy ha nálunk a legolcsóbb az üzemanyag itt a régióban, akkor az rövid idő alatt ellátási problémákhoz vezethet. Úgyhogy a tegnapi parlamenti felszólalás alkalmában Magyar Péter elmondta, hogy szerdán terveznek bejelenteni a gázolajosok számára valamilyen intézkedést, ami alapvetően hát támogatást sugall, hogy úgy mondjam, hiszen azt nyilatkozta, hogy itt illetve azt mondta a parlamentben, hogy azokat akarják támogatni, akik iskolába hordják a gyerekeket, illetve munkába járásra használják az autójukat, illetve a mezőgazdaságot, és hogy nem a kutak áraiban fog megjelenni ez a támogatás, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy ez a holnapi nap folyamán milyen részletszabályozással jelenik majd meg. Minden esetre ez nem tudjuk, hogy megoldja-e a benzinkutak jelenlegi problémáját, vagyis azt, hogy minimális áréssel tudnak csak üzemanyagot értékesíteni.
1: Hát valószínűleg ezt nem, mert ez egy egészen másik történet. A független benzinkutasok szoktak is ezügyben valamiféle petíciót írni rendre most már az elmúlt időszakban. Ez nem egy újszerű, új keletű történet, sőt, hát volt egy egynapos sztrájk is korábban, de hát az sem oldott meg semmit. És hát most is azt remélik, hogy majd valaki tárgyal velük. Itt most a két szélsőségről beszél Magyar Péter, a kisköpcentis dízelautókról, tehát a kis család autókról, amivel a gyereket hordják valóban, meg a traktorokról, amelyik aztán meg igazán szívja a gázolajat. Ami a kettő között van, az maradt piaci, ezek szerint?
2: Hát az elmondottak alapján igen, mi is erre következtetünk, de nagyon csodálkoznék, ha mondjuk a szállítmányozás nem kerülne bele ebbe a körbe, hiszen ők is mindig úgymond prüszkölnek, és nagyon jól tudnak lobbizni annak érdekében, hogy a lehető legtöbb támogatást megkapják. Úgyhogy szerintem ez majd még alakulni fog, hogyha ki is jön az első verzió, de valójában az, hogy gázolaj hiány van Európában, és az, hogy magas a gázolaj ára, az tényként is tudomásul kellene vennünk, és továbbra is, amit már az évelején is mondtunk, a tudatos és a megfontolt tankolást kellene előtérbe helyezni, és tényleg akkor használjuk az autót, amikor arra szükség van, mert tényleg gázolaj hiány van, és az ellátási problémák, és az, hogy mondjuk ne jussunk gázolajhoz, sokkal nagyobb probléma továbbra is, mint hogyha magas annak az ára.
1: Az, hogy Európában gázolaj hiány van, azt már elég sokat halljuk. A MOL viszont minden egyes alkalommal, amikor ez felmerül, tiltakozik, mondván, hogy de Magyarországon nincs. Ezt a kettőt lehet külön kezelni?
2: Nyilván nem akarnak pánikot kelteni, hiszen a 2022-es ársapkának is az vetett véget, hogy elindult a pániktankolás, és nem tudták lekezelni a kutak ellátását kiszállítással, üzemanyag kiszállítással. Azért az még mindig köztudott, hogy a battai finomító az nagyjából 50%-os kapacitással működik, tehát import nélkül Magyarország ellátása nagyon-nagyon ingatag lábakon áll, és azért az az MSZKSZ készlet is, a stratégiai készlet is oké, hogy megvan a 90 napos készlet, csak az összetételét nem nagyon szokták hangoztatni, hogy ennek a döntő többsége nyers olaj és nem kész termék. Tehát ilyen szempontból az se húzna ki minket rövid távon a bajból, amennyiben mondjuk ez a gázolajhiány még inkább begyűrűzne. Valahogy eldöcög mindig a rendszer, ami azt jelenti, hogy a városokban a tankolók nem veszik azt észre, hogy mondjuk lefogynak a kutak, vagy nem lehet üzemanyagot tankolni. Vidéken azért ez gyakrabban előfordul, hiszen a kutak visszajelzése alapján a MOL rendszeresen csúszik a kiszállításokkal. Tehát ilyen szempontból van is valamennyire baj, de annyira nincs nagy baj, hogy ez mondjuk egy általános pánikot generálna.
1: Bújdos Eszter, követjük, hogy mi történik, és lehet, hogy ezügyben újra keressük, hogyha van valami fejlemény. A holtankoljak.hu ügyvezetőjét hallották a több-kevesebb műsorában. Eszter, köszönöm.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, elköszönök önöktől is, ez volt ma a Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en. Jövünk holnap is, minden jót, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz. Következik a Coop Rally Percek.
3: Ez itt bizony a Coop Rally Percek, akik tavaly is velünk tartottak, azok tudják jól, hogy különböző helyszínekről fogjuk kapcsolni az ott megtalálható szakembereket és helyszíneket. Most teszünk így. Miről is szól a Coop Rally, mielőtt az első vendégemmel beszélek? Ugye idén már 20. alkalommal indul el a Coop Rally, a minőségi magyar élelmiszer előállítást és a termékeket népszerűsítő szakmai program, mint egy 300 résztvevője ezúttal 6 kelet-magyarországi élelmiszergyártó céget, illetve a Coop csoport két tagvállalatát fogja meglátogatni szeptember 9 és 10-e között, úgyhogy a mai napon elstartolt ez a bizonyos Coop Rally, és az első helyszín, ahova kapcsolunk, az egészen pontosan Nyár Lőrinc, és hogy kivel fogok beszélgetni, köszöntöm a vonal túloldalán Purman Zsolt ügyvezetőt, aki a Maspex Olympus Kft.-nek az ügyvezetője. Üdvözlöm, Zsolt!
4: Üdvözlöm!
3: Hát aki a gyerekkorára visszaemlékszik, az tudja jól, hogy vannak olyan bizonyos termékek, mint például a citromlé, az Olympus citromlé, ami igencsak, hogy is mondjam, jó emlékeket ébreszt az emberbe, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy amilyen termékekkel önök foglalkoznak, az mindenhol minimum egyszer, de inkább többször előkerült. Mennyire széles jelenleg a portfóliójuk?
4: Igen, köszönöm. A citromlé az valóban az egyik ikonikus termékünk. Itt Nyár Lőrincen már 1978 óta gyártjuk, úgyhogy közel 50 éve van jelen a családok asztalán, de mára már sokkal szélesebb a termékválasztékunk. Alapvetően Magyarországon van alkoholmentes és alkoholos portfóliónk is. Az alkoholmentes portfólióban a citromon kívül olyan brendek tartoznak, mint a természetes ásványvíz alapú Apenta, a Kubu gyerekitalok, vagy akár a Nesti jeges teák. Az alkoholos portfólióban pedig olyan meghatározó brendek vannak, mint a Royal, Zsubrovka Bolsz, vagy a Beherovka gyógynövénylikőr.
3: De akkor széles a portfólió, de rögtön a Kubu italról például eszembe jutott, hogy egyébként mennyire a szülő és mennyire a gyerek határozza meg, hogy mi kerül le a polcról, mit lehet tudni arról, hogy ki is választja az italokat valójában napjainkban?
4: Rövid válaszom erre az, hogy mindketten. A szülő manapság sokkal hangsúlyosabban vesz részt a választási folyamatban, hiszen a mostani fiatal generáció, akik szülők lesznek, számukra nagyon fontos az egészségtudatosság, az, hogy milyen összetétele van egy terméknek, de természetesen hiába akarnák ők levenni a polcról, hogyha a gyereknek nem ízlene ez a termék, úgyhogy folyamatosan erre a kettőségre koncentrálunk, és figyelünk arra, hogy olyan termékeket állítsunk elő, ami nagyon ízletes, de egyben olyan anyagokat is tartalmaz, ami a szülő számára is elfogadható és fontos.
3: Nagy múltra tekintenek vissza a cégcsoport tekintetében, így biztos van tapasztalatuk, hogy az elmúlt években mit lehet érzékelni, mennyiben változott az, hogy mit várunk el ma napjainkban egy italtól?
4: Ha az üdítőitalpiacra koncentrálunk, akkor jelentős változás az, hogy régebben elég volt, hogyha egy üdítő az finom volt és frissített. Ma már ez alapelvárás, és mindenképpen valami addicionális pluszt vár el a fogyasztó, vagy akár mínuszt, tehát hogy fontos az, hogy mondjuk a kalóriatartalma egy adott üdítőnek az minél kisebb legyen, de fontos az is, hogy lehetőség szerint extra ásványanyagokat vagy vitamint tartalmazzon.
3: És azt se felejtsük el, ahogy említettem már, ugye, hogy vannak olyan termékeik, mint ahogy mondtam, a citromli, az Olympus citromli, amire emlékszek én tényleg hosszú-hosszú évek óta. Így felmerül a kérdés, hogy egyébként ilyen jól ismert márkák tekintetében hogyan lehet a terméket fejleszteni, vagy hivogatóvá tenni, hogy folyamatosan fennmaradjon az érdeklődés?
4: Igen, ez egy jelentős kihívás. Sokszor gondolkodunk azon, hogy mi a hatásosabb, hogyha egy új brendet hozunk létre, vagy hogyha a régi márkáinkat fejlesztjük. De a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a régi márkák tényleg az Apenta, az Olympus, de akár a Kubu is már annyira beleívottak a magyar fogyasztókba, hogy érdemes ezzel a területtel foglalkoznunk. És ilyenkor az a megoldás, ami látszik, hogy egy-egy albrendet hozunk létre, tehát például a Kubuk esetében, ami eddig csak gyerekital volt, most már gyümölcspüréket is forgalmazunk, vagy az Apenta esetében külön vonalat hoztunk létre Apenta Plus réven, ami a funkcionális ízesített vizek piacán már piacvezető.
3: És hát azért ejtsünk szót a mai nap eseményéről is, mert én azt gondolom, hogy ez igazán kuriózum, amikor mondjuk Nyárlőrinc ad helyszínt a Kópralinak, és hát rögtön ide is kapcsolnám azt a kérdésemet, hogy önök egyébként a cég mit tud adni a helyi közösségnek? Munkahelyet nyilván gondolom igen, de egyébként mit tudnak nyújtani?
4: Igen, hát nagyon fontos, hogy Nyárlőrinc számunkra nem csak egy gyár, gyakorlatilag több mint 30 éve vagyunk jelen a térségben. Mára már közel 200 kollégánk dolgozik itt, akiknek a többsége helyben vagy a környező településeken él. Nagyon fontosnak tartjuk a kapcsolatot a helyi polgármesteri hivatallal, a helyi közösséggel. Sok falunapot támogatunk, részt veszünk akár játszótér felújításban is, tehát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy aktív részesei vagyunk a közösségnek.
3: És hát a fenntarthatóság, amikor italokról beszélünk, szintén nagyon fontos kérdés. Lehet ez a csomagolás tekintetében is fontos kérdés, és az energiafelhasználás tekintetében is. Ebben önök milyen lépéseket tudtak és tudnak tenni?
4: Jelentős fejlesztéseket, beruházásokat hajtunk végbe Nyárlőrincen ezen indokok miatt is. 3 évvel ezelőtt létrehoztuk a napelemparkunkat, ennek segítségével több mint 12%-kal csökkentettük az energiafelhasználásunkat, és ahogy mondtam, egy jelentős trend a cukorcsökkentés, ami abból is látszik, hogy például itt a Nyárlőrinci gyártás során a 5 évvel ezelőtthöz képest felhasznált cukor mennyisége az 14%-kal csökkent.
3: Na hát reméljük, hogy egyébként önök munkájával is most így a Kópralin keresztül is minél többen megismerkednek, és abban is bízunk, hogy a Kóprali az idei évben is sikeres lesz, és jól szimbolizálja azt, hogy a magyar vállalkozókat, a helyi gyártókat is emeljük ki. Nagyon szépen köszönöm Purman Zsoltnak, a Maspex Olympus Kft. Ügyvezetőjének, hogy a rendelkezésünkre állt, és a helyszínről egy kicsi ízelítőt kaphattunk így az éteren keresztül is. Köszönöm szépen!
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: És hát a mai nap még nem ért véget, hiszen tudjuk jól, hogy ez még csak az első állomás volt, és zakatolunk tovább, így az éteren keresztül is majd a Kóprali versenyzőivel, hogy aztán a következő helyszínen ismét megismerhessünk egy céget.
0: Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
6: Autódarú, Kósvéber!
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Eső és lehűlés érkezik, nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. Sűrűben jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az azbeszt ügyben lenne ilyen aktív. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Újra kezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29 pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorossziszk kikötőváros elleni ukrán drón támadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények, a megszokott 3 helyet 6 kocsival. Egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
10: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm az ATV minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak. Mondom a témajavaslatokat. Az aljas férgezés miatt Toroszkai Lászlót elhatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak. Mondom a témajavaslatokat.

0: kettői aljas féregként, ennek szankcionálásaként tiltotta ki erre a hétre Toroczkait a parlamentből Forsthoffer Ágnes. Elnök természetesen a Mi Hazánk elnöke a szavazásokon részt vehet. A második témajavaslat, hogy az NK botrányban újabb két embert vettek őrizetbe. Ők 80 millió forint támogatást igényeltek és kaptak egy dokumentumfilmre, ami viszont soha nem készült el. A harmadik téma, hogy az FTC fő szponzora a Telekom elhatárolódik a szurkolók fenyegető molinóitól. A hétvégi Újpest elleni meccsen a Fradi szurkolók egy része 4 darab molinót feszített ki. 2 arról szólt, hogy milyen jó dolgokra számíthat az, aki támogatja és szereti a Ferencváros csapatát, a másik 2 viszont nagyjából arról, hogy megölik azt, aki bántja a Fradit. Ennek az előzménye az, hogy újságírók feltárták a Fradi Város projekt visszásságait, nevezetesen, hogy erre a projektre 25 milliárd forint közpénzt kapott a Fradi, de a Fradi Város maga nem valósult meg, hanem a pénzből játékosokat vettek a csapatnak, 36 játékost, és ez súlyos kérdéseket vet fel. Szóval azokat kezdték el először fenyegetni, konkrétan egyikük Kele János, akit innen az ATV-ből is ismerhetnek a kedves nézők, akik megírták ezt a történetet, vagy folytatták a témával való foglalkozást, és a hétvégén meg úgy általában üzentek a Fradi ultrák, hogy vagy a Fradi, vagy a halál, röviden összefoglalva, úgyhogy a Telekom elgondolkodott, vagyis hát egyelőre elhatárolódik, de gondolom azon is elgondolkodtak, hogy mennyire jó ez nekik egy ilyen brigádot támogatni. Józseffel kezdünk, pontosabban folytatjuk a reggeli beszélgetést, amely a nyugdíj-szerű ellátásban részesülőket érinti. Jó napot kívánok, parancsoljon!
1: Üdvözlöm, szerkesztőről! Folytatom azt, hogy tehát 33 ezer fő rokkantsági járadékos teljességgel kimarad a Tisza kormány eddigi bejelentései alapján bármifajta nyugdíjkorrekcióból vagy nyugdíjszerű ellátások emeléséből. Arról van szó, hogy 250 ezer főt bizonyos kompenzációval részesíteni fognak január 1-től. Ennek túlnyomó része öregségi nyugdíjas, egy része pedig rokkantsági ellátott. Viszont a maradék 33 ezer rokkantsági járadékost, aki 63.915 forintból havonta tengeti az életüket, mindenfajta nyugdíj emelésből az eddigi bejelentések alapján kihagytak. Ezek ugye a látássérültek, mozgássérültek, nagyon súlyos mentális problémákkal küzdők, például az autisták, nagy részük képtelen az önálló életvitelre, vagy a szüleiknél, vagy ha már nem képesek mások gondoskodni intézetbe kénytelenik tengetni az életüket. Ez súlyosan sérti a társadalom igazságosságelvét, szegregálja őket, az egyenlő bánásmód elvét is sérti. Én nagyon csodálkozom azon, hogy most már ebben az ügyben végre meg kellene szólalnia az egyik sorstársuknak, akit úgy hívnak, hogy dr. Kátai Németh Vilmos. Igen. Szociális és igazságügyi miniszter, aki szintén ugye hát hasonló problémákkal küszködik, tehát 63.915 forintból nem lehet megélni Magyarországon. Ez azt hiszem, hogy még 150, még a 200 eurót se éri el, tehát méltánytalan. Tehát ezt a 33 ezer fős rokkantsági járadékost az én álláspontom szerint mindenképpen egyrészt a rokkantsági ellátáshoz hasonlóan azonnali 10%-os emelésbe kellene részesíteni, másrészt pedig nem lehet kizárni őket abból, hogyha betöltik a 65. életévüket, ne kapják meg a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat. Ebből a jelen helyzetben, mivel nincsenek ugye nevesítve, csak az öregségi nyugdíjasok és a rokkantsági ellátásban és a rehabilitációs ellátásban részesülők, tehát jelen helyzetben ezekből az emelésekből ki vannak zárva, ők a magyar társadalom legkiszolgáltatottabb, legelesettebb rétegei. Ebből az ügyben én nem értem, hogy miért nem szólalt meg például Bódis Krisztán, ugye mert hát gyakorlatilag egy mély szegénységbe élő, legkiszolgáltatottabb rétegről van szó, és előbb-utóbb a szociális és családügyi miniszternek is meg kellene ebbe a dologba nyilvánulnia, hiszen a sorstársairól van szó. Tehát nagyon több ismerősömmel beszélgettünk, vannak olyan családok, akikben ugye vannak ilyen érintettek, és ez egy rendkívül méltánytalan és

0: ugye a társadalom peremére taszító eljárás velük szembe, hogy az eddigi emelésekből kihagyják őket. 33 ezer főre.
1: Igen, világos, értem. Nem tudom, hogy figyelmetlenség, vagy benne vannak ezek az emberek egy hosszabb távú stratégiában. Érdemes lenne, vagy érdekes lenne megkérdezni ilyenkor az érintett minisztériumot.
0: Érdekes lenne, én írtam is levelet meg több ismerősöm írt levelet a dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak, ugye a szociális és családi miniszter. Még nem válaszolt rá, megkeresték ebben az ügyben az ismerőseim a miniszterelnök urat, eltüntették a Facebook oldaláról érdekes módon ezt a történetet, de megkerestük a területileg illetékes országgyűlési képviselő dr. Valatinc Péter urat, és hát ő sem válaszolt. Tehát ugye ezzel kapcsolatban nekünk az a véleményünk, hogy a Facebook kormányzat és a parlamenti színház helyett el kellene végre kezdeni kormányozni. És teljes egészében ezt a kiszolgáltatott társadalmi réteget nem csoportonként nevesíteni és kiemelni egy-egy csoportot, hanem mind a 280 ezer főt egészében kellene vizsgálni, és nem lenne szabad a legkiszolgáltatottabb, legelesettebb réteget kirekeszteni ebből. Ez egyébként súlyosan sérti az egyenlő bánásmódnak az elvét. A másik ehhez kapcsolódik ez az első téma, ez az aljas férgezés. Hát én úgy gondolom, hogy itt arról van szó, hogy Magyar Péter sikeresen megprovokálta ez egy ilyen pesti szleng, megprovokálta ezt a torockai vászot, sikeresen kihozta a sodrából. Nem kell félteni egyik urat se, tehát én a parlamenti ugye, szópárbajoknak egy része hozzájuk kötődik, tehát hogy mondjam, az egyik 19, a másik 20. Torockai elvesztette a kontrollját, és ilyet nem szabad mondani akkor se, ha az ember kihozzák a sodrából ilyen kifejezéseket, tehát azért az emberi méltóságot szerintem mindig betartania, de Magyar Péternek is illene már végre miniszterelnökhöz méltóan viselkedni, tehát államférfi, ha el kellene felejteni már ezt az elmúlt 16 évezést, a fideszezést, az Orbánozást, és végre neki kellene állni kormányozni. Én nem tartoztam a Fidesz, ő nagyon jól tudja, engem nagyon régóta telefonálok be. Én nem tartozok ám, soha nem tartoztam az Orbán kormánynak a szekértolói közé, ezt nem mondhatják, bíróságra jártam a TASZ-védet meg egy ilyen zűrös ügyben, amivel ugye hát egy ilyen slepert indítottak ellen, hogy befogjam a számot. Tehát én az Orbán rendszernek a hibáit már 5-6-7-8 éve kritizálom. Nem kell őket kimélni, el kell számoltatni, de nem leszámolni velük. Egy hazában élünk, a fideszesek is honfitársaink,
1: hát leszámolásról nincs szó, én nem látok leszámolást, az, hogy Magyar Péter a fejükre olvassa az elkövetett dolgokat. Egyrészt szerintem a társadalom olyan dózist kapott itt az elmúlt 16 évben, hogy a gyógyulásához ez önmagában szükséges, hogy nem engedni elaltatni ezeket, az vagy elaludni az ügyeket. Másrészt nem csak arról van szó, hogy ugyanazt halljuk hétről hétre, hanem folyamatosan derülnek ki újabb és újabb és újabb ügyek, tehát igazából ezek újabb és újabb hozzászólásokat generálnak. Azt meg én vitatnám, hogy az egyik 19, a másik egy hiány 20, ha csak azt nézzük, hogy 53%, illetve 5,6%, akkor ezzel mindent elmondtam, tehát nem lehet egy lapon említeni a két illetőt, szerintem.
0: Na most én az egymás ellen alkalmazott stílusra mondom, hogy az egyik 19, a másik.
1: Hát de itt a féreg.
0: Egyiket se kell. A Torockai úr szokta visszafogni magát, amikor ugye tisztázásról van szó, de viszont is, tehát én a stílusra mondtam, nem a parlament.
1: Hát igen, de maga az aljas féreg, az szerintem vízválasztó. Tehát ha ezt valaki mondja, akkor egy teljesen más kategória, mint ha nem mondja, szerintem.
0: Igen, a másik, amit hiányolunk, én nem arról, ezt a parlamenti színházat, én a hosszú távú koncepciókat, víziókat hiányolom a Tiszának a minisztériumaiból. Például el kell mondanom, hogy Gajdos László elsikadt itt a nagy nyári csatározásban, mert ugye nyári szünet nem volt, hogy a legnagyobb, júliusban a legnagyobb hőkupola idején a Gajdos László hozzájárulásával a amúgy is katasztrofális állapotban levő Balatonnak a vizét elkezdték leengedni, hogy kiöblítsék a Siócsatornát. Én inkább nem mondanám meg, hogy itt az itt lakó emberek, több száz ember lakik itt, akkor hogy emlegették Gajdos Lászlót, mert ugye nem akarok hasonló hibába esni, ugye, mint Torockai László, de hát biztos, hogy nem dicsérték a mennyekig. Tehát a lényeg az, hogy azért egy átfogó, hosszú távú vízgazdálkodást kellene kialakítani. A vásárhelyi tervet meg kéne csinálni. Nagyon sok vízgazdálkodási szakember kiemelte, hogy vízlépcsőket kellene építeni a Dunára Tiszára. Hiányoljuk ezt a Tiszától, nem halljuk, csak a napi Facebook posztokat akarják megnyerni. A Balatonnak a jövőjéről egy átfogó koncepció nem készült, ez is egy óriási probléma.
1: De bocsánat, ön annyi mindent mond, hogy azt meg kell kérdeznem, hogy ön szerint reális, hogy 4 hónap alatt mindezeket megcsinálják, azon túl, amit viszont konkrétan megcsinálták? Tehát mondjuk letárgyalták az uniós pénzeket, beindítottak egy rakás eljárást az elmúlt 16 év bűnei kapcsán, alaptörvényt módosítottak, köztársasági elnököt választottak, kiraktak egy csomó Orbán Bánnak nevezett embert a pozícióból, hogy lehessen kormányozni. Tehát, hogy picit úgy érzem, hogy ön azt mondja, hogy ez oké, okay, ez a minimum, és akkor még nincs vásárhelyi terv, nem jó a Balaton, nincs átfogó szociális intézkedés csomag, szóval, hogy önnél ez belefér 4 hónapban?
0: Nem azt hiányoljuk mi, hogy nagyon sokan, akik a Tiszának az eddigi dolgait, és nem vagyunk fideszesek, tegyük hozzá.
1: Igen, értem.
0: Azért nem mondhatja ön sem, hogy fideszes vagyok.
1: Nem
0: azt hiányoljuk, hogy az eddigi intézkedéseiket, hanem a hosszú távú koncepciókat. Ezeket minden minisztériumban vannak olyan szakemberek, olyan háttérintézmények, amelyek ezeket ki tudnánk dolgozni. Egy szót nem hallunk róla. Tehát ez a probléma, hogy hosszú távú koncepciókat szeretnék, hogy ők mit akarnak 4 év alatt, hogy akarják Magyarországnak például ezt az aszályos, vízhiányos helyzetét megoldani. Nem arról van, hogy most oldják meg, ne keverjük össze a két dolgot. Csak koncepciót szeretnék látni, és amit viszont sajnos nem látunk. Tehát ez nekünk a legnagyobb probléma.
1: Ami a kormányprogramban le van írva, az nem elégséges? Mert hogy ott azért 240 oldalon le van írva.
0: Az aszályhelyzet meg a Balaton problémájára a kormányprogramból egy szó nincsen, tehát ami most sajnos a nyáról lett a legégetőbb problémánk, tehát vagy például ugye nagyon sokan hiányoljuk, hogy vége konkrét lépések történjenek az elszámoltatásra kapcsolatban. Ott van az NK botrány, körbe lövöldözték Hankó Balázsra volt kulturális és innovációs minisztert, de még ezekben az ügyekben, amikor ő volt egy személyi felelős, ő döntött ezekben a dolgokban, még tanúként nem hallgatták ki.
1: Jó, de ez most a kormánynak a felelőssége? Mert hogy ez az igazságszolgáltatás az elválasztva függetlenül működik a kormányzattól.
0: Hát bocsánat, az ügyészség az a kormány felügyelet alatt van, és a fideszes legfőbb ügyész
1: nincs a kormány alárendelve. Nincs az ügyészség a kormány alárendelve.
0: Hát elvileg nincsen, de a kormány nevezte ki a korábbi legfőbb ügyészt, és semmi nem történt.
1: Hát,
0: a rendőrség az viszont a kormány alá van rendelve, és bizony a rendőrség, a Hankó Balázs már így.
1: Nyomozás, nem, nyomozati ügyekben nem szólalt bele a kormányzat. Tehát
0: hát a kormány nevezte a belügyminiszter és az összes területi rendőrkapitány.
1: Tehát, hogy nyomozati cselekményekben nem szólalt bele a kormányzat. Jó, értem, szóval, hogy ebben is türelmetlenek, sokan türelmetlenek, de hát épp itt van egy hír, hogy most 2 embert őrizetbe vettek, tehát valami haladás van. Egyébként hát egy olyan ügyben,
0: ez az elszámoltatás az eddigi alapján nagyon nyögvenyelősen halad, és ez az Unger Anna, aki kineveztek oda, azt mondta, hogy 6 év alatt fogunk eljutni egy bírósági tárgyalásig. Hát ez egy borzadás.
1: Ezt már azóta kezdték finomítani, mert érezték, igen, hogy ez egy rossz mondat volt. Köszönöm szépen, József, hogy hívott. Az a helyzet, hogy már rég reklámszünet van, úgyhogy búcsúzom öntől.
0: További szép napot.
1: Minden jót, viszontlátásra, szép napot. Kedves nézők, néhány perc szünet, aztán folytatjuk.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utcánál építkezés miatt, ezért a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz Újpest központ felé terelt útvonalon közlekedik, a Röppenty utca megállót nem érinti. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, a Lőrinc utcától a Berda József utcáig, illetve a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell készülni. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni, a Pozsonyi utca Tél utca csomópontban szintén minden irányból korlátozásra készüljenek. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál tart a csatorna javítása, ezért a külső sávot lezárták. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat a második kerületben a Szépjuhászni úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Csatorna felújítás miatt lezárták a hatodik kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában is sávlezárásra számítsanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz. Következik a Kóprali percek.
2: Ez itt bizony a Kóprali percek, és ahogy az imént már beszéltünk róla, most a mai nap során egyik helyszínről a másikra ugrunk itt az éterben, és kapcsoljuk a helyszínen található élelmiszergyártással foglalkozó cég valamely képviseleti tagját, szakemberét. Az előző állomás Nyárlőrincen volt, de most irány Kecskemét, ahol pedig a vonal túloldalán köszönhetem Kelemen Szilárdot, a Fornetti Kft. Kereskedelmi ügyvezetőjét. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok!
2: A Fornettinek tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy már nagyon nagy múltja van. Én emlékszem, amikor én kisdiák voltam már, akkor nagyon sokan a Fornetti zacskóval indultak reggel, de azért azt se felejtsük el, hogy a nagy múlt az nagy fejlődést is tud igényelni, hiszen a szakmának folyamatosan kell lépést tartani. Ön hogy írná le a cégüket az elmúlt években? Mely mozzanatok voltak a legnagyobb kihívások?
3: inkább mérföldköveket mondanék. Ugye jövőre lesz 30 éves a Fornetti, és hát egy igen intenzív növekedési fázison ment keresztül már az elején. Nyilvánvalóan az a fajta ismertség és méret, amelyet magunkénak tudhatunk ma, az nem csak óriási lehetőség, hanem egyben óriási felelősség is. Egy magyar alapítású vállalatról van szó, 97-ről beszélünk, és hát elmondhatom, hogy 3 év alatt tulajdonképpen Európa ezen régiójában számos országban megjelentünk. Abban az időszakban egyedi termékportfólióval és üzletkoncepcióval, amit nyilvánvalóan az évek során folyamatosan fejlesztettünk, ugyanakkor a piac is fejlődött mellettünk, és hát ez mindig új kihívások elé állított minket, hogy az, amit felépítettünk, az a fajta termékkoncepció, amit piacra vezettünk, annak továbbra is sikeres és élenjáró képviselői legyünk. Az utóbbi 5-10 évben pedig el lehet mondani, hogy exponenciálisan nőtt azon versenytársak száma, akik ugye hasonló kategóriában hasonló tevékenységet folytatnak, mint mi. Úgyhogy ma azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás megtartani azt a pozíciónkat, amelyet az elmúlt közel 3 évtizedben felépítettünk. Hogyha a mérföldkövekről beszélünk, akkor nyilvánvalóan az alapítás éve mindenképpen az intenzív piaci növekedést követően a 2008-es, 2009-es válság volt egy olyan mérföldkő, ahol teljesen újra kellett gondolnunk a koncepciót, és abban az időszakban az előre menekülést választva tulajdonképpen egy jelentős mértékű franchise modell fejlesztést hajtottunk végre, amelynek az elemei a mai napig megtalálhatóak, és a rendszerünkben is alapvető elemeit képezik az üzleti modellünknek. A következő mérföldkő az a nemzetközi cégcsoport, az Arista AG részévé válás volt tulajdonképpen 2015-ben, ami új lehetőségeket és egyben új kihívásokat is hozott magával, hiszen alkalmazkodnunk kellett egy új vállalati kultúrához, ugyanakkor esélyt is adott arra, hogy a nemzetközi piacon intenzívebben tovább növeljük a piaci jelenlétünket. Azt gondolom, hogy minden piaci szereplő számára a 2020-as év szintén egy komoly mérföldkő volt, ahol nagyon gyorsan kellett alkalmazkodni az új piaci körülményekhez. Azt gondolom, hogy ezt sikeresen vettük. 2023-ban egy európai szintű versenyen elnyertük az év franchise átadója díjat, amire szintén nagyon büszkék vagyunk. És hát itt vagyunk ma, számos kihívással, számos új lehetőséggel is. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban sikeresen veszük ezeket az akadályokat. A hosszú távú célunk pedig az, ami mindig is volt, megőrizni a piaci pozíciónkat, illetve kellő hangsúly fektetve az innovációra, továbbra is érdekesek maradjunk a fogyasztóinknak, akik 30 éve letették a voksukat mellettünk.
2: Mit jelent ma valójában a friss pékáru? Mert azt tapasztaljuk a hétköznapokban, hogy az, hogy valaki egy roppanós pékáruhoz jusson, nem annyira nehéz, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt.
3: Ugye a friss pékáru definíciója változott meg az elmúlt évtizedekben. Régen a friss pékáru az volt, amit hajnalban lesütöttek egy péküzemben, és kiszállították az értékesítési pontra. Ugye ma már a friss pékáru az a fogyasztók számára az, ami az értékesítési ponton készül el. Ez ugye lehet helyben készült, tehát a folyamat elejétől a végéig helyben készült termék, ez ma már egyre ritkább, úgyhogy a friss pékáru fogalmát ma a mély fagyasztott termék adja, vagy teszi ki, ami ugye az üzletekben kerül kisütésre. És hát a trend az egyértelmű, tehát ugye a szakszóval élve a bake-off, az egy a sütőipari ágazaton belül a legintenzívebben növekedő kategória, és hát a piaci előrejelzések is abszolút azt mutatják, hogy a klasszikus értelemben vett friss pékáru, ami nem az üzletekben került előállításra, lesütésre, az egyre szorul háttérbe, és a vevőnek ma már alapelvárása az, hogy a friss termék az valóban friss termék legyen, ropogós és meleg, ami a vásárlás előtt néhány perccel jött ki a kemencéből.
2: A nagy sütőipari szereplőknek, mint például önök is, akik tényleg nagy tételben készítik a pékárukat, mennyire kell figyelniük, hogy mik a trendi pékáru fajták a különböző kézműves pékségekben? Ugye régen nem is volt ennyi választék, és nem is volt ekkora igény a különbözőségre, viszont napjainkban azt látjuk, hogy igen. Szóval, hogy a nagy sütőipari szereplőknek mennyire kell figyelni, hogy mi az, ami a kis kézműves pékségeknél trendi, tudják-e azt is esetleg beépíteni?
3: Az nyilván közhelyesen hangzik, de igaz, hogy aki nem figyeli a trendeket, az előbb-utóbb lemarad, úgyhogy a válasz egyértelműen igen, a nagyipari vállalatoknak figyelni kell ezeket a trendeket. A kérdés sokkal inkább az, hogy hogyan reagálnak rá, és milyen gyorsan. Ugye egy ilyen párhuzamos trend figyelhető meg, kézműves pékségek jelennek meg, a vevők részéről szintén megvan az igény a kézműves árukra, miközben az is egy elvárás, hogy jó áru termék legyen, egyáltalán olyan terméke, amit meg tud fizetni. Úgyhogy a minőségi termék legyen, de elérhető áron. Ugye ez a kettő, ez sokszor szembe megy egymással, és nem is feltétlenül a felhasznált alapanyagok okán, hanem az előállításhoz szükséges munkaerő az, ami meghatározza azt, hogy egy terméknek mennyi lesz a végső ára. A fő kérdés az az, hogy mit tekintünk kézművesnek. Kézműves az a termék, amely olyan alapanyagokból készül, amelyek fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve készülnek, és kerülnek beépítésre a különböző termékekbe, vagy pedig az a kézműves, amit a pék készít a pékségében. Ugye ez fontos dolog. Van abszolút egy olyan trend, amely azt mutatja, hogy növekvő igény van a kézzel készült termékekre, amelyek minőségi alapanyagokból készülnek. Nyilván ezt egy nagyipari vállalat nem tudja megtenni. Amire mi tudunk figyelni, és amiben a legnagyobb felelősségünk van, az a felhasznált alapanyagok minősége, az egyre inkább clean label, szakszóval éve clean label termékek előállítása, a kézművesség pedig értelemszerűen hatékonysági, gazdaságossági okokból pedig korlátozottan megvalósítható a mi szegmensünkben. Ezért mi sokkal inkább arra törekszünk, hogy az élelmiszerbiztonságot szem előtt tartva, maximális higiéniai követelményeknek megfelelve olyan alapanyagokkal dolgozzunk, amelyekkel mondjuk a kézműves pékségek is dolgoznak, viszont mit teszünk mindez gépesített formában.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy így a Kóprali keretei között eljuthattunk az éterben önökhöz, és Kecskemétre tudtunk kapcsolni, és megismerkedhettünk a Fornetti Kft.-nek a kihívásaival, a múltjával és a sikerével. Kelemen Szilárdnak, a Fornetti Kft. Kereskedelmi ügyvezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen.
0: Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Köszönöm szépen a türelmet, Gertivel folytatjuk. Jó napot kívánok! Haló, haló! Megszakadtunk. Érdekes. Megszakadhattunk volna hamarabb is, vagy később is, de hogy pont abban a pillanatban, amikor kapcsoljuk, ez, na mindegy, nem hiszek az összeesküvésekben, de azért ez furcsa. Szóval kijött a legfrissebb inflációs adat, akkor legyünk egy kicsit hírszerűbbek, 1,3% volt a drágulás, a pénzromlás mértéke az egy évvel korábbi augusztushoz képest, ez szerintem viszonylag jó adat. Az előző havihoz képest, tehát júliusról augusztusra pedig 0,2%-kal drágultak a termékek és szolgáltatások a nagy átlagban. Vannak dolgok, amelyek olcsóbbak lettek, mondok önöknek egy jó hírt, a húskonzervek például 27%-kal olcsóbbak, mint egy éve, úgyhogy aki szereti a húskonzervet, irány a bolt. Itt van Gerti, jó napot kívánok!
5: Köszönöm szépen, lecsavarom a tévémet.
4: Szuper!
5: Majd a fülednél, az a telefonod. Halló?
4: Igen, itt vagyok, parancsoljon.
5: Lekapcsoltam a tévét. Hall engem?
4: Igen, hallom.
5: Na, elnézést, én már tegnap vagy tegnap előtt akartam igazság szerint telefonálni. Nekem egy kérdésem volna. Én egy 74 éves úgynevezett túlélő vagyok. 94. És az Orbán úr azt mondta az AfD győzelmére, hogy ez még csak a kezdet, most kezdjünk el vigyázni. És én azt akartam tőle megkérdezni, hogy szedjem elő a sárga csillagaimat. Mi a véleménye?
4: Ne, azért ennyire nem súlyos a helyzet. Azt mondják, hogy sok szélsőjobbos figura van az AfD-ben, de azért... De azért a hitleres párhuzamot nagyon, nagyon túlzónak tartják.
5: De most tudja mi az, tudja mi az, amikor egy dolog, amit soha nem fogok elfelejteni, mikor a vagonajtót becsapták.
4: Igen. Gondolom, hogy ez elfelejthetetlen és drámai. Hát azt tudom mondani, hogy ne nyugtalankodjon. Tehát a legkisebb létszámú német tartományban győzött 13 év próbálkozás után az AfD. Most tulajdonképpen kiderülhet, hogy mire képesek, ha kormányozhatnak egy ilyen 2 milliós tartományt. Tehát lehet, hogy az fog kiderülni, hogy semmivel nem jobbak, mint az eddigi kormányon lévők, és ez a hullám lecsillapodik, de ilyen náci veszélyt én ebben nem látok.
5: Hát én lehet, hogy ugye, hogy az ember a 94 év alatt sok mindent átért, megért, igen, sok felé járt, és ugyanakkor Európa, hát az EU ellenesek is, nem?
4: Igen, de hát ez viszont nem vet fel etnikai kérdéseket. Ők úgy gondolják, hogy a nemzetállamok egyenként sokkal jobban tudnának boldogulni, érvényesülni, és főleg, hogy a gazdagabbaknak nem kéne támogatni a szegényebbeket. Tehát ebben nem látok ilyen etnikai vonalat, fajgyűlöletet, rasszizmust, antiszemitizmust. Szóval
5: Na most ugye az is érdekes, hogy a kormányban van egy szintén nagyon-nagyon szélső jobboldali párt.
4: Melyik kormányban?
5: Hát a mi kormányunkban.
4: A mi kormányunkban? A Tisza kormányban? Hát ott egy párt van. A Tisza az egy szélső jobboldali párt ön szerint?
5: Nem. Van egy párt.
4: A parlamentben, de nem a kormányban.
5: Hát a parlamentben.
4: Hát az azért nem ugyanaz.
5: 4 éves vagyok, hát nem tudom, hogy megválogatni.
4: Igen, tehát van egy ellenzéki párt, a Mi Hazánk, amely elég sok szélsőséges tulajdonsággal bír, de hát hála Istennek csak 5,6%-ot kaptak a választáson. Nem hinném, hogy bármikor ők az életben kormányzati pozícióba kerülnének.
5: Tovább fenntartani, mert nem szeretem a hosszan olyanokat, akik minden, de ha már szóba került, akkor azért ezt meg kellett mondanom, hogy ne ijesztegessen minket Orbán Viktor.
4: Igen, szerintem ő neki sincsenek ilyen ultra szélső jobboldali vonásai, pláne nem neonáci, hanem ő pragmatikusan próbálkozik, mindig azokkal próbál összefogni, akikkel lehet, akik készek vele összefogni, és valami módon erősíteni az ő pozícióit. de hát egyrészt közben ő maga szorult ki a hatalomból, tehát ő pillanatnyilag nem tényező, mert hogy nincs hatalomban. Másrészt pedig, tehát nem ezen az alapon fogott össze annak idején, vagy van valamiféle szövetségben az AfD-vel, vagy azonos platformon, hanem az EU ellenességgel főleg, illetve az orosz pártisággal, orosz barátság, ez az, ami még összeköti a Fideszt, hát meg az AfD-t.
5: Na, hát sikerült új év előtt, meg pénteken már új év van nekem.
4: Mármint zsidó új év, igen.
5: Kérem?
4: Mármint zsidó új év, igen, csak a többieknek mondom, hogy...
5: Igen, vagyok, hát nem különben nem mondtam volna, hogy túlélő vagyok.
4: Világos, csak a többi hallgató néző kedvéért mondtam, hogy mert ő nem itt, hogy új év előtt, tehát akinek nem ugrott igen. volna be, hogy milyen új év, azért említettem. Szóval nem, én szerintem nem kell aggódni emiatt itt Magyarországon, bízunk benne, hogy nem tévedek.
5: Hát köszönöm szépen.
4: Köszönöm a
5: vallásomhoz híven, hogyha valamivel megbántottam, vagy a hallgatókat, akkor ezen az úton is elnézést kérek.
4: Abszolút nem bántott meg semmivel. Köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot, kezicsokolom. Ferenccel folytatjuk, jó napot kívánok!
6: Tiszteletem, Ferenc vagyok.
4: Igen, üdvözlöm.
6: Csak akkor hívom én, hogyha valami nagyon fölidegesített ez az előző férfi telefonáló, tudja, azt hiszem József
4: volt. József, igen. Sok kritikát József. Fogalmazott
6: már
4: meg.
6: Már másodszor telefonál és követelődtük, ugye, hogy azt csinálják, meg azt csinálják, Tapolcáig legyen villany, minden, és akkor utána még azt mondja, hogy ő nem fidesz. Maga a szövege az illetőnek csak a Fideszre jellemző, az ilyen követelődző, az ilyen okosságok. Volt egyszer egy faluban egy illető, az is ugyanilyen okos volt, és mindig mondta, hogy ő annyira okos, hogy világelnök lehet.
4: Igen,
6: de
4: József nem mondott ilyet. Az a helyzet, hogy én ismerem ilyen értelemben, tehát a fórumból ezt a kedves előző betelefonálót.
6: Én is már hallgatom régóta.
4: És abszolút kormánykritikus volt a Fidesz irában, tehát folyamatosan konkrét ügyeket hozott
6: ez
4: elő.
6: Ferenc, ez a legkönnyebb. Állandóan szapulni valakit. Hát csak egy azt, embertípus.
4: Most arról beszélünk, hogy fideszes avagy sem, tehát tudom tanúsítani, hogy nem. Kifejezetten erős. Kritikusa volt az Orbán kormánynak.
6: Csak több ilyen illetős betelefonál, aki követelődik állandóan, ő neki ezt hiányzik, a nyugdíjasok, azt hiányzik, hogy 4 hónap alatt, ezt nem végezték el. Nem ezért hívtam egyébként, hanem a Fadi ügyben.
4: Igen.
6: Ugye ez nem most indult el, ez a Fadi ügy. Volt Győrben egy FTC,
4: Eto,
6: Győri meccs. Eto, női kézilabda mérkőzés.
4: Igen.
6: És a Fradi elővett egy molinót a vége felé, már amikor 30 valamennyire vezetett már az Eto.
4: 30 valamennyi?
6: És az volt a lényeg, megvan.
4: Milyen, mi az, hogy 30 valamennyire? Azért foci meccsen nem szokott.
6: 30 valamennyi, 17-re vezetett az Eto.
4: Még kézilabda meccs volt?
6: Ennek. Így van, kézilabda.
4: Ja, értem.
6: Kézilabda meccs volt.
4: Igen.
6: És az volt a lényeg, hogy utáljuk a győrieket. De volt még előtte egy-két szó, csak ezt megjegyeztem.
4: Igen.
6: Tehát innen kezdődött. Mit csinált a kézilabda szövetség? Mind a két csapatot megbüntette. Holott igen. Az Eto nem tehetett róla semmit.
4: Az Eto, lehet, hogy az Eto mint rendezőt büntette meg, hogy engedhette
6: van,
4: be ezeket a molinókat.
6: Hát nem lehet. Ha babátom alá teszem ezt a molinót, azt utak kihúzom, nem tehet arról sem.
4: Jó, hát lehet hát ezt mondani, de ha egyszer az a dolga, hogy ne legyen ilyen molinó, akkor oldja meg. Ha nem tudja megoldani, szankcionálják. Közben, bocsánat, megmutatnám a kedves nézőknek, hogy miről beszélünk, mert itt azért ez már durvább volt, mint az a győri történet, mindjárt kollégáim megmutatják.
6: De várjon, még egy volt ilyen győri.
4: Igen, most csak közben gyorsan felolvasom.
6: A mérkőzésen a Fradi meg az Eto játszott. Most még fölöltöztettek egy patkányt a Fradi az Eto mezbe.
4: Ott meg azt hiszem az edzőt gyűlölik, nem? Hogy elment az Etótól a Fradihoz, vagy valami ilyesmi, nem?
6: Nem, ez is női kézilabda.
4: Ja, női kézilabda, jó.
6: Szuperkupa. Igen? Szuperkupa. Ugyanúgy Fradi győz. Ugyanúgy a végén, tehát valakinek már szólni kellett volna előzőnek, mert volt előzménye. Az a helyzet, ugye, hogy a Fradit mindenki védzi, mert Fradi, a sport egy is mindig csak a Fradival van elfoglalva, szóval, hogy megértsük egymást, az azért jöhetett elő, így, mert annyi pénzt kap a Fradi, annyi támogatója van, hogy úgy érzik, hogy őket nem bántatja senki sem.
4: Hát pedig ezt teljesen rosszul érzik. Még egyszer kérem, hogy mutassuk meg ezt a képet, és felolvasom, tehát, hogy mit üzennek a Ferencváros szurkoló, és látszik, hogy ez nem három ember, hanem itt egy jó nagy tömegben jó sokan tartják ezeket a szövegeket. Szeresd a Fradit, és boldog leszel, ha bántod a Fradit, halott leszel. Szeresd a Fradit, és szurkolj velünk, ha bántod a Fradit, agyon verünk. Tehát, hogy ez szerintem ez teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy ezt ki tudták feszíteni, az a Ferencváros rendezőgárdáját minősíti, ez szerintem alkalmatlanok erre. De mondom, itt az egész ugye arról szól, hogy újságírók leleplezték, hogy a 25 milliárd forint közpénzt, az ön, meg az én, meg az összes néző, hallgató pénzét, amit a Fradi város projektre kapott a Fradi, azt nem arra költötték, hanem játékosokat vettek. Ez jogszabályellenes. Ez még az UEFA-nak is lesz egy-két szava.
6: Sajnos előkellett volna az újságíróknak felszólalni, ugyanúgy a Kelének, amikor elkezdték a női mérkőzésen itt Győrbe a Fradi. Senki nem szólt egy rohadt szót sem.
4: Hát én nem tudom, nincs olyan, hogy állam az államban a Fradi.
6: Megint nem szólt senki semmit sem.
4: Igen.
6: Azért márták idáig jutott. Most, hogyha valaki szól, majd egy kicsit visszaveszik magukat.
4: Hát most már a főszponzor, a Telekom vár magyarázatot, hogy ez...
6: A Telekom is tiszta fradista, meg támogatni fogja. Le kellett volna szállni a támogatásról. Ilyen embereket támogat, akik ilyen...
4: Nyilván, hogyha ez már többszöri jelenség, akkor el fognak gondolkodni, hogy jó buli
6: hát ez
4: nekik.
6: Ez többszöri jelenség. Egy a ilyen... legkisebbnél kellett volna felszólalni az újságíróknak, amikor itt Győrbe kifeszítették, hogy utálják a győrieket. Vagy gyűlölik, nem is tudom már mi volt. Azt is meg lehet egyébként keresni, de azonnal, de azt nem mutatta a tévé, mert mindent el akarnak titkolni a Fradival.
4: Jó, hát ezt megvette most nem sikerült.
6: Hát igen, megvette a Fradi a játékosokat a mi pénzünkből, ugye, mert állami támogatással vett jó kézilabdázókat. Hát kiengedheti ezt meg magának Magyarországon.
4: Meg focistákat is.
6: Egyetlen egy klub se engedheti meg magának, hogy állami pénzből vásároljon, mert olyan keveset kap. Ez csak a Fradi engedheti.
4: Hát meg nem csak azért, mert igazából
6: tudják,
4: ezek...
6: hogy a Fradrukkerok mind választók voltak, ezért csináltak neki nagy stadiont, ezért adtak neki 25 milliót, már Fidesz választó.
4: Milliárdot, igen. Hát remélem, hogy ennek a világnak vége lesz. Egyébként pedig hát elvileg ezek magán kézbe lévő egyesületek volnának, amelyek versengenek a bajnokságokért, a bajnoki címekért,
6: így van.
4: És a bevételekből, meg egyéb dolgokból élnek meg.
6: Olyan és még mindig nem tudja megvárni az Etót. Átbántja leginkább a Fradrukkerokat.
4: Hát engem meg az bánt, hogy az én pénzemet olyanra adják, amire én nem adtam felhatalmazást. Nem volt szó a Fidesz választási programjában sem, hogy az én pénzemet Fradi játékos vásárlásra adják.
6: Hát
4: oldják meg. Ha nem tudnak jól focizni, akkor menjenek az NB2-be. Ha jól tudnak, akkor az én pénzem nélkül is tudjanak jól.
6: Úgy, mint az Etó is kiesett 3 évvel ezelőtt az NB3-ba, mert
4: igen.
6: Már nem is tudom, hogy mi volt a futball. Úgyhogy...
4: Ferenc, köszönöm szépen. Szóval lesz ennek még folytatása szerintem ez, hogy agyonverünk, hogyha bántod a Fradit, ami abból áll, hogy feltárják a pénzügyi visszaéléseket, ez már túlmegy egy határon. Köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot, viszont hallásra. Kedves nézők, ennyi volt a mostani fórum, és kedves hallgatók, legközelebb a déli híradó után jelentkezünk, viszontlátásra.

0: legyen világosság az egész világnak, már kiáltanak, akik kiállnak.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseim gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Eső és lehűlés érkezik, ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Kimagasló volt az érdeklődés a nyári diák munkaprogram iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzs-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben nőtt a párt nélküliek aránya. Derül ki a mobil és webalkalmazásra épülő Europion kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága. Az elmozdulás ugyanakkor hiba határon belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál mérései szerint. Budapesten az éves drágulás csaknem 7%-os volt augusztusban. Szakértők szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméter ára 1,4 millió forint, míg a megyeszékhelyeken lévőké 877 ezer forint volt. Az ingatlanok szempontjából a legdrágább megyeszékhely Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján. Csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
7: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket a déli műsorsávban. A témák, a kiírtak változatlanok, de van egy friss hír, sőt kettő is, ami érdekes lehet. Az egyik, hogy 10 orosz diplomatát utasítanak ki Magyarországról, pontosabban már felszólították őket, hogy távozzanak, mert hogy nemzetközi egyezmények beütköző dolgokat tettek Magyarországon, diplomatákhoz méltatlan cselekedeteket. Ezt úgy is le lehet fordítani, hogy kémkedtek Magyarország ellen, úgyhogy most jelentette be a külügyminiszter asszony Orbán Anita, hogy megtörtént a távozásra szóló felszólítás. És az inflációs adatról is beszélgethetünk, ha önök úgy gondolják, nagyon alacsony az infláció, 1,3. És az inflációs adatról is beszélgethetünk, ha önök úgy gondolják,

0: A kiírt témák pedig az aljas férgezés miatt kitiltotta a házelnök Toroszkai László Mi Hazánk elnököt a parlamentből erre a hétre. A szavazásokon részt vett, de a többi ülésen, illetve a beszédek, hozzászólások alatt nem lehet jelen. Az NK botrányban újabb két embert vettek őrizetbe, akik 80 millió forintot igényeltek, és kaptak is a kulturális alaptól egy dokumentumfilm elkészítésére. A pénzt tehát megkapták, a film nem készült el, ők a börtönben vannak. Szerintem ott most már nem fogják tudni felgyorsítani a filmkészítést. A harmadik kiírt témánk pedig, hogy az FTC fő szponzora, a Telekom elhatárolódik a szurkolók fenyegető molinóitól. Fradi szurkolók kiírták, hogy aki nem szereti a Fradit, azt agyonverik például. Ezek tehát a témajavaslataink, és Klára Máriával kezdünk. Kezi csókolom.
1: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a visszahívást, szeretettel üdvözlöm Önt, szerkesztő úr és a hallgatótársakat is. Én azért gondoltam, hogy ez a Klára Mária legyen az én nevem, ami a keresztnevem a keresztségben, mert ugye sok Klára van, és akkor mindenki úgy jár jól, ha nem kevernek össze bennünket. Mi a véleményed, szerkesztő? Ugye jobb ez így?
0: Legyen így. Bár nyilván, amikor már megszólal a kedves, betelefonál, akkor tudhatjuk, hogy ő, de ahogy, legyen.
1: Igen, akkor összetévesztettek bennünket.
0: Tényleg? Igen. Rendben. Akkor így most már nem fogják összetéveszteni önöket.
1: Még az a másik Klárának volt előnytelen, hogy úgy mondjam.
0: Értem.
1: Szerkesztő úr, én olyan témát szeretnék most behozni, amiről kevés szó esik, de ha elmondom, remélem, hogy egyetértésben leszünk, hogy kapcsolódik valójában minden témához, a mai témákhoz is. Én annak a ténynek szeretnék már hangot adni, hogy mi fideszes vagy fideszen kívüli nem pártagok, de pártoló tagok is teljes szívünkből és lelkünkből szeretnénk az igazságszolgáltatást, sőt, követeljük. Tehát csak egy dologból indulok ki, hogy én például soha nem loptam, nem csaltam, sem állami vagyont, sem barátaimtól. Tehát fel tudom tételezni, hogy a magyar Fidesz társaságnak sem lopott, csalt minden tagja.
0: Sőt, szerintem a túlnyomó részük becsületes ember, én ezt vélelmezem.
1: És én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy mi is követ, nem hogy kérjük és szeretnénk, követeljük. No de az nem elég, hogy fölvet a kormány úgynevezett gyanús témá, maffia témákat, ugye, ami hát egyszerűen a magyar ország hírnevét és renoméját rontja, és mi nem szeretnénk olyan országban élni, amit maffia országként emlegetnek, mert mi a régi öregek azért maradtunk Magyarországon, mert tiszteljük, szeretjük ezt az országot, és nem Fidesz tagok, vagy MSZP tagok, vagy Tisza tagok vagyunk, hanem magyar patrióták vagyunk. Tehát ez egy olyan társadalmi rétege Magyarországnak, amely igenis szeretné, és nagyon-nagyon szeretné az igazi jogállami keretek között végrehajtott igazságszolgáltatást. No de hát ugye már látom, hogy nagyon elégedetlenkednek, és önök már műsorvezetők nem győzik hárítani a szinte kívánságokat, hogy beszólnak ugye a Tisza szavazók, hogy hát nem így képzelték, és hogy mennyire nincs eredmény, stb. Na de hát ehhez mondjuk fölvetném azt, hogy hát ugye amikor a miniszterelnök Magyar Péter kampányolt, akkor körülbelül 300-szor mondta el azt minden városban, meg kisfaluban, hogy bilincs, bilincs, rács, rács. És nem tette hozzá azt, hogy de jogállami keretek között. És hát én úgy látom, hogy ez okozza a csalódást a Tisza szavazók között. Hogy ugye ez nem kapott hangot eléggé a miniszterelnök részéről, hogy természetesen az Európában honos és Magyarországon már azért elfogadott jogállami kereteket be fogják tartani. Tehát én arra gondoltam, nem akarom átírni a műsort, szó sincs róla, csak mit gondol szerkesztő úr, mi lett volna, ha Magyar Péter

0: a bilincs-bilincs rács-rács után hozzátette volna a választási kampányban, hogy jogállami keretek között. Vajon milyen reakciója lett volna, mit gondol?
1: Hát gondolom, aki tudja értelmezni ezt a kifejezést, annak ez természetesen hangzott volna, hiszen jogállam vagyunk, még hogyha a Fidesz korlátozta is erőteljesen, de tehát, hogy akik ismerik ezt a kifejezést és itt élnek, azért számukra mégis evidencia, hogy rámutatva emberekre nem lehet elvitetni senkit. Tehát szükségképpen jogállami keretek között szabad ezt megvalósítani. Az, hogy a kampányban ennyire leegyszerűsítő üzenetek hangoznak el, ez már, mire Magyar Péter megérkezett ebbe a világba, a politikába, ez már kialakult, tehát minden politikai szereplő a lehető legegyszerűbb egybites üzenetekkel operál, úgyhogy ezen én nem lepődöm meg, hogy nála ez a bilincs-bilincs, rács-rács volt. Ugyanakkor azért azt elmondanám a javára, vagy mellette, hogy a kampányaiban is elmondta számtalanszor ezt a bizonyos Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalt, tehát ezzel azért minimum utalt rá, kimondva, hogy itt hivatalos eljárások fognak következni, nem csak, illetve nem ilyen lincselésszerű igazságszolgáltatás jön, hanem ez a hivatal munkába lép. Pontosabban azt is mondta emellett, hogy az ügyészségről például eltávolítják Polt Pétert, vagy az utódját, akik szerinte blokkoltak nagyon sok Fideszt érintő bűnügyet. Tehát azért volt egy kifejtő része a kampánynak, de kétségtelen, hogy az, ami a legtöbbekben megmarad, az ez a bilincs, bilincs, rács, rács, mert ez nagyon egyszerű és frappáns. Úgyhogy nem tudom, hogy ez ő előidézője annak, hogy most sokan türelmetlenek, vagy nem előidézője. Plusz hát én mindig azt mondom, hogy érdemes jól figyelni, mert mégiscsak az volt minden beszédének a vége, hogy lépésről lépésre vesszük vissza hazánkat, tégláról téglára. Tehát ha ez megmaradt valakiben, akkor nem szabadna, hogy nagyon türelmetlen legyen. De ettől még lehet türelmetlen.
0: Igen. Most akkor egy másik témát szabad még behozni.
1: Igen, parancsolja.
0: Az önök műsorában gyakran szerepel ez a 100 leggazdagabb magyar nevű kiadványnak, ami rendszeresen megjelenik, és nem jut eszembe a neve a szerkesztőnek.
1: Két ilyen kiadvány is van. Van egyrészt a Forbes, és van a 100 leggazdagabb, utóbbinak Szakonyi Péter a szerkesztője.
0: Igen,
1: már vagy 30 éve.
0: Pontosan a múltkor, vagy két hete a Somos András műsorában szerepelt. Uh-huh. Na most arra lennék kíváncsi, hogy előzőleg elmondanék egy olyan véleményt, ami engem is meglepett, mert szeretem a világsajtót is böngészni, hogy az ilyen jellegű meggazdagodást az ország gazdasági fokmérőjének tartják a világban. Tehát az az ország, ahol nagyon sok, nagyon úgynevezett self-made, maga csinálta gazdag ember van, az ország gazdasági helyzetét is jó értelemben minősíti.
1: Na az most biztos.
0: Akkor vajon Magyar Péter hogy fog viszonyulni ehhez a...
1: Hát ön most kimondta, Klára Mária, kimondta a kulcsszót, self-made men, tehát aki önerőből gazdagodott meg, azokkal nem, hogy semmi baj nincs, azokkal mélyen tisztelem. Például Felcsuti Zsolt rajta van a listán, csak egy vicces mellékkörülmény, hogy egy Felcsuti, aki meggazdagodott, na ő önerőből, egy családi vállalkozása van, szerszámokat, gépeket gyártanak, és Európában örömmel veszik ezeket, mert olyan jó minőségűek. Tehát Aha. Az ilyen embereknek tisztelet. Az olyanoknak, akik abból lettek multimilliárdosok, de dollárban mérve, hogy a miniszterelnök barátai, meg sporttársai, meg falubeliei, és kitömték őket állami megrendelésekkel, hát ott nem, bennem nem tolul fel a tisztelet érzése, és ők nem maga csinálta milliárdosok és üzletemberek, hanem valami teljesen más.
0: Igen, no de, bocsánat.
1: Ennyi.
0: Szerkesztő úr, hát nem gondolja, hogy ez a teória nagyon erős bizonyításra szorul?
1: De, és ez már... De, és nagyon is, egyrészt nagyon sok esetében...
0: Ugyanúgy Mészárosnál, mint a kisebb milliárdosoknál.
1: Hát akkor azt javaslom, hogy nézzen utána, tehát nagyon sok kimutatás készült, vagy mondjuk Mészáros Lőrinc cégcsoportja a megrendeléseinek hány százalékát nyerte uniós pályázaton, hány százalékát nyerte magyar állami pályázaton, és akkor össze fog állni egy kép. Meg például az a hihetetlen gyorsaság a gazdagodásban, ami nála bekövetkezett azt követően, hogy Orbán Viktor látványosan a nyílt színen összeveszett a korábbi fideszes első számú gazdasági háttéremberével, Simicska Lajossal. Tehát, hogy ezek könnyen megtalálható tények, adatok, és nem csak Mészáros úr tekintetében, Tiborcz úr tekintetében, meg egy sor másnál is, például Felcsuti Zsoltnál, akit említettem, ott is megtalálható, hogy ő hogy gazdagodott meg a saját erejéből.
0: Igen. Na de szerkesztő úr, mi azt szeretnénk, ha megtalált lenne, nem megtalálható, hanem Mészárosnál és mindenkinél. Tehát mi nem teszünk különbséget. Tehát mi a szemléletet szeretnénk egy kicsit feljavítani, hogy úgy mondjam, hogy több bizonyíték és kevesebb maffia állam. Na most még azért hadd tegyem.
1: Bocsánat, de ugye az Orbán kormány alatt ez nem volt reálisan elvárható, hogy Orbán Viktor a saját falubeliével kapcsolatban vizsgálatokat indítasson. Pont ez volt a lényeg, hogy senki nem vizsgálta. Noha azért ez nyílt titok volt, hogy ilyen gazdagodás a világon nincs. De majd most jön az az időszak, amikor ezt lehet szabadon vizsgálni, és szerintem fogják is.
0: Hát persze, de hát Orbán Viktor gazdagodását már megvizsgálták, nem?
1: Hát tulajdonképpen ez most a Grimm fivérek világa, amikor valaki bemondja, hogy ő sosem volt vagyonos ember, nem is az és nem is lesz, csak éppen a családtagjai, a falubeliei, a sport mászótársa, stb. Hogy kötélbarátja.
0: Hát ezek Magyarországon élnek. Igen. Ezek az emberek Magyarországon élnek, és a magyar törvényes keretek között fognak elszámolni a vagyonukat.
1: Erre vár a fél ország.
0: Én egyébként is erre várok. Na azon kívül, ugye, hogy mit mondott a miniszter asszony, hogy általában hat év kell az igazi felderítéshez, és aztán pont Péter meg már javított, ő már azt mondta, hogy 3 év is elég.
1: Nem a miniszter asszony, hanem Unger annak, ennek az új hivatalnak a vezető, és nem azt mondta, hogy a felderítéshez, ez is nagyon fontos különbség, azt mondta, hogy a jogerős bírósági ítélethez. Az nem ugyanaz.
0: Ja, tehát ez az. Hát a
1: felderíteni lehet egy fél év alatt is, és utána
0: első fázis, igen.
1: Így. No, de a 6 évet is sokalják sokan.
0: Hát jogosan. És milyen érdekes, hogy az ilyen ellopott vagyon, illetve hát igen, jogtalanul magánkézbe került vagyonnak, általában az EU-ban a 30%-át sikerül visszaszerezni. Hát ez egy elég lesújtó.
1: Ez ennél én hallottam sokkal lesújtóbbat. Interpol jelentés, ami azt mondja, hogy az ilyen korrupciós vagyonok 2%-át sikerül zárolni, és 1%-át sikerül végül visszaszerezni, úgyhogy a 30-nál én már boldog lennék.
0: Az már egy nagyon idealista.
1: Igen.
0: Értem.
1: Bocsánat, az a helyzet, hogy már reklámszünet van, úgyhogy legközelebb folytatjuk.
0: Köszönöm
1: hogy hívott. Kezi csókolom, kedves nézők, most a reklám, aztán jövünk vissza.

0: hogy szeretted, 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok. Lekopott a didasz sarok, eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre.
1: Műsorajánló Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében, illetve az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt. A 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál lezárták csatorna karbantartása miatt. A 6. kerületben a Városligeti fasort lezárták a Bajza utcánál csatorna felújítás miatt, de a szervíz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. A 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a Bécsi úton befelé a Vörösvári után, ezért a külső sávot lezárták. A 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződését szintén lezárták vízvezeték javítása miatt. A 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett építkezés miatt. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, Újpest felé nem érinti a Röppentyű utca megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Köszönöm szépen a türelmet, Gáborral folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Tóth Gábor vagyok. És eredetileg a Ferencváros molinók miatt telefonáltam volna, de itt szóba jött ez a toroszkai féle megnyilvánulás az országházban. Én föltenném a kérdést, hogy van-e valakinek fantáziája arról, hogyha ez egy évvel ezelőtt hangzik az országgyűlésben úgy, hogy a Kövér László az elnök, és így beszél valaki Orbán Viktorról, az hány millió? Tehát, hogy az hogy amikor 9 millióra büntettek, ennél sokkal kevesebb dologért. Egy üres papírlap felmutatásáért már írgalmatlan pénzbüntetések jártak. Én nem gondolom, hogy ezt azért én odatolnám a mikrofont a Kövér Lászlóra alá, és megkérdezném tőle, hogy ez nála ez mennyi büntetést ért volna. Hogy letegezik a miniszterelnököt, és így beszél róla valaki. Ez nem két nap eltiltás. Az szerintem egy házára lett volna. Tehát, hogy az egészen biztos.
3: Igen, tehát ez kifizette volna a Mi Hazánk abból a költségvetési támogatásból, amit szintén tőlünk az adófizetőktől kap.
4: Összedobatták volna a rajongóikkal. Na, a Ferencváros a Molinójáról meg az a véleményem, hogy ugye itt a Telekom az elhatárolódott. Itt a Telekomnak nem elhatárolódnia kellett volna, hanem azonnali, abban a pillanatban megszüntetni a szponzori szerződést. Tehát én sajnos nem telekomos, most mondom, hogy sajnos nem telekomos előfizető vagyok. Ha az lennék, már tegnap bementem volna, és fölmondtam volna erre hivatkozva az ügyfélszolgálaton a előfizetésemet, és átvittem volna bárhová, mert ez nem megengedhető. És akkor olvasom, hogy az MLS elítéli meg. Tehát hogy ez ilyen a világon nincsen.
3: Igen.
4: Hát ez egy olyan büntetésnek kéne lennie, nem beszél arról ugye, hogy lehetett, hogy ezt ki tudták feszíteni. Normális európai országokban a molinókat engedélyeztetni kell.
3: Igen.
4: Kifeszítik a stadionba. Ez valószínűleg nem volt engedélyeztetve, vagy ha volt, akkor megkérdezem, hogy ki volt, aki ezt engedélyezte.
3: Azért megmutatjuk, itt van pont megnyitva előttem, kollégeim segítségével megmutatjuk, hogy aki nem tudja, tehát hogy ez azért nem egy ilyen zsebkendőnyi kis cetli volt, hanem jó hosszú, szerintem egy ilyen 5-8-10 méter hosszú legalább, és 4 darab, így adja ki ezt a rendkívül primitív, agresszív és a negatív IQ-t tartományba sorolható verset. Nem tudom, hogy ezt kiírta, mesterséges intelligenciával iratták, mert...
4: Nem tudom, nem József Attila, az biztos.
3: Szóval, hogy ezt azért ki kellett találni, hogy 4 soros legyen, ki kellett találni, hogy helyezkednek el, és kivitelezni kellett ezt az agyafúrt akciót. Hát, hogyha ennyit tud a Fradi Stadion biztonsági szolgálata, akkor szerintem
4: hát pontosan
3: őket én a...
4: percen belül el kellett volna tüntetni a biztonsági szolgálatnak és a rendőröknek együtt.
3: Igen.
4: Nem beszélve arról, hogy igazándiból, mióta be van vezetve a vénaszkenner, ott elméletileg székre pontosan lehet tudni, hogy ki hol ül. Ezt ki lehet számolni. Hogy most azok tartották-e, akiknek a nevükre szól a szék, vagy valaki más tartotta, ezt én nem tudom.
3: De hát gondolom, hogy a Ferencvárosnak érdekében áll ezt messze menőkig tisztázni, mert ez gyalázat. Tehát azért fenyegetni életveszélyesen valakit, mert feltár egy gazdasági bűncselekménynek tűnő ügyet, 25 milliárd forint közpénz, tehát nagyon annak tűnik, hogy konkrétan nem arra használták, amire kapták, és ez jogszabályba ütközik. De ha nem, akkor is. Miért ne lehetne feltárni?
4: Ez MLS reagálása.
3: Igen.
4: Hogy azt mondja, hogy elítéli. Puhány. A másik meg elhatárolódik. Nem azt mondják, hogy bezárjuk ezt a stadiont, és 5-10 mérkőzést zárt kapuk mögött, mert ez így nem mehet tovább.
3: Lehet, hogy egyébként lesz még következmény. Tehát ma kedd van, tehát mondhatjuk azt, hogy még az első reakciókat hallottuk mind a főszponzor, mind az MLS részéről, és lesz folytatás, ezt ne zárjuk ki.
4: Bocsánat, jó hiszeműen. Annak kellett volna lenni, hogy ez megfelelő büntetést fog maga után vonni. Ez nincs olyan, hogy elhatárolódom meg, hogy elítélem.
3: Igen, furcsa, hogy elhatárolódom, de azért fizetem továbbra is a...
4: Igen.
3: A szponzor pénzeket.
4: Én azt gondolom,
3: egy picit tudathasadásos.
4: Jó érzési Telekom előfizető, már bocsánat, az oda és azt mondja, hogy köszönöm szépen az én pénzemből ezeket ne fizessék.
3: Vagy jelzi, hogyha a záros határidőn belül nem történik szerződésbontás, akkor bontja a szerződést. Végül is van egy pár szolgáltató.
4: Voltam egyszer egy Inter Milán mérkőzésen, és akkor volt az, hogy Milánóból Interből átment az edző, a Leonardo, átment a Milán edzőjének. Ugye ők egy stadionba jártak.
3: Igen, igen.
4: És ott csináltak egy akkora molinót, hogy az egész szurkoló tábort ugye beborította jóformán, az Inter szurkoló tábort. és megfestették, ugye Milánóban van az utolsó vacsora. És megfestették erre a Molinóra az utolsó vacsorát, de a Júdás helyére...
3: Berakták az edzőt.
4: És ez egy parádés. Tehát, hogy ez, azt gondolom, hogy ez megengedhető. De az, hogy ezt így kiírni, hogy halott leszel, agyonverünk, vagy én nem tudom. Tehát egyszerűen, hogy hol volt a rendőrség, hol volt a biztonsági szolgálat, és hogy nyilatkozott, ma reggel láttam, egy jogász volt talán az önök műsorában, és azt mondta, hogy mivel rigmusokkal nem mondták, hanem csak a felirat volt, emiatt ő nem állíthatta meg a meccset.
3: A bíró nem állíthatta meg a meccset.
4: Igen, állítólag ezt mondta a jogász.
3: Lehet, ennyire nem ismerem az MLS szabályzatát, hogy minél állíthatja, meg minél nem.
4: Bocsánat, hogyha emiatt nem állíthatja meg a meccset, akkor amiatt sem állíthatja meg, hogyha legörgetnek egy vörös zászlót egy horog keresztel. Tehát, hogy akkor hol van a határ, hogy ami miatt én megállíthatok egy meccset, de az, hogy halállal és agyonveréssel fenyegetek bárkit, a bírónak abba a pillanatban bele kellett volna fújni a sípjába. Én nem hiszem, hogy neki mérlegelési lehetősége lett volna, és tovább vezetni a meccset.
3: Hát igen, vagy esetleg van annyira karakán, és esetleg ez nincs benne a szabályzatban, akkor saját szakára megállítja, aztán legfeljebb utóbb majd őt állítják egy fegyelmi vizsgálat elé, ahol elmondja, hogy erkölcsi késztetést érzett.
4: Minden játékvezetőnek jegyzőkönyvet kell írni a mérkőzés végén, de leveszi a jegyzőkönyvbe, hogy ez ő neki ez vállalhatatlan volt, és emiatt megállítsa a mérkőzést.
3: Igen, egyébként azt hiszem ki is van írva a legtöbb stadionban, vagy az, hogy a rasszizmus nem pálya, vagy gyűlölködni nem pálya, mind a kettővel teljes mértékben egyetértek. Tehát, hogy ez egy ilyen hivatalos szlogán. Tehát ha nem pálya gyűlölködni, akkor az, hogy megölünk, meg agyonverünk, akkor az hogy lehet pálya?
4: Igen, de mondom, tehát minden európai stadionban a szurkoló ilyen csapatoknak, nem tudom, hogy milyen grupok vannak, ha csinálnak Molinót, az előző nap engedélyeztetni kell, hogy másnap azt kirakhatják-e a meccsen.
3: Igen. Hát akkor vagy be volt avatva valaki, és ezek csókosak voltak, vagy ennyire gyenge a rendszer, hogy ilyen könnyen kiászható.
4: De ha gyenge a rendszer, egyik akkor miért volt fönt olyan sokáig, hogy le is lehetett fényképezni?
3: Hát igen.
4: Tehát, ha gyenge a rendszer, rendben van, hogy beviszi a pólója alatt, vagy valami. De ezek azonosítható emberek. Tehát azonosíthatóak azok, akik azokon a székeken ültek, ahol tartották a Molinót.
3: Gondolom a Fradi majd kitiltja őket. Gondolom a Fradi majd kitiltja őket a stadionjából. Gondolom én.
4: Igen.
3: Nem?
4: Én is erre. Ettől félek a legjobban, hogy
3: kifogja. Hát Kubatov úr, az elnök, ő bennült a parlamentben nem tudom hány évig, évtizedig, tehát ő törvényeket alkotott. Tehát aki törvényeket alkot, az attól sokszorosan elvárandó a törvények betartatását. Gondolom, hogy már azon dolgozik, hogy ezeket az embereket onnan kitítsák, és felelősségre vonjanak mindenkit, aki ebben benne volt. Mást el se tudok képzelni.
4: Én követem a híreket. Addig hallottam az MLS-t, hallottam a Telekomot, meg de egyetlen egy Kubatovtól nem hallottam egy nyilatkozatot, nem hallottam nyilatkozatot a Ferencváros szurkoló csoportjaitól, mert többen vannak, hogy ezt elítélik. Tehát az egyszerűen a Ferencváros oldaláról semmiféle én idáig. Aztán lehet, hogy én nem követem a történéseket, de a Ferencváros oldaláról semmifélét, és azt mondanák, hogy ezeket az embereket örök életre. Angliában egy ilyet csinál, soha többet nem a stadionba, a stadion környékére nem teheti be a lábát az, aki ilyet csinál. De az élete végéig el van tiltva. Az élete végéig. Tehát egyszerűen nem is értem, hogy ez hogy már kedd van, tehát két napja, és a Ferencváros nem szólalt meg az ügyben.
3: Igen, nézem itt a friss híreket.
4: Tudom, jobban követi valószínűleg a híreket, mint én. Ön hallott arról, hogy a Ferencváros ezt megszólalt volna? Az
3: nem,
4: ügyben?
3: Azt nézem, hogy Kubatov Gábor még arról beszélt, hogy van egy jó meg rossz híre, de a meccsel kapcsolatban, aztán Celtics tárja Fradi elleni meccsen, és akkor, tehát olyan nincs, ami arról szólna, hogy mit reagált maga a klub erre az eseményre. Nincs.
4: Tehát én sem hallottam.
3: Nincs.
4: Uh-huh. Ez
3: biztos ilyen, idő kell nekik, amíg feldolgozzák és kitalálják, hogy, hogy mi lesz a jó reakció.
4: Ez vasárnap este ki kellett volna tenni.
3: Hát, vannak ilyen lassabb reagálású emberek. Rendben. Köszönöm szépen, Gábor, hogy hívott. Szerintem ezt kiveséztük, de nincs vége a történetnek, bízunk benne. Minden jót, viszont hallásra. Gézával folytatjuk, üdvözlöm.
5: Jó napot kívánok, Fispán Géza vagyok.
3: Üdvözlöm, parancsoljon.
5: Én Toroszkai nem csodálkozom, ez az ő stílusuk. Gondolom ezt tekintik valami polgári stílusnak a szélső jobb oldalon.
3: Szerintem ilyen szélső jobb oldali polgár nincs egyébként, ez oximoron.
5: Hát nincs, de ők, tehát ők nem tartják maga a szélső jobbosoknak ez a probléma. Ja. Mint ahogy az AFD-se a nagybarátjuk, illetve a övék és a Fidesz nagybarátai. És nagyon felháborodtak rám a konkurens tévébe, egy hasonló betelefonál műsorban, ahol elmondtam, hogy hát bizony a AFD egy náci párt, és nem értem ezt a nagy vonzalmat a Fidesz és köztük. De visszatérve Toroszkaira. Nem tudom, hogy Toroszkain fog-e javítani az egy hét kitiltás. Nekik ez az alapállásuk.
3: Lehet, hogy fokozatosságot próbálnak alkalmazni, tehát, hogy most ennyi a szankció, aztán, ha lesz valami hasonló, akkor már erősebb szankció következik, nem tudom, de lehet.
5: Kövér László, úgy emlékszem, elég erős szankciókat alkalmazott a neki nem tetszőkkel szemben, most még egy fillér pénzbüntetés nem láttam itt kiosztva.
3: Igen, viszont Kövér László ülésvezetéseit meg parlamenti elnökségét nagyon sokan bírálták joggal, tehát nem biztos, hogy az logikus lenne, hogy akkor viszont ugyanazt a fajta szigort átvenni, vagy indokolatlan szigort.
5: Nem biztos, hogy a módszerét kéne átvenni, csak a büntetésre most azt, hogy kivédják el a pár napra, szerintem semmit nem fog számítani, de mondjuk ez nem is olyan nagyon pontos dolog. Az NKE botránról meg annyit, hogy hát ideje volt már elkezdeni a beígért büntetéseket, mert ugyebár a 10 parancsolatban benne van a ne hazudj és ne lopj. Te is küldtem annak idén Orbán Viktornak, mondva, hogy az ő gyerekkorában nem járhatott Twitterre, akkor portoljuk be utólag.
3: De hát később aztán járt. Tehát aztán hívő lett, és református hívőként bizonyára.
5: De nem tartották be, ez a probléma.
3: Hát ez már egy másik kérdés, de hogy ismeri a 10 parancsolatot, arra ez nagyon nagy pénzbe mernék fogadni.
5: Hogy biztos legyen a dolog. És akkor végül a Fadi, hát én gyerekkoromban jártam, és az 50-es években, akkor mi tudtak a magyarok focizni. Nem mondom, hogy néha nem volt egy-két beszólog, ilyen nem volt, mint most, de azért beszólogattak egymásnak. Főleg, ha valaki mondjuk a másik táborból a B közétnek a közepére szerencsétlenkedett, hát az bizony elég rosszul járt, de nem volt tetlegesség, nem emlékszem, hogy lett volna, vagy ilyen durva. Feliratok egyáltalán nem voltak, és szerintem is a bírónak kellett volna, hogy meglátta ezeket a földbe lefújni a meccset, aztán meglátnánk, hogy legközelebb kimerik-e tenni.
3: Igen, hát most már csak úgy látjuk meg a legközelebbet, hogy ez a meccs lement, egyelőre nem nincs semmi, a Fradi hallgat.
5: Ha lesz megint felirat, akkor a bírónak most már felkészülten kellene kezelni a problémát. Szerintem az elég nagy büntetés. Ennyit akartam, és köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
3: Rendben. Köszönöm szépen, Géza, hogy hívott. További szép napot önnek viszont hallásra. Nagyjából ennyi fért a mai fórumba. Délután már egyik kollégám számít az önök becses figyelmére, én pedig majd holnap reggel jövök. Szerintem a nap egyik híre az, hogy 10 orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról. Az én olvasatomban kémkedés miatt, lehet, hogy nem ez a szakszerű kifejezés, de hogy nem jó dolgot tettek, az biztos. Illetve Magyar Péter bemondta, hogy a megyei önkormányzati közgyűléseknek az égvilágon semmi értelme és szerepe nincs, azon kívül, hogy kifizetőhelyek korábbi ellenzéki pártok számára. Úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy ezt meg fogják szüntetni, ez is nagyon fontos hír. Köszönöm szépen még egyszer, hogy minket néztek, legyen szép napjuk a viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állat is sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Eső és lehűlés érkezik, ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Baromfi Pestist igazoltak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét $100 közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a $99, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsajbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozása, a kirívó gyors hajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kutyák elzárására kéri ügyfeleit az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Országszerte napos, száraz idő lesz, a Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, folytatjuk a sorozatot, amelyet évről évre megismétlünk, a Húzós című portréműsor ilyenkor külön kiadással jelentkezik, amikor megtudjuk, hogy kik lesznek az Önök jóvoltából az adott év halhatatlanjai. Idén is kiderült, hogy 2026-ban a halhatatlanok kikkel szaporodnak, gyarapodnak. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon exkluzív névsor minden évben, idén is így van, és most is egy fantasztikus művész van szerencsém megmutatni Önöknek, lássuk.
3: Rozsos István operaénekes. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult, ahol Sipos Jenő tanítványa volt. Pályafutását a Debreceni Csokonai Színházban kezdte, majd 1978-ban szerződött a Magyar Állami Operaházhoz, amelynek évtizedeken át meghatározó magánénekese lett. Bár lírai tenorként indult, a hazai operajátszás egyik legkiválóbb karaktertenorjává vált. Kiváló stílusérzékkel formálta meg Mozart operáinak tenor szerepeit. Emlékezetes alakítást nyújtott Wagner operákban, és elkötelezett tolmácsolója volt a modern magyar zeneszerzők operáinak. Liszt Ferenc és Bartók Pásztori díjas és elkötelezett tolmácsolója volt a modern magyar zeneszerzők.

0: Hát nyilván, persze. Mondom, hogy hát letette a rantot lassan egy évtizede. Nem hiányzik a színpad?
1: Őszinte legyek, nem.
0: Tessék.
1: Én annyira lámpalázas voltam, és annyira idegesítettek ezek a dolgok. Én állandóan készültem rá, állandóan figyeltem rá. Az egész családom zenész. Úgyhogy gyakorlatilag megnyugodtam. Szívesen nézek, szívesen hallgatok, de hogyha most azt mondjanak, hogy kezdjem újból a dolgot, hát nem tudom.
0: Milyen érdekes, az ember azt gondolna, hogyha valaki bizonyos készségeknek a birtokában van, és azt ki tudja fejteni, tehát mint egy operaénekes, hogy jön az a hang, tehát ott van, jön a siker, akkor egy idő után ez a lámpaláz, ez elmúlik.
1: Nem.
0: Hogy ebben több az öröm, mint a küszködés.
1: Nálam ez nem múlt el. Én nagyon-nagyon lámpalázas voltam, de érdekes módon darab közben megnyugodtam. Tehát elindult a darab, lámpalás, stb., de ugyanakkor eltelt egy idő, és abszolút megnyugodtam, és teljesen világosan gondolkodtam, tudtam, hogy mit csinálok, és élveztem.
0: Na hát akkor azért megvolt az élvezeti érték is a
1: végén. Igen, ez így van. Ez
0: de
1: így
0: ezt
1: van.
0: Akkor úgy képzeljem, hogy reggel azzal kelt, hogy úristen, megint, este megint előadás.
1: Nem, nem. Reggel úgy kezdtem, hogy elővettem az anyagot, amit este énekelni kell, és átnéztem.
0: Akkor is, hogyha ez már az 50. volt belőle?
1: Akkor is. Most gondolja végig, hogy mit tudom, egy Siegfried miméjét, ami egy borzasztó nagy szerep.
0: Az a híres elven. Szerepe volt egyébként.
1: Hála Istennek, igen. Hogy az állandóan ismételni kellett. Tudnom kellett, hogy hogy jön, mint jön, nehogy véletlen eltévesszem, és minden alkalommal történt valami. Hát ezek óhatatlan dolog, hogy a színpadon mindig történik valami.
0: Azt könnyen ellensúlyozta, hogyha a partnerével történt valami, vagy valahogy nem úgy volt, mint ahogy az megszokott volt? Arra jól tudott reagálni?
1: Hogy milyenek ezek a dolgok, mesélek egy példát rá. Amikor bekerültem az operaházba még mint zeneakadémista, és énekeltem Rigoletto Borzát. Ugye az úgy kezdődik, hogy a Borza beszélget a Mandoé herceggel. És jött egy francia tenorista, és bementem a színpadra, és nem jött be. És Varga Pali bácsi dirigált, és fölintett, én meg elkezdtem, mert tudtam mind a két szerepet, és elkezdtem a herceget magyarul, hogy egyszerű lányka, de kellemes, bájos, stb., és válaszoltam rá. És megint, és elmondtam az egész duettet, lejöttem a lépcsőn, Varga Pali bácsi csókokat dobált nekem föl a színpadra, és a francia tenor rájött, hogy benn kéne lenni, és mint az őrült berohant a színpadra, mert már ott voltam, hogy most el kell énekelnem a Kesszű áriát, és végre ő énekelte, és nem nekem kellett.
0: Az akkor izgalmas kihívás lett volna.
1: Hát meg kell mondanom, hogy...
0: Egy zeneakadémistának.
1: Így van.
0: Szép beugrás.
1: Így van.
0: Viszont nagyon erősen kezdődött a pályafutását, ott sorra jöttek zeneakadémista korában a szerepek. Tehát elég gyorsan megragadták az üstökét.
1: Az igazság a következő, hogy történt, hogy nem, mikor bekerültem a zeneakadémiára, ugye akkor még 7 év volt a zeneakadémia, hogy egyszer csak fölhívtak, hogy a Nemzeti Színházban megy egy Dundó Márolya című darab, és hogy szeretnék, hogy abba közreműködjek, mint énekes szólista. Megtörtént a dolog, Agárdi Gábor volt a gazdám, eszméletlen jó tanulság volt részemre, mert én minden próbára bejártam. Néztem, hogy ezek a jó művészek, a Majortól kezdve, mindenki ott volt a Nemzetibe, egy Bolyán Stupica nevű rendező rendezte, és néztem, hogy hogyan lehet kifejezni magamat a színpadon mozdulatokkal. Mit csinálnak előadásról előadásra ezek a művészek? Nagyon-nagyon sokat tanultam, és rögtön következett erre rá a József Attila Színházba a Volfone című darab, ahol szintén egy énekes kellett, és tényleg azt kell mondanom, hogy a pályámon nagyon-nagyon sokat segített.
0: Úgy is tartják számon egyébként, hogyha az ember utána olvas, hogy milyen kritikák jelentek meg például, hogy a kevés egyike volt, aki színészként volt jelen az opera színpadon. Ugye Hajdanában elég volt nagyot énekelni, és akkor mindenki azt mondta, hogy wow, és akkor bejött valaki, aki el is tudta játszani.

0: Hát mikor bekerültem a Zeneakadémiára, az énektanárom Olga néni, Réfhegyi mama, azt mondta, hogy fiam, magának nagyon jó a szövegmondása, nagyon jó a színészi hozzáállása, maga karakterművész lesz. Na most ettől kezdve engem nem idegesített, hogy főszerepet kapok, vagy kis szerepet.
1: Igen, ez egyébként fontos itt, és akkor itt álljunk is meg egy kicsikét, mert ugye mondtuk itt az elején, a névjegyben is benne volt, hogy karaktertenor, ami egy külön műfaj tulajdonképpen, mert nem ő énekli a nagyokat. Igen. Nem róla szólnak a darabok. Viszont valakinek meg kell csinálni a környezetet, hogy a nagyot le lehessen énekelni. Tehát egyedül ez nem megy ebben a műfajban. Ebbe tényleg könnyű beletörődni?
0: Jó a kérdés. Én az elejétől fogva nem idegesített, hogy milyen szerepet kaptam. Megcsináltam mindent. Hát minden, előbb, ahogy említette, hogy a zeneakadémista voltam, és már túl voltam 7 premiéren, mire lediplomáztam.
1: Mert ennek nyilván oka volt azért.
0: Igen, nézze, akkoriban egy nagyon fontos dolog volt. A énektanszak vezetője volt Lukács Miklós, az opera igazgatója. Az operatanszak vezetője gyakorlatilag színpadi tanára, Mikó András volt a főrendező. Dénes Erzsébet volt a kórepetitor. Piszokul ismertek minket. Mivel, hogy én egy évfolyam voltam, mert tényleg a két kollégám, akivel együtt vettem, elhagyták az országot, összeházasodtak, és kint élték le az életüket. Én egyedül maradtam, mint operatanszakos abban az évfolyamban, és a színháznak szükség volt tenoristára, így mindenféle kis szerepet kaptam, és nagyon élveztem.
1: Nem is vették fel előszörre, ha jól emlékszem a történetre, hanem még szakmát is tanult, hogy,
0: ja, a Zeneakadémiára?
1: Hogy valami legyen, hogyha ez nem sikerül.
0: A Zeneakadémiára, amikor először is a gimnázium. Hát én az István gimnáziumba jártam, és úgy lettem végeredménybe énekes, hogy az énektanárom Záborszky tanárul messze menően javasolta, hogy menjek énekesnek. Na most én nem tanultam tanultam mindenfélét, de mire oda kerültem, hogy Zeneakadémiára jelentkeztem, nem voltam igazán felkészülve. Tanultam, de mint kiderült, nem eleget. És akkor bekerültem a Kertész utcai iskolába, hogy ott a végzős operaénekesek tanítottak. Ott tanultam egy éves, csak utána vettek föl.
1: Egy olyan előkészítőszerű volt ez.
0: Így van. És ezen kívül, ami nagyon fontos volt, hogy én akkor elmentem dolgozni egy évet, sőt már a gimnáziumban az egész osztályunk vegyészlaboráns lett. Jártunk a Műszaki Egyetemre, az volt az egyik, és aztán híradás technikai árukiadó szakmát csináltam egy évig. Ezért a katonaságnál, amikor felvételiztettek, és be volt írva, hogy híradás technikai, tehát beosztottak híradósnak.
1: Ennyit értettek belőle, persze.
0: Így van, de hát én fogalmam nem volt az egészről, csak azt tudtam, hogy a 8 ómos ellenállást honnan kell levenni, odaadni. Úgyhogy, és akkor gyakorlatilag ez letelt, bár a színművészetére is felvételiztem. Muszáj volt felvételizni, mert a magyar tanárom, Takács tanáról közölte, ha nem megyek el a színművészetire felvételizni, megbuktat az érettségén.
1: Mit láttak? Azt látták, hogy ez a fiatal ember, ez szeret szerepelni, vagy azt látták, hogy tehetséges színész? Mit tudom én, iskolai
0: szavalóversenyen vettem részt. Szólókat énekeltem a kórussal, és ráadásul csináltunk, akkor még a Császár András utcában volt a postás székház, ott csináltunk egy színdarabot, amiben játszottam, és ennek következtében közölte a tanárom, hogy menjek el, elmentem felvételizni, és akkor azt mondta a Gosztonyi tanárról, aki felvételiztetett, hogy mondja, fiam, énekelni is kellett. Azt mondja, miért nem megy a Zeneakadémiára? Mondom, én oda megyek, csak azért kellett eljönnöm, hogy nehogy megmutassanak az érettségén.
1: Na jó, hát így viszont nem lehet bekerülni a színműre.
0: Hát ez így van.
1: Viszont azért ennek lett haszna. Ezek a karakterszerepek, amiket emlegetünk, ezek többek közt arról is szólnak, hogy nem elég nagyot énekelni, ott valami ennek kell lenni.
0: Ez így van, ez így van. Nézze,
1: és egy csomó ilyen negatív szereplőt öltött magára, ami azért is fura, mert hát egyáltalán nem tűnik egy ilyen bosszúálló, kemény típusnak.
0: Ez azért érdekes, amit mond, mert a krakói színházzal énekeltem Németországban Bajadzokba Kániót. És a német baritonista, akivel énekeltem, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy te István, nagyszerűen csinálod a szerepet, de nem vagy eléggé gonosz. Túl joviális vagy. Igaza volt. Ilyen a gonosz szerepek nem igazán, hogy bár volt egy jó pár, ami nem volt igazán jó indulatú szerep, és megcsináltam, de imádtam játszani.
1: Azt szokták mondani a színészek is, hogy a nagyon gonoszat jó játszani, mert hát az olyan nagyon valamilyen.
0: Az igazság az, hogy ugye különböző színházakban én játszottam. Nagyon sokat énekeltem az Operett Színházba, a Madách Színházba és az Operába is. Erről van nekem egy szerep statisztikám.
1: Na, ezt akartam kérdezni, mert behozta, én nem kértem, hogy hozzon egy füzetet, de jött egy ilyennel. Úgyhogy ez mi?
0: Ebben 1967 óta benne van, minden darab, amiben benne voltam, és hogy hány előadást énekeltem. De olyanok vannak, hogy például összesen énekeltem Denevért durván 450 előadást. De ez 4 szerep. Mert voltam Alfred, voltam Eisenstein, voltam Blind, és játszottam Frost. Akkor...
1: Mondjuk a Frost játszani az egyúttal egy nagyon vicces szerepként.
0: Imádtam.
1: Az egy jutalomjáték, nem?
0: Így van. Szinetár rendezte akkor a Denevért. Én nagyon-nagyon élveztem, nagyon-nagyon tényleg. Közel álltak hozzám ezek a szerepek. De például a Madách Színházban több darabban voltam. A Olivér című darabban voltam, mint fogházigazgató. Már a gyerek árvaháznak az igazgatója, igen. És bekerültem a Fantomba. A Fantomba a Piancsit énekeltem, a tenoristát 390 valahányszor.
1: Van abban még élvezet, amikor az ember 300 valahanyatszor énekel egy darabot?
0: Szerintem igen, mert minden alkalommal más történik. Valami változás van. Valaki nem jön be, valaki kimegy, valaki nem azt énekli szövegbe, nekem nem jut eszembe a szöveg.
1: Szóval mindig olyankor történt. Mi van?
0: Hogy mondjam, a szöveg, valamit mindig énekelek. Tehát olyan nincsen, hogy ne folytassam. Legfeljebb nem értik a szöveget a közönség. Bár én rólam azt írták, remélem, hogy így is van, hogy minden szavamat értették mindig. És ennek nagyon örültem.
1: Hát kivéve, ha nem volt meg a szöveg.
0: Hát igen.
1: Mert akkor jött a haladja.
0: De volt olyan, nagyon sok beugrásom volt. De olyan, hogy mondok egy példát. 11 órakor fölhívott Lukács Miklós igazgató úr, hogy Pista, baj van este a szöktetéssel, mindenki beteg, be kéne ugrani. Maga ugye tanulta a főiskolán a szerepet, mondom, igen. De van egy rossz szokásom, mindig megkérdezem, hogy ki a partner. És akkor mondta, hogy Barta Alfonz, mondom, tessék már, igazgató úr, hát Barta Alfonz a Belmontét énekli. Azt mondja, igen, hát akkor miről van szó? Azt mondja, a Pedriót kérne, de a Pedriót nem tudom, csak az áriáját. Azt mondja, most mi legyen? És akkor Dénes Erzsévettel délelőtt 11-től este 5-ig megtanultam a Pedriót. És este elénekeltem.
1: Ilyenkor mennyire van készen az ember? Azt feltételezzük, hogy hát... Egy szerepet megtanulni, az azt is jelenti, hogy A-tól Z-ig az enyém az anyag. Tehát, hogy azt a dalt, meg azt a következőt, a zenét, ami az átkötő zene, meg mindent tud az ember, miközben így nem.
0: Jó, a szerepet nem tudtam, de a darabot piszokul ismertem. Tehát a darabnak az ismerete, az mindig hozza magával a karaktert is. Hát, hogy mondjam, Ami az érdekessége ennek, akkor Lukács Miklós bejött utána az öltözőbe, gratulált, bár azt mondta, hogy ugye az volt, Makai Péter rendezte a darabot, minden alkalommal odajött hozzám a színpad szélén a szöveggel, elolvastam, itt mész be, ott jössz ki. És ez végigment a darabon, megtörtént, nagy siker volt, feleségem akkor még az Erkel Színházban volt a zenekarban egy korai előadáson, még bejött a végére a darabnak, mert a második áriát, a szöveget nem tanultam meg, hanem leültem a súgójuk elé, és Mihalkovics Tivadár, az akkori súgó, fölsúgta nekem a szöveget, és elénekeltem.
1: Mert a dallam megvolt, csak
0: hát
1: a szöveg.
0: Hát hogyne? És a Lukács...
1: De azért most próbálom elképzelni, tehát mond prózában, mond, súgta föl?
0: Persze.
1: Vagy eléne? Hát nem tudja hát elénekelni, mert szól a zene.
0: Mondta neki.
1: Itt ezt rá kell ültetni azonnal a zenére. Azért az egy különleges képesség.
0: Hát nézze, nem akarom magamat dicsérni, örülök, hogy sikerült. És így volt. Mondom, utána, amíg azért azt mondta Lukács Miklós, hogy kap egy jutalmat. Na abból a jutalomból vettünk ki egy gyűrűt.
1: Hány éve volt?
0: 52 éve. Gratulál. 53 éve volt pontosan.
1: És együtt vannak.
0: Az volt, igen.
1: Az szép dolog. Zenész a felesége is.
0: Tessék?
1: Zenész a felesége
0: abba a tanszakot végzett.
1: Mennyire segít ez egy operaénekesnek, hogy van egy zenész otthon?
0: Nagyon. Nagyon, gondolja végig. Nekem három fontos dolog volt az életemben. A család, a szakmám, és a barátaim. Na most a feleségem, aki egy nagyszerű oboista volt, sokat játszott a Liszt Ferenc kamarazenekarba, stb. Ő ott hagyta a pályát, a MÁV zenekarnak volt első oboistája, hogy kiköltözünk Szentendrére, mert ő oboázott, én énekeltem, a lányom csellózik, a fiam brácsás, hát egyszerűen gyakoroltunk. Hát egyszerűen nem lehetett megmaradni a pesti lakásban. Úgyhogy kiköltöztünk Szentendrére, feleségem abba hagyta a zenekart, és ő a Szentendrei Zeneiskolának lett a tanára. És így a gyerekeim is mindegy, mondom, mindenki zenész lett.
1: Zenéltek együtt úgy otthon, hogy például tanult szerepet, és segítettek ebben?
0: Hogy vélemény alá mondtak.
1: Tegyék a zenét?
0: Vélemény mondtak.
1: Ajaj, kritikus volt otthon bőven.
0: Így van, de minden segítséget megkaptam tőlük. Szóval tényleg egy szót nem szólhatok, és azt kell mondanom, hogy aztán a fiam, a lányom férjhez ment, az ő férje az egyetlen normális a családban, mert egy, úgy szoktam mondani, ő a Tudományos Akadémia kutató matematikusa.
1: Van rendes szakmája.
0: Így van, a többiek mind zenészek.
1: Hát az nem jó?
0: Nagyon jó, nagyon jó. Hát a menyem is zongorista, itt tanult a Zeneakadémián, ő japán, és a fiammal összeházasodtak, hát sajnos Japánban élnek három unokámmal.
1: Japánban.
0: Japánban.
1: Milyen ott gyakran is látja őket?
0: Az igazság az, hogy naponta. Amióta Teams van, illetve Skype volt előtte, minden nap jelentkeznek. És minden gyerek beszél tökéletesen magyarul. Ez nagyon fontos.
1: Nem vesztette el őket. Viszont ön meg úgy lett valahogy a nyilván tartva, hogy volt lehetősége külföldre szerződni, volt lehetősége külföldön élni, de nem ment el. Miközben az operaénekesek nagy része erre a lehetőségre vár egy életen át.
0: Az igazság a következő, hogy 82-ben a következő évadra nem kaptam új szerepet. Na most nekem az a véleménye, hogy egy énekes akkor lesz igazán, akkor fejlődik, ha új szerepet kap, megtanulja, stb. És akkor bementem Mihály Andráshoz, és ő volt az igazgató, és azt mondtam, hogy András, ne haragudjál, hagyj próbáljam magamat meg kint. Azt mondja, jó, és akkor írtam egy pár színháznak kint külföldre, megkaptam a válaszokat, beültem a Trabantomba, próbát énekeltem, három helyre kaptam ajánlatot, két színházba szerepre, és egy színház egy két éves szerződést. És akkor beszéltem az igazgatómmal, hogy megkötöm kint a szerződést úgy, hogy prioritás budapesti. Tehát megkapom a budapesti előadásokat, és ehhez Osnabrückben voltam, hogy Osnabrück alkalmazkodik. És hogy kimentem Osnabrückbe, természetesen ott a karigazgató volt magyar, a felesége magyar, a súgónő volt magyar, a férje erdélyi fiú volt, mindegy, a kórusban volt két magyar, a sminkes volt magyar, mindenféle magyarok voltak. Ők
1: emigránsok voltak, ahogy akkor mondták, diszidensek, ugye?
0: Ne, igen, azok ott élt. Volt, aki szerződésben volt, volt, aki diszidált, nem tudom. A lényeg az volt, hogy én két évre kiszerződtem, és akkor a két év után közölte velem az intendáns, hogy mondjak föl Pesten, és leszerződtetnek, azt mondtam, azt nem.
1: Miért nem?
0: Nem, én itt, ne haragudjon, én itt szeretek élni. Ez nekem ez volt minden. Hát olyanok, tényleg azt kell mondanom, hogy Mihály András utánam szólt, ahogy kimentem a szerződésbe, hogy mégis mesterdalok van a következő év, és te vagy egyedül Dávid. Hát mondtam, semmi baj, egyezzetek meg Osnabrückkel. Úgyhogy megegyeztek, hazajöttem Dávidot énekelni.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ausztria a paksi fenékküszöb építése miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Országszerte napos, száraz idő várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az aszbeszt ügyben lenne ilyen aktív. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Letartóztatták Fási Ádám feleségét. Vezetőszáron vezették be a tárgyalóterembe Fásiné Gurzó Máriát, akinek a bíróság aztán egy hónapra elrendelte a letartóztatását, amiért egyebek mellett fiktív számlákkal igazolta, hogy határidőre elkészült a Kéz, Szív, Lélek magyar kortárs művészek nyomában című alkotás első két része. A bíróság a szökés elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt tartóztatta le Fásiné Gurzó Máriát. A Munkácsiát Kft. Cégvezetőjét, Szabó Sándort és Fásinét is bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással, illetve hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál mérései szerint. Budapesten az éves drágulás csak nem 7%-os volt augusztusban. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméter ára 1,4 millió forint volt.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
3: Előbb mondott egy fél mondatot, hogy írt levelet különböző színházaknak. Nem volt senki, aki, ez egy más korszak volt, én tudom, aki menedzsere lett volna? Aki intézte volna az ügyeit?
4: Nem tudom, én elég önálló voltam. Volt menedzser, akivel dolgoztam, Fajroni névvel, vagy egyáltalán jártam ki énekelni. Hát, sőt, Franciaországban fekete lemezt csináltak vele, amit a fiam megvásárolt Svájcba, és elhozott. Hát nem tudtam róla. Hári János, ma is megy a dolog. Hárman voltunk benne magyarok. Egyikünk se tudott róla.
3: Az szép. Fiamkor benyújtja a számlát utólag?
4: Nem. Nem lehetett akkoriban, még ez nagyon régen volt, a 80-as években.
3: Másik világ volt, tehát nyilvánvaló. Azt, hogy akkoriban sorra jöttek a kortárs magyar operák. Ez egy támogatott dolog is volt. Tehát lehetőséget kaptak a magyar zeneszerzők, hogy korszerű kortárs operákat vigyenek színpadra. De a közönség nagyon furán állt hozzá. Én emlékszem Durkó Zsolt darabokra, meg Szokolaira is. Hát volt egy nagyon szűk réteg, amelyik elfogadta, és az összes többiek meg így tolták el maguktól. Azt művészként milyen volt megélni? Mert a munka ugyanúgy benne van.
4: Én soha nem vitatkoztam erről gyakorlatilag. Énekeltem Petrovicstól Szokolaira, Gránkig, mindegyiket. Nekem nem volt velük bajom, mert egy szerep volt, egy figura, akit alakítani kellett, meg kellett tanulni, jól kellett énekelni. Nem zavart a dolog.
3: De azt ilyenkor tudják előre, hogy ebből nem fogunk sokat játszani.
4: Nézd, nem akarok itt emlegetni, de volt olyan opera, amiben egy előadás volt.
3: Mondjuk egy előadás alatt megbukni, az parádé.
4: Nem buktunk meg.
3: Hát nem önök, a darab.
4: A darab megbukott.
3: Hát persze. De tényleg annyira rossz volt, vagy mi vagyunk ennyire értetlenek mindennel szemben, ami nem a hagyományos?
4: Nem tudom, ezen soha nem gondolkodtam. Az igazság az, hogy benne voltam a darabba, akár a Hamletbe, akár melyikbe, amelyik ment, tényleg nagyszerű, és ismertem a zeneszerzőt, leültem vele beszélgetni a darabról. Nagyon fontos volt, és nagyon fontos volt nekem technikai szempontból, mert tanultam rajta. Tehát azt is elő kellett tudni adni, el kellett tudni jól énekelni, akármilyen kacifántos volt a dallam, vagy akármilyen kacifántos volt a szöveg. Sokat segített nekem a pályán.
3: Érdekes. Azon gondolkozom, hogy az milyen fura lehetett, hogy hirtelen ott van egy húsvérszerző. Ugye Wagner, Mozart meg a többiek nem szólnak semmiért semmit már. Mégis úgy lehet rendezni, és úgy lehet énekelni őket, ahogy az adott pillanatban akarja az ember. Na de hát, amikor ott ül a Szokolai, ő fog szólni, ha nem tetszik neki valami.
4: Nem tudom, nekem soha nem volt velük hitem.
3: Én ezt értem, csak hát azért fura lehetett, hogy hát itt a húsvérszerző.
4: Hát nagyon érdekes, hogy ott ül a szerző. Hát nézze, az is érdekes volt, amikor Mesterdalnokot énekeltem Pesten, és a Wagner eljött megnézni a darabot.
3: Már leszármazott.
4: Igen, persze. Ezek, nem tudom, én mindig borzasztan élveztem. Most lehet, hogy nekem jó a természetem. Soha nem voltam igazán rossz kedvű.
3: Volt olyan művésztársa, aki a pályája kezdetén nagy hatással volt? Vagy mondott valami olyat, ami elkísérte? Emlékszik valami erre?
4: Palcsó. Palcsó Sándor, együtt énekeltünk szerepeket. Bekerültem a Porgy és Bezbe. Eredetileg az volt az elképzelése a színháznak, hogy a Sporting Life-ot a Palcsó énekli, és egy balettáncos. Elkezdődtek a próbák, minden, és egyszer csak behívatott Mikó Annarás, meg Bolberic Tamás, a darab karmester és rendezője, hogy Pista baj van, mert a balettos barátunk nem igazán tudja elénekelni az áriákat. Be kéne szállni a darabba. Mondom, jó, rendben van, mikor? Azt mondja, holnap első felvonás. Ja. Úgyhogy egész este tanultam, másnap már próbáltam a színpadon, és Palcsos Anyi azt mondta nekem, azt mondja, hidd el nekem, énekeld el azokat a szerepeket, amiket én csináltam, mint karaktertenor, nem lesz ellenfeled Magyarországon.
3: És bejött.
4: Így volt. Így volt. Gyakorlatilag karakterszerepet nem szívesen énekelnek az énekesek.
3: Hát ezzel kezdtük tulajdonképpen a beszélgetést. És mindenki a nagy áriát szeretné elénekelni.
4: Így van. De azért nem mindegy, amikor az ember kimegy egy mime végén a színpadra, és kiabál a közönség. Ezek borzasztó jó érzések.
3: Az volt a kedvenc szerepe? Ugye ez másodszor kerül elő, tudom, hogy óriási siker volt, de az nem mindig ugyanaz, mint amit a legjobban szeret az ember.
4: Gyakorlatilag nagyon szerettem a Heródest, a Szaloméba, a Mímét, a Sporting Life-ot, de ezen kívül olyan dolgok, hogy énekeltem, hogy mondjam, először Hírnököt énekeltem, aztán énekeltem Németországban Radamest. Énekeltem Beppót, aztán énekeltem Kániót, énekeltem Jacquinot, és énekeltem Florestant. Tehát én énekeltem az összes nagy szerepet is. Tehát minden, Rinuccio-tól kezdve Hunyadi Lászlóig. Hát Mondom, azért kezdtem hozni, mert már nem emlékszem, hogy mennyi mindent énekeltem.
3: Az a közvélekedés, ugye most itt Wagnereket is sorolt, mime is az, hogy Wagnert énekelni sokkal nehezebb, mint mondjuk Mozartot. Mert Mozart az elandalít inkább minket, Wagner meg nekünk befogadónak is feladat. De tényleg nehezebb énekelni is?
4: Nehezebb, nehezebb. Először is jóval nagyobb mennyiség. Tehát olyan hosszúak a szerepek, hogy az ember bemegy a színpadra, és 2,5 órát nem jön
3: ki. Sose lesz vége, igen.
4: Na most a másik pedig az, hogy rettentően fontos volt nekem régen az, hogy mindent magyarul énekeltünk. Na most ezeknek a karakterszerepeknek nagyon lényegese az, hogy értse a közönség, és akkor értse, amikor énekelem. Mert ha ugye azóta minden eredeti nyelven megy, általában ugye sokat énekeltem olaszul, németül, de a közönség, aki nem érti a nyelvet, és olvassa a feliratozást, nem mindig akkor olvassa a feliratozást, mint amikor történik a dolog.
3: Elveszítjük az embert a színpadon.
4: Már rég meghalt az illető, és még mindig olvassa a szöveget.
3: Jó, mondjuk ez az operáknál nem szokatlan, mert rég meghalt, és még mindig énekel, olyan is van.
4: Így van. Az igazság az, hogy Wagner nagyobb mennyiség, súlyosabb, más dolgokat követel, mint egy Mozart. Nem csak azért, hogy Mozart könnyebb, jóval emészthetőbb.
3: Igen, hát persze, elandalít, erre mondtam az
4: igen, előtt. Igen,
3: hátra lehet dőlni a székben, és de szép.
4: Ez így van.
3: Wagner többet követel. Külföldön, mondja németül, olaszul, ezeket meg kellett tanulni, ezeket a nyelveket, ahhoz, hogy ott az ember kommunikálni tudjon. De tényleg úgy indult neki az útnak, hogy ezeket a nyelveket tudta folyékonyan? Tehát...
4: Nem. Én végeredményben Zeneakadémián olaszul és németül tanultam, illetve hát oroszul, de a német nyelvet, mikor először az első német nyelvű igazi szövegem, az a hegyek alján volt, Tiefland, Dalbertnek a főszerepe a Pedro, és kimentem Németországba, megtanultam a szerepet, sokat tanultam német szöveget, és a büfébe beszélgettünk. 18 szólista volt Osnabrückben, de olyan volt lengyel, amerikai, francia, stb. Nagyon jól mulattak rajtam, mert én olyan kifejezéseket használtam a német nyelvbe, amit értettek, de 40 éve nem használták, mert a Dalbertben benne volt, ott tanultam meg.
3: Ez vicces.
4: Úgyhogy írtó érdekes volt.
3: Ez vicces. Hát az opera szövegből, a librettóból megtanulni egy nyelvet, az nyilván egy másik dolog.
4: Így van.
3: Mint a valódi kommunikáció. Az, hogy volt hova hazajönni, hogy itt volt a család, hogy úgy ment ki Németországba, hogy tudta, hogy van hova hazajönni, az nyilván egy fontos kapocs volt, ugye beszéltünk róla, hogy miért nem vállalta azt, hogy külföldön él adott esetben. De közben a pályájához hozzátett az, hogy járta a világot? Mert hát azért nem csak Osnabrückben volt, hanem egy csomó helyen még.
4: Igen. Hát sok mindent, ott megnéztem előadásokat, ottani rendezőkkel dolgoztam, ottani kollégákkal dolgoztam.
3: Volt nagy különbség? Vagy úgy jött haza, hogy...
4: Sok mindenben volt. Hát gondolja, hogy úgy énekeltük Hárit, hogy a Depardieu volt benne. Hát szóval az egy olyan...
3: Ráadásul az a fénykora volt a Depardieu.
4: Hát hogyne, akkor persze. Hát szóval olyanokkal találkoztam, akik hát... De mondok olyanokat például, hogy énekeltem Grigorit a Boris Godunovban, és volt olyan év itthon, hogy a három vendég volt a Talvera, a Nyesterenko és a Salminen. Hát ezek mellettük énekelni, nézni a munkájukat, hogyan artikulálnak, hogyan csinálják, ez az egy borzasztó tanulság volt, és Németországban ugyanez volt a helyzet, mikor kint voltam, mert utána engem szerződtettek egy Haydn darabra Düsseldorfba, és ott is a figyelni a kollégákat, nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, és nem volt szégyen, hogy néha arra figyeltem, hogy ő hogy csinálja.
3: A világsztár az tényleg az? Tehát nincsenek véletlenek?
4: Kétfajta dolog van. Az egyik az, hogy van egy hanganyag, van egy gyönyörű hanganyag, ami eleve az énekeseknek egy részét azért teszi híresé, mert odaáll és elénekel egy áriát gyönyörűen. Azt csinál, amit akar, nem is figyel rá a közönség, csak gyönyörű szép a hang. Most ugyanez egy karaktertenőnál, ez nem jön össze. el kell játszani a szerepet. Oda kell figyelni az embereknek, és a világsztárok nagyon sokat, hogy mondjam, segítenek a másiknak. Én nagyon sokkal énekeltem, itt volt a Reader Bush, én voltam a Dávid mellette. Hát óriási élmény volt, hogy ő hogyan forgatja ki a darabot, és forgatja meg a darabot. Ezek óriási egyéniségek, nem szabad szégyelni tőlük, ellesni dolgokat.
3: Szokott még énekelni, csak úgy keftelésből magának otthon?
4: Nézze, én kimentem, a fiam fölhívott telefon, akkor még Kanadában volt, hogy ott is le kell diplomáznia, és hogy a diplomáján énekelnie, talált egy zongora brácsa tenor darabot. Mondtam, jó, kimentem. Sajnos az első nap elestem, volt egy balesetem, és tolószékbe énekeltem a diplomáján. Jaj. És akkor azt mondtam, hogy a jó Isten rám nézett. Azt mondta, hagyjam abba. Ha hazajöttem, megoperáltak rögtön teljesen rendben, abszolút azóta sincs semmi bajom, és lemondtam az operát, akkor még ment a Leander és Lenszirom című darab, Tallér Zsófizekény darabja, lemondtam a Madách Színházba a Fantomot, még fölhívtak, hogy jöjjek, mondtam.
3: Ennyi volt.
4: Nem. És még mindig az a jó, hogy én mondtam azt, hogy nem, abba hagyom, mint hogy a közönség mondja azt, hogy abba kéne már hagynia.
3: Most volt a születésnapja, ugye amikor ez a felvétel készül, akkor mi július közepén vagyunk, úgyhogy most ünnepelte a 82-et, mondja, hogy most volt a házassági évfordulójuk az 52-dik, most volt a lányának a születésnapja, úgyhogy csupa-csupa ünnep. És hát ez a díj, ez a halhatatlanság, ez is ide tartozik.
4: Nézze az, hogy halhatatlan, ez borzasztó megtiszteltetés. De képzelje el, hogy ezt a szakmai aktív koromban mondták volna azt, hogy halhatatlan.
3: Nem tudom, kell hozzá, hogy az ember még énekeljen?
4: Nem.
3: Ugye nem? Ez nem erről szól. Ahogy kezdtük, hogy ez visszamenőleg is érvényesít
4: így
3: mindent.
4: Van. Így
3: mondja
4: van.
3: A barátokat, azok szakmai barátok?
4: Vannak szakmai barátaim is. És vannak gimnáziumi barátaim. Tehát összejárunk a gimnáziumi osztálytársaimmal, minden évben tartjuk az érettségi találkozót.
3: Azok az örök barátságok.
4: Így van.
3: Valahogy ez így van.
4: Így van. A színházból nagyon lényegében nagyon sok emberrel vagyok jó kapcsolatban.
3: No most, van itt még egy szék, tartozik hozzá egy meglepetés vendég, és remélem, hogy egy olyan vendég, akinek ugyanúgy fog örülni, mint ahogy ő örült annak, hogy hozhatja a díjat, mert nála van a halhatatlanok díja, ami önt illeti meg. Zempléni Mária, aki szintén halhatatlan.
5: Szia, Mária drága. Nagyon öröm, nagy örömmel adom ezt neked át.
4: Nagyon szépen köszönöm. Hát az egyik legnagyobb sikerem volt vele.
3: Foglaljon helyet.
5: Hát.
3: Mária, köszönöm szépen.
5: Köszönöm.
3: Örülök, hogy itt van.
4: Édes Istenem.
5: Hát másfél éve nem láttalak körülbelül.
4: Hát régen.
3: De nem változott,
5: nem,
3: ugye?
5: Nem.
3: Na, jól van. Mi volt az a nagy siker, a közös nagy siker?
4: Szalome.
5: Ő volt Heróde. Az a Heróde sem.
4: Így van. Igen. Szalomé.
5: Igen. De az első, amikor végeztem a zeneművészén, az első lénye, fellépése, mint operaénekesnő, Fertődön, a Haydn lefedelt a premiát. Abba is a párom
4: voltunk, igen, lemezfelvétel.
5: Igaz, hogy a darab folyamán aztán átpártoltál Pászti Julikához, a mesébe.
3: Van abban valami, hogy kialakulnak az opera színpadon a nagypárosok? Tehát akikben egy idő után elkezdenek gondolkozni a rendezők, hogy így osztják már a szerepet, vagy egyszerűen a hangi adottság adja.
5: Időlegesek, hát meg gondolom,
4: meg hogy hónapokig próbál az ember együtt, összeszokik, aztán jön egy másik, és már visszavágy, jaj, azzal mennyivel jobb volt. Ezek ilyen dolgok. Minden esetre a Marival azt kell mondanom, hogy óriási sikerünk volt a Szalomében.
5: Hát és szóval ez,
4: ha el kell olvasni a kritikát, az egekig magasztalt minket, tényleg.
3: Mondjuk akkor még volt kritika?
5: Az
3: egy fontos dolog. Beszéltünk mi erről, de akkor, igen. Mert hogy István nyilván egy kicsikét ezt elkente. De szerintem az, hogy valaki karakter tenor, az alázatot követel ettől a pályától. Tehát ott tudnom kell a helyemet a darabban.
5: Én szerintem minden szerepnél tudni kell az embernek a helyét. Kettő, a Pista nem csak karakterszerepeket énekelt, mert például, amikor a Bajadzót, én beálltam, illetve volt én egy vagyok. Új beállás, együtt voltunk, ő volt Kánió. És egy csomó olyan szerep volt, Don Carlost is énekelt.
4: Hogyne.
5: Nekem az első emlékem most, hogy próbáltam visszaemlékezni, mi is az első emlékem a Pistáról, mikor én bekerültem a zeneművészetire, akkor megnéztük a Nagyok opera vizsgáját, és te akkor a kis terembe Don Carlost énekeltél, és ez van meg. Már nem emlékszem kivel, de valakivel. Fél évi vizsgáról.
4: Szerintem a Ötvös Csabával.
5: Ja, Csaba, igen. Igen.
4: Ezt a most különben írtó érdekes, hogy valaki föltette a Facebookra ezt a duettet.
5: Igen.
3: Arról készült akkor felvétel?
4: Ezek szerint igen. Hát eszméletlen televízió felvételeink voltak. Hát föl van nekem írva az is, mindegyik.
3: Minden megvan?
4: Minden. Nekem nincs minden meg, de a rádióban is.
3: De a füzetben?
4: A füzetben benne van, persze. Most nem akarom itten untatni vele a közönséget, de tényleg az van, hogy eszméletlen. Olyan darabokban voltunk, hogy hihetetlen.
3: Mondjuk akkor a televízióban volt opera?
4: Hát hogy nem. Tehát
5: volt a tévézenés
3: színház. Az egy másik világ, igen, volt ebből a szempontból. Igen. Ez hány szerep és hány előadás összesen, ami abban a füzetben van?
4: Hát az operában valami 1800, akkor a Madácsban 380, nem tudom. Meg kell nézni. Például a Figaro házassága 134.
5: Ja, na abba is két viszonylatban is találtam.
4: Falstaff 27, azt mondja, Rajna Kincse 39.
5: Abba is találkoztunk,
4: így van.
5: Csak úgy mondom.
3: Hát ez egy párhuzamos.
4: Turandot pálya. 70, uh-huh. Hunyadi László 52.
5: Carmen, abba is találkoztunk.
4: Carmen Ramendado 35. Eszméletlen.
3: De hát ebben ez az eszméletlen, hogy minden megvan. Tehát végig és végig.
4: De olyanok vannak benne, hogy nem is emlékszem rá, hogy mit énekeltem.
5: Erről jött eszembe a Hiltonba, emlékszel arra az, hogy volt? Eszterházi rögtönzése. Én az egészből csak arra emlékszem, hogy a próbákat végig nevettük.
3: Ezt hát arrébb, akkor volt. Mielőtt baja lesz.
5: Uh-huh. Igen. Így.
4: Például csak annyit, hogy Denevér 419.
5: Abba is találkozom.
3: Hát ezt meg is beszéltük.
4: Hihetetlen. De hát fönn a Hilton szállóban volt olyan nyár, hogy 30 előadást énekeltünk, és nem volt esőnap. És a közönség ott maradt, mikor esett az eső.
3: Volt egy belső udvar, sajnos.
5: A Dominikánus
4: udvar.
3: Az sajnos szintén kikopott a fiátszásból.
5: Ja, mert most már esküvőknek adják.
3: Hát leginkább.
4: De imádták a közönség. Állandó teltház volt.
3: Ja. Azon töprengek, hogyha amikor egy ilyen két pályafutás, ennyire párhuzamos, ugye most lapozott, Mária meg folyamatosan mondta, hogy abban is találkozott, az ember mindent tud egy idő után a másikról?
5: Hát mindent azért.
3: Tehát, hogy azért megbeszéljük a próbák alatt, az előadás előtt, előadás után.
4: A privát életet nem.
3: Nem?
4: Nem.
5: De valamennyire megismerjük egymást.
4: Persze, hogy megismerem, hát hogy ne.
5: Valamennyire megismerjük, de...
4: Na, hát én is ismertem az ő férjét, hát...
5: Én is a te feleség... Na, még jó. De én is ismertem az ő feleségét, különben a öcsémék gratulálnak és csókoltatnak.
4: Megkaptam üzenetet,
5: értem. Az öcsém felesége szintén oboista, mint az ő feleség.
3: Jó dolog ez a halhatatlan díj?
5: Jó.
3: Ugye?
5: Jó, az unokák jönnek, és akkor megnézhetem, Mari.
3: Ráadásul, hogyha Japánból hazatér a család látogatóba, uh-huh, akkor el lehet majd vinni őket a nagy mező utcába.
5: Ők ugye? Is most hát az egyik része.
4: Sajnos szeptemberben nem tudnak hazajönni, De hát itthon voltak karácsonykor is, tehát gyakorlatilag.
3: Az a lábjon megvárja őket.
4: No, így van, egyrészt másrészt meg elvittem őket operában. Nézze, én egyet tudok mondani, a világ legszebb zeneakadémiájára jártam, és a világ legszebb operájába énekeltem 50 évet. Ennél többet az embernek, most a családról nem beszélek, de ez valami hihetetlen, hogy ilyen két épületbe éltük le az életünket.
5: Mondjuk én az Erkelt is nagyon szerettem.
3: Mária, hadd adjam ezt át szeretettel,
5: jó,
3: és köszönettel, hogy elhozta a díjat Istvánnak.
5: Nagyon szívesen.
3: Tessék, parancsolja. Megtiszteltetés mindig találkozni önnel. És hát nekem még itt van egy doboz, amit szeretettel átadok a nyertesünknek, Rozsas Istvánnak. Ez a Halhatatlanok névre szóló bora. Nagyon jó kis bor.
4: Nagyon
3: remélem, hogy egészségére szolgál.
4: Elvinni.
3: Hát majd segítünk.
4: Érte.
3: Ezt megoldtam.
4: Lefektetem, mert körülbelül nem látok senkit. Igen, nagyon szépen
3: ez
4: köszönöm.
3: Elég nagy valóban. És itt van maga a díj, ami jár Rozsas István operaénekes.
4: Ez is olyan súlya van itt, figyelj, hogy hihetetlen.
3: Ebben az évben elnyerte az Önök Jóvoltából a Halhatatlanok Társulat örökös tagságát, ami Zemplén Máriának már megvan, úgyhogy két halhatatlan előttem. Találkozunk szeptember 12-én délelőtt 11-kor a Nagymező utcában. Várjuk Önöket is, és köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Évfélig lehet kitölteni a közlekedésbiztonsági kérdőíveket. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét $100 közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a $99, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írta a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Közben több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázta a térségben. Itthon évtizedek óta először igazoltak baromfi pestist, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei Fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozására a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az EON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az EON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok, sok helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Holnap hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, lehűléssel. A következő napokban a maximumok 25 fok körül alakulnak.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
7: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on vagy ahol belefutnak ebbe az adásba, és köszöntöm a stúdióban Kerek Istvánt, visszatérő vendégünket.
8: Köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy újra itt lehetek.
7: Immáron harmadszor vagy itt, a talán újabb hallgató kedvéért mondom, hogy az első adásban te voltál a vendég 2024. november 27-én, ez nekem fontos. Másodszor pedig tavaly augusztusban voltál itt. Furcsa egybeesés az életnek, hogy pont akkor voltál itt, amikor megjelent a ChatGPT 5-ös modellje. Arról beszélgettünk, hogy hogy fogadta a közönség. Most pedig megjelent a 6-os.
8: És így 5-ről a 6-ra.
7: Igen. 5-ről a 6-ra léptünk egyébként, vagy 5-ről a sokkal többre léptünk?
8: Hát 5,6 volt előtte, igen, amelyik az utolsó modell volt, tehát voltak verziószámai az 5-ösnek, de alapvetően a nagy verzióváltás az most történt, és ez egy fundamentális váltás is egyben, ugyanis ez már az agentic AI világát nyitja meg a számunkra, és olyan lehetőségeket kapott a ChatGPT, illetve azok, akik használják, ami eddig nem volt. Ott van például a computer use, ez azt jelenti, hogy át tudja venni az irányítást a számítógépünk felett.
7: Ha mi akarjuk.
8: Ha mi akarjuk, igen.
7: Tehát nem magától veszi át.
8: Nem.
7: Jó, a agentic use, szerintem nem mindenki használ ma még AI agenteket, egy picit mondjuk el, hogy mik azok az AI agentek.
8: A könyvemben erről írtam egy külön fejezetet, és én onnan szeretem kezdeni, hogy van egy latin kifejezés. És ez a latin kifejezés az az ágere, ami azt jelenti, hogy cselekedni. Cselekvő. Tehát ez az agent, az ágens, vagy ügynök magyarul, az abban különbözik az agent, az ágens, vagy ügynök magyarul,

0: legyen.
1: Meg veled is a ChatGPT magyarul kötődik össze.
0: Így van. Most már több mint 107 ezer tagunk van, úgyhogy öröm, és nagyon hálás vagyok, hogy én lehettem az első adás vendége, és együtt követtük nyomon, ahogy a közösség épült, és hogy az emberek Magyarországon elkezdték használni a technológiát, és beépíteni a mindennapokba. Tehát visszatérve, ott a kérdésre kaptuk a választ, az agent pedig már egy komplett feladatsort képes önállóan elvégezni, tehát helyettünk cselekszik. És amikor már ezt a szintet elérjük, akkor már nagyon fontos, hogy nem csak abban kell gondolkodnunk, hogy a kérdésre egy jó választ kapunk, és megbízhatunk-e abba a válaszba, van-e halucináció, milyen igazságtartalma, milyen valóságtartalma van, és nem csak a kritikus gondolkodással kell felvértezni magunkat, hanem itt már biztonsági követelményeket is kell felépíteni. Ugyanis amikor önállóan cselekszik az agent, akkor ott abban az esetben nekünk meg kell határozni azt a keretrendszert, amin belül ő cselekedhet. És ez miért fontos? Mert hogyha például egy ügynöknek teszünk egy olyan feladatot a rendszerébe, ami arról szól, hogy nézzen utána, milyen időjárás várható holnap, és annak megfelelően nézze át a ruhatárunkat, amiről neki vannak képei, vagy ismeri a vásárlási előzményünkből, hogy milyen ruháink vannak, hogy mit lenne érdemes nekünk holnap ahhoz az időjáráshoz felvenni, vagy tegyen javaslatot, és annak megfelelően, hogy milyen időjárást lát az adatokból, az alapján mondjuk foglaljon nekünk taxit, vagy javasoljon útvonalat, tervet, hogy hogyan tudunk eljutni a naptárunkban lévő programhoz. Tehát egy kicsit már az agent az tud úgy működni, mint egy asszisztens, mint egy emberi kolléga. És ugye ez az ügynök kifejezés is ugye pont abból fakad, hogy helyettünk valaki eljár, és helyettünk cselekszik. És itt ebben az esetben a jog nagyon kemény. Tehát nem lesz felmentésünk azért, mert hogy az ügynök valamilyen tevékenységet elvégzett, tehát mondjuk helyettünk vásárolt, akkor nekünk az megrendelt egy terméket, szolgáltatást, és nekünk ki kell fizetni.
1: Hát vagy ahogy a cégünk nevében egy chatbot mond valamit,
0: így van.
1: Az a cégünknek az álláspontja.
0: Jogi következményét jelent, igen.
1: Vagy írunk valamit, egy levelet iratok, most teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy agenttel, vagy csak a mesterséges intelligenciával, de én leszek érte a felelős.
0: Pontosan. Tehát például az is lehet, hogy a számlákat az agent küldi ki, és hogyha hibás számlát küld ki, akkor azért mi leszünk felelősek, mert hogyha mondjuk valami 100.000 forintos termékre 100 forintos árat ír, akkor annyit fog fizetni az ügyfél, mert ugye tévesen mi azt küldtük ki, és ő pedig azt az árat kell, hogy megfizesse, amit mi számlán kiküldtünk.
1: Jó, és akkor ez az agentic mód, ez már beépült a ChatGPT 6 vagy Astra modellben?
0: Igen, tehát alapvetően ott van egy fül, amit el lehet választani, ez az előfizetős módokban van egy chat és a work. A Claude-nál co-worknek hívják ezt a funkciót, illetve a Grok-nál botnak hívják ezeket az agenteket, illetve van a Manus, van több piaci szereplő. Egy kicsit mindenki másképp használja, a Perplexity Computernek nevezi, és ezek agentic módban működnek, másképp is kell őket promptolni. Én ezeket a promptokat már AI-jal szoktam megírni, illetve a könyvembe, ami megjelent, ott van egy külön munkatér. Tehát ez nem csak egy egyszerű könyv, hanem egy olyan digitális felület, egy olyan munkatér, ahol minden olyan eszköz, ami az agent építéshez kell, megtalálható. A guardrails-ek, a keretek, amin belül működik, a biztonsági funkciók, az úgynevezett MCP protokollok, aminek az a jelentősége, hogy bizonyos szoftverek használatánál az agent kommunikációját, ez az MCP protokoll biztosítja, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Egy MCP-n keresztül lehet hozzácsatlakozni a naptárunkhoz, az e-mail fiókunkhoz, a SharePoint mappákhoz, vagy a Google Drive-hoz, és így fér hozzá ezekhez az adatokhoz, és ott meg lehet adni a jogosultságot az agentnek, hogy

0: tenni, olvasni tudja csak mondjuk a fájlokat, írni is tud, törölni tud.
1: Törölni, igen.
0: Igen. Hát ott azért nagyon óvatosnak kell lenni. Mindig azt szoktam javasolni, hogy legyen biztonsági mentésünk mindenről, tehát amilyen adatot odaadunk az ügynöknek, az agentnek, arról legyen mentésünk, mert én például jártam úgy, én már több éve dolgozom ügynökökkel, akkor még programozni kellett, fejleszteni igen. kellett, nem volt ilyen egyszerű, mint ma, és pont ennek az apropóján jelent meg a könyvem is, mert 2 éve írom, és most láttam azt a pontot, ahol a nagy közönség számára is elérhetővé válnak az agentek, és amikor az agentekről beszélünk, akkor szükség van egy módszertanra. És én ezt írtam le a könyvbe, hogy hogy lehet úgy használni, hogy ne legyen abból problémánk. Tehát a vállalkozásunk számára elő kell írnunk bizonyos szabályrendszert, módszertant, aminek köszönhetően tudjuk az ügynököt biztonságosan üzemeltetni, mert itt már van tétje a dolognak. Tehát ahogy beszéltük, a vásárlás, a nevünkben való kommunikáció, az már egy nagyon komoly tétel lehet, és nem mindegy, hogy mi történik, hogyan történik, minden egyes részéről kell tudnunk, az AI Act ezt szabályozza, logolni kell az ügynök tevékenységét, a
1: ragok... Akkor is, hogyha egy ügynök neked ad tanácsot abban, hogy holnap mit vegyél föl, mert olyan időjárás lesz, ezt is logolni kell?
0: Hát abban az esetben nem. Ugye az AI Act az a vállalkozásokat igen. szabályozza, és ott a vállalati tevékenységek esetén kell ezeket megtenni, erre van előírás. Tehát az, hogy mi magánszemélyként használjuk, az teljesen más tészta, mint hogyha vállalatként. Mert ugye a GDPR is, meg ezek a hangzatos EU-s kifejezések, ezek mindegyik vállalkozásokat sarcolják. Igen. És van még most egy újdonság, ami a szerzői joggal kapcsolatos, az úgynevezett ragok, azok a memóriák, amiben a fájlokat és a tudással lehet személyre szabottá tenni a mi ügynökünket. Tehát azokból az információkból, akár mondjuk egy gépkönyv, vagy a cégünknek a szerződései, a különböző adatai, azokat jogtisztán kell használnunk. Tehát, hogy nyilván a saját dokumentumaink, amiket mi állítottunk elő, az teljesen jogtiszta, viszont ha már az internetre kieresztjük a saját robotunkat, ami körbejárja az internetet, és ahol az interneten szabadon talál valamilyen dokumentumot, ami szerzőjog által védett, és azt használjuk fel, és nincs rá nekünk megfelelő jogosultságunk annak használatára, akkor amiatt nekünk abból problémánk lehet, és jogi következménye lehet, és ezeket mind dokumentálni kell, hogy miből tanul a mi saját vállalati agentünk, AI-unk. Ezek nem a játék kategóriáját képviselik. Nyilván vannak most még türelmi idők, meg még maga a hatóságok, akik ezeket elbírálják, és ezeket követik, ők se tudják még pontosan a szabályozásokat, nincsenek precedensek, de azt lehet látni, hogy ezt nagyon komolyan fogják venni.
1: Jó. Amikor agentekről beszélünk, egyrészt nekem például valaki azt az ötletet adta, hogy mondjuk ha megengedem neki, hogy a számítógépemen valamit csináljon, akkor mondjuk egy folderben engedjen meg. És abba a folderbe tegyem el azokat a dolgokat, amikkel ő babrálhat, és oda mentse le őket, és ott dolgozzon, ne ugye az egész gépemhez.
0: Igen, ez egy jó gondolat, de én ennél sokkal paranoiásabb vagyok. Én kifejezetten az ügynökökhöz, ahol ügynököt alkalmazok, én dedikáltan használok egy gépet, és minden egyes fájlról, amihez én hozzáengedem, készítek biztonsági
1: mentést. Tehát egy másik gépet használsz.
0: Így van, egy különálló gépet használok. Így van. Tehát én nem akarom beengedni mindenhova az ügynököket, mert ki tud törni a jogosultságokból. Tehát, hogyha véletlen egy rossz utasítást adunk, akkor abból lehet baj. Nekem személy szerint volt ebből problémám. Tehát konkrétan meg volt határozva, hogy 2 biztonsági mentésre használt meghajtónál adtam egy olyan utasítást, hogy azonos legyen a 2 meghajtó, másolja össze a 2 meghajtón lévő fájlokat, és ennek az eredménye az lett, hogy letörölte azokat a fájlokat, ami különböző volt egyik vagy másik meghajtani, így egyforma lett.
1: Így egyforma.
0: Ugye nagyon nem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk, mert ugye ebbe bele kell tenni ebbe a parancsba, utasításba, hogy törlést nem engedélyezünk. Tehát, hogy meg kell adni a jogosultsági szintet, és ez nagyon nem mindegy, hogy azt az adott parancsot hogyan futtatjuk, hogyan írja meg, mert ugye nem is az volt, hogy ő konkrétan törölte a fájlokat, hanem egy olyan AirSync command line parancsot adott ki, ahol megvolt az a flag, az a paraméter, az a beállítás, ami benne volt a törlési opció. És ez volt a hiba. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy milyen engedélyt adunk, milyen utasítást adunk az agentnek, mert ugye ő betanult bizonyos formákat, ahogy az emberek használják az internetet, a gépeket és az eszközöket, és azt a mintázatot követi.
1: Akkor mondjuk az agentek használata finoman szólva sem kezdőknek javallott. Nem.
0: Ezt pontosan tudom állítani, hogy digitálisan érettnek kell lenni ahhoz, hogy tudjuk használni az eszközöket. És egyébként pont a könyvben nagyon sok angol kifejezést használnak, mert annak van szakirodalma. És Magyarországon nincsen megfelelő szakirodalma a fordítások, mégis nincsenek is megfelelő fordítások még bizonyos kifejezésekre. És ezért kidolgoztam hozzá egy szótárat. Tehát ez a könyv, ez, ahogy említettem, egy digitális munkatér, és jár hozzá egy szótár, és ebbe a szótárba mindent részletesen elmagyarázok, és azért tettem ezt meg, mert hogy pont azt látom, hogy Magyarországon a vállalkozások nagy része, döntő része még a digitalizációt sem ugorta Igen. meg. És nagyon sokan a saját korosztályukban a digitalizációval nincsenek jóban. Tehát nem a természetes közegük a digitális tér. És ezért nagyon nagy kihívást jelent nekik az agenteknél ezeket a megfelelő digitális megoldásokat használni. Eleve nagyon sok helyen nincs is vállalatirányítási rendszer, nincs egységes adattárház, nincsenek biztonsági mentések, nincsenek jogosultsági szabályok, amik ahhoz kellenek, hogy magát, az ügynököt, az agentet is keretek közé szorítsuk, ahhoz az kellett volna, hogy a kollégákat, az embereket is keretek közé szorítsuk, és ugyanúgy a kollégák is egyébként hibáznak, nagyon sok cégnél jönnek a vírusok, amelyik letitkosítja az összes fájlt, és utána megbénul az egész cég. Volt olyan vállalkozás, ami csődbe is ment, mert nem tudott mihez kezdeni a zsaroló vírus után, mert kifizették az összeget, de nem bontotta fel a...
1: Ha ennyire kockázatos, akkor már itt van az ideje, hogy használjuk?
0: Én azt gondolom, hogy igen, de mindent ésszel. Tehát ha megnézzük azt, hogy a kés milyen veszélyes önmagába. De ugye benne is van a magyar köznyelv, hogy a kés nem játék. Saját magunkat meg tudjuk vágni. Hogyha rohangálunk a lakásba, bárkit meg tudunk sérteni, saját magunkat is meg tudjuk sérteni, bele tudunk dőlni. Tehát kialakult a kultúra. Ugyanúgy a tűznek is. Tehát, hogy
1: igen, persze. Csak ez kicsit inkább már olyan, amit mondtál, ez már kicsit olyan, mint egy éles golyószóróval rohangálnánk.
0: Igen. Vagy hogyha egy kezdősofornak a kezébe igen. adnánk egy Ferrarit.
1: Igen.
0: Tehát ugyanekkor a kockázatot jelent. Tehát, hogy először óvatosan kell használni az agenteket, én azt szoktam mondani, hogy olyan tevékenységre írjunk agentet, ahol nincs kockázat. Hol van a legnagyobb kockázat? Ahol mondjuk a pénztárcánkat mozgatja, ahol ügyfélkommunikációt kockáztatunk, és abban az esetben, ahol számlákkal kapcsolatban vannak olyan dolgok, ahol annak jogi következménye van, ahol mondjuk kevésbé jelent kockázatot, azok a bizonyos kutatói ágensek. Tehát például mondjuk egy konkurencia figyelésnél, ahol nézzük azt, hogy mondjuk a beszállítók milyen árazást használnak, hol lehet olcsóbb beszállítót szerezni ugyanarra a termékre, a konkurencia hogyan áraz, milyen akciók vannak, milyen nemzetközi termékek jelentek meg, mik a közösségi médiában a trendek. Én azt gondolom, hogy ezzel érdemes kezdeni, mert itt nincs kockázat, mert befelé jövő adatot dolgozunk fel, amiből készítünk riportot, Excel táblát, prezentációt, infografikát, elküldi nekünk üzenetben, és utána azokat le tudjuk ellenőrizni. Tehát én ezzel kezdeném. Tehát pont úgy,
1: mondjuk egy magánember számára, lehet ez egy rossz példa, de az elérhető 5-6 nagy diszkontláncnak az aktuális akcióit
0: pontosan
1: vesse ezeket. Össze, és igen. Ebből csináljon dashboardot, mert manapság, akinek nincs dashboardja, az úgy hallottam egy beszélgetésben, az nagyon kellemetlen.
0: Igen, tehát hogy ez például egy nagyon fontos tud lenni magánszemélynek, vagy például a szakterület, ahol amivel ő foglalkozik a saját munkájában, figyelje neki az aktuális trendeket, mik az újdonságok, milyen eszközök jelentek meg, milyen piaci trendek alakultak ki. Tehát hogy ezekkel érdemes kezdeni, vagy például a saját hobbiában olyan kutatásokat lefolytatni, ami éppen az aktuális munkájához, vagy feladatához, vagy éppen csak az esti programokat figyelje, hogyha mondjuk valakinek van egy kedvenc zenekarja, akkor mondjuk arra érdemes egy olyan koncertfigyelő agentet csinálni, hogyha megjelenik egy új koncert, ahol ők fognak előadni, akkor azokról legyen neki információ.
1: Oké. Kedvenc zenekarom, nem, de egyébként most a példa kedvéért, mert úgyis avval kezdődik, az abban nem koncerteznek túl sokat, de tegyük fel, hogy koncerteznének. Hogyan kezdenél neki egy ilyen agentnek, amelyik az abba turné naptárját figyeli, és jelzéseket ad, ha közelben lépnek fel?
0: Én használnám a Custom GPT-k közül az AI Orchestration Architect Custom GPT-t.
1: Ezt hol találnám meg?
0: A ChatGPT-be, hogyha van a Custom GPT fül, tehát ezek a GPT-k fül, és ott a keresőben be lehet írni, így néz ki a logója. Hát ez a logója.
1: Ez a te könyved logója.
0: Igen, ez az én könyvemnek a logója, és én készítettem ezt a Custom GPT-t. Ő megírja hozzá az agentic promptot, és úgy írtam meg ezt a Custom GPT-t, hogy felteszi a kérdéseket nekünk, és az alapján készíti le ezt a promptot, és be lehet adni, hogy mondjuk naponta futtassa le ezt a figyelő algoritmust, és nézze meg, hogyha van olyan koncert, ami akár mondjuk a környezetünkben van, tehát azért mondjuk ne Kuala Lumpurba legyen, hanem akár mondjuk Európába, vagy Közép-Európába, akkor abban az esetben értesítést küldjön nekünk. De itt fontos, hogy azért megírjuk a Custom GPT-t, vel a promptot hozzá, és én nagyon egyszerűen ezt össze lehet rakni, és akkor látjuk az üzemeltetését, a folyamatát, vagy akár, hogyha valaki bátrabb, akkor vannak különböző open source megoldások, ilyen mondjuk a Hermes Agent, OpenClaw, amik a saját gépünkre telepíthetőek, és ott neki is be lehet adni ezt a promptot, és az alapján lehet egy ütemezett feladat.
1: Ezeket szabad a saját gépünkre telepíteni?
0: Én ezt ezeket megint csak úgy, ahogy beszéltük, hogy én egy dedikált gépre telepíteném. Tehát egy különálló gépre, hogy egyrészt szokjuk azt is, hogy biztonságban vagyunk, és csak olyan fájlokat adjunk neki, amivel dolgozunk, utána azt tegyük el biztonságos helyre. Egyébként önmagában az adatbiztonság az ott kezdődik, hogy ami nincs meg három helyen, az nincs is. Tehát eleve pont ez a digitális kultúra nagyban hiányzik, tehát nagyon sokszor van adatvesztés, mert nincs meg. Tehát sokan még mindig a CD-n tárolják a régi családi fotókat, amivel az a helyzet, hogy oxidálódik. És érdemes megnézni a régi családi CD-ket, DVD-ket, mert lehet, hogy már a nagy része a fotóknak nem elérhető.
1: Igen, hát vagy a külső drive-on, aminek a csatlakozója ma már nem jó semmihez.
0: Így van, pontosan.
1: hogy tovább menjünk. Jó, akkor mondjuk van ez az ABBA koncerteket figyelő agentünk. Egy ilyen agentét, egy ilyen nagyon egyszerű agent létrehozása, ez megoldható ingyen, vagy már valamilyen előfizetést igényel?
0: Hát alapvetően ezeket az agenteket már előfizetéssel lehet elérni.
1: És körülbelül milyen kiadás, tényleg egy ilyen alapszint?
0: Igen, havi 8000 forint, 6-8000 forint környéken már elérhetőek ezek.
1: Tehát akkor olyat kell találnunk, ami ezt megéri.
0: Igen.
1: És akkor...
0: Így van, vagy vannak ugye ezek az open source nyílt forráskódú rendszerek, amiket fel lehet telepíteni a gépünkre, és ott abban az esetben pedig API hívás költséggel kell számolnunk, tehát minden egyes hívásnak van egy költsége, ami pár dollár, hogyha mondjuk egy ilyen egyszerűbb agentet használunk, tehát ez felhasználástól függ az árazása.
1: Jó, a hallgatók kedvéért mondom, hogy az adás szerdán megy le, az szeptember 9-e, hogyha jól emlékszem, ma 8-a van, amikor felvesszük, mindketten az AI Summit rendezvényről jövünk, te rengeteget szerepeltél is ott, én kevesebbet szerepeltem, de ott voltam. Ami nekem nagyon feltűnt, hogy a tavalyi, ezt egy előadó mondta egyébként, hogy a tavalyi AI Summitnak az lehetne a mottója, hogy nem a mesterséges intelligencia veszi el a munkádat, hanem az veszi el, aki jobban használja, vagy az a kolléga veszi el. Az ideinek sokkal inkább azt hiszem, hogy az agentek és a vibe coding volt a fókusza, nem? Jól látom?
0: Igen, ez nagyon helytálló. Ez a trend figyeltő meg, tehát szinte minden modellfejlesztő cég, Anthropic, OpenAI, Microsoft, és a kínai cégek is az agenteket támogatják, és ezek a modellek már agentik működést produkálnak és támogatják. Itt már az önálló munkavégzés van, és nagyon sokszor megjelenik a computer use, tehát hogy átveszi az egér és a billentyűzet fölött az irányítást, és úgy dolgozik, mintha mi ott ülnünk a számítógép előtt. Meg lehet nézni a YouTube-on a ChatGPT 6-nak a bemutató videóját, ahol azzal indul, hogy sárga pontból lesz a végén egy űrhajó, amit egy 3D-s játékig juttatnak el a sárga pontból, és kinyomtatják 3D nyomtatóval, és ezt mind úgy, hogy hangban utasítja az adott személy az agentjét, és a számítógép előtt mindent ő csinál meg, tehát a beállítást is ő végzi el a 3D nyomtatón, hogy az a látvány az erén kerüljön az asztalra a sárga pontból.
1: Mindettől függetlenül én nekem úgy tűnt, hogy a ChatGPT 6 vagy Astra modell az ma már nem volt a megbeszéléseknek a fókuszában. Tudom, a te egyik előadásodban például szerepelt, de úgy alapvetően nem arról beszéltek már az előadók, hogy az egyik modell ezt tudja, a másik azt tudja, sokkal üzletibbé váltak a fókuszok, nem?
0: Igen, én is ezt látom, hogy most már arra kíváncsiak az emberek, a résztvevők, meg a vállalkozók, hogy ebből hogyan lehet pénzt csinálni, hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni ezeket a technológiákat, és én is pont azért alkottam meg a könyvben a módszertant, mert az a legjobb mankó, és az üzleti értéket kell tudni bevinni, tehát konvertálni kell profitra, bevételre, valamilyen olyan üzleti előnyre, amitől fejlődni tud egy vállalkozás, vagy fejlődni tud egy magánszemély, tehát ő is ebből valamilyen bevételt tud rá, ez a magasabb fizetés. És a vibe coding ugye a másik ilyen nagyon sláger téma. Ugye ezt az agentik működés hozta be a cloud az idei évben. Igen. Tehát az egy hatalmas nagy mérföldkő volt, hogy az Opusszal nagyon jó minőségben lehetett, illetve lehet önállóan kódolni, tehát egyre jobban. Egyébként nagyon érdekes volt, hogy
1: Csak akartam mondani, hogy ha valaki nem jártas benne a vibe coding, azt mondja, nagyjából elmondom, hogy mit szeretnék, anélkül, hogy tudnék kódolni.
0: Így van. És ez a téma, ez kicsit nagyon érdekes volt, mint hogy az összes nagy modellfejlesztő cég tudta volna, hogy most AI Summit lesz 7-én, 8-án, és most dobták ki a múlt héten a modelleket. Tehát lehet, hogy azok, akiknek már korábban le is kellett adniuk a prezentációjukat, nem volt idejük sem.
1: Látom magam előtt, mint az Anthropic és az OpenAI irodáiban azt nézegették, hogy hú, Budapesten mikor is lesz ez a konferencia? Na, akkor nyomjuk meg.
0: Én is mondtam. Nagyon jó, közösen vizualizált. De egyébként nagyon érdekes, hogy a Gemini-nak, a Google mesterséges intelligenciának a fejlesztését egy részben itt Budapesten is végzik, és az egyik előadó, ő pont ugye ezért felel, és ő mondta, hogy most büszkén állt ki a színpadra, hogy ténylegesen most a 3.8-as flash verzió, az tényleg nagyon gyors, nagyon jó válaszokat ad, és költséghatékonnyá vált. Tehát, hogy ez is például egy nagyon nagy előny. Illetve amiről még szeretnék egy kicsit szólni, hogy egyre több fejlesztés szól arról, hogy költséghatékonyabb legyen az AI működés, tehát kevesebb áramot használjanak, kevesebb vizet, és ezáltal a környezetünket is egyre jobban védjük. Tehát ez a fajta fejlesztés, ez nagyon-nagyon fontos lesz. Én úgy szoktam egy kicsit viccesen megfogalmazni, hogy ezek a nagy modellfejlesztő cégek igazából drágán adják el nekünk az áramot.
1: Igen. Tulajdonképpen igen. És az idei nyár azért sok mindenre figyelmeztetett, azt hiszem mindenkit, igen. hogy azért sem az áram, sem a víz nem úgy van.
0: Nem, igen.
1: Ezekért a dolgokért tenni kell, hogy legyenek, és jó spórolni velük, amennyire csak lehet. De még térjünk vissza a vibe codingra. Ugye a vibe coding egy csodafegyver lehet azoknak a kezében, akik nem tudnak programozni egyébként, de gondolnám, hogy ennek is megvannak a veszélyei.
0: Valóban, tehát nagyon hasonlóan, mint az agentek esetében, a vibe coding által készített weblap, azt biztonsági kockázatot hordoz magában egyik oldalról, másik oldalról pedig az úgynevezett DevOps oldal hiányzik mögöre, az üzemeltetés, a biztonságos üzemeltetés. Ez azt jelenti, hogy ha elkészít valaki egy nagyon jó alkalmazást, ami adja Isten, top letöltés lesz mondjuk például az App Store-ba, vagy mondjuk a legtöbbet látogatott weboldal lesz, akkor jönnek az igazi problémák. Egyrészt ugye a hackereknek is akkor lesz ez célpont, hogyha jól működik. Ha ketten használják, akkor nem lesz az a hacker, aki ezt meg akarja törni, tehát nem kell félni. Azért a legtöbb esetben, mert a vállalkozások weblapjait nagyon-nagyon kevés látogató szokta nézni, tehát nem azok lesznek a fő célpont. Ha nagy látogatottságot ér el, akkor a skálázás, tehát az, hogy sok ügyfelet kiszolgálni a nagy látogatottságot, hogy ne terhelje rá a szervert, ne legyen nagyon magas üzemeltetési költség, a biztonsági kockázat lesz onnantól kezdve, hogy a hackerek is látják, hogy nagy forgalmat jelent, mert akkor megéri nekik feltörni az oldalt, mert ott tudnak valami pénzt csinálni, vagy vírust bejuttatni azoknak, akik az adott oldalon böngésznek, és azért Ez egy nagy kihívás, de ugyanezzel a problémával küzdenek a WordPress oldalak is. Tehát ott még nehezebb, mert egy verzió frissítésnél kirakják, hogy mi volt az előző verzióban a biztonsági rész. Tehát mint megmondanám a betörőnek, hogy a lábtörlő alatt van a kulcs. Körülbelül ilyen a helyzet. És a vibe codingnál, hogyha egyszerű oldalt készítünk, mondjuk egy sima HTML oldalt, mint amit mondjuk a legtöbb WordPress oldal egy vállalkozásnál betölt, akkor ott például meg biztonságosabb tud lenni, mert nincsen feltörési felület, tehát nincsenek olyan formok, amin keresztül fel lehet tölteni az adatot, nincsen olyan kiskapu, amivel meg lehet törni az adott oldalt, tehát hogy azért nagyon árnyalt ez a kép. Én azt gondolom, hogy a vibe codingban ott van a kockázat, amikor olyan alkalmazásokat fejleszt valaki, ahol szintén pénzhez van közünk, amikor sok felhasználói adatot tárolunk, mert azok lesznek megint csak vonzó célpontok, és ott észre kell dolgozni. Tehát, hogy ezeket a kockázatokat mérlegelni kell, ha elkészítettük a vibe kódolt verziót, akkor utána biztonsági szakértőkkel kell egyeztetni. És hogyha ezeket az alapszabályokat betartjuk, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőség és nagyon hasznos megoldást ad. Mind a vibe coding, mind az agentek világa, és nekem a könyvben úgy indítok, hogy egy problémát találnak a cégben, hogy az ügyfél rossz számlát kapott, egy kedves ügyfél. És a csapat 78 küldetésen keresztül azon dolgozik, hogy megoldják ezt a problémát egy olyan ügynökkel, egy olyan agenttel, amelyik jogszabályoknak megfelelő, gazdaságilag a cég számára releváns és hasznos, tehát megéri ezt az ügynököt felépíteni, és a legfontosabb pont, hogy minőségbiztosítást hoz, tehát hogy jó számla, jó ügyfélnek menjen ki. Volt viccesen az egyik könyvvásárló azt mondta, hogy ez kicsit olyan, mint a szabaduló szoba, csak itt nem a szobából törünk ki, hanem a nehéz feladatokat szabadítjuk meg.
1: Hát mondjuk most szabaduló szoba szinoníma, ugye nemrégiben történt is ilyen eset.
0: Az agent is
1: kiszabadult. Amikor az agent is kiszabadult, és nem is akárhonnan.
0: Igen, hát mondjuk én azért ezt inkább egy kicsit PR-fogásnak tartom, bár nem voltam ott, nem néztem végig, nem vagyok teljesen magabiztos ebbe az állításba, de nagyon sokszor azt látom, hogy ezeket inkább PR fogásra használják, és azért egy olyan cég, aki ezekkel a modellekkel dolgozik, azért nem tudja megengedni, nem szokta megengedni magának, hogy olyan jogosultsági szintet adjon egy agentnek, amitől ki tud törni. Tehát itt egy kicsit azért az történt szerintem, hogy játszottak, valaki nem figyelt oda, vagy megmondták az agentnek, hogy hol van a kulcs a láttörlő alatt, és akkor az persze, hogy kiszabadult, és akkor ebből nagy visszhang lett. De lehet, hogy egész más is van mögötte, de az szinte biztos, hogy valami emberi hanyagság volt mögött, hogy ez tudatos vagy nem tudatos, azt nem tudom, de én azt figyeltem meg, mert volt egy hasonló eset.
1: A Lantropikról beszélünk.
0: Igen. De volt egy hasonló eset, amikor a kezelőjét ölte meg a drón, az autonóm drón. Na most ez igazából nem teljesen igaz, ez a kicsit a Moszkvában Volvókat osztogatnak, Volgákat osztogatnak.
1: És nem is Moszkvában.
0: Szentpéterváron, igen. Hát, hogy nagyjából egy kicsit ez a hír így volt igaz, mert hogy az történt, hogy egy 3D digital twin virtuális környezetben azt az utasítást adták, hogy az adott célpontot semmisítse meg, és félúton azt mondták, hogy térj vissza a bázisra. És az volt az emberi hiba, hogy nem mondta azt, hogy a célpont törölve, és nem volt betáplálva az, hogy a kezelőjét, a bázist nem lehet megsemmisíteni, és az se volt benne, hogy amikor visszavonjuk a parancsot, tehát ha visszavonjuk a célt, akkor nincsen semmilyen rakétakilövés. Tehát itt is ugyan az emberi felelőtlenség, tehát hogy itt nagyon fontos az agentnek, ez tényleg nem játék. Tehát amikor valami önmagától cselekszik, azt nagyon határozottan, nagyon magabiztosan, rendszerben, korlátozva kell kezelnünk. És pont erről szól ez a könyv nekem. Egyébként pont a Google-ös kollégával beszélgettünk arról, hogy Magyarországon az internet használóknak, a magánszemélyeknek körülbelül a 80%-a valamilyen AI megoldást már kipróbált. Ami nagyon magas szám. Tehát egyben benne van az, hogy valami képet generált.
1: Jó, csak úgy értem, hogy nem a nem tudatos AI használatot, a
0: Nem feltétlenül a Netflix ajánlót, hanem a nyelvi modellekkel került. Akár mondjuk itt egy Google keresésnél, amikor kérdezte. Tehát ez egy nagy szám. És ezzel szemben a vállalkozók a vállalati környezetben nagyon alacsony százalékban használják, és uniós szinten is szinte már sereghajtók vagyunk, és azt mondta, hogy valószínűleg a ChatGPT magyarul csoportnak is köze van, mert a környező országok meg egész EU-s átlaghoz képest ez kimagasló.
1: Mármint ahhoz a közel, hogy sokan használjuk
0: magánemberként. Viszont ugye a vállalati környezetben tiltják, nem értik, nem tudják, és én most, hogyha már a lakosságnál értem ezt az eredményt, akkor most szeretném az új könyvvel a vállalkozásoknál, hogy legyen egy mankó, egy segítőtárs, ami abban tud eligazítást nyújtani, hogy hogyan kell helyesen és jól használni, és végig tudjanak menni ezeken a pontokon. És nekem az a nagy vízióm, meg az álmom, hogy a könyvhez jár egy Skill Pass nevű alkalmazás is, ami hasonló, mint egy LinkedIn, csak itt az AI képességeinket gyűjtjük, hogy hol tanultunk, milyen referenciánk van, mit csináltunk, milyen képzésen vettünk részt, milyen könyvet olvastunk el, milyen tudásunk van, milyen gyakorlatunk van, milyen eszközöket használtunk, és ez a fajta háttér egy úgynevezett skill mapet, egy térképet ad a mi képességeinkhez, és az a Skill Pass, mint egy útlevél, mint egy bizonyítvány tud nekünk ott lenni, hogy hol tartunk az AI világban, és erről a visszacsatolást a saját kapcsolatrendszerünk tudja adni. Azok értékelik, hogy ténylegesen mi hol tartunk, akár az ügyfelek.
1: És utána, ez valahol meg is jelenik?
0: Ezt mindenki saját maga tudja jogosultság szinten beállítani, és ki tudja exportálni egy PDF-be. Tehát ez nem lesz megosztva senkivel, csak az ugyanúgy, mint a LinkedIn-en vagy a Facebookon, hogy beletájtani az adott adat, az kivel lesz megosztható. Minden, lesz profil, tehát ugyanúgy ismerősnek lehet egymást jelölni, vagy követni lehet az adott személyeket, és be lehet állítani, hogy milyen adatot hagyunk nyilvánosra. De ez mindenki maga dönti, hogy mit enged ki, mit láthatnak mások. Ez egy gamification alapú platform, tehát látják azt, hogy mondjuk hanyas szinten vagyunk, az ott megjelenhet, de azt is le lehet tiltani, lehet, hogy csak a nevünket, vagy még azt sem, vagy a felhasználó nevet jelenítjük meg. És ennek az a cél, hogy én egyetemen azt látom, hogy próbáltunk akkreditálni bizonyos képzéseket, és volt, aminél kiderült, hogy 2 év lenne, amire ez átfut, és az alatt megváltozik az egész piac. És nagyon nehéz lekövetni. Tehát nekem is a könyv 2 év alatt készült el. Tehát, hogy ezeket nem lehet megúszni. Tehát, hogy az a fajta oktatási rendszer, ami ma van, nem tudja lekövetni azt a sebességet, amit az AI megoldások diktálnak. És én ezért találtam ki ezt a Skill Pass-t, ami azt teszi lehetővé, hogy az, aki elindul ezen az úton, az utána egy életpálya modellként lehetőséget kapjon ahhoz, hogy könnyebben helyezkedhessen el, a cégeknek pedig egy olyan iránytű, ahol látja, hogy ki az, akivel érdemes együtt dolgozni, melyik céggel dolgozzon, melyik freelancert vegye fel, melyik munkatársal bővítse a céget, és én azt szeretném mondjuk egy ilyen 2 és 5 éven belül, hogy ez egy olyan standard etalon legyen, hogy az alapján nézik meg az embereket, hogy milyen a skill pass-e, milyen szinten van AI-ba, és ez lesz az a vezérlőrendszer, ahol a tudásuk alapján tudják az embereket elbírálni és felvenni.
1: Tehát, hogy mondjuk ne higgyem el mindenkinek, aki azt mondja, hogy ért hozzá, igen, hanem ebből tudnék tájékozódni.
0: Pontosan. Tehát itt van egy közösségi visszacsatolás, van egy nyomonkövetés, tehát azok, akik a saját képzéseinken, meg a előadásainkon, workshopjainkon részt vesznek, azokat bele fogjuk csatolni ebbe a rendszerbe, az nagyon hiteles tud lenni, meg például a könyvhöz is kapcsolódik egy ilyen rendszer, és aki elolvasta, aki végigment, azt jelezni fogjuk a profilon.
1: Egy keresztkérdésem lehet, hogy
0: persze.
1: Hát ezt a könyvet, amit most írtál, ezt te írtad, vagy az AI írta?
0: Erre nagyon nehéz jól válaszolni, mert alapvetően a könyvet én írtam, 12-szer írtam újra a könyvet, és 25 grafikai verzió készült. A könyv esetében agentekkel készítettem az összes grafikát, az agentekkel készítettem a nyomdai előkészítést, a dizájnt én promptoltam fel skillként, és azokat a funkciókat például, ahol minden egyes fejezetben benne van, hogy azok a szereplők, akik részt vettek abban a fejezetben, ki van emelve, hogy tudjuk azt, hogy az adott feladathoz ki kell a csapatból. Na ezt például maga az agent csinálta, tehát ezért nehéz el így őszintén választ adni, mert vannak olyan részei, ami a könyvnek valószínű, hogy nagyobb részben az AI munkája az, hogy a fizikai megjelenése, mert hogy grafikus nem dolgozott, igen, a könyvvel. Meg például voltak olyan agentek, amik a helyes írást ellenőrizték, volt, aki a nyelvhelyességet, volt, aki a szakmai tartalmat lektorálta, azt a fajta részt is külön agenttel lektoráltattam, hogy mennyire lesz érthető. Szimulációkat futtattam le, mint hogyha valakik elolvasták volna, és melyik rész volt az, ami kevésbé érthető. És ugyanúgy egyébként kiadtam tesztolvasóknak is a könyvet, és azokat a véleményeket, azokat a visszacsatolásokat, amiket tőlük kaptam.
1: A tesztolvasók emberek.
0: Igen. Olvasó emberek, tehát a virtuális embereket is, meg a fizikai valós embereknek a véleményét is visszacsatoltam és visszaépítettem. És ez bevált az előző könyvemnél is, a Sikerkalózi AI hullámlovasoknál, ami promptolásról szól, hogy amit az emberek, az átlag olvasó nem értett, azokat azt addig írtam, ameddig érthetővé nem vált a számukra. Meg kell mondanom, ez az AI csendek a gyakorlatban egy jóval nehezebb könyv. Tehát ott arról volt még csak szó, hogy megtanulunk beszélgetni az AI-jal, megtanuljuk a gépek nyelvét, hogy azt csinálja, azt értse a gép, amit mi gondolunk a saját fejünkbe. Ott az sem volt sokaknak olyan triviális, egyszerű és könnyű, tehát hogy látszik azt, hogyha valaki megértette, használta a könyvet, és megtanult jól promptolni, sokkal jobb eredményeket ért el. De ma az agentek világában nem elég csak jól promptolni. Ebben a webes felületben van egy hatalmas nagy promptgyűjtemény, skill gyűjtemény, MCP-k, minden, ami kell ahhoz, hogy összeálljuk az agentet. Itt már meg kell értenünk a folyamat szervezést is, meg kell értenünk a saját folyamatainkat. Az egyetemen tanítottam folyamatmenedzsmentet, és akkor megkérdeztem a hallgatóktól, hogy ismertek-e folyamatokat? Hát, mi nem ismerünk. Mondom, mit csinálsz reggel, amikor felkelsz? Hát, felkelek. És akkor utána mi a következő lépés? Hát, felveszem a papucsomat. És utána? Hát, megmosakszom. És utána fogat mosok. És utána reggeli. Na, ez egy folyamat.
1: Igen.
0: És én nagyon sokszor megijedünk bizonyos kifejezésektől, meg hát mi lehet az, hogy folyamat? Hát ezek, amiket csinálunk napi szinten az adott munkat végzésben, az is egy folyamat. Tehát mit csinál, milyen folyamatot dolgoztatok ki az ügyfélkezelésre? Hát nekünk nincsen. Mondom, és akkor hogyan válaszoltok az ügyfelek e-mailre? Hát úgy, hogy bejön az e-mail, priorizáljuk azokat, amiket gyorsan meg kell válaszolni, azokat elküldjük az egyik kollégának, az egyik munkatársunk az csak priorizál, a másik pedig utána, ami olyan, hogy ő meg tudja válaszolni, megválaszol, nem tudja, akkor elküldi a főnöknek, vagy elküldi a mérnöknek, és akkor ő válaszol. Ezt hívják e-mail küldési ügyfélválasz folyamatnak. Tehát, hogy megvan ez, csak nem dokumentáljuk, nem írjuk rá, és nem tudatosítjuk.
1: Mennyiben változott meg a könyvírás folyamata nálad? Nyilván egy szép irodalmi mű az kicsit más.
0: Az kicsit más. Tehát ugye én azt gondolom, hogy drasztikusan. Tehát most már, ha megszületik a kézirat, tehát hogy elkészül meg egyébként a kutatást, az összes ilyen kutató folyamatot éjjel készítettem, de azért még szeretem leülni, megírni az alapot, és persze azért az AI-t használom stilisztikára, meg azt, hogy formába rakja, meg egységesítse, de alapvetően az, hogy egy egyszerű pongyula kéziratból már pár kattintással könyvet lehet készíteni, úgyhogy a nyomda ilyen minőségben előállítja, tehát a QR kódot elkészíti, az ISB számot vonalkóddal ellátja, a kiemeléseket megcsinálja, kiszámolja a kötési távolságokat, a védőtávolságot, a legutolsó ilyen pontnál, hogy megfelelő távolságra legyen a szöveg, a különböző boxok között tartsa a távolságot, ne lógjon egymásra a szöveg. Ez nekem hónapokba tellett, amire kidolgoztam ezt a stílust, a rendszert, ahogyan működött egyáltalán az, hogy megfelelő PDF szabványban, amit a nyomda tud fogadni, a vágójelek megfelelő helyre kerüljenek. Itt, ha megnézzük az oldalregiszter, például ez is nagyon, nagyon nagy kihívás volt, hogy ilyen szépen fusson a regiszter, és oldalról lássuk azt, hogy melyik fejezet hova tartozik. Tehát, hogy ezek most így már egybe egyszerűnek tűnnek. Amíg eljutottam addig az útig, az nagy kívás volt, de már hogyha a következő könyvet kéne elkészítenem, bedobok egy Word file-t, egy dokumentumot, és kijön a könyv.
1: Igen, ebben a modellben.
0: Ebben a modellben, ebben a stílusban. Nyilván mondjuk azt mondjuk megcsinálni, hogy mondjuk a színvilágot cseréje, meg bizonyos stílust ki tudjak benne cserélni, azt meg lehet adni, tehát könnyebben lehet most már bármilyen könyvet, mert azok a keretek, amik vannak, azt tudja. Hogyha mondjuk formátumot kell állítani, mondjuk ne ilyen A4-es méretű legyen, meg például az is nagyon sok idő volt, amire például ilyen apróságokat kitaláltam, hogy egy ilyen formátuma legyen a könyvnek, hogy megáll a lábán, és amikor hajtjuk, lapozzuk, akkor könnyű legyen olvasni, oda lehessen tenni. Nekem az a filozófia, ami kicsit, amit a Steve Jobs is csinált, hogy az Apple-el, hogy a felhasználó elkezdi majd ezt a könyvet olvasni, beépíti a gyakorlatba, és akkor vegyen észre ilyen kis finomságokat. Akkor például amikor kezébe fogja, nekem nagyon fontos volt, hogy olyan legyen a tapintása a könyvnek, ami kedves a számunkra, és hogy könnyű legyen lapozni, a maga a spirál mérettel is nagyon sokat kísérleteztünk. Tehát, hogy ezek ilyen kis apróságok, és én ezzel nagyon sok időt töltöttem, és például ezeket lekutattam a ChatGPT-vel, hogy milyen megoldások vannak, hogyan oldják ezeket meg, és ez is egy ilyen folyamat volt.
1: Digitálisan meg se jelenik akkor?
0: Tervben van, tehát hogy most pont azon dolgozunk, ez egy kísérlet lesz, mert hogy úgy van elkészítve a könyv, ez is megint nagyon formabontó, és ez egy nagy kihívás, hogy 4 nyomda vállalta egyszerre, tehát 4 nyomda dolgozott rajta, mert egyet nem találtam, aki megcsinálta volna így. Van, aki csinálta a beltartalmat, van, aki a borítót, van, aki fóliázta, összespirálozta, és itt van rajta egy ilyen kaparos sorsjegyszerű rész, ahol le lehet kaparni, és a webes felületen, amin itt lehet kapcsolódni, itt lehet beírni azt a kódot, amivel lehet használni utána a felületet. És ezek az ilyen nagy kihívást jelentő dolgok, mert ezek nem mindennapiak. Tehát ilyen könyv nincs a piacon, nem csak itthon, máshol se. És ez egy nagyon formavondó, egyedi, innovatív megoldás lett ez a könyv, és én nagyon remélem azt, hogy ezt használják, és ugye a PDF az olyan lesz, amit kiadunk, hogy egyedi. Tehát minden egyes PDF-hez egyedi kódot fogunk generálni, és ugye ez a webes felület, ez a szótár, ez nagyon nagy segítség lesz. Tehát lesz digitális példány belőle. Igen, hát tehát akkor a terv, csak még azt kísérletezzük.
1: Gratulálok neked ehhez a könyvhöz.
0: Köszönöm szépen.
1: Ma, illetve hát az adás szerint tegnap volt az olvasás világnapja, úgyhogy jó olvasást kívánok hozzá, bár lehet, hogy az kicsit szép irodalmi olvasást jelent, de szerintem ebben is mindenki megtalál bőven magának elég olvasnivalót. Remélem a műsorban meg elegendő érdekességet találtak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm a megosztásokat, Kerek Istvánnak pedig, hogy itt volt, és mindezt elmondta nekünk, és sok sikert a könyvhöz.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Új közel-keleti úti célokra indít járatokat a Wizzair. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Fél méternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtő vízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. Négy közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól, másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta Menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kerhely Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány, Esztergom. A Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy elsősorban az esztergomi gyepmesteri telepre került kutyáknak nyújtson idéglenes menedéket, amíg felelős gazdát találnak számukra. Azóta a mentési tevékenységük kibővült, közvetlenül az utcáról, rossz körülmények közül, illetve más gyepmesteri telepekről is fogadnak be állatokat. Az alapítvány az örökbefogadás mellett a felelős állattartás és az ivartalanítás fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet. Kutyaiskolával is rendelkezik az alapítvány, az iskolát a tagok adományából tartják fent, illetve a tagsági díjjal a Menhely működését is támogatja az, aki náluk tanul kutyájával.
0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz. Következik a Coop Rally percek.
4: A Coop Rally perceket folytatjuk így szerdán, szeptember 9-én, hiszen ahogy azt már délelőtt során elmondtam a hallgatóinknak, a Coop Rally elindult, és különböző helyszínekről kapcsoljuk a megszólaló szakembereinket. Ezúttal Szeged a helyszín, ahol köszönthetem a vonal túloldalán Sautner Pétert, a Szolemizó ZRT igazgatóságának tagját, a Bonafarm csoport vezérigazgató helyettesét. Üdvözlöm!
5: Üdvözlöm, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
4: Hát aki nem tudná, bár én ezt kizártnak tartom, ugye a Solemizo ZRT a tejipar egyik meghatározó szereplője, és ahogy készültem a beszélgetésre, rögtön az a gondolat támadt föl bennem, hogy mit tapasztalnak egyébként a tejtermékek fogyasztása tekintetében az elmúlt évek során, mennyire változott az, hogy miből mennyit fogyasztunk, egyáltalán lehet azt mondani, hogy vannak trendek a tejtermékek tekintetében is?
5: Igen, hát Magyarországon tejtermékfogyasztás szempontjából nagyon leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy Európa középmezőnyében vagyunk, hogyha az egyfőre első fogyasztást nézzük, és nyilván az elmúlt mondjuk 2 évtized alatt azért ennek az összetétele jelentősen változott. Nagy általánosságban talán azt lehetne elmondani, hogy a fogyasztás mondjuk 2 évtized alatt azért ennek az összetétele jelentősen

0: lehetőség a fogyasztók részéről, ugyanakkor egyre több olyan fogyasztói igény merül föl laktózmentes termékekre, fehérjével dúsított termékekre, amit nyilván a feldolgozók igyekeznek kiszolgálni. Így tesz a Mizó is, aki 100% magyar alapanyagból készít ilyen termékeket.
1: Ha a nagyszüleim még korszakára gondolok, akkor a tejtermék náluk a tej, túró tejföl volt nagy vonalakban, viszont napjainkban láthatjuk, hogy a portfólió nagyon is bővült, ugye az előbb imént ön is említett nagyon sok olyan tejterméket, ami korábban nem volt. Mit tapasztalnak a termékfejlesztések tekintetében, mennyire nehéz az emberek újdonság iránti igényét lefedni?
0: Hát a tejipar és általában a tejtermékek piacként arról idézőjelben híres világszerte, és az egyik leginnovatívabb iparág. Tehát nagyon nagy a megjelenő innovációk száma. A fogyasztók a megszokott, jó minőségű, naponta fogyasztott terméken nagyon is említette a tejek, különböző ízesítételok, túrók, tejfölök, tejszínek, stb. Ezeken túl nagyon nyitottak az új ízekre, az új kiszerelésekre. A tejtermékek piacán is egyre jobban hódít a nem feltétlenül otthoni fogyasztás, a magunkkal vihető jeges kávé, a magunkkal vihető visszazárható kakaós tej, snackek, egyebek. Tehát, hogy ezek az általános fogyasztói trendek, ezek a tejtermékekre is vonatkoznak. Illetve nagyon fontos tudni, amit talán kevesebben tudnak, hogy a világszerte a fehérje iránti igény növekedésével rengeteg olyan élelmiszer, egészséges élelmiszer, táplálékkiegészítő is tejfehérjé porokat tartalmaz, amiket egyébként kiváló minőségben a Mizó is gyárt és forgalmaz.
1: A nyitottságot annyira jellemzi az ön cégét is, hogy a protein termékek szintén nem megszokott portfólió tagok voltak mondjuk 10 évvel ezelőtt, viszont napjainkban abszolút trendinek is mondható, és keresik is, jól gondolom?
0: Abszolút, ez egy növekvő trend, ahol az előrejelzések világszerte még a következő évekre is egy folyamatos növekedést jeleznek, így van.
1: A helyszín, ugye, ahonnan most elértem, Szeged, mit lehet tudni? A szegediek mit is köszönhetnek a cégcsoport jelenlétének, és úgy önmagában a cégcsoport hány hazai munkavállalónak ad lehetőséget, hogy jövedelmet szerezzen?
0: A Bonafarm, a teljes Bonafarm csoport 7000 főt meghaladó dolgozói állománnyal rendelkezik, ugye ilyen formában árbevétel és méret szempontjából, hogy a legnagyobb magyar élelmiszergazdasági szereplő. A Szóle Mizó Zrt., akinek a szegedi üzemében vagyunk most, ugye ennek a csoportnak egy fontos tagja. A tavalyi árbevétel megközelítette a 120 milliárd forintot, és évente 400 millió litert meghaladó feldolgozási kapacitással bírunk. Ennek egy jó része egyébként megvalósítja a termőföldtől az asztalig alapelvet is, hiszen a feldolgozott alapanyagunknak 20%-ot meghaladó része szintén Bonafarm telepekről jön, tehát a saját alapanyagtejünket is feldolgozzuk. A Szóle Mizónak 4 üzeme van, ebből a szegedi, a központi üzem a legnagyobb, itt fogadjuk most nagy örömmel a Kóprallinak a résztvevőit, és nyilván ilyen formában, mint a város egyik legnagyobb élelmiszeripari üzeme, egy meghatározó munkáltató is vagyunk a városban.
1: És hát ejtsünk pár szót a Kóprallivról. A férfiakhoz mindig is közelebb állnak az autósporttal, az autókkal kapcsolatos dolgok. Ön miként szemléli azt, amikor a Kóprallivról megérkezik, akár autó szempontból, és egyébként mit jelent önöknek a Kóprallivról küldetése, mennyire tartják fontosnak, hogy felhívjuk a figyelmet a hazai előállításra, a hazai termékekre?
0: Hát igen, hát én még talán is ilyen elnéztem itt az érkező versenyzőket és rallizókat, és most így kinézek itt a pihenő versenyzőkre. Azt mondhatnám, hogy már az sem állja meg a helyét, hogy az főleg egy férfi érdeklődés, hiszen rengeteg, hál' Istennek, rengeteg hölgy versenyző is van, és hölgy képviselő is van az autókban. Magával a kezdeményezéssel mi teljes mértékben tudunk azonosulni, és egyetértünk. A Bonafarm csoport leányvállalatai szintén 20 éve, tehát a legelső rally óta aktív résztvevői ennek a rendezvénynek. És amit kiemelnek, tartok, hogy az a tény, hogy ez 20 éve egy sikeres, nagy részvevőszámú rendezvény, aki oda tudja maga mögé állítani az élelmiszergazdaság összes szereplőjét, legyenek azok termelők, gyártók, kiskereskedők, ez önmagában jelzi azt, hogy ez egy nagyon erős üzenet, egy előremutató üzenet, aminek szerintem minden magyar élelmiszer feldolgozó teljes szívvel csak támogatni tudja, hiszen közös érdek nem csak a feldolgozóknak, nem csak a termelőknek, hanem az értéklánc teljes minden résztvevőinek, hogy minél több hazai magyar élelmiszer kerül a boltok polcaira. És ennek a promótálása, ennek a hirdetése, ha úgy tetszik, megünne.

0: szereplése is talán egyben, ez egy nagyon jó cél.
1: Hát és remélem, hogy a hallgatóink is örülnek neki, hogy akár így, hogy nem lehetnek ott, de az éteren keresztül viszont hallhatnak ezekről a cégekről. Nagyon szépen köszönöm Sautner Péternek, a Szólemizó ZRT igazgatóságának tagjának, a Bonafarm csoport vezérigazgató helyettesének, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát kívánok hihetetlenül jó rendezvény sikereket, és hát a Kópra Ali résztvevőinek pedig balesetmentes közlekedést. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, és köszönjük a kérdéseket. Viszontlátásra.
1: Ez volt tehát a Kópra Ali percek harmadik állomása, helyszíne, ahonnan bejelentkezőt kapcsoltunk a hallgatóinknak. Remélem, hogy örömmel veszik azokat az információkat, hogy a hazai élelmiszer iparunk milyen szereplői hogyan teljesítenek, és mit érdemes akár keresni, és hát ne felejtsük el, hogy a tejfogyasztás szintén nagyon fontos tud lenni. Természetesen mindenki azt a terméket válaszza a polcokról mindig, ami számára kedves és elfogadható. Ehhez nyújtottunk némi tippet, némi ötletet, és hát megismerkedhettünk a tejipar trendjeivel is, hiszen beszélhetünk ezekről is. Ahogy a Kópra Ali során, pedig a hazai szereplőkről, én örültem, hogy az elmúlt percekben egy újabb szereplőt tudtunk kapcsolni, és hát még lesz egy negyedik helyszínünk, úgyhogy a mai nap során is érdemes még figyelni bennünket, aztán holnap pedig újabb állomásokhoz érkezünk.
2: Kópra Ali perceinket hallották. Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Én Katkics Attila vagyok, mai témánk pedig visszavenni vagy visszaintegrálni édesanyák a munkavilágában. Abszolút aktuális kérdés, sokan egyébként úgy gondolják, hogy ez egy egyszerű HR folyamat. Visszaérkezik a munkavállaló, becsütsen a régi helyére és elindul újra az a munkavégzés. Tényleg így van ez? Egyébként egy cégnek biztos, hogy nagyon sokat számít az, hogy hogyan integrálja vissza emberileg és üzleti kérdés szempontjából is. Erről beszélgettünk dr. Szijjártó Lindával, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is köszönöm.
1: Valóban ennyire egyszerű kérdés ez? Segíts nekem.
2: Én azt gondolom szakmailag, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen egy komplex, bonyolult helyzettel állunk szemben. Maga a munkaerőpiaci visszatérés, a gyerekekkel otthon töltött idő után valójában pszichológiai értelemben egy komplex átmenet élethelyzetben és identitásban is, illetve a munkával kapcsolatos szerep vonatkozásában is. Épp emiatt azt gondolom, hogy fontos mélységében látni, hogy milyen kihívások vannak ebben az élethelyzetben, és mi az, amivel támogatni tudjuk a hatékony reintegrációt.
1: Mik ezek az élethelyzetbéli változások, amiket említettem?
2: Azt kell látni, hogy a munkaerőpiaci visszatérés jellemzően akkor történik, amikor a gyermek vagy a gyermekek intézménybe kerülnek. Ez ugye már önmagában definiálja azt, hogy jön a család életében egy új életszakasz, egy új életciklus, amikor a gyerekek intézménybe kerülnek, nyilván az ő életük, a szerepeik is megváltoznak, új felelősségeik lesznek, ez a szülők életét is átalakítja. Tehát van egy jellemző változás a család életében, és emellett egyébként, ami magát az édesanyját érinti, és azért használom az anya kifejezést, mert Magyarországon azt látjuk, hogy jellemzően a nők azok, akik huzamos távolléten vannak a munkahelyükről és a gyermekgondozási távolléten vannak. Tehát az édesanyák életében is van több markáns változás, a családot érintő változáson túl. Az egyik fontos változás az a szereppel kapcsolatos. Amíg az otthon töltött idő alatt jellemzően kizárólagos volt az anya szerep és a gondozói szerep, addig most megérkezik, vagy újra visszatér az anya életében a dolgozó nő szerepel. Ez egy átmenet abban, hogy hogyan tudok a dolgozó női szerepemben jelen lenni, össze kell hangolnom majd a munkát és a családot, újra össze kell hangolnom, akkor is, ha korábban már voltam gyerekgondozási távolléten, ha korábban dolgoztam, ha most első vagy második gyermekkel voltam otthon, a munka és a család összehangolása szintén egy fontos kihívás. A szerepen, a munka-család összhangon túl fontos kihívás az is, hogy hogy tudok én jelen lenni a munkaerőpiacon az adott élethelyzetben. Ez egy munka-élethelyzet összhang. És közben ott van ugye az önbizalom, a szakmai magabiztosság kérdése is, illetve amit még kiemelnék, az a szakmai identitás, hogy ki vagyok én most ebben a dolgozó nő szerepemben. Milyen ambícióim, céljaim, motivációim vannak, mik az erősségeim.
1: Oké. Okay. Nézzük meg egy picit a vállalati oldalt. Tehát amikor arról beszélünk, hogy nem visszaveszünk valakit, hanem visszaintegrálunk, ez pontosan mit jelent, illetve mikor kezdődik ez a visszaintegrálás? Azon a napon, amikor megérkezik az édesanyja, vagy már esetleg korábban?
2: Elképesztően szeretem ezt a megközelítést, a visszavenni és visszaintegrálni közti különbséget, épp amiatt, mert a visszavenni az alapvetően egy adminisztratív perspektívából közelíti meg a helyzetet. Míg a visszaintegrálás az már inkább fókuszál arra, hogy hogyan tud egyébként a visszatérő kolléga jól jelen lenni abban az élethelyzetben és abban a szerepben, amiben érkezik, hogyan illeszkedik ő a munkakörhöz, hogyan tud illeszkedni a csapathoz, az információs háló, amivel rendelkezik, hogyan építhető vissza a munkahelyen, hogyan tud kapcsolódni, milyen kompetenciái vannak, és mik azok, amelyeket egyébként fejleszteni kell a visszatérés során.
1: Azt a mindenit, ez rettenetesen széles spektrum. A HR-nek ebben hol van a szerepe? Mert feltételezem, hogy van szerepe, de nem egyedüli résztvevő ebben a folyamatban. Ez egy vezetői feladat is nyilván, de hol van a HR szerepe?
2: A reintegrációban én azt gondolom, ez egy nagyon fontos megközelítés, hogy ez egy kölcsönös felelősség több résztvevő között. Nyilván van ebben, most egy picit távolabbról indítok, de mindjárt válaszolok a kérdésedre is, nyilván van ebben felelőssége a visszatérő kollégának is. Egy tudatosság, a szakmai identitás, a szerep, a saját kompetenciák kapcsán. De nagy szerepe van ebben a munkáltatónak, és ott igen, ahogy fogalmaztál is, magának a HR-nek is, és a vezetőnek is. A HR-nek olyan szempontból van, nagyon sok szempontból van fontos szerepe, de olyan szempontból kiemelt szerepe van, hogy maga a folyamat hogyan működik a visszatérés kapcsán, hogy rálátnak-e az adatokra a visszatérő kollégák vonatkozásában, milyen folyamatok vannak annak kapcsán, hogy hogyan tartják az otthon lévő kollégákkal, tartós térben léten lévő kollégákkal a kapcsolatot. Van-e reboarding program? Van-e mentor vagy buddy rendszer azoknak a kollégáknak, akik hosszú idő után térnek vissza a munkahelyükre gyerekgondozási távollét után? De abban, hogy egyébként a kultúra mennyire családbarát, hogy nekem a hétköznapokban mennyire komfortos ezt elmondani, hogy hirtelen beteg lett a gyermekem, és hátra kell hagynom a projektet, és el kell értem mennem az óvodába vagy az iskolába, hogy én mennyire tudok rugalmasságot kérni abban, hogy el kell mennem egy szülői értekezletre, vagy szólnak reggel az iskolából, hogy délre kell mennem a gyermekemért, ebben a vezetőnek elképesztően nagy szerepe van.
1: Ha már ugye vezető, és ugye az ő elvárásai, vállalati, céges elvárások mellett, hogyan lehet úgy integrálni, vagy visszaintegrálni az édesanyát, hogy ne rakja folyamatos nyomás alá? Ez nyilván egy balansz feladat, de ezt hogy lehet jól csinálni?
2: Nagyon gyakran abban gondolkodunk, hogy mint hogyha két lehetőség lenne. Az egyik, hogy ne terheljem túl, amikor majd visszajön valaki, és akkor figyelünk arra, hogy nehogy túl sok feladatot kapjon, nehogy hirtelen kapjon nagy projektet, nehogy külföldi utazásra küldjem az első hetekben, hiszen még csak most ért vissza. A másik, amiben gyakran gondolkodunk, és gondolkodnak a vezetők, hogy megpróbálom hirtelen visszailleszteni, hiszen szeretném azt, hogyha minél hamarabb felvenni a fonalat, erőforrás hiányban vagyunk, sok magas prioritású feladat, ma jó lenne, hogyha azért néhány héten belül már ugyanúgy tudna dolgozni, mint azok, akik hosszú évek óta folytatólagosan jelen vannak. És hogy ebben a szemléletben, amiben most beszélgetünk, és a reintegrációban, az a nagyon fontos, hogy ez igény alapú legyen, és mindkét fél kölcsönös igényeire épüljön az, hogy milyen tempóban és hogy történik a reintegráció. Ez azt jelenti, hogy ez nem a vezető egyedüli döntése valójában, hogy hogyan történik a terhelés fokozatossága. Lehet, hogy a vezető a legjobb indulattal, hatalmas empátiával fordul a kolléga felé, és azt mondja, hogy nem is mondja ki, aztán a kolléga észreveszi, hogy nagyon szeretném fokozatosan terhelni, hiszen nincs igénye egyébként arra, hogy gyorsan történjen a reintegráció, miközben, ha megkérdezi, lehet, hogy a szülőnek nagy szüksége lenne arra, hogy most nagy erőbedobással tudjon dolgozni, és ez meg is van a családi támogatottsága például. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy az, hogy beszélgetés legyen az igényekről, a közös igényekről, tehát nem csak az édesanyja és nem csak a vezető igényeiről, hanem arról, hogy kinek milyen igényei vannak, mi az, amit az adott munkakör, a szervezet helyzete, a csapat jelenlegi életciklusa megkíván, és mi az, amit most egyébként a saját élethelyzetében a visszatérő szülő adni tud. Erről a közös, transzparens, őszinte beszélgetés nagyon fontos, és vissza is mennék oda, hogy ez nem, jó, hogyha nem a visszatérés első napjaiban történik meg, hanem már akár korábban. Korábban feltetted azt a kérdést, hogy mikor kezdődik a reintegráció, és itt akár érdemes egészen addig visszamenni, hogy egy jó reintegráció már a várandóság időszakában elkezdődik. Amikor én megkapom az első élményeimet arról, hogy milyen élmény jelen lenni úgy a szervezetben, hogy hamarosan ki fogok csekkolni, milyen tapasztalataim vannak, milyen beszélgetésem van a vezetőmmel, tudunk-e, és itt is szembe jön velünk a téma, tudunk-e transzparensen kommunikálni egymással arról, hogy melyik félnek milyen igényei vannak a terhelés kapcsán például. Milyen élményeim vannak az otthon töltött idő alatt, a távollét alatt, milyen kapcsolódásom van a szervezettel, reagál-e ez az én igényeimre, van-e élményem arról, hogy visszavárnak, érzem-e azt, hogy fontos vagyok a szervezetnek, és aztán jön a visszatérés időszaka, amikor ugye elkezdődik az aktív kapcsolódás.
1: Talán ezért is üzleti kérdés egyébként, és nem csak emberi, hiszen ha megvan ez a transzparens kommunikáció, megvan az adó és a vevő közti megfelelő kommunikáció, akkor ügyesen tisztázni lehet, hogy a vezető egyébként talán úgy gondolta, míg el nem kezdte kommunikálni, hogy majd 3 év múlva találkozunk, és az édesanyja pedig, vagy hát a leendő édesanyja jelzi, hogy egyébként ő 1 év múlva szívesen visszatérne, és fokozatos terhelésben újra felvenni a munkát. Tehát ezért is fontos nyilván a kommunikáció. De ha már ugye beszéltünk a vezetőről, illetve a kollégáról, mi a helyzet a szervezettel? Tehát ha kommunikáció, feltételezem, hogy őket is érdemes bevonni, mert szintén feltételezem, hogy egyébként a szervezetekben lehetnek előítéletek a visszatérő kismamákkal kapcsolatban, hogy nyilván nem lesz annyira terhelhető, nyilván előbb el fog szaladni, nyilván lesznek váratlan helyzetek. Ezek mennyire valósak, illetve hogyan lehet ezt ügyesen kezelni szervezeti szempontból?
2: Ez egy nagyon kiemelten fontos téma a munkaerőpiaci visszatérés kapcsán, hogy vannak nem tudatos ítéleteink a visszatérő szülőkkel kapcsolatban, alapvetően a szülőkkel kapcsolatban is. A pszichológiai szakirodalom a maternal bias kifejezést használja erre, ezt anyasági falhatásnak hívjuk, ami azt jelenti, hogy alapvetően az a benyomásunk, nagyon sokszor nem tudatosan, hogy egy visszatérő szülő, egy édesanya, amiatt, hogy van szülőszerepe is, kevésbé elkötelezett, és kevésbé tudja jól végezni a munkáját, mint azok, akik nem rendelkeznek a szülői szereppel, vagy nem töltöttek otthon huzamos időt. Ezek az ítéletek azért nagyon nehezek, mert nagyon, ahogy fogalmaztam is, nagyon gyakran nem tudatosak, és ugyanakkor nagyon sok döntésre hatnak. Kezdve attól, hogy valaki milyen ajánlatot kap, milyen munkakörbe kerülhet, hogy ott mennyire kap felelősségteljes feladatokat, mennyire kap láthatóságot fontos projektekben. És épp emiatt nagyon fontos ezekkel az előítéletekkel foglalkoznunk. Tehát egy szervezetben például tudatosítani azt, hogy vannak tudattalan előítéletek, amelyek befolyásolják például vezetőként, árszakemberként, interjúhelyzetekben a döntéseinket, később egy team meetingen, amikor döntést hozunk arról, hogy ki melyik projektre kerüljön, mekkora láthatóságot kapjon, ki prezentáljon a felső vezetés előtt, akkor ezekre mind-mind hathatnak az ítéletek. Ezt képzésekkel, beszélgetésekkel, nagyon sok akció van, amivel erre hatni tudunk. A fontos az, hogy tudjuk szervezeti oldalról, hogy ezzel dolgunk van.
1: Egyébként, ha visszatér az édesanyja, akkor feltételezem, hogy rendelkezik újabb képességekkel, amit ugye a gyermek mellett alakított ki. Ez értékes lehet egy munkáltatónak?
2: Ez egy nagyon különleges téma, én azt gondolom a szülőség és a szülők munkaerőpiaci jelenléte kapcsán, hiszen azt látjuk, hogy az otthon töltött idő alatt a napi rutin részeként fejlődhetnek olyan készségek, amelyek kifejezetten értékesek lehetnek a munkaerőpiacon. Itt beszélhetünk olyan készségekről, mint az empatikus kommunikáció, a diplomatikus kommunikáció, a csapatjátékosság, a prioritásoknak a kezelése, a szervezés, alapvetően az időmenedzsment kapcsán is bontakozhatnak, vagy akár erősödhetnek már meglévő készségek. Ami nagyon fontos, hogy ez nem mindenkinél mindegyik készség fejlődik ugyanolyan mértékben, és azt, hogy azt tisztázzuk, hogy ez egy lehetőség, ami benne van az otthon töltött idő során szerzett készségek körében. Viszont abban az esetben, hogyha ezek közül a készségek közül egy vagy bármely is erősödik, akkor azt látjuk, hogy kifejezetten nagy értéke lehet a munkaerőpiacon is. Ami fontos ennek kapcsán, szintén a tudatosság a szülők és a szervezet vonatkozásában is, hogy hogyan tudjuk ezt aztán később használni, akár interjúhelyzetben, akár annak a kiválasztásában, hogy milyen munkakörre leszünk alkalmasak, illetve abban, hogy az adott munkakörben azt a készséget, legyen szó empátiáról vagy diplomatikus kommunikációról, hogyan tudom jól hasznosítani.
1: Rengeteg olyan soft skill-t említettél, ami abszolút versenyelőny a mai munkaerőpiacon, de mi a valóság? Tehát mennyire készülnek fel erre a munkáltatók, mennyire veszik észre, vagy mennyire ébred bennük az igény, hogy észrevegyék egyáltalán, hogy az édesanyákban vannak új képességek. Ez az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy mennyire standard Magyarországon, hogy egyébként ugyanabban a munkakörbe pakolják őket vissza, mint amiből egyébként elmentek elmentek szülési szabadságra. Tehát mennyire működik ez a belső tisztázás?
2: A készségek kapcsán azt tudom mondani, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben látjuk, hogy rengeteg változás van. A sok-sok változás nagyon gyors tempót, nagyon gyors folyamatokat hoz magával, és ebben a gyorsaságban a szervezetek általában kevésbé tudják fókuszban tartani azt, hogy a visszatérés az ne csak visszavétel legyen, ahogy te is fogalmaztál korábban, hanem a reintegrációval is tudjanak foglalkozni. Ez viszont azt is jelenti, hogy a tartós távolléten lévő kismamák kapcsán általában a fókusz még mindig nagyon gyakran ott van, hogy azzal foglalkozunk, és ez egy szuper fontos dolog, ha foglalkozunk vele, félre ne érts, hogy vissza tudjon térni a szervezetbe, legyen helye, fontos a szakmai tapasztalata, a tudása, a szervezetben szerzett tudása, jelen tudjon lenni később is a szervezetben, és meg is tudjuk tartani. Ennél viszont ugye a reintegráció egy nagyobb perspektívát mutat, és mélységében támogatja a visszatérést, ott már foglalkozni tudunk azzal is, hogy megnézzük, hogy egyébként milyen készségeket szerzett, miben erősödött, és ezt hogyan tudjuk hasznosítani. Azt látom Magyarországon, azokkal a vállalatokkal kapcsolatban, akikkel együtt dolgozom, hogy van már egyébként nyitottság ebben a vonatkozásban, de ez nyilván tudatosság kérdése is. És aztán, hogyha meg is van a tudatosság, akkor nagyon fontos kérdés, hogy most megnézzük mélységében, hogy egyébként, hogyha tudom, hogy milyen, vagy tudom, és van rálátásom arra, és fókusz is számomra munkáltatóként, hogy foglalkozunk ezekkel a készségekkel, hogyan tudok vele foglalkozni. Létrehozok egy belsős képzést, külső szakértőt hívok, a vezetőket támogatom abban, hogy mondjuk az első beszélgetésre behozzák ezt a témát. Tehát megtalálni ehhez az eszközt az erőforrás igényes.
1: Szeretünk itt az Álláspontban egy kicsit inspirálni, és nyilván van egy kérdés, amit nem lehet megkerülni, már csak azért is, mert jelölti oldalról mindig ugye felvetődik a hibrid munkavégzésnek, vagy a home office-nek a lehetősége. Feltételezem, hogy egy édesanyának azért ez egy fontos dolog, a rugalmasság, akár egy hibrid vagy home office-ban történő munkavégzés. Ehhez hogy állnak a magyar munkáltatók? Hajlandóak-e esetleg olyan szervezetek, ahol erre nincs lehetőség jelenleg, akár ezen változtatni, pontosan amiatt, mert mondjuk akár visszatérő édesanyát várnak a szervezetben.
2: Én onnan indulnék, hogy azt látjuk nemzetközi, hazai felmérések alapján is, hogy a rugalmasság a dolgozó szülők számára az egyik legfontosabb érték, amit egy szervezeti kultúra tud adni. Ezért az abszolút versenyelőny, és tényleg fontos a szülők számára. Nem csak abban való rugalmasság, hogy helyileg hol végzem a munkámat. Tehát ugye beszélhetünk olyan rugalmasságról, hogy többet tudok mondjuk home office-ban lenni, vagy távolról végezni a munkámat, így könnyebben eljutok a gyerekekért, de az abban való rugalmasság is nagyon fontos, hogy a törzsidőn kívül egyébként van-e lehetőségem arra, hogy később érjek be a munkahelyemre, vagy akár hamarabb induljak el onnan. Éppen miatt a rugalmasság az nagyon fontos, és azt látjuk, hogy a munkáltatóknál, akiknek alapvetően is van lehetőségük arra, hogy rugalmas munkavégzést biztosítsanak, ott a szülők számára nagy támogatást tudnak adni ebben, ahogy minden kolléga számára is. A hibrid munkavégzés kapcsán ugye az egy fontos dolog, hogy amennyiben nincsen törvényi kötelezettség arra, hogy részmunkaidőben foglalkoztassanak szülőt, akkor viszont alapvetően attól függ, hogy milyen lehetőségek vannak az adott munkakörben, vagy az adott részlegen, ahova visszatér a szülő. Nagyon gyakran egyébként a munkáltatók azok a 8 órás munkavégzést preferálják, hogyha a munkakör nem teszi lehetővé azt, hogy alapvetően is 4 órában vagy 6 órában kerestek valakit. Ez ugye a munkamennyiségétől függhet. Én azért óvatos vagyok ezzel a 4-6 órás munkavégzés fogalmával, mert azt látjuk, hogy a részmunkaidő nagyon sokszor támogatást nyújt a szülőnek, de akkor, ha valóban részmunkaidő. És ez alatt azt értem, hogy nagyon sokszor nekem volt egy kutatásom 2024-ben, ahol a munkaerőpiaci visszatérés kapcsán kérdeztem meg Magyarországon, 1400 szülőt töltötte ki, jellemzően nők a kérdőívemet, és nagyon sokan, ugye a szöveges kommentekből ez egy visszatérő téma volt, panaszolták azt, hogy hiába térnek vissza valóban 4-6 órában, és biztosítja ezt a munkáltató, hogyha egyébként jóval több a munkavégzés. Bérben kevesebbet kapnak, viszont vissza kell még ülniük este vagy kora reggel a géphez, ami fokozott stresszt jelent. És ez egy nagyon nagy kihívás, hogy valódi legyen a részmunkaidő, illetve amit témát még behoznék a hibrid munkavégzéssel és a részmunkaidővel kapcsolatban is, hogy azt látjuk a szülők és elsősorban az anyák kapcsán, hogy van egy karrierben való hátrányuk, egy karrierben való előremenetelre vonatkozó hátrányuk, ami részben abból fakad, hogy részmunkaidőben dolgoznak. És ez a rész, nem a részmunkaidővel vannak gond, hanem alapvetően azzal, hogy aki részmunkaidőben dolgozik, az nagyon gyakran kevésbé látható a szervezetben. És most messziről indulok, de csak azt szeretném mondani, hogyha van részmunkaidős foglalkoztatás, akkor nekünk a munkáltatói oldalon nagyon fontos oldalon is, és a vezetők irányából is, hogy lássuk azt, hogy hogyan kaphat az adott kolléga láthatóságot, hogyan tud egyébként ő jól előre haladni a karrierjében, akkor is, ha 4 vagy 6 órában van foglalkoztatva.
1: Oké. Rengeteg támpontot adtunk szerintem a vállalati oldalnak, és ez így van egyébként helyén, főleg jelen gazdasági körülmények között, hogy itt egy valódi reintegráció történjen, és ne csak valakit visszakapjunk, és folytassuk onnan, ahol abba hagytuk, de lezárásképpen nézzük meg, hogy egy édesanya mit tehet annak érdekében, hogy ez a reintegráció, ez tényleg jól működjön. Kezdeményezze ő a kapcsolatfelvételt, ha igen, akkor mikor? Hogyan exponálja esetleg, hogy akár azok a képességek, amik szerinte kifejlődtek benne, ezeket hogy tegye transzparenssé, kivel kommunikáljon, a volt vezetővel, a HR-rel, segíts nekünk egy picit ebben.
2: Ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen beszéltünk arról, hogy ez közös felelősség, a maga a reintegráció, ami nyilván bennünket, szülőket is érint. Én azt gondolom, hogy a tudatosság ebben nagyon fontos. Becsekkolni néha önmagunkkal annak kapcsán, hogy hol vagyok pillanatnyilag a karrieremben, és milyen vágyaim vannak a visszatérésem kapcsán. Itt most az otthon töltött időre gondolok, hogy nem kell nyilván, tehát az otthon töltött időnek nem ez a célja, nem ez a szerep, amiben alapvetően jelen vagyunk, tehát nem kell folyamatosan ezen gondolkodni, de ha mondjuk fél évente vagy negyed évente le tudunk magunknak tenni egy fél olyan órát, amikor átgondoljuk, hogy most egyébként milyen szakmai ambícióink vannak, szeretnénk-e visszatérni már, hogy illeszkedik ez a család értékrendjéhez, anyagi helyzetéhez és a jelenlegi életciklusunkhoz, akkor ez kiemelten fontos. Azért indulok innen, mert hogyha bennünk megjelenik az a vágy, hogy szeretnénk visszatérni. Van már gondolatunk arra vonatkozóan, hogy mikor, megjelent egy új ambíciónk, ami egyébként látjuk, hogy akár a szervezetben is, vagy hallottuk, vannak új munkakörök, amik nekünk tetszenének, akkor érdemes egyébként ennek kapcsán, amikor ez aktuálissá válik, minél hamarabb felvenni a vezetővel a kapcsolatot, vagy akár a HR business partnerünkkel, és egy kötetlen beszélgetést szervezni, amiatt, hogy láthatóak legyenek mindkét oldalon az igények. És hasonló vonatkozik így a tudatosság kapcsán a visszatérésre is. Nagyon fontos az, hogy mi is tudjunk abban gondolkodni, hogy mi az, amit szeretnénk kérni, amikor majd az első beszélgetésre sor kerül a munkakör, a munkaórák száma kapcsán. Mi az, ami reális az adott élethelyzetben? És ez szintén egy ilyen belső önismereti munkához tartozik, hogy hol vannak a szakmai ambícióim, és mi az, ami az adott élethelyzetben, amikor adott esetben a gyermekemet éppen beszoktatom az intézménybe, valójában elvárható saját magamtól. Mi az, amit most gondolok, hogy terhelésben jó lenne, megfelelő lenne nekem? Milyen sebességgel szeretnék előre menni az következő hónapokban a karrieremben? Ha ez bekerül egy első beszélgetésbe, az nagyon hasznos lehet a munkáltatói oldalon is, és akkor közösen ki lehet választani, hogy mi az, ami a legjobban illeszkedik a visszatérő szülő igényeihez is, és a szervezet igényeihez is. És akkor tovább mennék, ugye még szintén nagyon fontos, hogy ez ne egy egyszeri beszélgetés legyen, hogyha van nyitottság a vezetőben, akkor be lehet vinni ezt 3 hónappal, és aztán 6 hónappal később is, hogy nézzünk rá közösen, hogy hol vagyok most, hogyan alakul az élethelyzetem, és most milyen igényeim vannak. Ez ugye nagyon szépen megágyaz annak, ahogy a szakmai identitásunk, az önmeghatározásunk amúgy is alakul a visszatérés folyamatában. És ugye kérdezted még a készségeket, szintén érdemes, ez is egy belső önismereti munkának a része, egy kicsit leülni és ránézni arra, hogy az otthon töltött idő alatt mi az, ami változott, amiben fejlődtem. Ez azért is lehet nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy nagyon sokan úgy térnek vissza a munkaerőpiacra, hogy a szakmai magabiztosságuk csökken ahhoz képest, mint amikor elhagyták a munkaerőpiacot. Nagyon sok aggodalmuk van annak kapcsán, hogy kompetensek lesznek-e, hogy a környezetük ezt milyennek ítéli majd. És Erre nagyon jól lehet azzal hatni, hogyha egy picit átgondoljuk mi is azt, hogy mi az, amiben fejlődtünk, amiben erősödtünk, és akár már egy első beszélgetésre is be lehet vinni azt, hogy milyen készségekre tettünk szert az elmúlt években.
1: Remek téma. Nagyon szépen köszönöm neked, Linda, hogy itt voltál velünk. Önöknek nagyon köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva újra találkozunk Állásponttal. Az édesanyáknak jó visszatérést itt szeptember elején. Köszönöm a figyelmet, és további jó rádiózást kívánok.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
2: Nem láttad a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
7: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Elfogták a budapesti villamoson szurkáló fiatalt. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Filméternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtő vízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. Négy közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
10: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
11: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsi Kutya Menhely Alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsi Kutya Menhely Alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, majd a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
12: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon a műsorvezető, Somodi Solymos Eszter a műsor szerkesztője, az első vendég pedig Gödöllő polgármestere és a MÖSZ, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gémesi György. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
12: 10 településenként évente 1 milliárd forint, hogy ez mit ér és mennyit ér, ezt majd mindjárt meg is beszéljük, de ez egyébként a korábbi vidékfejlesztési programok mellé társul, és azok felhasználásával is összefüggésben van. Legalábbis valami ilyet mondott, valahogy így mondta Magyar Péter, úgyhogy ezt is érdemes lesz tisztáznunk. Itt van a 10 település, amiről már tudunk, Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönt települések, és hát az ezek körében élő 10 település lehet az, amelyik itt szóba kerül, összesen tehát 100. Mit ér ez a pénz, és mit ér ez a lehetőség az önkormányzatoknak, Gémesi úr?
13: Minden olyan dolog, ami többletforrást hoz az önkormányzatoknak, az egy jó dolog, de azért egy picit átláthatatlan ez a gyors döntés, annál is inkább, mert a múlt héten ültünk le miniszterasszonnyal, államtitkár úrral, 8 országos érdekszövetség elnök, és abba egyeztünk meg, hogy a következő időszakban akkor tényleg komolyan egyeztetünk minden kérdésről, és meg tudjuk fogalmazni a véleményünket, meg

0: programokkal kellett pályázni, és ezeknek a kivitelezése jelenleg folyik. Tehát azt kértük egyébként a elmúlt alkalommal, hogy ezt vezesse ki a kormányzat, egyrészt ne vegyék el a többlet adóbevételt, másrészt pedig valami más formában legyen olyan jellegű lehetőség, hogy az iparüzési adó egy része a településeknek menjen a szolidaritási adóból, de ne ilyen mértékben, hanem kisebb mértékben, és az ott konkrétan a környéken legyen felhasználva. Ezen kellett volna elkezdeni dolgozni. Ma úgy tűnik, hogy egy egészen más programot indít el a kormányzat, ami esetében megint mondom még egyszer, nem volt egyeztetés. Lehet, hogy az a felkészültség, amivel mi rendelkezünk, tudott volna segíteni abban, hogy ez hogy lehet hatékonyabban megvalósítani, ami szándékként jelentkezik Szent István program keretein.
1: De ha jól értem, akkor itt most, bocsánat, itt most annyi változik, hogy van egyfajta megértő jó indulat az önkormányzatok problémáival szemben, de ugyanúgy nem egyeztet a kormány, mint hogy a korábbi kormány sem egyeztetett, csak ott még néha a jó indulatot is megkérdőjelezték.
0: Ez így van, ott a jó indulat inkább a szinteszünk alapelv alapján ment, mert azért volt jó indulat. Esetenként azért más formában is, hiszen volt viszonylag elég sok uniós pénz egy jó darabig, amit valamilyen szinten így kellett felhasználni. Tehát azt gondolom, hogy ott azért mégiscsak volt egy területfejlesztési stratégia, és ebben benne volt a kistérség is, illetve a járás fejlesztési stratégiája is. Most nem látom ezt a stratégiát. Ez a program kísérleti jelleggel van bevezetve, ezt el tudom fogadni, de erről is érdemes lett volna beszélni, annál is inkább, mert az érintettek egy részének fogalma nincs róla, hogy mi történik. Nyírbátor polgármesterével ma konzultáltam reggel, kérdeztem, hogy őket megkérdezték-e erről a kérdésről, azt mondta, hogy semmiféle konzultáció nem volt.
1: Hát akkor tehát örül, mert olvassa, azért, hogy a kiválasztott települések egyike az övé.
0: Hát igen, csak nyilván örömmel olvassa, de azért itt fölmerül az a kérdés, hogy most akkor ki dönt a település kérdéseiben, és hogy hol van az a beígért egyeztetési folyamat és konzultációs párbeszéd az önkormányzatokkal, ami be volt ígérve, és akkor most valamilyen formában a kormányzat újra a fejünk fölött dönt ezekről a kérdésekről. Ez még akkor is érvényes ez a véleményem, hogyha ez adott esetben egyes térségeknek többletforrás.
1: Hogyan lesz ez? Mondjuk az elmondottak alapján jótól kérdezem, de hát ha van valami fogalma már róla. Tehát induljunk ki abból, hogy mit tudom én, Gönc, ez egy önmagában is kis település, ehhez képest a környező 10 településsel együtt, vagy igen, hát 9-el merül a 10., együtt kellene kialakítani valami koncepciót arra, hogy mire költik azt a pénzt, amely rendelkezésre áll. Hogyan? És mely az a többi 9-10 település, ahogy majd kijön a matek, amelyiket ebbe be kell vonni?
0: Hát ez a egyik fő kérdés, hogy odaadnak-e 1 milliárd forintot mondjuk 10 kis településnek, akinek apparátusa sincs arra, hogy ezt az egészet lebonyolítsa. Itt térségben kell gondolkodni, ez a program elvileg valami térségi szempontot is figyelembe vesz, de hát a kicsi településeknek nincsen olyan apparátus, ami ilyen jellegű beruházásokat, közbeszerzéseket le tud bonyolítani. A kormányzat nem tudom, hogy tud oda allokálni olyan szakembereket, akiket meg kell fizetni. Tehát itt egy csomó olyan kérdés van, ami nincs kibontva. Nyírbátor talán meg tudja oldani, hiszen ő egy elég felkészült település, de hát hogyan kell ezeket a pénzeket és mire beruházni? Tehát én egy picit olyan jellegűnek érzem ezt a dolgot, mint hogyha a kormányzat azt szeretné igazolni, hogy ő foglalkozik az önkormányzatokkal, hogy tolja a pénzt az önkormányzatokba, és nincsen semmi baj a településekkel, hiszen a kormány a ígéretének megfelelően kiemelten kezeli őket. Ez nem jó. Azért ígérték be a párbeszédet, azért kértük a múlt héten is ezt az egyeztetést, és az ÖNET kereteimben, az önkormányzati együttműködési tanácsán keresztül kértük azt, hogy minden kérdésben konzultáljanak, hogy hát ha lehet hatékonyabban felhasználni forrásokat, hát ha lehet jobban olyan programokat kidolgozni, amihez ugye társították Szent István nevét, aki egyébként valóban a magyar közigazgatás megyei és járási szinten több mint 1000 évvel ezelőtt megalkotta, de ez távol áll az ő stratégiai, átgondolt, szervezeti, működési elképzeléseit.

0: Még ezer esztendő után is mondom ezt, hiszen itt mintha egy kapkodást is
1: nem lesz ennek az a vége, hogy remek térkövezések születnek különböző kis településeken, mert ugyan mit csináljunk most hirtelen 100 millió forinttal, miközben egyébként simán rengeteg helye lenne egy kis településen a pénznek, persze.
0: Fel van-e mérve az, hogy mire kell? Fel van-e mérve, hogy olyan fejlesztések adott esetben megvalósultak-e már korábban ezekben a térségekben? Tehát van-e valami stratégia ebben a kérdésben? Vannak leszakadt régiók, vannak olyan kis települések, olyan szociális problémákkal, amik megoldhatatlannak tűnnek. Tehát milyen alapon lett kiválasztva a 10 település? Tehát milyen anyag készült el, háttéranyag, tudományos anyag, vagy valamilyen szakmai anyag, ami alapján azt lehet mondani, hogy ez a 3, vagy 4, vagy 10 térség az, amelyik leginkább rászorult arra, hogy egy ilyen modellt el tudjanak indítani. Tehát még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy megint talán túlzottan politikai döntés született, mint hogy egy stratégiai, szakmai cél mentén lett volna kialakítva ez a program, és ez, hogyha így fog folytatódni, akkor csak kapkodni fogjuk a fejünket, és nem fogunk látni ezen a pályán, ami nem teljesen szerencsés, hiszen az önkormányzatoknak működni kell, fejlődni is kell, fejleszteni is kell, de a pénzt mindig ott kell felhasználni, ahol a leghatékonyabban tudják, akár települési vagy térségi szinten, és egy nagyon komoly előkészítő folyamat után lehet arra sort keríteni. Ezt meg nem nagyon látom ebben a programban.
1: Keresi a lehetőségét most annak, hogy valakivel erről tudjon tárgyalni, akár a települések, akár az önkormányzatok szövetsége nevében?
0: Én mindenképpen fogom keresni az államtitkár urat, a település és vidékfejlesztés településfejlesztő minisztériumból, hogy akkor ezzel kapcsolatban van-e valami terv, hogy erről beszélünk. Más nagyon nem tudok, hiszen oda van allokálva ez a feladat, de még egyszer nagyon hangsúlyozom, hogy minden jó szándék mellett azt tudom mondani, hogy ez szerintem teljesen átgondolatlan, a politikai célokat félretéve, teljesen szakmailag átgondolatlannak tűnik számomra, és ezért is vagyok egy kicsit ebben a tekintetben nem csak meglepve, hanem csalódott, mert abban maradtunk, hogy az a szakmai tőke és tudás, ami rendelkezésre áll az önkormányzati szektorban, az segíteni fogja ezeknek a döntéseknek az előkészítését, és nyilván megvalósítását.
1: Hogy mennyire kapkodva születnek a dolgok, ugye itt a hivatalos program elnevezésben Bács település szerepel, Bács Újvidék mellett van, tehát alig ha gondolom, hogy vajdasági település támogatna ilyen módon a kormány, és ott van mondjuk a kijelölt települések között Bács-Borsód, az pedig ott van Bács-Almás mellett, tehát talán azt gondolhatnám, hogy Bács-Almás az a bács, amit a hivatalos közleményben olvasunk, hát mert hogy valahogy ki kell találnunk, hogy kiről, miről van szó.
0: Hát igen, ez is egy olyan bizonyíték arra, hogy ez nem egy átgondolt fejlesztés volt, gyorsan valamit kellett dönteni. Én még egyszer nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy minden forint, ami a településeknek megy, bárhova, az nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon jó helyre megy, nagyon ki vagyunk vérezve, de le kéne ülni, beszélni azokról a stratégiai célokról, hogy hogyan megyünk tovább, és azt visszabontani a napi döntések szintjére. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy a következő 5-10-15 esztendőben mi a feladat, akkor az a, és mi a stratégia, akkor annak alapján lehet egy 5 milliárdról, 1 milliárdról, 10 milliárdról, 20 milliárdról, uniós forrásokról vidékfejlesztés kapcsán dönteni. Ez így nagyon-nagyon nem ezt a célt szolgálja.
1: Gyémesi György Gödöllő polgármester, a MÖSZ elnöke. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Néhány héttel ezelőtt még Váberer György úgy jelent meg, mint jótevője a Tisza kampánynak, hát talán emlékeznek nagyon sokan rá, csak akkor szintén felmerült, hogy a Váberer csoport hogyan játszott szerepet, és ő személyesen hogyan játszott szerepet az elmúlt 16 évben a gazdasági életben, meg az Orbán Viktor körüli tevésvevésben, és akkor most megpróbáltam távolságtartóan fogalmazni. Tehát persze akkor is ki kellett jelenteni, hogy Váberer György már nem a Váberer csoport dolgozója, tulajdonosa, vezetője, eladta. Most viszont pontosan ezzel a csoporttal kapcsolatban fogalmazott meg kritikát Kapitány István annyira, hogy az egészen feljelentésig jutott, gazdasági és energetikai miniszterként ismeretlen tettes ellentett feljelentést a 2022-es és a 2026-os kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódva. Igen, ebben a korszakban Váberer György már nem volt tulajdonos, és itt adja magát, hogy Tiborcz István nevét említsük meg, mert hozzá kötik onnantól kezdve a csoportot. Most viszont itt van velünk Barna Zsolt, a Váberer elnök vezérigazgatója, hogy egy kicsit rendet rakjunk ebben a dologban, ahol sok név, sok időszak és rengeteg pénz keveredik. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Szóval itt különböző időszakokat, különböző nevekkel és forrásokhoz való jutással próbáltak az elmúlt években értelmezni, úgyhogy az ön feladata most itt a beszélgetés elején, hogy tegyük azt rendben, hogy kié ma a Váberer csoport.
3: Igen, tehát a Váberer csoport egy nyilvánosan működő részvénytársaság, amelyet a BÉT jegyez. Ennek meghatározó tulajdonosa 55%-ban a PDPST csoport, amelynek végső tulajdonosa Tiborcz úr, de ezen kívül 15%-os meghatározó tulajdonosa a MOL csoport, és rengeteg pénzügyi befektető is kis részvényes, több mint 8000 összességében befektetője van ma a Váberer csoportnak. Egyébként kiegészíteném annyival a felkonferálást, hogy ebben az időszakban is 2022, illetve a mai nap között is rengeteg tulajdonos változás történt, de ez egy enyhetténél teljesen természetes dolog, hiszen bárki lehet a tulajdonosunk, és bárki lehet Váberer részvényt.
1: Ez jelen pillanatban is így van, hogyha valakinek kedve szotjon, akkor akár meg is teheti. Most viszont azt olvassuk, hogy született egy feljelentés, nem is akárkitől, a szaktárca miniszterétől, önökkel, az önök kötvénykibocsátásával kapcsolatban. Itt az MFB finanszírozások merülnek fel, mint a végső bűn, és hát majd meglátjuk, hogy mi van ebben a feljelentésben, illetve mi még nem. Ön már látta?
3: Nem. De én úgy tudom, hogy a Váberer csoport nem is érintett ebben a feljelentésben, hanem alapvetően a Magyar Fejlesztési Bank döntéseivel kapcsolatban született meg ez a feljelentő ítélet.
1: El tudja képzelni azt, hogy a döntéstől elvonják azt, aki a döntés kedvezményezett, és azt mondják, hogy hát ez nincs is semmi köze?
3: Mi alapvetően az üzleti világból jövünk, és rengeteg hitelszerződésünk van. Jelen pillanatban a Váberer csoportnak euró alapon, mint egy 400 millió eurónyi finanszírozási forrása van. Ennek egy része természetesen ez a bizonyos kötvény alap, és általában mi azon az oldalon ülünk, aki a feltételeket elfogadja, használja, nem pedig azon az oldalon, aki meghatározza. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez a Váberer túlmutató kérdéskör.
1: Itt érdemes tisztázni még valamit. Úgy jelent meg a sajtóban, hogy önök támogatáshoz jutottak. Az nem egészen ugyanaz, mint a visszatérintendő forrás, ami sok esetben a kötvénykibocsátásokat kíséri. Hogy volt ez igazából?
3: Igen. Először is szeretném azt közbevetni, hogy a Váberer csoport mostanában a legtöbb hírben politikai oldalon szerepel, de azt mindenképpen szeretném elmondani itt is, hogy a logisztikai árbevételünknek 85% az Európai Unióból származik, és ez egy exportáló cég, és minden magyarországi árbevételünk az alapvetően egy európai piacon méretik meg, minimális a állami kitettsége vállalatnak, 1% alatti árbevételű az a állami kitettsége, ami a teljes árbevételét jellemzi. Ha most beszélünk erről a konkrét ügyről, akkor alapvetően azt is el kell mondanom, hogy nem visszanemtérítendő támogatást vett fel a Váberer, ez egy kötvényprogram, aminek a tőkéjét, illetve a kamatait a Váberer visszafizeti. Az ominózus hír, amely kapcsán az első kötvénykibocsátásunknál nem is volt információnk arról, hogy bármiféle tőke vagy kamat kiegyenlítés történt volna, az a másodikra vonatkozik, ahol a hírek szerint, de hát ez nyilván ez a nagyon rövid Facebook bejegyzés, amit láttunk, az alapján egy kamatkiegyenlítés történt, és ez a kamatkiegyenlítés a költségvetés által biztosított forrás a Magyar Fejlesztési Bank részére, ami a tőkeforrás, illetve a Waberers által fizetendő kamatköltség közötti különbözetet jelenti. Itt a számok is jelentős mértékben keverednek, tehát mi, amikor ezt a kötvényt kibocsájtottuk, akkor alapvetően egy olyan kötvénykibocsájtást hajtottunk végre, ami nagyon közel áll ahhoz a kamatszinthez, amit ma a Waberers, a hazai bank, illetve a nemzetközi piacon kap. Ez a nagyságrendileg látható a beszámolóinkban, ez egy 4%-os kamatkörnyezet euró alapon, és a számításaink szerint, hogyha ehhez mérjük ezt a kedvezményesen kapott kamatszintet, akkor a 10 év alatt a Waberers csoport egy 750-800 millió forintos kamat előnyre tett szert ezáltal kapott kamat kiegyenlítés hatásaként. Aminek a mértékéről nem volt tudomásunk, hiszen nem ismerjük a Magyar Fejlesztési Bank tőke költségét, illetve forrás költségét sem. Mi azt tudjuk mérni, amennyivel ezt a kamat, vagy ezt megkaptuk, ahhoz képest, ahogy a nemzetközi piacon vettük volna.
1: Nyilván itt azt lesz érdemes vizsgálni, mondom én nem jogászként, de józan paraszti eszemet használva, vagy akkor, amikor a 22-es vagy 26-os kötvénykibocsátások megtörténtek, akkor a háttérben történtek-e az MFB-vel olyan egyeztetések, amik a normál piaci folyamatokat meghaladták. Tehát az MFB ugye a kötvényeket lejegyezte, tehát ezzel az önök kibocsátási feltételét elfogadta, de vajon ezek az egyeztetett feltételek, ezek eltértek-e a napi piacitól, a szokásostól, a mindenki által elfogadottól, vagy sem?
3: Igen, ez jó kérdés. Én azt tudom elmondani, ami mi részünkről történt, tehát sem a pénzügyi kollégáim, sem pedig én nem egyeztettünk hátterekbe, sötét szobákba, amit most szokás mondani arra vonatkozóan, hogy ezek a feltételek, ezek jobbak legyenek. Viszont nagyon örültünk neki, hiszen a Waberers csoport számára, és szerintem az egész hazai logisztikai piac számára az a következő évek egy meghatározó kérdés, hogy tud-e olyan fejlesztéseket végrehajtani, aminek az értéktermelő képességét javítja a logisztikának, vagy megmaradunk azon a szinten, ahogy jelen pillanatban a hazai logisztika, hazai magyar logisztikai iparág van, és ezáltal a versenyképességünket folyamatosan veszítjük el, ami látható is sajnos a nemzetközi összemérési adatokban.
1: Lehetett-e abban előnyük, versenyelőnyük a végső tulajdonos személyét ismerve, hogy mondjuk, hogyha nincs forrása a banknak arra, hogy lekösse az önök kibocsátott kötvényeit, akkor is tegye meg, és aztán majd az állam közbelépés megoldja a problémáit. El tudja elképzelni ezt a mozgást?
3: Elég önállóan dolgozik a cég menedzsmentje, és nekem személy szerint, és a kollégáimnak se volt erről a kötvénykibocsátás kapcsán semmilyen egyeztetés a Tibor Czura, csak konkrétan erre kérdez, tehát nem tudom, hogy egyébként ő eljárhatott-e, vagy járta el ebben a témában. Nincsen napi kapcsolatunk a meghatározó részvényesünkkel, de egyébként minden részvényesünkkel van valamilyen kapcsolatunk.
1: Egy utolsó, valójában a forráshoz kapcsolódó kérdésem az arról szólna, hogyha van más finanszírozással kapcsolatos bankhitelük, hát már pedig mindegyik az persze nyilván, azok hasonló kamatozásúak-e, hasonló források-e, mint ez a most szóban forgó MHB-s?
3: Elmondtam, hogy MFB-s mindegyik hitelnek vannak előnyei, hátrányai, amikor mérlegelünk egy-egy forrásbevonásról, akkor nyilván ezeket kell mérlegelni. A kamatkörnyezetet, amiben a Waberers euró alapon dolgozik, azt megemlítettem, ez a 4%. Ez azt is elmondtam őszintén, hogy ez kedvezőbb, de viszont vannak korlátai. Az egyik korlát, hogy ez azonnal rendelkezésre áll, amikor nem költöttük el, és még nem termelő beruházás, akkor is fizetünk utána kamatot, még a többi az lehívásos alapú. Másrészt komoly feltételeket kell biztosítanunk a program ideje alatt. Az egyik ilyen feltétel például, amit sokan gondolom örömmel hallanak, hogy 30%-os osztalékfizetési korlátja van a Waberersnek, tehát alapvetően stabil pénzügyi háttérrel kell rendelkezni a tőkeprogram alatt, illetve különböző koveránsokat kell biztosítani folyamatosan annak érdekében, hogy az állam garantált legyen abból a szempontból, hogy megtérül ez a beruházása.
1: A Waberers egy tőzsdei cég, hogy áll a tőzsdén a mai nyitással, egész pontosan mennyit árt önöknek egy ilyen ügy, mennyire tudják ezt felmérni ma?
3: Én azt tapasztalom most a választások óta, hogy többször voltak politikai oldalról negatív kritikák a vállalattal szemben. Néhány hetes csökkenés után ez korrigált, tehát általában visszatér egy stabil szintre. Mi továbbra is úgy látjuk, hogy a részvényünk alulértékelt, hosszú távon bízunk abba, hogy értékteremtő lesz a befektetőink számára.
1: És gondolom, hogyha elindul valamiféle hatósági eljárás, akkor ott a megkeresések ügyében állnak rendelkezésükre. Nem is nagyon lehet mást tenni, de nyilván ilyenkor egy cég vezetése ezt fontos, hogy hangsúlyozza. Nyilván önök is így járnak el.
3: Természetesen teljesen transzparens a Waberer, hát nem lenne tőzsdei vállalat. Nagyon sok szabályozó feltételnek kell megfelelnünk. Ez nem kérdés. És egyébként a Magyar Fejlesztési Bankai szívesen tárgyalunk a hitele, vagy a kötvénnyel kapcsolatban, várjuk, hogy le tudjunk ülni, és akkor meghallgassuk az ő éveiket is.
1: Keresték önöket? Vagy keresi most ön például a kapcsolatot a bank vezetésével?
3: Kerestük az elmúlt időszakban többször is a bankot. Természetesen a vezetőváltásból fakadóan egy átmeneti lassulás volt tapasztalható a állami szféra részéről. Remélhetőleg hamarosan összejön egy ilyen találkozó.
1: Barna Zsolt, a Waberer elnök vezérigazgatója volt a vonalban. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm én is az interjút.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az előző beszélgetésben nem tértünk ki külön arra, hogy a Waberers tevékenységének egy jelentős része a fuvarozással foglalkozik, bár elhangzott erre vonatkozóan egy fél mondat. A fuvarozással fogunk foglalkozni mi is, most csak másképp. Nagyon máshogyan. A Magyar Független Fuvarozók Egyesületének főtitkára vagy, van ugyanis a vonalban Sinka István. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszönjük szépen. December 22-én demonstráltak a fuvarozók, arról mi is beszámoltunk itt a Spirit FM gazdasági magazinjában, és beszéltünk akkor arról, hogy 12 pontban foglalták össze a követeléseiket, azt remélve, hogy az előző kormány még ezeknek egy jelentős részében tud segíteni, és előrelépés lesz. Megtörtént-e? Kezdem akkor inkább ezzel, és aztán meglátjuk, hogy hol tartunk most.
2: Igen, hát a december 22-i tüntetés után ugye mi megfogalmaztuk a legégetőbb problémákat, összefoglaltuk 12 pontban, ami a legsürgetőbb megoldásokat vártuk ugye a kormánytól. A legfontosabb célunk az volt, hogy ne történjen meg az 54%-os ODI-emelés, ezt el tudtuk érni a tárgyalások során, a tavasszal, és ezt egy nagyon nagy eredménynek tartjuk, hogy ez nem valósult meg, mert az lábon lőtte volna nem csak a fuvarozó ágazatot, hanem a gazdaságot is, egész magyar gazdaságot, illetve a magyar emberek nagyon megsínlették volna a kiskereskedelmi árakban. Per pillanat az új kormányzattal talált egy közös egyeztetés, ami a logisztikai szektor átfogó versenyképességéről egyeztet, és próbál megoldásokat találni a komplet logisztikai szektor problémáira. Mi a részünkről a fuvarozókat érintő problémákban várjuk a segítséget. Azt látjuk, azt tapasztaljuk a saját bőrünkön is, hogy mi is fuvarozók vagyunk, hogy egyre jobban emelkedik a költségoldal, és a saját tőkénk már kezd fogyóban lenni. Tehát ebben az időszakban, mikor a legnagyobb kampánymunkák vannak, és betakarítási munkák, amikor a mezőgazdasági termékeket kell beszállítani a konzervgyárakba, töltjük fel őket ugye alapanyaggal, megnövekedik az üzemanyag igény. Itt most éppen az üzemanyag finanszírozásával is vannak problémáink. A legnagyobb gondot abban látjuk, hogy 30-60 napon ott kell várnunk a fuvarszámláink kiegyenlítésére, és ugyan a KASZ szabályozza azt, hogy 30 nap múlva ki kellene fizetni a fuvarszámlákat, de ellenőrizni senki nem ellenőrzi, és így folyamatos tartozásokkal, körbetartozásokkal a fuvarozóknak már most likvidálási problémáik lépnek föl. Azt pedig nem várható el, hogy a kis vállalkozásoktól, hogy azért vegyenek föl temérdek hitelt, hogy meg tudják finanszírozni a mindennapok költségeit.
1: Hát nyilván nem, persze. Amikor a 12 pontot megfogalmazták, ott voltak még olyanok, amik kapcsolatban azt remélték, hogy együttműködő lesz a kormányzat, ugye korlátozó táblák, kerülőutak, a tranzitutak szabályozása, a hivatásos sofőrök és a bocsinálta szállítók közötti különbségek, az UDI manipuláció, most csak sorolok néhányat. Ezek a problémák, ezek jelenleg is itt vannak velünk?
2: Igen, jelenleg is napirenden vannak, illetve a megoldás keresése is napirenden van. Tehát a gazdasági minisztérium és a közlekedési minisztérium a jelenleg zajló egyeztetésekben meghallgatja a szakmai érdekképviseletek, illetve a szakmának a hangját. Tehát úgy látjuk, hogy a döntéshozatali mechanizmusban most próbálják bevonni a szakmai véleményeket, és meghallgatják elő a döntések meghozatal előtt, megpróbálják meghallgatni azt, hogy mire lenne valójában szükség a szakma oldaláról. Igen. Ugye voltak ezek a problémáink, a UDI csalások megszüntetése, ugye a számlafizetésről már beszéltem, itt a kell változtatásokat eszközölni abban, hogy érhetőbb legyen a gépkocsi vezető szakma, illetve hosszú távon egy olyan biztonságot jelentsen a sofőr szakma, ami egy életpályamodell létrehozásához fog tudni hozzájárulni, és ugye ezzel a sofőrhiányt is tudnánk orvosolni valamilyen szinten.
1: El tudja azt képzelni, hogy ezt hazai erőből magyar munkavállalókkal meg lehet még oldani?
2: Igen, igen, igen. Semmiféleképpen nem látom annak a jövőjét, hogy ide filipinókat vagy indiaiakat kellene behozni. Tehát itt vannak nagyon jó magyar szakemberek vannak, nagyon jó munkabírású magyar emberek vannak, akik a magyar vállalkozásokban szeretnének dolgozni. Tehát a magyar fuvarozó kis vállalkozásoknak elsődlegesen a munkaerőpiacon a magyar munkavállalók a magyar munkavállalóknak a foglalkoztatása az érdeke. Tehát nem érdekünk az, hogy külföldiek dolgozzanak itt, nem is látjuk a jövőben ezt megoldásként egyáltalán.
1: Csak ahhoz nyilván olyan munkafeltételek kellenek a hazai sofőrök számára, amelyeket szívesen vállalnak. Ezért dolgoznak önök, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének főtitkárát, Sinka Istvánt hallották. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: MotoGP hívó szó nagyon sokak számára, és talán még itt a gazdasági magazinban, a Spirit FM hallgatói körében is nagyon sokan felcsillanó szemmel hallják, hogyha ez a kifejezés elhangzik, mert ennek nagyon komoly közönsége van itt is és szerte a világban. Nem tűnik tehát a földtől elrugaszkodott gondolatnak, hogy miért ne lehetne ugyanúgy, ahogy a ringen van, a Hungaroringen, Forma 1 MotoGP futamot rendezni Magyarországon. Márpedig hát lehetne, volt is. A MotoGP ugyanis egy nagy üzlet, és hát hogy mennyire nagy üzlet, azt pont Bucski Péter, a G7 újságírója fette fel és találta meg, mert hogy ez nagy üzlet azoknak is, akik ebben sertepert élnek, és mondjuk azt mondják, hogy majd ők építenek pályát. Ez pedig Magyarországon az elmúlt évtizedben vagy évtizedekben sokan mondták. Bucski Péter a vonalban, szervusz Péter.
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Már önmagában mondani is jó üzlet, mert lehet hozzá pénzt szerezni, nem?
3: Hát igen, mégis ez egy nagyon mókás történet, ha nem azt veszük figyelembe, hogy az adófizetők hány 10 milliárd forintot buktak rajta. Ugye kezdődött ez a híres, hírhet sávói pályával, ahol az MFB adott kedvezményes hitelt, amit aztán visszavont, azt hiszem, olyan 15-6 milliárd forint volt akkoriban. Aztán utána egy darabig elültek ezek a kezdeményezések, majd a kormány rendelt tanulmányt Szijjártó Péter testvérének és férjének a cégétől egyébként, ugye, hogy itt akkor Hajdunánáson épüljön motorpálya. Már ekkor ugye felmerült, hogy hát azért egy motorversenyre pályát építeni, ugye Budapesttől távol nem tűnik egy észszerű dolognak, hiszen azért akár tetszik, nem tetszik, ezek a versenypályák azért a világban mindenhol nagyvárosok környékén vannak, hiszen ott lehet megfelelő mennyiségű embert mozgatni, hogy esetleg azon az EB1 versenyen kívül is történjen ott valami, de ez nem okozott gondot, a földet meg is vásárolták, elkötöttek azért itt ilyen milliárdos tételeket arra, hogy itt előkészítik ezt a projektet, és hát mi igazolódott, hogy nem sikerült megvalósítani, itt a Covid körüli pénzhiány is beleszólhatott, meg a gazdasági növekedés elmaradása, de hát nem adta föl a magyar állam, hogy erre pénzt költsön. Ezt egy magánbefektető, Hanoch Nissani által vezetett cég, ő egy izraeli, hát nem tudom, mondhatjuk egy Forma 1-es versenyző, mert egy pénteki szabad edzésen beugrott egy csapatba sok pénzért. Tehát ő épített, vagy ő épített, tehát az ő általa vezetett székcsoport épített egy pályát Balatonfőkajáron, ami eredetileg nem is MotoGP pályának épült, hanem autóversenypályának, és ezt utólag kitalálták, hogy milyen jó lenne, hogyha itt lenne MotoGP pálya. Arra senki nem gondolt, ugye, ami teljesen logikus lenne, hogy van egy versenypályánk, ugye itt Magyaródon, ami szintén azért, hát finoman szólva nincs kihasználva, egészen döbbenetesen borzasztók a pénzügyi mutatói, tehát évente a Hungaroringnek így mutat 1 milliárd forint árbevételt tudnak elérni. Azért világszerte összehasonlításban egészen lesújtó eredmény. És hát ha már itt van az a pálya, akkor ugye miért nem lehetne azt használni, ugye erre az volt mindig a mondás, hogy erre nem lehet. Most 100 milliárd forintért építik át a pályát, de erre elfelejtettek gondolni, hogy ez a 100 milliárd forint, ami egyébként olyan sok pénz, hogy szerte a világban teljes Forma 1-es pályákat építenek érte. Tehát, hogy esetleg gondoljanak rá, hogy akkor már meg lehessen rendezni egy motorversenyt is, és akkor hát most felmerült, hogy akkor majd ők átépítenék úgy, hogy megfelelő legyen.
1: Na várj, Péter, itt most sok mindent mondasz, és én ezt nem engedném el egy szó nélkül.
3: Igen.
1: Ugye mondod, hogy mennyi a bevétele a Hungaroringnek, és hogy az mennyire szánalmas összeg. Nyilván próbálhatnák rendezvényekkel a bevételeket növelni, de maga a ring igazán nem alkalmas semmi másra, csak autóverseny rendezésére. Erre mondod, hogy itt van a MotoGP, oda lehetne vinni, úgyis elköltenek most 100 milliárdot, de ha 100 milliárdból nem telik valamire, akkor az embernek mégiscsak az jut eszébe, főleg, hogy azt is hozzátettet, hogy ennyiből komplett pályákat építenek a világon, hogy tessék mondani, mi kerül ezen 100 milliárdba?
3: Maradjunk abban, hogy a Hungaroring teljes gazdálkodása felfoghatatlan, és hogy ezt még egyik kormány sem akarta kitisztázni. Itt ugye nem lehet tudni, mi került 100 milliárdba, hát mondhatjuk, hogy olyan neres építő cégek, tehát amit megszokhattuk, azt a túlárazást, akkor mondhatjuk, hogy itt is van, tehát ez tűnik a legészszerűbb magyarázatnak. Megnézzük egyébként, ha csak összehasonlítjuk ahhoz, hogy mondjuk épült egy Zalazon autóipari, a tesztpálya az 40 milliárd forint körül volt, ez egy kicsit speciálisabb dolgokat kellett, ilyen óvápályát, aszfaltozni, tehát előre drágának kellett volna lenni, és azt nullára építették. Mondjuk mondhatjuk itt, hogy egy nagy lelátót és nagy épületet is kellett ráépíteni. És ugye az is felmerül, hogy miért költünk ilyen sok pénzt erre, hiszen a Hungaroring nem hozza, nem viszi a pénzt. Tehát azért körbenézünk a világban, azért ezek a versenypályák alapvetően állami támogatás nélkül privát bizniszként működnek. Legfeljebb az államok ilyen hát viszonylag kisebb részét teszik bele, tehát az üzemeltetésben, ám ugye pedig a teljes jogdíjat kifizeti az állam, majd utána pálya építését, felújítását, meg még a közvetítési jogokat is ugye az MTBA vásárolta meg, nem biztos, hogy piaci áron. Tehát azt látjuk, hogy ez egy olyan népszerű dolog egyébként, hogy legyen magyar Hungaroring, hogy ez minden pénzt megér, a gazdasági realitása az kevésbé számít. De ha még ugye lehet mondani, hogy hát ez egy nagyon kötszurkálás, hogy mennyi a gazdasági hatása annak, hogy a verseny itt van, hogy akkor most ténylegesen mennyi pénzt költenek el a versenyre látogató, ki az, aki enélkül is Magyarországra jött volna, ki az, aki
1: ez
3: nem.
1: Ez mindig
3: nem
1: van, nem ugye minden eseménynél azt mondjuk, hogy ki kellene számolni, hogy mekkora gazdasági haszna van a turizmusnak magának, de hát a ring működtetéséhez ennek nincsen köze. Tehát ettől lehetne egy gazdasági vállalkozás nyereséges, ha már gazdasági vállalkozás.
3: Hát lehetne, de ez egy állami támogatásokat elégető vállalkozás.
1: Nem kéne annak egyszer utána járni, hogy mi történik a Hungaroringen, és függetlenül a személyektől, és nyilván akár a felújításokat, beruházásokat végzőktől, tehát hogy egyáltalán hogyan gazdálkodik egy ilyen részvénytársaság?
3: Számos cikket írtunk, a legnagyobb probléma, hogy a jegyeket egy a Frank Tamás egykori cége, Osterman Kft., meg annak a leágazásai, amit most már a lánya visz tovább, az értékesítési, és azt nem lehet érteni, hogy ez a cég miért tud milliárd forintot eltenni évente a jegyek értékesítésért nyereségként, és miért nem a Hungaroring magának értékesíti ezeket a jegyeket. Ez egy olyan döbbenetes pénzkidobás, amire racionális magyarázatot nehéz találni.
1: Világos, vagy nem, de értem, amit mondasz, és köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket a fura tényeket. A MotoGP-től indultunk, a ringig jutottunk, és hát, hogy a kettő hol függ össze, az szerintem könnyű volt megérteni. Még egy kérdés persze ezek után is itt maradt, hogy azok az elkezdett beruházások, a félbehagyott sávai pálya például, a Balatonring, hát ezekkel mi lesz, és ezekkel ki mit akar kezdeni, ha egyáltalán van erre valami szándék, de szerintem ez most ennek a műsornak a kereteit szétfeszíti, de egy újabbat érdemes lesz erre áldoznunk. Bucski Péter, a G7 újságírója számolt be nekünk az e körüli ügyekről. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm hallásra.
1: Szervusz Péter, viszont hallásra, és búcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, holnap várunk vissza, mindenkit, jön megint a Gazdasági Magazin, a szokott időben ugyanígy találkozhatunk. Minden jót, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz. Következik a Kóprali percek.
4: Mai utolsó Kóprali helyszínünkre érkeztünk itt a Kóprali perceken belül, és hát tudjuk jól, hogy az előző beszélgetés helyszíne Szeged volt. A város marad, viszont egy kis helyszínváltoztatásról beszélhetünk, abban a tekintetben, hogy akivel beszélgetni fogok, az egy olyan boltról is fog tudni nekünk mesélni, ami hát a hibrid megoldást tartalmaz, hogy mit is érthetek ez alatt, és miért is lehet érdekes, az mindjárt kiderül, hiszen a vonal túloldalán Kelemen Jánost, a Kóp Szeged ZRT elnök vezérigazgatóját üdvözölhetem, üdvözlöm.
5: Kezit csokolom, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Hát, hogyha jól említettem, és jól kategorizáltam, akkor egy hibrid boltról beszélgethetünk, ami szerintem kuriózum, mert mindig arról beszélünk, hogy a technológia fejlődik, a vásárlók igénye fejlődik, és egy olyan üzletről tud nekünk beszámolni, ami szintén tartalmazza már ezeket az újításokat. Miről is beszélünk pontosan?
5: Igen, teljesen alá tudom támasztani. A hibrid ebben az esetben azt jelenti, hogy az üzlet ugyanúgy működik, mint működött az elmúlt évtizedekben is, a vásárlók rendelkezésére álló nyitvatartási idő alatt, ami nevezetesen reggel 6 órától este 8 óráig, hétvégén rövidebb időszakban, és a hibrid az, hogy amikor a bolt bezár, az alkalmazottak hazamennek, akkor a boltot átállítjuk egy olyan üzemmódra, amikor a vásárló egy regisztrációt követően, egy QR kód okostelefon segítségével be tud jönni a boltba, és akár egymaga van a boltban, végig tudja nézni a választékot, vásárolni tud, majd az önkiszolgálók aztán kifizeti az ellenértéket, és el tudja hagyni a boltot. Úgy is mondhatnám, hogy ezzel az üzletnek a nyitvatartását 24 órára kitoltuk, ami szerintem egy óriási lépés, és lehetőség, kényelmi funkció a vásárlók számára.
4: Ha jól tudom, akkor ez az üzlet Szegeden a Szent István téri üzlet. Ugye jók az információm, tehát aki ki szeretné próbálni, vagy megtekinteni, hogy hogyan működik, az ott találja ezt az üzletet.
5: Ott is, meg ahol, amiről beszélünk, uh-huh. A Temesvári körúti áruházról
4: is. Tehát mind a kettő is. Aha.
5: Mind a kettő. Tehát a Szent István téri bolt az egy nagyjából egészéből 150 négyzetméter eladóterű, tehát egy nem túl kicsi, de nem is túl nagy áruház, de azért jó 4000 cikkelemet kínálunk a vásárlók számára. Ott ezt 2025 májusában nyitottuk meg a vásárlók előtt, és azt gondolom, hogy azóta azért annyi idő eltelt, hogy le lehet vonni a konzekvenciát, hogy jó döntés volt-e, a vevők igénylik-e, illetve az üzemeltetőnek ez meghozta-e az elvárt eredményeket, vagy sem. Nyilván az, hogy most egy háromszor akkor alapterületű, több mint háromszor akkor eladótér alapterületi üzletben ugyanezt a technológiát a vásárlók rendelkezésére bocsájtottuk. Ez azt is jelenti, hogy egyébként a Szent István téri bolt eredményesen működik, és úgy gondoltuk, hogy tovább lehet lépni, lehet terjeszteni, és más vásárlóknak is rendelkezésre bocsájtani ezt a lehetőséget.
4: Mi a tapasztalat ennyi idő alatt, már biztos meg tudták figyelni, hogy ki az a vásárlói réteg, akik a leghamarabb merték használni ezt az üzletet? Gondolom a fiatalok hamarabb merték használni, és az idősebbek meg először csak megfigyelték, vagy mi a tapasztalat, lehet tévedek?
5: Igen, hát hajlamosak vagyunk szerintem gyakran kategorizálni, amikor ízlelgettük Magyarországon az önkiszolgáló kasszákat, akkor is az volt az elképzelés mindenkinek, hogy ezt majd csak a fiatalok fogják használni, és az idősek nem. Én, amikor még csak gondolatban volt ez, részt vettem ugye több olyan ismertetőn, mint cégvezető, hogy a világban, ahol már nagyon sok önkiszolgáló kasszát használnak, vajon valóban csak a fiatalok használják? És rácsodálkoztunk, hogy nem így van, sőt, sok esetben az idősebbek favorizálják ezt a dolgot. Oda szeretnék kiukadni, hogy minden korosztályban van vásárló. Tehát én nem merném kijelenteni, hogy csak fiatalok, csak idősek csinálják ezt a dolgot. Ma már azért az idősebb korosztály túlnyomó többségének is a kezébe van az okostelefon, és nem csak a kezébe van, hanem nagyon ügyesen tudja használni is. Hazudnék, azt mondanám, hogy tudom, hogy megnéztük, elemeztük, hogy pontosan milyen korosztály, hogy van ez, de én elég sokat tartózkodok ezekben a boltokban éjszaka, hétvégén, mert kötelességem is, meg nagyon is érdekel, és mindenféle korosztályra lehet találkozni. Mindenféle korosztálya.
4: Azért ahhoz, hogy egy ilyen üzlet üzemelni tudjon, nyilván szükséges egy bizalom is az üzemeltető részéről, meg nyilván szükséges lépéseket, fejlesztéseket tenni, hogy azért ez a bizalom hosszú távon fönnmaradjon. Mi garantálja az üzletnek a biztonságát ilyen értelemben?
5: Igen, ez valóban így van, ez egy nagyon nagy elgondolás, és valóban azt gondolom, hogy nem voltunk bátortalanok, amikor ezt megcsináltuk. Hozzáteszem, mielőtt még az derülne ki, hogy ezt mi találtuk ki, nem, a világban ilyeneket már használnak, és magam is jártam szomszédos országokban, ahol volt módom megtekinteni az ilyen boltnak a működését, és ott én is föltettem a kérdéseket, hogy a biztonsággal, mi van a biztonsággal. Egy szónoki száza vége, egy nagyon komoly biztonsági rendszer is támogatja az üzemeltetést, nem utolsósorban a vásárlót is. Tehát az, hogy a vásárló adott esetben csak egymaga van a boltban, ez nem azt jelenti, hogy magára van hagyva. Hiszen a boltban történhetnek rendkívüli események. Van egy diszpécser, van egy nagyon komoly kamerarendszer. A nagyon komoly kamerarendszeren keresztül nem csak meg lehet nézni, hogy mi történik, a kamerarendszer ma már jelzéseket tud adni. Jelezni tudja a gyanús eseményt, jelezni tudja a biztosan visszaélés jellegű dolgot a diszpécsernek, aki 24 órába, vagy ez alatt a nyitvatartás alatt ugye felelős a boltnak a ilyen szempontból megfigyeléséért, és intézkedéseket tud tenni. Ma nagyon divatos a mesterséges intelligencia. Itt ez nagyon komolyan használjuk a mesterséges intelligenciát, a rendszer önmaga tanulja ezt a rendszert, és a rendszer, hogyha én most itt sétálgatok a boltba egyébként, ha én levennék egy italt a polcról, és a számhoz emelném, eljátszanám, mint ha letekerném a kupakját, a számhoz emelném, akkor azon a telefonon, amin beszélünk, azon a telefonon nekem azonnal jelezné, hogy itt történik valami esemény, és ezt érdemes megnézni. És aztán a kamerarendszer segítségével pedig az pontosan megállapítható az esetek döntő többségében, hogy valóban visszaélés történt, vagy csak gyanús volt a dolog. És hát természetesen beszéltem a diszpécserről, a diszpécsernek megvan a lehetősége, sőt kötelessége, hogyha gyanús eseményt vagy biztos visszaélést tapasztal, akkor tudja, hogy hova kell telefonálni, mi a teendője ebben az esetben, és lokalizáljuk a dolgot, detektáljuk csúnya szóval. Én kimerem jelenteni, hogy egy hagyományos működési időszakhoz képest ez a bolt ilyen szempontból nagyobb támogatást kap a vagyonvédelem szempontjából. Tudnék, a normál működés alatt a személyzetnek is a kezében van az eszköz. Tehát ha valaki valami visszaélést csinál a boltba, a személyzet azonnal jelzést kap róla. Meg tud győződni, oda tud menni, meg tudja nézni, mi történik. Ami egyébként más boltokban nincs ilyen lehetőség, hogy azonnal jelzést kapok néhány másodperces eltéréssel, ha valami gyanús esemény történik a boltban. Tehát ez a nagyon komoly támogatás, és hát ez mellett hozzáteszem, hogy nagyon fontos és nagyon nagy biztonságot ad számunkra, hogy a szegedi rendőrök nagyon mellettünk vannak. Nem csinálnak semmi más, mint a dolgukat teszik egyébként, de ha mégis történik valami, és a másfél év alatt nagyon-nagyon kevés ilyen esemény volt, azonnal a rendelkezésünkre állnak, azonnal a segítségünkre sietnek, és tudjuk lokalizálni a dolgot.
4: Az apropóját a beszélgetésünknek az idén már 20. alkalommal elindult Kóprali adja, és hát tudjuk jól, hogy a fő küldetés az a minőségi magyar élelmiszer előállítás és termékek népszerűsítése. Ön hogyan látja tényleg ennyi év után, mennyire fontos, hogy fókuszba helyezzük a hazai ipart, a hazai termelőket és a hazai szereplőket?
5: Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan örök téma, ami még 20 év múlva is napirenden lesz, meggyőződésem, amíg emberiség lesz, és úgy gondolom, hogy az örökké lesz, hogy nagyon fontos, hogy egészséges élelmiszer tudjon vásárolni az ember, és azt meg elég egészen könnyű belátni, hogy egy országnak mit jelent az, hogyha Magyarországon, az országon belül termelik meg az alapanyagot, magyarországi gyárakban, magyarországi emberek, dolgozók végzik el a munkát, mert ebből az államnak bevétele lesz, és a vásárlók pedig megbízható terméket kapnak. Tehát ez azt gondolom, hogy egy olyan könnyen belátható dolog, nem véletlen, hogy 20 éve csináljuk ezt a megmozdulást, mert ez egy nyilvánvaló dolog, hogy foglalkozni kell ezzel a dologgal. És az egy nagyon-nagyon szerintem pozitív dolog, hogy hál' Istennek nagyon komoly árukínálatot lehet biztosítani a Magyarországon előállított termékekből. A Coop polcain mérhetően több mint 80%-ban, ugye itt ilyen 6-10 ezer választékszámról beszélünk, Magyarországon gyártott termékeket kínálunk. A Coopnak, mint minden kereskedőnek vannak úgynevezett saját márkás termékei, az pedig több mint 90%-ban hazai gyártású termékek. Ez egy nagyon fontos dolog, én úgy gondolom. Tehát Magyarország ilyen szempontból nincs rossz helyzetben, de örökké foglalkozni kell vele. Én azt látom a mindenkori kormányzat részéről is egyébként, hogy ez a kormányzatok is favorizálják. Ezt ugye a mai sajtótájékoztatókon is, konkrétan kormányzati tisztviselő előadásában nagyon alátámasztottan hallottuk, hogy ebben erősíteni kívánja a magyar kormány is a elkötelezettségét és az odafigyelését.
4: Ahogy a Coop-rally is évről évre ez bizonyítja, hogy ez az elköteleződés, elhivatottság megvan, sikeres a rendezvény, fut is tovább olyannyira, hogy holnap újabb helyszínekről fog jelentkezni a Coop-rally percek is itt a Spirit FM-en. Kelemen Jánosnak, a Coop Szeged ZRT elnök vezérigazgatójának pedig köszönöm szépen, hogy ön is informált bennünket. Köszönöm.
5: Én is köszönöm, minden jót kívánok, csokolom.
4: Ez volt tehát már az utolsó állomása a Coop Rally perceknek, így az éteren keresztül is jó kicsit kitekinteni, hogy maga a rally hol áll meg, és milyen szereplőkkel lehet találkozni, és kik is azok, akik a hazai élelmiszeripart képviselik igazi hazai erőként, de hát nincs vége a rallinak. Holnap folytatjuk, 4 újabb helyszínről fognak érkezni a vendégeink. Tartsanak velünk akkor is.
0: Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Autódaru, Kósvéber.
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
8: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
9: Nem látod a gördeszkámat?
10: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
11: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
10: Mégis mihez?
11: A győztes járgányhoz.
12: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
13: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
14: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Elfogták a budapesti villamoson szurkáló fiatalt. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Filméternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a Paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a Paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtő vízellátása és zavartalan működés. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. A többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól, másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
14: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
15: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
16: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Ugatlak Alapítvány, Kisvárda. Fő céljuk egy kultúrált állatmenhely létrehozása, ahol a gazdátlan állatok testi és lelki rehabilitációja megtörténhet addig, amíg megfelelő gazdát találnak számukra. A szervezet jelenleg a Kisvárda város önkormányzata által felajánlott ideiglenes telepen tartja az állatokat, és saját tájékoztatásuk szerint közel 400 kutyáról gondoskodik. A működésben nagy szerepet vállalnak a civil önkéntesek. A kutyák etetésében, sétáltatásában, gondozásában és a körülmények javításában is várják a segítséget. Különösen számítanak szakemberek, például kőművesek, asztalosok vagy hegesztők önkéntes munkájára is.
17: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Tiszteltel köszöntöm Önöket itt a Kultúra, a Kultúrában pedig a stúdió vendége Bank Tamás, a Játékszín vezérigazgatója. Van ilyen pozíció nálatok?
19: Nincs, és te is mondd, kérlek, Isten őriz, hogy vezérigazgató vagy. Egyszerű igazgató, mert ez ha ügyvezető igazgató.
1: Vezér vagy,
19: hát és igazgató valahol is. Igen, valahol igen, igazgató, mert hiszen egy ügyvezető igazgató, így hívják az ügyvezető igazgatót.
1: Mit csinál egy színházban az ügyvezető igazgató?
19: Rengeteg, hát most a művészileg kérdezem, vagy gazdaságilag, mert rengeteg dolog. Az
1: művészileg ki tudod élni magad, te színész ember vagy.
19: Eredetileg. Voltam. Én igen, inkább igen. Ezt mondom, hogy voltam.
1: Okay,
19: én
1: nem. Pont ezért kérdezem, hát egy színész a színházban nem igaz, hogy nincs a megcsapva a dologtól, hogy hát azért a művészi létemet is ki kéne élnem. Te ülsz egy irodában, és igazgató vagy, ez nem ugyanaz. Vagy művész is?
19: De igen. Pontosan, hogy kérem a művészi létemet, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy látod, én szoktam mondani, én nem akartam igazgató lenni, lettem. A helyzet úgy hozta. De szerintem borzalmas, izgalmas dolog felépíteni valamit. Alapvetően azért a repertoárt, a darabokat, mindent én találok ki, a szereposztást, a rendezőket is én kérem fel. Tehát nekem egy borzalmasan izgalmas művészi feladat az, hogy kitalálni egy előadást. Akkor onnan kitalálni oda, hogy melyik rendező rendezze meg. Akkor hozzátenni egy szereposztást, ami nagyon fontos egy szereposztás, hogy én hiszek abban, hogy egy nagyon jó szereposztás, az nagyon sokat segít egy darabon. Tehát ez egy elég művészi munka. Én mindegyik darabomat a gyerekemnek tekintem, és amikor premier van, ott állok hátra, és tök büszke vagyok, hogyha éppen feláll a néző, és üvöltve nagy siker van, akkor én azt mondom, hogy érdemes volt csinálni. Tehát azért a művészi munka azért van benne. Természetesen avval is kell foglalkoznom, hogy van-e WC-papír a WC-kbe, és a takarítás megtörtént. Tehát ilyesmi, mert hiszen egy igazgató.
1: Kell ezzel foglalkoznod? Kell, persze, ez nem megy automatikusan?
19: Vannak embere, hiszen 60 dolgozója van a Játékszínnek. Tehát vannak, de alapvetően kell, hogy most értsd, évad elején vagyunk, voltunk a Pozsonyi Pikniken, Pozsonyi Piknik korábban kijött, bementem a színházba 5-re, és 5-től fél hétig átnéztem az egész színházat, az összes WC-t, az összes öltözőt, az összes termet, a világítást, hogy minden megvan-e, írtam azokat, ami esetleg nem működik, és nem úgy kéne, hogy nem úgy volt, hogy én szerettem volna. Tehát, hogy én átnézem az egész színházat ilyenkor induláskor, és azt is, ami amúgy nem művészi munka. Nem úgy volt, hogy én szerettem volna. Tehát, hogy én átnézem az egész színház

0: sztárszerepe, és hozzá próbálsz darabot találni. A sztárokhoz keresel darabot, vagy a darabot találod meg, és aztán jönnek a sztárok.
1: Mind a kettő előfordul, és ez egy érdekes téma, amit felvetettél. Természetesen a játékszín arról híres, hogy nálunk azért sok a sztár. Természetesen. De ettől függetlenül remek színészek vannak az országban, akik nem szerepeltek sorozatokba, nem mennek el bizonyos valóvilág, nem tudom, ilyen bizony műsorokba. Ettől ő még remek színész. Csak nem csinált, ma úgy nem ismeri, a mohácsi néző nem ismeri, hiszen nem volt a tévébe. Igen, a játékszínbe azért 80 színész dolgozik most a játékszínbe. Ebből azt tudom mondani, hogy a fele, kétharmada tényleg úgynevezett híres ember, de azért nálam is van olyan, aki nem szerepel minden nap a tévében, nem szerepel sorozat, ettől még remek színész és nagyon jó színész. Én azt gondolom, ez feladata is az igazgatóknak, hogy néha sztárokat csinálni, felhúzni színészeket, akkor is, hogyha nem szerepel éppen valamelyik valóságshowba, valamelyik tévébe, mert színházi színészként én hiszem azt, hogy a színházi színész az a csimborasszója a színművészetnek. Az a legnagyobb színész, erre tudok példát is mondani, azt hiszem Jean-Paul Belmondo, meg a másik francia színész, úristen, mondom már a híret, Alain Delon. Ők nagyon fárnak, nagy barátok persze voltak, és ugye talán 2-3 filmet csináltak közösen, és volt velük egy nagy riport, ahol ültek egymás mellett, és az Alain Delon azt mondta, hogy én csak egy filmszínész vagyok. Az igazi színész az Jean-Paul Belmondo, mert tudni, hogy ő színházi színész volt, ugye Cyrano, ő a Franciaország az egyik leghíresebb színházi színész volt, és azt mondták, hogy érdekes az arca, csináljunk belőle filmszínészt. És az Alain Delon azt mondta, hogy én csak egy filmszínész vagyok, az igazi színész az a színházi színész, aki élőben játszik, aki élőben mond szövegeket, aki élőben csinál, és nem az vagy, tessék, megcsinálom még egyszer, mert rosszul mondtam. Hát ott nincs ilyen, hogy még egyszer mondunk egy mondatot a színházba, ott sajnos elsőre el kell találni.
0: Hogy mennyire úgy van, ahogy mondod, Amerikában volt nagyon sokáig az, hogy a filmszínész az filmszínész, aztán punktum.
1: Így van.
0: És aztán jöttek sorra a sztárok, akik azt mondták, hogy muszáj kipróbálnom magam a színházban, hogy hiteles legyek. Tehát, hogy elhiggyem én is magamnak, hogy tényleg színész vagyok, és a közönség is tudja rólam. És egy csomóan Angliáig mennek, hogy angol színpadon amerikai színészként megállják a helyüket, mert az adja a tekintélyt.
1: Ez egy nagyon érdekes a külföldi, azért a Brad Pittet nem fogod látni színpadon. Egy-két olyan színész, aki New Yorkba végzett, Al Pacino, Robert De Niro, ezek ők New Yorkba végeztek, színházi szakot is végeztek, ők tudnak színházba játszani. A legtöbb filmszínész külföldön, amit te is mondtál, van filmszínész, igen, színházi színész, szinkronszínész, bábszínész, nincs olyan, hogy egy színész mindent tud. Nem tud külföldön minden színész mindent. Vannak az angol színészek, akik az angol képzés, az teljesen más, az egy nagyon erős, az angol színészek nagyon erősek színházba és filmen is, egy teljesen más képzést kapnak. Az amerikai színészek legtöbbje nem tud színházba játszani.
0: Mert kamerára
1: képezik. Arra, meg nem tudja azt, hogy ő egy mondatot úgy mondjon el élőbe, egyenesbe, ami működik, ha arra képezték, hogy ötször megcsinálja, és az ötödik az viszont fantasztikus lesz. Nem tud a legtöbb színész. Magyarországon van ez, hogy alapvetően a mi színészeink azok mindent tudnak. Én nem értek ebben egyet különben, mert szerintem is Magyarországon is van kifejezetten olyan filmszínész alkat, meg aki filmen isteni, és színpadon nem annyira
0: csak pici
1: erős.
0: Piac. Nagyon nehéz abból megélni, van, hogy csak ez vagy.
1: Így van, hát nálunk nem készülnek hetente 8 film, ez tény. A színházi előadásoknál is nagyon nehéz, hiszen már társulati tagság van, nem tudom, nagyon nehéz bekerülni a színházakba, mert telítődtünk, tehát azt tudom mondani. Nagyon sok színész van a szakmában, tehát nem könnyű megélni.
0: De a fiatalokat mennyire figyeled? Mennyire keresed azokat a frissen végzetteket, akiket mondjuk fel tudsz építeni magadnak?
1: Én is próbálok fiatalokat behozni, meg azért mindig van, amikor egy-két tehetség úgy kivillan a kórusból, ezt mindig lehet látni, meg érezni.
0: A Gubik Petra szinte a sajátod.
1: Így van, így van. Ő is az egyik, de Kovács Panka, Gyopár, a Gáspár Falfi Dorka, tehát vannak nálam is ilyen fiatalok, akik azt gondolom nagyon tehetségesek, nagyon tehetségesek. És szerintem ebben is kell foglalkozni, ahogy egy-két fiatal színészt azért sztárolni kell, és szerepeket kell adni neki, igen, a vállára terhet kell tenni, hogy el tudja eljátszani, és ha el tudja, akkor meg használni kell a színészt. Most értsd jól ezt a szót, hogy használni, de kell, és a fiatalokat is be kell hozni a színházba.
0: Volt egy évadbemutató találkozótok, ahol Csonka András, Lévai Viktória, Nagy Sándor, Peller Anna, Járai Máté és Hernád Judit sütisztek.
1: Igen.
0: És nekem nem adtak. Ez kicsit
1: igen,
0: fáj.
1: Igen. De majd hát küldettek
0: ők süteményeket. Hat különleges desszert névadó tulajdonosai igen, mostantól.
1: Igen.
0: Ők a sztárjaim a játékszínnek?

0: Ők az, persze, nem tudtam annyi süteményt csinálni, amennyi sztárom van, mert azért ez a Béke Hotel, ez egy közös projekt volt, Heréb István igazgatóval találtuk ki. Ez már több éve kitaláltam ezt a dolgot, tehát én már nagyon sok-sok évvel ezelőtt szerettem volna süteményeket, még volt arról szó, hogy Gálvölgyi szeret, Hernádi szeret, ezelőtt 12 évvel, de valamiért nem sikerült, és most találtuk az Istvánnal együtt egymásra, és azt mondta, hogy ő megpróbálná azt, hogy kialakítunk teljesen új süteményeket, tehát egy mestercukrász, Huczka Róbert teljesen új süteményeket talált ki ennek a hat művésznek, ami a művész elmondta, hogy ő mit szeretne, vagy mit szeret, milyen alapanyagokat szeret legjobban, és abból fél év alatt alakítottuk ki ezt a hat süteményt, rengeteg kóstolás, nem tudom, tehát nem volt egyszerű.
1: Azért te édesszájú vagy.
0: Én nagyon édesszájú vagyok. Igen, én nagyon édesszájú vagyok, és ezt a hat süteményt nem volt egyszerű, és pláne úgy, hogy ezek teljesen hat új sütemény. Tehát nem az Eszterházi szeletből csináltunk Hernádi szeletet, hanem ez egy teljesen hat új sütemény. Ez egy komoly munka volt, és nagyon boldogok a színészek, hogy igazából van olyan sütemény, ami az ő nevüket
1: képviseli. De most, ha bemegy valaki a játékszín büfébe előadás előtt közben, igen, a szünetben, akkor egy szelet Hernádit kérhet?
0: Így van, abszolút. De egy szelet Járait is kérhet, egy szelet Lévait is, egy szelet Sonkát, egy szelet Nagysanyit. Természetesen van ilyen Nagysanyi meglepetése, Lévai Viktor aranygaluskája, tehát vannak ilyen helyes nevek, megvannak, de alapvetően Járai szelet, Hernádi szelet, Lévai szelet, és bizony kérhet, és fogy is, mert hogy elkezdődött az évad, és nagyon fogynak a sütemények, és veszik a süteményeket.
1: Igen. Meg,
0: és nagyon finomak lettek, tehát nem azért mondom,
1: ugye,
0: mert mit csinálsz,
1: az a szívás,
0: tényleg
1: hogy
0: finomak.
1: Ez hat különböző süti, tehát hatszor tessék elmenni a játékszínbe, vagy
0: van.
1: Így lesz így az ember egy idő után van, a sok édességtől. 15. évad, különleges évad? Már 15. évad abban az értelemben a 15 éve viszitek ti.
0: Az így van, az én vezetésemmel. 15 alapvetően, ugye ezt pont beszéltünk előtt, ez egy 115 éves színház, azért nagyon komoly hagyományokkal. Én azt gondolom, a 15 év az azért nagyon, nem volt könnyű 15 év, de most itt ülünk, látod, és azért a játékszín azért úgy képbe van. Ezzel felépítettünk egy brandet. Felépítettem egy brandet, és azt gondolom, a játékszín az egyik legsikeresebb színház ma Budapesten, és ennek nagyon örülök. Természetesen ez nem csak az én érdemem, annak a csapatnak, a színészeknek, meg mindenkinek az érdeme, de ez egy nagyon kemény meló volt, hogy eljussunk a 15.
1: évadig. Ez egy magánszínház, ezeket fontos ilyenkor, mert hogy rengeteget beszélünk. Független színház abban az értelemben, hogy nem állami pénzből működteted. Független színház abban az értelemben is, hogy ezt ma használjuk. Ezt
0: így van. Alapvetően mi függetlenek vagyunk. Tehát, hogy igen, csak a magánszínházak az mindig magánszínház, tehát az nem független az magánszínház, alapvetően a magánszínházak azok függetlenek. A magánszínházak hol kapnak támogatást, hol nem kapnak. Hol kevesebbet, hol többet. Tehát nem mondom, hogy nem kaptunk, nagyon keveset, csak hogy és a legtöbb színháznak mondjuk 50-60-70% a támogatás. Nálunk lement már most már azt hiszem 5% az állami támogatás, ami bevételünkhöz képest, amit mi kapunk, ha egyáltalán kapunk. Tehát minimális az állami támogatás. Ez egy magánszínház. Mi abból élünk, hogy esténként teltházat kell csinálni, és ha teltház van, akkor a jegybevételből meg tud élni 140 ember.
1: Kell azzal foglalkoznod? Így a 15. év után szerintem, vagy a 15. évadban szerintem ez már így egy reális kérdés, hogy ahhoz, hogy gazdaságos legyen egy színház működtetése, olyan előadások kellenek, amik nem a magas művészetet képviselik, hanem igenis, azt lehet mondani, hogy én szórakoztatok, én ezt vállalom, tessék bejönni, jól érezni magunkat.
0: Ebből egy kicsit vitatkoznék.
1: Azért kérdeznek, hogy te
0: a magas művészet, én szerintem a magas művészet akkor London és New York bezárhat. Mert ott ugye szórakoztató színházak
1: vannak.
0: Helyenként Off of Broadway, ami nem megy, ugye? Az Off of Broadway, amikor azt mondják, hogy ott bemutatnak egy Shakespeare-t, egy Dostoyevskit, ami megy mondjuk 1-2-3 hónapig, vagy max fél évig, miközben a Nyomorultak megy 30-40 éve, a Lion King megy 15-20 éve, az Agatha Christie-nek az Egérfogója, azt hiszem a világon a legtöbbet játszott darab, az azt hiszem ilyen 30-40 éve megy, a nem tudom, 25.000-30.000 előadásnál tartanak. Tehát a magas művészetet én inkább azt mondanám, hogy van jó előadás és van rossz előadás. Én nem mondanám azt, hogy melyik a magas művészet és melyik a nem olyan magas művészet. Én hiszek abba, hogy ha London, New York, Berlin, Tokió, Párizsba működnek ezek a színházak, és működnek, és alapvetően szórakoztató színházakat csinál mindenki. Természetesen nálam is vannak olyan darabok, hiszen jársz hozzánk, látod, Életrevalók, Virágot Algernonnak, Teljesen idegenek, Lányavonaton, ami bizony nem annyira nevetős darab, hanem inkább sírós, vagy inkább megható, vagy megdöbbentő. Tehát nálam is vannak olyanok, ami igenis úgynevezett magas művészetek, hogy lehet mondani, De nem az, hanem inkább a szórakoztatás. Én a szórakoztatásnak mondom azt.
1: Felhorkantál te is. Igen. A szórakoztatás az ciki?
0: Nem. Én azt gondolom, hogy egyáltalán
1: mert
0: nem.
1: Én pontosan abban azt hiszek, hogy ennek dolga ennek a műfajnak.
0: Én pontosan azt mondom, hogy kikérem magamnak, aki azt mondja, hogy a szórakoztató színház, ami érdekes, én szerintem minden színház szórakoztató. Tehát ezt fixáljuk le, minden színház. Jó előadás van és hát rossz
1: előadás. A rossz színház nem szórakoztató.
0: Így van, persze. Így van. Csak a rossz színház nem szórakoztató. Ha Dostojevszki és Shakespeare jól játszott, ugyanolyan szórakoztató. Tehát azért egy szórakoztató színház. És ugye pont az, hogy a West Enden és az Off-Broadway-n bizony az is szórakoztató, hogy egy nagyon jó Dostojevszkit játszanak egy új feldolgozásba. És az Isten és sztárok, és nagyon jól megy. Ha rossz előadás, majdnem más szót mondtam, akkor a rossz az előadás, akkor nem szórakoztató. Tehát minden előadás szórakoztató. Természetesen ez Magyarországon ugye a szórakoztató színház, és akkor az a játékszín, mert itt főleg vígjátékok vannak, ez tény. De hogy erre igény van, erről nem én tehetek. Tehát logikusan nem lenne este teltház, hogyha a nézők nem szeretnék a vígjátékokat. De azért hát, szeretik a vígjátékokat.
1: Ugye a néző szórakozni megy.
0: Így van, meg ha egész nap dolgozol, egész nap kapod a médiából, otthonról, a munkahelyedről a savazást, akkor 7-től 10-ig te szórakozni szeretnél. És igenis eljön, és rengeteget hallom és beszélek a nézőkkel, hogy ők boldogan, mert igen, ez végre megérte ide eljönni. Itt végre nem baj, hogy kicsit drágább volt a jegy, de megérte. Mert igenis szórakozni akarnak, és el akarja felejteni 7-től 10-ig azt a borzalmat, amit kap egész nap.
1: Reméljük nem mindenki kapja a borzalmat. Reméljük. Kedves nézőtök, igen. Kedves nézőink, igen.
0: Igen.
1: Viszont La Mancha lovagja egy idei premier, igen. Ennek az évadnak az egyik szenzációja lesz. Bemered vállalni a musicalt is?
0: Most jutottunk el addig, hogy technikailag, anyagilag úgy vagyunk, hogy ez egy nagy musical a La Mancha lovagja. Találtam fantasztikus szereposztást is rá, fantasztikus rendezőt és fantasztikus díszlet és jelmeztervezőt.
1: Ki és lesz a címszereplő?
0: Kolovratnyi Krisztián lesz La Mancha, Serbán Attila a Sancho, és Gubik Petra az Aldonza. Juronics Tamás rendezi, Kossuth Díjas Juronics Tamás, és Kenta úr díszletjelmez. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly dolognak nézünk elébe, már majdnem, hogy egy éve dolgozunk erősen, és fél éve még sűrűbben ezen, hogy ezen a pici színpadon, ami játékszín alapvetően nem nagy színpad, egy fantasztikus díszlet lesz, egy fantasztikus jelmezek lesznek. Nyáron feldől, miután engedélyt kaptam arra, miután a színházunk kicsi, és nincs zenekari árkunk. Ugye hivatalosan élő zenekarral kéne játszani, de engedélyt kaptam a külföldi jogtulajdonostól, aki lecsekkolt, hogy nekem érdemes egyáltalán engedélyt adnia, és azt mondta, hogy igen. És engedélyt kaptam arra, hogy én playbackről fogom, de csak a zenét természetesen élőbe fognak énekelni a színek, fél playback lesz, de szimfonikus zenekarral föl kellett vetetnem a nyáron az egészet. Tehát nem kaptam meg a zenét, és most nyomunk egy enter.
1: Hangszerelési lehetőséget.
0: Így van, megkaptuk a kottát, mi nyáron egy hónapon át egy szimfonikus zenekarral fölvettük az egészet. Most történik a keverés, a masterelés, hogy gyönyörű hangzása legyen a játékszínbennek a dolognak. Most már a végén tartunk ennek a felvételnek, és igazából megvannak a számok, és innentől kezdve majd október közepén indul a próba
1: hogy
0: folyamat.
1: Hogy ellenőriztek? Ezt mondhatod, hogy ellenőriztek, hogy érdemes-e neked odaadni egyáltalán ezeket a jogokat. Tehát eljött valaki, és végigjúlt néhány darabot? Vagy
0: tudod, ezt van-e, mint az átvilágítás, ABC típusú? Át szoktak világítani ilyenkor. Mennyi jegyet árulsz, mennyi előadást játszol, mennyi a jegybevételed, mennyi a nézőszámot megnézik.
1: Tehát
0: megnézik.
1: Tényleg színház, igen. Vagy bohóckodnak.
0: Így van.
1: Voltak éppen
0: van.
1: Ilyenkor ez
0: így
1: a kérdés.
0: Van. Így van, megnézik, hogy a helyes amatőrszi játszó szakkör kérte egy La Mancha vizét, és hát kettőt fognak játszani. Nem, az is megvan határozva, hogy mennyit kell évente.
1: Mennyit
0: fogunk játszani? Ebből legalább nekem 25-öt minimum kell évente játszani.
1: És hány évig kell? Van ilyen
0: nincs, hogy évig, nincs, hogy hány évig kell.
1: Tehát nem bukhatsz bele, az ne, biztos.
0: Igen, belebukhatok, mert hogyha nem játszom annyi ideig, hogy értsd, nekem ezt évekig kell játszanom, hogy visszajöjjön az a pénz, amit én rá fogok erre költeni. Tehát ha jól számolásaim, pont a gazdasági igazgató beszélünk, minimum 100 előadást kell belőle játszanom, hogy null szaldóra kijöjjön ez az előadás.
1: Mennyiszer fogja megrohamozni a
0: igen,
1: malmot.
0: De hál' Istennek nagyon lelkesek, és nagyon szeretné megrohamozni azt a szélmalmot. Úgyhogy legalább 100 előadást kell játszam, hogy nálunk ez rentábilisan kijöjjön. Tehát ez a magánszínház átka, hogy ugye nem állami pénzzel csinálom, és tulajdonképpen nekem tök mindegy, hogy bejön, nem jön be, ha 5-öt játszok, 50-et, teljesen mindegy, hanem nekem bizony egy számot el kell érnem ahhoz, hogy null szaldóra kijöjjek.
1: Viszont kis színpadon, kisebb színházban musicalt játszani, az egy óriási lehetőség is, mert nem lehet ezt a kamut megcsinálni, hogy hát így ez van. Egy musical, majd éneklünk és elviszi az egészet. Így ott
0: van.
1: Az arc.
0: Így van, itt játszani
1: itt
0: kell.
1: Itt valódi színházat
0: itt fantasztikus szereposztást csináltam, természetesen a többi szereplő is nagyon jó, és ha majd eljössz és megnézed, és a nézők is eljönnek megnézni, akkor én azt gondolom, hogy a székkarfát fogod fogni, mert amikor 3 méterre fog tőled énekelni a színész, és látni fogod, hogy bizony az ott énekel, és bizony játszik, akkor az megdöbbentő lesz. Természetesen nem akarok a nagy színházak ellen beszélni, de te is tudod, amikor hátrább ülsz, akkor valahol ott játszanak, és lehet, hogy az a Gubik Peta, de nem biztos. Tehát, hogy itt nálam azért nagyon-nagyon közel vannak a nézők a színpadhoz, és bizony az igazi játékot és az igazi éneket fogják látni.
1: Van még 2 olyan premier, amiről mindenképp beszéljünk, az Amatőrök és a Legyen a feleségem.
0: Igen.
1: Az utóbbi hát már a címéből adódik, egy vidám, önfelett este lesz. Az Igen. Amatőrök az mi?
0: Nagyon sok darabot olvasok, legalább 500 darabot olvasok el évente, és nagyon nehezen találok mindig jó végjátékot. Mindig azt, hogy olyan tele vagyunk végig. Nem vagyunk tele jó végjátékokkal, nagyon nehéz jó végjátékot találni, pláne olyat, hogy értse jól a néző is, nem gatyalehúzós végjáték, hanem valami olyan, ami természetesen jó helyzetkomikumok vannak, jó karakterek vannak, lehet rajta nevetni, de esetleg még mondani valója is van. Na, az Amatőrök az ilyen. Egy nagyon helyes történet, egy nem akarom spoilerezni, de egy világsztár filmszínészt meghívnak Londonba, hogy játssz el a Lear-t. Ő azt hiszi természetesen, hogy Helen Mirrennel és Leonardo DiCaprioval fog játszani, majd kiderül, hogy ez egy amatőr színjátszó szakkör, és egy amatőr színjátszó társulat, és hát ő ott a Lear királyt kéne, hogy eljátsza. Természetesen kikéri magának, de valamiért ez mégis eljátszódik, ez a Lear király, ezt már ha derüljön ki, aki eljön és megnézi az előadást. Egy nagyon szép történetről beszélünk, egy igazából még megható is a vége, sok emberi történet van benne, amúgy meg rettentően mulatságos ez a helyzet természetesen, ha egy világsztár bekerül az Amatőrök közé.
1: És nem is biztos, hogy annyira jó színész, és nem is biztos, hogy az Amatőrök annyira amatőrök, de ez egy másik,
0: igen, hát,
1: ez egy másik ugye, része
0: ugye ennek a főszereplője Hirtingistán Lévai Viktória Szerednyei Béla és Horgas Ádám rendezi. Egy nagyon-nagyon erős, és itt is egy nagyon jó szereposztás van szerintem.
1: Hirtling lesz Lear.
0: És Hirtling lesz maga a világsztár, Hirtling Pista, akit nagyon szeretek, abszolút való neki, már most ugye elkezdtük a próbafolyamatot, hát látszik, hogy sajnos nagyon szeretik csinálni, és hogy úgy tűnik, hogy nagyon jó is lesz.
1: Remélj időpontokat bemersz mondani már?
0: Igen, persze, hát azok megvannak, az azt hiszem október 12, vagy valamikor van az Amatőrök, december 12 a La Mancha, és március közepén van a Legyen a feleségemben.
1: Valamit le kellett venni? Egyeztetési vagy nézettségi okokból?
0: Semmit nem veszünk le egyelőre, mert mindegyik előadásunk megy. Egyetlen előadástól fogunk úgy tűnik sajnos elbúcsúzni, ez a 8 nő, Pásztor Erzsike miatt. Én azt gondolom, Pásztor Erzsike egy akkora művész és akkora színésznő, hogy én nem szeretnék beugratni oda senkit a helyére. 10 éve, 10-valahány éve megy már a 8 nő. Erzsike úgy döntött, hogy ő visszavonul, és
1: 90 nem, évesen
0: így van. Így van, szeptember 24-én nálunk lesz a 90 éves Erzsike gálaestje a Játékszínbe, ott fogjuk köszönteni őt. Ő úgy döntött, hogy visszavonul, én ezt elfogadtam, és azt mondtam, hogy ez az előadás már csak vele tudna menni, úgyhogy ettől az előadástól elbúcsúzunk.
1: Őt pedig Isten éltesse egészségben
0: még
1: sokáig.
0: Így van.
1: Benneteket is, ugye a 15. évad, azt mondtad még talán egy 3 hónappal ezelőtt az évad zárón, hogy 150 ezer néző a körülbelül a cél.
0: Igen.
1: 15 év, 150 ezer néző. Hát sokkal többen nem is férnek el. Azért ez egy eléggé túltöltött.
0: Nem tudom, igen, 147 ezer, azt hiszem évente most annyi lett a nézőszámunk, ez természetesen a tájelőadásokkal együtt. Ennél többen nem tudok már, a nézőteret nem tudom, tehát 300 fős nézőtérrel beszélünk, nagyon pici nézőterünk van. Ez képest szerintem az egyik legnagyobb számot mi mutatjuk be Magyarországon. 300 fős nézőtérrel 145 ezer nézőt leültetni, a szenzáció szerintem, hiszen 2-3-szor nagyobb színházaknak nincs ekkora nézőszáma, mint nekünk. Úgyhogy én hiszek benne, hogyha jó előadások vannak, jó színészekkel, jó szereposztással, akkor talán jönnek a nézők.
1: Játékszínigazgatója Bank Tamás volt a vendégünk. Tamás, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát a vonalban. A Kossuth Díjas legenda, szinetár Miklós, nekem nagyon fura téged így konferálni, örülök, hogy itt vagy. Nem azért, mert nem vagy az, hanem mert hát ennél személyesebb a kapcsolatunk, de hát persze így kell, hogy bemutassalak a kedves hallgatóknak. Szinetár Miklós tehát a vonalban.
2: Üdvözöllek, szervusz Egon, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Két okból is keresünk, az egyik alkalom kifejezetten szomorú, mondhatni drámai, de remélhetőleg lesz pozitív végkifejlet, a másik pedig önmagában örömteli, mert hogy ez egy díjról szól. Kezdjük azzal, ami időrendben is közelebb van. Szentpéteri Eszter, a Tények egykori műsorvezetője, egy jótékonysági koncertet hirdetett meg. Egykori tanítványod Dorogi Barbara megsegítésére. Barbara beteg lett, egy kiváló művészről van szó, aki most nem tudja gyakorolni a szakmáját, és ráadásul hát nyilván mindenfajta támogatásra szüksége van. Ezek szerint anyagiakra is. Mennyit tudsz Barbaráról, mennyit tudsz a körülményekről, és hogy készülsz a pénteki alkalomra?
2: Engem is megkerestek, és hallottam, hogy Barbara beteg, de hát én őt úgy ismerem és ismertem, mint egy olyan embert, aki rendkívüli módon szereti az életet. Szerintem ezt a betegséget le fogja győzni, úgyhogy ez részben egy szomorú, de nem szomorú, ez egy vidám alkalom, mert azt mutatja, hogy ez az osztály nagyszerű gyerekek, ez még összetart. Ez még tudja támogatni azt, akinek erre szüksége van. Összehoznak a Lovas Színházba egy előadástól, mindjárt fölé, de én nem szeretem ezt a szót, hogy jótékonyság, mert ennek mindig van valami rossz, ilyen szánalmas lennék, ez nem jótékonyság, ez egyszerűen segítség egy pillanatilag bajban levő osztálytársuknak, aki ezt majd hasznosítani fogja, és meg fog gyógyulni.
1: Így legyen, és reméljük, hogy így is történik. Majd az esten fellépnek ismert sztárok, ahogy mondani szoktuk, Sasvári Sándortól, Janza Katáig, Papa Dimitri Atinától, az osztálytársakig. Mert hogy ennek az osztálynak te voltál az osztályfőnöke, 97-ben végzős operett és musical színész osztályról van szó. Arra az osztályra hogy emlékszel? Egyáltalán mennyire vannak meg a minden évben végző osztályaid?
2: Hát annyira megvannak, hogy például most volt hétfőn a Színművészeti Egyetemen 50 éves diploma átadó ünnepség az én volt osztályomnak. Hát kitűnő gyerekek, Cseke Péter, Váradi, a Gugi, a Ószabó István, szóval remek Vitai András, Sárosi Kinga, remek társaságnak adták föl a Vándor Éva, hát ezek kitűnőek voltak, egy nagyszerű előadást hoztak létre, vizsgálőadást annak idején a kabarét, ami mondtad, mintha csak ma lenne. De hát ez az osztály, amelyik most itt fellép, és amely szervezi a Dorogi Barbara érdekében ezt a műsort, hát ez is csupa kitűnő ember, hát tényleg Buk Tibortól Kós Rékáig, és Ullmann Mónikától, hát ez a nagyszerű társaság, na hát azt tudom csak mondani, remek osztály, nagyon jól emlékszem rájuk, és nagy öröm számomra, hogy ezen a koncerten tudunk megint találkozni.
1: Ez tehát pénteken este lesz, hogyha csatlakoznának ehhez a támogató szándékhoz, akkor a Lovas Színházban találják az előadást, és hát kívánok gyógyulást és jobbulást Dorogi Barbarának természetesen. Van nekünk egy másik dolgunk, mondhatni közös dolgunk, szombaton délelőtt 11 órakor a Nagymező utcában 30. alkalommal helyezitek el ti, az alapítók, a lábnyomokat a halhatatlanok örökös tagjai számára, ezen a bizonyos halhatatlanok sétányán. Elmondom gyorsan, hogy kik lettek az idei halhatatlanok, aztán beszélünk két mondatot az ünnepről, jó?
2: Igen.
1: Hegyi Barbara és Szulák Andrea lett színésznő kategóriában a győztes. Köles Ferencet és Máté Gábort választották a kedves nézők, hallgatók. A színész kategória nyertesének Pászti Júlia, Rozsas István az operaénekes kategóriában és Kovács Tibor és Nagy Iris a táncművészek között lett győztes, és kerül a lábnyoma a Halhatatlanok sétányára, az Operettszínház előtti terület a Nagymező utcában. Ez most már a sokadik lehetőség arra, hogy megünnepeljük a művészeket. Nekem mindig egy nagyon erős benyomás az a szeretet, ami ezt a dolgot körülveszi, ami benneteket, alapítókat és a mindenévi győzteseket körülveszi. Nyilván ez így lesz idén is. Van változás abban, amilyen a művészet megítélése, a művészet körüli légkör, ha így 30 évre visszagondolsz, akkorhoz és a jelenhez képest?
2: Hát ez mindig változik, évente rendkívül is sok minden befolyásolja. Egy biztos, ez a díj, vagy minek nevezem, én már 30 éves. Na most egy ilyen addig él, ha pénzért van, ameddig van benne pénz, ez pedig nem pénzért van. Itt a díjazottaknak elhelyezik a lábnyomát a Pesti Broadway-n, a Nagymező utcában, az Operettszínház előtt, de nem pénzt kapnak. És mégis óriási az érdeklődés. Na most egy ilyen díj, vagy egy ilyen mozgalom, mert annak is nevezhetném, addig él, ameddig van iránta érdeklődés. Az idén még mindig rengeteg szavazat érkezett, és a művészek nagyon szeretik, és ambicionálják, hogy megkapják ezt a címet. Hát, használják is. Hát rengeteg helyen bemondják, mikor felsorolják a Kossuth díját, Jászai díját, és a Halhatatlanok társulatának tagja. Ennek becsülete van, addig fog tartani, ameddig a közönséget érdekli. Ma még érdekli.
1: Így van. És hát ugye persze, hogy hivatkozási alap, hiszen itt a szakma jelöl első körben, és a közönség dönt második körben. Kevés ilyen díj van, és kevés ilyen díj van, aminek emiatt is ekkora rangja van. Az ATV Extra-ban, a tévéadásban is láthatják élőben, mert úgy közvetítjük a tévénézőknek, de hát az igazi a helyszínen, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Nagymező utcában. Ott lesz Szinetár Miklós is, és az alapítók Szegvári Kati és Érdi Sándor is, meg persze a díjazottak, mostaniak is, korábbiak is. Úgyhogy igazi ünnep lesz. Miklós, találkozunk szombat délelőtt. Most köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és mondom még egyszer, pénteken este Dorogi Barbara megsegítésére egy koncerttel támogatják őt meg a művész barátai. Erről is beszélgettünk Miklóssal. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a figyelmet.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: wish amikor holnap épp kilibben.
1: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A folytatásban itt a Kultúrában kollégám Berecz Péter, aki egyébként a Heti Napló szerkesztő riportere, néha rendezője és alapvetően filmrendezőként is megmutatja magát az ATV-ben rendre. Most is tulajdonképpen így van ez. Szervusz Péter, örülök, hogy itt vagy.
3: Szervusz, és köszönöm a hallgatókat.
2: Készítettél egy dokumentumfilmet, 9-11 a címe, egy olyan cím ez, amit nem kell megmagyarázni 2001 óta senkinek. Ez a 9-11, szeptember 11-e egy szörnyű terrortámadás napja. Te akkor még egészen pici kellett, hogy legyél, ha egyáltalán éltél.
3: Így van, én akkor a kis ágyban voltam.
2: Miért volt neked ez fontos, hogy erről filmet készíts mégis? Ugye itt nagyon erős emlékei vannak egy megélő korosztálynak, sőt több generációnak, amelyik ezt döbbenettel nézte. Ti az utána következő generációk ezt hogy tudjátok értelmezni, ami ott velünk és a világgal történt?
3: Az ATV-ben nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy fontos időpontokról, dátumokról megemlékezzünk, és Németh Szilárd vezérigazgató úr úgy gondolta, hogy ez egy olyan időpont, ez egy olyan történelmi esemény, amiről nálunk meg kell emlékezni az ATV-ben, és így kaptam ezt a felkérést. Számomra nagyon fontos és érdekes téma volt. Én emlékszem, hogy 2019-ben jártam először New Yorkban, és hiába voltam rengeteg helyen, néztem meg a minden kötelező látnivalót számomra. A legfontosabb élmény az a 9-11 emlékmű volt, mert pont azért, mert mi már úgy nőttünk fel, hogy nekünk már egy megváltozott világban éltünk, meg élünk, és nagyon sok mindenre talán nem tudtuk sosem a választ, hogy miért van, mit éreznek mondjuk akár a szüleink ezen a napon, és amikor elmentem a múzeumba, akkor az egészet ott átéltem, és lett egy olyan élményem, ami utána nagyon sokáig velem volt, és már akkor elhatároztam, hogy ezzel a témával egyébként egyszer szeretnék foglalkozni. Ugye azt kérdezted, hogy mi hogyan gondolkodunk erről. Szerintem pont így, én emlékszem arra, hogy amikor talán kiskoromban mehettünk a szüleimmel a repülőtérre, mert éppen egy családtagunkat kísértük ki, és ott szóba került, hogy milyen szigorú biztonsági ellenőrzések voltak, és akkor kicsi voltam, és nem értettem, hogy miért kell egy repülőtéren biztonsági ellenőrzés, én akkor még nem repültem, és akkor tudtam meg, hogy mikor történt. Tehát szerintem nekem ez 9-11-jel az első találkozásom. Szóval egy felnőttünk, és kialakultak állapotok, és ebben a filmben azért az is a célunk, hogy először is egy emlékműsornak az a célja szerintem egy emlékfilmnek, hogy azon a napon megemlékezünk arra, hogy ugye mi történt, ugyanakkor nagyon fontos az, hogy ez a film, egyébként ezt a felkonfomban is elmondom, egy olyan generációnak is szól, akinek ez már történelem és nem emlék.
2: Talán ez a legfontosabb egyébként, hogy meg tudjunk őrizni gondolatokat bizonyos dolgokról, amik esetleg meg sem történtek már velünk, vagy fogalmunk nincs róla, nem tudunk róla semmit, de mégis valahogy generációról generációra vigyük magunkkal tovább. Ilyen ez a 9-11 is, a World Trade Center elleni támadás. Ugye mondott, hogy voltál New Yorkban, és megnézte minden kötelezőt, hát az ikertornyokat már nem tudtad, hiszen az egyik legerősebb szimbóluma a nagy almának, pont az volt a támadás célpontja.
3: Így van, én már a One World Trade Centerben, a Freedom Towerben jártam, ami egy hatalmas nagy élmény volt, és az onnan elém táruló kilátás, azt sose feledem, és már többször voltam azóta New Yorkba, és mindig felmegyek, és egyébként a 9-11 múzeumban is többször voltam valamiért, mindig úgy éreztem, hogy ha ott vagyok, akkor újra el szeretnék oda látogatni. Szóval egy nagyon nagy élmény volt az, amit én New Yorkban megkaptam, és egyébként nagyon sokan kérdezték tőlem azt, hogy miért kell erről filmet csinálni, mi az, amit még lehet újat mondani. Először is szerintem egy emléknapon egyébként lehetne úgy is filmet készíteni, hogy semmi új nem hangzik el benne, mert az emlékezetnek nem az a célja, hogy valami új dolog derüljön ki. De egyébként, ha úgy vesszük, akkor lesz egyébként ebben a filmben új dolog, lesznek új történeteket, amiket mondjuk Magyarországon még nem hallhattak a nézők, olyan embereket mutatok nekik, akikkel ők a magyar sajtóban egyáltalán nem találkoztak, tehát nagyon sok újdonság lesz ebben a filmben. Fognak látni a nézők egy 80-as években készült archív felvételt a tornyokról, amit még a fém felvételnek a tulajdonosa se látott soha, mert ott mi kedvünkért digitalizálták a filmarchívumban. Szóval lesznek ilyen exkluzív jelenetek benne, ugyanakkor azt gondolom, hogy ha ezek nem lennének ennek a filmnek, akkor is nagyon fontos feladata lenne, egy emléknapon emlékezni kell, és nem szenzációt keresni.
2: Miközben persze ebben volt szenzáció is. Bombera Krisztina, éppen New Yorkban tartózkodó újságíró kollégánk tudósított ott, akkor tudom, hogy megkérdezted, megkerested őt is, sőt, megszerezted a felvételeket a tudósításairól. Azt gondolom, hogy az neki is nagy élmény volt ezeket most visszanézni, még akkor is, hogyha egyébként drámai élmény. És hát nyilván nem lehetett kihagyni a tudósító Kert Attilát, aki akkor vezette a Tények stábját, és nyilván pontosan képben van arról, hogy hogyan dolgoztak, és hogyan lehetett feldolgozni mindazt, ami akkor ott azon a napon és azokban a napokban történik. Mennyi anyagot tudtatok összeszedni?
3: Nagyon sokat. Tehát ugye egy filmet akkor is nehéz készíteni, hogyha nagyon kevés anyag van, illetve akkor is, hogyha nagyon sok
2: nehéz
3: anyag van.
2: Nehéz volt válogatni?
3: Nagyon nehéz volt. Tehát hogy az archív felvételek, amiket mi megkaptunk egyébként a TV2-től, amit innen is egyébként köszönünk, az körülbelül 9-10 óra felvétel volt, és azokból kiválasztani a legjobb jeleneteket, a legjobb vágóképeket, a legjobb felvételeket, az egy nehéz munka volt. A filmnek a 80%-a az New Yorkban forgott, három történetet ismerhetnek meg az emberek. Ugyanakkor van ennek egy magyar szála is, amiben pedig sok-sok év után visszalátogat Schwab András és Kert Attila a TV2 székházába, és felidézik azokat a pillanatokat, amiket ott éreztek, és elmondják azt, hogy mi volt akkor az ő gondolataikban, illetve megszólal a filmben, ahogyan te is mondtad, Bombera Krisztina, és Kriszta nekem egy hatalmas példakép. Mi már többször találkoztunk, volt olyan munkánk, ahol dolgoztunk is együtt, és én számomra nagyon nagy öröm, meg lehetőség mindig őt hallani, és amikor készítettük az interjút, akkor többször elérzékenyült, és azt gondoltam, hogy erre nem fog sor kerülni, hiszen ő már annyiszor beszélt erről a tényleg a 9-11-nek az élményéről, de valahogy még most is ott vannak benne azok az érzések, amiket ő akkor átélt, és volt egy nagyon érdekes momentum, amit mondott a filmben, azt mondta, hogy ő 9-11 után érezte azt, hogy ő anyuka szeretne lenni. Azt mondta, hogy akkoriban volt egy ilyen párbeszéd ott a kollégák között, hogy ez az a világ, amiben mi nem szülünk gyereket. És Kriszta viszont meg azt mondta, hogy pont az ellenkezőjét érezte, hogy 14-én még nem erre gondolt, de 14-én és 15-én már megfogalmazódott benne, hogy neki most az a feladata, hogy ő itt most tudósítson, de hogyha innen ő hazamegy, akkor neki egy dolga van, az pedig az, hogy gyerekeket szüljön erre a világra, és kérdeztem, hogy miért. És azt mondta, hogy azért, mert hogy szükség van a szeretetre ebben a világban. Tehát ezek nagyon erős mondatok, és nagyon érdekes volt az, hogy tényleg egy riporter, aki ott volt és átélte az eseményeket, még mennyire hatása alatt van mi mai napig ezeknek az eseményeknek.
2: Nagy munka volt, azt tudom, amiben vagy, sőt, talán még teljesen nincs is vége ennek a nagy munkának. Minden esetre be kell fejezned, mert szeptember 11-én este 21 óra 50-kor?
3: Igen, egyébként már nagyon jól áll a film, már megnéztem mindenkinek, akinek meg kell nézni, már csak a filmnek a feliratozása van, apró munkálatok vannak.
2: Hát az már csak pár óra.
3: Így van.
2: Szóval az utolsó hajrában szeptember 11-én a 9-11 az ATV-n 21:50-kor Berecz Péter munkájaként. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál.
3: Köszönjük szépen.
2: Önök pedig nézzék meg ezt a filmet, és hallgassanak minket továbbra is itt a Spirit FM-en. Ez volt már a kultúra. Viszontlátásra. Viszontlátásra.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legfluhgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán. Anya, megint fáj a hasam.
9: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
10: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
11: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
12: Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Több száz autóipari dolgozót bocsáthatnak el Győrben. Ismét lángol a Hortobágyi Nemzeti Park. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 ezer munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. Az erős szél miatt újra felcsaptak a lángok a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen keddeste 50 hektáron égett a nádas, bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagyfüst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Halálos vonatbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba vinni, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21 és 29 fokig melegszik a levegő. A folytatásban mérsékelten meleg, többnyire napos őszi idő várható.
11: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegesszuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
13: Köszöntök mindenkit nagy örömmel, nagyon szép napra ébredtünk, remélem így gondolják a kedves vendégek is, akik nem vendégek, hanem együtt vagyunk mi hárman provokatőrök, mert hogy ez a provokatőr, és mindjárt bele is vágunk az adásba, csak előtte bemutatok mindenkit, Szarvas Szilveszter, szia!
14: Szia, sziasztok!
13: Tartalomgyártó újságíró, és Dévény István, tartalomgyártó újságíró.
14: Ez
13: így jó?
15: De nem tudtad elrontani.
14: Ja, benne van az újságíró, akkor nagy baj nem lenne.
13: Hiszen nem emlékeztem, hogy te mit is csinálsz, de akkor lemásoltam.
14: Ezzel én is szoktam így lenni. Labzárta előtt 2 órával.
13: Na, tudjátok mi a bélyek képünk, a cover képünk a YouTube-on ehhez az adáshoz? Vezetőszáron Fási Ádám felesége, úgyhogy hát, nincs mit tenni, erről kell beszélnünk, mit szóltok. Ez a mai nap fejleménye, ugyanis Gurzó Máriát, Fási Ádám feleségét letartóztatták, nem is tudom, hogy erre mi a tökéletes kifejezés. Egy hónapos letartóztatást rendelt el a Kecskeméti Bíróság, és ezt azzal indokolta, hogy a vezető száron vezették, és erről voltak is különböző médiabeszámolók, szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás megnehezítése, vagyis tanúk befolyásolása, és bűnismétlés veszélye, akkor szoktak így eljárni, összebilincselt kézzel vezető száron kísérték el a tárgyalóterembe. Fási Ádámot is megtalálta egy-két médiamunkás ott vidéken, és hát nem örült annak, hogy őt például lefotózták. Hát eléggé feldúltan reagált itt a történésekre Fási Ádám. Sajnálod-e a Fási családot, István?
14: Igen.
13: Okay.
14: Amúgy a
13: bűnismétlés
14: veszélyén gondolkodtam, hogy végül is igen. Tehát az elsőre úgy tűnik, mintha ez így nem lenne benne a pakliba, de hogy nem. Hát, hogy végül is megint nem csinálja meg a dokumentumfilmet. És akkor ez
13: így... Én kézzel elgondolkodik, ez a fiktív számladás, ez milyen jól bejött az erre. Pár nappal ezelőtt, vagy hónappal ezelőtt, tehát akkor ráismétlek egyet.
15: Nyilván én is sajnálom, mert azért szerintem vezetőszáron előállítani valakit és megkísérni, az nyilván az egy megalázó dolog, igen. Mm. És
14: ha jól tudom, azért... Ez nem ez a eljárás, nem tudom, mert nem ez a rendes eljárás.
15: Szakszerűen jártak el nyilván a nyomozók, vagy igen, tehát akik előállították, csak azért ez tényleg ennek van egy megalázó része, és szerintem Fási Ádám nem véletlenül borult ki, azért ez nyilván egy nehéz pillanat, de én azt nem tudom, hogy ez még egy folyamatban lévő nyomozás, nem? Tehát itt konkrét bizonyítékokat, tehát én azt nem tudom eldönteni, most persze előállították, de hogy ez egy kihallgatás, ahol őt megpróbálják szóra bírni és elszámoltatni már a pénzzel is, meg hogy mi történt, és mondja el a saját álláspontját, vagy a céges álláspontját, vagy pedig itt már konkrét gyanú van, és bűncselekmény elkövetése. Ez az, ami nekem nem világos egyébként a közleményből, mert hogyha itt bűncselekmény elkövetése van bizonyíthatóan, akkor nyilván, ha valaki lopott, az persze számoljon el a lopott pénzzel, és bűnhődjön meg. Tehát ez teljesen mindegy, hogy fideszes, tiszás, független, tök mindegy, hogy kiköveti el, kell, hogyha ha bűncselekmény történt, azzal valóban akkor lakolni kell. Csak ezt nem tudom, hogy itt most már ezt megállapították, vagy ez még csak egy kihallgatás.
14: De ez, ilyenkor az van, hogy ismertetik vele, hogy mi a tényállás, és akkor a ügyvédje meg majd benyújtja a panaszt. Ugye ez a teljesen minden. Tehát, hogyha engem bárkit akár tetten is érnek, akkor is az van, hogy az ügyvédje benyújtva a panaszt nyújt be az eljárás ellen, és akkor elindul a folyamat. Tehát, hogy ez ez a szükséges jogi keret ilyenkor. A döntés meg az a egy hónapos őrizetbevétel, ugye, amit Tamás felsorolt, hogy milyen okokra hivatkozva, és akkor majd utána, egy hónap után eldöntik, hogy haladt-e a nyomozás.
15: Igen, csak annyit, hogy... nekem ez a kérdés, hogy itt van-e már konkrét bizonyíték. Tehát persze tudjuk magát az ügyet, tudjuk a filmet, hogy ez most nem készült el, de tudjuk-e a határidőt, hogy meddig kellett volna elkészülni.
14: Valaminek kell lennie a hatóság kezében, mert különben nem vennék egy hónapra őrizetbe. Tehát, hogy valamit le kellett tenni az asztalra.
13: Csak akkor mondjuk a kontextust, kéz, szív, lélek, magyar kortárs művészek nyomában, ez Corvus Cora Robert festőről szóló 4 részes dokumentumfilm, percenként több mint 1 millió forintos költségvetésre, ugye teljes forrás 172 millió forint, NKA 790-es keretéből érkezett 82, és Hankó Balázs volt miniszter saját keretéből majdnem 90 millió, és itt költségvetési csalás és hamis magán okirat miniszter saját keretéből majdnem 90 millió,

0: Igen, annyit hoztak nyilvánosságra, azt is egy ilyen fapados YouTube oldalon, ha minden igaz.
1: Ha megnéztem az első részt, mert nagyon kíváncsi voltam.
0: Én csak belenéztem.
1: Feldobták úgy, hogy nincs hozzá leírás, semmi. Tehát fel van rakva a YouTube-ra.
0: Ez elég pánikszerű volt, igen.
1: Igen, ugye ez most csak ilyen gyanú lengi körül, hogy hát most akkor végig is ott van a film, de ha én meg lennék szorongatva, és egy filmet kéne produkálnom, akkor kb. Én is ezt csinálnám. Hopp, mégiscsak itt van ez az első két rész. Én azért belenéztem az első részbe.
0: Ez egy kész
1: produkció? És ez a szubjektív része persze a dolognak, de én szubjektíven azt tudom mondani, hogy ez nagyjából olyan, mintha én csináltam volna otthon egy ingyenes szoftverrel a saját YouTube csatornámon, megtanultam teljesen fapados módon a legegyszerűbb vágási dolgokat. Igen. Egyetlen egy helyszínen, én szegénynek nem akartam mondani a nevét, hogy ne kötődj, már nem baj, hogy mondod, csak hogy ne kötődjön össze, vagy ne rakódjon rá, mert ő ennek kvázi úgymond áldozat ennek az egész történetnek azzal, hogy pont rajta csattani a szempontból a nyilvánosság ostora. Szóval, hogy a kortárs festő művész ott egy helyen mesél, beszél, emlékezget, ebbe időnként az általuk, tehát a festőik által készült korábbi ilyen amatőr felvételek így beúsznak, meg festményekről fotók, de az is olyan, mintha tényleg én csináltam volna egy rossz pillanatomba, tudod, így bepörög egy kép, kiúszik egy kép, ez amikor ilyen ingyenes izével vágó szoftver, amit letöltöttél az internetről, az a megcsinálsz valamit. Igen, de ez, és mondom, ez a szubjektív része, így van. Csak...
0: Tudod, mi nem az majd...
1: De közben erősíti azért azt, és az megint csak ugye egy feeling, a gyanú feelingje úgymond, hogy ez borzalmas szókép volt, hogy hát azért itt nagyon nem voltak rendben a dolgok. És hát a vád az meg elég konkrét. Tehát azt mondják, hogy úgy tettek, mintha kész lenne a film, hiszen elszámoltak ugye az NKA felé, ám de nem volt kész a film, és a nem kész film helyett ilyen kamu számlákat nyújtott be, hogy ez van, az van, erre költöttük, arra költöttük. Tehát, hogy...
0: Nekem már az büdös, hogy több 10 millió forintot odaadnak valamire úgy, hogy semmilyen ellenőrzés nincs között. Mondjuk a felét nem készítik el, vagy nem lát mondjuk egy demót a pályázat meghirdetője, aki ugye a pénzt adja. Én azért mondtam azt, hogy ami nem szubjektív, hogy fáséknek rettentően kellene most figyelni a látszatra. Én nem mondom azt, hogy a bíróság munkáját, vagy magát, a vádat, az ügyet befolyásolja az, hogy a közvéleménynek milyen véleménye van. Na de, Fási Ádám bement Rónai Egonhoz, és hát finoman szól szénné égett abban az interjúban.
1: Ugye? Az előbb visszanéztem, mielőtt jöttem, visszanéztem. Egyrészt a szórakoztató faktor.
0: A lánya aznap, tehát felkészületlen volt. A lánya aznap lemondta az interjút. Vélhetően nem véletlenül, és ő hozta meg a jó döntést, mint utóbb kiderült. Bár az, hogy az apját nem beszélte le erről, az egy nagyon furcsa dolog, vagy hogy nem sikerült lebeszélni, ezt nem tudjuk. De nem szabadott volna vállalni ezt az interjút. Ott már egy olyan keretet kapott az egész történet, hogy Fási ebből, egy Fásiék nem tudnak jól kijönni, és nem véletlen az, hogy több kommentelő is írja, azt egyébként mindenkinek javaslom, hogy írjon kommenteket, hogy ez miért volna nekik megalázó, pont azt kapják, amit megérdemelnek, itt érdekel, hogy megalázó volt a vezető személy, egyébként itt nem így gondolkodunk, teszem hozzá szerencsére, bár ettől függően bárki írhat ilyet, mert győzön a jog, győzön az igazság, viszont innentől kezdve már mindenki úgy kezeli őket, hogy ők már pedig bűnösök. És ha kidobnak egy ilyen videót, ráadásul érezhetően kapkodva, és látható azon a videón, hogy basszus, milyen 100 millió, mi az, hogy percenként 1 millió könyörgöm, hanem amit István is mondott, hogy ezt bárki megcsinálja, nem 1 millióból percenként, hanem valószínű 10 000 forintból percenként, őszintén, minden technikával, mindennel együtt, 10 000 forint percenként, akkor csak rontanak ezen a helyzeten, és nem javítanak. És itt azért nekik nagyon fontos az, hogy a közvélemény szemében is legalább az ártatlanság félelmét fent tudják tartani, de ennek a közelében nincsenek jelenleg. Tudom, hogy ez nem változtat az ügyükön, de mégis azért a politikában nagyon fontos a keretezés, és ők ebben most kudarcot vallottak most két körben is.
2: Egy dologgal nem értek csak egyet, ugye említetted, hogy a pályázat meg a pénz kiutalásakor nem volt előzetesen mondjuk egy demo bekérve, vagy valami fajta munkajegyzőkönyv, vagy egy tervezési fázisnak a dokumentációja beadva. Azért számos olyan pályázat van, amikor ezt nem kérik. Tehát, hogyha megvan egy kulturális cél határozva, és itt ugye megvolt, és ez a másik óriási baj, hogy amikor egy kortárs festőről mondjuk az ő életművét feldolgozna egy dokumentumfilm, ami egy legitim cél, és egy nagyon, nagyon jó és támogatandó cél egyébként, hogy készüljenek ilyen dokumentumfilmek, akkor nem feltétlenül kell hozzá, de viszont a munkát azt tényleg el kell várni, tehát annak legyen határideje, azt akkor csinálják meg, ha itt ez nem történt meg, és tényleg eltűntek a pénzek, na az probléma, és akkor azzal valóban el kell számolni,

0: Csak közben ez a bajom, hogy egy kortárs festőre is ráég ez az ügy, miközben nem érdemli meg.
1: A kortárs festő nem érdemli meg, de azért, tehát ne legyünk már ennyire naivak. Igenis elrendelhet a pályáztató olyan ellenőrzési pontokat, olyan eszközöket, amivel ő ráláthat arra, különösen mondjuk egy dokumentumfilm elkészült tekor, hogy azt a munkát tényleg végzik.
0: Folyamatában, vagy csak... persze. Folyamatában, igen.
1: Hát akár az éppen az adott epizód vágásának a felét, vagy a nyers vágást, vagy a felvett nyersanyagból valamennyit mutassanak meg, úgy, hogy mondom, mondjuk az NK 790-es keretnek megfelelő összeget már elutalták. És Hankó Balázs pedig a saját keretéből azt a 90 milliót majd csak azt követően utalja el, amikor már látta annak bizonyítékát, hogy itt munkát végeznek, és tényleg készül valamilyen kulturális tartalom. És az meg már tök másik kérdés, hogy az 90 ezer forintból vagy 90 millióból készül. De hogy idáig sem jutottak el. Ez mutatja nekem azt, hogy ez egy politikai kiutalás volt.
2: Amúgy Hankó Balázs erről beszélt, de ez tényleg egy rossz gyakorlat, és azt nem gondolom, hogy általánosságban kellene változtatni a szabályokat, mert bizonyos produkciókra nem lehet. Mit tudom én, ha én egy cserkész tábor szervezek és arra kapok, vagy falunapot, akkor azt ugye nem tudom így szakaszolni, hogy na most itt tartunk, ott tartunk, és akkor ennyi pénz. De például egy ilyen produkciónál ott már lehet szakaszolni, és akkor azt lehet mondani, hogy majd akkor utalunk, ha. És ez nem azt jelenti, hogy nulláról kell kezdeni, hanem azt mondjuk, hogy mit tudom én, 20%-ot megkap.
1: De azt is... tudjuk, hogy az utómunka az általában mondjuk ilyen 40%.
2: Igen, de azt is igaz olyan, hogy mi lesz az első előtt. Szakasz, a 20% megkapja, akkor megmutatja, igen, hogy itt tartunk meg, akkor mehet tovább, és akkor erre előre megállapod van. Mert ugye Hankó Balázs arról beszélt abban a bizonyos egyenes beszédműsorban, mondjuk ő sem volt túl erős, tehát a Fási Ádám azért ő persze a Csubaka védelemnek a tökéletes verzióját hozta, de Hankó Balázs is...
1: Ő védhető volt.
2: Hát, de ahhoz képest, hogy egy profi politikus, ahhoz képest nagyon béna volt Hankó Balázs.
1: Ahhoz képest, igen.
2: Mondjuk ráadásul ő mártotta be Fásiékat, mondjuk egyébként is kiderült volna, hiszen ő beszélt össze-vissza erről, hogy a film meg a munkácsi kiállítás.
1: Pontosan kellett volna emlékezni egy olyan ügyre, 100 különböző ügyre kellett volna hajszál pontosan emlékezni, miközben a műsorvezető
0: nem elvárható, hogy minden 100-ra emlékezzen.
2: Igen, de azért lehetett sejteni, hogy akkor ugye ezek a kirakat ügyek voltak úgymond kirakatban, hogy akkor mi az a páromből. De mindegy, ez már a múlt idő, de hogy ugye ő arról beszélt, hogy az a gyakorlat, hogy átutalják a pénzt, és amikor kész a produkció, akkor eldöntik, hogy akkor ez az-e, amire adták a pénzt, és akkor adott esetben lefelé visszakérik, vagy visszakövetelik, hogyha nem az. De itt már, hát itt aztán végképp bejön a szubjektív faktor, nem? Tehát valószínűleg van olyan produkció, amire, hogyha te lennél a döntnök, azt mondanád, hogy hát nem erre adtuk, de közben meg most ez hogy dől el? Tehát, hogy az tényleg így valahogy, és kultúrában meg nagyon nehéz minőség alapon.
1: Szóval.
2: Mert hogy még kinek mi nem? Tehát, hogy...
0: Igen, meg ez az egész NK ügy, tehát itt is nekem az a bajom ezzel a, tehát ahogy te is említetted, ugye vannak ezek a kirakat ügyek, amiket tényleg kiragadunk, most is ezekről beszélgetünk, és ez az egész rányomja a bélyegét, holott nem szabadna, hiszen az, hogy az NK létezett, az teljesen rendben van. Az, hogy kultúrára fordítottak finanszírozást, támogatást, teljesen rendben van. Még az összegeket, tehát az, hogy milliárdok jutottak a magyar kultúrára, azzal sincsen probléma. Az, hogy a kiragadott ügyek aztán átmásznak erre az egész egyébként legitim célokra és jó célkitűzésekre, na ezzel van baj, mert azért számos kulturális pályázatprogram valóban megvalósult, és igen, kézzelfoghatóak, láthatóak, és ezek fontos ügyek.
2: Az, hogy van, de ez nem
0: csak, hogy ne bélyegezzük meg az NK-l ügyet, mert abban egyébként számos helyen pedig koncepciós eljárás is van. Tehát tényleg,
2: szerintem ez egy pozitív megbélyegzés, hogyha a kirakat ügyekről beszélünk, mert akkor nem arról beszélünk, hogy igazából ez a Fidesz választó kerületi tiltott pártfinanszírozása volt.
0: Olyan hangja van, mint hogyha az egész gyakorlatilag
2: ezért volt a politikai pénzkifizető hely lett.
1: És Fásinak felelősség ebben. Mert hogy ők teremtenek, jó, az elmúlt 16 év különböző gyakorlatai is teremtettek arra, hát hogy mondjam, gyanút az átlag választópolgárban, hogy nem megy minden úgy, ahogy annak mennie kéne. És akkor valami csúnyábbat, vagy keményebben akartam fogalmazni, de most maradok ilyen piszi. És itt ezzel van a fő probléma, hogy maga az ügy bűzlik, és sorban dőlnek ki a csontvázak a szekrénybe. Tehát ebben az esetben én arra tudok hivatkozni, amit leírnak ügyvédek a neten, hogy itt már a büntetési tétel 5 évnél kezdődik. és nincs felfüggesztett. Nincs felfüggesztett. 5 évnél kezdődik. Ez nagyon súlyos, hogy valakit így előállítanak. Nagy az esély arra, nem mondom, hogy így fog történni, de hogy 5 évet fog kapni. Ő lehet az első olyan, ha ez gyorsított eljárásban végigpörgetik, aki konkrétan mondjuk az NKA ügyében kénytelen nem, hogy bíróság elé állni, hanem lehet, hogy börtönbüntetést fog kapni. És egyébként Csintalan Sándor, és tudom, hogy ez már egy másik vonulata ennek a történetnek, Csintalan Sándor mondta itt ebben a stúdióban nem is olyan régen, hogy ő nagyon jól ismeri Gurzó Máriát, és el nem tudja róla képzelni, hogy ő tudott arról, hogy mit csinál. Hanem valószínű elétoltak papírokat, hogy légy szíves, ezt írd alá.
2: És ki?
1: Na hát ez a jó kérdés. Tudom, hogy ez már...
2: Ez egy családi cég, tehát itt azért nem... Én ugye az NK ügyben számomra a legsúlyosabb rész az, amit az előbb mondtam, az, hogy nagyon sok Fideszhez köthető ilyen-olyan egyesület, álcivil szervezet, alapítvány. Nálunk ugye, arról már beszéltünk korábban a Sátrói helyen is, amikor most nyilvánosságra kerültek ezek az adatok, akkor kiderült, hogy a támogatás 90%-át a helyi képviselőtestület fideszes tagjai a szervezetei, vagy a hozzájuk köthető szervezetek kapták. Ugye ez az a bizonyos tiltott pártfinanszírozós rész. De én a felségnál nem ezt látom, vagy nem ezt látom, nem ezt gondolom, hanem hogy ők nem ebben a Fidesz buliba vettek részt, csak volt egy jó lehetőség. De akkor ki az, aki elítolta a papírt? Mert akkor nincs benne politika, nincs benne párt.
1: Csak nem is Fási Ádám, hanem az ő üzlettársa, tudod, akinek már voltak korábban büntető ügyei. Ha, lehet, hogy ő volt. De
2: jó, azt nem tudjuk, tényleg.
1: Tényleg ez totál elviszi a témát. Itt tényleg arról van szó, hogy akkor válaszoljak erre, hogy ha Hankó Balázsék ezt kifizetőhelynek tartották, és élünk a gyanúperrel, hogy igen.
0: De ez nincs bizonyítva, tehát ez az, amit nem tudjuk. Csak erre próbáltam utalni, hogy az NKA, magát az NKA-t ne bélyegezzük úgy meg, hogy ez egy politikai kifizetőhely volt, igen. Mert nem az volt.
1: Nem véletlenül, hogy nem Nokia-s doboz meg oktatáskákban adták át a pénzt, hanem ilyen támogatási rendszerben. De mondom még egyszer, ahova kiosztanak 170 millió forintot egy dokumentumfilmre, és lesetolják azt, hogy itt bármilyen közbűnső ellenőrzés legyen arra vonatkozóan, hogy egyáltalán elkészül ez a mű, az azért mégiscsak azt mutatja, hogy itt valami nagyon-nagyon büdös. És itt kérdés az, hogy lett volna ebből ügy, ha néhányan az NKA-ból nem kopogtatnak be, nem írnak levelet Molnár Áronnak, és ő ezt nem fújja fel.
2: Hát ez a bizonyos fiatalember, aki ugye az NK-nál dolgozott, és akkor
1: hát itt ezzel ez a probléma. Ez a probléma, hogy ez megint el volt sikálva, megint el volt bújtatva, nem volt nyilvánosságra hozva. Tehát nagyon sok olyan jel van ebben, ami alapján jogilag nem mondható ki, hogy büdös, de az összkép igen, alapján meg...
0: Igen, de a ló túloldalára se szabadná átesni. Tehát ne felejtsétek el, azért volt tényleg ennek az egész ügynek, és vagy az ügycsokornak vannak koncepciós eljárásai. Tehát az, hogy kabinetfőnököket vagy kabinetvezetőket azért, mert írt 3 e-mailt vagy 4-et vezetőszáron előállítanak, és szintén 1 hónapra előzetesben tartanak, miközben később az ügyészség is kimondja, hogy 2 ember esetében is jogszerűtlen volt az előállításuk és az ilyen hosszú fogvatartásuk. Tehát ez az, ami nem fér bele. Tehát, hogy nem kell, persze a bűzlő ügyeket vizsgálják ki, és tényleg legyenek elszámoltatva azok az emberek, akik adott esetben közpénzeket zsebre tettek jogtalanul. Ez teljesen világos, de a másik oldalon meg ne állítsunk elő olyan embereket, akik 30 éves családanyák, kisgyermekekkel, és tényleg 4 e-mailért felelősek.
1: Nincs vita.
2: Ja, ez nincs. Amit Csintalan Sándor mondott, most az jutott eszembe, hogy képzeljétek el, hogy ti vagytok Fásiné.
1: Jaj.
2: Van ez a cég. Van ez a pályázat. Azért csak ráláttok valamennyire a cég ügyeire, nem? Ha már ti vagytok az ügyvezetők. És akkor el kéne készülni a filmnek, de nincs kész. Akkor te mit csinálsz ügyvezetőként? Befogadsz ilyen-olyan számlákat, meg aláírogatsz? Tehát, hogy oké. Lehet, hogy valaki elítette.
1: Nem tudja egyáltalán, hogy mit csinál itt, az a kérdés.
2: Hát miért ne tudná?
1: Hogy utóbb fogad be számlákat, és akkor...
2: De nincs kész a produkció, tehát azért az így feltűnne, nem?
1: Lehet, hogy ő nem is tudott arról, hogy most kész van, hogy nincs kész, és nem is nézett dátumokat rajta. Nem akarom, hogy felment...
2: Ügyvezetőként akkor annyi.
1: Igen, de azt is látjuk, hogy ezekben a neres céghálókban nagyon sokan csak pozícióban
2: Jó, még a Fási Ádám felháborodásáról gyorsan annyit, hogy egyébként itt tökre megértem, tehát ilyen szituációban valószínűleg senki sem lenne nyugodt, nem lehet tudni ki, hogy viselkedne, ugyanakkor azért az úgy bennem volt, hogy eddig jó volt az közszereplőség, meg a nyilvánosság, hát most... épp a árnyékos oldalra került Fási Ádám, úgyhogy viselje ezt is úgy, mint ahogy viselte a népszerűséget.
1: Igen, utóbb megnézzük ezt a filmet, tehát egy Békésmegyei festőről szóló film, ez három külön cég. Egyik a forgatókönyvért felel, a másik a vágásért, a harmadik a PR-ért. Na jó, tehát csomó-csomó fura dolog, reméljük, hogy most végre a végére járnak ennek az ügynek. Lesz végre egy olyan ügy, amiben lesz valami döntés is. Valami nagyon határozott.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
1: Újból itt vagyunk, a megszokott felállásban, akiket láthattak az előző etapban is. Botrány anatómiája, Torockai versus Magyar Péter. Ugye történt ez a félegezés, ahhoz hasonlította, vagy annak nevezte, már ez sem mindegy, én egyetértek ezzel, de a lényegen nem változtat. Amiben én lényegesen eltérek mondjuk a mainstream véleménytől, hogy szerintem ez Torockai László kitalálta, megtervezte, várt egy ilyen lehetőségre. Ugyanis nem úgy történnek ezek a szituációk, hogy ahogy azt a politikai elemzők elképzelik, és akkor most elnézést az általánosításért, de hogy mond valamit Magyar Péter, és azon melegében, mint a kocsmában, 3/10 másodperc múlva hirtelen így kibukik az emberből egy vagy két vagy három ilyen kifejezés, hanem a kettő között, amíg mondjuk felszólal a Torockai, eltelnek gyakran percek. És az, hogy ő ezt mondta, az egy tökéletesen megkonstruált színház. Két útja van a mi hazánknak. Vagy azt csinálja, mint a fideszesek többnyire, hogy kultúremberek vagyunk, hallgatunk, és eljátsszák a bogzsákot, még ha nem akarják akkor is, mert belekényszerülnek ebbe a szerepbe, miközben kígyóbb békát kiabál rájuk Magyar Péter, vagy pedig a narratíva irányítását a saját kezükbe veszik. És ezzel küszködik a mi hazánk, és keresi azokat a helyzeteket, amikor róla szólhatnak a hírek, és velük van tele a sajtó. És oda tud olyat vágni, ami után még ha ki is tiltják, ez egy tökéletes díl a számukra. Mert mi keményen szembeszállunk Magyar Péterrel. Ők írják most jelenleg ezt a történetet a parlamentben. Fideszes képviselők erre nem nagyon képesek. Szűcs Gábor, rendkívül intelligens jogi kifejezésekkel.
2: Bocsánat, képesek, csak szerintem más a stílus. Tehát a fideszes képviselők más stílus.
1: Erre így nem. Tehát az abszolút filmszínházban ők olyan eszközököz nyúlnak, és ezért akartam mondani a Szűcs Gábort, hogy lehet, hogy az ő csatornáján tök jól futnak azok, amikor sarokba szorítja Magyar Pétert egy érvelési hibára rámutatva, de ez század annyira eladható, mintha kap egy férgezést Magyar Péter. Magyar Péter is áldozatpózba vághatja magát, Torockai pedig a saját tábora előtt megigazul és megerősödik, hogy ő így harcol a miniszterelnök. Szóval szerintem lényeg lezárva a gondolatmenetet, ez egy abszolút filmszínházhoz passzoló szerep, amit magára vett, semmilyen indulat nincs ebben, eljátsza.
2: Annyiban nem értek veled egyet, Tamás, én végignéztem élőben ezt a jelenetet, ugye hétfőn a parlamentben, és szerintem nem egy megrendezett jelenet, vagy nem egy várt pillanat volt ez Torockai László részéről, hiszen tényleg úgy történt, hogy Magyar Péter felszólalt, és gyakorlatilag Torockai Lászlót megvádolta azzal, hogy a minisztériumokba járt be, családi ügyekben lobbizni,
1: ilyen
2: vagy a családi...
1: Ilyen számban fogalmazott Magyar Péter, nem konkrétan Torockaira, hanem...
2: Igen, családi érdekekben lobbizni, és ott már látszott egy ponton, talán a parlamenti közvetítésben is mutatták Torockai Lászlót bevágták, miközben hallgatta Magyar Pétert, és ott látszódott, hogy a Mi Hazánk elnökében úgy megy fel a pumpa, és valóban ugye az előző téma kapcsán is beszélgettünk családi érintettségekről, tehát amikor a családodat megtámadják, azért az valóban egy nehéz pillanat, és azért ott tényleg fel tud menni a pumpa, na és erre reagált, ugye személyes indítatásból kért szót a házelnöktől, Torockai László, tehát azonnal lecsapta a labdát, felállt, kikérte magának, és valóban a végén elhangzott ez a sértő kifejezés, ami nem parlamentbe való, és Torockai Lászlónak valóban nem szabadott volna így fogalmaznia.
1: Tudatos ugye, volt, továbbra is tartom.
2: Szerintem ott azért mondom, a pumpa vagy a gyógyszer egy kicsit elgurult a családokán. Ugyanakkor, és itt jön a másik fél, tehát hogy ők meg Forsthofer Ágnes, mondjuk házelnök, vagy a Tiszások, Magyar Péter és az összes tiszás képviselő ne kérje ezt ki magának, mert akkor először maguk is nézzenek tükörbe. Tehát az, amikor Kulcsár Krisztián anyukázik a parlamentben egy fideszes képviselőre, és ugye csúnyában fogalmazott, ezt most itt nem fogom elmondani, de szerintem a hallgatók is tudják, hogy mire gondolok, amikor Magyar Péter tolvajozik, mafiózózik, vagy éppen, hogy is fogalmazott, trógerezett, meg embertelen hazug trógernek nevezett képviselőket, tehát ez ugyanaz a stílus, amit egyébként Torockai László megfogalmazott. Tehát akkor Magyar Pétert, vagy Kulcsár Krisztiánt, aki anyukázott, őt miért nem tiltja ki Forsthofer Ágnes egy hétre a parlamentből? Tehát akkor mérjünk azonos mércével, mert nekem azzal nincs bajom, hogy egy ilyen után Torockai László kap egy hetes büntetést, de akkor kapja Magyar Péter is, meg Kulcsár Krisztián.
3: Hát a parlament általános stílusa és emelkedettsége, ugye erről már sokat beszéltünk, hát ez hétről hétre formálódik itt a szemünk előtt, és itt nagyot kell már gurítani ahhoz, hogy bármivel egyáltalán bekerülhessen, mert valóban az van, amit egyébként Szilveszter, te is felsoroltál, jobbra-balra. Ugye meg lehet nézni a parlament honlapján azokat a jegyzőkönyveket, amikor ott ülnek a gyorsírók, és szó szerint leírják azt, hogy ki mit kiabál be, hol. Ez egy elég macerás tevékenység, de hál' Istennek néhány kolléga meg szokta csinálni, és szoktak ilyen best-of-okat összehozni a havi válogatásként, hogy és tényleg egészen durva az, ahogy egymással beszélnek. Tehát ami átjön a képernyőn, az még aránylag könnyed kis búgás ahhoz képest, amit egyébként tényleg nyomnak egymásra. Tehát hogy ezt én is olvastam több helyen, meg hallottam is ezt, amit mondasz, Tomi, hogy ez így ilyen win-win megrendezett sztori volt, akár még úgy is, de nem tudom, én ebben nem tudok hinni. Tehát a Fideszről is mindig azt gondoltak, hogy annyira profik, annyira ki van találva minden, annyira, és akkor Isten, kiderült, hogy nem.
1: Te foglalkozol az indulatból,
3: várjál.
1: Nem egy speech végén, hát, utolsó mondat.
3: De azért, mert ment ki.
1: Úgyhogy előtte szót kérsz.
3: De azért, mert ment ki. Tehát, hogyha végighallgatta volna Magyar Péter, úgyhogy nem megy ki a teremből.
1: De egy rutinos politikusról beszélünk. Pontosan tudja, hogy ennek mi lesz a következménye.
3: Nem tudom.
1: És a win-win akkor...
3: Azzal egyetértek, hogy Torockai ezt tudatosan hozta össze, pontosan azért, amit az előbb mondtam, hogy itt már ott kell gurítani, hogy rád figyeljenek, hogy most két út van ugye egy politikus előtt, vagy nagyon lelkesedik Magyar Péterért, és akkor már annyira uralja Magyar Péter a nyilvánosságot, vagy nagyon szereted, és akkor kicsit ott fel tudsz emelkedni hozzá, és akkor te is kapsz egy kis nyilvánosság darabkát, vagy belerugsz hatalmasokat, és akkor megint csak kapsz egy nyilvánosság darabkát, mert tényleg Magyar Péter uralja a nyilvánosság teret. Hogy ez egy ilyen akció lett volna, még azt is el tudom képzelni, tehát hogy tudta, hogy valami erőset fog mondani, csak mondom, nekem azért van kétségem, mert annyiszor gondoltuk már ezt, hogy ilyen-olyan profi magyar politikában ez vagy az a párt, vagy szerepel, aztán utólag meg kiderült, hogy hát nem is annyira, meg hogy amikor lehull a lepe, vagy varástalanítja magát egy párt, vagy egy politikus, aztán akkor így látod, hogy akkor lehet, hogy tényleg ez ilyen spontán. Amit Szilveszter mondott, az meg arra utal tényleg, hogy ott volt a helyszínen, hogy maga az a úgymond fordulat, hogy Magyar Péter kiment a helyiségbe, tehát kiment az ülésteremből, hogy az arra csapott le, és az már lehet, hogy tudatos volt egyébként, hogy akkor most itt most tudok egy nagyot rúgni Magyar Péterbe, és akkor majd learatom ennek a nyilvánosság gyümölcseit, de hogy ez ilyen előre megtervezett. Vagy
1: figyelj, maga ez a személyeskedés, tehát román nyerte magát a Tisza, ezt már sokszor elmondtam itt. Kétharmad hihetetlen képviselői jelenléttel a parlamentben egy 6 főt számláló frakcióval szemben keménykedik, vagy éppen a Fidesszel szemben keménykedik. Ha ezt nem látják át az ellenzéki pártok, hogy itt mire megy ki a játék, pontosan arra, hogy szurkál trigger pontokat, és arra nekik ugrani kell, akkor idióták. Akkor bocsánat, akkor semmi keresni valójuk a parlamentben, ha nem látják át, hogy ez miről szól, miért csinálja ezt nap, mint nap Magyar Péter úgy, hogy valóságban ennek sem tartalma, sem értelme nincsen.
3: Egyébként, bocsánat, viszont szerintem egy-két képviselő kivitelivel már átlátják. Tehát már én azt veszem észre
1: a parlamentben. Hát már kezdet-kezdetétől lehet
3: sejteni. Mi is beszéltünk róla, hogy egyértelműen ki akarja provokálni, és ki is provokálta.
1: Igen.
3: De azt látom, hogy most már így a KDNP frakció is, meg a Fidesz frakciónál is már nem annyira ugranak egyébként, mint eleinte. Tehát már van egy ilyen védekezés, mondjuk Balla István teljesen reménytelen ilyen szempontból, hogy mindig ez kiakad, de hogy...
1: Figyelj, van ez a szándékolt botránykeltésnek a taktikája, és azt hiszem Franciaországban a szélső bal alkalmaz, tehát bekiabálások, a miniszterek lehazaárulózása, de Boris Johnsontól láthattunk ilyet a briteknél, Németországban, az AfD-nél is voltak ehhez hasonló szisztematikus, konszenzusos vitakultúra erodálás. Tehát, hogy létezik ez a stratégia, ezt nem itt Magyarországon találják fel, ismeri a szakirodalmat, valószínűleg a legtöbb spin doktor és politikai tanácsadó Magyarországon is a pártok környékén. Tehát szerintem mindenki átlátja, hogy miről van szó. Itt kérdés az, hogy hogy mész bele ebbe a játékba. Ha higgadt erőként konstruktív ellenzékiséget mutatva, szerintem az egy vesztes pozíció. Mert láthatóan nem vett vissza Magyar Péter. Tehát jól állt volna Gulyás Gergelynek az, hogy beleszól, hogy az a törvényjavaslat amúgy jó a Tiszától, de én itt meg ott módosítanék. Baromi jól hangzott, de ha Magyar Péter nem áll le azzal, hogy folyamatosan üt, a másik oldalon meg ez jön, akkor te az idióta leszel abban a színdarabban. És a Mi Hazánk meg szerintem ezt ismerte föl. Tehát, oké, legyen Torockait, elvitte a hív, oké, de ha én lennék a tanácsadója, én valami hasonlót kértem volna tőle, nyilván kicsi, kevésbé sértő megjegyzéssel, de hogy nekik amúgy ezt kell nyomni. Nekik nagyon radikális, drasztikus, szimpadias, filmszerű mozdulatokkal kell ott valahogy képet adni magukról, hogy egyáltalán léteznek.
2: Eleve Magyar Péter ezzel a stílussal, amit a parlamentben képvisel, szerintem öngólok a sokaságát lövi, hiszen valóban ő a Fidesz-szel kell és fekszik, nincs olyan parlamenti közvetítés, vagy parlamenti nap, hogy ne Fidesz. Azért, mert szerintem nagyon jól vágnak vissza. Tehát ahogy mondtad is, hogy higgadt erőként, nem kell konstruktív ellenzéknek lenni, tehát ezt el kell felejteni, főleg ebben a helyzetben, meg ilyen támadásokkal szemben, de szerintem jól vágnak vissza a fideszes politikusok, akár frakcióvezetők, szóvivők, frakcióvezető helyettesek, és egyébként a Mi Hazánk részéről is van. Hát Torockai László is számtalanszor lecsapta a magas labdát, és nem jön ki jól szerintem Magyar Péter, akár csak ha a népszerűséget nézzük, a politikai párt referenciákat, szerintem ez nem előnyös a Tisza pártnak és Magyar Péternek, nem is értem, hogy miért csinálja, és akkor ugye ezt az egészet...
1: Nem érted, miért csinálja.
2: Értem, de én picit azt érzem,
1: hogy te most buborékból beszélsz, akkor majd kifejtem, hogy miért gondolom.
2: Csak még egy mondat, és ezt az egész stílust ráerőltette a saját pártársaira, a Tiszás sokra is, tőlük is ezt várja el, de amikor viszont egy Tiszás képviselő áll fel, és próbál vitatkozni a fideszesekkel, akkor gyakorlatilag agyon van verve. Tehát, hogy ott meg végképp nem tudnak jól kijönni. Magyar Péter nyilván ezekkel a szurkálásokkal, aljas beszólásokkal próbálkozik, de tényleg ez is, ahogy te fogalmaztál itt pont a felvezetődben, hogy agyon nyerte magát, kétharmada van. Közvéleménykutatások szerint most vasárnap is kétharmada lenne, tehát miért kell a Fidesz-szel kelni és feküdni?
1: De tudod a választ, remélem.
2: Meg akarja semmisíteni a pártot. Te érted teljesen.
3: Hogy neki tökéletes
2: ez
3: a gyenge.
2: Meg ez az abszolút filmszínház.
1: Már tudom, két ilyen okos ember közé került. Nem mondjuk, hogy ez miről szól. Viccelek. De nekünk más megfejtésünk van erre. Tehát ha meg akarná őket semmisíteni,
2: bosszú,
1: akkor nem foglalkozna velük. Még csak a bosszú sem, de hogy nem. Azért ennél átgondoltabb a kommunikáció. Itt még beszélni fogunk vélhetően erről, de itt jönnek olyan gazdasági problémák, vagy éppen olyan dilemmák majd, hogy a Fidesz által bevezetett, vagy beígért jóléti intézkedések egyes elemeit hogyan fogja majd visszahúzni, hogy az államteszt háztartási hiányt egy kicsit kiegyenesítse. Tehát itt lesznek majd olyan döntések, mint hogy ezt nyilatkozta is egy külföldi lapnak, hogy véget érnek a mézes hetek.
2: Már véget érnek.
1: Igen, de ezért van szükség arra, tehát ezek a hónapok arról szólnak, hogy nagyon mélyen elültesse minden választó fejében, hogy a Fidesz szétlopta, szétcsalta, tönkretette azt az országot. ezt nem lehet elégszer ismételni, ezért csinálja ezt, hogy utána jönnek majd a rossz döntések, akkor lehessen visszafelé mutogatni, egy gombot megnyom, és mindenki ugyanarra fog gondolni.
2: De ez működik egy ideig, meg működött is valóban egy idejeben, igazad van, de azért tényleg 4 hónap eltelt azóta, hogy ők átvették a kormány stafétát. Tehát azért 4 hónap után ez már erős, és azért már tényleg nyel az ember, hogy oké, jó reggelt kívánok, dolgozni kellene. Tehát értem a Facebook kormányzást, értem az Abszolút Filmszínházat, értem a bosszút is, mert szerintem azért ebben a bosszú vastagon benne van. Akárhogy is gondoljátok, biztos, hogy, hogy Magyar Péter bosszút akar állni a Fideszen, vastagon benne van, de hogy azért most már 4 hónap után illik talán, nem tudom, a rekordmagas államháztartási hiánnyal, az üzemanyagárakkal, de a költségvetési hiánnyal foglalkozni, és akkor egyéb diplomáciai problémákról, meg gazdasági problémákról nem is beszéltünk, mert azért itt, és bocsánat, csak most eszembe jutott, hogy azért Orbán Viktort nem láttátok rendszeresen a parlamentben, hiszen egy miniszterelnöknek nem is dolga, hogy a parlamentben üljön éjjel és nappal.
3: Mondjuk, ha ott ugye volt, akkor sem voltunk előre.
2: Kötelezettsége, talán 1 hónap után válaszolnia kell a feltolult kérdésekre, és kötelező bemenni a parlamenti ülésre. Ugye Orbán Viktor ezt mindig meg is tette, de ő tulajdonképpen dolgozott. És Magyar Péter meg most a parlamenti munkában éli ki magát, és ez lenne a kormányzás, hogy a parlamentben szurkálja a fideszeseket.
3: Miért mondjátok ezt, a nem történik semmi, és nem dolgozik a kormány? Ez szemmel láthatóan dolgozik. Hát erről már beszéltünk, de hogy visszatérve így a Fideszre, meg a Mi Hazánkra, hogy hát Magyar Péternek tökéletes a földön fekvő, összezavarodott, tehetetlen Fidesz. Hát neki, dehogy akarja megsemmisíteni, ez a legjobb. Legjobb. És én még csak nem is gondolom feltétlenül azt, hogy ez ilyen, majd ha véget érnek a mézesetek, akkor ilyen visszamutogatást tesz. Mert én azt gondolom, hogy ja, igen, mutogassunk vissza. Tehát ilyen 16 év után, amíg gondolom, hogy kettünk megítélés el fog térni egymástól a elmúlt 16 évről, de én azt gondolom, hogy ilyen 16 évet ne felejtsünk csak el úgy. Hát itt nem, ezt így véssük fel örökre a falra, hogy soha többé ilyen. És a túl keménykedő szélsőjobb meg ugyanúgy hasznos. Kiváló. Áldozatszerep. Itt vannak ezek. A Mi Hazánk úgyse tud egy bizonyos szint fölé menni a Mi Hazánk, hiszen az a üvegplafon mindig ott lesz, ezt láttuk. Még a néppártoslódó Jobbik se tudott komoly tényezővé válni azért választási szempontból. Nagyon erős volt egy pillanatra, számukra történt pillanatra, de azért nem volt annyira erős, hogy bármiféle esélyük lett volna. Az Magyarországon az nagyon-nagyon, mondom, az néppártosodó Jobbiknál volt, tehát ott már nem is nagyon beszéltünk szélső jobbról. A Mi Hazánké még lejjebb van, ez az üvegplafon. Tökéle, azt elérik, és az nagyon jó, és akkor ott keménykedhetnek. Magyar Pétert egyáltalán nem zavarja. Mondom, a szétesett Fidesz meg a lehető legjobb.
2: De István,
3: az ergyurcsányosodó szétesett Fidesz. Uh-huh. Tökéletes. Hát ennél jobb parlamentet álmodni se lehet, de tényleg, mármint
2: Magyar Péteri szempontból. De István, ott tévedsz, két dologban is szerintem súlyos tévedésed van. A magyarok milliói, és ugye 3,4 millió ember, hogyha jól tudom, így séróból, nem azzal bízta meg, vagy nem azzal hatalmazta fel Magyar Pétert, hogy egyrészt áldozatszerepbe vágja magát rendszeresen a parlamentben, és leginkább nem azzal hatalmazta fel, hogy elmúlt 16 év ezzel.
3: De.
2: Azzal hatalmazták fel. Az embereknek, vagy annak a 3,4 milliónak az elmúlt 16 évből valószínűleg elege
1: nagyon
2: volt.
1: Sokan de akkor nagyon sokan erre a színházra fizettek, vagy üsdőket.
3: Igen.
2: Nem.
1: Csapkodj.
2: Nem. Én egyébként beszéltem Tiszás szavazókkal, és ők azt várják, ők egy jobb országban szeretnének élni, és valóban azt mondták, hogy hogy a Fidesz az egy rossz országot teremtett, aztán persze nem tudják megindokolni, de ez egy hosszú vita lenne, ezt most ne is nyissuk ki, hogyha nem akarjátok. Jobb ország, de akkor viszont mutassák meg, hogy ők egy jobb országot teremtenek.
1: De nagyon látod, sokan vannak.
2: Nem látod, hogy egyébként jobb ország.
1: A kommentfal népe meg ezt hallja. Figyelj, tehát manap 2026-ban már minden mérhető. És egyébként szerintem ez egy civilizációs probléma is, hogy már mindent mérünk, és mindent ahhoz mérünk, és a politikát is sokan ehhez mérik. Nekem megdöbbentő volt ebben a stúdióban, ez rövid zárójel lesz, amikor Navracsis Tibor azt mondta, hogy nem politikát kell írni, amihez majd aztán a választópolgárok vagy jönnek, vagy nem, hanem először nézzük meg, hogy mit gondolnak a választópolgárok, aztán eldöntjük, hogy milyen politikát fogunk csinálni. Szerintem ez egy olyan
3: stabil értékrendnek.
1: Súlyosan leleplező gondolat volt az ő részéről, hogy talán bele sem gondolt. Rá sem jött. Na mindegy, zárójel bezárva. Tehát, hogy a Fidesz, én tudom, hogy bizonyos témákban trendsetter volt, akár a külpolitikájában, hogy például letette a garast Orbán Viktor Donald Trump mellett, de nagyon sok dolgot ugyanígy méricskélt, és amikor azt érezte, hogy egyes területeken az elégedetlenség elérte a kritikus tömeget, hajlandó volt visszakozni, olimpia, netadó, és akkor még sorolhatnánk, amikor látta, hogy itt valami megmozdult, és még a saját táboron belül is elégedetlenség van. És erről nem tudsz meggyőzni, hogy nem így van, mert ezt tudom, hogy így van, mert beszéltem Fideszen belüli emberkékkel, akik erről tudnak.
2: Az így van, csak most nem látod az irányt, meg a méricskélés. Tehát magyar tétel most nem méricskél.
1: Hogy nem méricskél, nem. Hát, nem. Kitesz egy posztot, egy rész videót.
2: Hát, ha a Facebookon méricskél, az más.
1: Egy videót arról, hogy éppen üti.
2: Az viszont tényleg buborék, amit az előbb említett. Tehát az a tipikus buborék.
1: És nézi az arányokat, hogy azok változnak-e. És nekem meggyőződésem, hogy ha az majd be fog bukni, hogy már unni kezdik az emberek azt, hogy ő ilyen verbális csattogtatással oda kell mindig egyet az arcukra a Pócs Jánoséknak, akkor azon változtatni fognak. Uh-huh. De jelenleg ez nagyon jól pörög.
3: Szerintem mindig nagyon jól pörög. Akkor átmenek majd konstruktívabba.
2: Igen, de azért mondom, hogy buborék, mert hogy a Facebook nem szó, tehát ha ott mér Magyar Péter, akkor végképp öngondlő és nagyon nagy hibát követel, hiszen azért tényleg van, mindig van egy kemény mag, mondjuk a Tiszának is van egy 70 ezeres kemény magja.
1: Ezt mondták a fideszesek a kampányban is.
2: A 3,4 millió ember.
1: De tényleg.
2: De nem, én most akkor,
1: bocsánat, ez nem a valóság.
2: Bocsánat, a kommentekről beszélek. Tehát mert ha Magyar Péter azon méri le, hogy
3: de kiegészítve a valódi közvéleménykutatók, valódi közvéleménykutatási adataival, akkor azért kettőből már ki lehet valamiféle
2: trendeket. Erre mondtam azt, hogy most vasárnap is kétharmada lenne a Tiszának.
3: Ergo működik.
2: Hát jó, de mondjuk minden tizedik szavazóját most már elveszítette a Tisza, ugye egy friss mai felmérés szerint ugye 5%-ot esett a május-júniusi csúcshoz képest, tehát azért én nem mondom, hogy ez nagy esés, mert a tény az, hogy kétharmada lenne most vasárnap a Tiszának, azért ez tényleg tény, de mondjuk 5%-ot esett azért az 4 hónap alatt.
1: Hát, miközben nézem, ugye egy éven belül
2: győzteshez húzás, és az elején még működött.
3: Amit mondasz, mert a győzteshez húzás az nem a párt valódi támogatottsága. Ugye ezt hol tart, majd 80% közelében ment már a végén a Tiszának a népszerűsége, amikor már tényleg mindenki boldog-boldogtalan. Úgy emlékezett, hogy ő is a Tiszára szavazott.
2: Már ha ezt elhiszi valaki is, de igen.
1: Már te is oda húztad be
3: elég. De Leslie Mándoki, ha itt szavazhatott volna, akkor azért biztos.
1: Mándoki két helyre x-el. Na, innen folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Megkezdte a munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Ismét lángol a Hortobágyi Nemzeti Park. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermek otthonügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét és megnevezze a felelősöket. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 ezer munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. Az erős szél miatt újra felcsaptak a lángok a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen keddeste 50 hektáron égett a nádas, bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagyfüst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Olajterminálra és hadihajókra mértek csapást az ukrán erők az oroszországi Novorosszijszkban. A moszkvai védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg Kijevben, Mikolaivban és Odesszában hadipari üzemeket, logisztikai központokat és kikötői létesítményeket támadott. Halálos vonatbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba vinni, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt. Csütörtökön a front mögött változóan felhős, napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21 és 29 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Itt vagyunk. Kissé riadtan néztem a kamerába, hogy 3 másodperccel ezelőtt kezdtünk el arról beszélni.
3: Jé, műsor.
2: Miről is beszéljünk. Orbán posztolt. Kicsit a gazdasági problémákról csacsoghatunk. Üzent a közösségi oldalán, az üzemanyagárak az egekben, a költségvetési hiány elszabadult, és újra adós rabszolgasság van a láthatáron.
3: Az mi egyébként? Mire gondolt a költő?
2: Mire gondolt?
4: Hát az államadóságra. Hogy emelkedik az államadóság.
3: Ja, hogy megint jön az IMF is.
4: Óránként most már egy milliárd forinttal, tehát azért nem kevés. És ugye ez az államadóságkezelő központ tette közzé. Tehát.
3: Igen, csak nem úgy van. De hát ez már...
2: Magyar Péter a New Yorkernek beismerte, hogy a mézeseteknek vége, a népszerűségvesztés természetes, nehéz döntések kellenek. A Telexen olvastam egy hosszabb elemzést, Karsai Gábor kritikája, és szerinte a hazai közönséget nem készítették fel nyíltan arra, hogy pontosan mely intézkedések fognak fájni, így értékes politikai idővészel abból az időszakból, amikor még mindent a Fidesz nyakába lehetett volna varni.
4: Hát ez amiről beszél.
3: Kicsit gyors, egyrészt meg kicsit ez gyors lenne ez a tempó, hogy már minden el is múlt, nem? Tehát, hogy én ezt látom egyébként, ezt a tendenciát, leginkább a Fidesz szimpatizásainál, lásd például Szilveszter vendégünk is, hogy...
4: Rosszat mondtam?
3: Hogy nem. Hát, hogy haladjunk már, hát már 4 hónap eltelt, hát hagyjuk már a Fidesz, hát már most már kormányozunk. De nem, én továbbra is azt mondom, hogy nem hagyjuk.
4: Nem ezt várod el?
3: A kormányzást elvárom, de azt is elvárom, hogy ez a 16 év, ez nem maradjon. Látok, abszolút. Sok-sok hibával, bizonyos területeken kifejezetten gyenge kormányzást, önkormányzatiság, maga az államigazgatásnak sehogy sem áll még a újjászervezése, tehát tényleg még a minisztérium, de a minisztériumban van még
2: nem,
3: ott.
2: Nem, azt csak láttam egy kommentet, hogy Tomika hobbi, hogy bűnözőkkel csinál műsorokat, na ne bántsátok. Jaj, basszus, kell ez? Tényleg? Én nem tudom, miért olvastam fel.
3: De én sem tudom, és akkor ráadásul pofákat vágsz, meg azt hiszem, hogy én mondtam valami rosszat, és akkor teljesen.
2: Nem, te mindig jó.
3: És így tudod, hogy elkeseredek, hogy na.
4: Kire gondolt a költő?
3: Szerintem rám.
2: Minket folyamatosan nekéznek, folytasd majd, csak ilyeneket írnak, hogy ne. Azért azt ne felejtsük, hogy Szilveszter lapja is megosztotta a Tisza szavazók térképét, ezzel körülbelül lincselésre szólítva fel a híveit.
4: Most viszont elvesztettem, mit osztottunk meg?
3: Hát amikor kikerült a Tisza szimpatizánsoknak az adatbázisa, és akkor lett egy ilyen interaktív térkép. Azt nem tudom, hogy ti megosztottátok el. A Magyar Nemzet biztos.
4: Én biztos, hogy
3: Magyar Nemzet meg.
2: Jó, emlékszem egy videóban, hogy felháborodtál, hogy ez...
4: Az adatvesztésről beszéltünk, tehát ez ugye a Tisza applikáció, és ott volt, hogy egyébként magyar emberek adatai, Tisza szavazók adatai, tehát végülis értük, aggódtam, de egyébként nem tettem közé. Tehát az, hogy telefonszámok vagy e-mail címeket én közzétettem, van, ezt kikérem magamnak, ilyen nem történt.
3: Én voltam, csak még egyet,
2: mert majd ezt kapjuk rendszeres, hogy amúgy nem lenne a konszolidációhoz vezető út első lépése, ha ezeket az arcokat teljesen ignorálnák. Tehát ez viszont nekünk szól, István, miért állunk szóba. De mindegy, ezt nem tudom, te tapasztalod, de ez egy örök toposz, amióta.
3: De ez eddig is volt, csak azt mindezt a konszolidáció szó mögött leírni, tehát konszolidáció az...
2: Pont az ellenkezője.
3: Amikor mi, kizárólag mi egyetértünk saját magunkkal, nem? Tehát ez egyfajta konszolidáció, meg kényelmes lesz ebben a véleményben létezni, de...
2: Sokan ezt gondolják, hogy most eljött a mi igazságunk, a mi táborunk igazsága.
3: De oké, eljött, hajrá, tök jó. De ne kussoljon senki.
4: Szerintem a vita meg előre víz.
3: És milyen jó lett volna, ha lett volna korábban is.
4: Istvánnál is azért a Polbitben vitáztunk még.
3: De az mikor volt egy jó
4: ég? Tehát azért
2: ezt a műfajt, hogy újból meghívást kapjam.
3: Oda már nehezen.
4: Tudom.
3: Na, hol tartottunk, amikor elkezdtem hozzászólásokat?
2: Pofákat vágtam.
3: De hol tartottunk. Na, hogy...
2: Gazdaság.
3: Ja, igen, hogy és akkor vége a mézeseteknek.
2: Így van,
3: és
2: így van.
3: Én meg erre azt mondom, hogy lehet, hogy vége a mézeseteknek, lehet, hogy sok hibát fog elkövetni, sőt, biztos, hogy sok hibát fog elkövetni a Tisza kormány, de lesznek remek dolgok, minden. Tehát, hogy menni fog szépen minden a maga útján, de ez nem egy sima hatalomváltás volt. Az, hogy ez rendszerváltásnak nevezhető-e, Hát ilyen publicisztikai fordulatként akár igen, meg mindenki értékelje úgy, ahogy, de hogy szerintem is baromi fontos volt az, hogy a NER-nek vége legyen, mert ez a történelmi tapasztalat egyszerűen kellett a magyar társadalomnak, hogy nincs gránitba vésett demokrácia csökkentő, demokrácia szűkítő hatalom, bármit is
4: de van,
3: tesz.
4: Most van bármit demokrácia is, csökkentő, de demokrácia
3: van,
4: szűkítő.
3: De hogy van, bármit is tesz bármilyen párt, igenis a végén a népi a hatalom, és ezt tudom, hogy ez ilyen költőin is fellengzően hangzik, igenis a végén a népi a hatalom, és ezt tudom, hogy ez ilyen költőin

0: kritikánként kiabáltak akár magyar választók, akár külföldi sajtóorgánumok, külföldi politikusok, azt mind most Magyar Péter megtestesíti. Pörödő. Tehát a demokrácia leépítés, az önkényépítés. Azért például, jó, mikor láttál olyat egy magyar miniszterelnöktől, különösen Orbán Viktortól, hogy egy kommentben a közmédia, ugye újságíró vagy te is, még a közmédiánál is dolgoztál, hogy egy közmédia kinevezett vezetőjét eltávolítsa 4 óra alatt gyakorlatilag. Hát tehát, hogyha erre nem szólalunk fel, és nem mondjuk azt egyébként, a tisztások például Magyar Péternek is, hogy hát miniszterelnök úr azért eddig és ne tovább, tehát hogy a közmédiához eleve semmi köze. Ő ígérte meg, hogy ők nem fognak beleszólni a közmédia működésébe, majd az első adandó alkalommal, ráadásul egy kiváló szakember, mind a ketten ismerjük, egy kiváló szakembert 4 óra alatt egy kommentel kirúgatott.
1: Hát ez gáz. Tehát, hogy most kire gondolsz a korábbi kinevezési próbálkozásra, amikor oda akarták vinni a...
0: És ezt már ugye Bodasz Balázs, tehát az új vezető nevezte.
1: Vagy most a Gulyás Istvánra gondolsz?
0: Nem, hát a Gulyás István az egy külön történet, de
1: az a korábbi, amikor lett volna két új vezetője, ugye. Az gáz volt szerintem, hogy így reagált a közmédia átmeneti vezetősége egy Magyar Péter kommentre, ez végtelenül, ez nem.
0: Persze, de hogy az, hogy például a közmédia...
1: De hogy jutott
0: a közmédia kézileg irányított, ugye, amit a Fideszre vagy Orbán Viktorra mondtak,
2: Az már kiderült, tehát a közmédia úgy volt gusztustalan, ahogy volt, mint utóbb megtudtuk. Lehet. Meg egyébként is már közben sejtettük, bár az utolsó védvonalig a teljes Megafon és nem tudom az influencer hadvét, hogy dehogy is, hát itt szerkesztői szabadság van, csak egyszerűen nem fogadják el a meghívást a másik oldalról. Engedj meg nekem
0: mondjuk egy... Nem fogadták el, az tény. Hogy nem mentek be.
2: Hát, vagy nem hívtak meg. Nem mentek be, vagy nem hívtak meg.
0: De ettől a közmédia dokumentumára tudok hagyatkozni, hogy közzétették, hogy hányszor hívtak meg.
2: Hagyjuk ezt, hogy kiment be vendégként, meg szerintem ezt az aktát ne nyissuk újra, de objektív mérések alapján is kiderült, hogy egyes politikai pártok, vagy politikusok, még ha meg is jelentek a híradókban, milyen jelzőszerkezet, milyen kontextus vette őket körül, és körülbelül ilyen 96% negatív volt a kormány ellenzékiségénél, a ellenzéki pártoknál, a kormány oldalon pedig nem tudom.
1: Várhegyi Attila, Havasi Berton, Rogán Antal irányításával lerohasztották az egészet. Tehát nincs értelme ilyen részletekbe belemenni, mert láttuk, a szemünk előtt történt, én magam még ráadásul jobban is belelátok most is. Tehát el kell engedni, beszéljünk arról.
0: Csak hogy most is kézivezetés.
1: Hogy most mi történt. Szerintem nem az van, és ez lehet, hogy rosszabb, hanem ilyen proaktív megfelelési kényszer. Tehát, hogy amikor megjelenik egy ilyen Magyar Péter komment, ami szerintem nagyon gáz, tehát, hogy tudom, hogy miniszterelnök úr nagyon
2: szeretne kommentálni. A legtöbb szerkesztőségben ez volt a NER alatt is.
1: De pontosan ez a baj, hogy ezek a régi sémák működnek, még olyanoknál is egyébként, akik adott esetben nem a NER médiában dolgoztak, hogy akkor van egy ilyen kollektív beszarás, hogy most akkor mi lesz, most hogy... Csak hogy már ez is nagyon rossz, de alapvetően meg nem kellett volna eljutni odáig, hát akkor olyan embereket nevezünk ki, olyan embereket találunk ki, meg akikkel lehet a közmédiát úgy újjáépíteni, hogy nem lesznek ilyen botrányok belőle. Mondom, az gáz volt. A miniszterelnök úr és a ráadott ilyen reakció.
0: Nem csak válaszolok, és nem közmédia lesz, csak annyi, ugye közmédiánál én nem dolgoztam. Ellenben szerkesztőséget vezettem. Amikor mondjuk rovatvezetőt neveztem ki, vagy kollégámmal neveztünk ki, soha senki lett. Tehát a politikából nem szólt bele senki, hogy miért az a rovatvezető,
2: az országban.
0: Láttam. Igen,
2: ez egy Fideszes tévé volt.
0: Ebben változást akartak, vagy szerettek volna, nyilván erre is szavaztak, nem történt már.
2: Egyrészt ezt még nem látjuk, másrészt, amiket te kiemeltél, abban teljesen egyetértünk, tehát, hogy komment után fölmondani, de mi ezt kibeszéltük egyébként ebben az adásban. Abszolút a te platformodon vagyunk, vagy veled értünk egyet, inkább így fogalmaznék, mielőtt nekem ugranak. De tudod, ez a whataboutism, ez nem jellemző ránk, de ha te kikérted, nem is kérted ki magadnak, bocsánat, másképp fogalmazom. Az adás elején arról beszéltél, hogy azok kérik ki maguknak Torockai megjegyzését a Tisza oldalán, akik ugyanilyen nyelvet használnak, és akkor őket miért nem büntetik, akkor mi ezt nyugodtan visszalőhetjük rád is, vagy azokra az újságírókra, akik a Fidesz szekerét tolták az elmúlt 16 esztendőben, hogy milyen jogon, hogyan mutogattok ti a mostani közmédia állapotokra, vagy erre, meg arra. Én most általánosan akarom megfejteni ezt a problémát, mert hogy ez egy probléma.

0: Mert hogy ezt ti rendszeresen megkapjátok, hogy ti ne dumáljatok. De ha te is azt mondod, hogy a tisztások ne beszéljenek, mi lenne, ha mindenki igen. befogná a száját, hogy mi volt korábban, aktuális ügyet értékelnénk, hogy az oké vagy nem oké, és mennénk szépen tovább.
1: Mehetünk tovább, csak annyi, hogy én a kettős mércét nem szeretem, és például a parlamenti esetben kettős mércét tapasztaltam. Még a saját esetemben én a kettős mércével nem éltem, meg nem élek, meg nem is kaptam olyan utasításokat soha, és mondom, a közmédiánál nem dolgoztam, de szerkesztőséget vezettem. De mehetünk tovább.
0: Na, mint úgy mehetünk tovább, hogy általánosságban mondtam.
2: Ja, azt hittem
1: új témát akarsz behozni.
2: Nem. Amúgy ez a költségvetési hiány is izgi téma, de engem jobban izgat az, ilyen altopikként, hogy ti most hogy néztek Köccsére, Köccse felé, Köccse irányába?
0: Jó.
2: Mert szerintem ez egy, tehát van egy ilyen megfoghatatlan és nagyon nehezen leírható várakozás köd a fideszes Köccse. Nyilvánosságban, hogy majd, igen, hogy majd ott valami, de mi történhetne, nem? Tehát mi az az útmutatás, mindenki erre vár, hogy na, és akkor utána már beindulnak a dolgok, és elindul az építkezés. Igen. De mi az, tehát mit fog mondani Orbán? Nagyjából azért sejtjük, nem? Tehát, hogy...
1: Szerintem nagyon fontos mérföldkő lesz ez a szombati Köccsei piknik, és végre visszatért Köccse oda, ahova egyébként nagyon sok hosszú évtizedekig tartozott, ugye nevezetesen az a zárt körösség, amit persze lehet bírálni, de Köccse mindig is arról szólt, hogy szabadon, zárt körben, őszintén, kritikusan bármiről lehetett beszélni, és Orbán Viktor is rendszeresen olyan beszédeket tartott. Én például Köccse egy picit elveszítette a varázsát tavaly, amikor ugye élőben közvetítették. Tudom, hogy az már politikai kampány volt, már nagyon elkezdődött, már nagyon kezdődött a politikai ősz, és fordultunk rá a választásokra, de élőben közvetítették Köccsét, az más. Tehát amikor egy élő közvetítésben, akkor nem lehet úgy beszélni nyilván olyan őszintén és olyan. És itt most nagyon fontos lesz ez a Köccse a jobb oldalnak és a nemzeti oldalnak, és amíg Orbán Viktort azzal vádolják, hogy itt a nyarat végig nyaralta, és nem foglalkozott, és elengedte a jobb, ez nem igaz. Tehát ő komoly stratégiai munkát végzett, és a nyarat is végig dolgozott. Tehát vannak erről információim, hogy ő nem pihent, tehát kipihente magát, nyilván pihenni is pihent, de hogy ő nagyon dolgozott a jobb oldal és a Fidesz megújításán, és egyébként az egész nemzeti tábor, vagy mozgalom, nevezzük mozgalomnak megújításán, úgyhogy ő komoly stratégiákat készített, és nyilván én például azt várom Köccsétől, hogy ezek és ezek az új irányvonalak, vagy ez az új stratégia ott kőkeményen el is fog hangzani, a kritikákkal együtt természetesen.
0: Jó döntés a ti részetekről, hogy olyas valakire bízzátok rá a kormányrúdnak a megragadását újból, aki azért elég súlyos vereséget szenvedett, és ő volt a főnök. És mégsem vállal érte felelősséget.
1: Hogy ne vállalt volna? Hát az legelső interjújában, amit a választás után...
2: Nagyon gagyi volt.
1: Ne, arra gondolsz, hogy nem
0: mondott. De mit tett azon túl, hogy azt mondta, hogy igen... Lemondott-e valahonnan, visszalépett-e?
1: Le is mondott, aztán ugye a választmány újra választotta.
0: Átadta-e a helyét valaki másnak?
1: Nem adta még át a helyét, de lehet, hogy erre nincs is szükség. Egyébként akár a lengyel modell is benne lehet ebben az új Fideszben, vagy az új jobb oldalban, ugye Kaczyński elnök úr a háttérből, vagy mint elnök, mint ő a PISZ-nek a vezetője, gyakorlatilag irányít, de nem ő benne sem a parlamentben, sem a miniszterelnök, nincsen politikai funkciója.
0: Miért bízik benne a teljes fideszes közösség, még Navracsics Tiborék is, na, akik állítólag új irányt nyitottak.
2: Nincs más, Tomi.
0: De hadd válaszoljon, nincs más, ezért.
1: De szerintem nagyon sokan lenne. Nének mások, nem fogok neveket mondani, de egyébként a Fidesznek van egy új hulláma, és azért itt akár a Gulyás Gergői generációja, ott azért számos olyan politikus lehetne mondani, aki nyugodtan egyébként tudná vinni a Fideszt, hogyha nagyon akarná, vagy ha Orbán Viktor erre felkérné.
2: Hát ki?
1: Hát ezer nevet.
0: Mi az, hogyha Orbán Viktor erre felkérné?
1: Azért
0: egy történelmi választási vereség után nem az lenne az elfogadható akár a csalódott fideszesek részéről is, hogy legalább valami alternatívát mutassanak, hogy 2-3 ilyen-olyan irányt, politikai ajánlatot tegyenek a választók elé, és azt mondják, hogy oké, nekem van egy Orbán-mentes ajánlatom, én vezetném, ilyen program mentén ezt így csinálnánk, ez volt a baj az elmúlt 16 évben, vagy legalábbis az elmúlt 2 év kampányában. Stb. De hogy ilyet nem látunk, hanem mindenki áhítattal várja.
1: De a csalódott fideszesekről beszélsz, és jól értem, most mint pártelnökről beszélsz, hogy Orbán-mentes Fidesz, ez egy nagyon szűk kisebbség, tehát ez egy 1-2%-os törpe kisebbség a csalódott fideszeseken belül, biztos, aki mondjuk egy Orbán-mentes Fidesz, vagy egy Orbán-mentes új világ. Igen, biztos.
0: De ezt megmértétek? Vagy te ezt így hasraütve gondolod?
1: Nem, hát akikkel beszélgetem, és nagyon sok emberrel beszélgettem a választások óta, nagyon sok csalódott fideszes vidéken. Tehát
2: ugyanaz a társaság.
1: Nem, tehát hogy vannak Tiszás ismerőseim is, akik vállalták, hogy ők a Tiszára szavaztak, vitáink is voltak, elmondták az érveiket, tehát tőlük tudok olyat, ami esetleg bennük változott, vagy megtört. Fideszes ismerősöm több van, vagy jobboldali barátom, meg csalódott fideszeseket is ismerek sokat, és mindannyian. Tehát, hogy mindannyian egyébként Orbán Viktorhoz ragaszkodnak, mert azért Orbán Viktor azért tényleg legendája a Fidesznek, és azért ez egy történelmi párt, egy rendszerváltó párt.
0: Igen, csak a történelemben nem lehet megélni.
2: Már csak legenda lenne.
1: De Orbán Viktor mindig meg tudott újulni egyébként, meg választási vereség.
2: Igen, csak ez nem választási vereség volt. Szerintem itt követi el a Fidesz a stratégiai hibát. Nem, ez sokkal mélyebb volt. Ez egy strukturális vereség volt. Egy sima választási vereség az úgy néz ki, hogy eddig mikor már nyosztunk. Hát most át kell adnunk, és akkor felkészülünk arra, hogy majd minél hamarabb, lehetőleg hamarabb ismét mi kormányozzunk. De ez abszolút nem erről szól. Ez nem a választást vesztett el a Fidesz, hanem a NER-nek nevezett ilyen ellendemokratikus, oligarha alapú társadalmi kísérlet bukott be.
1: Ez sokkal
2: globálisabb, sokkal mélyebb és sokkal súlyosabb. Ez nem egy sima választási vereség, hanem mondom, ez egy gonosz társadalmi kísérletnek az összeomlása. És ez egy teljesen más történet. De. És ennek az összes bélyege az Orbán Viktor homlokán örökkön örökké. És szerintem abban igazad van, mert én is ezt tapasztalom, akkor már ketten érezzük ezt, akkor már biztos van benne valami, hogy a Fidesz egyszerűen, vagy a Fidesz tábor nem tudja elképzelni önmagát, és a jövőt sem Orbán Viktor nélkül. Ezzel egyetértek. Szerintem is ez van, mert ezt tapasztalja az ember. A probléma ott van, hogy Orbán Viktorral meg nincs jövő. Ez egy feloldhatatlan konfliktus. És azért nincs Orbán Viktorral...
1: De ebben meg miért vagy biztos? Vagy akkor te miért vagy biztos ebben?
2: Hát az elmúlt 16 év miatt, ami történt a demokráciával, ami történt a nyilvánosságban, és ezt az egészet ráadásul egy nagyon vastag ilyen BTK-s gyanú köde veszi körül, ahogy jönnek majd folyamatosan az ilyen-olyan-amolyan ügyek, nyomozati szakaszba kerülnek, adott esetben még bírói vagy bírósági ítélet is lesz, és elkezdi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működését is. Ott is lesznek ügyek, ez a bélyeg akkor, ez már nem csak ott lesz Orbán Viktor homlokán, hanem világítani fog, mint hogyha LED-del lenne kirakva. Hogy ezt az én általam kreált, működtetett rendszer hozta össze ezt a bűnlajstromon. És ezzel az emberrel semmire nem fog jutni a Fidesz, ami tökéletesen bejön Magyar Péternek. Tehát neki kiváló, hogy Orbán Viktor viszi tovább a stafétát, saját stafétáját ráadásul.
1: Meglátjuk, hogy lesz, de szerintem Orbán Viktorral tud tovább menni a Fidesz. Kétségkívül egy teljes megújulásra van szükség, egy strukturális megújulásra, és az alapokhoz kell visszamenni, ez teljesen igaz, de szerintem itt a nyáron ezzel is telt a munka.
2: De most tényleg nem akarok...
0: De mik az alapok, a mikori Fidesz?
1: Például arra gondolok, és ez szerintem egy 85. Nagy hibája volt a kampánynak, szerintem az egyik legnagyobb hibája, hogy a Fidesznek vissza kell térnie a sörpadokhoz, a bográcsokhoz, vidékre, amit Magyar Péter, és ritkán dicsérem meg, de most meg fogom dicsérni, nagyon ügyesen csinált, hogy ő tényleg végigjárta az országot, és felszántotta, eljutott kisfalvakba is, és valóban gyakorlatilag sörpadokhoz ment oda. A Fidesz, ugye nyilván, oké, egy kormányzó párt volt, és Orbán Viktor miniszterelnök is volt, tehát neki a gazdasággal kellett foglalkozni, a válságokkal kellett foglalkozni, az országot kellett irányítani, ez is benne volt.
0: De hogy mész oda a sörpadokhoz, nem csak Orbán Viktor, hanem más fideszesből nézel ki egy nappal korábban, 30 ingatlan van a neve.
2: Itt is van egy kis probléma, meg ott is van egy kis probléma, amilyen hangulatot én tapasztalok, és tudom, hogy ezek egy személyes közvéleménykutatások, de az embernek mégiscsak vannak vidéki kapcsolódásai, főleg a szülőföldjére. Ott nem az a hangulat van, hogy azt várják, hogy visszatérjen a Fidesz közéjük, és akkor ott a bogrács és sörpad. Pont fordítva azt várják, hogy a maradék Fidesz is húzzon a vérbe.
1: Nem, ez biztos, hogy nem így. Nem, szerintem a beszélgetés és az emberek problémája, vagy az emberekkel való beszélgetés, ami szerintem...
2: Csak ott bejön a Tomi féle probléma, amit a nem a Tomi problémája. Tehát, hogy a szénné gazdag Rogán Antal, Lázár...
1: De fideszes politikusok, vagy képviselőkről is
2: beszélek. Majd Navracsicsot is megnézni.
1: Tehát, hogy... hogy ugyanúgy el kell menni az emberekhez, és beszélgetni kell velük, erre próbáltam utalni, és meghallgatni őket újra. Ami egyébként 2002-ben pont a választási vereség után a polgári körök által létrejött. Most nem azt mondom, hogy a polgári körökhöz kell visszanyúlni, de akkor ugye a településeken, falvakban is létrejöttek, gombamot szaporodtak polgári körök, és gyakorlatilag ott az emberek rendezvényeken, fórumokon tudtak egymással beszélgetni, problémát vázolni, és akár megoldásokat is felkínálni.
2: Legalább értelme lesz a gamercinek, mert az a kátyukat megeszi.
1: De nincs. Sok fideszest ismerek, de gamercit nagyon keveset láttam, hidd el, István. Tehát hát, tudom, hogy most...
0: Most már elrejtik, most... persze. De, most már nem mutogatják.
2: Le van ragasztva a jel, mint lehet, a Teslán.
1: Lehet, hogy egy emberre utalsz, vagy kettőre, de az az egy, és az a kettő nem határozza meg, és nem testesíti meg a fideszt.
0: Merben egy-ketten gazdagodtak meg, István, ne csináld ezt.
1: Nem, egy-kettő ember a gamercie.
0: Jó, köszönjük szépen. Ez volt a Provokatőr. Jövünk holnap is, várunk vissza. Viszontlátás.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: A mizánói hétvégével nekivág a gyorsasági motoros világbajnokság. Annak az időszaknak, amit sokan nagyon várnak, mi nem biztos, hogy annyira, legalábbis az ázsiai részét. Mindenesetre a legsűrűbb időszaka jön majd a MotoGP-nek az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, és hát nyilván itt fog eldőlni a világbajnoki cím sorsa is. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 194. alkalommal immár. Robogunk a 200 felé.
2: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Igen, most azon gondolkozom, hogy is van ez, hogy 13 hétvége alatt lesz 10 futamunk, vagy valami hasonló.
1: Ha van Katar,
2: ugye akkor ez a 10 futam, ha nincs, akkor 9 lesz ez alatt a 13 hétvége alatt, tehát hogy 12, szóval, hogy így igen, ezt egyébként nem értem, mert azt néztem, hogy egyébként az F1-es naptár is így félig meddig hasonlóan besűrűsödik, de az se ennyire durva talán. Szóval, hogy ezt így miért így csinálják, az számomra igazából elég rejtély, de hát mindegy, ez van, ezzel küzdünk, készülünk nagyban az ázsiai...
1: Egyébként 9 futam van még, hogyha van Katar.
2: Akkor 9, jó. Szóval, hogy de lehet, hogy ezt már így nem tudom hányat olvastam.
1: Sűrű, nagyon-nagyon sűrű lesz.
2: Ti meg élvezni fogjátok, mert MotoGP hétvégéből hétvégébe fogunk esni.
1: Sőt, ugye, hogyha van Katar, akkor olyan szinten esünk egyik hétvégéből a másikba, hogy ugye ott lesz megint a back-to-back-to-back hétvége sorozat, amiből ugye 2 éve...
2: Te vagy már egy back-to-back-to-back, egymás követő 3 hétvégén
1: jól van,
2: MotoGP.
1: Na, igen. De 2 éve, vagy 3
2: közeledik,
1: éve volt?
2: Érzem, közeledik az NFL szezon, és Isti kezd elfelejteni magyarul, hogy na mindegy, kezdődik már, nem az várom, de, amikor majd jönnek a...
1: 2-3 éve volt olyan, hogy 2 ilyen egymást követő 3 hétvégés szakaszt is sikerült nagyon volt, okosan beiktatni.
2: Amikor, akkor volt, amikor nem Tájföldön kezdődött a szezon. Akkor végig így volt szerintem, amikor ugye voltak ázsiaiak, hogy ott 2x3.
1: Aha.
2: Tehát ott azért az nagy szíjás volt. Na, de mindegy. Vágjunk is bele ebbe a hétvégébe, mert ugye ígértük, hogy azzal kezdünk, hogy a bejelentésekről beszélünk egy pár szót, és hát pont jó ütembe veszük fel az adást. Mire ti hallgatjátok, lehet, hogy ma az is hivatalos lesz, hogy Morbidelli váltja Bulegát a gyári Ducati Superbike csapatában, de amiről ugye nem beszéltünk még, csak ugye említést tettünk róla, az, hogy kiderült, hogy az Fermín Aldeger a VR46-nál folytatja, szintén csatlakozik hozzá Nicolò Bulega, úgyhogy ez is eldőlt.
1: Izan Guevara
2: megy a Pramac Yamahához, Jack Miller pedig a gyári Yamaha csapatát erősíti majd a Superbike világbajnokságon, és akkor valószínűleg ehhez hamarosan majd csatlakozik ugye ez a Morbidelli féle bejelentés.
1: És ugye még Luca Marinit is bejelentették a Tech 3-hoz.
2: Így van, tehát a még egy darab hely van, ami kiadó hivatalosan. és ugye arra várunk, hogy a Honda eldöntse, hogy akkor most Alonso és Moreira hogyan oszlik majd meg a gyári csapat és a szatellit között. Nem tudom, melyikkel szeretnél kezdeni. Tudom, egyikkel se leginkább.
1: Nem tudom, szerintem a legegyszerűbb, meg a legkevésbé vita téma szerintem az az, hogy Luca Marininek van helye ezen a rajtrácson.
2: Na, igen, mert ezzel nagyon, vannak pár, akik egyébként nem értenek ezzel egyet.
1: Tényleg?
2: Igen, én olvastam ilyen kommenteket, hogy Marini is már mit marad már itt, meg mit akarnak tőle. Én egyébként azt érzem, hogy én is hasonlóan gondolkozom, mint te, hogy még van helye itt Luca Marininek, mert hogy azok az érdemek, amiket ugye nála már többször kiemeltünk, hogy mennyire jól ad visszajelzéseket, mennyire jó tesztversenyző, és adott esetben ugye azért a pályán is tud villantani, szerintem abszolút indokolják, hogy itt maradjon jövőre is.
1: Sőt, szerintem egy olyan projekt esetében, mint amilyen a KTM szemmel láthatóan lesz majd, meg ugye majd a következő technikai korszak elején azért az ilyen szemléletű versenyzőknek így a felduzzasztása, hogyha lehet így fogalmazni, vagy fel összegyűjtése, ez a legjobb szó szerintem, ez rövid távon is sokat hozhat a konyhára, úgyhogy szerintem ezt a KTM egyébként okosan csinálja, hogy ha már nincsen ilyen zászlóshajó szupersztár versenyzőjük, akkor azért vannak olyan versenyzők, azért mind Alex Márquez, mind Digen Antonio, és akkor most ugye Luca Marinivel kiegészülve, azért ez egy eléggé jó hármas abból a szempontból, hogy ezt a projektet gatyába lehet majd rázni velük bőven.
2: Szerintem is, tehát, hogy amikor nincsen tényleg már arra annyira keret, akkor pont ilyen versenyzőkre van szükség, akikben úgy benne van a bugi, és adott esetben egy-egy hétvégén az elejében is oda tudnak keveredni mindenféleképpen.
1: Következő, most mondhatod te az embered.
2: Hát menjünk akkor szerintem VR46-ozni, mert ott ugye gyakorlatilag eldőlt ezzel a teljes csapatsor. Ugye ezt már, tehát mindegyiket nagyon régen tudtuk, az volt igazából csak a kérdés, hogy akkor Allegernek, meg Bulegának is hogy lesz szerződése. Most azok a hírek járnak, hogy ugye Allegernek is végül gyári szerződést adott a Ducati, és Nicolò Bulega is megkapta ezt a gyári támogatású szerződést. Viszont ő abban a szempontból különböző, hogy ő 1+1-es konstrukcióban kapta ezt meg. Szerintem a Ducati részéről ez egy teljesen érthető döntés, tehát azért van abban kockázat, hogy felemeled Nicolò Bulegát a MotoGP-be a Superbike után, és így, ha nem működik, akkor egy év után meg tudják neki köszönni, és akkor lehet neki mondani, hogy lehet menni vissza nyugodtan a Superbike világbajnokságra. Szerintem érdekes lesz nagyon látni, hogy Bulega mire lesz képes. Van ugye bőven előnye abból a szempontból, hogy azért a Pirelli gumikat ő most nagyon megszokta, a Superbike-ban ugye kevesebb az aero, szóval, hogy vannak olyan dolgok, amik abba az irányba terelgethetik ezt a beszélgetést, amiből az jöhet ki összességében, szerintem azért nem lesz annyira esélytelen Nicolò Bulega, de senki ne várja azt tőle, hogy most így megérkezik, és akkor mindenkit agyonver, mint ahogy azt teszi a Superbike világbajnokságon, ahol idén 27-ből 26 futamot meg tudott nyerni. Szóval, hogy ezért szerintem ilyenre ne nagyon számoljon senki, de egy jó opció. És ha meg tényleg nem válik be, akkor egy év után megköszönik neki, és akkor mondják, hogy figyelj fiú, lehet visszamenni.
1: Figyelj, a Ducati szerintem tényleg tök jól bebiztosította magát, ugye amiket te is mondtál, az eleve ott van, hogy miért lehet egyébként fantázia Bulega felhozatalában, meg ugye a másik, amit meg most én teszek hozzá, hogy ezt a 850-es motort, ezt olyan szinten ismeri, mint senki a mezőnyből. Tehát, hogy ha egy ilyen versenyelőnyt sem tud igazából az első évében már rögtön kamatoztatni, akkor plusz az egyébként is meglévő előnyöket, amiről az imént már beszéltél, akkor ezt az egész csomagot összeadva nagyon gyorsan kijöhet az egyenlet végén az, hogy fiai Nicolò, ha ennyiből nem tudtad megoldani, akkor innentől kezdve nincs dolgunk egymással, menjél vissza Superbike-hozni.
2: Persze.
1: Tehát ekkora helyzeti előnye sosem lesz, mint amekkora most van.
2: Igen, ugye igazából valamilyen szinten azért volt szüksége a Ducatinak Nicolò Bulegára, mert szerettek volna szerintem egy kvázi olcsó opciót, aki mégiscsak azért olasz nemzetiségű, hiszen ne felejtsük el, hogy jövőre a 6 Ducatin 5 spanyol és egy darab olasz fog csak ülni, és Bulegában abban a szempontból tényleg nincsen kockázat, hogy azért a Márquez Acosta duó simán azt várjuk tőlük, hogy azért a világbajnoki címért fog csatázni. Aldeger is abszolút ott lesz szerintem már az elejében. Mir is valószínűleg magára talál majd ezen a Ducatin, és akkor marad Holgado meg Bulaga. Tehát ha van 6 motorod, akkor azért megkockáztatod azt, hogy 2 újoncot is beválasz, főleg ha Marc Márquez és Pedro Acosta a gyári csapatod. Aldeger esetében pedig a bejelentő videó ugye nagyon vicces volt, ahogy így egy ilyen prezentációt tart, és akkor úgy adja el magát kvázi utcsóéknak. Szerintem ő nagyon fog illeni ebbe a VR46-os brigádba, ahogy illett a Grezinisbe is.
1: Nem tűnik egy kiállhatatlan figurának, meg egy olyan versenyzőnek, akivel nem lehet együtt dolgozni.
2: Nem, nem. Tehát, hogy nála az lesz ugye a kérdés. Szerintem ugye arra nagy összeget tennék, hogy Franky Kácséri nem követi majd a VR46-hoz, tehát, hogy új versenymérnökkel kell majd együtt dolgoznia. De hát azért ne felejtsük el, hogy a meglátjuk, hogy nyilván a Ducati hogyan osztja el, de mondjuk Francesco Bagnaia távozásával egy elég tapasztalt mérnök, hogy azért Gabarini személyében felszabadul. Nem tudom, hogy ő kapja majd Acostát, vagy hogy ezt ugye mindig szoktak így variálgatni. Minden esetre meglátjuk majd, szerintem akárkit is kap majd Aldeger, nem gondolom, hogy komoly gondjai lesznek. Ő is egy olyan versenyző, aki azért egyértelműen a jövő irányában terelgeti majd ezt a Ducatit, és nagy valószínűséggel neki kell majd átvennie a stafétát Marc Márqueztől, mert hogy ez a 27-28, ez könnyen lehet azért szerintem, hogy ez a Marc Márqueznek az utolsó MotoGP szerződése, főleg, hogyha majd a Mizanói beharangozónál beszélünk róla, hogy ha valóban, ahogy a Dokia is mondta, ez a kar, jobb kar, csak 50%-os, akkor hát ez nem úgy, nem azt sejteti, nagyon sokáig fogjuk még őt itt látni.
1: Viszont egyáltalán nem fogjuk már látni igazából érdemben ezen szezonon kívül Jack Millert ebben a pedokban, ugye az ő helyére érkezik Izan Guevara.
2: Szomorú vagyok, hogy nem a Morbidellit hoztad, ha már itt VR40.
1: Pont annyit foglalkozok vele, mint amennyire érdekel. És tudom, ez most eléggé tiszteletlennek hangzott, de azért tegyük hozzá, hogy Frank Morbidelli, amit az elmúlt 2-3 szezonban, de lehet, hogy inkább 4 szezonban elővezet.
2: Hát amióta átkerült ugye a Pramac Ducatihoz, azóta szerintem ez nyugodtan kijelenthető, hogy azért...
1: Tehát, hogy azóta aztán semmi olyasmit nem mutatott, ami miatt így bármilyen szempontból lehetne érvelni amellett, hogy neki itt van a helye a rajtrácson, és valakinek meg nincs. Tehát sőt, igazából sok verseny hétvégén előjött az, hogy a fogalmatlanságnak a mércéje az Franco Morbidelli, bármennyire is erős ezt kimondani. De tényleg az a fajta indisponáltság, nihil, az a beleszaromság, most tényleg ezt fogom mondani, bár nem biztos, hogy ez most éppen a legjobb megfogalmazás, de tényleg ez a
2: hát
1: fajta megközelítés,
2: nagyon.
1: Ez, hogy mint hogyha nem is érdekelné, pont úgy motorozik egyébként akkor, amikor éppen nem gyors körön van, de gond nélkül feltart mindenkit.
2: Ő rosszul öregszik, ugye nyilván a térsérülése óta egyáltalán nem találja meg magát, de ettől még, tehát hogy azért nem felejtsük el, hogy amikor például a Pramacnál húzta a gázt, akkor a világbajnok motoron konkrétan, tehát a legfrissebb technikát kapta mindig, és hogy ott sem sikerült semmit alkotni. Nagyon jó a menedzsmentje, tehát a VN1-t nyilván ügyesen menedzseli, mert megint azért tegyük hozzá, hogy nem pofára esik, hanem azért elég jó helyre, tehát gyakorlatilag a Superbike legversenyképesebb és legjobb ülését fogja ugye megörökölni Nicolò Bulegától, amire szerintem nagyon sokan áhítoztak, ácsingóztak. Tehát, hogy azért minden esélye meg lesz arra, hogy mondjuk jövőre a Superbike-ban világbajnoki címért csatázzon, bármilyen fura ezt kimondani, meg azért ne felejtsük el, hogy azért mégiscsak egy Moto2-es világbajnok azért Morbidelli is, de azért valóban az elmúlt években ebből a, hogy is mondjam, ázsiójából elég sokat veszített, hogyha így finoman akarunk.
1: Arra meg már senki nem is emlékszik, hogy ő volt VB második a GP-ben.
2: Igen. Nyilván tudjuk milyen szezonban, de volt, úgyhogy igen.
1: Pramac. Mert hogy ezt még nem beszéltük át, mert ugye, hát szerettél volna mindenképp a Morbidelliről beszélni 2 gondolatot.
2: Hát csak gondoltam, hogyha ezt a VR40 blokkot így lezárjuk egybe, akkor azzal megvagyunk. Ugye, nyilván ez a Guevara-s szerződés, ez... Tehát amikor már oda kerül gyakorlatilag kis túlzással a Pramac Moto2-es csapatához Guevara, akkor már azért lehetett sejteni, hogy ennek az lesz nagy valószínűséggel a vége, hogy előbb-utóbb azért, ha nem teljesen fogalmatlan, akkor nagy valószínűséggel a MotoGP ülésen találja magát, és hát lőn meg is történt. Vannak azok a villanások, ami alapján azt mondom, hogy nyilván megérdemli teljesen Izan Guevara ezt az ülést. Ha pedig azt nézem, hogy Jack Millert váltja, akkor nem tudás kijelenteni, hogy nyilván Millerhez képest egy sótlanabb karakter, de Millerhez képest nagyon sokan sótlanabb karakterek ebben a mezőnyben, de megfáradt. Tehát, hogy Miller azért már az elmúlt, hát nem tudom mikortól számoljuk, talán amikor elköszönt a gyári KTM-től, vagy már amikor a gyári Ducatitól, hogy azt érezted rajta, hogy ő már tényleg csak így valahogy így elevickélget ebben a mezőnyben.
1: Az első KTM-es éve szerintem még határon innen volt, és aztán utána jött el az a törés, aminek az a végkicsengése, hogy akkor kereste a helyét, és aztán végül itt az utolsó pillanatban még talált ugye egy ülést a Pramacnál, hiszen ott azért eléggé jó kapcsolata volt Campinottival mindig is, úgyhogy ebből a szempontból még ezáltal sikerült meghosszabbítani az ő szerződését, meg az ő királykategóriás pályafutását, de ezzel párhuzamosan ugyanazért neki is meg kellett hozni a bizonyos kompromisszumokat. Nyilván azt felismerte, hogy vagy marad a GP-ben egy kevésbé versenyképes technikán, vagy már elmegy korábban szuperbájkozni, de nyilván ő még a GP-ben képzelte el magát, és egyébként még úgy is voltak jobb időszakai, nyilván nem olyan magas minőségűek, mint amilyenek voltak a Ducati nyergében, de azért összességében így ez a leköszönés, ez így az elkerülhetetlen végnek a szép lezárásra lehet adott esetben Millertől itt az utolsó hétvégéken.
2: Igen, tehát hogy nagyon szeretjük Jack Miller, de hogy én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy 2, de inkább 3 évet is még pluszba húzott ezen a GP-s karrieren. Voltak emlékezetes momentumai tényleg, fog hiányozni ebből a mezőnyből, de azt, hogy csak ilyen, hogy még mindig vannak olyan dolgok, amikben egyszerűen nem tudott annyit fejlődni, azt szerintem egyszerűen kevés ahhoz, hogy itt maradhasson. A Superbike pedig egy óriásit nyer majd vele, tehát nyilván a gyári Yamaha azért nem a legerősebb csapat, de legalább a csekken egy nagyobb acska összeg fog állni. Ugye ezen is ment a vita, hogy akkor most mennyi pénzt kap, hogy kap, valószínűleg sikerült azért megállapodni, plusz azért arra nagy összeget tennék, hogy nem az idei valenciai MotoGP-s nagy díj lesz Jack Millernek az utolsó futama a MotoGP-ben, mert szerintem helyettesítő versenyzőként vagy rött esetben a szabadkártyával ugye nyilván nem, de helyettesítő versenyzőként szerintem simán fogjuk még látni, sőt lehet, hogy tesztversenyzőként is azért be fogják rángatni majd a javások, mert azért a Superbike naptár az jövőre ki tudja, hogy olyan alakul, ugye 12 az, amit kötelezően, 12 hétvégét kéne kötelezően valahogy összehozni a Dornának, hát majd meglátjuk, hogy azt hogy sikerül, de ennyire nem menjünk messzire.
1: Mindenesetre ezt a szuperbájkos lépést már az előző évben is szépen elkezdte előkészíteni Miller, ugye azzal, hogy egyre nagyobb szerepet vállalt az Endurance csapatban, ugye ment Suzuka 8 óráshozni, idén is ment, úgyhogy mind a kétszer egyébként kifejezetten jól ment.
2: Másodikak lettek mind a kétszer.
1: Úgyhogy ebből a szempontból ez egy logikus váltás az ő esetében.
2: Igen, meg ugye nyilván kvázi családon belül marad, csak egy másik, nem tudom, épületbe átköltöztetik, ha így akarunk fogalmazni.
1: Még valami? Azt hiszem, végére értünk itt a bejelentéseknek.
2: Ennyi bejelentésről nem beszélgettünk most így hirtelen. Még meglátjuk, ugye most szerda délután pár perccel veszük fel ezt az adást, tehát, hogy majd meglátjuk, hogy azóta lesz-e még valami, de szerintem most már a Tech 3-as Aegis házasságot lehet, hogy megtartják a következő hétvégére, hiszen azért a KTM-nek az osztrák nagy díj azért mégiscsak ilyen hazai pálya, tehát hogy lehet, hogy még ha a Tech 3 tudjuk, hogy alapvetően francia csapat is, de hogy valószínűleg oda lehet időzíteni egy ilyen bejelentést.
1: Akkor edeleidezzünk, mert ugye az előző verseny hétvégének a hosszú felvezetésében már körbe mentünk a pályán, hiszen ugye jöttek az első ilyen szimulált tervek, vagy nem tudom ennek mi a legjobb megfogam, hát, berepülés, vagy...
2: Igen, ilyen számítógépes szimuláció, hogy hogyan fog kinézni a pálya.
1: Igen, ugye először még Loris Capirossi vezetett körbe mindenkit, utána pedig ugye szépen a versenyzőkkel megcsinálták ezt, hogy akkor nézzék meg a pálya vonalvezetését, meg ezt az egész szimulációt, és hogy mit gondolnak. Nem tudom, mit gondolnak, de ez nem egy utcai pálya, tehát az viszont teljesen egyértelmű, és ezt ugye mondták a versenyzők, és mondta Capirossi is, hogy ez igazából nem egy utcai pálya, mert magát a várost, azt a hosszú egyenesben érinti egyedül, azon kívül meg ugye a park részen motoroznak, igen, meg ugye a régi pályán.
2: A parkot, tehát ez a gyakorlatilag leginkább pont ugye a Melbourne Parkhoz lehet hasonlítani, vagy egy picit ilyen, talán még a kanadaihoz, hogy egy ilyen park területen, ami a vár... Tehát mind, hogyha itt, mondjuk a Népligetben kvázi lenne egy versenypálya, nagyjából ezt így kell elképzelni. Hasonló módon lesz itt Adelaide-ben is kialakítva. Ami nekem óriási pozitív vum, hogy nem tűnik egyáltalán, nincsenek ilyen necces részei a vonalvezetésnek. Tehát nem azt látod rajta, hogy tényleg itt is azért szívod a fogad, hogy fú, ott hogy fognak megállni, meg ott sem elég a bukótér, hanem hogy így tök okének tűnik. Teljesen, minden szempontból, minden részében. Nem mondom, hogy a világ legizgalmasabb vonalvezetése, hiszen nyilván, hogyha egy ilyen parkban rendezel egy futamon,
1: akkor meg van kötve a kezed.
2: Meg. Így van, tehát, hogy nyilván nem végtelen mennyiségű tér áll a rendelkezésre. Phillip Island vonalvezetéséhez képest nyilván egyáltalán nem, hogy mondjam ezt, nem annyira izgalmas, de szerintem egy tisztességes. Tehát azért rugdosták sokan a Balatonparkot, és szerintem azért mi is megadtuk neki a sokszor azt, amit megérdemelt, de itt Adelaide-nél is ki kell emelni, hogy a Balatonparkhoz képest azért egy pozitívabb és másabb szint. Tehát, hogy
1: itt van hely.
2: Van hely. Nem az van, hogy egy ilyen végleges vonalvezetést csak elcsapták két sikánnal, szóval, hogy ez szerintem egy pozitívum. És nagyon jól néznek ki azok, hogy tényleg ott a város mellett, nyilván, ha teltházas lesz, akkor még inkább így lesz. Csak hogy az egyetlen gond, hogy a helyi megítélés az hát nem feltétlenül a legjobb.
1: Igen, mert... és ugye ez a helyszín, ez nem olyan, hogy jó, akkor majd a környező országokból összekalapálod a nézőszámodat.
2: Igen.
1: Hanem az ottaniaknak kéne elsősorban
2: vonzóvá tenni. Ugye még mindig kisebbség az, mert ugye elvileg ilyen 40 ezer ember írta alá ezt a Ne vágjunk ki több fát című történetet, meg petíciót. Az még azelőtt volt, ugye, ez a petíció aláírás, mielőtt megjelentek ezek a renderek, fogalmazzunk így, meg videók, hogy akkor hogyan is fog kinézni. Viszont ugye azóta pedig nem tudom, hogy ezek hogyan alakulnak, mert a maga a kormányzat továbbra is nagyon erősen pártolja ezt, nyilván ezt a futamot, meg ezt a versenyt, hogy mindenképpen ott rendezzék meg, meg érkezzen meg a MotoGP Adelaide-be. Viszont a szuperkár rajongók is, ugye aki esetleg nem, tehát gyakorlatilag ez egy V8 szuperkár bajnokság, ugye ezt korábban Basi kollega még közvetítette más csatornán is, meg a mi csatornáinkon is, talán egy évig. A V8 Supercars, aminek a hagyományos szezonzárója az Adelaide-ben szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a MotoGP Adelaide-be érkezhessen, ehhez ugye át kell szabni azt a vonalvezetést is, és hát sokan teljesen ledobták a láncot a V8 Supercars rajongók közül, hogy gyakorlatilag a legizgalmasabb és legérdekesebb részeit vették ki a pályának, és hogy hát ez így egy mekkora egy tragédia, meg egy kotvány lesz az egész, szóval, hogy nem is értik, hogy ezt így hogy gondolják. Szóval, hogy a helyiek megítélése szerintem elég erőteljesen mondhatjuk, hogy kettős. Viszont ha azt nézem, hogy Adelaide-ben laknak, ezt megnéztem múltkor, talán 1,5 millióan, akkor azért vannak még, akik kilátogathatnak adott esetben erre a helyszínre. meglátjuk majd, hogy hogyan alakul. Minden esetre én pozitív vagyok. Szerintem a vártnál ez sokkal jobb, mint amit gondoltunk.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
2: Sziasztok!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Újabb 4 milliárd euró érkezhet a korábban befagyasztott uniós pénzekből. Nőtt a magyarok megtakarítása. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenék küszöb építése miatt, közölte a bizottsági szóvivő. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Ausztria a paksi fenék küszöb építkezés miatt tett bejelentést Brüsszelben. Több szervezet is kifogásolta azt, hogy a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvény módosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZÁS politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta Menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mindaz öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Siófoki Állatvédő Alapítvány. Siófok, Balaton szabadi. A Siófoki Állatvédő Alapítvány 1994-ben alakult néhány Siófokon és környékén élő állatbarát kezdeményezésére, 2004 óta pedig közhasznú alapítványként működik. Céljuk az elkóborolt és elhagyott állatok mentése, élelmezése, egészségügyi ellátása és megfelelő elhelyezése, majd felelős, új család megtalálása számukra. A Balaton-szabadi határában működő telephely az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, többek között kennelekkel, kifutókkal, fűthető épülettel, betegállatok számára kialakított lakókonténerekkel és karanténnal bővült. A szervezet évente mintegy 500 állatról gondoskodik. Az önkénteseknek is fontos szerepük van a működésben, sétáltatással és egyéb feladatokkal segíthetik az állatotthon munkáját.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
4: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2026. április 3-áig. Ezen a napon a New York Times amerikai tisztviselőkre és az iráni állami médiára hivatkozva azt írta, hogy Irán lelőtt egy amerikai vadászgépet az ország felett. Az iráni állami média arról számolt be, hogy egy F-35-ös harci repülőgépet lőttek le. A gép lelövését nem sokkal később az Egyesült Államok is megerősítette. A legénységet kimenekítették, és szintén 2026. április 3-án a Spirit FM exkluzív című műsorában Novák András vendége dr. Dúró Zsuzsa pszichológus volt, és arról beszélgettek, hogy nagyon sok a mentálisan sérült és terhelt fiatal.
5: Elindul az exkluzív vendégünk, pedig dr. Dúró Zsuzsa pszichológus, és a fiatalokról fogunk beszélni, hogy hogyan viselkednek egymással, hogyan viselkednek a szülőkkel, miért használnak annyi kütyüt. Zsuzsa, egyébként most 2026. március vége van, mindjárt itt van április. Meséld már el nekem, hogy mivel keresnek meg leginkább, milyen problémákkal keresnek meg a mai világban, a szülők vagy a fiatalok?
6: Mindenképpen ez a probléma, ez felmerül, tehát ez a függőség, ez az abúzus, a szerhez való alkalmazkodása a gyereknek, most itt a szer, az előbb említett kütyűről.
5: Telefon, iPad.
6: Tökéletes, ezt egy kalap alá veszük tulajdonképpen, mint eszközhasználat. A másik része a tanulási nehézség, ami véleményem szerint nem kicsit függ össze az előbb említett kütyű használattal, mert hát ez egészen más agyi funkciókat érint. Akár a fáradtság, akár egyéb dolgok, akár a társkapcsolatokban megmutatkozó negatív jelenségek, az, hogy frusztrálják egymást a fiatalok. Szóval én tudom, hogy nehéz életkori szakaszok vannak, és tudom, hogy nehéz világban élünk, de hát azért álljon meg a menet, szóval azért be kell avatkoznunk, mert most már kezd nem egészségessé válni az a fiatal társadalom, akikkel mi foglalkozunk. Mondjuk ki, mentálisan sérültek nagyon sokan, mentálisan terheltek a másik nagy csapat, tehát mindenképpen a teljesítményük és a mentális egészségük rovására megy az, hogyha ez a dolog tovább folytatódna ilyen szinten. Be kell avatkoznunk.
5: Teljesítmény kényszer van, vagy teljesítmény kényszert várnak el a szülők, vagy ők, vagy az iskola, vagy a tanárok miatt van ez a teljesítménykényszer, és ez hasznos-e, vagy megfelelő-e? Mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy versenyistálóba teszem a gyerekem, ugye? Ez egy tipikus...
6: Igen, alapvetően egy gyermekben benne van a teljesítmény vágy. Tehát ő szeretne jobbat valamit megmutatni önmagából. Az, hogy ő milyen okos, ügyes, ugrifüles, hogy ezzel örömet okozzon kinek is? Anyunak, apunak, önmagának és a tanítónének, tehát így kezdjük a pályafutásunkat, és ebből a teljesítmény vágyból lesz általában a teljesítmény kényszer. Meg kell felelnem az elvárásoknak. Ez egy őrületes nagy feszültség a gyerekben, hát életkori sajátosságok is vannak természetesen, de amikor attól rettek szegénykém, hogy én csak ötöst vihetek haza, mert otthon nagyon nagy veszekedés lesz, ha nem ötös, akkor ez már átcsapott egy olyan kényszerbe, ami nem a jó szándékú vágyat elégíti ki, hanem meg kell felelnem olyan magas szintű elvárásoknak, ami az életkoromnak esetleg nem felel meg, meg, és a tudás állományomnak.
5: Mekkora hibát követ el az a szülő, aki elvárja az ötöst a gyerekétől?
6: Óriási hibát követ el, mert a gyerek sem egy teljesítménygép, hanem egy olyan érző lélek, akinek ugyanúgy van jó napja és rossz napja, mint ahogy a szülőnek, de neki minden nap 45 percig jónak kell lenni, aztán talán egy picit feloldódik, de az a kis szünet sem alkalmas arra, hogy megpihenjek, picit kiszellőztessem lenni, aztán talán egy picit feloldódik, de az a kis

0: akarják, ugye szokták mondani, saját kudarcukat próbálják kompenzálni a gyerekkel, vagy saját vágyaikat akarják megéltetni a gyerekbe.
1: Igen, ugye így szoktuk mondani. Igen, így is szoktuk mondani.
0: Emlékszem, hogy mit tanultam pszichológián.
1: Na, nagyon jó.
0: De akkor te mondd el szakemberként.
1: Tökéletes. Tehát a szülő nagyon gyakran a saját be nem teljesült gyerekkori vágyát akarja a gyerekével megvalósítani. És ez ugye megint egy vakvágány, mert a gyerekem más genetikai állománnyal bír, mint én vagyok, más környezeti hatások alatt áll, mint ahogy én voltam abban az időben, és mondjuk ki, hatványozottan nagyobb a megterhelés, hatványozottan nagyobb tudást kell bele töltsérezni abba a kis fejecskébe, és hát elárulom, hogy oly mértékben nő a tananyag tartalom, hogy ami néhány éve a hetedikes könyvben volt, nem mondom meg, hogy mik ezek, az a negyedikes könyvben van benne. Tehát oly mértékben nivellálódik lefelé, és mennyiségileg és minőségileg, ami mondjuk ki nem felel meg az életkori sajátosságoknak.
0: Tovább, újra kérdezem, tehát mit tanácsolsz a szülőknek?
1: Hát az, hogy a kevesebb több. Azt tanácsolom, hogy vegyék vissza ezt a mennyiségű tudás megkövetelését, vegyünk vissza a pótcselekvésekből, az, hogy minden délután valahova más külön órára viszik a gyerekeket, mert hogy ki kell szellőztetni a fejecskét, ki kell néznem a fejemből, legyen egy kicsit üres, legyen játékidő, mert derékig ér a játék otthon, de nincs, aki játszom vele, mert mindig valamilyen kötött foglalkozáson kell részt venni, hangsúlyozom, kell. És nem mindig szeretne a gyerek részt venni, hanem meg kell felelni a szülők elvárásainak.
0: Kicsit elnevettem magam azon a mondaton, hogy derékig ér a játék otthon. Úgy érzem, hogy ez igen, a 12 évesnél nálunk is derékig ér a játék. Beszéljünk egy kicsit más szituációkról. Nagyon sok panasz érkezik az elmúlt években, lehetett hallani a tinédzsereknél ez a bullyingolás. Ugye mi ezt mi használjuk, nem tudom, talán az angolból vettük át.
1: Így van.
0: Ezt szakmailag hogy hívjátok, és mennyire tapasztalod manapság?
1: Zaklatás, internetes zaklatás, de ez egy gyűjtő fogalom, tehát ugyanúgy a telefon, a számítógép, tehát ez egy ilyen gyűjtő fogalom.
0: És mennyire tapasztalod mostanában a fiataloknál, mennyire jellemző ez, és mi a megoldás rá?
1: Csúnya szót fogok mondani. A gyerekek kegyetlenek tudnak egymással lenni ebben a zárt térben, hogy internet. Itt meg úgy feloldozzák magukat attól, hogy ők szemtől szemben nézzenek azzal az egyénnel, akivel valami egyéb problémájuk van. Tehát itt pont az marad el, hogy na gyere, beszéljük meg, mi a problémád velem. Tehát így nagyon okosnak, nagyon erősnek lehet lenni, úgyhogy nincs arcom, tehát ez egy arctalan negatív diszkrimináció a másikkal szemben. Ettől nagyon sokan erőre kapnak, bocsánat, ez nekik erőt demonstrál, hogy nem kell oda tennem magam, én csak úgy virtuálisan, bocsánat a szó, és cseszegetem a másikat, mert valamilyen konfliktusom alakult ki. De ez nem biztos, hogy egy valós konfliktus, hanem egy vélt sérelem, ami engem ért a másiktól, és ennek a módját, ennek a viszonzását egy ilyen arctalan internetes platformon keresztül szeretném megoldani. Mondjuk ki, jellemformáló szempontból is hagy kívánni valót maga után ez a módszer, de mivel oly mértékben terjedt el nem csak gyerekek közt, hanem hát fiatalok és felnőttek között is, hogy nem mehetünk el szó nélkül, hogy súlyos mentális problémákat okoz az, hogy zaklatják a gyermeket.
0: De nem csak az online térben, nagyon sokszor magában az osztályteremben is van ilyen szünetben, előtte, utána edzésen, külön órán, ilyet is tapasztalsz, ilyet is mesélnek neked? Gyerekek, szülők?
1: Így igaz, mert kit bánt, ugye? A kisebbet és a gyengébbet. És lehetőleg név nélkül és arctalanul, tehát rá, mondom a gyerek kifejezéseket, rászállunk Dezsőkére, majd mi megmutatjuk, hogy mi vagyunk az erősebbek, és ezek nem feltétlenül valós sérelmeken alapuló bosszúállások, hanem ki talán nem szimpatikus, ő egy kicsit gazdagabb, szebb ruhába jár, szebb tornacipője van. Tehát azért is mondtam az elején, hogy bizony-bizony a gyerekek kegyetlenek is tudnak egymással lenni.
0: Meg tudja ezt oldani egy osztályfőnök, egy tanár, egy edző, egy olyan, aki foglalkozik a gyerekekkel? Mit tanácsolsz nekik?
1: Én azt tanácsolnám, sajnos, és ez nem az ő hibájuk, hogy az úgynevezett osztályfőnök

0: osztályfőnöki órák, hát hogy úgy mondjam, úgy kimentek a divatból, vagy nincs rá tér, hogy ezt megvalósítjuk. Régebben volt hetente egy osztályfőnöki óra, amikor meg lehetett beszélni azokat a problémákat, azokat a helyzeteket, azokat a feladatokat, amit az osztály közösségen belül, tehát lemondjuk a tanulási dolgokat, és itt pedig a személyközi kapcsolatokkal, a társ kapcsolatokkal lévő esetleges konfliktusokat, nehézségeket lehet megoldani. Itt nagyon fontos, hogy hogyan szocializálódnak a gyerekek egy osztályban. Hát együttes élményként kéne ott lennünk, kooperálnunk kéne egymással, ehhez az osztályfőnök nagyon-nagyon fontos személy, ugye benne is van a nevében, hogy osztálynak a főnöke, most a főnök szót nem pejoratív értelemben használom, hanem egy vezető, teljesen más egy főnök, mint egy vezető. Tehát ő ismeri a gyerekeket, esetleg a hátországukat, honnan jöttek, kinek milyen nehéz vannak, családon belül válás, közeli hozzátartozó halála, ami megzavarhatja őt mentálisan és a tanulmányi eredménye szempontjából. Kik azok a gyerekek, akiknek olyan személyiségi jegyeik vannak, hogy bizony-bizony szeretik froclizni a másikat, ahogy mondtam is, kit bánt, a kisebbet, a gyengébbet. Tehát úgy éli meg, hogy valaki felett ő hatalmat gyakorolhat. Ezek a gyerekek általában otthon nehéz körülmények közt élnek, ugye az ember életének van két szintere, a család és a munkahely. Uh-huh. Itt jelen esetben az iskola, a munkahely. Ennek egyensúlyba kéne lenni, de ezek ugye kitérnek, és az ember egyensúlyra törekszik. Tehát az életem egyik szinterén valamilyen negatív diszkrimináció ér engem, akkor kompenzálni vagyok kénytelen a másik szintéren. Tehát az osztály főnöknek nagyon fontos feladata van abban, hogy egyensúlyt teremtsen, nem tudja visszahozni az elhunyt nagymamát, a válás sem tudja megakadályozni, de mindenképpen a gyermek mentális egészségét, mentális jólétét tudja picit erősíteni azáltal, hogy biztonságérzetet nyújt, hogy mi szeretünk téged, legyél velünk, tegyünk valami jót egymással, önmagunkkal és a másik gyermekkel.
1: Milyen szerepet játszik ebben a média? A televíziókban vagy a különböző internetes platformokon megjelenő tartalom a gyerekek életében? Értem azt, hogy van-e köze annak, hogy nagyon sok az erőszak, hogy nagyon sok erőszakos játékot játszhatnak, vagy tulajdonképpen ezek nagyon könnyen hozzáférhetők, akár a tévében, akár azokon a kütyükön, amiket használnak, és talán ezért ezt is beviszik ebbe a viselkedésrendszerbe.
0: Egészen biztos, tökéletes a felvezetésed. Igen, a médiának súlyos szerepe van, hogy milyen mintákat közvetít. Ugye azt szoktuk mondani, hogy kell az ember életében izgalmi szint, most félre ne értsd. Izgalmi szint, ha egy meccsen én szurkolok, és kiabálunk, és ez egy pozitív izgalmi szint, de az is egy izgalmi szint, hogyha olyan gyilkosságos filmet nézek, hogy már patakokba folyik a vér képletesen a tévé alatt. Tehát nagyon kéne odafigyelni a szülőnek, hogy mit néz a gyerek, de hát sajnos elektromos gyerekpásztorként használják szülőtársaink nagyon sokszor a médiát. Hát ott ül fent a gyerek a szobájában, hát olyan csendes, hát itthon van, nem csavarog, de nem tudjuk, hogy mit néz. Nem tudjuk, hogy milyen tartalom megy a gyönyörű fejecskéjébe, ez hogy dolgozik majd benne, miért nem alszik hajnali háromig, hát mert nem hagyja megnyugodni őt az a tartalom, amit pödör magába, ezáltal fáradt és a teljesítménye az iskolában nem megfelelő, beindítunk egy negatív mókuskereket, és csodálkozhatunk, hogy mi történik, de nem kell annyira csodálkoznunk, mert el kell vágnunk ezt a pontot. El kell vágnunk, és meg fogjuk látni, hogy rövid időn belül a gyerekünk már mosolyogni is tud, mert nagyon sokszor bebújik a csigaházba, nincs itt semmi látnivaló, ugye? Minden tökéletes. Nem tökéletes. Az a gyerek, akinek változik a viselkedése, egészen biztos, hogy a személyisége is változik, a pszichológia is azt mondja, a behavioristák. Akinek a viselkedése változott, az ember is változott. Tehát arra kell figyelnünk, hogy mi az, amit látunk a gyereken, és be kell avatkoznunk, mert különben szó szerint értendő beteggé válhat.
1: Az a tanácsod a szülőknek, hogy kevesebb média felület, kevesebb iPad, kevesebb televízió, inkább több társasjáték, csak ugye a társasjáték nem az van, hogy akkor az te is kell lesz kell hozzá szülő is, kell hozzá nagyszülő is, és ugye tényleg jó mondat ez az elektromos gyerekpásztor.
0: Igen, azt mondtam, bocsánat.
1: Villanypásztor, akár villanypásztor is lehet, mert elektromos. De hogy biztos megvan, megvan az arany középút, hogy hogy lehet, hogy iPad-eszet is. Nagyon sokan azt csinálják, barátok, ismerősök azt mesélik, hogy mit tudom én, egy órában vagy két órában korlátozzák. Vagy az egyik nap nem iPad-eszet, akkor biztos, hogy valamit csinálnia kell, gyurmázik a gyerek, fest a gyerek, játszik a kutyával, bármi más, ami nem elektromos. Mi a tanácsod, milyen megoldások lehetnek erre?
0: Nézd, kibújni már nem tudunk a dolgok alól, mert oly mértékben elterjed, nem csak, hogy elterjed, szükséges. Mondjuk ki, az iskolában a tanuláshoz is szükséges.
1: Én hát azon adják fel a házit egy csomó.
0: Például, de például egyetemeken tanítok, ott már nélkülözhetetlen, hogy ott legyen a kütyű, utána nézzenek dolgoknak és használják, sőt lassan már az EH-kat is ezeken a platformokon fogják írni, de ezt most nem viccesen akartam mondani. Tehát ki, nem bújhatunk már, nem nullázhatjuk le, mert mondjuk ki, a gyerekünk lemarad. Bizonyos értelemben lemarad. Korlátoznunk viszont kell, úgy korlátozni, hogy időben csökkentem azt a jelenlétet, amit a gyerekem ezekkel a kütyükkel megvalósít, és pótolom a meglévő időt, ami kiesett ebből a tevékenységből, az együttes élménnyel. Mire gondolok? Semmi extra nem gondolok. Hát az együttes élmény a család, mint elsődleges szocializációs tér, ahova a gyerek beleszületik. Hát onnan kapja azokat a mintákat, amiket ő fog majd továbbvinni. De itt se idealizálnám el a dolgot, tudom, szülő sokat dolgozik, stb. Stb. De mindenképpen ezt az együttes élményt, ahogy idézted is, akár a társasjáték, bocsáss meg, a sakkozás, a go, a bridgezés, tehát mindenképpen a szellemi sportokkal tudom ugyanúgy pallérozni ezeket a tudásállományokat, amit a játékon keresztül megszerzett a gyerek a pötyörész, mert biztos, hogy ezt is használja. A másik dolog, találjunk vissza egymáshoz. Igen, és a személyközi kapcsolatokban brutális változás történt. Nézzük meg.
1: Ezt elemezd ki egy kicsit.
0: Hát például nem néznek egymás szemébe a gyerekek. Hát nézd meg, mikor két gyerek vagy három beszélget, kortárs csoport, mindenhova. Nem bírják tartani a szemkontaktus. Minek tudható ez be? Elszoktunk egymástól. Vissza kell szereznünk egymást. Megint együttes élmények kellenek. A kirándulás, kooperáljunk, ne csak játszunk, beszélgessünk. A beszélgetés borzasztóan fontos. Hát információ csere, információ áramlás. Én azt gondolom, hogy vissza tudjuk szerezni a gyermekeinket a családon belül. Hiszek abban, hogy a nevelési oktatás intézmények, magyarul iskolák, különböző szinteken is vissza tudják szerezni a tanulókat úgy, hogy egy csoportban, egy közösségben képzeljük el az együttlétet, és nem külön-külön ilyen kis vájatokban, ilyen kis szegmensekben.
1: Visszatérnék a leges-legelső kérdésre, milyen problémákkal, milyen és természetesen nem nevesítheted meg, de milyen klasszikus 21. Igen. századi bullyingolási, vagy viselkedési, vagy gyerek problémákkal keresnek meg téged, ami most nagyon jellemző erre a korszakra, vagy erre az időszakra?
0: Hát ugye szoktuk mondani, hogy a másság elfogadása mennyire fontos az iskolákban, óvodákban is természetesen. Na hát ez is egy gyűjtő fogalom. Ugye vannak különböző kategóriák. Ahogy említettem is, itt mivel a tanulás az ismeretszerzés, és ez egy fő tevékenység, már az óvodában is. Tehát nem mondjuk azt, hogy az óvodában nem tanul a gyerek, nagyon sokat tanul, csak nem direkt módon, hanem úgynevezett indirekt módon. Aztán kerül szegénykém az iskolába, aztán ottan beindul a gépezet, de nem ezt akartam mondani. Végül is hol jönnek elő azok a személyiségjegybeli, és azok a tanulási nehézségek, nem szeretem azt a szót, hogy probléma, nehézségeink vannak, nekünk feladatunk van a gyerekkel, hogy megoldjuk. Tehát meg kell oldanunk azt, hogy beilleszkedési, tanulási nehézsége van, ugye ezeket úgy írja, BTMNS, vagy ugye aki süni gyerek, esen is a gyerek. Mi az, hogy esen is? A gyerek. Ugye ez is egy gyűjtő fogalom. Hol jönnek ezek a nehézségek elő? Hát iskolában, ahol tanulni kell, hogy nehezen tud olvasni, hogy az írás mozgás koordinációja nagyon gyengécske, hogy számolási nehézsége van, nem különben beilleszkedési zavara van. Tehát mindenképpen a magatartás, ugye azt szoktuk mondani, hogy képességeket fejlesztünk. Az oké, csak mi a fő fogalom? A személyiségfejlesztés. Hát először is embert kell faragnunk a gyerekből. Utána jön az, hogy 270 rudugrást meg tud-e csinálni, vagy nem, most hülyéskedtem egy csöpet. Tehát, hogy nem csak az, hogy hány pont. Nézd meg, kijön a gyerek az iskolából 4 óra körül. Mi az anyukák, apukák első kérdése? Nem az, hogy hogy érezted magad. Mi volt a legjobb ma az iskolában, hanem mi? Hányas lett a matek dolgozatod? Hány pontos lett az angolod? Ugye? Hány százalékos lett a német felmérésed? Mindig a teljesítmény. És akkor mehetnénk bele a másságnak az egyéb dolgaiba, a viselkedési nehézségek, ugye autisztikus zavar, pervazív zavar, ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy megoldjuk.
1: Most nagy divat lett az ADHD.
0: Igen.
1: Már mindenki ADHD-s, vagy valahogy kapcsolódik hozzá.
0: Ne legyen mindenki ADHD-s.
1: Természetesen idézőjelben mondtam, megfogalmazod ezt, hogy most miért lett ez ennyire nagy divat az utóbbi 1-2 évben?
0: Figyelj, biztos, hogy eddig is volt. Régebben is. Is voltak nehézségeink az iskolába, voltak zsivány gyerekek, akitől hülyét lehetett kapni az osztályban.
1: Ez mindig volt, igen.
0: Ez mindig volt, és mindig lesz. Voltak kis butuskák, kis édi-bédi aranyos, de valahogy az intravénás kettest kiszedtük belőle. Tehát korrepetáltuk, felzárkóztattuk, stb. Nem. Most olyan mennyiségű az anyag, és hangsúlyozom azt a szót, hogy teljesítmény kényszer van. Okay. Pedagógus részére is, neki is hozni kell az eredményt, nehogy megbukjanak az osztályból, stb. Tehát ilyen mértékben rakódik a gyerekre ez a szoros emberfogás, hogy neki is meg kell felelni, ezáltal idegessé válik, szorongóvá válik, stresszben úszik szegényke. Ugye mi az, hogy szorongás? Tárgy nélküli félelem. Nem tudom, mi a bajom, de valahogy nem érzem jól magam. Ha nem érzem jól magam, biztos, hogy a teljesítményem rossz. Rosszabbul fejezem ki magam, nem tudok úgy írásban megvalósítani dolgokat, stb. Tehát látom, hogy nincs jól, mert fél attól, hogy most milyen teljesítménye lesz. Az, hogy a tudomány ilyen fantasztikusan ment előre, mindent diagnosztizálunk. És ez nem rossz dolog, mert ha korán diagnosztizálunk, mert ugye mit szoktunk mondani, korai felismerés egyértelmű bejósolója annak, hogy tudok hatni a dolgokra, és be tudok avatkozni pozitívan. Legyünk őszinték, ezekben a BTMN, SNI, ADHD, AUTI, ha óvodás és általános iskola alsó tagozatában nem tudok jelentős mértékben beavatkozni a gyerek fejlesztésébe, bizony azt a szenzitív életkort sajnos akkor felejtsük el, amikor a leghatékonyabban, legeredményesebben tudtuk volna kezelni ezeket a nehézségeket. Mindig lehet mindent fejleszteni, csak sokkal nehezebben és sokkal lassabban. Tehát ez a szenzitív életkor. Ezért gondolod azt, hogy mennyi ADHD, meg SNI, meg BTM, meg AUTI, meg mit tudom én, ez így van. Nagyobb bacskáknál, bocsánat, hogy még magamhoz ragadom a szót, ott viszont jönnek a mentális nehézségek. És itt jön be az árukapcsolás, kütyű, tanulás, mentális nehézség problémája van, begyűrűzik, mint egy spirál, és húzza őt le, és nem tudja megvalósítani az elképzeléseit, és itt már az a problémánk, hogy jövőképi problémája is lehet a gyereknek. Mindenképpen avatkozunk be, okosak, ügyesek a gyermekeink, csak segítsünk nekik abban, hogy ki tudják bontakoztatni a képességeiket.
1: 1-2 percünk maradt, ha látja a szülő, hogy valamilyen probléma van, hogyan kérjen segítséget, és kitől kérjen segítséget, vagy hogyan avatkozzon be?
0: Igen, tökéletes a felvezetésed, jelzőrendszerek vannak, tehát a szülő nincs egyedül. ezzel a helyzettel, nincs egyedül. Valószínűleg jelez a pedagógus, legyen az óvónéni, legyen az később a tanítónéni, hogy nagyon zsizsik a gyerek, vagy éppen nagyon csendes, megváltozott a viselkedése, agresszív, nem csak fizikailag, verbálisan is. Tehát jelzőrendszer, első jelzőrendszer maga a pedagógus, aki a legtöbb időt tölti a gyerekkel. Ha a pedagógus észleli, és a szülőnek jelzi, akkor össze kéne fogni. De nagyon sok esetben szülőtársunk strucc politikát folytat, nincs itt semmi látnivaló, az én gyerekemben nincsen semmi probléma. Otthon is olyan aranyos, igen ám, csak otthon egyedül van. Nincsenek társai, akivel esetleg ez az agresszivitás megmutatkozna, tehát teljesen másképp viselkedünk egyénileg is, mint kisebb-nagyobb közösségben. Ezt is vegyük figyelembe. Aztán jönnek a szakemberek, jön a védőnéni az iskolába, jön az iskolapszichológus vagy óvodapszichológus, aki egyénileg kiemeli a gyereket, és próbálja fejleszteni személyiségét, egy picikét alakítgatni, tulajdonképpen nevelgetni is, és a képességeit is megfelelő módon egyengetni. Már ahogy mondtam, hogy nem csak képességet fejlesztünk, hanem embert kell faragnunk a gyerekből. Tehát jelzőrendszer. Az iskolában, óvodában van gyermekvédelmi felelős, aki a rossz szociokulturális körülmények közt élő gyerekekre jobban figyel, hogy hát ott lehetnek már külső nyomok is, nem is merem kimondani, hogy milyen külső nyomok lehetnek, amit a pedagógus észrevesz, tehát mindenképpen be kell avatkoznunk, nem hagyhatjuk a gyereket, hogy diszkriminálódjon, akár családon belül, akár az intézményen belül. Én azt mondom, hogy azért lett minden pedagógus pedagógus, hogyha az akart lenni, mert hisz abban, hogy minden gyerekből ki tudja hozni képességeinek maximumát, és embert tud belőlük faragni. Én hiszek abban, hogy pedagógus társaim a lehető legnagyobb szaktudással és a legnagyobb gyermekszeretettel végzik a munkájukat, és ez előbb-utóbb meg fog látszani a gyerek fejlődésén.
1: Ez egy szuper végszó volt, dr. Dúr Rozsa, a pszichológus. Nagyon szépen köszönöm. Nevelünk még együtt gyereket, jó? Itt a rádió éteren keresztül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívásodat.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.
3: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a múltidézőt, és 2026. április 6-ára lapozunk a naptárban. Ezen a napon az Orion űrhajó megdöntötte az 50.107-ternél messzebbre jutott. Ember még soha nem járt ennyire messzire a Földtől. Az Artemis 2 küldetés űrhajósai 2 nap alatt kerülték meg a Holdat, és megdöntötték az Apollo 13 rekordját. A legénység 4 tagja messzebb jutott a Földtől, mint bárki más az emberiség történelmében. És szintén április 6-án a Spirit FM Húzós című műsorában Róna Jegon vendége Fehér Anna volt.
4: Fehér Anna színművész. Középiskolásként a Szkéné színpadon játszott, a főiskola utáni egyéves kötelező vidéki szolnoki szerződés után 1982 óta tagja József Attila színháznak. Országos népszerűségét a Szomszédok című sorozat alapozta meg, de ezen kívül is látható volt filmekben és sorozatokban, legutóbb a Mintaapákban. Finom, érzékeny játékáról és szép beszédéről is lelkendeznek a színházba járók. A József Attila Színház örökös tagja, Jászai Mari és Kaló Flórián díjas, érdemes művész.
5: Tehát Fehér Anna, örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy eljöttél.
6: Én is köszönöm.
5: Mi ezt elég régóta kerülgetjük, ezt a beszélgetést. Valahogy mindig lett valami, aztán most történt egy eset, és ez úgy összehozta, hogy akkor most üljünk le beszélgetni. Ez az a bizonyos internetes álprofil dolog, hogy ebben nagyon belevágjak, és akkor ezt rögtön el is tudjuk intézni, és el is tudjuk engedni. Mert hogy azzal hívtál, hogy borzasztó, hogy mi mész keresztül, és ez botrány, hogy ilyen van, de hát ez elég általános manapság.
6: Hát én erről nem tudtam semmit, és hónapokkal ezelőtt jelezték. Egy kicsit meg is kellett értenem, hogy mi az, hogy álprofil, nem vagyok büszke, de nem vagyok annyira, hogy is mondjam, profi ebben a műfajban, és ebben a fajta kommunikációban sem.
5: Neked volt saját oldalad korábban?
6: Volt egy sárga rózsa jelzi, úgyhogy nem is nagyon foglalkoztam vele, csak valahogy mégis lett valahogy, és nem azon keresztül kommunikálok. És nagyon meglepett, megértettem, meglepődtem, és azt gondoltam, hogy hát valaki ezt úgy
5: nem biztos rajongó.
6: Neki, vagy rajongó, de megkeresett nagyon sok embert, akik meglepődtek, mert ahhoz képest, hogy vissza se jelölök általában senkit, ehhez képest elkezdtem csetelni, tehát hogy ő mindenféle információk alapján.
5: Engem is bejelöltél.
6: Tényleg?
5: Igen, és írtam is neked Messengeren.
6: Jó.
5: De hát akkor ez nem te voltál.
6: Hát ez nem én.
5: Mert hogy meglepődtem, hogy az már milyen, hogy bejelölsz, én visszajelöllek, írok neked Messengeren, és válaszra már nem méltatsz.
6: Igen, hát ezzel nagyon sok ember lehetett így, ami már innentől kezdve olyan bántó volt, mert ez mégiscsak rólam szól, vagy hagy egy nyomot rajtam valakiben. De akkor utána nagyon sokan bejelentették, akkor megértettem, hogy akkor be kell jelenteni, és akkor törlik, hogy ez egy álprofil, de hát mégiscsak én vagyok ott rajta egy képen, és nem tudom, hogy mivel dolgozott, vagy honnan szedte az információkat, de azt mondták, hogy tudott egy csomó mindent rólam, és azzal jelentkezett. És akkor ezt többször töröltették, és akkor egyszer csak politikai üzenetet is elkezdett sugározni ez az álprofil. Kampányolni kezdtem, és az már nagyon-nagyon zavart. A többi is zavart, de ez olyan más módon. És ebből egy hosszú-hosszú hercehúrca lett, egészen addig, amíg egy podcastben valaki, egy blogger elkezdte ezt egy 6 perces videóban véleményezni, és hogy én ki vagyok, mi vagyok, és a másik oldalon álló ember kritizálta ezt, hogy én elkezdtem politizálni, amit soha életemben szigorúan megtartottam, hogy a barátaimmal, vagy azokban a helyzetekben beszélek csak a identitásomról, ilyen típusú.
5: Elmondjuk? Tehát, hogy te ebben a Facebook profilban egy tiszás aktivista lettél.
6: Egészen pontosan,
5: és egy kormányzati blogger, vagy kormány közeli, bocsánat, blogger pedig egészen durva jelzőkkel, illetve téged kérdőjelezte meg a hitelességedet. Nem a poszt hitelességét, hanem hát a személyes
6: hitelességedet. Igen, valahogy megpróbáltam ezt, hogy finomabban elmondani, de hát végül is mérte, ez történt, és nagyon zavart, mert hogy a szakmai életemről hát finoman szólva negatív, hosszú-hosszú percekig tartó elmélkedést tartott, és ez a kettő is teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezt azt indukálja, hogy én ő egy patrióta, és én a tiszás kampányt folytatok a személyiségemmel, és ezért ő az én szakmámról kezdett el egy hosszú-hosszú.
5: Amellett, hogyha ez igaz lenne is, azért az ember úgy belegondol, hogy hány művész, meg celeb, meg influencer áll ki a kormány mellett mostanában, ők is megkapják a magukét, de valahogy az miért nem zavaró ugyanazoknak, akinek a másik oldal zavaró? Tehát, hogy miért nem fogadhatnánk el azt, hogy valaki nyilvánosan közli a véleményét, mondjuk te nem közölted.
6: Én általában eddig a pályámon nem közöltem a nyilvánosan a figyelmet, és azt gondolom, hogy ezt meg is tartanám magamnak. Tehát szeretnék a szakmaiságommal, vagy a szakmámmal a nyilvánosság elé kerülni, tehát ugyanúgy a magánéletemet, és bármilyen más ilyen vonatkozást nagyon megszűrtem mindig. Úgyhogy én nekem ez a, vagy úgy gondolom, hogy én olyan fajta személyiség vagyok, ezt bárminek lehet gondolni, de konkrét ügyekben szívesen megnyilvánulok, bármelyik oldal, hogyha fölkérdeznek, vagy megkérdeznek pontosabban, mert ez egy más jelentésű szó, akkor kifejtem a véleményemet, ha van, vagy elég tájékozottnak tartom magam, de nekem a nyilvánosság a szakmaiságommal szerettem volna eddig is, ha összefüggene, és ezt megtartom tovább is. Vannak olyan kérdések, amelyben én is azt gondolom, hogy minden hiteles embernek, ha úgy gondolja, hogy érvényes a vélemény, akkor álljon ki mellette, de nem oldal melletti kiállásról.
5: Hát és főleg nem a nevedben valaki ismeretlen, anélkül, hogy ezt te kérted volna. Ez téged nagyon megviselt, amikor mi beszéltünk telefonon, akkor éppen lehet, hogy ennek az indulatnak a mélypontján, vagy a tetején inkább jártál, de akkor nagyon kivoltál tőle.
6: Igen, én ettől nagyon kivoltam, mert egy olyan kiszolgáltatottságot éreztem, amihez se emberileg, se szakmailag nem tudok vele mit kezdeni, kikérem magamnak, egy olyan szférába lép be, amihez semmi köze, és egy olyan dologra vetíti ki, ami a szakmám, amihez aztán láthatóan tájékozatlan is a szakmám mindennapjaiban, ebből a 6 perces videóból kiderül, ami alapján aztán végképp mondhatnám azt, hogy kikérem magamnak, de ezzel nem megyek semmire, úgyhogy ez elmúlt 1-2 hétben, ami azóta eltelt, megpróbáltam megérteni, hogy ez hogy van, és feldolgozni is, és azt gondolom, hogy sikerült.
5: Akkoriban még azt mondtad, hogy hát jogi útra viszed, hát ezt nem lehet tűrni, hogy így beszéljenek róla.
6: És ez meg is történt.
5: Tényleg?
6: Tehát igen, annyiban, hogy feltérképeztem, hogy ez micsoda. Tehát, hogy ennek ez törvényileg és semmilyen szabályozottsága nincs. Sajnos.
5: Vélemény, erre szokták
6: mondani. Ez csak vélemény, ez az egyik, de az, hogy ezt a profilt megpróbáljam utána járva végleg tetten érni, megszüntetni, erre jogász, ügyvéd teszi a dolgát, ami nem egy vehemencia, csak egy olyan precedens, amiből talán hosszabb távon talán lehet egy kicsit jobban szabályozni, vagy bizonyos emberi tisztesség, vagy korrektség, vagy felelősség útján határt szabni annak, hogy bárki bármit tehessen.
5: Hát ebben most egyébként is rosszul állunk, a te konkrét ügyettől teljesen elvonatkoztatva.
6: Mondták is egyébként ők, hogy ne reménykedjek, de valószínűleg, hogy a választások után ez egy kicsit lecseng, és cinikusan lehetne azt is mondani, hát nem mindegy, legalább placon vagy, de én ezt nem így gondolom.
5: Meg hát nem mindegy, hogy van az ember placon. Szerintem azóta sok minden történt, ami ott az a bizonyos mondás elhangzott, hogy mindegy, csak írjanak róla.
6: Igen.
5: Egy színész mennyire ír le a saját viselkedése a szakmában? Tehát például az, hogy te 1983 óta a József Attila színház tagja vagy, mára örökös tagja vagy, ami hát azt gondolom, hogy egy nagyon szép, dicséretes és dicsőséges dolog. Ennyire hűséges vagy általában is, mint a József Attila Színházhoz?
6: A József Attila Színház nagyon sokat változott, tehát nem ugyanaz a színház, ahova én 20 éves koromban
5: kezdtem. Hát, ez egy kapcsolat, akkor mi is változunk benne.
6: Igen. Én mindig jól tartottja voltam fiatalon ennek a színháznak. Tehát nagyon jó szerepeket játszottam, sokat játszottam, színházon kívül is nagyon sok munkám volt. És ezért soha nem éreztem annak a hiányát, hogy én máshol szeretnék, meg máshogy szeretnék. Nagyon sokáig nem éreztem a hiányát. A színházi és az életem változásai pedig megadták mindig azt a lehetőséget, hogy máshol dolgozzak, hogy más műfajban is kipróbáljam magamat, hogy nem éreztem hiányát annak, hogy nem mozdulok. És amire úgy kiderült, hogy ez azért egy olyan csatol is az emberhez egy képet, addigra pedig már annyira fölborult a szakma, hogy talán már ez sem volt annyira érvényes. Amíg csatoltak, addig engem az egyáltalán nem zavart, mert ott nekem nagy szakmai szeretetem, sikerem és jól tartottságom volt. Amire pedig ez már egy olyan erős nyomot hagyott volna, hogy az engem zavarjon, mert mindig hagy persze egy nyomot, hagy. De hogy ennek a valóságtartalma engem nem érintett, úgy éreztem, és utána pedig úgy borultak fel a színházi belső társulati rendszerek, hogy tulajdonképpen ezen ma már olyan nagyon sok minden nem múlik, és én pedig egy egészen más korosztályba kerültem már.
5: A számít?
6: A korosztály?
5: Bátorság, vagy ugrálhatnék szempontjából, a számít?
6: Biztos, hogy számít. Tehát valamiféle restség abban, hogy másfele nyissak, az lehet, hogy volt bennem, vagy talán önbizalom hiány, hogy ott éreztem olyan támasztékot. Nem tudom, ezt azokban az években nem fogalmaztam meg, ma pedig már azt hiszem, más vagyok. Tehát ennek ma már visszamenőleg akkora jelentősége nincs, és ma már a szakmában akkora a mozgás, és annyira nem feltétlen csak a szakmaiság jelent pozíciót, hogy ennek ilyen szempontból már ma sincs.
5: Mi jelent a pozíciót a szakmaiságon túl?
6: Vagy a szakmaiság előtt akár. A színházi szakmában is az ismertség iszonyú erő lett, tehát a színház művészetben is. Minden színház igyekszik olyan ismert emberekkel is dolgozni, akik ahol az ismertség nagyon fontos, és nagyon sok helyzetben csak az ismertség alapján próbálnak integrálni személyiségeket, akik lehet, hogy képességesek, de elsősorban az ismertség vonza be őket.
5: Az nagyon kínos, még próbaidőszakban, és hát láttál ilyet te is, és szerintem aki színházba jár, ő is érzékeli ezt egy csomószor, hogy valaki bekerül egy próbára, aki nem színész, hanem celeb. Tehát tényleg nem színész. De ismert arca van valóban, és egy jó neve. És nektek vele kell valahogyan érvényes alakítást nyújtani együtt, ugyanabban a darabban. Olyankor az ember a színész, aki színész. Hogy érzi magát?
6: Hát az sok minden nem múlik, hogy milyen az a celeb személyiség, aki ebben nyitott, együttműködni akaró, vagy
5: elég
6: neki. De
5: ettől még nem lesz színész.
6: Ez akkor innentől rendező kérdés is. És hát egy jó csapatjátékban azért ezzel lehet javítani. Ennek ezerféle megoldása lehet. Lehet nagyon rossz vége is, hogy ő marad egyedül, és a celebitásra az ismertsége működik csak. Erre szerintem nincs olyan, hogy ez csak jó, vagy csak rossz lehet, de ez egy nehezített pálya. Ez így van.
5: Fura helyzet az, hogy amikor, hát ne kerüljük el ezt a szomszédok,
6: ne is kerüljük el.
5: Történetet. Tehát amikor ti országosan ismertek lettetek pillanat alatt a szomszédok által, tehát tényleg mindenki tudta, mindenki.
6: Igen.
5: Akkor színészként lettetek celebek. Most meg a celebek lesznek színészek.
6: Illetve hát ez lehet, hogy...
5: Bocsánat, a celebet most ebben az értelemben nem pejoratívan
6: igen,
5: értettem.
6: Igen, de viszont én egy ellenszembes válasz jut azért azonnal eszembe, hogy attól, hogy valaki celeb, nem lesz színész. Ez egy szakma. Most, hogy valaki tehetsége van a színészethez is, ezt nem vitatom el senkitől, és hogy gyakorlással nem feltétlen egy végzettségen múlik valakinek a tehetsége, ez is igaz, de egy tapasztalati vagy egy művészeti oktatásban azért ez egy szakmaiság, ahol nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Tehát az, hogy színészből lesznek celebek, ezt mi akkor még nem tudtuk, mert a celebitás, mint műfaj nem létezett.
5: Igen.
6: Azokban az években.
5: Tehát akkor jöttek az első bulvárlapok.
6: Ez így nem is volt kérdés, hogy mi színészek vagyunk, olyanok, amilyenek. Tehát azért, mert valakinek színész végzettsége van, az sem jelenti feltétlen egy bónuszt arra, hogy ő neki olyan Isten áldott a tehetsége is van, de a szakmaiság azért nagyon-nagyon sokat számít szerintem ezen a pályán is. És ha ez viszont fordítva van, ami néha, hát nagyon nehéz, nagyon nehéz. Mi az, hogy mi ismertek lettünk, és annak hosszú távon akkora hatalma és ereje lesz, arról nekünk akkor azokban az években fogalmunk sem volt.
5: Nem is tudtál élni vele igazán?
6: Nekem nem, hogy nem tudtam, én nem akartam élni vele. Én nagyon szerettem színésznek lenni, és azt az ismertséget, amit az adott, és azt a nagyon sok kényeztetést és szeretetet, vagy más bánásmódot, mert azért ez nagyon sokféle volt, de többnyire törődés, szeretet, kíváncsiság, ami azért feladat is a hétköznapokban. Azt én soha nem akartam. Nagyon sokszor lett volna lehetőségem később, de én nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy én a színházban, vagy a filmen, vagy hogy én színművész vagyok. És ezt én nagyon megtartottam. Amikor elkezdődött az ismert emberek arcával a rendszerváltozás után a mindenféle reklámok, hát akkor azért bőven volt lehetőségem természetesen azokban az években, hogy egy egészen más pálya felé is menjek, vagy akár a televízióban, másfajta showkban, műsorokban, műsorvezetésben vegyek részt. Én azt gondoltam, hogy ez egy másik szakma, és én színész vagyok. Lehet, hogy erre azt mondanák, akiknek ez a népszerűség nem adott ott meg, és attól nem kevésbé színművészek, hogy hát könnyen mondod, mert az ismertséget halálodig el fog kísérni, és ez így van. De akkor is lehetett volna másképpen dönteni, és akik másképpen döntöttek, másképpen döntöttek.
5: Nincs vele bajod a mások döntésével? Tehát, hogy láthatóan voltak néhányan, akik különböző tévé által adott népszerűségekre úgy építettek fel egy karriert, hogy az máig viszi őket.
6: Nincs. Azzal nagyobb bajom van, hogy a színházművészet nem egy jobban támogatott, vagy erőteljesebben védett állapotú dolog, mint a képernyő, de ez a világban valószínűleg mindenhol így van. Tehát ez egy nagyon külön út lett, azt hiszem, és ez a jövőben még jobban külön válik ez a kettő. És miután nekem megadatott annak az ismertsége is, ezért amikor látom sem, mert nekem azt gondolom, hogy a véleményem rajtam általában jobban látszik akkor is, amikor nem akarom talán, még ha mást is mondok. És ezért én nekem nem állt volna jól egy ilyen típusú műfaj, azt hiszem. Lehet, hogy nem állt volna jól, úgyhogy azt hiszem, hogy ez nem az én utam volt.
5: Alma, neked olyan, mint a testvéred, vagy a barátnőd, aki állandóan ott van körülötted, ez a igen, karakter. Szereted még?
6: Nem ismerem már. Már én magam annyira más vagyok, vagy máshol tartok személyiségileg, korilag, tapasztalatilag az életemben, hogy olyan, mint egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon szeretett múltbéli világ, tehát nekem már így nincs igazán közöm hozzá, illetve van, mert az emberek egy jó része tényleg még mindig szereti és ismeri, és sőt, egy következő generációnak átadva emlékezik erre ezokra az évekre, és azt hiszem, hogy a sorozatban nem a sorozat művészi értékét nézik, mint televíziós műfaj, mint világítás, mint összművészet, amelyben a ritmus, a zene, a fények, a színészi játék együtt ad valamit, ami ugye egy képernyő műfaj, hanem azokra az évekre emlékeznek az emberek, amikor olyan nagyon erős és nagy volt a remény, és a változás bizakodása. És ugye az, hogy egy olyan műfajt teremtett meg a televíziózásban, ami a napi dokumentumokon alapul, ettől tényleg egy ország érezte úgy, hogy ő én vagyok, hogy rólam szól az ott a tévében, az én véleményemet, vagy az én vágyamat, vagy az én gondomat mondja ki, hát azon a módon, ahogy ezt az alkotók azt megtették akkor. És ezért olyan szeretet és odaadás övezte, ami hát elképesztő nagy feladat is volt. Nem csak öröm, azért ez nagyon nagy feladat, hogy távol tartsd magadtól.
5: Az hirtelen zúdult rátok.
6: Hirtelen.
5: Az váratlan volt.
6: Hirtelen zúdult ránk, igen. Nagyon fontos volt azt látni, hogy mennyire nem szabad a népszerűséget mindenre átirányítani, hogy ettől mindenben más vagyok, vagy mások a határaim.
5: Láttál ilyet?
6: Hát remélem, nekem sikerült.
5: Jó, hát.
6: De tényleg, most ez egy fontos kérdés, azt gondolom, mert hogy ezzel élni, jól sáfárkodni, nem eladni, vagy építkezni belőle, mert hát most nem azt mondom, hogy én ezzel nem éltem, biztos, hogy éltem, és hogy minden pillanatban láttam magam, az sem igaz. De biztos, hogy van ilyen.
5: Hát nyilván, amiről beszéltünk az elején, hogy a néző látja a színpadon azt a szereplőt,
6: igen,
5: akit egyébként esténként a tévé előtt ülve lát. Ez a te igen pályádon is fontos lehetett akkoriban, hogy hát jé, az Alma.
6: Igen, nagyon fontos volt, és én nagyon vágytam arra, hogy a többi munkámmal ezt a képet bonyolítsam. Tehát én szeretem azt. Én
5: nem akartál Alma maradni.
6: Igen, de nem azért, mert nem becsültem, vagy nem vállaltam, vagy bármi volt a belső munkánkról a véleményem, az mi ránk tartozott. És az, ami ennek a sugárzása, tehát olyan nincs, hogy mindennek az előnyét, örömét, presztízsét, pénzét azt mind megkapod, és közben te annak, ami ennek a hatása akár szakmádon belül, mit gondolnak erről, vagy hogy választanak, vagy az arcod, hogy azt viszont szeretnéd nem vállalni.
5: Bántottak?
6: Ez tisztességtelen. Ó, hogyne. Hogy de azért nem bántottak, csak úgy máshova helyeztek, mint esetleg addig.
5: De ez irigység vagy szakmai lenézés, mert hogy nem Lady Macbethet játszol, hanem Almát.
6: Hát játszottam mellette Stuart Máriát, nekem Dagabert a színházban. Tehát nekem belül ez kiegyenlítődött. De én nem éreztem azt, hogy én nekem másfajta szakmai súly vagy tehetségelvárás a szakmámban nincs tőlem. Tehát én magam nem éreztem azt, hogy a világ ezt hogy tükrözi, vagy akár a szakmám egy része mit gondol róla, azt el kellett viselni.
5: Tehát a szomszédok kérdést én most elengedem.
6: Jó.
5: De egyetlen kérdés még engedj meg, most rengeteget bántják azt a sorozatot, meg a sorozat alkotóját, Horváth Ádámot. Egyrészt a múltbeli dolgok miatt ezzel ne foglalkozom, mert ez megint politika, de a sorozatot is a maga minősége miatt. Ti mennyire éltétek azt ott úgy át, hogy azért ez nem egy minőségi munka, hanem ezt letoljuk hétről hétre, nap mint nap?
6: Hát az, hogy minőségi munka, az egy bonyolult kérdés, az egy ilyen tévében mondó közeli szűk képek, egymás váltása, a mondatok, a beszélgetések, mind ugye a napi aktuális cselekményekhez kötődnek.
5: Tételmondatok,
6: igen,
5: kimondva.
6: Tételmondatok, igen. Ez egyfajta stílusa volt ennek a sorozatnak. És hogyha én mellette tévéjátékot játszottam, vagy filmet forgattam, vagy a színházi próbában vettem részt, hiába más műfaj, de a szerep alkotásnak a minőségeit azonnal kellett. Ezt mi egészen pontosan tudtuk, hogy ez így van. Az a másik hatás, amit az egésznek a hatott az emberekre, és amit erről az Ádám ereje és dinamikája adott, azt föl kellett vállalni. Tehát ma már, hogyha azt gondolom, hogy ma mi mit ér, akkor azt gondolom, hogy a szomszédok sorozat abban a műfajban egy vállalható és mássá válni nem akaró sorozat volt. Ha arra gondolok, hogy két hetente ment, el tudod képzelni, hogy ma két hetente bármi úgy talpon marad? Vagy hogy
5: hát ez ma napi sorozat lenne, vagy nincs?
6: És akkor nem is úgy forgatják, ahogy mi, mert ha lehet, hogy valamit nagyon tempóban és gyárban kell forgatni, akkor a szomszédok egy lassú tévéjáték munka volt ahhoz képest, ahogy ma egy sorozatot napi gyártásban forgatnak. Tehát ezt mi azért tudtuk, akik benne voltunk. Vagy elvállaltuk, hogy ennek ez a műfaja, ennek ez az igénye, és ebbe ott és akkor pont úgy kell csinálni, hogy az Ádám szeretné. Beleszólhattunk itt-ott apróságokban, de ezeket a műfaji határokat tudtuk azért mi is természetesen.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-től a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Vezető száron vitték el a NAV nyomozói Fási Ádám feleségét az NKA botránnyal összefüggésben. A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, amiért a gyanú szerint fiktív számlákkal igazolta egy dokumentumfilm előállítását. Megkezdődnek az elszámoltatások, erről is beszélgetünk Bakaev Zoltánnal és Langer Mártonnal. Demonstrációra készül a szociális szféra, miután nem kapták meg az ígért 25%-os béremelést. A leginkább alulfizetett ágazatban dolgozók a sztrájktól sem riadnak vissza, ha az új kormány továbbra sem tesz érdemi lépéseket az ügyükben. Magyar Péter múlt héten azt mondta, nem felejtették el a vállalást, hamarosan döntenek a kérdésről. Boros Péternét kérdezzük. Kiugróan magas költségvetési hiányt közölt augusztusra a pénzügyminisztérium. Egy hónap alatt 2311 milliárd forintnyi deficit jött össze, amiből 2187 milliárdot az uniós program előfinanszírozása jelentett. Közben a parlamentben megkezdődött az idei büdzsé módosításának vitája, a stúdióban Bot Péter Ákos. Minden eddiginél rosszabbul szerepeltek a magyar diákok a PISA-teszten. Mindenben átlag alatt teljesítettek, de szövegértésből lettek a legrosszabbak. A hasznos kompetenciákat tekintve nem csak nemzetközi összehasonlításban, de a régióban is leszakadóban van Magyarország. Vendégünk Nahalka István.
3: Ez itt az Egyenes Beszéd, kezdünk. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Bakaev Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője, és Langer Márton, a Republikon elemzője. Jó estét, szervusztok.
4: Jó estét.
3: Letartóztatták Fási Ádám feleségét, ugye az NK nyomozással összefüggésben, vezető száron vitték el, láthattuk a képeket, meg a nézők is a híradóban. A gyanú az, hogy nem készült el a Kéz, szív, lélek című film, de felvették rá 80 milliót, és fiktív számlákkal igazolták ezt. Most ez egy gyanú. Mi jut eszetekbe a képsorokról? Vannak-e kérdéseitek? A nézőknek biztosan én rengeteg olyan kérdést kaptam, hogy akkor most elkezdődött az elszámoltatás?
4: A film elkészült, legalábbis a négy részesre tervezett sorozatból két rész már elérhető, megnézhető. De a gondot az jelentette, hogy az áprilisban megtörtént az elszámolás a teljesítésről, miközben még a filmeket nem jelentették le készre, de időközben két rész fölkerült a YouTube-ra, egyiket én végignéztem. Nem minősítem szakmailag, nem is az én dolgom, de az tény is való, fölvet kérdéseket, hogy hogy jött ki itt egy perces forgatási időre per 1 millió forint. Hát ezt nem látom benne a munkába, de nem vagyok teljesen tisztában a filmipar aktuális költségeivel, ami viszont a kérdésedet illeti. Valóban a legerősebb, talán a legerősebb ígérete a Tiszának az elszámoltatás volt a választások előtt, és ebben azért érezhetett a Tisza szimpatizáns némi hátralékot az elmúlt időben. Nem nagyon pörgött föl az elszámoltatás. És hát szerintem ez tükröződik vissza, és ez igazából a te tereped lesz majd, ez tükröződik vissza a különböző közvélemény kutatásokban is. Amikor a Tisza támogatottságának az apadását látjuk, akkor azt alapvetően két a dologra lehetne visszavezetni. Egyik a gazdasági része, én úgy látom, hogy ez nem magyarázná a Tisza erodálódását, másik pedig az ígéretekben nem tartása, elsősorban és leginkább egyébként az elszámoltatásokra vonatkozóan. Az, hogy most Fási Ádám feleséget elvitték vezetőszáron, ezt én nem nevezném hatalmas nagy fogásnak, de egy olyan lépés afelé talán, hogy tényleg azok kerüljenek majd a láthatóság elé, akikről sokan azt gondolják, hogy ott lenne a helyük a NER 16 évének bűnei miatt.
3: A kutatások valóban ezt mutatják, hát apadást nem mutatnak, azért a szúzás lenne azt állítani, de csökkent minden kutatásnál némiképpen a Tisza párt népszerűsége. Te is ezekre, vagy csak ezekre az okokra? Több okra visszavezethető, van, aki például azért az MVVH-ra is, tehát a vagyonvisszaszerzési hivatal körül ír, akkor az államfő körül, tehát hogy ez egy ilyen folyamat, tehát vége van ezeknek a mézeseteknek?
5: Nálunk láttam több olyan kutatástól, már a második hónapja csökkent a Tisza támogatottsága. Nálunk speciál még csak, vagy egy olyan mérésünk van, ahol ezt láttuk a legutóbbi, és ez hibahatáron belüli. Úgyhogy nem tudom azt mondani, legalábbis a saját számaink alapján, hogy valamilyen trendszerű dolog indult el a Tisza népszerűségének a csökkenése. Viszont egyfelől egy nagyon nagy támogatottsági szinten, a választás eredményét meghaladó támogatottsági szinten van a Tisza, és egyáltalán nem kizárt, sőt, hogy elindul egy konszolidáció, ahogy ezek a apróbb, nagyobb konfliktusok, akár a egyik kinevezés, akár a másik ügy miatt kialakulnak, ezek erodálják némileg a Tisza támogatottságát, és átalakul egy kicsit a szavazói bázis, nem csak azok, hogy nem lesz benne mindenki, és nem azok lesznek benne, akik a saját képükre szeretnék formálni Magyarországot, idézőjelben inkább azok lesznek benne, akik szeretnének egy jó Magyarországot, és bíznak abban, hogy talán a Tisza tudja ezt megvalósítani. Ez egy kisebb tábor, és szerintem ez a jövő már csak azért sem, mert a választás sem ilyen nagy támogatottsággal nyerték meg. Nem, az, és éppen azért, mert nem látom még a saját számainkban, meg nem telt el elég idő, nem tudnám azt mondani, hogy egyik vagy másik ok miatt csökkent. Lehet, hogy ezek, amiket említettek, szempontok voltak, vagy éppen emiatt csökkent ebben a hónapban, de nem lehet, vagy nem mernék hosszú távú következtetést levonni ebből, sőt, rövid távú semmivel, hogy hibahatáron belüli változás történt ebben a hónapban, tehát nem is volt olyan nagy mértékű a változás.
3: Egyre több kritikus hangot is hallani, nem a nézőktől, nem a támogatóktól, nem a komment szekcióra gondolok, hanem szakszervezetektől, utánatok jön, majd lesz téma, ugye a szociális ágazat elmaradt béremeléséről, amire most van ígéret, de nem úgy, ahogy ígérték, vagy itt volt tegnap Gémesi György, a megyei önkormányzatok egyeztetnek, de nem úgy, ahogy ígérték, szóval sok ilyet hallani, maradjunk ennél, egy elégedetlen hangnál ritkán szólal meg Cserhalmi György színművész, most megtette és üzent a kormánynak, pontosabban Nagy Ervinnek, ugye itt az SZFE körüli eseményekre reagált. Azt írja, hogy ami most történik az SZFE-n és más a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antal kormány idején úgy hívták ejtőernyőzés. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták, úgy látszik bekéne esekben, azt az Antal kormány idején úgy hívták ejtőernyőzés. Akkoriban

0: Szóval mit szóltok az ügyhöz és a reakcióhoz?
1: Hát egyrészt persze, idézzük föl Magyar Pétert. Nem olyan régen beszélt arról, hogy a NER alatt döntéshozói legfelső réteg alatt dolgozók, őket nem tette felelőssé azért, ami akkor történt. Egyfajta menlevelet kaptak tőle, hogy nem mindenkit kell elszámoltatni a NER bűnei miatt. Van egy jól behatárolható kör, én nem tudom, hogy hol húzzák meg ennek az alsó szintjét, de mondjuk a minisztériumi dolgozók, a főosztályokon dolgozók már ezért nem tehetők felelőssé, ők végezték a dolgukat, és valószínűleg becsületes polgárként próbálták élni az életüket. Tehát ez már jelezte azt, hogy a kapu azért résére ki van nyitva azok előtt, akik valamilyen módon tudják szolgálni a Tisza kormány alatt is az állam működését. Azt nem tudom megítélni, hogy ezek az úriemberek, akik bekerültek ebbe a kuratóriumba, ők egyébként mennyit ártottak, vagy nem ártottak, tényleg nem tudom, a filmes világnak, vagy az egyetemi világnak, művészeti egyetemi világnak, ezt nem tudom megítélni, de önmagában az, hogy szakemberekre szükség van kurzusoktól függetlenül, ez mióta a világ a világ. Ez
0: tehát sokan azt is kétségbe vonják, hogy biztos, hogy jó szakemberek.
1: Hát ezt nem tudom én megítélni innen, hogy ők valóban jó szakemberek-e. Cserhalmi György nekem kicsit politikainak tűnik az ő vágya, és nem szakmai alapúnak. Ebből gondolom azt, hogy itt azért lesz még tere a vitának.
2: Igen, hát nehéz a színház témaköréhez nyúlni, pláne, hogy a másik kezem közben az Excel táblában turkál, de azért értem Nagy Ervin szavait, amikor azt mondja, hogy nem mi, ti voltatok, most mi jövünk van. Ez nyilván arra utal, hogy valamilyen divers politikai oldal, minden politikai oldalt megjelentető, de szerintem ez egy rossz felfogás, mert szerintem az, hogy sokféle és mindenfélét képviselni kell egy ilyen kuratóriumban, az nem azt jelenti, hogy fideszesek meg nem fideszesek vannak, meg nem ez a, szerintem nem ez a fontos. A színházvilágban sajnos fontossá vált ellentét, de nem ez lenne a fontos. Tehát mondjuk, ha azt mondják nekem, hogy a Népi és az Urbánus, tehát nem, szóval nem gondolom, hogy Fidesz és Tisza törésvonalnak kéne lenni a színházi világban, és nem gondolom, hogyha problematikus emberekről van szó, amit én nem tudhatok, vannak vádak, de nincs semmilyen konkrét tényleges gyanúsítás. Hogyha problematikus vagy szakmailag nem megfelelő, akkor természetesen ne. De azt nem gondolom, hogy valaki azért, mert az előző rendszert kiszolgálta, attól megfelelő diverzifikálási kvóta alapot képez, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Magyarul nem hiszem, hogy valaki attól, hogy fideszes, még hozzá tud járulni ahhoz, hogy egy sokszínű és minden szempontot megjelenítő kuratóriumot alakítson, vagy kuratóriumot.
0: Hát igen, de hogyha politikai oldalról nézed, akkor itt az SFL körül történtek, ugye itt az egyetem foglalás, tehát ott azért annak volt egy olyan felhangja, óriási botrány volt, tehát ez az egyetem ketté szakadt, és most nyilván az fáj azoknak, akiket akkor rúgtak ki, ami most történik. És ugye ezt kérik számon, többek között Cserhalmi.
2: Fontos, hogy van két ilyen tag, delegált tag, akivel probléma merült föl, csak ugye van három, akivel meg nem. Tehát többségben van, ha úgy tetszik, az a kurzus, vagy az a művészeti, nem gondolom, hogy politikai, inkább művészeti elit, akikkel szerintem Cserhalmi is nagyjából meg van elégedve, és van a kuratóriumban, és más szempontból a közmédia tanácsban mindennel ez lesz a helyzet. Lesz benne olyan, akivel mi, én nem értünk egyet. Lesz benne olyan, akiről azt fogjuk gondolni, hogy rossz szakember. Valószínűleg eddig is volt, ezután is lesz, és nem is feltétlenül pártpolitikai törésvonalak vannak itt, de nem arról van szó, hogy a döntési erő a Fidesz kezében lesz, vagy olyan szakemberek vagy emberek kezében, akik a Fideszt szolgálják, hanem arról van szó, hogy ez is képviselve lesz, és remélhetőleg majd megnézhetik, a kisebbség is megnézheti, ahogy tetszik, hogy kell színházat csinálni politikától mentesen, mert ez a remény nyilván, hogy ez politikától mentes lesz.
1: Szerintem egy szempontból érdekes az SFE ügy, Cserhalmi ügy, ez pedig az, hogy a bizalom meddig tart ki a Tisza kormány iránt, és mi az, ami gyöngíti ezt a bizalmat. És ide lehet sorolni az érdekképviseletek esetét, ugye a közszolgálati béremelések, rendőrségi bérrendezés, pedagógus bérrendezés, ezek az akták megnyílnak sorra, és mindenki, hozzáteszem, jogosan várja el az új kormánytól, hogy mi hamarabb intézkedjen és rendezze ezeket az ügyeket. Hogy mondjak valamit a közbizalommal kapcsolatos viszonyrendszerről, ma hallottam viszonylag friss info, és szerintem ide sorolható ez a történet is, hogy állítólag, nincs ez megerősítve kormány oldalról, de az állami intézmények, mint a kúria, bíróságok, minisztériumok,

0: valami számvevőszék, alkotmánybíróság. Szóval ott most a készeléti rendőrség látja el a portaszolgálatot és az objektumvédelmet, és hogy innen levonulnak majd ezek a rendőrök hamarosan. Jövő héttől állítólag már a portaszolgálatot sem fogják adni, októbertől pedig az objektumvédelmet sem. Mert azzal az indokkal, ha én jól tudom, mit tájékoztattak, hogy mennek ki az utcára a közrendet felügyelni. Ugye jöttek a hírek a belvárosból, hogy egyre több problémát okoz az, hogy sokan jönnek fel a vidékről palackot gyűjteni, a rend megbomlott a 7., 8., 9. kerületben, és hiányolják a polgármesterek, akiket nem lehet fideszes elfogultsággal vádolni, hogy nincs jelen a rendőrség. Erre például egy válaszlépésként tekinthetjük ezt a döntést, ha ez tényleg így van, ezt nem tudom még, remélem a holnapi kormányinfón ez ki fog derülni, de hogy a közbizalom megerős és a kormány iránti bizalom megerősítése az elemi fontosságú lesz a Tisza kormány számára, főleg egy olyan időszakban, amikor egyébként a költségvetés helyzete nagyon szűk mozgásteret enged.
1: És akkor órakos közbizalom üzemanyagár. Azért ezt szokott számítani a magyar lakosság, nem iszonyatosan magas. Ma a kormányülés volt, és Magyar Péter napközben bejelentette, hogy berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót erre a kormányülésre. Ha megmosolyod, ezt azért adnám Zolinak oda, mert neked nem tetszett. Láttam a Facebookodon, a szóhasználat nem tetszett, a berendelés.
0: A berendelés nem tetszett, igen.
1: Mert hogy a tárgyalással mi lenne a gond?
0: És hát azt hittem, hogy a sajtó találta, vagy aggatta rá erre a meghívásra, de megnéztem, Magyar Péter szó szerint a berendelés szót használja. A berendelés egy aláfölé rendeltségi viszonyban működik, nagy követeket szoktak így berendelni a külügybe, vagy a jogi hierarchiával szokták így, amikor le kell cseszni a behívott felett, ez azt a szőnyeg szélre kell állítani. Ugye Hernádi Zsoltnak nem foglalkoztatója a Magyar Péter és a magyar állam sem, tulajdonos a MOL-ban, de a közgyűlésen tudja az akaratát a szavazat a részvények arányában érvényesíteni, de nem munkáltatója, de ez teljesen másodlagos, igazából nem erről akarunk most szerintem beszélni, hanem magáról a helyzetről. Ugye azt mondja Magyar Péter, hogy nem olyan eszközt fognak használni, mint amit a Fidesz, tehát nem árstoppot fognak bevezetni, hanem célzott támogatást fognak kapni a gázolajat használók. Korábban ide a mezőgazdasági termelőket és a fuvarozókat sorolták, de ő már ezt kinyitotta, ha jól értem, most már a családok, tehát a háztartási szintjén is akarnak valamilyen lépést tenni. Ha ez nem árés vagy árésstopp, akkor ez csak az, és a Hernádi Zsolttal és a MOL-lal akarnak erről egyeztetni, akkor ez véletlenül azt jelenti, hogy a MOL-nak valahogy a profitjából kell majd leszedni a fedezetet. Ez lehet a finomítói marzsból, vagy máshol képződő nyereségből elő lehet állítani, de valószínűleg a MOL-t fogják rávenni arra, hogy áldozzon a saját profitjából erre.
1: Ezt meglátjuk, most ráfrissítettem itt a hírekre, egyelőre nem jött ki még semmi. Egyébként itt volt Holoda Attila, és azt mondta a hétfőn, hogy még lejjebb lehetne vinni az adót, a különadót is, és az áfát is lehetne csökkenteni. Unió ide vagy oda, Málta is megcsinálta ezzel.
0: Csak körülbelül... ehhez nem kell a MOL.
1: Ehhez nem kell a MOL, az igaz, de hogy ezt meg lehetne tenni, és körülbelül 50-60 forinttal lehetne már is lejjebb vinni az árat. Neki is föltettem azt a kérdést, hogy természetesen az ellenzék, ugye jelen esetben most a Fidesz számon kéri a 480 forintos követelését Magyar Péternek az árésstoppal. Szóval ez okozhat-e itt a Tiszánál politikai értelemben veszteséget?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az üzemanyag egy olyan dolog, ami azért eléggé erősen függ a világpiaci fejleményektől, a világpiaci ár alakulásától, és minden kormány, a mostani és az előző is megpróbál valahogy kedvére tenni a szavazóknak, és közben megpróbálja valahogy úgy keretezni ezt az egész történetet, hogy a másik hiányosságából fakad a probléma. Magyar Péter mutathat Orbán Viktor, Orbán Viktor, Magyar Péter, Orbán Viktor, egyébként nem csak az üzemanyagár, hanem a költségvetési hiány és az államadósság kapcsán is azt mondta, hogy rekordmagas szintet ütött meg, és hogy kezdődnek a nehéz idők.
1: Ez nem a magyarok napja volt, ugye tegnap megint megszólalt, vagy sokáig nem semmit, aztán most az AfD-re reagált, és ezt is kiírta.
2: Igen, tehát mondjuk eltekintve attól, hogy sem, a háromból egyik sem rekordszint, mert mindegyik volt magasabb a Fidesz alatt, de ettől eltekintve azért az üzemanyagár nagyon nehezen lehet intézkedéseket hozni. Én nem látom egyébként, hogy az ársapka, bár valóban alacsony volt az üzemanyagár, egyértelműen megfelelő megoldás lett volna. Nem látom azt, hogy hosszú távon segítette volna akár az ellátást, mert ugye itt az ellátásról is van szó, és Magyar Péter arra hegyezte ki az ő mondatát, hogy az ellátás szakadatlan lesz, amit mondjuk egy könnyű megígérni, mert nem az a probléma, hogy nem lesz, hanem az a probléma, hogy mennyit kell érte fizetni. De nagyon nehéz politikai értelemben ebben igazságot tenni. Legfeljebb az éppen aktuális ellenzéknek szolgál muníciául, meg hát rosszul hozzá lehet nyúlni, de nagyságrendileg azért a világpiaca meghatározó legalábbis szerintem.
0: Egyébként nekem ez az Orbán megjegyzés az olyan, mint a Kossuth üzent így a torinói remete időszakában, hogy már nem volt semmilyen politikai ráhatás az ügyekre, de azért még mindig óva intette a nemzetet, hogy hogyan na, és mit cselekedjen.
1: Szombaton meglátjuk, hogy a remeteség.
0: Na, ugye a Köcse is téma lett volna, ezt előhoztam volna, hogy ott kiderül, hogy turini remete lesz Orbán Viktorból, vagy pedig valóban egy aktív szereplője a belpolitikának.
1: Na, meglátjuk. Köszönöm, hogy jöttetek.
2: Köszönjük szépen.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Demonstrációra készül a szociális szféra, miután nem kapták meg az ígért 25%-os béremelést. A leginkább alulfizetett ágazatban dolgozók a sztrájktól sem riadnak vissza, ha az új kormány továbbra sem tesz érdemi lépéseket az ügyükben. Magyar Péter múlt héten azt mondta, nem felejtették el a vállalást, hamarosan döntenek a kérdésről. Boros Péternét kérdezzük.
2: Az MKKSZ elnöke a vendégem, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Nem felejtett el a miniszterelnök az ígéretet, ezt mondta, két lépcsős béremelést jelentett egyébként be, októbertől majd januártól összesen 25%-ot, de mégis tovább készítik elő ezt a tüntetést vagy demonstrációt. Miért?
3: Azért, mert az ígéret, amit a Tisza párt programjából kiolvastak a kollégák, azok 25%-ról szólt, 25%-os keresett növelést ígért az ágazatnak, és most már, hogy kormányra kerültek, ezt várják el, tehát ez egy hitelességi kérdés, és a két lépést azért nem fogadják el, mert januárban egyébként érkezik mindig a minimál béremelés, ami most közel 9% lesz, és közelítik egymáshoz a garantált bérminimumot, az a szándék, azt halljuk, meg a minimálbért, és ők azt már ebből nem szeretnék levonni, tehát ők az első lépés.
2: Ja, tehát attól tartanak, hogy a második, tehát összesen nem lesz ez 25, hanem 25 mínusz 9%.
3: Mínusz 9, így, pontosan így van. Mi viszont egy nagyon komoly anyagot, négy szervezet, egy nagyon komoly anyagot készítettünk, amelyet egyeztettünk már a kormány képviselőivel, és ez az elképzelés, ez egy három lépcsős bérfelzárkóztatási elképzelést tartalmaz, amelynek az első lépése tulajdonképpen az a felajánlás vagy ajánlat, amelyet a választók elfogadtak. Tehát a 25%-os keresett növelés, mi ezt nem tekintjük egyébként ennek a részének, ezt egy nulladik típusú lépésnek tekintjük, amit igazán a bérfelzárkóztatásra irányadónak gondolunk, az a január 1-től esedékes új életpályaszabály kialakítása egy nagyobb lépéssel, jogszabályváltozással, illetve ezt 28-30-ig fel lehetne zárkóztatni az egészségügy, illetve az oktatás szintjére.
2: Tehát az lenne a harmadik.
3: Az lenne a harmadik. Tehát vagy kettő, amit mi gondolunk, egyet pedig úgy tekintünk, hogy azt az ajánlatot már elfogadták a választópolgárok, a szociális ágazatban dolgozók, hiszen azért valószínűleg elég sokan ezt kifejezték a szavazataikkal.
2: Most mekkora a bérlemaradás más ágazatokhoz képest, amiket említett?
3: Hát hoztam egy számot, ami igazából bemutathatja ezt, kicsit torzít. Bruttó 785.259 forint a nemzetgazdasági átlag, és a szociális ágazatban pedig bruttó 582.729. És ezt az igazából a bölcsödei dolgozóknak a kereseti átlag nagyobb része hozza föl. Én most mondanék erre egyetlen egy példát. Most olvastam a Facebookon, 390.000 forintot keres 20 év szolgálattal, diplomával valaki családsegítőként, és ebből az összegből nyilván nem fog tudni megélni. Egyébként nagyon sok helyen ez rendkívüli problémát okoz. Az a munkaerő elszívó hatás, ami a határterületi oktatás, illetve egészségügy oldaláról érkezik a szociális ágazatba, az rendkívüli munkaerőhiányt hozott létre mindenütt, és ezek az emberek ezért a 390 ezer forintért nem egy ember munkáját végzik el, hanem többet, és sajnos be kell, hogy segítsenek, hiszen nem tehetnek mást, mert ezt a szolgálatot vállalták. Tehát ezt az állam nem teheti. Tehát miért kellene azt elviselniük, hogy egy hasonló diplomával rendelkező, vagy középfokú végzettséggel rendelkező szociális ágazati dolgozó kevesebbet keresse, mint az egészségügyben, vagy az oktatásban. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jogos elvárás. Itt nagyon sok probléma van egyébként az ágazatban. Mi az MKKS-ben egy nagyon komoly szakértői anyagot készítettünk erről. A kollégák megállapították, hogy önmagában a bér kérdés az egy nagyon fontos lépés, de nyilvánvalóan önmagában ennek a problémának a megoldásához sok minden más is tartozik. Finanszírozási rendszer, oktatás megoldása, a kiégéssel kapcsolatos ügyek, és sorolhatnám. És
2: az első lépés nyilván azért most a béremelés lenne, amit ugye megígértek. Említett a beszélgetés elején, hogy jártak egyeztetésen a minisztériumnál, a Szociális Minisztériumban, és Szűcs Viktoriától olvastam, hogy ez múlt szerdán volt, a miniszterelnök pedig másnap jelentette be ezt a béremelést. De akkor ezt meghallgatták, vagy meghallották ezt a követelésüket? Mert Szűcs Viktor meg azt mondja, hogy erről szó sem volt azon az egyeztetésen.
3: Az úgy volt, hogy másodikán történt ez a dolog, és amikor a napi rendesített béremelési ügyre tértünk rá, az államtitkár nem tudott semmiféle dokumentumot és semmiféle szándékot bejelenteni a kormány részéről, csak azt, hogy később térnek rá vissza. Én fel voltam arra hatalmazva.
2: És bocsánat, és mit kértek ott 25%-ot egy lépésben most első lépésként?
3: Természetesen ezek a követeléseink, ezek nyilvánosságra kerültek, és ezt ők ismerték, hiszen azt már két menetben tárgyaltuk a minisztériumban. És arra hatalmaztak fel engem a kollégák, hogy ha nem hangzik ott el semmi, akkor jelentsem be, hogy 18-án, szeptember 18-án demonstráció lesz, illetve elkezdjük a sztrájkkal kapcsolatos lépéseket is. És erre valószínűleg egy reagálásként harmadikán bejelentette a miniszterelnök úr, amit bejelentett, és tulajdonképpen azóta megerősítette ezt még egyszer a parlament ülésén. Mi most hétfőn az MKKS országos szakmai tanácsa, a szociális országos szakmai tanácsa azt döntöttük el, hogy írjak egy levelet a miniszterelnöknek, és abban jelezzem azt, hogy a demonstrációs szándékot fenntartjuk, a sztrájk előkészületet fenntartjuk, de tényekkel szeretnénk szembesülni, tudni szeretnénk, hogy mi a konkrétum, ugyanis nagyon fontos az, hogy ezt a helyzetet nem ez a kormány idézte elő, hanem ezt a helyzetet megörökölték, és nyilvánvalóan szeretnénk tudni a véleményüket, illetve szeretnénk elmondani a problémákat. Tehát tárgyalást szeretnénk, tárgyalássorozatot szeretnénk, mert úgy gondoljuk, hogy nem csak bérről van szó, hanem a határterületi problémák, az egészségügy, oktatás vonalának az összehozása. A kormányülés előtt szeretnénk tárgyalni, és a közszolgálati, illetve a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum összehívását kérjük, hogy azon terjessze be a kormány dokumentálva, hogy milyen lépéseket tervez a szociális területen.
2: Egy igen vagy egy nemre maradt időnk körülbelül, hogyha megkapják egyben a 25%-ot, abban az esetben halasztják csak el a tüntetést és a sztrájkot?
3: Én azt gondolom, hogy ez az elvárás, és ehhez fogunk viszonyulni, de szeretnénk tudni. Tehát mi nem akarjuk azt a gyakorlatot, ami volt korábban, hanem azt, hogy vegyenek komolyan bennünket, és tudjuk, hogy mik a következő lépések. Mindenben van lehetőség, de ezt csak úgy tudjuk kifejteni, ha mi is elmondhatjuk a problémákat, és megérthetjük. Értőfülekre szeretnénk találni.
2: Választ gondolom még nem kaptak, hiszen az még most küldték el. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján. Massive Insight.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Kiugróan magas költségvetési hiányt közölt augusztusra a pénzügyminisztérium. Egy hónap alatt 2311 milliárd forintnyi deficit jött össze, amiből 2187 milliárdot az uniós program előfinanszírozása jelentett. Közben a parlamentben megkezdődött az idei büdzsé módosításának vitája, a stúdióban Bot Péter Ákos.
2: A jegybank volt elnöke, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Költségvetés előtt kezdjük az augusztussal. Mi okozta augusztusra ezt a megugró, kiemelkedő hiányt?
3: Azt lehetett tudni előre. Tehát azt is lehetett sejteni, hogy a kormány átvitel után lesz egy löket, amit ha kiigazítanak, akkor lesz egy kis visszaesés, de hogyha jól mennek a dolgok, akkor lesz egy újabb nagy hiány. Azért mondom, hogy jól mennek a dolgok, mert ez a deficit, ez azért nem olyan deficit, mint egy más deficit, nem egyformák a hiányok. Itt amögött az van alapvetően, hogy előfinanszírozzák azokat a uniós fejlesztéseket, amelyeket el kell indítani, vagy el lehet indítani. És akkor ilyenkor természetesen elkezd költeni a magyar állam, majd pedig decemberben bedől a pénz. Tehát akkor elvileg visszamegy. Most felszalad a hiány, és utána visszamegy. Az év végéig többé-kevésbé aztán utoléri magát.
2: Na, uniós pénzekről majd még kérdezem. Ugye tegnap volt az idei pótköltségvetés vitája, volt a bármi meglepetés? A hiányt, mondjuk ezt a 7,5%-ot már végül is lehetett tudni. Volt-e az ön számára meglepetés?
3: Hát az igazán izgalmas ügy, nem akarom lebecsülni ezt a pótköltségvetést, mert nem ez a hivatalos nevem, mert megszűnt ez a kategória néhány évvel ezelőtt, de hát egy kiigazítás. Ez nem rossz, hogy van ilyen, fontos, hogy van ilyen, mások azért is, mert amit jóvá hagyott az előző kormány tavaly nyáron, az teljesen irreális volt. Az semmi szám nem stimmelt abban. Sem a növekedés, amire épült, sem a bevétel, sem a kiadás, sem az egyenleg. És hát végül is most le lesz papírozva, szabad így mondani, a 26-os év. Na most ez miért fontos, mert hát egyébként lehetne hagyni, hát most már úgyis ette a fene. De nyilván a tervezés bázisa minden intézménynél, hogy mi a 26-os év. Tehát 27-es év, hogy hány százaléka nő, csökken valami, az kell tudni, hogy mihez képest. A másik azért be lehet mutatni azt, és ez azért kifele is fontos, hogy bár óriási lesz a hiány, egy hiány, hát ez volt a beharangozó szó. Hát ez egy nagyon nagy hiány a nemzeti össztermékének, 7,5%-a. Talán kevesebb is lehet, ha nem kell felhasználni a havári alapot, tehát azt a különpénzt, amit félreraktak előre nem látható ügyekre, akkor mondjuk 7%. De hát ez nem három. Nem három, egész valamennyi, amit beírtak az előző papírba. És azért mondom a háromat, mert közben azért a fejembe, itt van hátul meg mindenkinek, hogy elindult az euró felkészülési program fejben mindenképpen, ott pedig le kell vinni 3% alá. Tehát nagyon magas szintről indul, most akkor legalább látjuk ezt a szintet, ez a 7,5, és akkor azért mondom, hogy nagyon izgat engem, meg hát azokat, akik a közgazdász Vándor Gyűlésen holnap felemegy, ott fognak ülni, meghallgatják a pénzügyminisztert, ott lesz a jegybanki elnök a bejelentések szerint. Valaki már ott van Egerben és a Szép Asszonyok Völgyében borozgat, míg mit beszélgetünk.
2: Köszönjük, hogy itt van.
3: Szóval majd holnap este. Majd igen, ott meghallunk valamit, de azért nem fölösleges a beszélgetésünk annyiban, hogy az a kép, ami elénk áll, az ugye az, hogy a magyar állam költségvetése nagyon megcsúszott, és most legalább tisztán látunk.
2: Azt mondta a pénzügyminiszter, hogy ez az idei, ez nem egyszerűen egy pótköltségvetés, vagy nem egyszerűen egy technikai korrekció, hanem tulajdonképpen a pénzügyi bizalomnak a visszaépítése, illetve ennek az első lépése. Alkalmas ez arra? Mert ugye azt is elmondta Kármán András, hogy hogyan lett 7,5%, és levezette, hogy igen, mennyi lett volna, igen, hát valamivel 8% fölött lett volna. Ugye ő azt mondta, hogy itt az uniós pénzek hazahozatal az 0,5%-kal csökkenti a várató hiányt. Tehát idén például ez a legnagyobb tétel, 0,5%-ot érnek az uniós pénzek a hiányból.
3: Igen, hát 0,5% megvan, de a 3,5 és a 8 között még van rengeteg rés, és akkor ezeket szépen le lehetett vezetni, és innentől kezdve azt gondolom, hogy nem lehet megcsinálni azt, hogy berakják egy zavaros alapba, vagy pedig a költségvetési tételekkel virmanolják, ezeket ide-oda rakosgatják, anélkül, hogy a parlament elé bemennének, mert ami itt kialakult az elmúlt években a különböző vészhelyzetek miatt, vagy arra hivatkozva. Hát egy most is maradt még ezek szerint, valami oknál fogva, de a megelőző években egész hajmeresztő volt az a felelőtlenség, ahogy a pénzekkel dobálózott a kormány. Na most, és ilyenkor, ha valahol rendetlenség van, akkor a vége az, hogy eltűnik a pénz. Tehát nem csupán. Tehát mindenfajta szakmai problémája van az embernek, etikai problémája és jogi problémája van. De most a szakmait helyre lehet azzal tenni, hogy levezeti a tételeket, és innentől kezdve bemutatja sokkal részletesebben és áttekintetőbben, hogy mi a helyzet. Na most kell-e ez a bizalomszerzés? Hát igen, mert azért április 12-e után lehetett érezni, hát az olyan nagyon benne volt a levegő, vagy óriási a bizalom a magyar új kormányzat iránt, Magyarország visszatér az Európai Unióba, ez a pénz is jön, azért az se kevés, tehát nem a legfontosabb nekem, de...
2: Ez biztos, hogy már jön, hogyha már erről a 0,5%-ról, vagy már másodszor, hát, vagy harmadszor beszélünk uniós pénzről, ma ment el az a bizonyos levél, ugye, ami kulcsfontosságú az önértékelés, és elvileg decemberben jönnie kellene, de hát az Európai Bizottság azt mondja, hogy nem automatikus ez, ellenőrzik a teljesülést.
3: Igen, persze. Hát nagyon rendben van. Hát azt mondja a magyar kormány, ő szerinte minden rendben van, megnéz az apparátus, ezek jogászok, számvívő, mindenfajta apparátus megnézi, és azt gondolom, hogy azt fogja mondani, hogy rendben van. Ha nem, akkor még kér egy hiánypótlást, tehát szóval...
2: Tehát ez decemberig le lehet
3: zongorázni. Én azt gondolom, igen. Tehát vannak olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy nagyon nagy gesztust tett az új magyar kormánynak a bürokrácia kint. Például nem lehetett mindenre projektet benyújtani, nem volt már idő. Nem volt, készült el a projekt valamioknál fogva előző 3 évben. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor a Magyar Fejlesztési Bank kap egy nagy summát, és majd az a bank ki fogja írni a projekteket. Hát ilyenre nem emlékszem, hogy mondjuk korábban. Ez egy nagyvonalú dolog. Vagy vasúti gördülő árubeszerzés. Nem tudjuk pontosan a technikai részleteket, mert nem készült el a munka. Hát ez még 3 hónap vagy 6 hónap. Nem baj, egy jelentős összeget odarakna. Tehát azt gondolom, hogy ezek annak a jelei, hogy politikai szinten, bürokratikus felső szinten, most a bürokráciát olyan szakapparátus van támogatás, hát valami összeadási hiba van, vagy olyan butasságot írtak be, azt meg ki kell javítani.
2: Ugye a költségvetési tanács is ugye mindig véleményezi a költségvetés, igen, ezzel is megtette. Egy jelentős kockázatra felhívta a figyelmet a növekedés. Ugye 2%-os gazdasági, igen, növekedésre épül ez a költségvetés. A tanács azt mondja, hogy egyébként pont az asszályra, meg a nyári energiafelhasználási korlátozásokra, meg egyáltalán a kedvezőtlen geopolitikai helyzetre, ami sajnos továbbra is fennáll, erre utalva azt mondja, hogy ebben nagy kockázat van, hát egyáltalán nem biztos, hogy ez a 2% összejön. Ez mennyire ön szerint, vagy az ön megítélése szerint mennyire pozitív?
3: A szakértők, akikkel beszéltem, azt mondják, hogy 1,5-2 között van, inkább a 2, de ez még akkor volt valóban, amikor nem volt irodatlan a száj. Hát részben pedig csak mondom, hogy amikor Magyarország importál áramot, már pedig nettó importőrök vagyunk. A legrosszabb időszakban kell venni, amikor a legdrágább. Úgyhogy itt lesz egy halom olyan tétel, ami a nettó exporton keresztül, meg a növekedés egyéb komponensén keresztül mezőgazdasági termés lehúzza. És még valami, ami most a furcsa hangzik, hogy nincs infláció. Tehát hát van, de viszonylag szerény. Most egyessel kezdődik a fogyasztói árindex augusztusban, az előző év augusztushoz képest. Nem? Túl szép az adat.
2: Most, ami az üzemanyagárral történik, az begyűrűzik majd mindenhova.
3: Mert az így van, mert azért most túl szép, és utána még nem lehet elkerülni azt, hogy az energia, az élelmiszer ár, stb. De hát ezzel együtt ez egy egészen más inflációs pálya, mint volt a megelőző években. És ez jó dolog, csak az államház szempontjából ez fura, mert hát akkor az áfa bevétel nem ketyeg úgy a pénzügyminiszternek. Tehát valóban azt gondolom, hogy a költségvetésnek a bevételi oldalán ott vannak kockázatok, mert szerintem magyarul, hogy nem biztos, hogy bejön. Hát, akkor van a kiadási oldal, akkor ott nagyobbat kell húzni. Na most ez már ugye kellemetlen, mert van, ami viszonylag egyszerű volt leállítani egy teljesen értelmetlen dolgot, akkor nincsen különösebb gond. De hogyha nem adják meg a várt fizetésemelést egy szektornak,
2: Hát egyre több szektor ugye jelentkezik a beígért.
3: Igen, akik azt gondolják, hogy nő végre a gazdaság, és akkor x év óta, hát ki vannak éheztetve, hát 3 évig nem nőtt a gazdaság, most nő a gazdaság, benyújtják a számlát. Tehát a kiadási oldalon még ott lesz csata. És a csatához kell egy kis politikai bátorság is, meg erő is.
2: Úgy fogalmazott a Hírklikken, láttam, hogy fájdalmas döntések jönnek. Mire értette ezt? Ugye itt a 27-esről is beszélhetünk
3: igen,
2: már.
3: Alapvetően ugye a 27-es év az azért kellemetlen, mert 26-ban lehet azt mondani, hogy hát ezt örököltük a kormánytól. És kétségtelen, ami kiderült, én elég, hogy is mondjam, sok mindent láttam már hosszú évek alatt, de ekkora kulperát nem láttam, ami a államháztartásban az elmúlt időszakban történt. De a 27-nél az egy saját költségvetés. Ott pedig az van, hogy nem az a feladat, hogy egy értelmetlen beruházást leállítani, egy soha nem vezető útnál elvonni a pénzt, és aztán átrakni majd később máshol. Nem, vannak olyan dolgok, amik értelmesek, de nem fogja rá futni. Vagy nem 27-ben, hanem 28-ban. És akkor az a szakma, az nagyon várja. Be lett neki ígérve, és akkor majd veri az asztalt. Tehát itt a pénzügyminiszter óriási felelősség van, és ugye az is, hogy ne szóljanak bele a fölötte levők, tehát mondjuk a miniszterelnök hagyja az apparátust, a kemény, kellemetlen ügyeket, mert én nem szeretem a kellemetlenkedéseket. A közgazdászoknak van egy ilyen aurája, hogy ők mindig élvezkednek abba, hogy valami csak akkor jó, hogyha nehezen.
2: Az előző miniszterelnök mondta ezt, hogy a közgazdászok állandóan csak fanyalognak.
3: Így van. De annak oka van, mert ugye a keretek végesek, és hogyha valaki be akar rakni egy új tételt, akkor meg kell mondani, mi az, ami kimegy. Vagy emeljen adót.
2: Hát annál inkább, mert ön is elmondta, hogy itt már nem kis tételekről van szó. Tehát itt 10 milliárdos tételek jöhetnek, pedagógusok, amiről rendvédelmi dolgozók, amiről tudunk, egészségügyben dolgozók. Igen. Szóval akkor itt azért mégiscsak a legnagyobb kérdés, hogy hogyan tudja ezeket az ígéreteit teljesíteni a Tisza, nem 27-ben, de 28-ban, 29-ben, úgy, hogy közben 30-ig teljesíteni kell, vagy akarják az euróba vezetés feltételeit is.
3: Én a végére ugrok, mert az előzőre nincs igazi válasz, mert csak úgy, hogy egyik megy, másik nem megy. Egyik belefér, másik nem fér, majd valami jövőre fér, meg kell alkudni ezeket a szakmákat, ezeket, hogy is mondjam, tájékoztatni kell, és abban reménykedni, hogy van azért belátása a szakmákban. Az euró ügye az sokak fejében azt jelenti, hogy ez nehezíti a folyamatot. Én nem egészen így látom. Az igazi megtakarítás, ami például 26-ban volt, pár 10 milliárd, nem szabad levecsülni, a kamatkiadás. Tehát nem az, hogy valakinek nem adtak oda, ami várt, és most nem kapja meg, hanem ezt nem kell kifizetni, mert annyira kevesebb a kamat. No, ha ez így megy tovább, akkor ez elég nagy megtakarítás a GDP 0,5%-ára is rúghat mondjuk, ami óriási összeg.
2: Ott van viszont az államadósság, ami meg igencsak megugrott, tehát 74,6-ről 77,6-ra.
3: Minél nagyobb, annál fontosabb, hogy mennyibe kerül, és hogy a kamat lejjebb megy, akkor kevesebbe kerül. Hoppá, talán. Na jó. A gond az, hogy azért ment le ez a kamatszint, mert azt gondolja mindenki, hogy lesz euró. Tehát a Magyarországnak nyújtott hitel, Magyarország, magyar kormánynak 10 éves lejáratú hitel, az már a vége már euróban van. Tehát, na most, ha ez még bicsaklan ez a program, akkor viszont azt mondanak, hogy hoppá, akkor vissza a babaruhát, és akkor drágulna a hitelezés. Tehát ha már egyszer kimondta a kormány, hogy akarja ezt, és megnevezette egy felkészülési, nem belépési felkészülési évszámot 30-at, ami messze van, de azért nem túl messze, ezt a pályát be kell futni. Itt nem lehet megállni, visszafordulni, szúrásra panaszkodni, meg ilyesmi, ezt be kell járni.
2: Azt el tudjuk képzelni, hogy ez a 77,6%, ha már az államadóságnál vagyunk, az lemegy annyira 30-ban, ami a Maastrichti kritériumok, tehát az iszonyatosan.
3: Nem tud lemenni, és hozzáteszem, hogy Belgiumnak is sokkal nagyobb.
2: Hát meg Franciaország.
3: Ausztriának is nagyobb. A németek éppen, de tehát ott van egy olyan
2: csak
3: pálya.
2: Csak ők már bent vannak.
3: Hihető pálya kell, tehát az a kérdés, hogy teljesíthető-e, az, hogy igen, horvátok is megcsinálták. A bolgároknak nem nagyon volt adósságuk, tehát a horvát az inkább közelebb áll hozzánk, és teljesíthető. Nem könnyen, de teljesíthető. Ha megbicsaklanna, akkor viszont az infláció elkezdene visszakunkorodni, jobban, mint most, a kamat teher az elkezdene nőni, és egy csomó befektető azt gondolná, hogy hát ez a régi, ez a, megint a régi játék. Tehát be kell bizonyítani, hogy ez a Magyarország egy új Magyarország.
2: Köszönöm, hogy itt volt. Holnapra jó munkát a közgazdászban. Estére jó borozást. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvény módosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZÁS politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem a jelvesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli,

0: Valaki helyettem távozik.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: Minden eddiginél rosszabbul szerepeltek a magyar diákok a PISA-teszten. Mindenben átlag alatt teljesítettek, de szövegértésből lettek a legrosszabbak. A hasznos kompetenciákat tekintve nem csak nemzetközi összehasonlításban, de a régióban is leszakadóban van Magyarország. Vendégünk Nahalka István.
4: Nahalka István oktatáskutató a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm.
5: Jó estét kívánok.
4: Minden évben, de nagyon sokszor, ha nem is minden évben beszélünk a PISA tesztről, de ezért arra megkérem, hogy nagyon röviden mondja el, hogy mi ez a teszt pontosan. Ugye van a másik, a TIMSS, és van a PISA, erről a kettőről szoktunk beszélni, különbözik a kettő miben?
5: A PISA esetében az OECD vizsgálatáról van szó, tehát a legfejlettebb országokat tömörítő szervezet, gazdasági szervezet vizsgálatáról van szó. 15 éves tanulókat tesztelnek alapvetően három területen, a szövegértés, a matematika és a természettudományok területén. Három évenként van ilyen, legutóbb 2022-ben volt, illetve 2025-ben jött utána, és most ennek az eredményeit láthatjuk. Nagyon-nagyon sok eredmény van, amiből sok tapasztalatot lehet leszűrni. Nem is az oktatás, a tanítás hétköznapjaira vonatkozóan, hanem sokkal inkább az oktatás politika tud belőle kiszűrni nagyon hasznos információkat.
4: Tehát sok mindent mond. Meglepték az ennyire rossz eredmények, vagy nem meglepő, amit most mutat ez a felmérés?
5: Nehéz meglepetésről beszélni ebben az ügyben, mert hát mi a meglepetés, az is meglepetés lenne, hogyha sokkal jobb eredményt értünk volna el.
4: Mi látunk két pontszámot, ugye 22-höz képest, ugye a szövegértés 21, matematikából 14 ponttal romlott a 22-höz képest. Ez a két szám nekünk nem mond sokat, soknak tűnik, valóban nagyon sok?
5: Nagyon sok. A 20 pontra azt lehet például mondani, én is hallottam ezt, hogy egy évi fejlődés körülbelül ennyit jelent. Tehát ez nem kevés, ez a bizonyos 20 pont. Csak azt kell tudni az egészhez, hogy közben a világban is zajlik ugyanilyen folyamat, nem minden országra jellemző, de nagyon jellemzően a

0: fejlettebb országokban is hasonló mértékű, sőt egy-két országban még ennél is jelentősebb.
1: Akkor kezdjük ezzel csökkenés. A nagyobb képpel, a tágabban. Lannert Judit is azt mondta, hogy az oktatás globális válságát mutatja ezt, tehát nem csak nálunk van ez. Nyilván mindenhol más okai vannak, de az, hogy globálisan van ezzel probléma, az miért van?
0: A szakértők sok mindent mondanak ezzel kapcsolatban, előkerülnek szokásos magyarázatok, hogy baj van a tantervekkel, baj van a pedagógusok tudásával, baj van az oktatáspolitikával, hogy az oktatáspolitika nem mindent talál el jól, de a legerősebb érvrendszer az mindig a társadalmi egyenlőtlenségekkel függ össze. A társadalmi egyenlőtlenségek mintha növekednének, ez az iskolai egyenlőtlenségek növekedését is maga után vonja, és ennek valóban lehet ilyen hatása. Ennek egy nagyon konkrét megjelenési formája, sőt rögtön két megjelenési formája az, hogy a legfejlettebb országokban az utóbbi időben, 2015 óta körülbelül, 12-15 óta jelentősen nőtt a bevándorló gyerekeknek, a bevándorlók gyerekeinek az aránya, illetve a menekültek aránya, és hát azok a gyerekek is járnak iskolába, és hogyha 15 évesek lesznek, akkor ők is megírják a PISA tesztet. Az ő eredményük is ebben benne van. Lehet is tudni az adatok között ott van, hogy milyen eredményeket érnek el ők, és milyeneket a nem, tehát a natív, az adott országban született gyerekek. És bizony ezek között elég jelentős különbségek vannak ezek között az eredmények között. Tehát ez az egyik olyan ok, amit mindenképpen figyelembe kell venni itt, és ez elég jelentős is, bár nem magyarázza az egészet semmiképpen. Az az érdekes, hogy nálunk ilyen ok nincs. Hiszen nálunk egyrészt nincsenek menekültek, másrészt nálunk a bevándorlók, kicsodák, vannak bevándorlók, nem nagy arányban egyébként, de kik a bevándorlók, távol-keletiek, elsősorban kínaiak, akik mindenhol borzasztóan szorgalmasak.
1: Ők teljesítettek a legjobban a teszten. Tehát, hogyha megnézzük, az élbolyban a távol-keleti országok vannak, Japán, Kína, Szingapúr, és nem tudom fejből, de az egészen biztos, hogy az élbolyban ők vannak. Mit tudnak ők?
0: Mindig ők teljesítenek a legjobban. Valahol mélyen a kultúrában van ez, mert sokféle magyarázat létezik erre, és viták vannak a körül, hogy a távol-keleti országokban miért ilyen jók az eredmények. Egyébként nem mindegyik országban ennyire jók, de vannak országok, és Kína különösen ilyen.
1: Ugye azt mondta, hogy szorgalmasak. Azért érdekes, mert ha pusztán szorgalmasak lennének, akkor a Timsben kellene zseniálisan teljesítenük, lehet, hogy ott is, hiszen az méri inkább a lexikális tudást, ha jól tudom, a PISA meg a gyakorlati, tehát hogy alkalmazzák azt a tudást.
0: Igen, egyébként a Teams azért sokat közeledett a PISA-hoz a filozófiájában, még hogyha nem is ugyanaz a kettő, és az a különbség, amit mondott, tehát hogy a Teams inkább az effektív tudásra kérdez rá, a PISA pedig az alkalmazásra inkább, de mondom, közeledtek azért egymáshoz. Nyilván az oktatás minősége olyan ezekben az országokban, ami felemeli ezeket az eredményeket. Ráadásul valóban ebben a távol-keleti kultúrában valami iszonytatóan benne van az a fajta szorgalom, ami egy pont után már minőségbe csap át, és tényleg eredményeket hoz ezeknél a gyerekeknél, de hát őrületesen le vannak terhelve egyébként ezek a távol-keleti gyerekek, és hát valami ilyesminek az eredménye. Tulajdonképpen még most sem tudjuk 100%-ig egészen pontosan, hogy a távol-keleti gyerekek miért érnek.
1: Na, térjünk rá akkor a hazai helyzetre. Valahol ott a középmezőnyben vagyunk. Mit tudnak a lengyelek, mit tudnak a csehek? Szlovákia, Horvátország, Románia, Bulgária, ők mögöttünk vannak. Bár Szlovákia azt hiszem egy helyen megelőz bennünket, nem tudom melyiknek.
0: A lengyeleknél meg tudjuk mondani, hogy mi az, ami a jobb eredményeiket okozhatja, bár volt egy visszarendeződés, de azért ők a 2000-es évek elején egy nagyon jelentős oktatási reformot csináltak. Átalakították az iskola rendszert is, aztán ezt visszaalakították, de azért ott volt tantervváltoztatás, módszertanban változtatás, egy csomó mindenben változtattak, és ez nem múlt el hatás nélkül. Bármennyire is volt egy visszarendeződés, de nem volt teljes a visszarendeződés. Én emlékszem rá, hogy ami gyorsan megváltozott, az volt, hogy a szelekció az hirtelen sokkal kisebb lett Lengyelországban, mint előtte volt, de hát ennek az volt az oka, hogy egy más iskolarendszer jött létre, tehát 9-ben is még együtt voltak a gyerekek, mert egy olyan általános iskolát hoztak létre, ami 9 év folyamos, és ezért csökkent a szelekció. És megnéztem, hogy az esélyegyenlőtlenségek hogy, és akkor még úgy állt, hogy az ott is jelentős esélyegyenlőtlenség nem nagyon csökkent, de mára már igen. Tehát ha a 2025-ös eredményeket megnézzük Lengyelországban, akkor ott sokkal kisebbek az esélyegyenlőtlenségek, mint nálunk. Csehországot nem tudom pontosan megmondani, hogy milyen oka van. Nem foglalkoztam Csehországgal, és nem is tudok arról, hogy jelentősebb reformot hajtottak volna végre. Meg kell nézni nyilván alaposabban, hiszen biztos ebből is lehet tanulni.
1: Egyébként, ha egyet kiemelnék a szövegértést, és azért említeném külön, mert itt azt mutatják az adatok, hogy legalábbis a szalagcímekben azért, hogy minden harmadik 15 éves itthon funkcionális analfabéta, ami igencsak riasztóan hangzik, valóban ezt jelenti, vagy ezt mutatja az adat, illetve ez mit vetít előre? Munkaerőpiacon, vagy egyáltalán ez behozható később, vagy ez behozhatatlan?
0: Ha lenne egy igazán jó felnőtt képzésünk, akkor persze behozható lenne. Tehát, hogyha ezzel törődnénk később is, hogy megszerezhetők legyenek bizonyos kompetenciák, akkor lehetne javítani ezen a helyzeten. De valóban erről van szó. Ez azt jelenti, ez a funkcionális analfabetizmus, hogy a magukat, az elemi tényeket megértik a szövegekből, talán még reprodukálni is tudják, de abban a pillanatban, hogy összefüggésekről van szó, ahogy tovább kéne gondolni ezeket a dolgokat, amik a szövegben le vannak írva, és hasonló műveletekre már tulajdonképpen nem képesek.
1: Az intézményben, ha már itt a szövegértésnél tartunk, és az oktatási rendszerben keressük általában az okokat, csak ott kell keresni, tehát otthon, családoknál, okostelefonok, digitális eszközök, hadd ne soroljam, hát ezen lógnak a gyerekek 5 másodperces, 10 másodperces videókon órákat töltenek. Itt nem kell keresni az okokat?
0: De igen, legalábbis a szövegértésre biztos, hogy jelentős hatással van az, hogy a digitális eszközöket nagyon sokat használják a gyerekek, és ugye nem arra használják, hogy mondjam, regényeket olvassanak rajta, elég kényelmetlen is lenne, hanem a képi információk elsősorban a fontosak a számukra, van egy eltolódás ebbe az irányba, sokkal kevesebbet olvasnak olyasmit, ami igazából a szövegértésük fejlődését segíteni. Nagyon sok kutatás van ezzel kapcsolatban, ami az okokat is keresi. Hát nyilván a digitális eszközök fejlődése és azok az elemi igények, amiket ki tud elég a gyerekeknél is, ez fontos szerepet játszik ebben. Küzdeni kell. A lényeg az, hogy nem szabad ellenségnek tekinteni a digitális világot, hanem hogy éppen, hogy be kellene integrálni az oktatás folyamatába, és akkor talán itt tudnánk eredményeket elérni.
1: Hogyha végén így a megoldásokról beszélünk, ami nagyon nehéz, mert holnap reggelig beszélhetnénk róla, vagy holnap estig, azt mondja az oktatási miniszter, hogy az eredmények javítását az alapvető kompetenciák megerősítését szolgáló új nemzeti alaptantervvel akarják elősegíteni. Ez várhatóan másfél évet vesz majd igénybe egy új. Nagyon nehéz általánosságban beszélni a NAT-ról, valamiről, ami még nincs meg, nincs kész. Ön szerint mi az alapvető, ami változásra szorulna a NAT-ban?
0: Az egyik ez, amit a miniszterasszony mondott, de itt azért van egy alapvető paradigmatikus változtatás. Ugyanis az eddigi, a legutóbbi két NAT nagyon részletesen előíró volt, és tulajdonképpen megkötötte a pedagógusok kezét. Márpedig a pedagógusoknak arra van szüksége, hogy jobban tudjanak tanítani, hogy a minőség javuljon, hogy differenciálni tudjanak, tehát igazodni tudjanak a gyerekekhez, és bizony tananyagban is, követelményekben is igazodni tudjanak a gyerekekhez. Ha van egy olyan központi tantervünk, ami mindezt szóról szóra előírja, most túlzok, mert azért nem teljesen szó szerint, de nagyon erősen előírja ezeket a dolgokat, akkor ez nem megy. Tehát itt kell alapvetően változtatni, egy sokkal karcsúbb és egy sokkal kevesebb dolgot előíró nemzeti alaptantervet kellene előállítani, ami nagy teret engedne annak, hogy a pedagógusok valóban helyben tudják megoldani a differenciálás feladatait. Ebben viszont mint segíteni kell őket, mert nem mindig értenek hozzá, nem mindenki ért elég jól hozzá, de ennek is megvannak a módszerek.
1: Mert nyilván, hogy ott is változtatni kellene, már mint a pedagógusok oktatásánál. Én köszönöm, hogy itt volt, hát ha alakul a, vagy elkezdődik a munka, és alakul az újnat, akkor várjuk vissza. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: Most pedig jön Tamás, szervusz, jön az Aktuál, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
2: Szervusz Györgyi, köszöntöm az ATV nézőit. Megdöbbentő felvételeket mutatunk Fási Ádámról, aki magából kivetkőzve szidalmaz egy újságírót a bíróságon, hogy a feleségét vezető száron vezették el. Az ő NKA-s támogatásával kapcsolatban is természetesen lesz majd mondandónk. Ezen kívül Orbán Viktor aggodalmával is foglalkozunk, aki az ország gazdasági helyzete miatt fejezte ki hát nem tetszését, és nem tetszenek neki ezek a magas benzinárak. Ezt is természetesen kitárgyaljuk, mint ahogy azt is, hogy orosz diplomaták kiutasítása milyen nemzetközi bonyodalmat okozhat Magyarország számára. Leslie Mándoki Pál fordulását is megemlítjük, aki korábban úgy tűnt, hogy Orbán Viktor támogatja, most már inkább Magyar Pétert, és a századvéges költéseket is sorra vesszük és elemezzük ezeket. Gerő Tamás, Gáspár András és Keresztes Attila lesznek a vendégeim, várom önöket.
1: Tamás, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este újra Egyenes beszéd, várjuk önöket, viszontlátásra.
3: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Pénteken újra hetek, padlássöprés, bírálják a vagyon visszaszerzési hivatalt, a vallásszabadság vége, Wilkerson profétai figyelmeztetése. Merre tart a demokrata párt? A fiataloknál hódít a szocializmus.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Botrányos felvételt mutatunk a mai adásban, ahogy Fási Ádám magából kifordulva egy újságíróval kiabál, káromkodik, mindezt azért, mert a feleségét letartóztatták az NKA botrányban. Ezzel is foglalkozunk, de lesznek azért ennél izgalmasabb témák is, mint például benzinár. Úgyhogy tartsanak velünk, mutatom, hogy mivel foglalkozunk.
5: Orbán Viktor a Tisza kormány költségvetési hiányát bírálta. Csak hogy a hiány az uniós program előfinanszírozása miatt ugrott meg. 65 milliárd forintról döntöttek titokban az Orbán kormányok. A Tisza kormány szerint a kedvezményezett a századvég lehetett. A bíróság egy hónapra elrendelte Fási Ádám feleségének letartóztatását. A gyanúsított fellebbezett, így az nem jogerős. A Tisza és a Mi Hazánk politikusokat is meghallgatna a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. A Fidesz attól tart, hogy politikai boszorkányüldözéssé válhat a vizsgálat. Mai vendégeink Gerő Tamás, ügyvéd. Gáspár András, az M4 és a privátbankár.hu lapigazgatója. Keresztes Attila, energiastratéga.
3: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Na azért nem csak rendőrségi ügyekkel foglalkozunk, mert ez az Aktuál, nem pedig a Kékfény. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Hamarosan belecsapunk itt a fontosabb témákba. Előtte viszont nézzük meg, hogy mi volt a nap kérdése. Én nagyon kíváncsi vagyok már, hogy milyen arányokban válaszoltak, reagáltak a kedves nézők. A Tisza kormánynak hozzá kell nyúlnia a fideszes jóléti intézkedésekhez a gazdasági helyzet miatt. 66% azt mondja, hogy igen, ezeket meg kell bolygatni, 34% pedig úgy gondolja, hogy nem, lehet, hogy ez némileg vágyvezérelt, és akkor nézzük meg, hogy mi miatt aggódik Orbán Viktor, például a benzinárak miatt.
6: Üzemanyagárak az egekben, a költségvetési hiány elszabadult, újra adós rabszolgasság a láthatáron. Ez nem a magyarok napja volt. Ezeket a gondolatokat fűzte Orbán Viktor ahhoz a Facebook bejegyzéséhez, amit kedd este tett közzé, és amin a rekordmagas benzinár, rekordmagas költségvetési hiány és rekordmagas államadósság feliratok olvashatók.
7: Jó reggelt kívánok!
6: Magyar Péter nemrég pedig arról tájékoztatott, hogy megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése.
7: Csökkenő pályára kell állítanunk a költségvetés hiányát, az államadósságnak is csökkennie kell, kiszámíthatónak kell lenni a magyar költségvetésnek, az embereknek, a magyar vállalatoknak és persze a piacoknak is bízni kell annak hitelességében. Nem lehet homokvárra vagy homokra építeni költségvetést, ahogy a Fidesz tette, mert akkor újra összeomlik a forint árfolyama.
2: Szervusztok, üdvözöllek titeket.
8: Jó estét.
2: Mit gondoltok, meddig lehet mutogatni hátra Magyar Péternek, és mikor kell valamit villantania majd gazdasági téren, amivel meggyőzi a választókat, hogy ura a helyzetnek?
9: Szerintem még egy 100 napot nyugodtan adhatunk neki, ugye normál esetben egy kormányváltásnál ugye 100 napot mondanak, hogy az első 100 nap után nézzük meg, hogy hogy állunk.
2: Nálad 200 napos türelem van.
9: Mert most azért, mert hogy alapvetően ez egy rendszerváltozás, tehát nem csak egy rendszerváltás, hanem egy rendszerváltoztatás, ezt mondta annak idején Antal József is, és ezért azt gondolom, hogy a gazdaság mire így helyreáll, az inkább 5-6 év, mint 100 vagy 200 nap, ezt ti tudjátok jobban, de az, hogy egy nap alatt történik egy politikai változás, az nem azt jelenti, hogy itt minden szép és jó, és a gazdaság is rögtön csúcsra járatódik. Tehát nekem még megvan a türelmem.
10: Én úgy gondolom, hogy már villantott. Uh-huh. Hát az energetikában több történt, mint az utóbbi nagyjából 30 évben. Tehát a villamoshálózat korszerűsítése.
2: Biztos ez?
10: Ez biztos, igen. Ezen kívül a szélerőműveket, hogy megnyitják, a tenderezés, a tender ki van írva. Tehát ez mind megtörtént, ezek folyamatban vannak. Az egy dolog, hogy ezeket a kivitelezéseket...
2: Az elmúlt esztendőkben egy napelemes rendszerre történő átállás is megvalósult Magyarországon. Most sokan szerintem a Fidesz oldalán azért felsziszentek. Ezeken halva, amiket most mondtál.
10: Igen, hát azt, hogy Magyarországon a napelemes rendszerek elterjedtek, azt pont még annó az MSZP tette lehetővé egy jogszabállyal, amit egyébként később a Fidesz törölt el. Tehát ez azért lett annyira sok nagy naperőmű Magyarországon, mert kicsit későn kapott észbe a Magyar Energetikai és Közműszolgáltatási Hivatal, és későn állította le a támogatási rendszert. És hát ráadásul meg is hirdették a határidejét a leállításnak, úgyhogy még az utolsó hetekben elképesztő mennyiségű kérelem futott be. És utána, miután hivatalosan le is zárult ez a folyamat, hát különös módon még egy 1200 megawattnyi engedély a semmiből előkerült a Tiborcz körökhöz köthetően, úgyhogy ez még valószínűleg ugyanúgy a hírekben lesz majd, mint Fási Ádám, vagy hasonló izgalmas témák, hiszen ezeknek a keletkezése, ez most már nagyon nagy szakmai vihart kavart.
8: Hát, hogyha az a kérdés, hogy meddig mutogathatnak hátra, akkor megpróbáljuk matematikai oldalról megközelíteni. Az elmúlt 8 évezést azt szerintem olyan 8 évig biztos hallgattuk, akkor az elmúlt 16 évezést lehet, hogy 16 évig jogosan használhatja a regnáló kormány,
2: és
8: akkor
2: ezzel
8: levezettük, így van, levezettük az egyenletet.
2: Hát, 8, mondjuk. Ha csak nem kezd el a Fidesz magára mutogatni majd.
8: Igen, hát közgazdászként azért hozzászoktunk itt az elmúlt hosszú években, hogy a gazdasági kérdésekben nem a szakmai érvek, hanem sokkal inkább a politikai érvek azok, amik jobban számítanak. mondanak, meg főleg amiket a közvélemény felé felhangosítanak. Azért ez Orbán Viktornak a posztjában is egy kicsit látszik. Három dolgot említ, ugye az üzemanyagárat, a költségvetési hiányt és az államadósságot. Ezek között van mondjuk kettő, az utóbbi kettő, amiről hát hogyha ez túl magas, akkor leginkább az ő kormányzása idején keletkezett és történt. Nyilván ebben van egy technikai rész is, ugye az előfinanszírozása az uniós programoknak, tehát az szintén nem érdemes szakmailag ide számítani, mint komoly államadóság növelő tételt, hiszen akkor mondjuk decemberben, amikor bejönnek ezek a pénzek, akkor se lehet majd lobogtatni az ászlót, hogy hova 2000 milliárddal csökkentettük az államadóságot, hát akkor az ugyanúgy nem érdem lesz, mint ahogy most nem hiba egyébként. Hát a harmadik tényező a magas üzemanyagára, az pedig az első körben lehet, hogy Donald Trumpot kellene ez ügybe elővenni, aki hát leginkább a Orbán Viktoréknak volt a nagy szellemi előképe, illetve hát akihez szívesen igazodtak.
10: Most hajfestéssel van elfoglalva.
8: Most hát egyrészt igen, és ugye ahelyett, hogy 24 órát megszüntette volna az ukrán háborút, orosz-ukrán háborút, ahelyett indított egy másikat, és még az első is tart. Tehát, hogy igazából nehéz lenne most azt mondani, hogy ez szakmailag megalapozott, amit a miniszterelnök elvár. Ami biztos, hogy ha szintén közgazdasági oldalról közelítjük meg, a válasz röviden az az, hogy a 2026-os költségvetést még nem a mostani kormány írta. Nyilván most lett egy pótköltségvetés, amivel a valósághoz igazították, hát ebből azt is látjuk, hogy milyen viszonya volt az előző kormánynak egyébként a tervezéshez, meg a költségvetéshez, hát képtelenség lenne felsorolni, hányszor írták ők a saját költségvetéseiket, tehát, és azok milyen köszönő viszonyban voltak a valósággal. A 2027-es költségvetés viszont már a Tisza írja, ott azért majd lesznek majd számon kérhető dolgok is.
10: Több közgazdásznál is olvastam azt, mondhatni konszenzusosan, hogy matematikai képtelenség a költségvetésnek a konszolidálása, amíg a Fidesz hangulatjavító intézkedéseit, amelyek ugye például a két gyermekes anyák eszi a mentesség, vagy az egyetemes rezsivédelem, ugye a választás előtt ezeket vezették be, vagy erősítették meg, ezek érintetlenek maradnak. Ti mit gondoltak, és akkor már kanyarodhatunk ezzel a nap kérdésére is, hogy szerintetek mikor jön el az a pont, ahol a kormánynak választania kell, hogy megőrzi a népszerűségét, vagy pedig inkább az államháztartás stabilitását választja, vagy egyáltalán létezik ez a dilemma?
9: Annyiban létezik, hogy ha az euró bevezetését komolyan gondoljuk, ugye nagyjából 2032. január 1-ére lehet tenni, hogy akkor indulhat Magyarországon az euró, tehát fokozatosan el kell indulnunk a 3%-os hiány cél eléréséig, hát most nyilván nem tartunk ott, de gondolom azt, hogy azért erre még van idő, hogyha...
10: Mindenképpen kell ragaszkodni ez az euróhoz?
9: Hát ez egy kormányprogram volt, tehát...
10: A piac megelőlegezte ezt a bizalmat, ennek is volt köszönhető...
9: Igen, azt, hát majd látni fogjuk, a hitelminősítők nem sokára újra értékelik az országot, hogy most hogy állunk, de szerintem, ha már ez egy kormányprogram volt, az szerintem az adja a kormány hitelességét, hogyha ezt az ígéretet, ezt be fogja tartani, és ezen az úton végigmegy.
11: Én azt látom, hogy a rendkívül tőkeigényes beruházásoknak jót tesz az, hogyha euró alapon van egy ország, egyszerűen olcsóbb finanszírozni, és ebben az országban rengeteg pénzt kell befektetni ahhoz, hogy gyakorlatilag a gazdaságot újrahangoljuk, az energetikai rendszerünk olyan, amilyen, arról, hogy milyen rendkívül súlyos helyzetben van a mezőgazdaság, és hogy ez hány ezer vagy tízezer milliárdba kerül majd megoldani, ezt jelenleg még semmilyen képünk nincs, de ha csak ezt az egyet nézzük, hogy a finanszírozásban mondjuk néhány százalékot tudunk spórolni, akkor nekünk nagyon kell az euró.
8: Hát egy olyan országnak, ami egyébként nagyon súlyos fiskális alkoholizmusban szenved, ahogy szokták mondani. Komoly gondjai vannak azzal, hogy gyakorlatilag bármilyen szabályhoz vagy tervhez tartsa magát, hogy feszes költségvetés készítsen, hogy annyi kölcsön csak, amennyi rendelkezésére áll, hogy ne a bő években, ne még erre ráerősítve két kézzel szórja a pénzt, hogy aztán a szűk években aztán ne legyen hova nyúlnia. Ezért nagyon jellemző volt az elmúlt időszakban a Magyarországra. Nyilván tudjuk, hogy változott a rezsim, új kormány van, és új hozzáállás is van ehhez, de hát ezt nem felejti el senki Magyarországnak azért az elmúlt évtizedeket, és az önmagában egy bizalmi erősítés lehet, amit a piacok részéről látunk is egyébként, akár a forint erősödésében, akár a kamatok csökkenésében, amit csak a belengetése annak, hogy mi megpróbálunk igazodni ahhoz a keretrendszerhez, ami az euró bevezetéséhez kell, ez már látható. De ráadásul vannak annak, hogy egy ország eurót aztán nem csak az a haszna, hogy nem kell pénzt váltani, ha Ausztriába megyünk, meg az, hogy az ő szabályokat tartjuk be, hanem az Európai Központi Bank onnantól kezdve megjelenik, mint nagyon erős szereplő a mi gazdaságunkban. Nyilván egy ilyen nyitott kicsi gazdaságban, mint a magyar, most is hat az mi életünkre az, hogy mennyi az európai alapkamat, de onnantól kezdve, hogy effektív az LKB-nak a szabálya érvényesek nálunk, az LKB-nak az alapkamata érvényes nálunk, és az LKB-nak egy olyan védőhálója, bár ez is elhasználták ezt a kifejezést az elmúlt években, vagy az, hogy az LKB megjelenik az állampapír piacon, az egy olyan komoly csökkentés jelent a finanszírozási költségekben, ami jelenleg egyébként Magyarországon igen magas, nem regionális és szélesebb nemzetközi összehasonlításban is. Rengeteget költünk arra, hogy törlesszük a hiteleinket, hogy új hiteleket vegyünk fel helyette, hogy szerintem azzal együtt is, hogy valóban vannak olyan vélemények, hogy nem lehet egyszer eurót bevezetni, és a Tiszának a választási programját megvalósítani. Szerintem ezek a addicionális előnyök, amik az euróba vezetése járának, azért szűkítik azt a különbséget. Ezzel együtt persze meg ilyen a költség, a családi költségvetés tervezése is ilyen. Nagyon sok mindent szeretnénk, az összes gyerekünknek jót szeretnénk, nem csak kettőnek a háromból, a nagymamának is szeretnénk, magunknak is szeretnénk, félre is szeretnénk tenni. Mindenki látja otthon is, hogy mindegyik egyszerre nem megy, vagy növeljük a bevételeinket, ami azt jelenti, hogy mindenki még kétszer annyit elkezd dolgozni valahol kicsitől az öregig. Ez nem így működik, valahogy ezt muszáj beosztani, valamelyik ujjunkat meg kell harapni, egy olyan helyzetben lévő országnak, mint Magyarország, ez hatványozottan igaz, úgyhogy hát lesznek majd olyan társadalmi csoportok, akik nem lesznek elégedettek egyébként ezzel. Nem lehet egyszerre a rendőrnek, a nővérnek a fizetését megemelni, az iskolát felújítani, az egészségügyet rendbe tenni, és ezt bármeddig sorolhatnánk. Lesz olyan, akinek nem fog teljesülni az a számítása, amit remélt a Tisza kormánytól, de hogyha általában véve az országnak úgy érezzük, hogy jobban megy, hogy jobb helyzetben vagyunk, akkor szerintem átvészelheti könnyen ezeket az időszakokat a kormány.
9: Nekem a nagymamám azt mondta, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, úgyhogy ezt próbálom követni, reméljük majd az állam is így fog gondolkodni, vagy az állam irányítani.
12: Nehéz ez, mert ugye tankolni még mindig kell az autóba, és ha már ugye ezt említetted, akkor a dízelár az már 700 forint fölé emelkedett, erről sokan megszólaltak az elmúlt időszakban, Orbán Viktor is, Magyar Péter is. Mi várható szerintetek az üzemanyagoknál? Korábban Magyar Péter azt mondta, hogy a hatósági ár az butas. Nem jó, hogy ezt csinálta a Fidesz. Ugye ki is vezet?
9: Nem csak Magyar Péter mondta ezt.
10: Mindenki ezt mondja.
12: Igen, csak ő a miniszterelnök most. Tehát az ő szava a legfontosabb ebben a kérdésben. Visszakozni fog? Lesz mégis hatósági ár? Vagy elengedi akár 750-800 forintig is halló?
10: Szerintem egy nagyon jó kérdést tettél föl, mert nem véletlen, hogy ma reggel jelentette be Magyar Péter, hogy dönteni fognak, és most még nem döntöttek, tehát eltelt egy nap. Tehát innen látszik,
12: igen, jó hírt fog bejelenteni a dízeleseknek, ezt mondta.
10: Igen, és ez a jó hír, ez egyelőre nem hangzott el, mert hogy ez egy nagyon bonyolult helyzet, egy nagyon bonyolultan kezelhető szociális szempontok vannak, gazdasági szempontok vannak, versenyképesség, és mindent össze kéne hangolni. És valahol az egész alaphelyzet nagyon bizarr, hiszen miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy a dízel fogyasztását bizonyos társadalmi csoportoknak támogatjuk. Ugye ez a felvetés. De miért nem azt támogatjuk, ha valaki inkább tömegközlekedéssel megy, vagy biciklire száll? Miért nem mondjuk azt, hogy ó, hát te nem tankoltál, kapsz 10 000 forintot havonta? Hiszen ez lenne társadalmi igazságos, és nem az, hogy valakinek a költéséhez hozzájárulunk. Tehát ez azért nagyon nehéz helyzet, mert egyszerűen nem nagyon van jó megoldás. De ha az energetikai részét nézzük, akkor a legfontosabb dolog, hogy a fogyasztást ne inspiráljuk, hiszen egyszerűen nincsen elég dízel sem Magyarországon, sem Európa szintjén. Tehát az egy fontos dolog, hogy az emberek valamennyire mérsékeljék a fogyasztást, ez az egyik verzió, vagy, várjál, van másik megoldás.
12: Nem olyan egyszerű.
10: Nem olyan egyszerű, ebben abszolút egyetértek. Viszont van egy olyan felvetés, amiről már korábban beszéltünk itt is, meg más műsorokban is, és most már Európa szinten felvetették az Európai Közúti Fuvarozók Szövetsége is, hogy át kell térni a közúti fuvarozásban is az elektromos, illetve a hidrogén meghajtásra. Tehát Európában szembe kell nézni azzal a realitással, hogy Norvégián kívül nem nagyon van szénhidrogén készletünk. Szelünk van, meg nap. Most már vízünk sincsen. Hát Norvégiában ez egy kivétel, mert ott még víz is van. De nekünk azzal kell főznünk, amink van. Hát ha áramot tudunk termelni nagy mennyiségben, vagy áramból hidrogént, akkor ezt kell felhasználnunk a közúti közlekedésben, és ez megoldható. Ráadásul most, hogy csökken a költség ezeknek a járműveknek, mégpedig drasztikusan, hát lassan ott tartunk, idén év végére, vagy jövő évre satszolják azt, amikor már az elektromos meghajtású nagy kamionoknak is az összköltsége az abszolút versenyképes a dízellel. Uh-huh. A kis teherautók esetében már most jobb a költséghányad, a személyautóknál meg nyilván attól függ, hogy ki mennyit használja. Tehát ha meg akarunk szabadulni a dízel problémától, akkor alapvetően ezt az átállást kell támogatnunk és felgyorsítani. Amire szerintem most, hogy annyira nagy bajban van az európai autóipar, igen könnyű lenne olyan beszállítókat találni, akik nagyon szívesen a saját költségükre megfinanszíroznának nagyobb mennyiségű autót, amit utána kedvezménnyel valamilyen autócsere program keretében ki lehetne például a lakosságnak helyezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a sok dízelt fogyasztóknak kéne legelőször felajánlani azt, hogy egy autócsereprogram, és akkor attól függően, hogy milyen környéken lakik, vagy egy elektromos autót adni neki, vagy egy kisebb fogyasztású robbanó motoros autót, tehát nyilván nem mindenhol oldható meg az elektromos töltés, de egy ilyen átfogó, komplex, de nagyon gyors megoldást lehetne adni.
12: Na, remélem hallotta Magyar Péter, adtunk egy
13: jó ötlet.
12: Remek tippet, nekem is tetszik, te engem meggyőztél, reméljük, nézte Magyar Péter miniszterelnök úr ezt az adást. Nézzük meg, mi volt a nap kérdése, és mutatok kommenteket is, amelyek ezzel kapcsolatban érkeztek. Így hangzott, a Tisza kormánynak hozzá kell nyúlni a fideszes jóléti intézkedésekhez a gazdasági helyzet miatt? Ugye igen, nem, 67% mondta, hogy igen, és 33%-a nem. Azt hiszem, 1%-kal csökkent talán a nemek száma százalékosan, és akkor nézzünk kommenteket, miket írtak a kedves nézők, illetve a Facebookra. Milyen vélemények érkeztek? Margit kritikus, azt írta, hogy ezek a jóléti intézkedések mind választási kampányfogások voltak a Fidesz részéről. István kiterjeszteni a támogatásokat. Igen, hozzá kell nyúlnia, elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi támogatások a jómódú embereket támogatják, nem pedig a rászorulókat. Józsefné bizakodó, a Tisza nem nyúlhat hozzá a jóléti intézkedésekhez, mert megszegné a választási ígéretét, nagyon sokat veszítene a népszerűségéből, ha megtenné. Magdolna rejtélyes, az osztogatás ára fosztogatás volt, amit ad az egyik zsebbe, azt a másik zsebből kiveszi, Anikó pedig realista, igen, különben nem lesz gazdasági fejlődés, most még meg lehet tenni a nagy támogatottsága miatt. No és akkor nézzük meg, hogy a századvég milyen támogatásokat kapott, ugyanis ezek a számok, ezek a szerződések most már nyilvánossá váltak.
5: A kormány nyilvánosságra hozta a NER alatt született, eddig minősített kormányhatározatok egy részét. Ezekben jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. 2014 és 2024 között összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kabinet a most közzétett csomagot első rész a századvég címmel mutatta be. Az esetek többségében azonban nem lehet megállapítani, hogy valóban a századék csoport volt a munkák kedvezményezettje.
12: Ha bemegyünk egy boltba és veszünk valamit, akkor azt úgy hazavisszük, nem? És olyan rejtélyesek ezek a szerződések, ezek a századvéges kutatások. Tehát mit kap az átlag állampolgár 65 milliárd forintért? Bemegyek a boltba, ott van nálam 65 milliárd forint, ez nálam mindennapos, de mit viszek haza?
9: Jó, ez azért az elmúlt 10 évre vonatkozik, és azt,
12: ja, akkor nincs probléma.
9: Azt is tudjuk, hogy ez a századvég, ez tulajdonképpen a politikai agytröztje volt a Fidesznek, tehát ez egy nagy cég volt. Nekem az volt az érdekes, hogy azok a kutatások, amiket egyébként a Század Vég készített, azok ott voltak a honlapjukon, csak azt nem tudtuk, hogy mennyibe kerülnek. Tehát az volt a titkos, nem amit csináltak, vagy amit készítettek, hanem hogy ezek ennyibe kerültek, mert az abszolút felháborított volna mindenkit.
12: Tehát engem a társadalmi hasznosulás is érdekel.
9: Azt titkolták, hát a társadalmi hasznosulás annyi volt, hogy a Fidesz nyerje meg a választásokat. Ja. Más célja nem volt. Ugye a Század Végnek volt a vezetője Szalai Bobrovnicki Kristóf. Én 10 évvel ezelőtt, amikor megkerestem a Század Véget, hogy küldjenek egy politikai elemzőt, általam vezetett egyesület szervezett egy vitát a Sziget Fesztiválon, és akkor a Század Vég Orbán Balást küldte, akkor még nem is tudtuk, hogy kicsoda, de egyébként jól beszélt angolul. Szóval, hogy ez a Fidesznek a politikai ötröztje, egyáltalán nem vagyok meglepődve, ahhoz képest, hogy több 10 000 milliárdos kárt okoztak az országnak, ez a 65 milliárd nem is olyan sok.
8: De milyen sokat ostoroztuk egyébként a kormányt, milyen sokat ostoroztuk az előző kormányt, hogy nem készítenek elő semmit, nem nincsen megvitatva, nem tudjuk, hogy mi alapján születnek az éjszaka megjelenő közdönyökben a másnap vagy a hajnalba életbe lépő jogszabályok. Erre kiderül, hogy hát itt 10 milliárdokat költöttek arra, hogy megalapozzák ezeket a döntéseket. Hát meg kéne tapsolnunk őket, csak vajon akkor ezt miért kellett eltitkolni? Nem csak az árat. Én nem tudom, hogy ezek ugyanazok a tanulmányok, amik fel voltak-e a honlapon, igen. Vagy vannak még valahol titkos tanulmányok. Ez egészen furcsa, hogy inkább tűrték azt a kritikát, hogy nem konzultálnak, nem terveznek, nincsen megbeszélve, nincsen szakmailag megalapozva semmi, olyan, mintha ez egy valakinek a fejéből pattant volna ki, legyen szó bármelyik részéről a magyar vállalkozások életének a szabályozásának. Erre kiderül, hogy ez mind meg volt alapozva. Más kérdés, hogy nem tudom, mennyire lehet büszkének lenni azokra a tanulmányokra, amire ennyit fizettek, és aztán láttuk, hogy milyen találati arányjal sikerült ezt hasznosítani a gazdaságba, hova röpítette ezt a magyar gazdaságot, mint ez a sok jobbnál jobb tanulmány, meg felmérés, meg médiafigyelés, 12-23, nem tudom hány milliárd forintért darabonként.
11: Itt egy nagyon érdekes dolgot mondtál szerintem, és ezt komolyan vesszük, akkor ez volt az este súlyosabb állítása. Ugye azt mondtad, hogy ennek a századvéges tanulmányokból a Fidesznek lett haszna. Igen. Csak hogy ezt a kormány fizette. Tehát ha az állam fizetett egy párt részére tanulmányokat, akkor ez egy komoly büntetőjogi kérdés. És akkor bizony, hát nem csak a fási család lesz itt vezetőszáron, hanem nagyon sokan. Ez az egyik meglátás. A másik az, hogy ezek az úgynevezett 3000-es határozatok. Ezek azért voltak titkosak, mert hát nem minden tartozik nyilván a közvéleményre. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy előkerülnek-e energetikai kérdésekben 3000-es határozatok, mert hogy nem tudjuk, hogy az orosz olajat hogy vették pontosan. Tényleg igaz az, hogy akár 20 000 milliárd ide-oda elment a közvetítőknek? Mi volt a gáznál? Nem tudunk semmit sem arról, hogy Paksra a fűtőrudakat tulajdonképpen milyen áron vettük? Normál áron? Vagy háromszoros áron? Semmit nem tudunk. Tehát én szerintem itt még akkora csontvázak eshetnek ki, amit jelenleg el sem tudunk képzelni. Tehát a 3000-es határozatoknak az a, hogy mondjam, a misztikuma, vagy az bennük a döbbenetes, hogy mire használták. Hát elfedni egy csomó olyan tevékenységet, amit nem lenne szabad, és bizony ezek sokszor már a büntetőjog határán lavíroznak.
12: És ezt azért is lenne fontos tudni, például az orosz kapcsolatot, mert hiszen még talán bizniszelni akarunk esetleg az oroszokkal. Hát ott egy tárgyalásnál azért érdemes tudnunk azt, hogy milyen piaci áron kaptunk ezt, azt. Annyit tennék gyorsan hozzá, mielőtt elmegyünk szünetre, hogy ma a médiapiac felvételén a Század Vég egyik vezető kutatójával beszéltem, és idézem őt, a Század Végnek dolgozóként hogy lehetnék független és elfogulatlan? Tehát ezek akkor ilyen objektív kutatások voltak, vagy éppen egy Fidesznek kedvező think tank, amelyben olyan eredmények születtek, amely éppen az aktuálisan uralkodó kormánynak felelt meg. Nem is válaszolok erre, nyitva hagyom a kérdést. Elmegyünk egy rövid szünetre, aztán visszatérünk a kék fénnyel, jönnek fásiék, és hát igen botrányos felvételek, úgyhogy érdemes velünk maradni.

0: 92.9. A nagyváros hangja.
1: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév. Kivetlek téged az én számból.
2: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a mostani korszak egyházára vonatkozik ez az ige szakasz. Akár igazuk van, akár nincs, az

Mert azt mondja az Úr, hogy az ajtó előtt áll egy szörge. Ha valaki meghallja az ő szavát és kinyitja az ajtót, bemegy ahhoz és vele vacsorázik. Hozzád szól most ez a híves tesó. A kegyelem nem játék, Isten pedig hatalmas, és rád vár ebben a pillanatban is.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Továbbra is szép estét kívánok, folytatjuk az Aktuált. És ha már beharangoztam, ha már annyit ígértem, akkor jöjjenek Fásiék.
2: A rendőrautó mellett várakozik Fási Ádám felesége Kecskeméten. A felvételeken jól látszik, ahogy pár perccel később már vezetőszáron vitték Fási Ádám feleségét a nyomozók a bíróságra. A Telex információja szerint a NAV nyomozói múlt héten az NK és a kulturális támogatás kezelő több dolgozóját is tanúként hallgatták meg, és kifejezetten a Fási Ádám család cégeit érintő dokumentumfilmről kérdezték őket. A dokumentumfilm, amely végül a Kéz, Szív, Lélek, Magyar Kortárs Művészek nyomában címet kapta, nem készült el az elszámolás időpontjára. A pénzzel 2026 áprilisában ugyanakkor elszámoltak. Az első két részt a YouTube-on a nyár közepén tették közzé. A bíróság hétfőn Fási Ádám feleségét és a Munkácsi Árt Kft. Tulajdonosának letartóztatását egy hónapra rendelt el. A szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt. A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebezett, így az nem jogerős.
1: El vagyok kényeztetve, mert szinte minden témánál meg tudok szólaltatni egy szakembert. Segíts nekem, ilyen gazdasági bűncselekményeknél ritka azért a vezetőszár, ha nem téved. Nem? Akkor már is kijavították, köszönöm szépen. Mitől félt itt igazán a bíróság? Ugye a bizonyítékok eltüntetése esetében, tanúk befolyásolása és...
3: Minden.
1: És minden.
3: Minden így együtt.
1: Vagy a hatóságok demonstratíve akarják mutatni, hogy itt
3: történik. Sajnos láttam a polgármester urakat is így vezetőszáron, mert véletlenül pont ott voltam a bíróságon, amikor letartóztatták őket, ugye második, harmadik polgármesterekről beszélünk. Én már, amikor Róna Jegonnál volt Fási Ádám, akkor már éreztem, hogy itt szóresz lesz.
4: Az egy vádbeszéd volt magára, nem?
3: Igen. Ugye, tehát ez amikor egy ügyvéd azt mondaná, hogy a legjobb, nem teszünk vallomást, és nem amikor elkezdünk magyarázkodni, mert főleg, hogyha fiktív számlákat sikerült benyújtani itt a film kapcsán, akkor jobb lett volna szerintem csöndben maradni, mert így magára húzta a közfigyelmet, meg a nyomozók figyelmét is, mert hogyha egy ügyész vagy egy nyomozó megnézte ezt az interjút, akkor ez azonnal, hogy mondjam...
1: Hát ő nem tudott semmit.
3: Eljárásért.
1: És úgy próbálta kivakarni a családot ebből
3: nem
1: a fúreszből. Hát
3: nem,
1: nagyon sikerült, de a lánya viszont résen volt, mert ő aznap lemondta ezt az interjút, bár nem tudom, hogy az apukát miért nem tudta meggyőzni, vagy miért nem akarta.
3: Hát igen, úgyhogy ennek a következménye lényegében, hogy anyukát elvitték. Én mindig sajnálom egyébként különösen a hölgyeket, hogyha így bilincsbe viszik őket el, de az a helyzet, hogy főleg Kecskeméten azért kőkemények, a bírák is, meg az ügyészek is, tehát ott 50 millió fölött az biztos, hogy kényszerintézkedés és letartóztatás, úgyhogy Marika, azt kell, hogy mondjam, hogy egy fél év az a minimum, de lehet, hogy egy év év, amíg bent lesz, mert ilyenkor sajnos a bíró legközelebb, hiába csak 30 napra rendeli a letartóztatást, bíró legközelebb fél év múlva látja, mert a papírokból döntenek, és általában megszokták hagyni azt a 6 hónapot a bírák a nyomozóknak, hogy felderítsék az ügyeket.
1: És 5 év ugye a minimum ezeknél az eseteknél?
5: Azért én...
1: Ha jól mondom.
3: Mármint a büntetési tétel?
1: Ez jelent meg a hírekben.
3: Hát attól függ, hogy most akkor itt üzletszerű, vagy szervezett csalás, tehát hozzá kapcsolják a korábbi NK-as ügyhöz, és az egészet egy ilyen bűnszervezetre viszik, vagy ez különálló cselekmény lesz, most pár embert kiengedtek bűnügyi felügyeletbe, de azért maradtak még letartóztatásban.
5: Nekem azért ezzel az ügyel kapcsolatban vannak fenntartásaim. Először is az egy abszurd érv, hogy a bűnismétlés veszélye fennáll. Ugyan miért forgat még egy filmet?
1: Szóval... Hát még néhány számlát ki tud.
3: Ez valahogy ezt mindig beletelem,
5: ha hát meg akarja. Bocsánat, de akkor...
3: Ez egy gumiszabály.
5: Akkor üljön le az a bíró, és mondja, hogy mi, hogy lehet itt bűnismétlést csinálni, amikor csináltak egy filmet. Egyébként a film fönn van a YouTube-on, ma belenéztem, pocsék, de ez egy esztétikai kategória. Ha minden
3: elben.
5: Pocsék filmért le kéne valakit ültetni, akkor azt hiszem, sokan ülnének. Igen.
4: Mi minden tehát, esetre 60-adáron vállaljuk az 5. részt, ezt most mondom.
5: Igen, tehát ez
1: tudom,
5: egy
1: miért mondták.
5: Abszurd sztori. Na most az is egy kérdés, hogy ha megcsinálták ezt a filmet, és én nem tudom, lehet, hogy 2 héttel később vágták össze, mint ez a beszámoló elkészült, de hát azért olyan nagy társadalomra veszélyessége nincs. Volt egy megbízás, csináltak egy gyenge filmet, elkészült, hát olyan, amilyen, tehát akkor oké, a beszámolóban valamikor valamit nem szabályosan töltöttek ki, azért ez zavaros, tehát ilyen körülmények között valakit lesittelni, hát azért ez azért elég kemény intézkedés, és nem tudom, hogy saját magával szemben is, mondjuk, aki ilyen intézkedést hozott, saját magával szemben is ilyen szigorú lenne.
3: Szegeden volt már bíró, akit letartóztattak.
5: Hát elképzelhető, de itt...
3: Meg ügyész is.
5: Itt egy kicsit de más, de számomra inkább ebből más a tanulság. Tehát ez egy viszonylag piti ügy. Nehogy az forduljon elő, hogy ilyen ügyeket kapunk, hiszen mindenki azt várja, hogy vezetőszár legyen, de én Matolcsit szeretném látni, meg az összes többit, akinél 100 milliárdokról beszélünk, és én azt hiszem, hogy a közvéleményben nagyon egyet, igen, de ha a bűnismétlésről és a bizonyítékok eltüntetéséről és a tanúk befolyásolásáról beszélünk, vajon annál nagyobb be a veszély, aki 100 milliárdok fölött diszponál még most is, mint az, aki mondjuk csinált 80 millióból valami vackot, ki tudja gyakorlatilag...
1: 100 fölött van az.
5: Akkor 100 millió, de annak egy részét fölérte, de mégiscsak több 100 milliárd esetében nagyobb az esélye, hogy azért meg tud mozgatni bizonyos szálakat, netán Dubajba ki tud küldeni konténereket, netán ki is tud költözni a világ túlsó végére, és még sok mindent láttunk, hogy akár évekig vagy évtizedekig valaki tud bujkálni. Tehát az társadalmi elvárás, az nem egy fási családnak a vezetőszáras elvezetése, hanem a komoly nagy ügyek. És én ezt hiányolom ebben, hogy nehogy az történjen, hogy ilyen ügyeket kapunk.
4: Én azért nem venném el azt, hogy ez, hogy nem kicsinyíteném, hogy ez egy nem komoly ügy, azért, mert az elkövetési érték az mondjuk alacsonyabb, mint a jegybanki alapítványok esetében. Egyébként nem jogvégzett emberként, így előzetesen is, amikor a kormányváltás után tippelni kellett, hogy milyen ügyek fognak majd először kerülni, akkor ezt mondtam én magam is az elsők között, pont azért, mert egyszerűnek tűnt a dolog. Tehát itt nincsenek bonyolult céghálók, offshore izék, svájci cégek, meg ingatlan beruházások, átértékelések, stb., hanem itt az van, hogy hát valamire adtak pénzt, ami vagy megvalósult, vagy nem, amit odaadtak, az vagy ért annyit, vagy nem. Ezt úgy viszonylag könnyebben meg lehet nézni. Igen, szerintem egyrészt könnyű megérteni, talán felgöngyölíteni is könnyebb, és itt azért ez még mindig egy 100 milliónál is nagyobb tétel, amiről most beszélünk. Én is megnéztem a végeredményét a dolognak. Szerintem az nem elég, hogy elkészült. Az is kérdés, hogy mit kaptunk 100 millió forintért, mi adófizetők.
5: Az esztétikai kérdés, és nem bűn.
1: De csak abban nagyon nehéz belekötni.
3: Ezt mondta a hangkó.
4: Lehet, hogy nehéz, de azért itt nem az van, hogy egy festménynek az értékét kell megbecsülni, ami nem feltétlenül egyszerű, és függ attól is, hogy az mi, hanem itt azért láthatjuk, hogy milyen ráfordítással lehet ezt előállítani. Ez szerintem egész jól meghatározható. Mondom, én a kollégáimmal 60-adáron vállalom vállalom az ötödik részt, hogyha lesz, és még akkor is jól járunk, ezt komolyan mondom.
1: Beszállok.
4: Én nem hiszem, de egy jó narrátor például. Köszönöm. Szerintem, és még akkor is azt hiszem, hogy jól jártunk. Másrészt meg maga a jelenség, az akkor is igenis nagyon fontos, hogy itt közpénzeknek az elherdálásának a gyanúja áll fenn. Harmadrészt azért az egy 17 milliárdos ügynek az egyik szelete. Na most... látványnak is valóban kellemetlen az, hogy egy hölgyet vezető száron vezetnek, ezt megélni szerintem még kellemetlenebb lehet, és lehet, hogy van annyira kellemetlen, hogy amikor azt mondják, hogy kinéz ez a fél év első körbe, amíg egyáltalán kiderül, hogy akkor hány forint és hány év lesz a végén, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban elgondolkozik az ember, hogy kivel is e-maileztem én ezekről az ügyekről, honnan jutott eszembe, hogy jutott tudomásomra ez a lehetőség, honnan, kinek az fejéből pattant ki az az ötlet, hogy hát azt a számlát már akár most is ki lehetne állítani, ha esetleg még nincs is kész a végtermék. Szóval, hogy én nem gondolom, hogy itt meg fog állni ez az ügy. Látszik, hogy nem mondhatjuk, hogy nem történik semmi, igenis történik valami, igen, tényleg igazad van abban, hogy van, amiről már nagyon sék. Hát ha belegondolunk, hogy a MNB alapítványok ügyéről mikor kezdett a sajtó először írni, hát
3: több mint 10 éve.
4: Jó néhány éve volt az Orbán kormánynak hatalmon akkor, azután is, tehát hogy igen, teljesen egyetértek, és bennem is nagyon erősen megvan az az igény, de én örülök neki, hogy ezek a valóban kisebb elkövetési értékű ügyek azért szépen sorra kerül.
1: Ez azért most már bulvár eseményé nőtt, és nem véletlenül Fássy Ádám tette erről korábban is, amikor ezt az ikonikus interjút adta Rónai Egonnak, és azóta is volt egy kisebb fellépése, bár ezt mintha nem önként vállalta volna. Nézzük meg!
6: Jó napot kívánok!
7: Menj a f***ot!
6: De miért?
7: Aki mit fotózol? Én fotózlak téged?
6: Sajtó, de sajtó vagy.
7: De nem fotózlak téged?
6: Én a sajtó kérdés.
7: De nem ér, f***od meg!
6: Hát elnézést kérek.
7: Gyere! Nem szégyeled el magad? Róger!
1: Ha valamire jó lesz ez az ügy, talán arra, hogy ez a nemzeti kulturális támogatás kezelő ne szórjon már ki, ez a magánvéleményem elnézés, ne szórjon ki akár 100 millió forint fölötti összegeket egy projektre, amikor mondjuk egy dokumentumfilm esetében az egyes elkészülési fázisok azok lekövethetőek. Tehát ott mondjuk a felénél, az összeg felénél elkérni a nyersanyagot, hogy készült-e bármi, mert itt nagyon úgy tűnik, hogy egyetlen képkockát sem rögzítettek, és úgy kapták meg felénél, elkérni a nyersanyagot, hogy készült-e bármi, mert itt nagyon úgy

0: Egyébként egy közszereplőt nem lehet mindig felvenni, tehát abban a Fássinak igaza volt, hogy ő, mint a terhelt, a gyanúsított hozzátartozója, ugye bement a fogdára, hogy vigyen neki egy csomagot, mert 72 órán belül lehet bevinni, utána már csak hetek múlva kaphat csomagot az őrizetes, mert mire végigmegy a BV-n, hogy ki lesz a kapcsolattartó, a rögzített kapcsolattartó, az nagyon hosszú idő, de ilyenkor a őrizet alatt be lehet vinni a csomagot, és tulajdonképpen ő Rabbit közszereplő ment be oda, és fölvették, tehát itt jogosan mondja azt, hogy gyerekek, most ne vegyetek, az más a stílus persze, de gondolom azért nem volt jó idegállapotban, hogy lecsukták az asszonyt. Szóval nem biztos az újságíróknak mondom, hogy az mikor valaki egy nyilvános eseményre, egy közszereplésre megy, akkor természetesen föl lehet őt venni, de egyébként amikor az utcán sétál valaki, és nem közszereplői minőségében, akkor tulajdonképpen nem lehet feltétlenül őt rákényszeríteni az interjúra. Amikor mondjuk most hétvégén lesz a Kötsei piknik, és ott ugye Orbán Viktor előadást tart majd, de már nem lesz kötelező a fideszeseknek, ott szerintem meg lehet kérdezni a politikusokat, de amikor épp a feleségehez megy a fogdára, akkor nem biztos, hogy elegáns.
1: Talán az idegállapota az nyilván rettenetes. Hát egy ilyet megélni, ez
2: biztos. Pláne, hogy érezheti úgy, hogy picit ráhúzta a családra. Igen. Ezt az ügyet, ahogy te is említed.
1: Azt is érezheti, meg szerintem tényleg hát egy milliárdos vagyont szedett össze, vagy több milliárdos, most ahhoz képest ez egy kis ügy, pont ezen megbukni, szóval nyilván nagyon ki volt borulva. Amit látszik Fási Ádámnál, hogy ő kommunikációban valahogy nem kér tanácsot senkitől, tehát a bizonyos interjú is, amikor bejött, hát marhaságokat beszélt, tényleg magára.
2: Felkészületlen volt.
1: Nagyon. És kifejezetten terhelő dolgokat mondott magára, illetve hát az egész családra. Most itt is az volt, tehát ha ő nyilván nehéz összeszedni magát, de ha adott volna egy kicsit objektívebb interjút, amiben felsorol érveket, hogy az ártatlanság vélelme mellett, akkor ebből jól kijöhetett volna. De megint pont az ellenkezőjét csinálta, mint amit kellene, úgyhogy szerintem a Fási Ádám tényleg az lenne a legjobb, ha nem nyilatkozna most már a nagyon hosszú ideig, mert sokat árt vele.
2: Vagy fölvenni egy kommunikációs szakember.
1: Vagy csak egyszer megtanulná befogni a száját.
3: De szerintem azért van, mert hogy ennek a gyakorlata, ez kihalt az elmúlt évtizedekben itt nálunk. Amit látunk, az egy kicsit kordokumentum abból a szempontból, hogy egy nem is olyan nagyon régen még, a fél évvel ezelőtt érinthetetlennek tűnő ember egy támadhatatlan ügyben szembesül azzal, hogy őt előveszik, hogy őt számon kérik. Valami kis média izék itt a stúdióba kérdezgetnek tőle kellemetlen dolgokat.
2: És nem alá
3: kérdeznek. Nem a művészetéről kérdeznek, nem a családjáról kérdezik, a Zsülike nem azért jön szóba, hogy éppen milyen albumot vett föl, vagy nem tudom, hanem azzal, hogy hol van a pénz. Tehát, hogy ez elképzelhető. Érzelhetetlen volt korábban. Én szerintem ez nehezen hal ki az emberből, ez a fajta hozzáállás vagy gyakorlat ilyenkor. Lesznek majd még ilyenek, akik tényleg szerintem nem voltak erre soha felkészülve. Hát amikor ilyen ügyleteket kötöttek, amikor így álltak hozzá a dolgokhoz, amikor így tettek el pénzeket, és akkor az, hogy ezt tőlem valaha egyszer meg fogja valaki kérdezni nyilvánosan ráadásul, hogy mi újság, nem csodálom, hogy nincsen erre mindenkinek, mert azért lesz, akinek.
0: Igen, az okos ember gyakorlat. Az más kárából igen. Tanul.
3: Lesz, akinek erre lesz felkészül, vagy forgató.
2: Föl voltunk-e arra készülve, hogy Leslie Mando ki hirtelen Magyar Péter rajongóvá változik? Ugye egy hírportálnak mondott néhány szót, és ő valójában évek óta nem értett egyet az Orbán kormány bizonyos álláspontjaival, és hálás azért, hogy a kormányváltás után Magyarország visszakerült a szabad Európába. És akkor idéznénk tőle, én sosem voltam a Tusványosi, a Kötsei és az MCC-s rendezvényeken, és elég egyértelmű, hogy miért. Az én szemszögemből csak tisztelettel és elismeréssel tudom nyugtázni Magyar Péter sikeres kiállását a kárpátaljai magyarságért és az ottani magyar kulturális szabadságért. És milyen érdekes, a magyar nemzet hosszú éveken keresztül ódákat zengett róla, tehát Phil Collins-szal említették egy lapon, hogy ekkora világhírű tehetségről van szó, míg ha jól tudom, a mai nap Bayer Zsolt írt egy publicisztikát, amiben aztán mindennek elhordta, de nem csak a művészetét, hanem a személyét is Leslie Mandokinak. Várhatók még ilyen hirtelen pálfordulások? Vagy ki lesz a következő?

0: Nem tudom, szerintem azért az is benne van, hogy a német politika is változott, azért Leslie Mandoki Németországban él, és azért a merkeli érában azért az Orbán rendszert simogatták, és most a német kormány azért kőkeményen beleszállt az oroszokba is, tehát van egy irányváltás, és szerintem Merz is, vagy ha Webert említjük, azért ő is abszolút támogatja Magyar Pétert, vagy barátian viszonyul hozzá. Úgyhogy nem csak nekünk szól ez szerintem, hanem a németeknek is.
1: Uh-huh. Nézd, én úgy gondolom, hogy Leslie Mandoki mindig is tiszta párti volt, ezt a Tóth Gabi is meg tudja erősíteni.
2: Ott körülbelül mennyire hiteles a sztori.
3: Megkérdezzük.
2: Igen. Hát én ha jól értem, akkor Leslie Mandoki nem fogja megírni a Fidesz a biztos választás 2 című slágert a közeljövőben.
3: Genghis Khan dallamára.
2: Igen, úgyhogy azt hiszem, hogy de a könnyű zenei vonalban kisebb a rálátásom, mondjuk így finoman szólva, de mondjuk a üzleti életben, politikai életben, akár a médiában, közmédia világában azért hát hallok én is olyan történeteket, hogy olyan személyek állítják szintén magukról, hogy már akkor tiszások voltak, amikor még Magyar Péternek a fejében éppen meg sem fordult a gondolat, hogy ők maguk, akikről egyrésztről pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz, másrésztről pedig egy olyan érdekes újfajta jelenségnek le vagyunk szemtanúi, hogy vannak emberek, akiket az elmúlt 2-3-5 évben azért bocsátottak el a munkahelyéről, egy cégvezetőt mondjuk, vagy egy médiamunkás bárkit, mert egyszerűen szakmailag totálisan alkalmatlan volt arra, és akkor kirúgták. És most arra használják fel ezt az újfajta helyzetet, hogy ők jelezzék, hogy ők a legjobbak az ő maguk szakmájában, de sajnos politikai okokból őket eltávolították, és ez a fajta helyezkedés beindult, hogy akkor jelentkeznek most, hogy szeretnének visszakerülni és folytatni azt, amit kiválóan értettek mindig is, csak hát ez az Orbán kormány nem szerette őket, és ezért kirúgta. Van, akinek egyébként ez sikerült is, és látunk ilyen embereket az üzleti életben.
3: Neveket szeretnénk hallani.
2: És hát a szakmában pedig fogják a fejüket, hogy ejtél elnyőzött vissza. Úgyhogy igen, lesznek még ilyenek, akik ezt a zavarosban halászás időszakát így fogják ki.
0: Igen, de szerintem olyanok is vannak, akik valóban elnyomottnak érezték
2: magukat
0: a rendszerben. Tehát emlékezzünk vissza, amikor a Magyar Televízió sportosztályáról kirúgtak egy újságírót, mert lájkolt valami ellenzéki bejegyzést. Vagy
2: persze, nagyon sokan Viktor voltak, én nem akarom ezt elbagatelizálni.
0: Tehát azért
2: sok ilyen
3: Mulácsi posztot.
0: Igen. Ami egy tényleg abszurd volt, és amikor bement Magyar Péter először a közszolgálati televízióba, amikor még nem vették észre egy riporterek, hogy itt volt egy rendszerváltozás, akkor, amikor kiment, megtapsolták az ott dolgozók. Tehát egy csomó embernek hát egzisztenciális problémák, vagy úgy mondjam, hogy egzisztenciális okok miatt kénytelen volt akár a közigazgatásba tűrni, akár közszolgálati televízióba, és azért ez számukra is egyfajta felszabadulás lehetett, hogy most már tényleg lehet saját véleményük, nem kell eltitkolni, lájkolhatnak, amit akarnak, vagy kommentelhetnek, amit akarnak. Úgyhogy azért van egy ilyen hatása is, tehát nem Leslie Mandokiról beszélek, hanem több tízezer ember, aki az állami szektorban dolgozott.
1: Valószínűleg Leslie Mandoki is egzisztenciális okokból volt kénytelen tűrni a támogatásokat.
2: Igen. Mondjuk az jó sikerült.
3: Annyira nem akart beülni abba a limuzinba, állítólag, amikor itt leszállt a repülőgép Ferihegyen, és akkor beletuszkolták egy limuzinba, és itatták mindenféle pezsgőkkel. Szörnyű
0: hát lehet. Hát nehéz ellenállni.
3: Ez a sok-sok támogatás a koncertekre. Hát.
1: Nehéz lehetett.
3: Ez nem élet, én azt mondom. Van másfél percünk, nagyon rövid véleményt szeretnék tőletek kérni, mert erre még ki akartam térni. Éles váltás, az orosz diplomaták kitiltása Magyarországról, ugye 10 ilyenről tudunk. Mit gondoltok, ez egy irányváltás Magyarország részéről, amit hangosan, látványosan demonstrálunk, vagy valami egészen másról van szó?
0: Én megint a németekhez térnék vissza, tehát Németországban ez abszolút bevett volt, hogy ott kitiltottak orosz diplomatákat, tehát azt hiszem összesen az Unióban már több mint 600 orosz diplomatát tiltottak ki, most ehhez képest nálunk ugye 10 diplomatát utasítottak ki. Tehát ez az az európai trend. Tehát most eddig ugye szembe mentünk az autópályán egyedül, most meg haladunk a karavánnal.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon röviden, az egyik, ez lehet, hogy a Paks 2 felmondásának már az előkészítése, ez egy ilyen terep.
3: De jön a tél, ez nem veszélyes?
1: Hát most a Paks 2-vel ez így nem.
3: Hát ilyen 70-80%-ban függünk ugye a fűtőanyag
1: terén. Ez lett volna a következő téma, hogy mivel olyan erős a kapcsolódás egy csomó üzleti körben, illetve azért nagyon jó pénzt hoz az oroszoknak ez a kőolaj export, teljesen valószínűtlen, hogy itt bármilyen fennakadást legyen, tehát a pénz beszél, kutya ugat, és gyakorlatilag ez meghatározza ezt a viszont, és persze lesz egy kis politikai adókapok, és egyértelmű, hogy távolodunk az oroszoktól, mert most ez a történelem az éppen erre sodor minket.
3: Röviden kérnél.
2: Igen, nem ettől romlott meg a magyar-orosz viszony, tehát jól látjuk ettől a lépéstől függetlenül, hogy megtörtént. Szerintem az, hogy ennek lehetséges következménye valamilyen energetikai hatás, az nem most csap a homlokára Orbán, hogy hú, erre nem gondoltunk, tehát azt gondolom, hogy mielőtt ezt a lépést bejelentették, azelőtt alaposan felmérték azt, hogy ez milyen lehetséges következményekkel jár, ha ABC forgatókönyv bekövetkezik, akkor Magyarországon. Én biztos vagyok benne, hogy erre van terve.
1: Így van.
3: Tényleg rövidek voltatok. Köszönöm szépen a fegyelmezettséget, önöknek pedig azt, hogy velünk tartottak ma este, és holnap is lesz aktuál. Viszontlátásra. Szép estét!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegottyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, tisztelettel köszöntöm Önöket. Szerda reggel van, és szeptember 9-e 09.09, ha valakinek ez fontos a számmisztikával foglalkozni. De szerintem nem ez a lényeg. Itt a mai reggeli műsorban például ezzel ki is pipáltuk ezt a témát. Van nekünk bőségesen ezen kívül is. Például beszélünk mindjárt az SZFE ügyéről, aztán a közmédia kérdéseiről. Úgyhogy a következő néhány perc szerintem elég széles érdeklődésre tarthat számot, mert hogy ezekkel az ügyekkel sokat foglalkoztunk az elmúlt években. Itt van rögtön első vendégünk, Kupor László. Tisztelettel köszöntöm, jó reggelt kívánok, aki dramaturg, és hát a megválasztott, de be nem iktatott rektora volt a Színművészeti Egyetemnek, a Színház és Filmművészeti Egyetemnek teljes nevén 2020-ban. Ön volt az, akit nem sikerült már a székbe ültetnie az önt megválasztóknak, mert hogy jött Vigyánszky Attila és az ő általa kinevezett kuratórium, és ezt az ügyet elsöpörte. 6 év után tért vissza az egyetem épületébe?
2: Hát majdnem 6 éven keresztül, nem hogy az épületben, hanem az utcában nem tettem be a lábamat. Amikor 2021. februárjában eljöttünk nagyon sokan végül, akkor én húztam egy vonalat, és azt mondtam, hogy innen kezdve nem szabad, hogy törődjem azzal, ami ott történik. Nem figyelek a pletykákra, nem próbálom megtudni, hogy mi rossz, mi fáj a hallgatóknak, vagy éppen az ott maradt tanároknak. Nagyon-nagyon fura érzés volt tegnap előtt visszamenni egy évnyitóra.
1: Viszont hát az is fura, hogy ott vannak részben azok, akiket azóta ültettek különböző pozíciókba, és ott vannak az újak, önök, az új kuratórium tagjai, akik meg most elsöprik a Vigyánszky érát a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetésében.
2: Hát igyekszünk azért óvatosan söpörni, egyrészt nincs is nagyon komoly felhatalmazásunk radikális lépésekre, meg én nem is nagyon hiszek a radikális lépésekben. Nagyon-nagyon kell vigyázni arra, hogy ne romboljunk. Legalábbis a hallgatók körüli biztonsági burkot ne tépjük meg, hogy a tanárok mennyire vannak biztonságban, az egy más kérdés, mert hogy nyilván nem árulok el nagyon nagy titkot, hogy a tanári karban azért bőséggel akadnak olyanok, akik nem érdemlik meg a tanár vagy oktató nevet.
1: A tanári pozícióhoz jutást milyen érdemek támasztják arra az is filmművészeti egyetemet?
2: Nem akarok előre szaladni, egyrészt nem én vagyok a kuratórium, én vagyok a kuratórium egyik tagja, tehát biztosan nem egységes a véleményünk, meg a tudásunk se arról, ami ott van. Nagyon, nagyon alaposan meg kell, és objektív szakmai alapon meg kell vizsgálni, hogy ki alkalmas, ki képes arra, hogy felelősen oktasson fiatal embereket, hogy az ő hát nagy szavakat használnak, hogy az ő jövőjükről döntsön az alatt, az 5 év alatt, amíg ott vannak. hogy ki milyen alapon került be, arról különböző indulatos és kevésbé indulatos megjegyzések szádosnak, röbdösnek a szakmán belül is, és a köz, hogy mondják, közösségi médiában is, mindenütt, ahol emberek hangjukat hallatják. Én nem akarom ezt véleményezni, de azért nagyon sok esetben vélhetőleg valamiféle hűség alap sokkal fontosabb, mint a szakmai minőség.
1: Hát viszont hűségből nem lesz művészet. Na, ez egy másik történet. Viszont visszakanyarodva az alapkérdéshez, Schilling Árpád, ezt idéztem itt a híradó végén is, egy eléggé indulatos, bár önmagához képest meglehetősen visszafogott.
2: Nagyon szelíd.
1: Sorolta azokat a tanárokat, akik szerintem méltatlanok arra, hogy tanítsák a diákokat. És igazából a diákokhoz szólt, azt jósolva, hogy az ő sorsuk lesz nagyon nehéz, ha ezek a tanárok tanítják őket. Mert hogy sem szakmai presztízsük nem lesz, sem egy olyan közösség, amelyik szívesen befogadja majd őket. Ennyire el tud szakadni és el tud különülni a szakma egyik vagy másik tanár osztályától?
2: Hát ezek az utóbbi évek, ezek nagyon-nagyon megnehezítették, főleg a fiatalok életét. A színházi szakma, a művészeti világ elég sokáig sikeresen ellenállt annak a brutális politikai megosztó tendenciának, ami ezt a szerencsétlen társadalmat szétfűrészelte, de amikor végül megérkezett, és nem utolsó sorban a Magyar Művészeti Akadémiának nevezett szörnyszülött, és a Magyar Teátrumi Társaságnak nevezett másik furcsa közlény segítségével, amikor megérkezett ez a megosztás a kulturális életben, és akkor nagyon erősen csapott le. Úgyhogy mostanra a szakmán belül őrületes feszültségek vannak. Talán a mi fajunk sajátságaiból adódóan ezek a feszültségek oldódni tudnak, hogyha az emberek rájönnek, hogy végül is együtt kell dolgozniuk, és testből, lélekből kell együtt dolgozniuk, de nagyon nehéz ügy. És ebből a szempontból a hallgatók sokkal-sokkal kiszolgáltatottabbak, mint a pályán levő felnőttek. Hát én a Schilling levelét, bárki megtalálja a közösségi médiában, vagy másút idézve, a Schilling levelét kifejezetten szelíd óvásnak olvastam. Azt mondja, hogy fiatalok, sajnos olyan világba csöppentetek, ahol ti áldozatai lesztek ennek a megosztásnak.
1: Hát nem egy kedvcsináló gondolat.
2: De nem, viszont reális, és ő azt reméli, vagy azt a reményét fejezi ki, hogy ezen lehet valahogy javítani, és szerintem nekünk, úgymond felnőtteknek, vagy vén embereknek, akik még ebben a szakmában vagyunk, dolgunk az, hogy a fiatalokra figyeljünk ebből a szempontból is.
1: Hát a határhúzást nem velük kell kezdeni, nyilvánvalóan.
2: Nem.
1: Ők ebben a történetben ártatlanok, az egészen egyértelmű.
2: Igen.
1: Sepsi Enikő azt ígérte, jósolta, jelezte, hogy le fog mondani, megkezdi erről a tárgyalásokat. Hát erről sokat tárgyalni nem tudom, miért kell, egy lemondó levelet kell írni, és akkor ez megtörténik. Ennek ellenére most hol tart ez a
2: történet? Ez nem ilyen egyszerű. Hát valószínűleg nem is lesz ez rövid és egyszerű tárgyalás. Ő végül is nem lemondott, vagy nem a lemondásáról értesített bennünket, hanem tulajdonképpen a kuratóriumnak és a minisztérium nagyon jól időzítve az évnyitó ünnepség kellős közepén küldött egy ultimátumot bizonyos feltételekkel, amely feltételekről elvileg vele tárgyalni kéne. Azt gondolom, hogy ez egy, hát hogy fogalmazzak finoman, ez nem egy optimális helyzet. Ultimátumokat nem küldözgetünk.
1: Vannak ezek között a feltételek között szakmai jellegűek is?
2: Igen, van anyagi és szakmai jellegű feltétel, de ennél többet nem szeretnék erről beszélni. Nem gondolom, hogy feltételekről kéne tárgyalnunk.
1: A kuratóriumnak és a rektornak hogy kell együttműködnie? Mennyire vannak összeszorítva egy működési rendben?
2: Hát egy demokratikus működési rendben, bármilyen is legyen, alapítványi vagy nem alapítványi az egyetem, ugye ezek az állalapítványok, ezek korrupt intézmények, és nagyon-nagyon sok mindenre szolgálnak azon túl, hogy elvileg a dolguk az egyetemek fenntartása, de lehet bármilyen működésű egy egyetem, ha van egy felsőbb fenntartó szerv, nevezük kuratóriumnak, annak az a dolga, hogy minden körülmények között biztosítsa a legjobb lehetőségeket az egyetem szabad és önálló autonóm működéséhez. Ezeknek az alapítványoknak az esetében a kuratóriumok írdatlan túlhatalommal nagyon, nagyon mélyen és durván beleszólhattak, és mondjuk a színművészeti esetében egészen extrém durván bele is szóltak az egyetem életébe. Ha visszatérhet egy demokratikus, vagy kialakulhat egy demokratikus rend, amelyben önrendelkező módon működik az egyetem, akkor ez lehet egy gyümölcsöző és fontos együttműködés a bármilyen felügyeleti szerv és az önrendelkező egyetem vezetése között. Ugye ebben az esetben, hát ennyien szóval nem ígérkezik optimálisnak az együttműködés, de meglátjuk, mire megyünk.
1: A Népszavának adott egy interjút, abban úgy fogalmaz, hogy nem kellene, hogy megismétlődjön a 2020-as eset, amikor ugye hát az történt, ami történt, mindenki ment végül, aki a korábbi korszakot jelképezte, és jöttek az újak. Most az újak, azok voltak éppen önök. Legalábbis azok szemében, akik az elmúlt pár évben az egyetemen voltak.
2: Hát egyrészt a kuratóriumban tulajdonképpen én vagyok az egyetlen, akinek köze volt a régi színművészetihez, és én magam sem azt gondolom, hogy ez bármiféle térfoglalás vagy visszafoglalás, arról nem beszélve, hogy még egyszer hangsúlyozom, a kuratóriumnak nem dolga az egyetemet vezetni, beleszólni az egyetem életébe, tehát én egyáltalán nem olyan pozícióba kerültem vissza, amilyen pozícióból távoztam a színművészetiről. Egy rendes, tisztességes, jó színvonalas és szabad színművészeti egyetemet 2020-as években, 2020-as, 30-as években fölépíteni, az nagyon-nagyon komoly munka lesz, ami évekig tart, és remélhetőleg a végére valami jó sül ki belőle. Nekünk ez alatt, az egy év alatt az optimális, vagy maximális elérhető cél az, hogy a romokat eltakarítsuk, hogy kivizsgáljunk minden visszaélést, hogy mindenütt a hallgatók jogait visszaállítsuk, megerősítsük, hogy segítsük azokat, akiknek ehhez egyáltalán közük lehet abban, hogy egy korszerű művészetoktatást létrehozzanak. De nem mi fogjuk ezt megtenni, és nem is tehetnénk, és nem is volna jó, hogyha erre aspirálnánk.
1: Jó munkát kívánok hozzá. Upor László, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Vezetőszáron vitték el a NAV nyomozói Fási Ádám feleségét az NKA botránnyal összefüggésben. A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, amiért a gyanú szerint fiktív számlákkal igazolta egy dokumentumfilm előállítását. Megkezdődnek az elszámoltatások, erről is beszélgetünk Bakaev Zoltánnal és Langer Mártonnal. Demonstrációra készül a szociális szféra, miután nem kapták meg az ígért 25%-os béremelést. A leginkább alulfizetett ágazatban dolgozók a sztrájktól sem riadnak vissza, ha az új kormány továbbra sem tesz érdemi lépéseket az ügyükben. Magyar Péter múlt héten azt mondta, nem felejtették el a vállalást, hamarosan döntenek a kérdésről. Boros Péternét kérdezzük. Kiugróan magas költségvetési hiányt közölt augusztusra a pénzügyminisztérium. Egy hónap alatt 2311 milliárd forintnyi deficit jött össze, amiből 2187 milliárdot az uniós program előfinanszírozása jelentett. Közben a parlamentben megkezdődött az idei büdzsé módosításának vitája, a stúdióban Bot Péter Ákos. Minden eddiginél rosszabbul szerepeltek a magyar diákok a PISA-teszten. Mindenben átlag alatt teljesítettek, de szövegértésből lettek a legrosszabbak. A hasznos kompetenciákat tekintve nem csak nemzetközi összehasonlításban, de a régióban is leszakadóban van Magyarország. Vendégünk Nahalka István.
2: Ez itt az Egyenes Beszéd, kezdünk. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Bakaev Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője, és Langer Márton, a Republikon elemzője. Jó estét, szervusztok.
3: Jó estét.
2: Letartóztatták Fási Ádám feleségét, ugye az NKA nyomozással összefüggésben, vezető száron vitték el, láthattuk a képeket, meg a nézők is a híradóban. A gyanú az, hogy nem készült el a Kéz, szív, lélek című film, de felvették rá 80 milliót, és fiktív számlákkal igazolták ezt. Most ez egy gyanú. Mi jut eszetekbe a képsorokról? Vannak-e kérdéseitek? A nézőknek biztosan én rengeteg olyan kérdést kaptam, hogy akkor most elkezdődött az elszámoltatás?
3: A film elkészült, legalábbis a 4 részesre tervezett sorozatból 2 rész már elérhető, megnézhető. De a gondot az jelentette, hogy az áprilisban megtörtént az elszámolás a teljesítésről, miközben még a filmeket nem jelentették le készre, de időközben két rész fölkerült a YouTube-ra, egyiket én végignéztem. Nem minősítem szakmailag, nem is az én dolgom, de az tény is való, fölvet kérdéseket, hogy hogy jött két egy perces forgatási időre egy per 1 millió forint. Hát ezt nem látom benne a munkába, de nem vagyok teljesen tisztában a filmipar aktuális költségeivel, ami viszont a kérdésedet illeti. Valóban a legerősebb, talán a legerősebb ígérete a Tiszának az elszámoltatás volt a választások előtt, és ebben azért érezhetett a Tisza szimpatizáns némi hátralékot az elmúlt időben. Nem nagyon pörgött föl az elszámoltatás, és hát szerintem ez tükröződik vissza, és ez igazából a te tereped lesz majd, ez tükröződik vissza a különböző közvéleménykutatásokban is. Amikor a Tisza támogatottságának az apadását látjuk, akkor azt alapvetően két dologra lehetne visszavezetni. Egyik a gazdasági része, én úgy látom, hogy ez nem magyarázná a Tisza erodálódását, másik pedig az ígéretekben nem tartása, elsősorban és leginkább egyébként az elszámoltatásokra vonatkozóan. Az, hogy most Fási Ádám feleséget elvitték vezetőszálon, ezt én nem nevezném hatalmas nagy fogásnak, de egy olyan lépés afelé talán, hogy tényleg azok kerüljenek majd a válthatóság elé, akikről sokan azt gondolják, hogy ott lenne a helyük a NER 16 évének bűnei miatt.
2: A kutatások valóban ezt mutatják, hát apadást nem mutatnak, azért a szúzás lenne azt állítani, de csökkent minden kutatásnál némiképpen a Tisza párt népszerűsége. Te is ezekre, vagy csak ezekre az okokra, több okra visszavezethető, van, aki például azért az MVVH-ra is, tehát a vagyonvisszaszerzési hivatal körül ír, akkor az államfő körül, tehát hogy ez egy ilyen folyamat, tehát vége van ezeknek a mézeseteknek?
4: Nálunk láttam több olyan kutatástól, már a második hónapja csökkent a Tisza támogatottsága. Nálunk speciál még csak, vagy egy olyan mérésünk van, ahol ezt láttuk a legutóbbi, és ez hibahatáron belüli. Úgyhogy nem tudom azt mondani, legalábbis a saját számaink alapján, hogy valamilyen trendszerű dolog indult el a Tisza népszerűségének a csökkenése. Viszont egyfelől egy nagyon nagy támogatottsági szinten, a választás eredményét meghaladó támogatottsági szinten van a Tisza, és egyáltalán nem kizárt, sőt, hogy elindul egy konszolidáció, ahogy ezek a apróbb, nagyobb konfliktusok, akár az egyik nevezés, akár a másik ügy miatt kialakulnak, ezek erodálják némileg a Tisza támogatottságát, és átalakul egy kicsit a szavazói bázis, nem csak azok, hogy nem lesz benne mindenki, és nem azok lesznek benne, akik a saját képükre szeretnék formálni Magyarországot, idézőjelben inkább azok lesznek benne, akik szeretnének egy jó Magyarországot, és bíznak abban, hogy talán a Tisza tudja ezt megvalósítani. Ez egy kisebb tábor, és szerintem ez a jövő már csak azért sem, mert a választás sem ilyen nagy támogatottsággal nyerték meg. És éppen azért, mert nem látom még a saját számainkban, meg nem telt el elég idő, nem tudnám azt mondani, hogy egyik vagy másik ok miatt csökkent. Lehet, hogy ezek, amiket említettek, szempontok voltak, vagy éppen emiatt csökkent ebben a hónapban, de nem lehet, vagy nem mernék hosszú távú következtetést levonni ebből, sőt, rövid távú semmivel, hogy hibahatáron belüli változás történt ebben a hónapban, tehát nem is volt olyan nagy mértékű a változás.
2: Egyre több kritikus hangot is hallani, nem a nézőktől, nem a támogatóktól, nem a komment szekcióra gondolok, hanem szakszervezetektől, utánatok jön, majd lesz téma, ugye a szociális ágazat elmaradt béremeléséről, amire most van ígéret, de nem úgy, ahogy ígérték, vagy itt volt tegnap Gémesi György, a megyei önkormányzatok egyeztetnek, de nem úgy, ahogy ígérték, szóval sok ilyet hallani, maradjunk ennél, egy elégedetlen hangnál ritkán szólal meg Cserhalmi György színművész, most megtette és üzent a kormánynak, pontosabban Nagy Ervinnek, ugye itt az SZFE körüli eseményekre reagált. Azt írja, hogy ami most történik az SZFE-n és más a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antal kormány idején úgy hívták ejtőernyőzés. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták, úgy látszik be kéne iratkozni valami fejlődéstechnikai általános iskolába. Úgyhogy az előzmény az az, hogy a Színház és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumába olyanok is bekerültek, akiket, hát olyan szenátus jelölt, akik nyilván Vigyenszki Attila nevéhez köthetők, meg ugye az egyetem fideszes elfoglalásához, ezért ez az elégedetlenség. Augusztusban volt már egy nyílt levél, és azt még hozzáteszem, hogy Nagy Ervin reagált egyébként erre a kritikára, és üzent Cserhalminak, azt mondja, hogy a kulturális kormányzat szakít az eddigi ti voltatok, most mi jövünk logikájával. Szóval mit szóltok az ügyhöz és a reakcióhoz?
3: Hát egyrészt Persze. Idézzük föl Magyar Pétert. Nem olyan régen beszélt arról, hogy a NER alatt döntéshozói legfelső réteg alatt dolgozók, őket nem tette felelőssé azért, ami akkor történt. Egyfajta menlevelet kaptak tőle, hogy nem mindenkit kell elszámoltatni a NER bűnei miatt. Van egy jól behatárolható kör, én nem tudom, hogy hol húzzák meg ennek az alsó szintjét, de mondjuk a minisztériumi dolgozók, a főosztályokon dolgozók már ezért nem tehetők felelőssé, ők végezték a dolgukat, és valószínűleg becsületes polgárként próbálták élni az életüket. Tehát ez már jelezte azt, hogy a kapu azért résére ki van nyitva. Azok előtt, akik valamilyen módon tudják szolgálni a Tisza kormány alatt is az állam működését. Azt nem tudom megítélni, hogy ezek az úriemberek, akik bekerültek ebbe a kuratóriumba, ők egyébként mennyit ártottak, vagy nem ártottak, tényleg nem tudom, a filmes világnak, vagy az egyetemi világnak, művészeti egyetemi világnak, ezt nem tudom megítélni, de önmagában az, hogy szakember, tehát az, hogy szakemberekre szükség van kurzusoktól függetlenül, ez mióta a világ a világ. Ez
2: tehát sokan azt is kétségbe vonják, hogy biztos, hogy jó szakemberek.
3: Hát ezt nem tudom én megítélni innen, hogy ők valóban jó szakemberek-e. Cserhalmi György nekem kicsit politikainak tűnik az ő vágya, és nem szakmai alapúnak. Ebből gondolom azt, hogy itt azért lesz még tere a vitának.
4: Igen, hát nehéz a színház témaköréhez nyúlni, pláne, hogy a másik kezem közben az Excel táblában turkál, de azért értem Nagy Ervin szavait, amikor azt mondja, hogy nem mi, ti voltatok, most mi jövünk van. Ez nyilván arra utal, hogy valamilyen divers politikai oldal, minden politikai oldalt megjelentető, de szerintem ez egy rossz felfogás, mert szerintem az, hogy sokféle és mindenfélét képviselni kell egy ilyen kuratóriumban, az nem azt jelenti, hogy fideszesek meg nem fideszesek vannak, meg nem ez a, szerintem nem ez a fontos. A színházi világban sajnos fontossá vált ellentét, de nem ez lenne a fontos. Tehát mondjuk, ha azt mondják nekem, hogy a Népi és az Urbánus, tehát nem, szóval nem gondolom, hogy Fidesz és Tisza törésvonalnak kéne lenni a színházi világban, és nem gondolom, hogyha problematikus emberekről van szó, amit én nem tudhatok, vannak vádak, de nincs semmilyen konkrét tényleges gyanúsítás. Hogyha problematikus vagy szakmailag nem megfelelő, akkor természetesen ne. De azt nem gondolom, hogy valaki azért, mert az előző rendszert kiszolgálta, attól megfelelő diverzifikálási kvóta alapot képez, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Magyarul nem hiszem, hogy valaki attól, hogy fideszes, még hozzá tud járulni ahhoz, hogy egy sokszínű és minden szempontot megjelenítő kuratóriumot alakítson, vagy kuratóriumot.
2: Hát igen, de hogyha politikai oldalról nézed, akkor itt az SFE körül történtek, ugye itt az egyetem foglalás, tehát ott azért annak volt egy olyan felhangja, óriási botrány volt, tehát ez az egyetem ketté szakadt, és most nyilván az fáj azoknak, akiket akkor rúgtak ki, ami most történik. És ugye ezt kérik számon, többek között Cserhalmi.
4: Fontos, hogy van két ilyen tag, delegált tag, akivel probléma merült föl, csak ugye van három, akivel meg nem. Tehát többségben van, ha úgy tetszik, az a kurzus, vagy az a művészeti, nem gondolom, hogy politikai, inkább művészeti elit, akikkel szerintem Cserhalmi is nagyjából meg van elégedve, és van a kuratóriumban, és más szempontból a közmédiatanásban mindennel ez lesz a helyzet. Lesz benne olyan, akivel mi, én nem értünk egyet. Lesz benne olyan, akiről azt fogjuk gondolni, hogy rossz szakember. Valószínűleg eddig is volt, ezután is lesz, és nem is feltétlenül pártpolitikai törésvonalak vannak itt, de nem arról van szó, hogy a döntési erő a Fidesz kezében lesz, vagy olyan szakemberek vagy emberek kezében, akik a Fideszt szolgálják, hanem arról van szó, hogy ez is képviselve lesz, és remélhetőleg majd megnézheti, a kisebbség is megnézheti, ahogy tetszik, hogy hogy kell színházat csinálni politikától mentesen, mert ez a remény nyilván, hogy ez politikától mentes lesz.
3: Szerintem egy szempontból érdekes az SFE ügy, Cserhalmi ügy, ez pedig az, hogy a bizalom meddig tart ki a Tisza kormány iránt, és mi az, ami gyöngíti ezt a bizalmat. És ide lehet sorolni az érdekképviseletek esetét, ugye a közszolgálati béremelések, rendőrségi bérrendezés, pedagógus bérrendezés, ezek az akták megnyílnak sorra, és mindenki, hozzáteszem, jogosan várja el az új kormánytól, hogy mi hamarabb intézkedjen és rendezze ezeket az ügyeket. Hogy mondjak valamit a közbizalommal kapcsolatos viszonyrendszerről, ma hallottam viszonylag friss info, hogy és szerintem ide sorolható ez a történet is, hogy állítólag, nincs ez megerősítve kormány oldalról, de az állami intézmények, mint a kúria, bíróságok, minisztériumok, állami számvevőszék, alkotmánybíróság. Szóval ott most a készeléti rendőrség látja el a portaszolgálatot és az objektumvédelmet, és hogy innen levonulnak majd ezek a rendőrök hamarosan, jövő héttől állítólag már a portaszolgálatot sem fogják adni, októbertől pedig az objektumvédelmet sem, mert azzal az indokkal, ha én jól tudom, engem így tájékoztattak, hogy mennek ki az utcára a közrendet felügyelni. Ugye jöttek a hírek a belvárosból, hogy egyre több problémát okoz az, hogy sokan jönnek föl vidékről palackot gyűjteni, a rend megbomlott a 7., 8., 9. kerületben, és hiányolják a polgármesterek, akiket nem lehet fideszes elfogultsággal vádolni, hogy nincs jelen a rendőrség. Erre például egy válaszlépésként tekinthetjük ezt a döntést, ha ez tényleg így van, ezt nem tudom még, remélem a holnapi kormányon ez ki fog derülni, de hogy a közbizalom megerős és a kormány iránti bizalom megerősítése az elemi fontosságú lesz a Tisza kormány számára, főleg egy olyan időszakban, amikor egyébként a költségvetés helyzete nagyon szűk mozgásteret enged.
2: És akkor órakos közbizalom üzemanyagár. Azért ezt szokott számítani a magyar lakosságnál, most iszonyatosan magas. Maga a kormányülés volt, és Magyar Péter napközben bejelentette, hogy berendelték Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatót erre a kormányülésre. Ha megmutat, az azért nem Zolinak oda lesz, mert persze, neked nem tetszett. Láttam a Facebookodon, a szóhasználat nem tetszett, a berendelés.
3: A berendelés nem tetszett, igen.
2: Mert hogy a tárgyalással mi lenne a gond?
3: És hát azt hittem, hogy a sajtó találta, vagy aggatta rá erre a meghívásra, de megnéztem, Magyar Péter szó szerint a berendelés szót használja. A berendelés egy aláfölé rendeltségi viszonyban működik, nagy követeket szoktak így berendelni a külügybe, vagy a jogi hierarchiába szokták így, amikor le kell cseszni a behívott felett, ez azt a szőnyeg szélre kell állítani. Ugye Hernádi Zsoltnak nem foglalkoztatója a Magyar Péter és a magyar állam sem, tulajdonos a MOL-ban, de a közgyűlésen tudja az akaratát a szavazat a részvények arányában érvényesíteni, de nem munkáltatója, de ez teljesen másodlagos igazából, nem erről akarunk most szerintem beszélni, hanem magáról a helyzetről. Ugye azt mondja Magyar Péter, hogy nem olyan eszköz fognak használni, mint amit a Fidesz, tehát nem árstoppot fognak bevezetni, hanem célzott támogatást fognak kapni a gázolajat használók. Korábban ide a mezőgazdasági termelőket és a fuvarozókat sorolták, de ő már ezt kinyitotta, ha jól értem, most már a családok, tehát a háztartási szintjén is akarnak valamilyen lépést tenni. Ha ez nem árrés vagy árréstopp, akkor ez csak az, és a Hernádi Zsolttal és a MOL-lal akarnak erről egyeztetni, akkor ez véletlenül azt jelenti, hogy a MOL-nak valahogy a profitjából kell majd leszedni a fedezetet. Ez lehet a finomítói marzsból, vagy máshol képződő nyereségből elő lehet állítani, de valószínűleg a MOL-t fogják rávenni arra, hogy áldozzon a saját profitjából erre.
2: Ezt meglátjuk, most ráfrissítettem itt a hírekre, egyelőre nem jött ki még semmi. Egyébként itt volt Holoda Attila, és azt mondta a hétfőn, hogy még lejjebb lehetne vinni az adót, a különadót is, és az áfát is lehetne csökkenteni. Unió ide vagy oda, Málta is megcsinálta ezzel.
3: Csak körülbelül, ehhez nem kell a MOL.
2: Ehhez nem kell ehhez a MOL, kell az igaz, de hogy ezt meg lehetne tenni, és körülbelül 50-60 forinttal lehetne már is lejjebb vinni az árat. Neki is föltettem azt a kérdést, hogy természetesen az ellenzék, ugye jelen esetben most a Fidesz számon kéri a 480 forintos követelését Magyar Péternek az árréstopon. Szóval ez okozhat-e itt a Tiszánál politikai értelemben veszteséget?
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az üzemanyag egy olyan dolog, ami azért eléggé erősen függ a világpiaci fejleményektől, a világpiaci ár alakulásától, és minden kormánya mostani és az előző is megpróbál valahogy kedvére tenni a szavazóknak, és közben megpróbálja valahogy úgy keretezni ezt az egész történetet, hogy a másik hiányosságából fakad a probléma. Magyar Péter mutathat Orbán Viktor, Orbán Viktor, Magyar Péter, Orbán Viktor, egyébként nem csak az üzemanyagár, hanem a költségvetési hiány és az államadósság kapcsán is azt mondta, hogy rekordmagas szintet ütött meg, és hogy kezdődnek a nehéz idők.
2: Ez nem a magyarok napja volt, ugye tegnap igen, megint megszólalt, vagy sokáig nem semmit, aztán most az AfD-re reagált, és ezt is kiírta.
4: Igen, tehát mondjuk eltekintve attól, hogy sem, a háromból egyik sem rekordszint, mert mindegyik volt magasabb a Fidesz alatt, de ettől eltekintve azért az üzemanyagár nagyon nehezen lehet intézkedéseket hozni. Én nem látom egyébként, hogy az ársapka, bár valóban alacsony volt az üzemanyagár, egyértelműen megfelelő megoldás lett volna. Nem látom azt, hogy hosszú távon segítette volna akár az ellátást, mert ugye itt az ellátásról is van szó, és Magyar Péter arra hegyezte ki az ő mondodát, hogy az ellátás szakadatlan lesz, amit mondjuk egy könnyű megígérni, mert nem az a probléma, hogy nem lesz, hanem az a probléma, hogy mennyit kell érte fizetni. De nagyon nehéz politikai értelemben ebben igazságot tenni. legfeljebb az éppen aktuális ellenzéknek szolgál munícióul, meg hát rosszul hozzá lehet nyúlni, de nagyságrendileg azért a világpiacon meghatározó legalábbis szerintem.
3: Köszönöm. Nekem ez az Orbán megjegyzés az olyan, mint a Kossuth üzent így a torinói remete időszakában, hogy már nem volt semmilyen politikai ráhatás az ügyekre, de azért még mindig óva intette a nemzetet, hogy hogyan és mit
2: cselekedjen. Szombaton meglátjuk, hogy a remeteség.
3: Ugye a Köcse is téma lett volna, ezt előhoztam volna, hogy ott kiderül, hogy torini remete lesz Orbán Viktorból, vagy pedig valóban egy aktív szereplője a belpolitikának.
2: Meglátjuk. Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük szépen.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az országgyűlés kedden megválasztotta a közmédia függetlenségének védelmére hivatott szervezetet, amelyben Bálint Viktor, Hargitay Miklós, Szabó György, illetve egy másik ágon Bayer Judit, Kollár Árpád és Sükösd Mihály, Miklós kapott lehetőséget. Poyer Gáborral fogjuk megbeszélni, az önök által is jól ismert médiajogásszal, hogy mit jelent ez a kinevezés sor, illetve hogyan tovább a közmédia. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Voltak éppen szerintem a tévénézők elsőprő többségének egyáltalán nem fontos, hogy milyen testületek hogyan felügyelik a közmédiát, legyen egy tisztességes, jól működő közmédia Magyarországon. Hát ha egyáltalán erre van igény. Most arról is érdemes lesz beszélnünk pár mondatot, hogy van-e. De az, hogy végre megszületett ez a testület, mert hogy ez így hangzik el majdnem minden politikai kommentárban, ez valóban fontos és sokat jelent?
2: Ez a közmédia működése szempontjából nagyon fontos, mert ez a testület lesz az, amelyik majd kiírja azt a pályázatot, amivel végre rendeződik a közmédiának a vezetői helyzete. Ugye most egy átmeneti időszak van, ezt ebben a stúdióban is többször megbeszéltük már, és ez senkinek nem jó, sem a most ott dolgozóknak, sem a leendő pályázóknak, tehát ezt minél gyorsabban le kell zárni. Eddig nem volt lehetséges kiírni a pályázatot, most pedig ez végre megvalósulhat, és hát reméljük, hogy utána egyébként erről a független közmédia testületről valóban kevés szó esik, mert a nézőnek az nem dolga, hogy ezeket a neveket tudja, ismerje ennek a hátterét, ő majd azt fogja látni, hogy a megválasztott vezérigazgató az milyen munkát végez, és amikor esetleg olyan munkát végez, ami nincs összhangban a közmédiával szembeni elvárásokkal, akkor lesz dolga ennek a testületnek.
1: Nagyon szűkek itt már a határidők, ha azt vesszük határnapnak, hogy október 23-ára vezérigazgatót ígért Magyar Péter, ő ezekhez szokott ragaszkodni, ezekhez a dátumokhoz. Eddig legalábbis így láttuk, tehát pár napja van a testületnek arra, hogy kiírja a vezérigazgatói pályázatot.
2: Ez így van, tényleg néhány napon belül látnunk kell, hogy mi történik. Ugye a nyáron zajlott egy nyilvános konzultáció, nagyon sok szakmai hozzászólás érkezhetett, egyébként én nem tudom, hogy mennyi. Ez egyelőre még nem nyilvános, de valószínűleg most majd annak az eredményeit is látni fogjuk, és ennek a konzultációnak, ami kifejezetten arról szól, hogy a közszolgálati médiától mit várunk, majd be kell épülnie a pályázatba. Én azt gondolom, hogy azért az előkészítő munka már mehetett a háttérben, ugye itt a nevek sem ismeretlenek, tehát ezek a szakmai szervezetek már hetekkel ezelőtt tulajdonképpen kiválasztották azt a három tényleg szakembert, akik az ő részükről ebben a testületben majd részt vesznek, vagy közreműködnek. Aztán egy kicsit a politika elbizonytalanodott, mert volt az egész eljárás körül némi bizonytalanság, némi vita, ami hát önmagában nem baj.
1: Az ellenzék hogy vesz ebben részt? Részt kell-e ebben vennie egyáltalán?
2: Hát az ellenzék az végül is úgy vett ebben részt, hogy, és azt kell mondanom mindenféle fenntartások nélkül, hogy tényleg vállalhatatlan neveket tettek le az asztalra, és a Tisza nagyon helyesen végül ezeket a neveket nem szavazta meg. Tehát attól, hogy egyébként az ellenzéki pártok megkapták végre azt a lehetőséget, amit ugye a Fidesz 16 éve alatt nem kaptak meg, hogy delegálhatnak szakembereket, tagokat, akik alkalmasak arra, hogy egy független európai értelemben vett közmédia felületét ellássák, ez nem jelenti azt, hogy mindenkit, aki korábban a propagandában dolgozott, vagy aki Hitler életrajzot forgatott, és ehhez megfelelő elkötelezettséggel rendelkezett, az be is kerül majd ebbe a testületbe, tehát valójában nem jól éltek, nem értették igen. meg az ellenzéki párt.
1: Kellett volna, hogy a kormány oldal felkínálja nekik, hogy oké, őket nem, jelöljetek újakat.
2: Ez benne van a törvényben, ők jelölhettek volna újakat.
1: De nem tették.
2: Mintha ragaszkodtak is volna az első körben jelöltekhez. Ők ebben látják most kifejezni a politikai minőségüket.
1: Jó, hát akkor van ez a hat ember, aki most kiírja a pályázatot. Ők egyébként kiváló, aligha megkérdőjelezhető
2: ez így van.
1: Közéleti személyiségek és televíziós média szakemberek. Van felelősségük abban, hogy milyen lesz ez a pályázat, vagy hát ahogy itt most az előzőekben beszéltük is, lehet, hogy ez már készen is van, ettől függetlenül, hogy most áll fel ez a testület
2: igazából
1: a mai napon.
2: Azt nem gondolom, hogy ez készen van. Nekik személyes felelősségük van, és éppen ezért nagyon fontos, hogy itt olyan emberek ülnek, akik ráadásul ugye legfeljebb mondjuk 2 évre a szakmai szervezetek által delegált tagok, akik aztán vissza fognak menni a saját szakmájukba, tehát nem adhatják az arcukat, nevüket egy olyan pályázathoz, aminek a vége egy vállalhatatlan közmédia, úgyhogy ez az ő személyes szakmai felelősségük lesz, és az előkészítő munka az pusztán azt jelenti, hogy mondjuk ennek a konzultációnak az eredményei fel vannak dolgozva, látják, hogy ebből mik azok a szempontok, amiket érdemes beépíteni, nekik kell.
1: Na, csapjunk bele a nehéz fejezetbe, milyen a vállalható közmédia? Ugye volt egy ígéret, hogy lesz egy társadalmi vita, aztán lett egy elég szűk szakmai vita, legalábbis a társadalmi igényekhez képest valószínűleg elég szűk, mert nem előttünk zajlott, hanem különböző szervezetek maguk fogalmazták meg, hogy ők ezt hogy látják. Mennyire fogja ezt képviselni a társadalmi igényeket vajon? Mennyire képviselheti?
2: És akkor megint van egy bizonyos értelemben átmenetiség, hiszen most is zajlik egy konzultáció a közszolgálati médiáról, ezen a bizonyos közhang felületen az első téma a közmédia, ott mindenki elmondhatja a véleményét.
1: Jó lenne látni, hogy ott hogyan összpontosulnak a gondolatok?
2: Sok mindent nem látunk még. Nem lehet ezt, hogy mondjam, tehát tökéletes időzítés nincs. Szerintem elég széles körben volt lefolytatva ez a szakmai konzultáció, tehát mondjuk az egyetemek is kaptak erre lehetőséget, hogy megszólaljanak.
1: Tudjuk, mennyire értek vele?
2: Nem, én nem tudom. Biztos lehet erről tudni, én nem láttam a statisztikát.
1: Milyen legyen a közmédia? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert mindenki előtt az a kép van, hogy a közmédia a politikával van összefüggésben, miközben egyébként nem feltétlenül csak és kizárólag, sőt.
2: Én magam nem fogok vezérigazgatói pályázatot benyújtani, úgyhogy én ezt szívesen rábízom a leendő vezérigazgatóra. Nekem van, hogy mondjam, némi elképzelésem, én abszolút egyetértek azzal, amit mond, én egy kultúra fókuszra gondolnék elsősorban, tehát azt gondolom, hogy a magyar zene, a magyar irodalom, a magyar gyerekirodalom az megérdemli, hogy teret kapjon a közszolgálati médiában. Sokkal kevesebbet kellene talán a közélettel, a hír témával foglalkozni, mint vita témával, hiszen egyébként Magyarországon pont híreket azért elég széles palettáról lehet fogyasztani, ami nem jelenti azt, hogy kimaradhat a közmédia a közéleti tájékoztatásból, de biztos, hogy a figyelmünknek a nagy részét inkább arra érdemes fordítani, hogy mik lesznek azok a tartalmak, amikre büszkék leszünk 5 év múlva, 10 év múlva, és egyébként mik azok a tartalmak, és hol vannak azok a felületek, ahol mondjuk a 10-20 éves korosztály is megszólítható értelmes magyar tartalmakkal.
1: Fiatalabb és idősebb pályázókról szakmai, kifejezetten szakmai háttérrel és vezetői háttérrel, vagy éppen műsorkészítői háttérrel pályázókról lehet hallani a szakmában. Én most nyilván nem fogok neveket mondani, mind a ketten, és szerintem nagyon sokan, akik követik a sajtót, találkoztak már nevekkel. Értékválasztás lesz az, hogy kit választanak végül is vezérigazgatónak, vagy pedig nem így, hanem kifejezetten személyi alapon születhet a döntés.
2: Én abban bízom, hogy ez egy szakmai választás lesz. Igen, azok a nevek, amik elhangzanak, számomra mindegyike meggyőző abban a szempontból, hogy ők elkötelezettek egy demokratikus európai közszolgálati média felépítése mellett. Itt szerintem annak kell majd döntenie, hogy ki fog tudni meggyőzőbb tervet letenni arról, hogy ezt meg is tudja valósítani.
1: Bolyár Gábor, köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Demonstrációra készül a szociális szféra, miután nem kapták meg az ígért 25%-os béremelést. A leginkább alulfizetett ágazatban dolgozók a sztrájktól sem riadnak vissza, ha az új kormány továbbra sem tesz érdemi lépéseket az ügyükben. Magyar Péter múlt héten azt mondta, nem felejtették el a vállalást, hamarosan döntenek a kérdésről. Boros Péternét kérdezzük.
2: Az MKKSZ elnöke a vendégem, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Nem felejtett el a miniszterelnök az ígéretet, ezt mondta. Két lépcsős béremelést jelentett egyébként be, októbertől majd januártól összesen 25%-ot, de mégis tovább készítik elő ezt a tüntetést vagy demonstrációt. Miért?
3: Azért, mert az ígéret, amit a Tisza párt programjából kiolvastak a kollégák, azok 25%-ról szólt, 25%-os keresett növelést ígért az ágazatnak, és most már, hogy kormányra kerültek, ezt várják el, tehát ez egy hitelességi kérdés, és a két lépést azért nem fogadják el, mert januárban egyébként érkezik mindig a minimál béremelés, ami most közel 9% lesz, és közelítik egymáshoz a garantált bérminimumot, az a szándék, azt halljuk, meg a minimálbért, és ők azt már ebből nem szeretnék levonni, tehát ők az első lépés.
2: Ja, tehát attól tartanak, hogy a második, tehát összesen nem lesz ez 25, hanem 25 mínusz. 9%.
3: Így, pontosan így van. Mi viszont egy nagyon komoly anyagot, négy szervezet, egy nagyon komoly anyagot készítettünk, amelyet egyeztettünk már a kormány képviselőivel, és ez az elképzelés, ez egy három lépcsős bérfelzárkóztatási elképzelést tartalmaz, amelynek az első lépése tulajdonképpen az a felajánlás vagy ajánlat, amelyet a választók elfogadtak. Tehát a 25%-os keresett növelés, mi ezt nem tekintjük egyébként ennek a részének, ezt egy nulladik típusú lépésnek tekintjük, amit igazán a bérfelzárkóztatásra irányadónak gondolunk, az a január 1-től esedékes új életpályaszabály kialakítása egy nagyobb lépéssel, jogszabályváltozással, illetve ezt 28-30-ig fel lehetne zárkóztatni az egészségügy, illetve az oktatás szintjére.
2: Tehát az lenne a harmadik.
3: Az lenne a harmadik. Tehát vagy kettő, amit mi gondolunk, egyet pedig úgy tekintünk, hogy azt az ajánlatot már elfogadták a választópolgárok, a szociális ágazatban dolgozók, hiszen azért valószínűleg elég sokan ezt kifejezték a szavazataikkal.
2: Most mekkora a bérlemaradás más ágazatokhoz képest, amiket említett?
3: Hát hoztam egy számot, ami igazából bemutathatja ezt, kicsit torzít. Bruttó 785.259 forint a nemzetgazdasági átlag, és a szociális ágazatban pedig bruttó 582.729. És ezt az igazából a bölcsödei dolgozóknak a kereseti átlag nagyobb része hozza föl. Én most mondanék erre egyetlen egy példát. Most olvastam a Facebookon, 390.000 forintot keres 20 év szolgálattal, diplomával valaki családsegítőként, és ebből az összegből nyilván nem fog tudni megélni. Egyébként nagyon sok helyen ez rendkívüli problémát okoz. Az a munkaerő elszívó hatás, ami a határterületi oktatás, illetve egészségügy oldaláról érkezik a szociális ágazatba, az rendkívüli munkaerőhiányt hozott létre mindenütt, és ezek az emberek ezért a 390.000 forintért nem egy ember munkáját végzik el, hanem többet, és sajnos be kell, hogy segítsenek, hiszen nem tehetnek mást, mert ezt a szolgálatot vállalták. Tehát ezt az állam nem teheti. Tehát miért kellene azt elviselniük, hogy egy hasonló diplomával rendelkező, vagy középfokú végzettséggel rendelkező szociális ágazati dolgozó kevesebbet keressen, mint az egészségügyben, vagy az oktatásban. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jogos elvárás. Itt nagyon sok probléma van egyébként az ágazatban. Mi az MKKS-ben egy nagyon komoly szakértői anyagot készítettünk erről. A kollégák megállapították, hogy önmagában a bér kérdés az egy nagyon fontos lépés, de nyilvánvalóan önmagában ennek a problémának a megoldásához sok minden más is tartozik. Finanszírozási rendszer, oktatás megoldása, a kiégéssel kapcsolatos ügyek, és sorolhatnám. És
2: az első lépés nyilván azért most a béremelés lenne, amit ugye megígértek. Említett a beszélgetés elején, hogy jártak egyeztetésen a minisztériumnál, a Szociális Minisztériumban, és Szűcs Viktóriától olvastam, hogy ez múlt szerdán volt, a miniszterelnök pedig másnap jelentette be ezt a béremelést. De akkor ezt meghallgatták, vagy meghallották ezt a követelésüket? Mert Szűcs Viktor meg azt mondja, hogy erről szó sem volt azon az egyeztetésen.
3: Az úgy volt, hogy másodikán történt ez a dolog, és amikor a napi rendesített béremelési ügyre tértünk rá, az államtitkár nem tudott semmiféle dokumentumot és semmiféle szándékot bejelenteni a kormány részéről, csak azt, hogy később térnek rá vissza. Én fel voltam arra hatalmazva.
2: És bocsánat, és mit kértek ott 25%-ot egy lépésben most első lépésként?
3: Természetesen ezek a követeléseink, ezek nyilvánosságra kerültek, és ezt ők ismerték, hiszen azt már két menetben tárgyaltuk a minisztériumban. És arra hatalmaztak fel engem a kollégák, hogy ha nem hangzik ott el semmi, akkor jelentsem be, hogy 18-án, szeptember 18-án demonstráció lesz, illetve elkezdjük a sztrájkkal kapcsolatos lépéseket is. És erre valószínűleg egy reagálásként harmadikán bejelentette a miniszterelnök úr, amit bejelentett, és tulajdonképpen azóta megerősítette ezt még egyszer a parlament ülésén. Mi most hétfőn az MKKS országos szakmai tanácsa, a szociális országos szakmai tanácsa azt döntöttük el, hogy írjak egy levelet a miniszterelnöknek, és abban jelezzem azt, hogy a demonstrációs szándékot fenntartjuk, a sztrájk előkészületet fenntartjuk, de tényekkel szeretnénk szembesülni, tudni szeretnénk, hogy mi a konkrétum, ugyanis nagyon fontos az, hogy ezt a helyzetet nem ez a kormány idézte elő, hanem ezt a helyzetet megörökölték, és nyilvánvalóan szeretnénk tudni a véleményüket, illetve szeretnénk elmondani a problémákat. Tehát tárgyalást szeretnénk, tárgyalássorozatot szeretnénk, mert úgy gondoljuk, hogy nem csak bérről van szó, hanem a határterületi problémák, az egészségügy, oktatás vonalának az összehozása. A kormányülés előtt szeretnénk tárgyalni, és a közszolgálati, illetve a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum összehívását kérjük, hogy azon terjessze be a kormány dokumentálva, hogy milyen lépéseket tervez a szociális területen.
2: Egy igen vagy egy nemre maradt időnk körülbelül, hogyha megkapják egyben a 25%-ot, abban az esetben halasztják csak el a tüntetést és a sztrájkot?
3: Én azt gondolom, hogy ez az elvárás, és ehhez fogunk viszonyulni, de szeretnénk tudni. Tehát mi nem akarjuk azt a gyakorlatot, ami volt korábban, hanem azt, hogy vegyenek komolyan bennünket, és tudjuk, hogy mik a következő lépések. Mindenben van lehetőség, de ezt csak úgy tudjuk kifejteni, ha mi is elmondhatjuk a problémákat, és megérthetjük. Értőfülekre szeretnénk találni.
2: Választ gondolom még nem kaptak, hiszen az még korábban most küldték el. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.
4: Én vagyok az, aki szeret.

már. Senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, tiszteltek, köszöntöm Önöket, kedves tévénézők és kedves rádióhallgatók, ha a Spirit FM-en követnek bennünket. Ez a Startér, Róna Jégon vagyok, és szeptember 9-e a mai dátum, egy szerda reggelen vagyunk túl féli meddig, mert nálunk itt azért már történt egymás a mai reggelen, és történik is még jó néhány dolog. A hétfői férgezés miatt például Forsoffer Ágnes házelnök kitiltott a Toroczkai Lászlót a parlamentből, ide viszont bejöhetett. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: De oda is bemehet szavazni, ugye? Ez most nagyjából így van, csak az ülésen nem vehet részt.
2: Igen, szavazni bemehettem tegnap, de ma például vizsgálóbizottságot vezetek. Tehát bent vagyok ma is az országgyűlésben, csak a plenáris ülésteremből tiltott ki a házelnök.
1: Ez egy súlyos büntetésnek számít?
2: Hát abból a szempontból talán igen, hogy ez nagyon ritka. Nagyon ritka. Arra volt példa, ugye Kövér László többeket súlyos pénzbüntetéssel, vagy fizetés megvonással sújtott, de ezt, hogy az ülésteremből kitiltják a képviselőt, frakcióvezetőt, az nagyon az ritka.
1: Tartott tegnap egy sajtótájékoztatót, ahol azt mondta, hogy nem kér bocsánatot. Pedig ez a férgezés, ez általában ugye a legtöbb emberből azt az érzést váltja ki, hogy na, ezt azért már ne.
2: Teljesen megértem azokat, akik azt mondják, hogy ezt már ne, és hogy az országgyűlésben ennek nincs helye. Egyébként én nem Magyar Pétert neveztem féregnek, tehát ezt azért ez rosszul jelent meg a sajtóban, nem beszélve arról, hogy amit Magyar Péter kitett a Facebook oldalára, egy összevágott videót az esetről, az egészen elképesztően döbbenetes hazugság, és ezt bárki le tudja ellenőrizni, hiszen ott van a vágatlan felvétel, hogy mi történt, és minek a végén mondtam azt, hogy ne meneküljön gyáva féregként, tehát nem azt mondtam, hogy ő féreg.
1: Mégiscsak azért az de hasonlítja őt össze.
2: Nem akarok magyarázkodni.
1: Szómágia lenne ebből, így akarnak
2: kibújni. Nem akarok magyarázkodni. Ugye két nagyon fontos dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik, hogy tehát nem az volt természetesen az előzménye, amit Magyar Péter kitett, aki azt írta, egyrészt le is írta, utána később összevágtak egy videót, és kitett a Facebook oldaláról, azt írta, hogy mesekönyvet hozott nekem, egy gyerek mesekönyvet, hogy mi lenne, hogyha valaki miniszterelnök lenne, de egyébként Rétvári Bencének mutogatta a parlamentben, tehát nem nekem, egyáltalán szóba se került a velem való vita során. Az én esetemben egy sokkal súlyosabb dolog volt, olyannal vádolt meg, ami egyértelmű rágalom, és nagyon egyszerű lett volna ezt rendezni, ugye akkor nyomtam meg a gombot a személyes érintettség okán, és azt mondtam, hogy ezt most azonnal rendezzük, ugye ő azt mondta, hogy valamiféle családi cégek ügyében járhattunk mi a minisztériumokban annak idején bizonyára lobbizni az előző 4 évben.
1: Soha senki?
2: Soha, és ugye ezt nagyon egyszerű lett volna rendezni. Én azt mondtam, arra szólítottam föl Magyar Pétert, hogy akkor mondja el konkrétan, tehát hogy én milyen minisztériumban voltam, milyen családi cégek, biztos lehet benne mindenki, semmiféle családi cégeink egyébként nincsenek is, tehát hogy nevezze meg, vagy kérjen bocsánatot. Szerintem ez elég súlyos dolog, és miniszterelnök szájából ezt komolyan kell venni. Hát hogyha tud ilyen ügyről, akkor azonnal tegyen feljelentést.
1: Folytatja ezt az ügyet?
2: Azonnal.
1: Ugye itt, hát jogi elégtételt kérhet, hogyha ez rágalmazás.
2: Na ez a másik része, ami miatt egyébként eljutottunk oda, hogy valóban, hogy mondjam, kemény mondatot mondtam, vagy csúnya mondatot mondtam, ami szerintem különösen durva volt, hogy akkor, amikor én azt mondtam, hogy ezt most azonnal rendezzük, és nagyon egyszerűen tudjuk rendezni, még egyszer mondom, vagy mondja meg konkrétan, hogy mire gondolt, nem mondta meg, ebben az esetben egyértelmű, hogy rágalomról volt szó, akkor viszont kérjen bocsánatot, erre ő fölállt, hátat fordított, és még odaszólt nekem, amit mindenki hallott az ülésteremben, odaszólt, oda kiabált nekem, hogy mert különben mi lesz, mit csinálsz. Na most egy miniszterelnök, ha ilyet mond, az tudja, hogy mit jelent, az a hatalommal való visszaélés. Az azt jelenti, hogy tudja, hogy én semmit nem tudok ellene tenni, hiszen a mentelmi joga úgy is védi. Ennél sokkal súlyosabb ügyben a mentelmi joga mögé bújt egyébként az Európai Parlamentben, ugye az Ötkert nevű szórakozóhelyen történtek, ami lehet akár rablás és ugye rongálás a telefon, választópolgártól való telefon elvétele és bedobása a Dunába. Ha egy ilyen ügyben a mentelmi joga mögé bújt, akkor egy egyszerű rágalmazás ügyben nyilván ezt megteszi. Szerintem ez ezért súlyos dolog egy miniszterelnök részéről is, és ezért mondtam azt, hogy bár nagyon kemények voltak a szavaim, elismerem, hogy nem illik az országgyűlésbe, de 2 fontos dolog. Az egyik, hogy akkor kérek bocsánatot, abban a pillanatban megteszem, hogyha Magyar Péter bocsánatot kér a rágalmazása miatt, abban a pillanatban
1: azért
2: bocsánatot
1: két
2: kérek.
1: Különböző ügy. Miközben értem.
2: Nem.
1: Miközben értem, de ilyen szavakat nem használunk.
2: Ha önt a családjával kapcsolatban, vagy bármelyik országgyűlési képviselőt a Tiszapárt soraiból ilyen vádakkal illetném, akkor valószínűleg hasonló dolog történik a parlamentben.
1: De most a parlamentben folyamatosan, hát ez megy.
2: Na és bocsánat, és ez a másik dolog, amit még szerettem volna elmondani, hogy...
1: Egymást minősítgetik politikusok folyamatosan.
2: Igen, és ez a másik, amit szerettem volna elmondani. Tehát, hogy nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen tudnánk ezt az ügyet rendezni. Magyar Péter azt mondja, hogy természetesen semmilyen ügyről nem tud, és ezért bocsánatot kér. Ha tud, akkor pedig jelentse be, de nyilván nincs ilyen ügy. És akkor én azonnal bocsánatot kérek. De van még egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a vita kultúrát, ezt Magyar Péter hozta. Még csak azt sem mondom, hogy a Tisza párt, azt mondom, hogy Magyar Péter hozta a Magyar Országgyűlésben. Nem véletlen, hogy azért
1: korábban... Hát azért korábban, az előző 16 évben is voltak elég
2: nem mondom,
1: jelenetek.
2: Ezt akarom mondani, hogy az előző ciklusokban is elképesztően parázs viták voltak, de van egy nagyon fontos különbség. Van egy nagyon fontos különbség. Most minden egyes ülésnap arról szól, hogy a miniszterelnök megpróbálja a porba lehúzni, és igen, emberi méltóságában sértegetni. Most már nem azt mondjuk, hogy a Fidesz-KDNP, hanem bárkit, aki nincsen vele, tehát aki az ellenzéki padsorokban ül. És Forsthoffer Ágnes házelnök asszony, minden tiszteletem mellett mondom ezt egyébként, mert alapvetően jó véleménnyel vagyok róla, de az, hogy ebben a ciklusban, tehát a választások óta tiszapárti képviselők szájából ebben a parlamentben legalább ilyen kemény szavak, vagy ennél durvábbak elhangoztak.
1: Hát dehumanizálók talán.
2: Hogy mondja, hát éppen tegnap előtt László Endre, hogyha jól emlékszem, a tiszapárti képviselő nevére egy kutyához, egy öleghez hasonlította mondjuk Szijjártó Péter, tehát igen, dehumanizáló állathoz való hasonlatok napi szinten elhangoznak, csak ezt valószínűleg nem tudja, aki nem ül ott egész nap az országgyűlésben, és tudom, hogy nem lehet összehasonlítani egy kutyát egy féreggel, de a dehumanizálást az mégiscsak kimeríti.
1: Valakinek de az akkor, egészen más jelent a magyar nyelv. nyelvben, de
2: akkor mondok,
1: pontosan
2: akkor mondok olyat, ami szerintem két olyan eset, ami durvább. Szerintem durvább volt, mint amit én tettem, és a házelnök asszony semmilyen büntetést nem szabott ki senkire, csak rám. Egyetlen egy tiszapárti képviselőre nem szabtak ki. Mondok kettő ilyet. Akkor, amikor Kulcsár Krisztián, nem tudom, reggeli műsorban kimondhatom-e, hogy ő mit mondott az országgyűlésben, mert azt kimondhatom, hogy én egy férekhez hasonlítottam, vagy egy féregszerű meneküléshez, hogy ezek után ugye elmenekült, vagy kivonult Magyar Péter a felszólításom közben, de az, akkor úgy mondom, hogy az édesanyját szitta a tiszapárti képviselő egy, ugye Lezsák Annának
1: később,
2: egy női.
1: Igen, és
2: egy
1: női, bocsánatot is kért.
2: Egy női, igen, de Lezsák Anna nem állított róla egy nagyon súlyos rágalmat. Tehát én is azonnal bocsánatot kérek, ha Magyar Péter ezt megteszi.
1: Jó, ezt az egyet mondtam, most
2: bocsánat,
1: zárjuk
2: de,
1: le.
2: De ennél voltak súlyosabb ügyek.
1: Még
2: tehát
1: súlyosabb?
2: Akkor, amikor, hát amikor azért Juhász Hajnalkának mondjuk egy másik hölgynek, tehát azért én egy férfi volt, tehát egy Magyar Péterrel, egy miniszterelnökkel, egy férfi emberrel kerültem ilyen súlyos vitába, de itt női mi voltukban sértettek, gyaláztak, például Juhász Hajnalkának, akinek több botoxot kiáltanak be az országgyűlésben. Tehát itt szerintem egyébként ez súlyosabb, mint ami az én esetemben volt, és ott sem volt rágalmazás, tehát eleve hölgyekkel, nőkkel szemben én különlegesen óvatos vagyok mindig, és udvarias, tehát szerintem ez például súlyosabb ügy volt, de hát emellett az, hogy mondjuk Magyar Péter, akkor maradjunk Magyar Péternél, azt mondja egy ellenzéki képviselőnek, hogy ön egy tróger, hosszabban, és megismétli, ön egy embertelen tróger, ott már nem az van, hogy én hasonlítom a menekülését egy gyáva, mondjuk féreg menekülését, azt mondja, hogy ön egy tróger. Semmilyen büntetés nem kapott Magyar Péter, figyelmeztetésben sem részesítették. Tehát nekem itt a fő problémám az,
1: szerintem azért hogy kettős között van. Kettő között, hogy dehumanizálunk egy embert, vagy trógernek nevezzük, nagyon súlyos különbségek vannak, de én azt vetném most fel.
2: Nem azt mondtam, hogy ő a féreg, még továbbra is ez van, nem?
1: Ez ugyanazt jelenti, ön is tudja, én is tudom, és szerintem a néző is. De én arról beszélnék önnel, hogy ahelyett, hogy politikai teljesítményeket mutatna föl, ahelyett két napja magyarázkodik a féreg miatt. Szerintem ez, én nem tudom.
2: Nem az én dolgom
1: megítélni.
2: Nem magyarázkodom.
1: De hát nem ez az a politikai teljesítmény, amivel a Mi Hazánk előre tud törni. Ugye ön azt jósolja folyamatosan, hogy a Fidesz helyét fogja átvenni a Mi Hazánk az ellenzéki oldalon.
2: Hát majd az elemzők ezt elemzik, vagy jósolgatnak. A politikai teljesítményünkről annyit, hogy több határozati javaslatot és törvényjavaslatot nyújtottunk be már ebben a ciklusban, mint a 141 fős kormányzó Tiszapárt. A Fidesz-KDNP-ről nem is beszélve, annak többszörösét nyújtottuk be. Tehát a politikai teljesítmény megvan. A baj az, hogy ezekből, vagy ezekről azért nem beszélhetünk például egy televízió műsorban, mert az összeset lesöpri a Tiszapárt. Egyébként, amikor a Fidesz kétharmaddal gyakorolta a hatalmat, szinte mindig ugyanez történt. Tárgysorozatban se veszik a javaslatainkat. Vagy például ugye vizsgálóbizottság ma éppen megint élőben egyébként bárki követheti, sokan kérdezik, hogy mi történik a végrehajtói visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsággal. Én mindenkinek javaslom, hogy élőben közvetítjük a Mi Hazánk mondjuk Facebook oldalán, ugye nekem még mindig nem lehet a cenzúra miatt, de a YouTube csatornámon nézhetik, nézzék meg, hogy milyen munkát végzünk. Most éppen nagyjából olyan 100 000, de legalábbis több 10 000-nyi iratot nézünk át. Én személyesen is, tehát tegnap éjjel még ezzel foglalatoskodtam. Ez egy rendkívül fontos, szerintem történelmi munka, és hagyd mondjak akkor végre valami jó hírt a televízió nézőknek így reggelente, hogy ebben a vizsgálóbizottságban például remek munka folyik. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy pártoktól függetlenül tegnap is egy informális ülést tartottunk délután a tiszapárti tagokkal a vizsgálóbizottságban, és azt látom, hogy egy a célunk. Tehát egyrészt föltárni, hogy az elmúlt évtizedekben mi történt. Sikerült azt is elérnem, hogy egészen 1994-ig megyünk vissza. Például Hak Pétert, például az én javaslatomra meg fogja most hallgatni a vizsgálóbizottság. Ő volt az, aki már 1994-ben egyébként akkor még országgyűlési képviselőként előre jelezte, hogy ez az átalakítás, ez a profitorientált átalakítás, ez milyen veszélyeket rejt magában, és minden bejött, amit ő előre megjósolt, és emiatt magyarok millióit károsították meg az elmúlt évtizedekben. Ezek az igazán fontos ügyek, önnek igazán, hogy erről kellene beszélni, de minden nap dolgozunk, egyrészt a sajtót ez azért annyira nem érdekli, tehát érdekes, hogy nagyjából 2 hónappal megelőztük az összes vizsgálóbizottságot, ugye a többi TISZA pártiak vezetik, ezt az egyet vezetem én. Mi kezdtünk először dolgozni, az ügyrendet, a munkatervet mi dolgoztuk ki, egyébként TISZA párti képviselők hathatós közreműködésével, már mint a bizottságban, tehát tényleg nem mondhatom azt, hogy nem dolgoznak, mindenki dolgozik, egyébként a Fidesz-KDNP képviselő is, azt gondolom, hogy eddig legalábbis konstruktívan álltak hozzá. Elvégeztük azt a munkát a többi vizsgálóbizottság, a TISZA párt által vezetett vizsgálóbizottságok helyett, és ezért ők most fogták, és a mi ügyrendünket és a munkatervünket vették alapul, és bejelentették, akkor ezek ott volt az összes sajtó, hogy kiket fognak meghallgatni. Én hónapok óta talán a mai ülésen jutok el oda, hogy beszéljünk arról, hogy kiket akarunk meghallgatni. Vannak különböző jogszabályok, amelyeket, jogszabálymódosítások, amelyeket a tiszapárti többségnek kell még meghozni, hogy például be tudjunk idézni majd olyanokat, gondolom Rogán Antal beidézését is már sokan várják, ami nagyon fontos, tehát éjjel-nappal dolgozunk, de ez nem annyira, hogy mondjam,
1: hát ez még nem látványos, mert ezek bizottsági ülések. Nyilván majd, hogyha lesz eredmény.
2: Igen, ez nyilvános jobban érdekli a médiát, ez az eset, ami történt, meg ez abból a szempontból rendkívül, még egyszer mondom, elnök, hogy én részrehajlónak tartom ezt a házelnöki
1: döntést. AFD. Láthatóan Orbán Viktor nagyon örül az AFD előretörésének. Önök egyékenyen árulnak ebben az ügyben?
2: Hát olyan szinten, hogy az AFD a mi szövetségesünk, nem a Fidesz szövetségese. Tehát az AFD velünk alapított közös európai parlamenti frakciót, együtt hoztuk létre. Egyébként itt Budapesten vetettük el a magvát ennek a közös frakciónak, és annak a közös pártnak, vagy párt családnak, amelyet szintén létrehoztuk. Ugye ez a
1: akkor Orbán Viktor mit szeretne ott?
2: Szuverén nemzetek Európája. Orbán Viktor hát udvarol az AFD-nek, és szeretne jóba lenni az AFD-vel, mert ahogy mondjuk nem csak Orbán Viktor, Elon Musk is ugye elsőként gratulált. Nagyon sokan látják a világ minden pontján azt, hogy az AFD előbb-utóbb kell, tehát muszáj, hogy kormányozza Németországot.
1: Nyugat-Németországban és szerte Európában sok helyen náci pártnak látják az AFD-t. Ő milyennek látja?
2: Hát semmiképpen nem nácinak, és ezt minden egyes nap kikérjük az AFD vezetői, és mindent megtesznek azért, hogy ilyen bélyegekkel ne tudják őket illetni. Az AFD ma a német tisztességes, becsületes, demokratikusan gondolkodó tömegeknek a pártja, a legnépszerűbb párt, amely most 100 Anhalt tartományban megnyerte a választásokat közel 45%-os eredménnyel, és ezzel kapcsolatban szerintem, ami a legérdekesebb számunkra túl azon, hogy a Mi Hazánk mozgalom nem csak természetes szövetség, hanem testvérpártja az AFD, tehát udvarolhat Orbán Viktor, hogy a Fidesz az AFD-nek, de az AFD nem a patrióta európai pártcsaládban ül, hanem a miénkben ül, tehát nekünk van természetesen ilyen szintű kapcsolatunk az AFD-vel, de én azt gondolom, hogy az AFD Németország utolsó reménysége, és egyrészt a gazdasági programja miatt, az energia programja miatt, ami Magyarországon meghatározó lesz a következő években, másrészt pedig a német embereket meg kell kérdezni, hogy miért van az, hogy most már a legnépszerűbb párt Németországban, és ami szerintem nagyon érdekes számunkra, hogy ezzel szemben Magyar Péter egy süllyedő hajóra kapaszkodott föl néhány nappal ezelőtt, amikor Manfred Webert fogadta, és bejelentette, hogy ők belépnek az éppen most Manfred Weber pártjai most zuhannak össze Németországban,
1: hát
2: és arra kapaszkodik az Európai Néppártban, most belép a TISZA párt, eddig ugye tagadta Magyar Péter, hogy be is lépnek, ugye abban a frakcióban ülnek, ebben a globalista frakcióban, ezeknek leáldozott az Európai Unióban ezeknek a pártoknak, és az olyan pártok jönnek fölfelé mindenhol az Európai Unióban, mint az AFD és a Mi Hazánk Magyarországon.
1: Orbán Viktor is csak más összetevőket lát maga előtt. Toroszkai László, köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.